Oh, my God.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Sziasztok! Ezen a héten folytatjuk a múlt heti Keltakaróban megkezdett regényfeldolgozást. Garaci László, pompásan buszozunk. És figyelem, korhatár, felhívás a következő másfél órában. Csúnya hangok, csúnya szavak, és a nyugalom felborzolására alkalmas szövegek fognak elhangzani, senkinek sem ajánljuk. De azért jó hallgatást!

Ötödikben beiratják Kőszegit. Talán ma is eminens. Se baj, túléljük, de beiratják Herendit is. Herendi kajakozik, nőket kísér haza, és pornóképeket mutogat a WC-ben. Fogalma sincs a hagyományos hatalmi leosztásról, nem is érdekli. Sasor, szemébe lóg a haja, ismeri a dörgést. Nyáron bajuszt növeszt. Bátyja a Szabadság téri galeri tagja. Igazi Jampec, aki Buffalónak hívja rendőröket, és az van a karjára tetoválva, hogy előre gyilkosok. Ez a Herendi, kérem szépen, az egész bandát megeszi reggelire. Puszta létezésével bohóc tréfává zülleszti azt az amúgy is pusztuló emléket, hogy valaha én voltam itten a totum factum és a szívtipró férfi ideál, helyi dölon. Ráadásul az iskola orvos szemüveget ír fel. Szemüggágó. Szüleim határozatlan időre megtiltják, hogy szóba hozzam a kovbojnadrág vásárlás neuralgikus témáját. Mackó alsómat próbálom rángatással trapéznadrággá alakítani. És valahogy kiszivárog, hogy éjszaka fogszabályzót hordok, ami egyrészt megfelel a valóságnak, másrészt mégsem felel meg a valóságnak, mert ahogy kimegy anyu a szobából, kitépem és bevágom az ágy alá. Herendi sorban felszedi a csajokat. Tud twistelni? Szia csaj! Bedobjuk magunkat a csurgiba? Elkövettem a végső baklövést. Én is lementem a Honvédba kajakozni. Egy napig kajakoztam a Honvédban. A stékhez kötözött gyakorló kenuból kavargattam a szürke Dunavizet. A kajakház fölött varjú csapat körözött. Időnként rikácsolásban törtek ki. Majd egy láthatatlan kéz intésére elnémultak, és csendben keringtek tovább. Az öltözőben sötét volt, büdös. A korhatpadokon rossz arcú nagyfiúk, a farkukat gyűrögették önfelettem. Az edző búcsúzáskor felszólított, legközelebb hozzak igazolást úszási képességemről. Nem tudta, hogy ilyen igazolást nem áll módonban beszerezni. Egyedül sétáltam a szigeti bejáró felé. Fekete varjú állt a fagyalbokor mellett. A kocogókat figyelte. Úgy éreztem, én is kicsi vagyok és varjú. Maximum egy hozt bírok, és elmerülök. Megállt egy kocogó az ösvényen, felvett egy követ, és megpróbálta a varjút leteríteni. A varjú félrebillent fejjel nézte a lövedék becsapódási helyét a fűben, és a férfira pillantott kérdőn. Bántják a madarat, gondoltam, és hazamentem. Takács Frigyessel az iskola befejezése után egy Rádai utcai szükséglakásban találkoztam. Hajnalodott. A konyhaszekrény alatt egy fél tubus bolgár ragasztó hevert. Erika, házigazdánk prostituált húga. Frici, aki elvesztette fél lábát egy gázrobbanásnál. És én, aki gracidint szedtem, lefogytam 48 kilóra, és abba hagytam főiskolai tanulmányaimat. Mind a hárman előnyben részesítettük a bolgár vegyipare kis csodáját a Palmatex-el szemben. Este a szomszéd meg a sógora átjöttek csocsózni. Megbízható alkoholisták. Aztán rövid játék után, melyben az ellenfél gyalázásával fűtötték indulataikat, Küronya és Bakferi leverték a két betolakodót. Felrepett száj, véres monokli, eltört kisúj. Visszajöttek borgőzös haverjaikkal, de újabb verekedés helyett egymás vállát átölelve üvöltötték az Edda Blues-t. Most a földön hevertek az eszelős tivornya haláltusájának kifacsart pózaiban. Kértem Erikát, hadd fogjam meg a mellét. Frici arcán zizegve pulzált az acskó. Kicsit zavart, hogy Erika kurva, őt meg feszélyezte, hogy főiskolás vagyok. Hónapok óta nem volt csajom. Erika nem tudta, hogy Frici féllábú. Frici nem tudta, hogy Erika kurva.
Erika bátyja életem első szerelmével a Falik út alatt feküdt, karján tetovált intézet is kereszt. Oda mentem, és a csapba vizeltem. Mögöttem a fél lábú a kurvával smárolt. Lehajoltam, és megfogtam életem első szerelmének a mellét. Két perc alatt két mell, mellben már jó vagyok. Néztem őt, a horkoló szerelem. Erika felsikoltott, és a Diana sósborszeszes üvegeket felrúgva kimenekült. Frici alsó nadrágban ült a földön. Egyik kezében nylonzacskó, másikban lecsatolt műláb. Feltettem egy lemezt. Erika visszajött, és elaludtunk a sezlonyon. Beszorítottak a vécék melletti sarokba. Szólózni kellett Fricivel. A többiek nem szálltak be, csak vihogtak, mint a fagudja. A verekedés kimenetele nem lehetett kétséges. Az erőléti alapozás közepén tartottak a kajakházban. Már csak egyetlen gigász volt a porondon. Lenyomott a földre, odahívta Gyulait, aki gyűlölettől és félelemtől reszketve a hasamba bukszolt. A szülők mit se tudtak a történtekről. Frici tavasz végén bejelenti otthon, hogy Petyát akarja elhívni a tengerparti nyaralásra. Kétségbe esett telefonálások, konzultációk, békéltető tárgyalás, belőlem ugyanegy szót sem húznak ki. Mikor hazaérnek Bulgáriából, azt mesélik, hogy Bulgáriában az a szabály, hogy a bulgár nők meztelenül napoznak a bulgár tengerparton. Míg ők a mezítelen bulgár macák lábainál hevertek a forró homokban, Nagy Varga a kapuajban megsúgja a titkot, felle húzigálod a bőrt, és jó lesz. Aha. Ez az, ami elalváskor jön, és nem lehet megkérdezni, elmagyarázni, fényes puhaság emel a magasba, és édes álomba ájulsz. A menetrendszerűen érkező esti mámor nem mutatott összefüggést a lányok létezésének filozófiai problémájával. Takács Frici egyszer azzal az ötlettel állt elő, hogy megbízható forrásból értesült, a fütyköst benyomod a csajba, úgy lesz a gyerek. 3 éves korunk óta ismertük egymást. Hülye vagy, mondtam, de még kinőheted. A gyerek baszásból van, mondta Cakó. A férfi bedugja, spriccel és passz. Fültömön vágtam. Elinat, te is kaphatsz egy átszállót, mondtam Szaniszlónak, mire ő is elpályázott. Felfoghatatlan, hogy ezeket a srácokat, akiknek a legtitkosabb gondolatát is ismertem, elkápráztatott egy ilyen visszataszító agyszülemény, sőt, a végén még én maradok megvetett és nevetséges kisebbségben. Frici körömszakadtáig ragaszkodott a fütyi bedugáshoz, mintha az élete függne tőle. Honnan veszi? Agyrém. Eleve az, hogy levetkőzni egy lány előtt. Na jó, oké, akkor viszont mondja meg én. A gyerek csókolózásból lesz. Mindenki tudja. Az együgyűbbek tiszteletteljes komolysággal hallgatták fejtegetéseimet, mert az ötlet bimbaját érvek sziromkoszorújává bontottam ki. De még 8. nagyfiúk is felkerestek, hogy a fontos kérdésben megtudják a végső igazságot. A szeplőtelen fogantatás elszánt hívévé szegődtem, és arra az aljasságra, hogy bele kell pisilni a lányokba, nem voltam hajlandó több szót fecsérelni. Saját tanaim megalapozására koncentráltam, de a szájnak nemzőszervként, illetve a szerelem érzésének anyagi teremtő erőként való tárgyalásával elenyésző számú hívet sikerült toboroznom. Kezembe akadt Fritz Kahn nevezetes műve, a szerelem iskolája, ami elvont költői sejtelmességgel ugyan, de mégis mintha arra a borzalomra utalt volna áttételesen, hogy pina fasz együtt basz, ebből lesz a kis kopasz. Ezzel egy időben Herendi házi készítésű pornó fotókat lopott a bátyjától. Presztízsem sosem látott mélységbe zuhant. Nem néztem többé a felnőttek szemébe. Reszkedtem a megalázottságtól. Lehet, hogy ezek mind
pinafaszoznak éjszakánként. Aztán a gólya hozza, legendás passzusa a 101. oldalon. Nos, a pénisz pontosan beleillik a hüvelybe. Ha az apa és az anya gyermeket akarnak nemzeni, a pénisz merevvé válik, és... Nem hittem a szememnek. Nos, a pénisz... Ez így van elmesélve, hogy... Nos, nincs mit tenni. Sajnos, ez a nagy helyzet. Nos, a pénisz beleillik. Régi pénzeket kezdtem gyűjteni, naptárt, gyufacímkét és bélyeget. A házból való újdonsült haverommal, Nagy Vargával, délutánonként lélegzett visszafolytó versenyt játszottunk stopperral, Bélásban. A bőrhúzigálásról nem beszéltünk többé. Továbbra sem láttam összefüggést a kélyes elalvások és a nos, a pénisz pontosan beleillik brutális kijelentés között. Ha pontosan bele is illik, amit erősen kétlek, mert mi az, hogy beleillik, az a természet nagyon ostoba tréfája lenne, és én életem végéig minden erőmmel tiltakozni és harcolni fogok ellene. A bélyek gyűjtésnél az első perctől nagy horderejű döntések meghozatalára kényszerülsz. Külföldi vagy magyar, a fordulatévétől vagy a születésedtől, témakörök, Nyasszaföld flórája, Csajuszkin expedíció jegesmedvékkel, mártírsor, tömegbélyek százasával összekötve, bélyekfoga képességének ellenőrzése nagyítóval. A benzin megmutatja a belső szervi hibákat, hogy ablakos, azaz a borítékról való leválasztáskor a papír felső rétege megsérült. Sose fejtsd, mindig áztasd, várd meg, hogy magától leváljon. Csipesszel kiteszed hátlappal fölfelé a rózsaszínű itatósra, ne siess a szárítással, összekunkorodik. Két itatós között könyvbe rakni, könyvre nehezék a pucsizmája. Az úttörő nem cseréli hibás, javított vagy hamis bélyeget, nem ócsárolja a másik gyűjteményét. Vapcarov sor és szeptembricse blokk. Fogazva és vágva, magas névérték. A magyar nép hálaszobra stilizált sassal. Mezőgazdaság, csorda, 40 kopek, halászhallal, törekedj teljességre a népi demokráciák bélyegeinek gyűjtésében. Bélyeglok árvízkárosultak megsegítésére. Másfajta szórakozásra is maradt idő. Szőrök és hajszálak egyenkénti kigyomlálása. Köröm minél mélyebbre történő betépése. Szemhéki fordítás. Nagyobb tárgy szájba való befeszítése. Kukoricacsuma keresztben. Térdropogtatás. Fülmozgatás. Új percek recsegtetése. Bármikori képességböfögésre, szellentésre, bélgáz meggyújtása, illetve érlelése orvosságos üvegben, ugyanez nyállal, könnyel, egyéb váladékkal, büfögés-érlelés. Távköpés, felköpni a levegőbe, aláállni, bekapni, újból felköpni. Tócsaköpés, félórás meló, kiszáraz gyomorig. Torszpofákat begyakorolni tükör előtt. Vágni óra közben. Ha a tanár elfordul, bandzsítani, hörögni, csukott szájjal hasbeszélni. Nyelvet kinyújtva tartani, hagyni kiszáradni. Fület előrehajtani, leragasztani, visszahajlik-e. Némasági fogadalom. Balkézzel írás, cipőfűzés lábujjakkal. Égő gyufaszál elutása bekapással. Végtagjaimat a szék karfájára és lábára fonom, zsebretett kézzel hintázom órákon keresztül. Hánya vetin vonszolom magam. Vonaglok. Klári néni rám szól. Mászol, mint egy ólomtetű. Lerajzolom Spartakuszt, háncskötélen, függeszkedve ereszkedik alá a Vezúvról, mint Gyulai Miki a tornaórán, a pejhedző fütykösével, hogy hátba támadja a római légiót. Csatajelenetek, képregény, vadromantikus tájképek. Tanárok egyvonalas karikatúrái. Kezet rajzolni a legnehezebb. Rajzoló kezemmel lerajzolom nem rajzoló kezemet. Százszor lerajzoltam rajzoló kezemmel nem rajzoló kezemet, sosem sikerült. A kisúj merőlegesen kiállt a tenyérből. Kiradíroztam, újra rajzoltam, hártyává dörzsöltem a papírt, végre sikerült. Betettem egy aranyozott barokk képkeretbe, ez most már jó. Felakasztottam a falra, nézegettem. Akkor szúrt szemet, hogy a kis ujjam még mindig kiáll a tenyeremből. A tenyerem még elmegy valahogy. A többi új is, de a kis ujjam olyan, mint egy baleset, vagy egy anatómiai nonsensz. Vannak dolgok, amiket nem lehet lerajzolni.
viszont a nem tökéletes változat is megjelenítheti az emberi mérték szerinti tökéletességet. A lapos rajz egyébként is csak utalhat a vastag valóságra. A kétdimenziós kisúj a háromdimenziós kisújra. Igazából semmit sem lehet lerajzolni, és mindent le lehet rajzolni, sőt azt is le lehet rajzolni, ami nincs. Elképzelsz egy nem létező módosult kezet, egy nem létező háromfejű házmestert, elképzelsz egy oldalkocsis rollert, föld alatti repülőt, elképzeled a múltat, elképzeled a jövőt, elképzeled az életet a földön 1000 év múlva, és már le is rajzoltad. Ahogy semmit sem lehet elmondani, mégis mindent el lehet mondani. Azt is el lehet mondani, ami éppen hogy csak lehetséges, sőt, azt is, ami még csak nem is lehetséges, sőt azt is, amiről nem lenne szabad beszélni, mert rémületes és csüggesztő. Azt is, amit le kellene tagadni, el kellene hallgatni, sőt, azt is el lehet mondani, amire nincs nyelv. A nem lehetet is el lehet mondani, vagy talán csak is azt, csak is a lehetetlen szabad, a tilost. Azt kell mindenáron elmondani, a nincset, a nemet. A mindent beborító és átitató nincsre el sem suttogott nem szabadot. Azt kell. Érthetetlen jeleket közölni a nem létező elmondhatatlanról. A tehetetlenségről, a biztos kudarc tudatáról és az elmondás kimondhatatlan erőfeszítéséről. Beszélni muszáj, ha nem beszélsz, annyi. Tanuld meg tisztelni és szeretni az üres fecsegés mindent lebíró hatalmát. Ma nincs kedvem zónázni, vagy amerikázni, azaz a villamos ütközőn utazni. Különben is van már bérletem. Múltkor a kalauz észrevett, csöngetett a vezetőnek, majdnem fülön csíptek. Szaladnak a házak, bambulók, tornazsák az ölemben. Pompásan utazunk. Egy repülő az ablaküveg anyaghibái miatt, mintha rángatózna az égen. Teljes graftal vágtatunk. Üvöltve rászkodik a szerelvény. A kanyarban sikít, mint a megcsusszanó kréta a táblán. Fékezésnél döccenve lódulva, egyre lassabban ugrál a fém a fémen. Utolérünk egy volgát a pirosnál. Szívet rajzolok az ablakra lehelt párafoltba, ahogy a betűket is beleírom, lassan eltűnik. T. Judit. Megőrültem. Minden ülőhely foglalt. Már jön is egy lihegős néni, ahogy az lenni szok, és fölém tornyosulva direkte az én ülésembe csimpaszkodik. Viszolygok a feltűnéstől, nem adom át helyemet. Az ablakon tükröződve látom, hogy néz. Lezserre veszem a figurát. Azt ismételgetem a szavakat már nem is értve, hogy a feje a néninek éppen jó lesz Penzlinek. Köpés nyom az ablakon. Mögötte a szürke csíkokra szálazott városi táj. Ősi szabály, hogyha megráz egy néni, ösztönösen rápillantasz. Felpattantam, mint aki darást csípett, mert a néni, aki 3 megállón keresztül megrovón toszogatta szatyrát az oldalamba, majd rángatni kezdett, bácsi néni volt, a szomszéd ház több házfelügyelője. Szuszogva leereszkedett. Én meg ott maradtam mellette állva tehetetlenül, mint akit ott felejtettek. Tanácskörút megálló. Beszélgetni kéne. Menteni a menthetőt. Köszönés nélkül óvatosan, mint egy az utastérben uralkodó természetes impulzusoknak, áramlatoknak engedelmeskedve, lassan elsodródtam mellőle. A villamos csöngetett, döccenve megindult, és az utas massza, mint sűrű zselé egy tégelyben, engedelmesen előre-hátra zuttyant. Szép nagy duzzadt fürtökben lógtak a lépcsőről a munkából hazatérő magyarok. Egy férfi valahogy a kelleténél jobban hozzám szorult. Ellenőr? Odébb csusszantam. Utánom sasszézott. Erre a helyzetre nem volt klisém. Megszólít, cukorkával kínál, bizalmamba férkőzik, megfújt és megerőszakol. Pedig van bérletem. Perifériás látásommal kopaszodó 30-asnak azonosítom. Hasonlít a himlő helyes fodrászhoz, aki azzal piszkál nyírás közben, hogy rezeg a feje.
kiáll csak bácsinéninek, hogy valaki köpölyöz itten hátulról, tessen már rászólni. Konokul furta maga befelé. Füstszak terjengett, kinyitották az ajtókat, és két megálló között kitódultunk a friss levegőre. Felkapcsolták a neont az alföldi cipőbolt kirakatában. Emberem kámforrá változott. Buzi bácsi, bácsi néni, mindig megmenekülök. Beiratkoztam pingpongozni, de Laci bácsi nem szeretett. Éles szemmel azonnal felismerte bennem a Natural Born tehetségtelen pingpongost. Anyámmal tapintatosan közölte, hogy nagy karriert nem jósolhat nekem, de ha szorgalmasan gyakorolok, még kinőhetem magam. Vannak csodák, akár még első osztályú csapatjátékos is lehetek valamikor. A hátsó teremben forgóztunk. Laci bácsi időnként kihívott valakit előre, és azzal külön foglalkozott. Engem egyszer hívott előre, mikor kiderült, hogy valami van a Gramsperger tenyeresében. Minden edző odajött, és a Gramsperger tenyeresét vizsgálták nagy komolyan. Visszahoztam a sarokból a labdát, feladtam jó magasra, a Gramsperger lecsapta. Velem abszolút nem törődtek. Általában megvertem a Gramspergert, mégis az ő tenyeresében találtak valami rendkívülit. Ezután külön foglalkoztak a Gramspergerrel, kihívták a forgózós kis teremből előre, ahol a klappárék is edzettek. Nyáron az öltözőben az újakat a faházi vizes törölközővel lesimázza. Engem is lesimáz a faházi. A palatinus strandon zsíros kenyérrel, parkettával, rongyal játszik pénzben, meg sem ismer. Nem emlékezhet mindenkire, akit valaha lesimázott erőllétin, az ő feje sem káptalan. Az erőlléti edzés végén focizunk. Tudnék végre kicsit villogni. De az orsós belém köt. Ezzel a hemüvel kicsit elszorcsizunk. Ordítva ütöm, vágom, harapom, úgy kell róla levakarni. Nem a szokásos gyerekbúnyó, átharapni a torkát. Jobb, ha nem zsikálnak. Ha rájönnék, hogy mi a Gramsperger tenyeresében a pláne, Laci bácsi megszeretne, és velem is foglalkozna külön. Megpróbáltam leutánozni a Gramsperger tenyeresét, de akkor meg kiderült, hogy a Gramsperger tenyerese nem váltotta be a hozzáfűzött vérmes reményeket, és a Gramsperger visszacsúszott közénk, akik hetente kétszer a hátsó teremben forgóztunk. A plebs, a resztli, a fölösleg, a deklasszáltak, a csőcselék televényes alvilága. Zárkózott lett a fiú, mondja anyám bácsi néninek. Olyasmiket teszek, amit nem akarok. Például a legnagyobb titkomat, amit senki sem tudhat, hogy szerelmes vagyok az Anikóba, aki a szemben lévő házban lakik, elkottyintom a házmesterünk fiának. Ami olyan, mintha kiállnék az udvar közepére, és ordítva közölném az emberiséggel, hogy este az Anikó bébidolban kiáll az ablakba és integet. Pedig egyébként nem is köszönünk egymásnak, és én szeretem, imádom, róla álmodok, mert ő a halálos szerelmem. Amit viszont akarnék, azt nem tudom megcsinálni. Nem tudom magam kihúzni. Azért járok görbe háttal, olvasta anyu az orvos válaszolban, hogy úgynevezett hirtelen nyulánkságomat leplezzem. Herendi a műjégpálya melegedőjének végében pornóképeket mutat. Nő széttárja szőrös punát. Amatőr fotók mesztelen magyar nőkről és nyugati újságkivágások. Gyűrött képen kontyos nő nagy tölcséres fagyival. Kiderül, hogy az nem fagylalt. Egyszerű, mondja Herendi, beteszed a szerszámot a szájszervébe. Már csak sóhajtok. Nem hinném, hogy ilyesmi lehetséges, de tartom a szám. Beleolvasok egy újságpapírba csomagolt, házilag gépelt füzetbe. Szerinted a delfinek intelligens lények? Kérdezte Joe. Válaszoltam, mert gyakran hallok csodálatos történeteket életmentő delfinekről. Meg a teknősök, mondta Joe. Szerintem a teknősök intelligensek, válaszoltam. Eszembe jutottak a növények érzelmi reakciói. Kusztó kapitány szerint az egész óceán él és lélegzik. Hol a határ? Azt hiszem, Joe, mondtam Joe-nak, az egész világ intelligens. Joe rám nézett, majd fel a holdra. A hullámok édesen paskolták a hajó farát. Ismered Roger atya híres beszámolóját? Kérdezte Joe. Roger atyát elvezették a benszülöttek az áldozati kanibál fához. Az áldozati kanibálfa olyan volt, mint egy hatalmas ananász.
nyalánkdarazsak dőzsöltek rajta, indák hálózták be. Törzséből éles tüskék meredtek elő. A tetején lévő mélyedésből zöld folyadék szivárgott. Az áldozatnak kiszemelt fiatal szűzlány felmászott a tetejére. Az indák rácsavarodtak, a levelek pedig lassan, méltóság teljesen felemelkedtek és beborították a testét. A sűrű, nyálkás folyadék vérrel összekeveredve csorgott le a kannibálfa törzsén. A benszülöttek odarohantak, lefetyelni kezdték, megrészegültek, és förtelmes orgia vette kezdetét. Roger atya elérkezettnek látta az időt a távozásra, és oldalán az ifjú lédivel búcsút intett a bizarr látomásnak. Hallgattunk egy sort, csak a hajó kötelei nyiszogtak. Az ananász emberevő fa volt régen, mondta Joe, az a keményebb fás közepe, az

édesapának, fiunkból férfi lett, ágyneműjén pollúció nyomát észlelte. A szőrök azt jelentik, vigyázat, nem sokára felnősz. A tömegközlekedés során beálló, nem kívánatos erekció fejszámolással való lelohasztásának művészete. Az orrméret és péniszméret téves analógiája, vagy tud-e a pénisz szagolni? Havi vérzés az én meleghúsú, illatos édesanyámnak ilyenje nem lehet. A kannibál fáról és Joe-ról a gólya hozza mélyen hallgatott. Rendőrök szállták meg az iskolát. Olyan hangulat, mint mikor a mafilmesek válogattak. Nagy izgalom, filmsztár leszel, egy új Mastroianni, egy új Somogyvári Rudolf. Orosz óra közben bekopog Kozma bácsi, és felkíséri Herendit az igazgatóiba, mert pénzért árulta a mesztelen magyar nők fotóit. Az egyik sorozaton a nő fenekén tetovált macska lesi a lukba bújt egeret. Próbált Ferenc orosz tanár, akinek a légnyomás a felszálló repülőn kifröccsenti a tollából a tintát a vajszínű zakójára, annak a véleményének ad hangot, hogy ráfért már egy kis féregtelenítés az iskolára. Herendit csak a következő óra közepén engedik vissza. Délutánra részletek is kiszivárognak, a kisvargától megkérdezték, öcsi, a te papád tényleg nyominger? Mert ha nyominger, akkor a kisvargával csinyán kell bánni, vagy éppenséggel jelenteni kell az elhárításnak. Nem ismertük ezt a szót. Nyominger. Vicces. Nyominger. Nyomizó. Szia, Valesz! A te papád tényleg nyominger? A tetovált fenekű nő különböző pózokban illegette magát, de úgy, hogy a macska és az egérjük mindenképp látszon. Akik tetovált fenekű nőt birtokoltak, egymás között csereberéltek, és komoly eséllyel indultak a farsangi bálon, hogy felkérjék twisztelni a mohácsi tündét. A rendőri akció után veszélyessé vált tetovált fenekű nőt birtokolni, mert igazságnéni rendszeresen razziát tartott a táskákban és a zsebekben. Akkor rajzoljunk, rejzoljunk. Egy elnagyolt kontúr hasából vízszintes nyúlvány vezet egy másik elnagyolt kontúr hasába. Mit suskenoltok ti ott? Igazság néni kitépte kezemből a papírt, és minden szál haja égnek ugrott. Később térhatású nőket rajzoltam, vetkőzős toll és Barcsai album alapján. Barcsai Jenő az egyetlen legális pornó. Ő ismerteti meg a felnövekvő ifjúsággal a női test anatómiáját. Barcsai vázlatot ölel álmában a kamasz. Az egyik mell szemből, a másik profilból. Tehát, hogy a mellek szöget zárnak be, nem olyanok, mint a vonatütközői. Ez utóbbi elképzelés sokáig szívósan tartja magát. Paralel cicik. Bekopogott egy kövér tanácsi dolgozó, kiküldte Klári nénit, és elmesélte azt a viccet, hogy valaki beír az újságnak, igaz-e, hogy a sárga répa jó az impotenciára. Igaz, csak jó szorosan hozzá kell kötözni. A lányok kint vártak a folyosón. Hozzá kell kötözni. Ez nem fért a fejembe. Hozzá kötözni? És mégis mivel? Cipőfűzővel? Spárgával? Cellux-szal? Aztán a döntő pillanatban észrevétlenül leszereled? Vagy le sem veszed, Jézusom? Jobban örültem volna egy simább viccnek nemi felvilágosítás címén. A paralel cicikre vonatkozó kérdést a répás előzmények után föl sem merem tenni. Következő héten egy kövér, de nő nemű tanácsi dolgozó a fiúkat küldte ki az osztályból. Minden nap egy rituális órát a mesztelen nőknek szenteltem. Nem biztos, hogy ez normális, de képtelen voltam abba hagyni. Balmel szemből, jobb profilból, elnagyolt fej, a mufot jól besatírozod. Mind ugyanolyan, ugyanaz a nő. Fejet nem rajzoltam. Nehéz is, fölösleges is, nem az a lényeg. Csonka női testek hevertek az ágy alatt, az ágynemű tartóban, a könyvek mögött a polcon, sőt, a könyvek lapjai között is. Mint egy sorozatgyilkos, aki nem tudja hová dugni áldozatait, és bárhová néz, kikandikál egy ernyet kéz vagy egy formás kis bukacsont.
Verne Gyula kötetei tömegsírokká puffadtak. A radiátor mögé

sem fért be egy mufnagyságú feszni sem, nem lehetett tovább halogatni a dolgot. Injekciós tűvel kiszúrtam a lánchíd konyakkupakját, teával utána töltöttem, és egy részeg orgia során miszlikbe szaggattam a mesztelen nőket. A maradványokat nejlonzsákba gyömöszöltem, és kidobtam a kukába. Nesztek! Ezzel megvolnánk. Hideg vizet lögyböltem az arcomra. Elővettem egy tiszta papírt, és egyetlen lendületes mozdulattal hatalmas kerek mellett kanyarítottam rá, profilból. Elmentem pingpongedzésre, az első csonka nőtt az új szériából a zöldre, amilyen felejtettem. Úgy veszi észre, mondta apám a vacsoránál, hogy rajzaim téma választásában egyre kifinomultabb az ízlésem. Valami cinkosságot szeretne kicsikarni. Mi, férfiak, mi, a női mellek kába fanatikusai, mi aztán tudjuk, mi a dörgés. A pornóképekkel való üzletelésből nem lett nagyobb botrány. Tekintettel voltak a kisvarga Nyominger papájára. Öten rovót kaptak, de nem rúgtak ki senkit. Maglódi bácsi egyedül él az Ordasdűlőn. Kutyája a bolond is öreg már. Nem bolondozik úgy, mint régen. Téli éjszakákon Maglódi bácsi beengedi a konyhába. Bolond a sparhelt alá fekszik. Szorosan a szakadt fülű fáskosár mellé a döngölt agyagra, és a hátát sütteti a meleggel. Maglódi bácsi lánya napközis tanárnő. Karácsonykor meglátogatja Maglódi bácsit. Danika az udvaron játszik a bolonddal. Meleg zoknit hoznak, csokoládét és egy csomag Amigo kávét. Az első kutyát, amit Danika megismert Pesten, Amigónak hívták. A házmester kutyája volt, és Danika sokáig azt hitte, hogy minden kutyát Amigónak hívnak. Amigó egy hatalmas és rosszkedvű dándog volt. Agytumor végzett vele. Hogy lehet a kávé Amigó, mikor nem ugat, nem nyal és nincsen lába? Jön a török, kiáltotta Danika, és végig rohantak a töltésen. Vera néni levágta Maglódi bácsi lábáról a körmöt. A kemény, sárga körmök bekunkorodtak, belenőttek a húsba, és sok szenvedést okoztak Maglódi bácsinak. Nem is lehetett vágni, hanem úgy kellett kis darabokban letördelni. Maglódi bácsi csendesen, de szünet nélkül jajgatott. Fürdetés. A nagy mosófazékban vizet melegítettek. Nem sokat, mert a kút befagyott. A faluból hozták a vizet kannában. Maglódi bácsi beleállt a langyos vízbe. Vera néni egy összecsavart törölközővel ledörzsölte. Kivitte a mosófazekat, a gőzölgő szennyes vizet az árokba locsintotta. Segített tiszta ruhát venni. Ráadta a téli kabátot, szellőztetés. A vizes kannát a vegyesboltos felesége szokta kihozni. Elég egy hétre. Este ülnek az ablaknál, nézik a holdat. A folyón három táskás jégtábla bukdácsol. Szól a rádió, de csak halka. Alszik a gyerek. Kezében műanyag kilőhetős rakéta. A rakéta orrán puha gumicsőr, hogy ne törje be az ablakot. Ünnepi dalok. A Kossuth hurutosan jön be, a Petőfi sercegve. A gyerek halkan horkol hozzá. A szokol hátuljára gumizott lapos elemek, régi, kemény, repedezett befőttes gumi. Maglódi bácsi kap a dohánycsavar a megnyálazott újságpapírba, megrázza a gyufásdobozt, térdére könyököl, kifújja a füstöt a lába közé. Lemúr Miki elnyeri Cakó ebédpénzét. Felcsalja suli után az üres lakásba, snapszeroznak órákon keresztül. Néha hagyja nyerni, játszik vele, mint macska az egérrel. Kosztul vastag, ragadós kártyalapok. Zsírd bele! Mikor elnyeri Cakó utolsó fillérét is, körmösben játszanak, piros vér a fekete köröm alatt. Cakó váratlan és merész javaslatára felteszik Tétnek az óráikat. Aztán Lemúr Miki elnyeri Cakó összes ruháját.
Cakónak kopaszra kellene nyilatkoznia, és négy kézláb mekegve megkerülni százszor az ebédlőasztalt, majd egy késhegyre menő csata végén Cakó örök időkig Lemúr Miki titkos rabszolgája lesz. Ott ül Cakó Károly, általános iskolai tanuló a nagy fotelben mesztelenül, és elképzeli a rabszolgaság eljövendő nyomorúságos éveit. Azon töprengenek, milyen hazárd játékkal folytassák. Snur, lukazás, pötyi, 21, snóbli, snapszer. Rövid disputa után a Fájernél maradnak. De mi legyen a tény? Cakó Károly általános iskolai tanuló rövid tépelődés után felajánlja újabb tétnek a szemfogát. Hogy azt ő kitörné vagy kihúzná mindenért cserébe, amit Lemúr Miki eddig elnyert tőle. De Lemúr Miki egy szemfog ellenértékét mindössze 3 havi ebédbefizetésben állapítja meg. Viszont, mondja, és gondterhelten gyűrögeti homlokán a bőrt, viszont mondjuk, de csak azért, mert kedveli Cakót és régi jópajtások, mondjuk, egy ilyen levágott kislábújért fel tudná ajánlani a rabszolgaságot és a mekegést. De Cakó ebbe sehogyan sem akart belemenni, szülei várható bosszújától rettegve. Azért egy hiányzó kislábújat még csak el lehet titkolni valahogy, vélekedik Lemúr Miki. Oda kötözöl egy töltényhüvelyt, egy radírt vagy egy szelepsapkát. Cakó nem szól. Mesztelen lábát nézi szelíden, szeretettel. 5 perc múlva Lemúr Miki elnyeri Cakó kislábúját. De ezen a ponton megint elakadnak. Cakó szeretné, ha nem kellene levágni a kislábúját, de mit ajánljon fel cserébe? Dupla vagy semmi? 2 lábúj kontra mekegés, rabszolgaság, kopasság, stb. Na jó, mondja Lemúr Miki olyan hangon, mint aki gavalléros nagyúri kedvében éppen most kutyavetyélel fillérekért egy országnyi latifundiumot legyen, ha nyersz, visszakapod a ruhádat, a pénzed, az órád, a rabszolgaságot, a lábújadat, a kopasságot, a mekegést, mindent, ha viszont vesztesz, akkor itt egy kicsit eltöprek. Na jó, figyelj, de ez az utolsó ajánlatom. Ha nyersz, mindent visszakapsz, és még ez a 300-as is a tiéd, azzal előhúz a zsebéből 3 piros hasú, ropogós 100 forintos bankjegyet, ha viszont veszítesz, ha te veszítesz, akkor Lemúr Miki krákog egyet, akkor kiugrasz az ablakon. Bámulnak egymásra. Lehetetlen, gondolja Cakó, hogy 9-szer sorozatban veszítse. Matematikai képtelenség. Most már egészen biztos nyerne. És akkor hazafelé a pénzből a szalai fagyizóban? Kiteríti a 30-at. Lemúr Miki letesz 20-at. Cakó halántékán egy izzadságcsepp gördül alá. Benne forog az egész világegyetem. Cakó szemébe néz. A rettegésnek és reménynek ebbe a 2 kicsi, feneketlen kútjába. Mi van már? Lemúr Miki finom, arisztokratikus mozdulattal, kis ujját kényesen eltartva, puhán elhelyezi a piros ászt az asztal közepén. Sokáig ülnek némán. Haza kell mennem, nyögi Cakó. Tessék, mehetsz, mondja Lemúr Miki, és mutatja az utat. Ruhákat, pénzt, aláírásos elismervényt a tartozásokról bezárja a szekrénybe. A kulcsot zsebre vágja, és átmegy a másik szobába rádiózni. A Néprádió szájában a nagy, sárga bakelit örlő fogok. Visszamegy a kis szobába, és szó nélkül megmutatja a pici jeleket a hátlapokon. Cakó csak ül kezében a cinket piros ásszal. Szürkén és mozdulatlanul, mint egy homokszobor.

0: Tilos Rádió. Folytatjuk a korhatáros irodalmi mű feldolgozást. Figyelem! Három óráig előfordulhatnak csúnya szavak. Felnőtt szövegek gyerekszemmel. Garaci László. Pompásan buszozunk. Senkinek sem ajánljuk, de azért jó hallgatást.
1: Ehéz lett a szívem. Visszaroskadtam. Nem megyek haza. Aztán fölálltam és hazamentem. Nem ülhetek itt az idők végezetéig. Csak ne a bottal könyörgöm. Jó leszek. Megígérem, mostantól mindig nagyon-nagyon-nagyon jó leszek. Mint egy angyal. Egy ma született bárány, csak ne a bottal. Jaj, minek is nőttem meg. Pedig milyen klafán kezdődött minden. Magyarország legfontosabb kapás növénye? A kövér csesznegi próbálja értelmesre berendezni az arcát. Kövér, de legalább nem ráccosodik, mintha gondolkodna, mintha tudna bármin is gondolkodni. Düllett, vizes kék szemekkel bámul fel a levegőbe, háta mögött morzsolgatja rózsás ujjacskáját, izgatottan tekergeti rajta a nem létező aranygyűrűket. Vesz egy nagy levegőt, de nincs mit mondani, üresen tátog a száj. Megszánom. Oda súgok, és ő kapásból megismétli felhangon boldogan, banán. Banán! Banán! Csesznegi úgynevezett szenzoros pöszességben szenved. Nem csak pösze, de másnál sem képes a pösszeséget felismerni. Tanszerét elhányja, köpenyét elveszti, füzetmunkája borzalmas. Sarolta néni bejegyzése, randa és másolás. Kis lufit szétdurrantani a fején, attól nagyot rebben. Dolgozat előtt körzővel megszúrni a fenekét kabalából. Cejsz nagyítóval, ha besüt a nap, óra közben megpörkölni a gallériát. Te, Csesznegi, igaz, hogy kiskorodban mogyoróval etettek, mert nem tudták, majom leszel-e vagy ember? Banán. Micsoda? Emelkedik Sarolta néni a tanári asztal mögül. Banán! Csesznegit elönti a forróság, rázogatja fejét. Nem banán, egyáltalán nem banán, de hogy banán, még hogy banán. Magyarország legfontosabb kapás növénye a... Magyarország leges-leges legfontosabb kapás növénye a... Úgy kell súgni, profin, hogy az S, S, C, C hangokat kihagyod. Azon kívül nagyon jól lehet súgni szimulált köhögés, tüsszentés, krákogás közben. Sarolta néni bevési a karót, és odavágja a Csesznegi ellenőrzéjét az asztalra. Csesznegi kívánszorog. Idült vigyor az arcán, megpróbál úgy tenni, mintha ő találta volna ki a banánt virtusból, hogy az osztályt szórakoztassa. Ne vigyorogj, lányom, mert kiváglak, mint a taknyot. Takács Frici elcsumázza Csesznegit. És Cseszneki hatalmas teste, mint egy válaszként Sarolta néni fenyegetésére, csattanva zuhan a padlóra. Köpenye beakad, és hangos hivítással végigfeslik a hátán. Begyakorolt akcióterv szerint néhányan megjátszott rémülettel a pórújált áldozathoz ugranak, és a kezére taposva rángatják, gyömöszölik. Mások hangosan haotáznak. Valaki az általános zűrzavarban kérdést intéz Sarolta nénihez, hogy ki mehet-e vécére. Teljes a káosz. És persze megint Csesznegi a hunyó. Ki más? Mikor végre mindenki újból a helyén ül némán, Sarolta néni még egy szép hosszú intőt is behorgol neki ráadásnak. Addigra ki is csengetnek. Csesznegit a szünetben a levegőbe dobáljuk. Hajrá, banán! Pedig nagyon kövér. Notabene banánt ritkán eszünk. Még ha lenne is a boltban, most nem kapnék egy ideig. Lelőttem a kontyos macát. Mit keres ilyen későn az utcán egy tanuló? A kék iskola köpenyt hazafelé sem szabad levenni. Intő. Kék vagyok, mint az MTK-sok meze. A kenderesi bácsi moszkvicsa. kékbe kell csomagolni a könyveket, füzeteket és több napos gyötrelem rá nejlon. Kék a kisdobos nyakkendő, az öltönyöm, kék az ég, a véraláfutás, a paplanbérés. Kék vagyok. És nagyon félek. Igazság néni roppant konyba tornyozta haját. Bajuszt növesztett. És hatalmasra fúvódott teste különböző pontjain, bőrének barna csomóiból erős törzsű, fekete szőrszálak törtek elő a gyermektársadalom legnagyobb riadalmára. Nincs appellata, rikácsolta klimaxos fejhangon, és megkülönböztetés nélküli, demokratikus szigorral utált mindenkit. Ebéd után körmével piszkált a fogából a múcsingos húscafatot. Az ujja hegyén billegő iszamos maradványt, nehogy megint beszoruljon valahová, nehogy megint fennakadjon zegzugos szája öblének valamely rettenetes zátonyán, egy előre összeszürcsölt Niagara-szerű nyálzuhataggal egy adagban nyelte le. A szende bűbáj. Nincs répéta? Mordult az ételkiadó felé settenkedő Gyulaira, gyűlöllek, mondta, mert te is gyerekszerű vagy. Danikád bőrfodros tiroli nadrágban járatta, haját, mint a lányoknak, csattal fogta össze. Arcába szarukeretes szemüveget nyomott. Danika nem beszélt, nem kérdezett, és nem válaszolt. A kérdezés a kíváncsiság, az érdeklődés attitűdje ismeretlen maradt számára. Kihívták felelni erdőből. Az erdő. És minden tudott az erdőről, csak azt nem, hogy jellemző növénye a fa. Vagy szó szerint eldarált egy ismeretlen ok és elv szerint kiválasztott bekezdést, de ha megakadt, vége, ha belekérdeztek, vége. Az anyjával szembeni tanári szolidaritásból sosem kérdeztek bele, és ha megakadt, gyorsan beírtak neki egy közepest. Kapanyélnek hívtuk. Szünetben értelmetlen üzeneteket adtunk át neki. Hozza fel a kanyarfúrót a szertárból, vályogtéglát tettünk a tornazsákjába, pókot a fülébe, de nem sikerült kizökkentenünk idiotisztikus ernyedtségéből. Beálltunk igazságnéni pózába, csípőretett kéz, kitolt ülep, és ráordítottunk. Hey, fiam, hát ti néked halvány lila dunsztot sincsen, mi az a kikérics? A szende bűbáj és a kapanyél. A tikitaki szezon alatt kapanyél megbokrosodott. Tikitaki. Badzagra kötözött műanyag golyókat koccintasz össze, csattogó hangot ad, poliamid szilánkok pattanak a szemedbe. A sztárok 10 percig is képesek folyamatosan tikitakizni. De vannak áldozatok is, akik inhüvelygyulladás miatt hetekig nem írnak leckét. Lemaradnak. Évismétlésre kényszerülnek. A Lehel piacon látjuk legközelebb. Egy rossz arcú férfinak segít a zöldséges standon. Belekeveredik egy kocsi feltörési ügybe. A sitten köcsög lesz. Buziverő suhancok kirabolják és félholtra verik a felszabtéri WC-ben. És egy zúzmarás téli napon megfagy részegen egy dohány utcai kapuajban a kukák mögött. Kapanyél sose tikitakizott. Tömpe ujjak, katatón magány. Igazságnéni drákói szigora. Befelé torzult mosolyjal szobrozott a folyosón, mint egy sötét értelmű példázat. Mivé nyomorodik az ember az igazság közelében. Aztán hirtelen megelevenedett, szemében sárga téboly villant, és kitépte kezemből vadonatúj tikitakimat. Hé, a tikitakim! Behúzott nyakkal elfordult, fejét félre billentette, szeme sarkából a földre merett, és szorította magához a zsákmányt. Adod vissza? Joli néni a sarokba hívott, és titokban, mintha másnak ezt nem lenne szabad látni, visszaszolgáltatta a tikitakimat. Másnap kapanyél nem jött iskolába. Eltűnt. Kapanyél felszívódott. Igazság néni fülkagylóiból viszont rettentő szőrcsomók bújtak elő. Kinéz az udvarra. Még randallázik már megint oda le? Lemenjek, vagy feljössz 2 rettentő pofonért? Kegyelmez nékünk, igazság nénie. Jövő héten kirándulni megyünk Komlóra. 33 torok üdvrivalgásban tör ki. Pompásan buszozunk. buszunk hűtőrácsán a feltekerhető bőrvédő. Tülekedés a lépcsőn. Hátulról egy hang, Dormán, az új ösvezető. Gyerekek, mi ez? Nem vagyunk csürhék. Barát barát mellett foglal helyet. A busz harákolva, köpködve elindul, és már pattog is a nóta. Kender, kender, de szép tábla kender, az ibrányi lányoknak csak ez kell. Sofőr bácsi hátra szól, csendesebben vigadjatok. A nótázók észbe kapnak, a kultúrált éneklés. Buszunk nyeli, fajja, habzsolja a kilométereket. Már messziről észreveszük az erőt sugárzó alakot, és feltesszük Klári néninek kérdéseinket. Hogy a faszba készült ez a szobor, mi a picsát jelent az arcán a mérgesség? Le, nin, mondja Klári néni, mert ráz a busz a makadámon. Kifejezésre juttattuk, hogy otthon mi is megpróbálunk Lenint formázni beáztatott tojásos dobozból. Aztán visszaindultunk a buszhoz. Utoljára maradtam. Megigézett Lenin szigorú tekintete. Szerbusz, Lenin, mondtam. Homlokán recsegve felgyűrődött a kőbőr. A gyerekek vadul integettek, nehogy lemaradjak, mint a borra való. Az égen olajzöld felhők nyargaltak keresztben. A kísérő tanár csípőretett kézzel beszélgetett a nyilvános vizelde mellett. Rászállt egy légy a számra, és rögtön tovább repült. Hogy hívnak? Kérdeztem. Lenin, mondta. Lenin. De igazából mi az igazi neved? Arra vagy kíváncsi, kisfiú, mi volt a nagy Lenin igazi neve? Arra. Lenin neve, na de most aztán jól figyelj, jó szív volt. Lenin neve fürgeszarvas volt. Lenin neve pöttyös labda volt. Lenin neve pompásan buszozunk volt. Lenin neve, na de most aztán jól figyelj volt. Innen útunk a bányába vezetett. Nagyon tetszett a modern megoldás, hogy a bányából feljövő bányászoknak nem kell törülközőt használni, hanem higiénikusabb, hogy egy levegőt fúvó folyosón haladnak át a fürdőből a szekrényükig, és az leszállítja fáradt testüket. Továbbra is jól viselkedtünk, nem akartunk rossz színben feltűnni. Aki mégis rosszalkodni próbált, azt a többiek leintették. Navratil beköpött a tárnába. Kifaggattuk az idős vájárt, a sújtó lég ma már nem olyan halálos veszély, mint a kincskereső kiskötmön idején. Füstölgő salakdombok a város szélen, irány a természet. Orvvadász által felállított hurokban vergődő nyúrra bukkanunk. Klári néni a vadon élő állatok életéről, táplálkozásáról, szokásairól mesél. Bogarat gyűjtünk, áradmányos talajt és szuvas kutyalapockát. Egy mókus dobozt majszol a fán. Milyen változatos vidék, ami szűkebb hazánk, nézd, bazd meg, őzikék. A TS kapuban hever a gazdaság vén házőrző ebe, a portás úgy hívja, életunt tömlő. Hússertés, a tehenek törzslapjai, nagyüzemi baromfi tenyésztés. Tyúkszarba, libafosba taposni, csesznegire kenni. A vájúban szivacsos, zöld lepedék a tehenek nyálától. Átlagos tejhozam. Tejszeparátor. Bruttó regisztertonna. Tanuljatok szorgalmasan, mondja az idős parasztasszony, nektek már ne kelljen ilyen csúnya munkát végezni. De Klári néni bebizonyítja a TS munka nagyszerűségét, fontosságát, sőt a TMK, a tervszerű megelőző karbantartás szépségeit. Osztályfőnöki feldolgozó órán majd mindent átismétlünk. Mit éreztél az óra elején, mit érzel most? A bogarat az áradmányos talajba tesszük, hogy megpuhuljon, otthon megfelelő méretű rovartűvel átszúrjuk a szárnyfedelét, és megvárjuk, hogy kiszáradjon. Szabad foglalkozása dombok ölelte, kikericselteli virághímes tavaszi réten. A lányok összevesznek a zsinórlabdán. Tauszék, fogyasztós kidobóst akarnak játszani, megy a klikkezés, egy labdát hoztak. Ismerkedünk a famászással, annak lehetséges következményeivel. Bizonytalanul mozgunk a természetben, mert kísért a szörnyű emlék, néhány napja tobozt gyűjtöttünk Budán, mikor nagyfiúk megtámadtak. Az igazság az, hogy jól bejöttünk. A kovboly nadrágos elgáncsolt, könyörögtem, ne bánts, kegyelem, mire adott három kokit, két melport és egy elefántbuszit. Rónai szájaskodott, kínzó cölöphöz kötötték, a nadrágját feldobták a fára, mert ez most az ezüst tó kincse, és halálra leszünk kínozva. Nemrég olvastam az ezüst tó kincsét. Közöltem, hol a kincs. Hát, ha elengednek. Csak szeretnéd, mondták, te is szépen halálra leszel kínozva. Tüzet raktak, hogy először is megsütik a rónai fügykösét. Egyre nagyobb tüzet raktak, szinte már mágia. Csak nem akarjátok elégetni az egész rónait? Rónai hangosan vacogott. A kovbonynadrágos egy kihegyezett nyársal pöcögtette a farkát. Micsoda répád van, kisöcsi, mondta. Élesztőbe lógatod? Ebből rendőrségi ügy lesz. Célba dobtak rónai farkára tobozzal. Frici udvariasan megkérdezte, hogy mi ránk tulajdonképpen szükség van-e itten. Mire megnyugtattak, hogy legyünk türelemmel, nem sokára mi is halálra leszünk kínozva. Szalonnát vettek elő, csíkokra vágták, megsütötték. Füstbomba, mondták, és rátették a tűzre a rónai gépéből kitépet filmet. Rónai haladéktalanul öklendezni kezdett. A colos összepattintott a zsebkését, aztán megint kinyitotta, odament Rónaihoz, de a füst mindent eltakart. Egymásra néztünk Fricivel, és iszkiri. Másnap reggel Rónai az ablakban ült, és a számtant írta. Mi volt? Semmi, elengedtek. Másik nadrág volt rajta. Az sem derült ki, visszakapta-e a fényképezőgépét. Délután óvatosan megközelítettük a helyet. A kiégett tűz hamuja. Eljátszottuk a jelenetet, oda kötöztem Fricit, és csupasz ágat forgatva sütögettem a nem létező szalonnát. Most nincs mitől tartani. Két felnőtt is vigyáz ránk, de bekanyarodik a parkolóba egy másik farmotoros Ikarusz. Játszatok a rétnek ezen a felé, mondja Klári néni, nem kell velük keveredni. Gimnazisták az Alföldről. Piócásnak hívják a virághímes rétet, reket hangon röhögnek. Navratil célba vesz egy fán gubbasztó karvajt. Mire ott terem két gimnazista az Alföldről. Felkapják a szédült karvajt, és elszaladnak vele. A mieink utána, adjátok vissza a szédült karvajt! Gúnyosan nevetgélnek, és szó nélkül elteszik a szédült karvajt a buszukba. Szólunk Klári néninek, hogy tanári tekintélyével szerezzen érvényt az igazságnak, kérje vissza a szédült karvajt. De a gimnazisták azt mondják, a szédült karvaj a sofőrjüknek kell. Ilyenkor hol van a társadalmi bíróság? Nincs mit tenni, focizzunk. Mi leszünk a mötöká? Felfújjuk a fűzős focit, és megkérjük a kísérő tanárt, Kárpáti Marika papáját bíráskodjon. A lányok is kibékülnek, klinikát játszanak. Kárpáti Marika a legfélősebb kislány az osztályban. Nyuszi. Szembe ráncos szoknya, szürke garbó. Egyetlen érdekessége, hogy a papája filozófus. Mikor rákerül a sor, apja foglalkozása, suttogva bemondja, filozófus. Az meg mi fánterem? Filozófus az, aki mindent tud. Rábeszéltük Klári nénit, hogy Kárpáti Marika filozófus papája legyen a kísérő tanár az osztálykiránduláson. De Kárpáti Marika filozófus papája csalódást keltett, mert kopaszodott középen. És mikor megkértük, hogy bíráskodjon a fociban, az előzetes szabály megbeszélés során kiderült, hogy a legmesszebb menőkig nincs tisztában a les szabály jelentőségével. Nem tudja, mi a les. Fuvolázni sem hallott róla. Mi igazából a bevett szokásokhoz híven nem is kívántuk kispályán a les szabályt alkalmazni, de ahhoz, hogy egy szabályról komoly megfontolásuk után lemondjunk, töviről hegyire ismernünk kell magát a szabályt. Ahhoz, hogy egy törvényt semmisnek nyilvánítsunk, behatóan ismernünk kell magát a törvényt. Ő viszont a legellenszenvesebb és legfelületesebb módon a les szabály ismerete nélkül is lemondott volna a les szabály alkalmazásáról, amivel elásta magát a szemünkben. Még hogy filozófus. Thalész legalább, a nagy görög gondolkodó, mikor állandóan szivatták a poliszban, hogy élhetetlen idióta, mert például egyszer sétaközben annyira elgondolkodott egy matematikai problémán, nyilván a Thalész tételén, hogy belezuhant a messzes gödörbe, Thalész ekkor legalább kiszámította a csillagokból a jövő évi termést. Felvásárolta az összes szőlőprést a városban, így lett egy csapásra gazdag, és így állt bosszút. De mi később sem tanultuk meg tisztelni Kárpáti Marika filozófus apukáját, mert azután sem produkált semmi különöset, hogy olyan csúnyán felsült a les szabállyal. Egyáltalán nem számította ki a szőlőtermést, sőt, még ő volt megsértődve. kamgán pantallómat gyerekek fotbalozás ürügyén sárral összecsapták, kérem intézkedni. Ül a buszban egyedül, hátravetett fej, száraz migrén, ne zajongjunk. Be lehet állni? Kérdezte egy mutálós gimnazista az alföldről. Egy lavor vízbe, majd ha visszakaptuk a szédült karvajt. Kárpáti Marika felsült a filozófus papájával. Nem sokára mégis ő lett a legnépszerűbb lány az osztályban. A banda összes tagja egyszerre, egyazon napon, egyazon percben esett halálos szerelembe Kárpáti Marikával. Véletlenül fejbe vágtam egy sakkfigurával. Sírva fakadt, de úgy, hogy a kő is megszánta volna. Összetrombitáltam a fiúkat, és kiadtam szigorú parancsban, hogy mostantól, 10:30-tól a Kárpáti Marika, aki eddig soha semmelyikünk szerelem sorában nem szerepelt, sosem kapott szerelmes levelet, és az osztály azon félénk visszahúzódó tagjai közé számított, akik észrevétlenül fátyol alatt tengetik szemérmes életüket, és nem is vágyakoznak arra, hogy kitörjenek az ismeretlenség homályából, mostantól, 10:30-tól a Kárpáti Marika mindannyiunk szívszerelme. Nem örült neki. Padjára tettük sorban a pisztolyokat, és követeltük, hogy valljon színt. Most boldogok vagytok? Kérdezte a pattársnője, mikor Kárpáti Marika megint sírva fakadt. S akinek szerepe ebben a vérre menő rivalizálásban a szükséges, de önmagában értéktelen kellék jelentőségére korlátozódott. Írja a földrajzleckét, a szavak átégetik a füzetet, az asztalt, a padlót, és beleesnek a földbe. A bütyök meglesi a lépcsőházban, mintha ő is tudna a banda szerelmi tébolyáról. Egyem azt az édes kis puncikádat. Síró görcsöt kap, zárva termőket összekeveri a nyitva termőkkel. Maradékot elfelejti hozzáadni, radírját elveszti, áttér a kockázatos reggeli bepakolásra. Feláll és reszkető hangon bejelenti Sarolta néninek, hogy az ő leckéje, a Karaganda Kujbisev krivolyrog, beleesett a földbe. Hetekig üres a padja, nem tudunk róla semmit. Szenvedélyünk szalmalánk természetűnek bizonyul. Kurta tréfa, egy percre tündökölve mindenki fölé emelkedik, majd azonnal visszahull az ányszerű töredéksorok egynemű televényébe. Papírgyűjtés közben elcsapja egy autó. Fekszik az aszfalton, kíváncsian és részvétlenül bámuljuk fentről az ablakból. Az osztálykirándulás másnapján kiderül, hogy Klári néni kém. Lemúr Miki hegykén odakiált, így szoktunk elbánni a kémekkel, lealázzuk őket, japán és kínai elmentek, stb. Klári néni átolvad az ablakon keresztül a tájba. Vígan pattog az énekszó, sofőrbácsi engedi. Kocaturisták vagyunk mi, nem szeretünk gyalogolni, csak akkor, ha busz visz minket, járjuk be a hegyvidéket. Ikarussza russza, ikarussza russza, ikarussza russza, ikarusz busz. Akkor derült ki, hogy Klári néni kém, mikor mikrofilmet dugott az orrába. A CIA-től kapta, akkora, mint egy szőrszál. Fel lehet rá venni a laktanyákat. Klári néni számítóravassággal úgy tervezte meg az osztálykirándulás útvonalát, hogy a legfontosabb laktanyákat lefényképezhesse az orrával. A lefényképezett laktanyák kiszolgáltatottá válnak, mint a hátára fordított szarvasbogár. Magasan tartott orrát mindig pontosan abba az irányba fordította, amerre kinézett a buszból, bár ez talán bizonyítéknak kevés, mert könnyen hivatkozhat anatómiai és kényelmi szempontokra, hogy nem a szemes arkából, a perifériás látásával szemléli az elsuhanó tájat, hanem teljes arccal fordul felé. A természet, az arc fiziognómiája nyilván nem szándékosan, de ez esetben a kém tevékenység segítségére sietett, mikor ős eredeti adottságként mutatta fel, hogy az orrtengely és a szemtengely merőlegesek egymásra. Szólni kéne a kalandjai felügyelőnek, vagy írni Kádár apánknak. A titkos adóvevőt óvatosságban otthon hagyta, de orrába túrt, leleplezte magát. Stirlitz tudta, hogy hibázott. Klári néni viszont nem tudta, hogy hibázott, és mi, az Emil és a detektívek mintájára figyelőszolgálatot szerveztünk. Szemmel tartottuk Klári néni orrát. Ha beszélt hozzánk, forognia kellett, mert elsasszéztunk leselkedő orluka elől. Minket ugyan nem fognak beszervezni a rohadt imperialisták. Titkos kupaktanácsot tartottunk a hátsó ülésen. A figyelő szolgálat nem elég, tárgyi bizonyítékra van szükség. Takács Frici éjjel belopózik Klári néni szobájába. Kitépi orrából a szőrfilmet, lenne meglepetés. Kalocsán robogott keresztül az Ikarusz. Pompásan buszoztunk, de nem vétettük el, hogy Klári néni orcimpája a forradalmi ezred laktanyájánál remegve, elfehéredve kitágul, hogy minél szélesebb öblöt tárhasson a tiltott látvány felé. Majd a jól végzett munka örömteli fáradtságával bágyattan elernyed. A harckocsizó ezred laktanyája következett. Ford bennünk a tehetetlen düh. Klári néni orra kalocsán két legyet ütött egy csapásra. Láttuk lelki szemeinkkel, hogy a katonai üzemek, fegyvergyárak, stratégiai fontosságú csomópontok, hidak és vasúti átjárók, középületek, élelmiszerraktárok és víztárolók a hátukon fekve kalimpálnak, mint szerencsétlenül járt védtelen szarvasbogarak, és immár lehetetlen őket megoltalmazni. Klári néni az orrába gyűjti egész Magyarországot. Mi meg ölbetett kézzel ülünk, és ki tudja még mire készül. Előre dőlve oson a pártház kihalt folyosóján. Egyik kezében mordály, másikban madárpók. Frici megkérdezte, mert hogy ezen vitatkoznánk, hogy mi a különbség a CIA és az FBI között, de Klári néni rárivalt, maradsz a seggeden. Aha. Na jó. Fogol te még másképp is beszél. Azzal fenyegetőzött, ha így folytatjuk, nem viszi el az osztályt a mezőgazdasági vásárra. Aztán persze elvitt, kötelező. Prospektusok, külföldi ül, 500 kilós disznó és a bűz. Klári néni, otthon hagytam a gázállarcon. A pavilonban szép gyümölcsök kínálják magukat. Kevesen gondolnak azok munkájára, akik ezeket megtermelik. Lengyel répaszedőgép, intenzív alma, önfelszedő csávázó. Az a modern tanítónéni, aki kiállításon szétengedi a gyereket. De hát egy kémtől mit vársz? És akkor kiderült, hogy Klári néni mégse kém. Kiderült, hogy Klári néni mégse kém. Mert akkora hibát egy CIA ügynök nem követ el, hogy elválik. Sokáig titkolózott, de mikor újból férjhez ment, a névváltoztatás elárulta. Megszűnt ugyan kém lenni, ám egyszer s mind megszűnt erkölcsi lényként létezni. A válás a visszataszító lealjasodás végfoka. Osztályfőnöki óra elfhűségből. Egyetlen kérdésre sincs jelentkező. Némán, mozdulatlanul és gyűlölettel telve ülnek a padban. Legközelebb azzal próbálkozik, hogy milyen vagyok én, meg hogy milyen lesz az életem 10, 20 vagy 30 év múlva. Felszólítja Lemúr Mikit, milyen lakásban fogsz lakni, milyen munkahelyet választasz. Miklós nem akarta elképzelni a jövőt. Szép, napfényes panellakás káposztás megyeren, házsártos feleség, hat kicsiny porony. Nem kívánt a jövőről beszámolni ennek az elvált asszonynak, a morális szörnyetegnek, kurvának. Miért engedik az ilyet tanítani, hogy tovább rombolja az ifjúság erkölcsét? Miért engedik az ilyet egyáltalán tovább élni? Hol fogsz lakni? Budapesten? Lesznek gyermekeid? Berlinben fogok lakni, gondolta Miklós. Ösztöndíjas író leszek. Későn kelek az alkoholtól és az altatótól kába fejjel. Orrom tele lesz véres takonnyal. A mosdókagylóba fújom, de rácsapódik a trikomra. Így kezdődik a nap, vérrel és takonnyal, tanítónéni, kérem szépen. A trikomon két kifakult transvestita, Boys are pretty in New York City. Felteszek egy teát. A konyhából anarchista szekértáborra látok, a szobából maoista törökökre. Fátyolos napfény, csupasz ágak, kora tavasz. Ez lesz, Klári néni. Pattanásig feszülnek a rügyek. A kommunistákat elkergettük, Klári néni. A kis feloszlott, az úttörők meghaltak. Kiderült, hogy egy oltári nagy baromság volt az egész. Minek tetszett elválni? Inkább kémnek tetszett volna lenni. Jobban jár a Klári néni, ha kém. Ma már össze se házasodunk, hogy ne kelljen elválni. a visszataszító lealjasodás végfoka. Ma kellene születni a Klári néninek. Polotválkoztam, kidobom a taknyos trikót a szennyesbe, gyógyteát fogok inni, csilis tea. Amszterdamban vettem, ahol a házak homlokából kampó áll ki, mert csak ablakon át tudnak költözni. Hogyan fogsz visszaemlékezni az általános iskolás évekre, tanáraidra, nevelőidre, osztálytársaidra? Kérdezte Klári néni türelmesen. De Lemúr Miki nem akarta tudni, mire fog emlékezni 30 év múlva. Miklós, ide figyelsz te egyáltalán? Klári néni sokáig csak néz, mint aki kapizsgálni kezdi, mi az ábra, aztán az asztalra borul. Egy tanár nyílt színen kiterítve. Senki sem veszi a fáradtságot, hogy oda menjen. Pusmognak, amőbáznak, röhikcsélnek. 3 éve az osztályfőnökük. Lemúr Miki ütemesen a padhoz csapkodja vonalzóját. Helyet cserél Navratillal, rajcsúrozzunk gyerekek, bőgő masina. Lecserélni egy férjet, mint egy zoknit? Klári néni a tenkesnek drukkol, he? Lassan feláll. Üres tekintet. Mindegy, mit mondasz, inkább hallgass. Elcsigázott és kétségbe esett, vagy csüggett és bánatos, vagy szontyoli és durcás asszonyka a 60-as évek legmélyebb bugyrából. Valami homályos értelmű bosszú vágyból halálra kínozzák a gyerekei. A rettenetes 7. A. Másnap kőkemény vonás a szája szélén, most megmutatom nektek. Ez az erő már abból a férfiból jön, az új férj akarata, féltése, szigorúsága. Zabos a góré, lesz nem ulas. Kioszt néhány intőt, néhány felelőt bezúgat, a főkolomposokat szétülteti. Az ültetés az apropótól függetlenül nagy horderejű, egzisztenciális esemény. Az élet egy eddig ismeretlen, vadonatúj perspektívába helyeződik. Új baráti és szerelmi struktúrák képződnek. Személyiségek deformálódnak vagy teljesednek ki. Rejtett tulajdonságok törnek felszínre. Rossz tanulók feljavulnak. Jó tanulók hullámvölgybe kerülnek. Minden érték átértékelődik. Az első pad ugyan fedezék nélküli tűzvonal, de rónai a szomszédod. Matekból egy jeggyel jobbra számíthatsz. Viszont vészes közelségbe kerültél Tausz Jutkához. Csak átnyúl a padok között. És tolltartód alá csúsztat egy illatos levélkét. Az osztály passzív rezisztenciába szorul. Klári néni feleltetés közben már oda sem figyel. Be vagyunk idomítva. A naplóba írogat, kiosztja a továbbtanulási lapot. Az ideges rossz kedv örök árnya. Ma már nincsenek származási kategóriák, közli hidegen, de a fizikai dolgozók gyerekeit támogatjuk, hogy íróasztal mellé kerüljenek. Nálunk nincsenek fizikai dolgozó gyerekei. A Gyulai Miki egyedül a fizikai dolgozó gyerekei. És csak találgatni tudunk, milyen íróasztal mellé fogják ültetni, mert azt, hogy hülye, még 8. is pontos jével írja. Gyorsan elröpül az utolsó év. Nincs új anyag, csak ismétlés. A 7-esek lombozzák fel a búcsúzók termeit, nagy díszítési versenyben vannak egymással. Klári néni úgy tesz, mintha nem értené a célzást, mikor mutatjuk neki a kapu fölötti különös feliratot. Válásra int már az óra. Lemúr Miki ballagó párja Serei Kati. Ez meg közben hogy megnőtt, a kis pöckös. Kézen fogva ballagnak az olajzöld folyosón. Hamuban sült pogácsa a botocskára tűzött tarisznyába. Föl-föl, fiúk, csak semmi félelem. Mielőtt leveszik, megcsókolják a vörös nyakkendőt. Elbúcsúznak tőle. Filiszten leszek magam is. Szertári vödrökben hűsölnek a csokrok. Mi az a filiszter, senki sem tudja. Navradil úgy énekli, miniszter leszek magam is. Jéghideg ölelések, formális puszik. Soha többé nem leszünk általános iskolások. Mostantól nem vonatkoznak ránk az iskolai szabályok, nagyok vagyunk, máshová tartozunk. A lányok, főleg akik nem tanulnak tovább, rúzsozzák magukat. Hűtlen asszony frizurát csináltatnak. És olyan fülbevalót hordanak, amitől kibodorodik a fülcimpa. A fiúk egyik délután a suli felé bandáznak. A kopogtató oda van ragadva a zöld festéktől. Kozma bácsi, a pedellus a hűvös kapuajban fűrészport seper a kövön. És akkor ők sorban leturházzák az oroszlán fejes kopogtatót. Lemúr Miki az őszi osztálytalálkozón Kárpáti Marika kezére teszi véletlenül, vagyok olyan legény, a kezét. Ciklámens színű kis kosztüm van a Kárpáti Marikán. Te miért mentél gimnáziumba, Miklós? Kérdezi. Az általános műveltség miatt, Marika. A tanárok elszivárognak, Klári néni a sarokban ül beszorítva, raglánszabású kabát, gyöngyházfényű rúzs, keserű ránc az ortőn. Egy szót sem szólnak egymáshoz.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.
1: Megkíséreltem aztán követni ezt a gorcsevet, akiről úgy tudom, hogy rég halott. De már réges-rég eltűnt valamerre a hajnalban. És amit egyre világosodott az ég, úgy éreztem, hogy a párizsi rikkancsok ma tudják, hogy várom őket és tréfálkoznak. Ilyen ólomsúllyal múlt az idő. A háznak igaza volt. Önzőn fogom fel ezt az ügyet. Nem megyek már az iménti szellem után, nem kutatok semmit, csak várom a vezércikkemet. Végre, végre! Özöllenek a rikkancsok a reggeli lapokkal. Azt hiszem, ezen a napon én voltam az első újságvásárló Párizsban. Izgatottan veszem kézbe, azután, mint az egész barokkház zuhant volna rám, szinte szétesett a világ körülöttem. A vezércik helyén ez volt. Sír Lajos bankrabló? A Montparnasse-i bankrablás tettese. A rendőrség már a nyomában van. Kiejtettem a lapot, kissé a falhoz tántorogtam. Minden gondolat, érzés és értelem nélkül. Az első érzésem nem ijegység volt. Úgy éreztem, hogy nevetni kell. Harsányan és gurulva. Elképzeltem a kis gyerekni Sír Lajost pálcakarjával, holdvilágfehér arcával,

0: Öző lakása másfél év előtt Hotel Portugé, ahol egy részeges, könnyelmű portás bejelentette, mivel nem tudta, mit cselekszik. A hír különben aránylag rövid, csak roppant vastag betűvel szedve, mint Sír Lajos kamposbotja. Mindenki emlékszik még, írja a lap, arra a vakmerő tettesre, aki fényes délelőtt két pisztollyal behatolt a Banque de France bilánkúri fiókhelységébe, agyonlőtte a pénztárost és egy altisztet, kifosztotta a kézi pénztárat, aztán elmenekült. Egy másodpercnyi aggodalomra sem adott okot a hír, csak valami szörnyűséges és őrült tévedés lehet. Sír Lajos bankrablása nem nagy veszély, de az én cikkem elmaradása mögött lehet valami. Virrad. Most bizonyára Nedda is várja valahol a lapot, a vezércikkemmel. Felhívom egyenesen Burent a lakásán. Köztudomású, hogy korán kelő ember. Jó reggelt, itt Almási.
1: Kicsoda?
0: Kérdezte reketten. Almási, feleltem. És már is éreztem, hogy baj van. Az az Almási, akinek megígérte, hogy egy cikkét a mai lap vezércikknek hozza.
1: Valami tévedés lesz,
0: felelte Bune, tétován, és nem kétséges, hogy az ő hangja volt.
1: Én mindig megtartom az ígéretemet, ha másra nem kényszerít valami inkorrektség.
0: Ön szóval cikket adott le a lapnak? Önnek adtam, monsieur Bune.
1: Valami tévedés lesz.
0: Nem tudok róla, hogy cikket adott nekem.
1: Ez tévedés lesz.
0: Én még beszéltem, de ő letette a hallgatót. Nem hallott tőlem egy szót sem. De adott egy fonalat. Tehát valami történt tegnap óta. De én csak Nettának beszéltem. Netta. Ő mesélhetett valamit. Mégis kalandornő volt. Rohanok a lakására. Nedda nem volt otthon. Vanek úr napok óta nem látta. Rohantam tovább. A klubban megtaláltam Dibárit. Egy kör közepén. Valami bridge vitában mondott szakértői véleményt, és néma figyelemmel hallgatták, mint a legfelsőbb fórumot. Mi történt? Kérdeztem. Izgatottan félrevontam.
2: Valaki belicitált öt kárót.
0: Ember, Sír Lajosról van szó.
3: Ja, a bankrablás.
0: Legyintett és ásított. Sokat röhögtem. Nem jössz reggelizni valahová? Na de valamit tenni kell.
1: A reggeli előtt?
0: Szívtelen szélhámos vagy. Ez már másoknak is feltűnt. Nézd, ha ennyi eszed volna, mint egy beteg csirkének, akkor most örülnél, amiért egy barátod megcsinálta a szerencséjét. De te irigy vagy. Ha tovább hülyéskedsz, egy dákóval leütlek. Na jó, hát megmagyarázom. Kákszom, két mentolt. Iszol, nem? Na, ide figyelj. Ha még három vagy négy napig sikerül Sír Lajos nevét a lapok első oldalán tartani, úgy beérkezett ember. Lassan megértettem. Ez a Ribári épp olyan biztos benne, hogy Sír Lajos szóba sem jöhet az esettel kapcsolatban, mint én. Na de ha ez kiderül majd, micsoda rehabilitáció lesz? Már beszéltem Kárpát Rönével, folytatta Ribári. A fiúk is belátták, hogy jól ítélem meg a helyzetet. Tanácsomra elhatározták, hogy Sír Lajos érdekében nem bolygatjuk ezt a hatalmas reklámot. Sóhajtott. Hogy ki tudnám én használni, ha velem történne?
1: Örülök, hogy nem veled történt.
0: Mégis így vagy? Sőt, aggódnék. Nem tudnám biztosan, hogy ártatlan vagy. Mentem tovább. Hová? Hová? Megkezdődött a hajsza. A laphoz mentem, ahol közölték, hogy Buren holnap reggel 8 órára kérett. Nem tudják, hová ment. A cikkemről senki nem tudott semmit. A szemüveges szerkesztőnek elmondtam Sír Lajos tragikomikus esetét, és kértem, próbáljon utána nézni, mert nagyon nyugtalanít az eset. Figyelmesen meghallgatott, aztán legyintett, amikor leírtam Sír Lajost. Még nevetett is. Valami slendriánság lesz a dologban. Egy hasonló nevű magyar származású bűnöző adataival összecserélte Sír Lajos nacionáliát az idegen ellenőrző. Átment egy másik szobába és telefonált. Nagyon hamar és komolyan tért vissza. Nem tehetek semmit, és ne ártsa bele magát, fiam, az ügybe. Nem tudom, miről lehet szó, de hivatalos helyen ilyen röviden még sohasem beszéltek velem. Aztán újra Neddához. Semmi eredmény. Vanek úr megnyugtat, hogy 10 órakor itthon volt, de aztán sietve újra elment. Nem, üzenetet nem hagyott.

0: Mi van Van Drainer úrral? Kérdeztem. Van Drainer úr most igazán jól él. Napi 100 frankot kiutalt neki a gazdám. Mondom, tiszta őrült, mire költsön egy oroszlán napi 100 frankot Párizsban? De nem vitatkozhatom. Ahogy megparancsolta, naponta reggelit hozatok a kávéházból, egy csomag cigarettát és a legfinomabb kölnit a fürdőszobába. Azzal az utasítással, hogyha elfogy, vegyek újat. De nem fogy. Fel se bontotta az adög. Mindenki úgy bánik az ilyen bestiával, ahogy akar. Kávéházba is viheti. De hogy egy elaggott oroszlánnak miért kellett előfizetnem a matinre, ez megfoghatatlan. Ha nem láttam volna a gazdámat, ami Nizzával autó, taxit vezetett smokingban és szalmakalapban, azt hinném, hogy váratlanul megőrült. Így tudom, hogy már régen az. Nézze, ezt ma kaptam. Vigyázzon, mert álmodni fog róla. Egy levél volt, amelyben a Maten értesíti Van Drainer úr nevű előfizetőjét, hogy a legutóbbi sorsoláson nyert egy valódi elsőrangú gumiladrágtartót. Viselje szerencsével. Vanek úr sóhajtva legyintett. Nem hiszem, hogy rá lehet venni. Hát képzelheti. Sietve elbocsúztam Vanek úrtól, most Sábát akartam megkeresni. Boulevard de la Villette 9. Ide írtam a lapot. Azonnal autóba ültem, és 10 perc múlva ott álltam a ház előtt. A kapu előtt fegyveres poszt. Párizsi politikai rendőrség. Este felé újra visszamentem a szerkesztőségbe. Beszélgettünk Buránról. A közelgő választásokon biztosan bekerül a parlamentbe, és egyike a legesélyesebb miniszterjelölteknek. Rengeteg ellensége van, mert a legkisebb tisztátalanságot sem tűri el. Készül is ellene valami. Ezt mondják sokan. Annyi tisztességtelen ember fél tőle, tudják, hogy nem remélhetnek kegyelmet semmiféle korrupció számára, ha Buren miniszter lesz. De Buren nem hallgat az óvatosokra, akik figyelmeztetik, hogy sok hatalmas ember, aki csak kicsit is korrupt, joggal fél a miniszterségétől. Éreztem, hogy ez az ember nagyon-nagyon közel áll hozzám, és úgy szerettem volna megvédeni. De mivel és kitől? Ott ültem a szerkesztőségben, és aggódtam Burenért. Rossz előérzetem volt. Később jött valaki, a tiszti kaszinóból, mondta, hogy az öreg kártyázik. Szokott játszani. Hogyne, felelte. És még sosem játszott ilyen szerencsével. 3-szor volt flösse egymás után. Mi baja? Nevetséges. Mi bajom? Szinte hisztérikus állapotba kerültem. Kitámolyogtam a szerkesztőségből. Mi folytogat és zsibbaszt a rémülettől? Szerencséje volt. A nagy szerencse pedig a halál. Hát milyen ostobaság? Nem tudtam, hogy mivel töltsem az időt. Hazamegyek a szállodába és lefekszem. Holnap mindent megtudok. Amikor hazaérek és vetkőzni kezdek, látom, hogy nyitva az éjjeli szekrény fiókja. Egy csomó irat van benne. Az első lapon egy levél. Ne aggódj, te marha, nincs semmi baj. Itt küldöm az utolsó folytatásokat, és ölellek Lajos. Sír Lajos írt. Nem vagyok álmos. Előveszem Sír Lajos regényét, és elkezdem olvasni. Éjféle járt, amikor a végére értem. Eszembe jutott, hogy a politikai rendőrség talán azért kereste a vörös füzetet, mert abban valamilyen katonai titok is lehet. Megindult tehát a hajsza a vörös füzetért, és nem közölhették talán még Sábával sem, hogy a füzet fontos. Mint a villám, úgy fénylett fel előttem a rejtély. Sír Lajost kézre akarták keríteni a füzet miatt. De ezt nem hozhatják nyilvánosságra, hát előszedtek valami világra szóló bűnügyet, rákenték, hogy 24 óra alatt meglegyen. De hol az ördögben mászkál? És hogy a csodába jött hozzám ez az írás? Ni, hiszen még 2 különálló oldal is van a fiókban. Kiveszem. Elkezdem olvasni. Elsápadok. Lefut minden vér az arcomból, és összeszorul a torkom izgalmamban. Ó, uram! Itt van! 1:45, mint valami álmokfutó, rohantam fel és alá taxiért, és azt mondtam a sofőrnek. Tiszti kaszinó! 1000 frankot kap, ha nem törődik büntetéssel és semmivel! Itt a kaszinó. Felrohanok. Valami bál van. Az előcsarnokban eláll a lélegzetem. Megőrültem. Mi ez? Egy angol uniformisban ott áll, szíjjal és kitüntetéssel. Vanek úr! Mi? Nem merem megszólítani. De most semmi kétség, magasra emeli a tenyerét felséges mozdulattal.
1: How do you do, my sweetheart? Ön is ide jár hozzánk?
0: Megdörzsölöm a szemem. Lehet, hogy a sofőr a ház felügyelők jelmezes összejövetelére hozott. Be akarok menni a terembe. Egy gyerekes arcú kisé pisze fiatal ember mellém lép és megfogja a karomat.
1: Szent Isten, eltöri!
0: Ne mozdulj! Ne csinálj semmit, mert összetörlek.
1: Na te!
0: Gorcse Viván vagyok. Szép lassan bemehetsz. Vanek urral együtt bemegyünk. Burrell, mikor észrevesz, csodálkozva néz rám. Sokan figyelik ennél az asztalnál a játékosokat. Hihetetlen nagyban megy a játék, és Buren szerencséjétől zúg a helyiség. Most egyszerre közeledik valaki az asztalhoz, magas, polgári ruhás ember, a sok esti ruha és uniform is között. Gorcsev megfogja Vanek úr karját, mint egy starter, ha indít, és azt mondja, most! Vanek úr az asztalhoz lép, ugyanakkor a polgári ruhás egyén leül. Bocsánat. Igen, azt hiszem, bocsánat. Mondja, és Gorcsevre néz, és miután az elzöldül mérgében, azt mondja még halkan.
2: Jó, kérdezni se lehet.
0: Az asztalán mindenki feléje fordul, és ő így szól.
2: Én, ha jól emlékszem, Gray ezredes vagyok,
0: és egy hasonló parti után a fivérem főbelőtte magát Kairóban.
2: Igen,
0: azt hiszem, hogy Kairó az rendben van. Vlaszta. Ő volt a polgári ruhás férfi. Valamit hebeg, de már akkor falfehéren áll. És nézi Vanek urat, és azt mondja.
2: Engem merészel? Engem merészel?
0: De most már engem nem lehet visszatartani. Felmarkoltam egy halom kártyát.
1: Ezzel szoktál gyilkolni, te bitang!
0: És a kártyákkal együtt teljes erőből az arcába csaptam. Felborult a rend. Lasszta egy ugrással az üvegajtónál volt. De megáll. Aztán a torkához kap, és felsikolt. És úgy áll, mint akinek bomlik az agya. Az ajtón belépett Alex Gorcsev. Mefisztói szemöldökével, szakálával, sepphelyével, hatalmasan, amilyen a valóságban volt. Én is valami egész hideg dermedtséget érzek. Vlaszta hátrál. Úgy látszik, elveszti az eszét. Felsikolt is. Szörnyű csörömpölés döbbenetében nekiugrik fejjel a nyitott ablaknak, és kizuhan az utcára. Két hölgy elájul, és többen viaszra váltan állnak, akik ismerték az öreg Gorcsevet, és ekkor Gorcsev Iván végre harsányan elkiáltja magát.
1: Kérem! Ez az ember Sába István nevű barátom, színész, az apám maszkjában.
0: Megrodjannak a térdeim, és leülök. Akik ott voltak ennél a jelenetnél, soha nem fogják elfelejteni. Az ablak alatt pedig ott feküdt holtan, Vlaszta. Hát csoda, ha az ember ideges lesz, mondta Vanek úr mellettem csendesen. A rejtélyek kulcsa. Sír Lajos kéziratának azokat a bizonyos utolsó oldalait most már sokkal nyugodtabban újra elolvastam. Péter. Ez úgy látszik nem tartozik a regényhez, mert a megfordított füzet hátsó oldalára jegyezte Sába, de én mégis hozzávettem, mert nagyon érdekes. Ne aggódjatok értem, jó helyen vagyok. Manuel vallomása. Manuel ágyán ülve az ő kérésére írom be sorokat. Azt kívánja, hogy Gorcsev Ivánnak mutassam majd meg, ha egészséges lesz. Valamikor híres hamis kártyás voltam, amikor sok pénzre tettem szert, abba hagytam. Azt hittem végleg. De valaki rákényszerített, hogy ismét játszam. Nem arról volt szó, hogy csaljak, hogy becsapjak valakit. Ölni kellett. Kártyával. Sem a légió, sem a Szahara, sem a végső perc itt a halálos ágyon nem törölheti le a szemem elől annak a derék, kedves, nagybajuszú, furcsa szemöldökű, vidám orosz úrnak hazajáró vízióját, akit engedve a kényszernek, az ötödik flösssel megöltem. Alexander Gorcsevnek hívták, és Gorcsev Iván, aki jó volt hozzám, mint a testvérem, az ő fia, és szintén a hamis játék áldozata. Elmondta nekem azon a napon, amikor Bengúz kis hián megölte,
2: és tudtam, hogy őt ugyanazzal a gonoszsággal bélyegezték hamis kártyásnak, amiért ez a szerencsétlen idősebb Gorcsev az apja főbelőtte magát. Kötelességemnek érzem, hogy ennek a kedves, jólelkű barátomnak elmondjam a titkot. Így talán visszanyeri a becsületét, és visszaadhatja annak a halott embernek is, ki talán megbékél velem annyi szenvedésért cserébe, amennyivel én fizettem a haláláért és a becsületéért. Svínemündében történt, valakivel kártyáztam, és hihetetlen összeget nyertem. Minden sikerült ennél, és akkor váratlanul kiderült, hogy ez tudja rólam. Szándékosan veszített ilyen magasan. Figyelte, hogy csalok, és eltűrte. Azután megzsarolt. Azt kívánta, hogy tanítsam ki őt hamis kártyásnak, hogy velem utazzon és megfigyelhessen. Kénytelen voltam engedelmeskedni. Hihetetlen szívósággal tanult és fejlődött, a szemem láttára. Éjszakákon keresztül tanulta az egyes fogásokat, hogy osztás közben felismerjen minden kis jellel ellátott lapot, és másikat adjon helyette, hogy a jobbat magának vegye. Csodálkoztam nagyon ezen az emberen, mert igen sok pénze volt. És azt is megtudtam véletlenül, hogy előkelő úr. Minek tanulja a hamis kártyázást az ilyen? Egy év múltán befejezte a tanulást. Utolsó estén velem kártyázott. Csalt, nyert, és hiába figyeltem, semmit sem láttam. Bevallom, túltett rajtam. Pedig az nagy szó. Aztán eltűnt, és nem hallottam róla. Egyszer Egyiptomba utaztam. Nagy aratás volt, de ez nem tartozik ide. A kairói kaszinóban, ahol játszottam, megpillantottam váratlanul ezt az embert. Katonafisztekkel játszott. A tükörből figyeltem, és láttam, hogy csal. De ez érdekes volt. Egész este csalt, és nem nyert. Sőt, vesztésben volt. Nem értettem. Egy grényevű angol gyarmati ezredes nyerte a legtöbbet. A másik két partner, egy milliómos cukorbáró és egy ismert diplomata gyanún felül álltak. És később hallottam, hogy az én tanítványom fél éve lakik itt, másodszor játszik. A partnerei szenvedélyes kártyások. Nem értettem. Gray ezredes mesés szerencsével játszott. Inkább úgy festett, hogy ő a hamis kártyás, de világosan láttam, hogy fogalma sincs ilyesmiről. Már második napja játszottak. Szaknyelven szólva, az ezredesbe dőlt a lap. És özönlött a pénz is hozzá. És másnap délelőtt az ezredes főbelőtte magát. Hogy történt? Állítólag egy játékos megkockáztatta a burkolt gyanúsítást. És az ezredes tiszteletre méltó személye nem akadályozhatta meg a klubtitkárságát, hogy a rendőrség egy szakértőjével megvizsgáltassák a játék után a csomagot. És megtalálták a drukkert. Ez az áramvonalas hamis kártyás jelzés. A lap belső oldalát megnyomják egy kissé a körömmel, hogy a külső felén apró dudor maradjon. A szakember könnyen megállapítja, hogy hamis játék folyt. A kártya belső lapján látni a köröm nyomát. Az ezredest felszólították, hogy lépjen ki a kaszinóból. Erre főbelőtte magát. Azt mondták, pótolhatatlan veszteség. Értitek? Ez a hamis kártyás az ezredes tudta nélkül neki osztotta a nyerőlapokat. Gray azt hitte, hogy csodálatos szerencséje van. Ki gondol arra, hogy valamelyik magasan vesztő játékos osztja így ezeket a lapokat? Tisztára véletlen, hogy amikor egy másik öngyilkosság történt Törökországban, ismét ott voltam éppen, és értesültem, hogy ő is részt vett a partiban. Fél évig élt valahol, mindig más néven, elváltoztatott külsővel, ritkán játszott, olyankor is veszített. És azután beült az áldozattal közös partiba. A lapokban kell megírni vagy feljelenteni. Nem tudom, de úgy érzem, hogy soha nem létezett bűnözési ág lángeszű feltalálója félelmes, titkos szabadalmakat birtokol titokban, és mint láthatatlan fantom él a tisztességes emberek társadalma felett. meg kell szabadítani tőle az emberiséget. Az én történetem végzetes fordulópontja pedig így következett be. Abba hagyta már a kártyát, nem foglalkoztam vele, amikor egy napon megjelent ez az ember, aki ismerte a múltamat, és elvitt a családomtól. Elmondta, hogy miről van szó. Egy helyen, ahol ő nem kockáztathat, nekem kell játszani. Feltűnően is csinálhatom, mert jó hiszeműek. Úgy osszam a lapokat, hogy az illető 2-3 napon keresztül nagy összeget nyerjen. Az öreg Gorcsevről volt szó. Meg kellett tennem. És megszerettem ezt az embert játék közben. Nyájas, jókedvű úr volt, és könyörögtem érte. Az öreg Gorcsevért. De ez az ember kegyetlen volt, és elszánt. Nem ismert irgalmat. És miért tette mindezt? Galahad miatt. A szíriai part közelében gyönyörű fekvésű sziget ez a Galahad. Hatalmas kaszinója van a kikötő feletti díszpálmák között, és minden tekintetben vetekszik Monte Carlóval. A szigetnek a csodálatos szép partján lévő kaszinóért folyt a harc. Gorcsev örökség útján a sziget tulajdonához jutott. Nem volt gazdag ember, és a kártya kaszinó nagy bért és részesedést fizetett, mert hihetetlenül jövedelmezett. Ennek ellenére közölte, hogy a szerződés szerinti 3 év leteltével nem újítja meg a kaszinó bérletét. De a másik örökös, szintén orosz nemes, örült a bérletnek, és ami ugyan nem volt köztudomású, a kaszinót bérlő részvénytársaság részvényeinek majoritása is az ő kezében volt. Az illető farizeus volt, aki nyíltan nem mert fellépni, sőt csatlakozott Gorcse felmondásához, mint társtulajdonos. De végül kivégezte őt. Ugyanígy volt Emin pasával, aki Törökországban Galahad sziget megszállását szorgalmazta politikai célokból. Több kis szigettel együtt. Már-már miniszter lett, amikor kártyabotrányba keveredett. Az 5. flösh valószínűtlen hatására megvizsgálták a lapokat, ott volt a drukker, a mesebeli nyereség, a jelzett lapok. És egy golyó. Véletlenül tudta meg, hogy ez az ember felépült, de a fejlövés elméjét megzavarta. És így a család nem cáfolja soha halálát. Ez volt hát Emin pasa titka, akivel találkoztam egy éjjel. És Gorcsev fia, úgy látszik, nem szüntette be a kutatást apja ügyében. Valamiféle bizonyítás miatt gyűjtötte ezeket az embereket. Oda a barokházba. A meghalt ezredes öcsét, Emin pasát. Tudom, hogy Gray ezredes rendeletet akar kiadni, amely az angol gyarmati tiszteknek megtiltja a Galahad sziget látogatását, és az Egyiptom felől közeledő hajóknak a sziget érintését. Több öngyilkosság, kártyaadóság miatti nyugdíjazás és egy lefokozás késztette erre. De a rendelet megjelenése előtt kártyabotrány miatt főbelőtte magát a kairói kaszinóban, ahol ő maga játszott. Utódja több megértéssel volt a Galahadi kaszinó uraival szemben. Ezt előre tudhatták. A rendelet nem került kiadásra. A fiatal Gorcsev bizonyára örökölte apjától a sziget tulajdon részét, és talán apja lelkiismeretét is, mely tiltakozott az ellen, hogy kártya szenvedélyük miatt kifosztott emberek üzletszerűen elkönyvelt véres, szennyes aranyaiból éljen. És nyilván újból fel akarta mondani a kaszinó bérletét, amelyet apja halála után gyámja, Vlasta Szemirjovics gróf visszavont. Soha sem tudtam elfelejteni, mikor ez a kedves, nyájas öreg úr a 3. napon szinte erőszakos baklövéseket követett el, hogy mesebeli nyereségét mérsékelje. De ekkor megkapta az 5. flöst. Az általam nem is ismert 3. cinkos erre a mindenkit megdöbbentő hihetetlen szerencsére az áldozat, ez esetben Gorcsev barátjának valami félig gyanakvó mondatot mormolt, és még valakinek mormol valamit. Legyen az illető Emin pasa, Gray ezredes, hogy a köztiszteletben áll a Gorcsev, és vége. A barát öli meg akaratlanul. Aki azonnal viszi a mormolót a klub igazgatósága elé, és követeli, hogy mielőtt a játékosok elhagyják a klubot, tegyék diszkréten vizsgálat tárgyává az ügyet. A klub először többnyire indignálódva visszautasítja egy angol alezredes, egy államtitkár, vagy a mindenek felett úrnak ismert Alex Gorcsevel szemben az ilyen vizsgálatot, még ha bármennyire is nyer. De az öt flös, a mormolás és a barát, aki szigorú gentleman, már nem engedik el többé a hurkot a szerencsétlen nyaka körül, és amikor az urak a kártyaasztaltól felkelnek, a lakály észrevétlenül behozza az irodába a kártyacsomagot, ahol az illető állam főkapitányságának kártyaügyekben évtizedes múltú felügyelője vagy csoportvezetője megjelenik, és természetesen másodpercek alatt felfedezi a kártyákon a jelzéseket. Most még volna esély, ha följelentést tennének. De egy Emin pasa, egy Grey ezredes, vagy Alex Gorcsev ilyen ügyben, ilyen konkrét váddal szemben nem védekezhetnek. És éppen azért, mert kitűnő jellemű férfiak, következik a golyó. A golyó, amely Gorcsevet megölte, velem is végzett. Soha többé nem vettem kártyát a kezembe. És szó szerint így történt. A vagyont jelentő bankjegycsomagot apró rongyokra szaggattam a kaszinó mögött. Soha többé nem tudtam visszatérni családomhoz. Ben Goose, felismertem, hamis kártyás volt, és a szolgálatában állt annak a szörnyetegnek. Úgy látszik, őt küldte utána, mert félt, hogy elárulom valakinek borzalmas és féltett titkát. A Gorcsevféle eset óta bizalmatlan volt velem szemben. Ben Goose-nak parancsa volt, hogy végezzem velem. Az édes fiam Bradieu álnével lépett a légióba. Évekig keresett, és amikor végül rám akadt volna, Borodin, ez a barom, megölte. De én Borodinnak most halálom előtt megbocsátok. Intézzel földi és égi bírájával szerencsétlen fiam ügyét, ahogy tudja. De még halálom pillanatában is könyörtelen gyűlölettel gondolok arra az átkozott emberre, aki fiamat Borodin kezébe, engem a halálos ágyra juttatott, és nagyszerű jellemű embereket éppen azért, mert nagyszerűek, gyalázatosan, orvul, becsületüktől megfosztva legyilkolt. Vlasta Szemirjovics gróf, utolsó erőmig, utolsó gondolatomig most csak arra kérem az Istent, hogy verje meg olyan átokkal, mint amilyen kínszenvedést utolsó imámban is könyörögök és követelek számára. Amen. Idáig tart a vallomás, amelyet Manuel saját kezüleg írt alá, és saját kezüleg írta oda a tettes nevét. Gróf Szemirjovics Vlasta. Együtt ültünk a barokkház szalonjában valamennyien, közöttünk Vendriner úr is, aki szomorúan feküdt egy perzsa szőnyegen. Vagy elrontotta a gyomrát, vagy mert olykor sokat hunyorított a sarok felé, elveszett zseppénzét és komplett reggeliét sajnálta, mivel a hazatérő Gorcsev, megdicsérve Vanek úr korrekt és okos eljárását, hogy a levelében kérteket teljesítette, ezeket megmondta tőle. Honnan tudta ön, hogy az a bestia nincs az állatkertben? Már nem is tudom. Lehet, hogy valami rokonát lelőttem ott a sivatagban, és az árulta el halála előtt. Minden esetre örülök, hogy ilyen szépen teljesítette óhajomat. Aggódtam, hogy esetleg a komplett reggelit ő nem találja alkalmasnak, vagy akadékoskodik a cigarettával. Uram, az nem létezik nálam. Én egy sorból is megértem, mit kíván. Gondoltam, hogy megérti, miért kívánok cigarettákat a bestiának. Ne, eleinte nem értettem, de egy állatorvos elmagyarázta, hogy Afrikában tüdőbántalmakban szenvedő oroszlánt dohánypor szagoltatásával is kezelnek. Így aztán nem fájt a fejem az ügy miatt. Hálás vagyok az állatorvosnak, amiért főfájását megszüntette. Vanek úrnak ugyanis sejtelmesen volt, hogy Gorcsev itt járt a házban. Sőt, itt is lakott. Grey ezredes szerepének eljátszására egy szolgálati tiszt vette rá. A kötelesség tudása miatti külön jutalom nem fog elmaradni, mert látom, hogy minden rendben volt itt, míg nem voltam itthon. Hát, ügyeltem, kérem, hogy ne történjék a házban semmi. Idegenek itt nem fordultak meg, kivéve Nedda kisasszonyt, és azt az almási pártfogoltamat. Így aztán nyugalom volt és rend. Csak az volt idegekre merő dolog, hogy nem bírtam rávenni a teljes kannáinak óvatosabb használatára, mert egy helyen úgy szólván naponta leütötte a kerítés festékét. Gorcsev elrémült és kihúzta magát. Hallatlan. az ember nem húzhatja ki a lábát a házból, hogy borzalmas események ne történjenek távolétében. Panek úr lesütötte a szemét, mivel ezen az egyetlen ponton körültekintését és óvatosságát, amelyen egy házmesternek rendelkeznie kell, elmulasztotta. Odasugta nekem, hogy hallgassam el Gorcsev előtt Madame Tortelle látogatásait, mert nem szeretné, ha azt hinné, hogy a házban történhet valami. Vanek úr éber és zord cerberuskodása ellenére. Később tea mellett még néhány homályos pontra világosság derült. Amikor a 14 karátos autó ügyét intéztem, felszólítottak, hogy lépjek be a hadsereg kötelékébe a szolgálathoz. Ennek a felszólításnak örömmel eleget tettem. De soha egy pillanatra sem szüntem meg apám tragédiájával törődni, és mert sejtettem, honnan fúj a szél, bár az igazságról fogalmam sem volt, nyomban felmondtam a kaszinó bérletét. De már mennyire is figyeltem, nem vettem észre semmit, amíg egy napon nem álltam azelőtt a helyzet előtt, hogy hamis kártyás vagyok. Jelentettem a feletteseimnek, de jelentettem gyanúmat is, és kértem, hogy szolgálaton kívül, amíg az ügy tisztázódik, eljárhassak. Úgy tettem, mintha a tragédia vesztemet okozta volna, és elutaztam Alexandriába. Itt kinyomoztam Gray ezredes és Emin pasa történetét. Gray ezredes öcsét, aki hasonlít a fivérére, megkértem, hogy intézkedése még titokban lakjon a házamban, ahol húgom majd gondoskodik róla. De szegény tüdőbajban meghalt. És mert Vanek úr külsőleg meglepően hasonlít az öngyilkos Gray ezredesre, őt használtuk fel oly módon, hogy a szolgálat tudtával észrevétlenül elbegyülhetett a tiszti kaszinóban. Vanek úr kitűnően oldotta meg feladatát. Ez úgy szóval említése sem szorul, jegyezte meg Vanek úr. Ügyességem elégszer bebizonyítottam. Bocsánat. Véletlenül lelökött a könyökével egy japán vázát, amely összetört. Nem tesz semmit. Utálom ezt a vázát. Gondolatomat találta el, midől lelökte, folytatta Gorcsev. Emin pasa hozzátartozóit rávettem, hogy kívánságomra küldjék ide a beteget. Közben hamis kártyásokkal együtt járkáltam mindenfelé, amíg Maduerre rápukkantam. Apám kártyapartiában, mint Mulenko bolgár, földbirtokos szerepelt. Megtudtam, hogy a légióban van, és amikor beléptem, hogy felkutassam, egyúttal megbíztak feletteseim, hogy az altisztek önkényeskedéseinek fölgöngyölítését is kíséreljem meg. A két ügyet sikerült egyesíteni. Amikor szegény Manuel, akit időközben megszerettem, hiszen tehetetlen eszköz volt megbízója kezében, meghalt, csak sábára mertem rábízni a titkot. Az ő vallomásából nagyjából kiderült, hogy ki volt Bengúz, akinek a megítélésében szintén tévedtem, mert nem számítottam, hogy ilyen kemény gyilkos is akadjon a hamis kártyások, általában bohém bűnözői között. Kis hián összeomlott minden, de részint Sába, részint Almási barátom ügyessége és tisztessége olyan segítségemre volt, mint egy egész rendőri apparátus. Párizsba érve, mivel túl korán hagytam el az ágyat, felszakadt a sebem. Emin pasa, aki alapjába véve jó indulatú bolond volt, közben Sába és Nagyda útján bekerült a házba. Ők ápoltak. Húgomnak nem volt szabad a dolgokról tudni, mert nem bízhattam Vlaszta és a Galahadi kaszinó gengsztereivel szembeni ügyességében. Magas lázam is lett, és csak a katonai kórházban lettem jobban. Sábának már akkor említettem a vörös füzet fontosságát, amiben katonai titok is volt. Vlaszta ellen sajnos kevés bizonyíték volt Manuel vallomása, és csak a halottnak hit emberek feléledési blöffjével remélhettük vallomásra kényszeríteni. Ekkor már húgom is tudta, hogy Vlasztát félreismerte, de természetesen folytatnia kellett a jó barátság komédiáját. Miután óvatosan kerestük a füzetet, nagyon megnehezült a helyzet, különösen Sír Lajos barátjuk eltűnése folytán. Hogy villámgyorsan kézre kerítsük, és mégse jusson eszébe a füzetet elolvasni, úgy intéztük, hogy egy felderíthetetlen bűnténnyel kapcsolatban gyanúsítsák, hogyha bárhol is van, nyomban elő lehessen keríteni. Gondoltam, néhány ezer frankkal beéri a meghurcoltatásért. Ez könnyen lehetséges, jegyeztem meg. Azonban ez az úr olyan jól elbújt, az ördög tudja, miért, ma sincs meg. Szerencsére elküldte a füzetet Almásinak. Először azt hittem, hogy Almási a kaszinó vagy Vlasta megbízásából járt a húgom után, és megkaparintotta a füzetet. Húgom minden tiltakozása ellenére így vélekedtem. Emiatt a húgom is közbe jár majd elnézésért, remélem sikerrel. Végül nem is ejtettük, hogy Burent, aki több kirohanást intézett lapjában a Galahadi kaszinó ellen, mielőtt megválasztatja magát, szintén áldozatnak szemelik ki. Így aztán tetteléréssel sikerült lecsapni, és Sába feledhetetlen alakítása révén saját büntetését mérni a gazemberre. Természetesen Almási barátunk remek cikkét is közértekből kellett leállítani, de azt hiszem, hogy most már kicsit kiegészítve még nagyobb szenzációt fog kelteni. Hol volt Sír Lajos? Ezt csak sokára tudtam meg. Ribári rávette Madame Tortellét, egy braziliai ültetvényes piaci árus özvegyét, akihez gyanús szálak fűzték, és aki elhitte az újságok nagybetűs címei mögé rejtett mesét, hogy rejtegessék a gengsztert, amíg elalszik az ügy, és ez esetben valamennyien kimennek Dél-Amerikába, ahol a Sír Lajos által rabolt jelentős összeget elosztják. Madame Tortella rejtegette Sír Lajost, aki meghízott ez idő alatt, és Ribári a boldogult ültetvényes zsakettjét hordta, mint ő mondta azért, hogy elváltoztassa a külsejét. Madame Tortella ezt nem értette ugyan, de mindig is szégyelte kimutatni, hogy buta. Tehát odadta a zsakettet, amivel Ribári még hosszú ideig álcázta magát. A szerencsétlen Emin pasa, akinek családja inkább holt hírét költötte, sem hogy megtudják a valót, Párizsban egy szanatóriumba került. A többi rejtélykulcsa is roppant egyszerű. Sába és Gorcsev, amikor megérkeztek Párizsba, az őrült Emin pasával titokban meghúzták magukat a barokk villa szalonjában. Az a tetem, amelyik valóban holtan feküdt, Gray ezredes, szerencsétlen tüdőbajos öccse volt, aki Gorcsev levelére Kairóval Párizsba érkezett, és akárcsak Emin pasa itt húzta meg magát. De végzett vele a kór, innen szállították el szép csendben a halottas házba, és az angol követség eltemettette. Ez volt az éjszakai kalandom, amikor láttam, hogy egy tetemet vittek ki a titokzatos barokk villából. És megoldódott a legnagyobb rejtély is, hogy ostobaság azt hinni, művészetért, diadalért, érvényesülésért, vagy egyéb apró semmiségért születünk. Rövidesen feleségül vettem Neddát, és ezért érdemes volt megszületni. Érdemes lesz meghalni, sőt még élni is. A többi ostobaság. Hogy Vanek úr erre vonatkozó axiomájával éljek, az élet olyan, mint a füst. Elillan, mielőtt még igazán boldog voltál. És végre Sábát is felfedezték. Megjelent az újságokban Alex Gorcsev maszkjában, és ott volt az eredeti fényképe is. Saját maga mellett már őt is felfedezték. Nagy színész lett, és ugyanakkor esküdtek meg Balázs Annával, amikor én elvettem Neddát. Időnként feltűnt Gorcsevnél egy sovány, ideges ember, akit Abu Ben Pullovernek hívnak, és az ördög tudja, most kimaradt, mert Gorcsev, aki hazaköltöztette már Svájcból a családját, vett egy gyönyörű farkaskutyát, és amikor ez először farksóválva eléje futott, rosszul lett. Ketten, akik mindent tudnak, nem szólnak soha. És néhány részletét e borzalmas, komikus és különös históriának örökre megőrzik. Az egyik a finom kis barokk épület zsalus ablakaival. A másik Vendréner úr, aki időnként kívánszorog a napra sütkérezni, de csak olyankor, ha megláncolják a kutyát. Mert akár csak Pullover úr fél ettől az állattól.

A világ teremtése. Filozófiai operett, avagy a klasszikus költészet lehetőségei. Szereplők. Az úr, első angyal, teljesen hülye, második angyal, undok individualista, harmadik angyal, ha mód van rá viszonylag értelmes, Ádám Éva, az első emberpár, Johann Wolfgang Goethe, miniszter. Nyitány. Ez az ős, ez az ős, ez az ősköd itt. Itt még csak az atom hősködik. De az se, hajaj, bizony az se sokáig. Mert bokájától a homlokáig úgy elfogja a kábulás, hogy megkezdődik a tágulás. És ami régen elegynek egy volt, kifut a fazékból a mennybolt, s a továbbiakban minden részlet csak töredéke az egésznek, ami kényelmetlen az észnek, de nincs mit tenni ellene, mert így kívánja a szelleme, ami a lényegét tekintve mi más, mint általános relativitás, mely relatív ugyan, de általános, mert több pontján is a semmivel határos. Amiben, mint majdan az őstulok, föl alá bolyongnak a kvantumok. Ez az ős, ez az ős, ez az ős gomoly, és ez nem vicc, mert komoly. Nagy gyűlés a teremtés kezdetén. Első angyal. Tisztelt nagy gyűlés, kedves teremtmények, minden dolgozó lélek. Úrunk és teremtőnk nevében forrón üdvözöllek benneteket az égben. És hogy ne húzzuk az úr primőr idejét, megkezdjük egy gyűlés színrevitelét, melynek lelkesítő és fülemelő tárgya az a hősies munka, amellyel az úr az első naprendszert legyártja, az a töretlen lendület, az a nehézségeken urrá levő alkotó kedv és teremtő erő, mely mindig megtalálja a helyes utat, ahol föltalál, újít és kutat, mert céltudatosság jellemzi az urat, amivel az egyszerű angyalnak ragyogó példát mutat. Egy szóval az úrnak az a dicső és egyedülálló, páratlanul nagyszerű és forradalmi tette, amellyel örökre beírta nevét az általa teremtett történelembe. Második angyal. Tisztelt nagygyűlés, kedves teremtmények, halhatatlanok, halandók, lények, dolgunk tehát a teremtés. Bástya a semmiben, nem rés, ami nagy vonalakban kétségkívül nagyszerű, de közelről a dolog mégsem ilyen egyszerű. Azt hiszem, érzem az első kísértést, hogy föltegyek néhány kellemetlen kérdést. 1. Ha az Istennek olyan nagy a hatalma, hogy lehet az, hogy a paradicsom alma? 2. Ha minden rendben van a tervvel, miért tilos termelni azzal a szervvel? 3. és végtelen egyszer. Mit akar az úr elérni ezzel, hogy egy ilyen elhamarkodott teremtésbe belehetsz el? Amikor a semmiből kilóg a fenekünk, holdra és napra telik nekünk, miközben korog az angyal gyomra emberre, meg paradicsomra. Erre van éter? Nem. És nem. Ez valahogy nem az én teremtésem. És kiderül majd ebben a darabban, mihelyt az összehasonlításhoz rendelkezésünkre áll a napnál világosabban. Ez az egész az úr bulija, hogy legyen a fiának mit megváltania. 3. angyal. Tisztelt ülés. Kedves teremtmények. Sok a szöveg, de egy a lényeg. Eldöntött kérdés, hogy le leszünk teremtve. Az úrnak erre megvan a keretje. Nem mondom, probléma lesz elég. Vegyünk csak egy olyan apróságot, mint az ég,
ami sosem lesz egészen tiszta, és meglátszik majd rajta, hogy az úr a semmiből fusiszta, és folyton dörög, és beázik, hogy az angyal halálra fázik, míg inkben glóriában átcsorog, mert minden vacak kis eső az ő hátán csorog, de... Hogy jön ez és a többi? Az alkotás öröméhez, amit a lélek teremtés közben érez. Megmondta az úr nem egyszer, csak azon győzhetsz, akivel verekszel, és én kimondom, mások bárki ne állják. Bírom az öreg ájtatos dumáját. Nekem jöhetnek hátulról más angyalok, én csak egy egyszerű angyal vagyok, én, ha majd lesz réz, a rezelt kivágom. Ez legyen a legelső teremtés a világom. Éljen bölcs tanítónk és nagy vezérünk az úr, éljen és virágozzék az egész az úr. Hárman, kórusban. Fel, fel, a mennyei melóra, fel, fel, te mennek üdve. Ha meg lenne már teremtve az óra, most egy isteni ütne. Az ember meggyúrása. Angyalok. Az ember, az új ember. Mindent bír és mindent mer. Nincs neki távol, nincs neki messze. Fejében nincs kárhozatos eszme. Ha ő intézi, az ügy nincs veszve. Így lett megtervezve. Széles mellel, széles vállal. Kezében egy brosúrával. Az úr. Gyúrjad, angyal, mindent bele. Készen van az alsó fele. Angyalok. Nincs határ és gát előtte, a baj csak azért van, hogy legyőzze. Anyagban hisz, de nem anyagiakban, verhetetlen az öntudatban. Frissen, mint a bolha pattan, fáradhatatlan, felülmúlja önmagát, feje helyén egy plakát. Az úr. Halleluja. Kész az újja. Második angyal. Ez nem az én kenyerem, újakos a tenyerem. Angyalok. Az ember, az új ember, mindig győz és mindig nyer. Munkacsatában meg nem előzik, remekül szervez és jól időzít. Edzésben van ősztől őszig, nem iszik, nem nőzik. Minden feladatra rátermet, üdv a teremtett kádernek. Az úr. Állj az egész. Kész. Második angyal. Hogy el ne hallelujázzam magam. Az angyal teljesen ki van. Az úr. Üdv nekem, üdv. Jöjj, sikerült szerkezet. Add a kezem. A gazdasági versenyben az úr egy fény év vezet. Az ember receptje az úr szakácskönyvéből. Vegyünk egy teknőbe bőven anyagot, homokot vagy agyagot, vegyünk hozzá teremtett csapvizet, néhány litert, de legalább tizet, ezt három angyal addig dagassza, míg össze nem áll a massza. Ekkor bele a tyúktojást kettőt, ki ne felejtsük az élesztőt, megszórjuk vékonyan puskaporral, körítjük kis kaporral. A földhöz ragasztjuk, háborúhoz nyersen fogyasztjuk. Az első emberpár teljesen el van ragadtatva. Ádám. Jaj, de jó itt, jaj, de szép itt. Dicsérjük fennen az urat, istenítsük ezt a kéglit. Éva. Milyen üdvös, milyen bájos. Beépített almafával, milyen meghitt és lakályos. Ketten. Ez a csúda, ez a finom, ez a földi paradicsom. Hopp, hopp, hopp. Üde, üde ez a lét, élvezem a közelét. Hely, hely, hely, oltári egy hely. Az ember csak beleül, és egész nap üdvözül. Míg behúzzák a dicsőbe, a paradicsomi csőbe. Ádám, mert az embert kitöri a frázit, míg reggeltől estig hozsannázik.
Örökké csak a nagy büdös lógás, és sehol semmi kikapcsolódás, folyton csak az a hülye hálaének, és semmi éjszakai élet, se egy jó rázás, se egy jó verekedés. Még föl sincs találva a kés, se nő, se pia, mert szűziesség az úr hobbia. Éva. Folyton csak az üdvösség, mindig csak a hit. Legalább melózni lehetne valamit. Lenne csak egy icipici változatosság, ne csak ezek a tapsoló angyalocskák, ezek a bodorított lombufák. Ez a leghaladóbb és leggyönyörűbb világ. Mert Isten úgyse ez a teremtés legelső gicse. Ketten. De ez szigorúan csak a magán véleményünk. A nyilvánosság előtt örülünk, hogy élünk. Éva. Jaj, de jó itt, jaj, de szép itt. Dicsérjük fennen az urat, ki egy modern édent épít. Ádám. Nyakig a paradicsom lében kiáltsuk éljen, éljen, éljen, éljen ő. A nagy belső építész és lakberendező. A második angyal fölméri a maga mennyei helyzetét. Sok fa fejű közt egy értelmes égi. Mit tehet az angyal, ha értelmiségi? Tartja a száját és behúzza a szárnyát. Nem bírálja az úr glóriáját. De eljön még az ő ideje egyszer, mikor már nem lesz cikk a kegyszer. Akkor majd előáll a hússal, egy teljesen új mechanizmussal. Bízhatnak benne, lesz sikere, az egész naprendszer ezzel lesz tele. Lesznek még nyájasak is én velem, hogy így hozzáértés, meg úgy szakértelem. Persze még el kell egy kis lassú tűz itt, amíg az urat erre befűzik. Amíg ezt a kérdést az idő megoldja, mit tegyek? Megyek a búspokolba. A három angyal mindenben szabad kezet kap. Első angyal. Add, angyal, a szabad kezet! A várva várt perc elérkezett, ó üdvösség, ó élvezet! Az úr ezután csak elvileg vezet. Harmadik angyal. Megszűnt az ózsdi, menny lebontósdi, a felhőigénylés, a fényjelentés, nincs többé központi teremtés, ezután nem üdvözül minden akta. Az úr a hatásköre egy részét leadta. Második angyal. Most aztán szárnyalhat az angyal. Most aztán elő az angyal angyal. Most, aki angyal magáról hallat, jöhet az ötlet, a titkos sugallat, amivel az angyal a világon igazít, és csinál a talmiból igazit. Hárman, kórusban. De mit? De mit? De mit? Első angyal. Részletkérdés. Csak legyen benne hit. Második angyal. Inkább egy kis epe. Harmadik angyal. Egy a lényeg. A kérdéseknek legyen közepe. Mert akkor van mibe belevágni. Akkor adódhat akármi. Az angyal nem jön zavarba. Az ügy hamar le van zavarva, az angyal lelke annál boldogabb, minél inkább intézi a dolgokat. Második angyal. Legfőjebb minden marad a régiben, és a bizalom az égiben. Most hol van az úrnak az a mi csodája, az a pénzügyi csodája? Pont most tegyem a világot rendbe, amikor semmi nem jut az eszembe? Első angyal. Adj nekünk, urunk, egy ötletet, amivel fellendítjük az üzletet. Add meg nékünk, ami mindennapi nyereségünk. Egyébként végünk, mert itt az idő, nagy Isten, mikor a glória alá fej is kell. Hárman, kórusban. Ó, jó fej, jó menő fej, kéne egy fejlelő hely. Az angyal nagy vágya egy gazdag agybány, ahonnét akár az agyag kibányázhatók az agyak. Nem ott lennénk, ahol vagyunk, ha lenne hazai alapagyunk. Csak elgondolkoznánk egy picit, és megszűnne a deficit, ahol az agy nem hiányzik, a haszon sem hiányzik. Csak lenne raktáron egy kis ész, nem lenne többé semmi vész. Csak lenne egy kis agyvelőnk, mi is lehetnénk nagy menők. Harmadik angyal. Van itt és szép elég? Mit siessünk? Nem ég az ég.
elkezdjük a fejlesztést, írunk egy felterjesztést. Első angyal. Most aztán, itt a pillanat, most aztán meglátja az ég. Második angyal. Hogy mossa az angyal a szabad kezét. A mennytanács döntése a striptíz föltalálásáról. Az úr. A helyzet komoly, de nem reménytelen, mindazonáltal. Az úr a teremtést elemezni kénytelen, hogy írhasson egy fölséges jelentést, melyben magabiztos felelősséggel közli a teljes éggel, van valami ebben a végtelenben, miközben minden a legnagyobb rendben, ami nyugtalanít engem. Első angyal. Ha egy mód van rá, üdv nekem, van egy ötletem. Második angyal. Ettől megyek én mindig szét. Mi az, ha nem vagyok indiszkrét? Első angyal. A teremtés akkor a legszebb, ha beleviszünk egy kis szexet. Az úr. Ó, kárhozat! Ó, romlás szelleme! Pia, nem kéne? Vagy zene? De jó, hagyjuk, tegyük föl, hogy valami lesz ebből az ügyből, hogy én azt mondom, igen. Te nemet vinnél az igenbe? Harmadik angyal. És kérdem én, hová vezet a mértéktelen érvezet, nem bírja a szervezet. Második angyal. Sok a szöveg, már megvan a döntés, holnap megnyílik a kegyelem söntés, és szerintem biztosra vehető, hogy ettől még nem dől ránk a tető. Én mondom, lesz majd, aki tartsa, ha malasztban hetyegni az úr parancsa. Végül is létezhet nagy és kis érdek. Már előre látom, hogy egy jót kísértek. Az úr. Üdv, üdv, az eszme áthat. Ó, a kérdés áthidalható. Majd végtelen kegyelemmel foglalkozom néhány vegyelemmel, hogy létrejöjjön egy új elem, melynek neve szerele. Mert hogyha ezt érzi az emberpár, nem is egészen ember már. Valami más, mondhatni több lett, és így nőtt a mennyei érték több lett. Második angyal. Teljes az egyetértés, kezdődhet a kísértés. Angyalok kórusban. Gyere csak ide, kis esztelen. Tudod, mi vagy te? Mesztelen. De viselkedj csak fesztelen, és ne félj a lángpallostól, ne bántasz csak meg kóstol. És attól se tarts, hogy innen kínűznek, csődbe jutna akkor az üzlet. Inkább csodáld a glóriás puccot, és szerezd be egy hivatos cuccot, mert egyből megjön az életkedved, ha van magadról mit levetne. Az úr. Ó, árulás! Ó, gyász eset! Az ártatlanság megesett. Harmadik angyal. Mindazonáltal a szervezet zsírja, a terhelést egész jól bírja. Első angyal. Bár tudom, hogy vannak, akik hűségemért fúrnak, hozsánna e dicső távlatért az úrnak. Második angyal. Más szóval megvolnánk, tálalva a vétek. Remélem, ízlik a többfogásos étek. Mi rendeltük, de a cehja tiétek. A kígyó dialektikus fölfogása. Az úr doktori értekezéséből. A kígyó is, mint olyan, a teremtő mása. Bár kétségkívül gyanús a származása, de azt tanítja a világszellem, legjobb, ha mi vagyunk magunk ellen. S ha nem csak az epe, de mi vagyunk a méz is. A tézishez az antitézis.
mert így az eszmepörgettyűt mindig helyesen pörgetjük, és megtermelve a mindennapi áldást élvezhetjük a megváltást. A kígyó persze, mint mennyidegen, csak az ágak közt csúszkál hidegen, mert egyszerű lélek, és nem érti ezt. És folyton sziszeg, mert a szelepe ereszt. A paradicsomot teljes

ez a paradicsom egy kis paradicsom. Kissé ütődött. De azért finom. Éva. És ma már nem úgy van itt, mint régen. Ma már nem festik át a felhőket az égen. Ma már nem kell az embert folyton nyírni. Ma már lehet egy kicsit sírni. Ma már csak emléke kísért a múltnak. Ma már a módszerek kifinomultak. És a lelkek sem kárhoznak már rakásra, és egyre többnek van barlang lakása. Ma már így úgy elüdvözül az átlag. Ma már az egész teremtés konszolidáltabb. Ádám. És nincs több üdvözlégy, és nincs hozsánna. Már nem divat. A változás a mennyre is kihat. Elő a colstokkal, félre a karddal, üvölti hárfáját tépve az angya. Ez az új típusú karddal. Éva. A tejben viszont több a tej, és kevesebb az őspor. Szidják is sokan, hogy ez már nem a hőskor, hogy ez már nem az a világ, amit az úr egy-két hete csinált. De bánom is én, kinek a hibája vagy érdeme. Tény, hogy ma már nem ez a világ legsnasszabb édene. Ádám. Törje a sugarát a központi nap, míg ragyog erről valamit központilag. Van nekem épp elég fontos dolgom. Egy népes családról kell gondoskodnom, akiknek nem ízlik a paradicsom, nem eszik. Én üdvözülök, ha a srácaimat a világegyetembe fölveszik. Zárókép. Johann Wolfgang Goethe bemutatja a világegyetem összes vasútvonalára érvényes szabadjegyét. Bizony, ha az ember miniszter, útra kell kelnie x-szer. Ezért is becsüli az úr kegyét, mennyébe érvényes szabadjegyét. S noha a földről egy elhaló hang szólítja Henriket, azaz Johant, kit érdekel végül is Margit, meg hogy ifjan az úr mit akart itt. A nagy reményekből egy sikerdarab a teltház előtt futó világ marad, amelyben már az is fényes eredmény, hogy írni, olvasni tud a teremtmény. Nem is említve azt, hogy költeni, azaz levegővel hurkát tölteni. Mely hurkával az igazi tehetség úgy csapja fejbe az egyszeri szerencsét, hogy attól helyben előáll az elme legigazibb és fényes győzedelme, minek folytán dicsel, szerelemmel betelve kerül helyére az ember a húsevést, és más ilyet elunva a misztérium minisztériumba, ahol is munkálkodik serényen, a közhasznot hajtó reményen, noha legvégül ő is, mint mindenki Mausztót, előtte megírja, csak példának mondom, mondhatnék mást is, a Faustot. Badarkák. Lehelvezér. Folyton folyvást fújt a kürtjét nagy lehelvezér. Kérdezték is tőle épp ezért. Mit csinálsz a kürtel, lehelem? Lehelem, válaszolta rá, és épp ezért legalább egy fél percig nem kürtölt nagy lehelvezér. A sakál szakálla. Nagy bánata az a sakálnak, hogy szűrei épp, hogy sakálnak. Anyám sóhajt, kopasz szakállat, hisz úgysem hordhatok szakállat, míg ki nem kúrál egy szakállat. Az okapi. Ameritka, ama ritka állata az okapi, amelyiknek minden mindegy. Oké, api. A nagy tűzvész. Tűz pusztít a belvederben. Fölnyerít egy fűzöld ló. Mint önkéntes tűzoltó, kijelentem, hogy nincs víz a belvederben. A parókás róka. Mondróka. Kérdezik az aparókát, miért hordasz te parókát? Azt mondja az aparóka olyan dolog, amin kaparóka. Pop art. Okapiéknál a pop, csupa mél a bú. Sóhajtják az állatok leginkább a gnú. Ó, kapi, kapi, ló.

a vásárló panasza. Kedden vettem a légettyűt, s másnap a postán még együtt. Egy is eleget tyűzi a leget, most meg a két tyű lég együtt. Dr. Szabó példás magatartása. Dr. Szabónak nem volt panasza, bár volt egy kis beszédhibája, jól feküdt neki az ügyvédi pálya, s tárgyalás után gyakran szólt haza. Halló, itt dr. Az angol irodalom rövid története. Ha Londonból Shakespeare-t kimerik, mi marad? A Limerick. De Londonból Shakespeare-t imerni? Kimeri? Nehéz évek. Egy hegedűsnek mondja hangadója. Bármilyen nyeszlet hang a magadója, úgy megugrik a hangadója, hogy csak rázza magát a majré. Vajon a dóra? Jön-e majré? Kanca a megnyerő modorú ménhez. Ó, mennyi bánat ért, olyan, amit csak állat ért. Egy állat ért. Jelenet a ringből. Wotan rájön, hogy férfi díszét megbűvölte Lóge. Lóge. Beszédhibász az egyiptomi főpap. Ízisz, Oziris, jól halad a piramisz, nem csak kő van, iramisz. Egész nap harcog a rabszolga kórusz, egy-kettő hórusz. A fejbetörő gép idegen nyelvű prospektusa. Golyónkat, hogyha a burkából kifejtik, kizárt eset a mégoly enyhe fejtik. No jó, töpreng a korrekt vasgolyó, amíg írják, de nem ha ejtik. Az aradi radiátor. Egy aradi radiátor, ha jöttek a radírgyárból, hogy megfosszák hőnszeretet radírjától, annyit szokott mindössze mondani. Radiátor, főképp aradi, nem válik meg sejde a radi. Radírjától. A macs. Ha megvénül a macs, vérszomjas és makacs, a szemében a ragacs, a lába kacska. Bár kölyöknek a macs kis bolotva pamacs, s tejet kunyerál vacsorára, mint egy macska. Egy nagy igazság. Zádnak né de facto megözvegyül, ha zádnak rendületlen ül. Gőzék, avagy a megverselt filozófia. Gőzék, kik a gőzösből mód felett gorombán távoztak, de kérem, robbanunk, fehéren szállonganak a rét felett, s a kocsironcsok és a kofferek láttán fetrengnek lelkisebben, miszerint, ez esetben az esetleges eset megesett. Ha csak idősebb gőz kifennforog, mint ringlispil és etikai ok, ha csak, mondom, nem történt árulás. Mire gőzék már, ahogy ez szokás, lényegét látva a dolognak, családilag elpárolognak. Ellenpont, avagy a költészet a tudományoknál alacsonyabb rendű megismerési forma lévén nem lehet meg érzelmek nélkül. Fát döntenek gőzék. Legjobb érv a gőzék. Záróvers. Avagy a világ legrövidebb költeménye, avagy törekedjünk a tömörségre, és ne fecsegjünk fölöslegesen, amikor kevés szóval is elmondhatjuk azt, amit sok szóval mondunk el, mi által mondandónk természetesen sokat veszít eredendő tömörségéből, ami pedig bízvást állíthatjuk, nem válik hasznára, avagy a szegedi gőz őz. Paródiák. Ilyes Gyula. Hatalmas nagy mondat, s a költők. Nem az Apollinéri hévtől, a hévtől, de mint aki ég felé tör.
ahogy az étör. Beh úgy, ahogyan ott, s mint régen, akkor, otthon, szinte már repülve, de mint egy földön ülve, a gyerekkorban, amikor a költőnek még volt szava. Szava. Pont úgy beszéltem, amíg a borjú neveldéhez értem. Vas István, Verona, Porto Forinto. A régi város hogy megváltozott? A régi ezek már nem azok. De a nyár mégis örökre ide szok. Az öreg szív érzi az ifjú tézisét, ha kirakja is a protézisét. Napsütésség és déliség. A Porto Forinton látod, a kréta rajz, a kocsik között etruszk, miniszoknya ajz. És jön a pincér, s Dantét idézi. Hinausz. Vörös Sándor, Máté Passió. 1. Mi atyánk, ki vagyok, pam-pam, de azért ragyogok, pam-pam. Neked ez csak olyan pam-pam, de nekem komolyan pam-pam. Kilukadt a világ, pam-pam, belukadt a világ, pam-pam. Kibe jár, Sanyikád, pam-pam, de azért komolyan pam-pam. Minek isteneket, pam-pam, hiszen ez tiri rá, pam-pam. Tererem, töröröm, pum-pum, ide lő, oda lő, bum-bum. 2. Harcon át, marcon át harsonáz a költő, Átoson, Jánoson ráborul a bölcső. Ott terem Péteren 12 apostol, impotens, opponens, szódavízbe kóstol. 3. Jézusomat köszönteni jöttem én, szálló bárány felhőt, gombos cipőmben arcán korcsolyázni, a néger eszkimók egén fejjel lefelé lógni a próféták közt. 4. Keresztelő Szent János. Would you like some whiskey? Jézus Mária. Ich weiß nicht. Sanyika. Szálem a lájkum. 5. Te, aki hallottad ezt a dalt, melytől több felsőfokú világegyetem szíve megszakadt. Te, aki hallottad ezt a dalt, emeld föl lábadat, dugd be a szádba, nagy ujjaddal belülről nyomd ki szemedet, és mondd, reménytelen, és mondd, hiába való, mert nincs több lábad. És a füledbe már nem jut. Gőgicse. 1. Az apám Daliás Handlé, ide jár, oda jár, ajvé, toporok kapuban téren, kidobott kacat, ezt kérem, amikor az apám bajban, a fején csöpögő vaj van, amikor az apám ágál, kenyeret, libazsírt drágál. 2. Messze földön folyóan eretva, lány kezében de szép a beretva. Jó nagyot rúg karába, farába, miért ne rúgna, ha fáj a falába? Miska sógor, ha itt a majál is, néha részeg, de néha kajál is, két porontját ezerbe hasítja, rózaasszony kisingbe visítja. 3. Isztor, nyisztor, tranzisztor! Kendengemet miért piszkol? Piszkolja a néni kéjét, abban lejje némi kéjét! Mély psziché. Bunkócskát a métjen, megfogá a végen. Tyümej vala neki, töve s közepi. Sóhajt a leánka, bunkócska, te drága, mit csiklansz, te egek, még megrepedek. Rue, mondá ő,
marha a nőköltő. Vaj, az mikor repet föl, képzelettől? Somjó György, tanmese. Avagy a szerző orrán száján kemál török költőnek Pablo Neruda Somjó Györgyhöz című verséről írott verse. Kemál-e még az őszpeterdi háza, ha a klíma kontinentális, ha a vízforráspontja 100 fok Celsius, ha a relatív páratartalom magasabb 80%-nál, ha a beesési szög és a kiesési szög különbsége nagyobb egy arasznál vagy azonos vele, ha a fénysebesség állandó, ha a föld bolygó, ha A plusz B egyenlő G, ha az ötlet egy pihent agyé. Csanádi Imre, nehéz esztendők krónikája. Pölyhőt csingat az ősz, van biza most cseráz, van, csak csorba. Csihánk fű kele rég, ahol nyessük bár elejét, mind kihasad korán, magnak fél felesen marad. Hát még csüngdel a récs, füttyen alig pihó, farkán billegető egy noha átszalad. Mondják, csak azért, hogy nesze nagy legyen, húsnak már, ha amaz kevés. Korpázik cefetül, dérlik a nyeldeső, udvarláb hegyiben fán csigaféle min. Rejtvényt fejt, nyereményt várva a kis diák. Metrum. Csak mi a frászt jelent? Pilinszky János. Rumbach, 1974. A Velszi hercegnek. Újra és újra őket látom. A hold süt, és az úr mered. És az úr elé emberek fogva húznak roppant nagy verseket, amiket mind én írtam arról, hogy az úr mered, és hogy én visszameredek, mire ketten kijövünk egymás könyökén. És a versek lassan nyikorognak, a címük mindig az, kaput. És elébük fut a kiadó, és megtántorodva visszafut, mert ők már a végsőt ragozzák, már azt mondják, karád, karám. Míg cekkerét vadul ledobva lecsap rám Schrecklich nagymamám. Apuka Rivka Bill. Fogadjunk, nem tudod, mim van nekem. Egy rabruhám. És néha szégyelem. És néha, hogyha van rá alkalom, kigyúl a szám, és ég az alkarom, és lángol és lobog a rafia, és felkiáltok, ez az ő fia, de nem, egy kápó, és nagyot ereszt, és visszaszól vadul, te tetted ezt, se így, se úgy, az évek nélküled, mint fák között egy nyombél szűkület. Szálka. In memoriam Simone Tejardovics Kafka. Menjen bele. Belemegy. Jöjjön ki. Kijön. Előtte is láb. Utána is láb. A kéz. Heves vagy Ágnes. Séta. A fákon már áttört a délután, jártunk a Krisztinában. Nem szóltál, néztél, propán és bután.
megreszkedett a vállam. Feszes, késő gótikus ég alatt, néma és barna állat. Európa, mondtad. S megcsókoltalak. És eltörtem az állad. Már te is király. Én akkor éppen holtakat temettem, 2 éve már, és fagyott volt a föld. Néném szemét üregéből kivettem, és emlékül a bal zsebembe tettem. S te gépelsz. Ó, berongy is vagy te, ó, bekanavász vagy. Én láttam már a velőt a levesben, és ettem marha húst is torma nélkül. Én már 13 éves koromban József Attila késői versei voltam. Szél volt, fejemre dőlt a ház. Felkeltem, és azt mondtam a törmeléknek, mi az, nem tud köszönni? Te kis piszok. A lábadra már rá se lépek, már belét se rúgok, szemeidet ki sem nyomom. A bárkák közt, a parton, ahol állok, holnap kisebb felhő átvonulások. Helyenként zápor is.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Latesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

találkozás József fényében. 1854-ben, szeptember végén, Pesten, a Lipótvárosi Szent Istvánhoz címzett gyógytár kultjánál József tér 10-szám összefut egymással Vajda Julianna, Szendrei Júlia és Kratochvil Georgina. Lábjegyzetek. Vajda Julianna, Lilla, Csokonai életének nagy szerelme 1776-ban született Komáromban. 1798. márciusában ment férjhez, Neszméli Lévai István fakereskedőhöz. Második férje Vég Mihály esperes volt, aki a Lilla nevet vésette fel az asszony sírkövére. Lilla 50 évvel élte túl Csokonait. 1855-ben halt meg, 79 éves korában. Szendrei Júlia 1829-ben született Keszthelyen. 1847. szeptemberében lesz Petőfi Sándor felesége. Petőfi 1849. július 31-én halt meg. Szendrei Júlia 1850. július 21-én ment férjhez másodszor. Új férje Horváth Árpád, címertanszakértő, akitől 4 gyermeke születik. 19 évvel élte túl Petőfit. 1868. szeptember 6-án, két nappal első házasságának 21. évfordulója előtt halt meg. Kratochvil Georgina, Vajda János Gina verseinek ihletője, 1831-ben született Budán. 1855-ben Bécsbe költözik, ahol egy idős arisztokrata kitartottja, majd egy oroszi nevű akrobatával él együtt. 13 évvel élte túl Vajda Jánost. 1910. februárjában halt meg, Lillához hasonlóan 79 évesen. Lilla születése és Gina halála között 134 év telt el, 1776 és 1910 között. 1854-ben tehát Lilla 78 éves, Szendrei Júlia 25 éves, Kratochvil Georgina 23 éves volt. Én keleti szörvesztő szert kérek, mondja Lilla a Lipótvárosi Szent Istvánhoz címzett gyógytár pultjánál, hímzett battiszt eresztékkel díszített überrokjában, fehér gyapjú gombkötő munkával, rojt széllel, részint szürke s rózsaszín béléssel. Én egy üveg lilionézét vásárolnék, szól Júlia, metszetlen tintakép bársony páltójában, síma törökbúzaszín tafota ruhájában, nyílt magas derékkal és csipkeszegézettel, gyöngyszín pour de soie kérszéles fodorral, kalapjában kazuártollal, redőzött atlasz szalaggal körülszegett kesztyűjében. Nekem pedig adjon kínai hajfestőszert. Így Kína velencei csipkés pelerinjében, tört brosé tarlatán ruhájában, tafota béléssel, félbő ujjakkal, melyek könyökig nyitvák, s csokrokkal fölkapcsolvák, úgy, hogy a hosszú, egészen szűk aluljak láthatók. Aztán fekete szaténtáskájukban a csodaszerekkel, még egy utolsó átható pillantást vetve a tátor szájjal bámuló gyógyszerész segédre, elvonulnak piqué blúzukban, guvrírozott moiré szoknyájukban, Prince de Galles kockás, csípőig érő, elől nyitott kiskabátjukban, fejükön tüll, félkendővel és paradicsommadár tollakkal, natúrszínű santun kosztümjükben, narancssárga zsörszé strandpizsamájukban, hegyes orrú kígyóbőr csizmájukban, zöld nercbundájukkal, fekete-fehér zsorzsett menyasszonyi gyászruhájukban, plisszírozott derékkal. Érkezünk Hintón, Hintán. A Lonchonvágy, avagy a Mont Blanc metró. Hol az ükörke lonc él, hol ma a loncbogyóktól pirosló ágak olykor egészen meghajolnak, elástam ott a földbe valamit, ami nem más, voltak éppen egy mondat. Egy lassú-lassú tükör
melyben egy dolgos mester egy jóslatot csiszolgat. Vagyis olyan volt éppen, mint a Mont Blanc-i metró, mely fölött téli éjjelen, olykor még, tudjuk ezt, kigyúl, Mont Blanc örök hava, ha túl, a fölkelő nap megjelen. Ha volna ilyen metró, áramlás, fű alatti moraj, vagy láz, vagy sárga árnyék, felhők fölötti, föld alatti. Elástad hát a mondatot, s kinő a lonc a földből. Érkezünk mi is hintón, hintán. Átöltözünk loncba, úgy éldegélünk ott azon túl, piros bogyóba vonva. Felfel piroslunk, fölparázslunk, ha hűvös járja át a házunk, loncból lesz tűzhelyünk, cipőnk is, és ingatag örök lakásunk. Fölénk boruló mondatok, lonc fejfák, hajladozzatok. Hogy honnan hallom folyton? Mexikóban, egy szállodában, emlékszel? Egyszer rád találtam. Ott laktál olyan zöld cipőben, mint a boszorkák általában. És kihallatszott a szobából a suhogás, a forgolódás, ahogy a szoknyádból kibújtál, vagy a cápabőr kiskabátból. Beleskelődtem hozzád, s láttam, alig férsz el a szárnyaidtól abban a mexikói ágyban. Akkor én rád zártam az ajtót, s bedeszkáztam az ablaknyílást, s valahogy mégis elrepültél, s reggelre már sehol sem voltál. S én azóta is hallgatózom, s járkálok és kereslek téged. Figyelem, honnan halszik folyton ez a szárnyverdesés az éjből, és sírásod és nevetésed.

rendületlenül. Hallottad a szót rendületlenül, midőn fölzengi milliárd ajak, s a millió szív egy dalon hevül, egy lángviharban összecsapnak. Ó, értsd is a szót, és könnyelmű szájon merő szokássá szent imád ne váljon. Sokban hívságos elmek érkedik, irányt még jóra, szépre is azád, nem mondom a hont ők nem szeretik, de jobban a tapsot, mint a hazát. Ó, értsd meg a szót, és hiú dagályon, olcsó malasztás szent imád ne váljon. Fényt űz csinált érzelmivel nem egy, kinek világát csak divat teszi, ő nála köntös, ebb, ló, egyre megy, s a hon szerelmén a hölgyét veszi. Ó, értsd meg a szót, s függve női bájon, külcsillogássá szent imád ne váljon. Van fájdalom, kinek cégér hona, ó, tőzsér, alkusz és galambkufár, ki innen, ehely az úrtemploma, rátok az ostor pattogása vár. Ó, értsd meg a szót, kincs arany kínáljon, nyerészkedéssé szent imád ne váljon. Szeretni a hont gyakran oly nehéz, ha bűnbélyek sötétül homlokán gyarló erényünk öntagadni kész, mint Péter a rettentő éjszakán. Ó, értsd meg a szót, fényben vagy homályon, de kisítűvé szent imád ne váljon. Szeretni a hont, ó, még nehezebb midőn az ár nő, ostromol, ragad, és kebleden bevérző honfisebb, bújsz a tömegben, átkos egymagad. Ó, értsd meg a szót, s győzve a ragályon, káromkodássá szent imád ne váljon. Hallottad a szót rendületlenül? Ábránd, hiúság, múló kegy, javak, lenn a sikamló tér, nyomás felül, vész és gyalázat el ne ráncsanak. Ó, értsd meg a szót, árban és apájon, szírt a habok közt, hűséged megálljon.

Petőfi Sándor, dalai. Elmerengek gondolkodva gyakran, és nem tudom, hogy mi gondolatom. Átröpülök hosszában, hazámon, át a földön, az egész világon. Dalaimik ilyenkor teremnek holtsugári ábrándos lelket. Ahelyett, hogy ábrándoknak élek, tán jobb volna élnem a jövőnek, s gondoskodnom. Miért gondoskodnám? Jó az Isten, majd gondot visel rám. Dalaim, mik ilyenkor teremnek, pillangói könnyelmű lelkemnek. Ha szép jánnyal van találkozásom, gondomat még mélyebb sírba ásom. S mélyen nézek a szép jány szemébe, mint a csillag csendes tóvizébe. Dalaim, mik ilyenkor teremnek, vadrózsái szerelmes lelkemnek. Szeret a jány? Iszom örömömben. Nem szeret? Kell inni keservemben. S hol pohár, és a pohárban bor van, tarka jókedv születik meg ottan. Dalaim, mik ilyenkor teremnek, szivárványi mámoros lelkemnek. Ó, de míg a pohár van kezemben, nemzeteknek keze van bilincsen, s amilyen víg a pohár csengése, olyan bús a rabbilincs csörgése. Dalaim, mik ilyenkor teremnek, fellegei bánatos lelkemnek. De mit tűr a szolgaságnak népe? Miért nem kél föl, hogy láncát letépje? Arra vár, hogy Isten kegyelméből azt a rozsda rágja le kezéről? Dalaim, mik ilyenkor teremnek, villámlási haragos lelkemnek. Adi ember.

Világos. Sötét a bánya. De égnek benne mécsek. Sötét az éj. De égnek benne csillagok. Sötét az emberke bele. S nincs benne mécs. Nincs benne csillag, csak egy kis hamadós őrsincs. Nyomorú íz, ki fénynek hirdeted magad, vezess a fény vagy, vezess csak egy lépésnyire. Nem kérlek én, hogy átvilágíts a más világnak fátyolán a szemfedőn. Nem kérdem én, hogy mi leszek. Csak azt mondd meg, hogy mi vagyok, s miért vagyok. Magáért születik az ember, mert már magában egy világ. Vagy ő csak egy gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség. Éljünk-e önnön örömünknek, vagy sírjunk a síró világgal? Hány volt, ki más szívéből kiszívta a vért saját javára, és nem lett büntetése? S hány volt, ki más javáért a vért kiontá saját szívéből, s nem lett jutalma? De mindegy. Aki áldozatnak odaadja életét, ezt nem díjért teszi, de hogy használjon társinak. S használ-e vagy sem? A kérdése kérdése ez, és nem a lenni, vagy nem lenni. Használ-e a világnak, aki érte feláldozá magát? Eljöjj a kor, amelyet gátolnak a rosszak, s amelyre a jók törekednek az általános boldogságkora. S tulajdonképpen mi a boldogság? Hisz minden ember ezt másban leli. Vagy senki sem találta még meg. Talán, amit mi boldogságnak nevezünk, a milliom érdek, ez mind egyes sugára csak egy új napnak, mely még a láthatáron túl van, de ekkor feljövett. Bár volna így. Bár volna célja a világnak, bár emelkednik a világ folyvást e cél felé, amíg elébb, utóbb elérni. De hát, ha úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik és elmélyít, mint a hullám, amely tagad, aztán lesímul, mint a kő, melyet fölhajítnak, aztán lehull, mint a vándor, ki hegyre mászik, s ha a tetőt elérte, ismét leballag, s ez így tart mindörökké, föl és alá, föl és alá. Még meg nem szállott a gondolat, nem fázott az soha. Nem tudja még, mi a hideg. E gondolathoz képest meleg napsugár a kígyó, mely keblünkön jégcsapgyanánt vérfagylalón végig csúszik. Aztán nyakunkra tekerőzik. Storkunkba folytja a lélegzetet. A 18. század költői. Ne fogjon senki könnyelműen a húrok vengetéséhez. Nagy munkát vállal az magára, ki most kezével antot vesz. Ha nem tudsz mást, mint eldalolni saját fájdalmat és örömet, nincs rád szükség a világnak, és azért a szem.

és követte, melyet Isten küldte vezérül a lángosztokat. Újabb időkben Isten ilyen lángoszlopoknak rendeli a költőket, hogy ők vezessék a

ki elhajítja kezéből a nép zászlaját. Átok reá, ki gyávaságból vagy lomhaságból elmarad, hogy még a nép küzd, fárad, izzad, pihenjen ő árnyék alatt. Vannak hamis próféták, akik azt hirdetik nagy gonoszan, hogy már megállhatunk, mert itten az ígéretnek földe van. Hazugság, szemtelen hazugság, mit milliók cáfolnak meg, kik napevében éhen szomjan kétségbe esve tengenek. Ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. És addig nincs megnyugvás, addig folyvást küszködni kell. Talán az élet munkáinkért nem fog fizetni semmivel, de a halál majd szemeinket szelít, lágy csókkal zárja be, s virágkötéllel sejem párnán bocsát le a föld mélyébe. Levél Arany Jánoshoz. Meghaltál-e? Vagy a kezedet görcs bántja, imádott Jankó? Vagy feledéd végképp, hogy létezem én is? Vagy mi az ördög lelk? Híret sem hallja az ember. Hogyha magába fogadt az örök lét bölcseje a sír, akkor béke veled, legyenek szép álmaid ott lenn. Feddő kérdésem nem fogja zavarni nyugalmat, hogy mi okért hallgatsz, miért késel szólni levélben. Hogyha pedig görcs bánt, menj a patikába, s iparkodj meggyógyulni, fiam, s aztán írj rögtön, azonnal. S ha feledél engem, ha barátod volna feledve, de hisz úgy, öcsém, vesz meg, kívánom tiszta szívemből. Te, mikor a nevedet keblem mélyébe leírtad, mit tettél, tudod azt? Gránit sziklába acéllal vágtál életen át múlás nélküli betűket. Hát én nevemet karcoltam volna homokba, melyet névvel együtt egy hó szellője is elfúj. Megköszönöm, ha netán így van. No, de elhiszem inkább, hogy rossz verseim is vannak, mint hogy te felettél. Lomha vagy, itt a bibéd, restelsz, mint jó magam írni. Kérlek, hagyd nekem a restséget, légy te serényed. Lásd, nekem úgy illik, s oly jól esik. Ugye, lemondasz róla, ha én kérlek? Már is látlak ugorni, mint ragadod nyakon a tollat, mint vágod az orrát a tintába, miként húzod a sok hosszú barázdát a papíron, ringyrongy eszméket vetve beléjük. Mert ne is ír inkább, hogy sem bölcs gondolatokkal terheld meg leveled, s gyomrom, mert semmi bolondabb nincsen, mint az okos levelek, s én iszonyúképpen írtózom tőlük. Mert én nem tudok olyat komponálni, azért, ha ez meg lehet. Esküszöm erre neked! Túrós résztel a dobnál, és mindenféle, ami csak szent s kedves. Drága Kománosz, kegyedet kérem meg, alássa, füsse agyon férjét, és szidja meg istenesen, ha még ezután sem fog nekem írni az ilyen amolyan. Írjon mindenről hosszan, de kiválthat kegyedről írni, de haragunni fogok majd hosszú haraggal. El ne feledje a Barna Lacit s a Szőke Julist, a kedves gyermekeket. Hát a kert, hogy van, amelynek rózsáin szemeim sokszor függének, amíg a messze röpült lélek hívemezőt a szerelme. És a csonkatorony, mely a harcoknak utána most szomorún hallgat gyérfű koszorúzta fejével, s várja jövendőjét, mely lábát ráteszi, s akkor összeom. Mint a koldús, ha kikapja kezéből a mankót a halál. Áll még a gólya fölötte,
Méla nerengéssel nézi a messze vidékbe. Mindenről akarok, mi nekem kedves valat tudni. Jártam azóta dicső szép tájakon, ám de tiétek mindig eszemben volt, bár nincs mit rajta csodálni. A veletek töltött kor tette szívembe örökké. S jártam azóta magas, fényes paloták körül, ahol minden nagy, gazdáik lelke kicsin csak. Akkor eszembe jutott alacsony hajlékotok. Ebben mind kicsinyecske, de a gazdának lelke nagy és szép. Ennyi, mi a fene lelt engem, hogy szembe dicsérek? Most veszem észre, ohó! Mind, amit mondtam, hazugság, csúnya hazugság volt. Le akartam csak kenyerezni a nótáros urat, hogy majd beszerezzen bakternek vagy kondásnak falujába, ha ez szép hivatalok valamelyike meg fog ürülni idővel. Ja, nekem is hozzá kell látnom végre barátom. Házasodni tudod azt, és tudod azt is, hogy jövedelmet, dús uradalmam nem hullat zsebeimbe, mióta 100. édesapám eladávat meg se szerezte. És így az eléréshez nincsen mód. Nincs. Hivatal kell. Meghajtom fejemet. Szépen mosolyogni tanulok. Nyájas szófogadás, kígyó csúszású hízelgés lesz kenyerem. S a zsíros kenyerem. Lesz a kutyának, nem pedig én nékem. Pusztán a gondolat is már lángfelhőket idéz véres szemeimnek elébe. És szívem tombol, mint a harmadfű csikó, ha a pányvás kötelet legelőször dobja nyakába a pásztor, hogy a ménesből kocsirúdho vezesse. Nem a tehertől fél, amelyet húznia kell majd, nem, hanem a hámtól, mely korlátozza futását, és amit így elveszt, azt nem pótolja sem abrak, sem pedig a ragyogó szerszám. Mit néki az étel, s a hiú fény? Megelégszik ő a pusztai gyeppel bármi sovány, s a zápor esőt szabad égnek alatta verhetik oldalait, s a bozót hadd tépje sörényét, csak szabadon járjon, csak kergethesse tüzében a sivatag viharát, s a villám sárga kígyóit. Isten hozzátok! Lelkem múlatni szeretne még veletek, kedves híveim, de az elragadó szél képzeletem 100 rétű vitorlájába belé fújt, szétszakad a horgony, fut gályám, elmarad a part, s ringat habkarján a látkör nélküli tenger, és míg az orkán zúg, s a felhők dörgenek, én a lant idegébe kapok, s vattűzzel zengél ajkam, harsány himnuszodat, 100-szor szemben.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre!

mai nap reám nézve ünnepélyes nap. Ma múltam 24 éves, s lettem e szerint nagykorúvá. Szokásom volt eddig minden új évben, annyival inkább, mint hogy az egyszer mint születésem napja is, az elmúlt esztendőt még egyszer átélni emlékezetemben. Ma azonban nem csak a legközelebbi évet gondoltam vissza, hanem az egész életemet, s különösen írói pályámat. Irodalmunkban a kritika és a közönség véleménye egymástól annyira különböző, tán még egy íróról sem volt, mint rólam. A közönség nagy része határozottan mellettem, a kritikusok nagy része határozottan ellenem van. Máskor is, ma is hosszan fontolgattam, melyiknek van már igaza. Azt nem teszem, hogy költészetem becsét védelmezzem, mert vagy szorultak erre verseim, vagy nem. Ha rászorultak, úgy hiába való, ha pedig nem, úgy fölösleges a védelem. Tehát csak négy vágyokat említem, mely különben is a leggyakoribb. Tudnélik, hogy költeményeimben rossz rím, rossz mérték, szaggatottság és aljasság van. Ezen uraknak a magyar rímről és mértékről fogalmuk sincs. Ők a magyar versekben latin metrumot és német kádenciát keresnek, s ez az én költeményeimben nincs, az igaz, de nem is akartam, hogy legyen. A magyar mérték és rím még nincs meghatározva. Ez még ezután fog, ha fog kifejlődni és meghatároztatni. Eszerint róla nekem sincs tudatom, de van sejtésem. Az ösztön vezet, s ahol ők engem rím és mérték dolgában a legnagyobb hanyagsággal vádolnak, talán éppen ott járok legközelebb a tökéletes, az igazi magyar versformához. Ami költeményeimben az aljasságot illeti, ez ellen ünnepélyes óvást teszek. Ez alávaló rávaló. Bátran kimerem lelkiismeretem ítélő szék előtt mondani, hogy nálam nemesebb gondolkozású és érzésű embert nem ismerek, s én mindig úgy írtam és írok, amint gondolkodtam és éreztem. Ha néhol egyes kifejezésekre s a tárgyra nézve szabadabb vagyok másoknál, ez onnan van, mert én szerintem a költészet nem nagyúri szalon, ahová csak fölpiperézve, fényes csizmákban járnak, hanem szentegyház, melybe bocskorban, sőt, mezitláb is beléphetni. Végre, hogy bennem szaggatottság van, az fájdalom való. De nem csoda. Nekem nem adta Isten a sorsot, hogy kellemes ligetben csalogánydal, lomb susogás és patakcsörgés közé vegyítsem énekemet a csendes boldogság vagy csendes fájdalomról. Az én életem csatatéren folyt, a szenvedések és szenvedélyek csataterén. Régi szép napok holttestei, meggyilkolt remények halálhörgése, el nem ért vágyok gúny kacaja, s csalódások boszorkány sipításai között dalol féltébolyodottan múzsám, mint az elátkozott királyleány az óperenciás tenger szigetében, melyet vadállatok és szörnyetegek őriznek. Aztán e szaggatottság nem is egészen az én hibám, hanem az én hibám, hanem a századé. Minden nemzet

kívül csendes. Csak egy kissé halványabb a szokottnál. De belül annál inkább háborog, mint a vulkán, melynek közel van kitörése. Ilyen a század. S lehetek-e én más forma? Én, századom hű gyermeke.

Üdvözlöm Önt! Ma olvastam Toldis, ma írtam-e verset, s még ma el is küldöm. Az életképekben ki fog ugyan jönni. De én minél hamarabb akarom önnek tudtáradni azon meglepetést, azon örömöt, azon elragadtatást, melyet műve költött benne. Hiába, a népköltészet az igazi költészet. Legyünk rajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá. Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék. És ez a század feladata. Ezt kivívni célja minden nemes kebelnek, ki megsokalta már látni, mint mártírkodnak milliók, hogy egy pár ezeren henyélhessenek és élvezzenek. Égbe a népet, pokolba az arisztokráciát. Írjon ön nekem, ha nem fogja restelni. Írjon magáról, akármit, mindent. Hány éves? Nőtlene vagy házas? Szőke vagy barna? Magos-e vagy alacsony? Minden érdekelni fog. Istenemmel. Istenemmel. Ab in visis, őszinte barátja, Petőfi Sándor.

Arany János levele Petőfihez. Viszont üdvözlésemet önnek. Ha levelem zavartnak tűnik fel ön előtt, ne csodálkozzék rajta. Parlagi múzsám, mint együgyű porleány, elpirul a dícséreten, s összefüggetlen szavakat emel. Február 10-e, ha szabad töprengéseket óriási dolgokhoz hasonlítanom, úgy rohant meg a kitüntetéssel, mint Macbethet a diadalmam. Vaj, ha tévútra ne ragadtassam által. Előbb a túlságos dícséret a fővárosi újdonságokban, azután a szép irodalmi szemle, azután Vahot Imre levele, s végre, mi a többiek koronája, levél Petőfitől. Hol veszek erőt megérdemelni ezt?

Önnek elveit a nép és költészete felől forró kebellel osztom, hisz nekem önzésből is azt kell tennem. Nemzeti költészetet csak azon túl remélek, ha előbb népi költészet virágzott. Mit szólna ön hozzá, ha valaki tisztán népi szellemben és nyelven írt, komoly eposzra vetné fejét? Kiméra lenne ez? Magamról írjak, de mit? Hogyan érdekelhetnék önt az én hétköznapjaim? Nem éppen homályosan futott iskolai pályám derekáról ábrándim színész csoporthoz vezettek, melynek művészete, mint nyakonöntés jeges vízzel, akárkit is kiábrándított volna. 2 hónap telve odahagytam, s szülőföldemre visszatérve, most jegyzői minőségben hitvány évi bérért, naponként egyre másra 10 órát hivatalban vagyok. A többi időmet részint szeretett nőm s 2 kisgyermekem, részint Homérom és Shakespeare-em társaságában töltöm el. S talán sosem érinték vala lábaim az írói pályát, ha a sors iskolatársamat, Szilágyi Istvánt nálam 2 évig mindennapossá nem teszi. De jól tettem, hogy kiléptem. Használtam általa az irodalomnak, használtam magamnak. Az irodalomnak, mert önt egy oly szép vers írására ösztönöztem. Magamnak, mert ön, kit annyira tisztelek, baráti jobbját nyújtá felém. Isten áldja meg önt mindenikért. Áldja meg az Isten ezen a világon, még a másikon is, szívemből kívánom, tisztelve szerető barátja, Arany János.

lelkem aranyom. Nem veszettán rossz néven, ha elhagyom az önözést. Én olyan ember vagyok, hogy amely házba bemegyek, szeretem magamat hanyat vágni a ládán. Levelet csak ma került kezemhez. Isten tudja hányadik embertől, aminek magam vagyok az oka, mert elfelejtettem megírni szállásomat. Annyira magamon kívül voltam akkor az elragadtatás miatt. Nagy, igen nagy örömömre volt leveled, s versedet már annyiszor elolvastam, hogy könyv nélkül tudom. Majd leírom és elküldöm Tompának. Legényám még az is a talpán, átaljában arany, Petőfi, Tompa. Isten Krisztus úgyse, szép triumvirátus. S ha dicsőségünk nem lesz is oly nagy, mint a római triumvirátusé volt, de érdemünk úgy hiszem lesz, annyi, ha több nem. S az érdemdíj? Egy falusi papság, egy falusi jegyzőség, és egy nagyvárosi sem. Bizony nyomorú mesterség ez a magyar íróság. Valami hivatalt tán csak magam is kaphatnék, de attól meg irtózatosan iszonyodom, s így nem marad más hátra, mint egyél öcsém. Ha van mit? A lelkem fáj, ha elgondolom, milyen beduin veszett el bennem. De hiszem az Istenemet, hogy itt nálunk is megjön még az ideje, mikor a szabadságimádó pogány emberek is megélhetnek, nem csak az egy igaz úr előtt alázatosan görnyedező jámbor keresztjének. Te új példa vagy azon régi állításomra, hogy a világon semmiféle tehetség el nem vesz. Nem olyan bolond a természet, hogy hiába teremtsen erőket, amit teremt, azért teremti, hogy hasznát vegye. Hanem hát áldjon meg a jó Isten. És ha érdekli hitvesedet idvezletem, mondd, hogy idvezlem őt melegen. Téged pedig ölel, igaz barátod, Petőfi Sándor. London, azaz, hogy beje, július 5, 1847. Imádott Jankóm, amint látod ott fönn, nem Londonból írok, mint ígértem, hanem bejéből, hanem hisz az mindegy. Kettőjük köz csak az a különbség, hogy London nagy város, beje pedig kis falu. London Angliában fekszik, beje pedig Antikűrában, vagy Krénvinkelben, vagy pláne Magyarország. Denikve, megmondtam én még ott Szalontán, hogy alig ha lengek én a tengereken tünejt, ha tovább is így tartanak a sóhajtozások, és tovább is úgy tartottak mind e napig. Veszedelmes is lett volna most nekem a tengeren járnom, mert ezek a sóhajtások orkánnak is beillenek. Harmadnapja, hogy Mr. Tompánál dégálok. Civakodunk, mint az istennyila. Ismered az én szende, békeszerető, angyali természetemet, hanem ez a kapcáskodó, komisz páter Tompa mindig dübehoz. Holnap után megyünk Sárospatakra, érjünk csak a Tiszához vagy Bodroghoz, majd belelököm ők elmét. Patakról én pedig Szatmárra, és illetőleg Erdődre vágtatok. Nagyon várnak ott. Hé! Hát sietek. Sietek pedig nem csak Erdődre, hanem ezen levelet bevégezni is, még azonnal meg is teszek, mihegy téged családostul, különösen Komámasszony, Júlcsát, Lacit, s magadat össze-vissza csókollak. Persze csak így szárazon. Ha megházasodom, tudósítlak, hogy a hányadik égbe röpültem, addig Isten velünk, hű, igaz, satöbbi barátod, Petőfi Sándor.

0: Részlet Petőfi Sándor naplójában. Politikai életünket távolról néztem, vagy rá sem néztem, amiért részint egyoldalúsággal, részint bűnös egykedvűséggel vádoltak. A rövid látó. Én tudtam azt, amit ők nem tudtak, és azért szánakoztam a napi politika kurjogató hősein, s mosolyogtam a fontosságot, melyet maguknak tulajdonítottak. Tudtam, hogy az ő fényes tetteik és fényes beszédeik nem egyéb, mint homokra rajzolt kép, melyet a bekövetkezendő viharnak első lehellete elsöpör. Tudtam, hogy ők nem azon nagy színészek, kik a világszínpadán az újjászületés óriási drámáját eljátszák, hanem csak a dekorátorok és statiszták, kik a függönyöket aggatják, s a színpadra székeket és asztalokat hordanak. Magamba zárkóztam, mint elzárkózik tornyába a csillagász, s a földről az égre vetettem szemeimet, a jelenből a jövőbe. Egyszerre leszakadt az ég a földre, jelenné lett a jövendő. A forradalom kitört Olaszországban. Amint nézték a jövendőmondók a gyermek Jézust a jászolban, oly lelkesedéssel és áhítattal néztem én ezen új meteort, ezen déli fényt, mely születésekor is nagyobbszerű volt minden északi fénynél, s melyről meg volt írva lelkemben, hogy be fogja utazni a világot. És úgy lőtt. Olaszországban tölti gyermekségét, vándorolt fölfelé, egyszerre Párizsban termett, mint férfi, s onnan kikergette Lajos Fülöpöt, miként Krisztus az adóvevőket Jeruzsálem templomából. Ó, mikor én meghallottam, hogy Lajos Fülöpöt elűzték, s Franciaország respublika. Egy pesttől távol eső megyében utaztam, ott egy fogadóban lepte, rohanta meg e hír szívemet, fejemet, lelkemet, idegeit. Vive la République, kiálték föl, aztán némán merően álltam, de égve, mint egy lángoszló. Amint eszméletemet visszanyertem, egy aggodalom kezdett bántani, a jelszó ki van kiáltva, gondolám. Ki tudja, mi nem történt, vagy történik, még én hazaérek. Nélkülem kezdődjék a forradalom. Nyakra főre siettem a fővárosba, reszketve, lélegzet nélkül értem haza.
1: Hajda János!

Évek óta reggeli és esteli imádságom. Mindennapi kenyerem a francia forradalmak története. A világnak ez új evangéliuma, melyben az emberiség második megváltója a szabadság hirdeti igéit. Minden szavát, minden betűjét szívembe véstem, és ott benn a holt betűk megelevenedtek, és az élethez jutottaknak szűk lett a hely, és tomboltak, és örjöntek bennem. Így vártam a jövendőt. Vártam azt a pillanatot, melyben szabadsági eszméim és érzelmeim, szívemnek ezen elkárhozott lelkei elhagyhatják a börtönt, kínszenvedések helyét. Nem okoskodás után, hanem azon prófétai ihletből, vagy ha úgy tetszik, nevezzük állati ösztönnek, mely a költőben van. Világosan láttam, hogy Európa naponként közeledik egy nagyszerű, erőszakos megrázkódáshoz. Ezt többször leírtam, még többeknek elmondottam. Senki sem hitte jövendőlésemet. Sokan kinevettek érte. Általában ábrándos golyhónak neveztek. De azért folyvást élt bennem a ma hit. S úgy voltam, mint az állatok a földindulás vagy napfogyatkozás előtt. És úgy lőn. Ó, mikor én meghallottam, hogy Lajos Fülöpöt elűzték, s Franciaország Respublika. Egy Pesttől távol eső megyében utaztam, és ott egy fogadóban lepte, rohanta meg egy hír szívemet, fejemet, lelkemet, idegeimet. Vive la République! Vive la République! Kiállték föl. Aztán némán, merően álltam, de égve, mint egy lángoszlop. Amint eszméletemet visszanyertem, egy aggodalom kezdett bántani. A jelszó ki van kiáltva, gondolám, ki tudja, mi nem történt, vagy történik, még én hazaérek. Nélkülem kezdődjék a forradalom. Eszketve, lélegzet nélkül értem haza. Általános volt a lelkesedés, de még semmi sem történt. Nagyot lélegzettem, mint a búvár, midőn a víz alól fölmerül. Az éj nagy részét ébren töltöttem feleségemmel együtt. Azon tanácskoztunk, mit kell tenni, mert az határozottan állott előttünk, hogy tenni kell, és mindjárt holnap. Hát, ha holnap után már késő lesz. Korán reggel az Ifjak kávéházába siettem. Az úton Vasvári Pállal találkoztam, mondtam neki, hogy menjen Jókaihoz, és ott várjanak meg együtt engemet. A kávéházban még csak néhány fiatalember volt, kik nagy búsan politizáltak. Bujovszky Gyulát ki közöttük volt, meghívtam Jókaihoz, a többieknek meghagytam, hogy az érkezőket tartsák itt, még vissza nem jövünk. Hazamenvén előadtam szándékomat a sajtó rögtöni felszabadításáról. Társaim beleegyeztek. Jókai és Bujovszky proklamációt szerkesztettek. Vasvári és én föl s alájártunk a szobában. Vasvári az én botommal hadonászott, nem tudva, hogy szurony van benne. Egyszerre kiröpült a szurony egyenesen Bécs felé. Anélkül, hogy valamelyikünket megsértett volna. Jó jel! Kiáltánk föl egyhangulag, lelkesedéssel és a sors iránti bizalommal mentünk vissza a kávéházba, mely már tele volt ifjakkal. Jókai a proklamációt olvasta fel, én nemzeti dalomat szavaltam el, mindkettő riadó tetszéssel fogadtatott. Most menjünk egy cenzorhoz, és vele irassuk alá a proklamációt és a nemzeti dalt, kiáltott valaki. Cenzorhoz nem megyünk. Telepedünk.
Nem ismerünk többé semmi cenzort. El egyenesen a nyomdába. Landerer nyomdája legközelebb volt hozzánk. Oda mentünk. Jókait, Vasvárit, Vidácsot és engem neveztek, kiküldötteknek, hogy a sajtót lefoglaljuk. Mi megtettük azt a nép nevében. S a 12 pontot és a nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Ez alatt kín lelkesítő beszédeket tartottak Egressy Gábor, Degré, Vasvári, Jókai, stb. Délfelé elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként osztattak szét a nép között, mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután 3 órára gyűlést hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság eloszlott. A szakadó eső dacára, mint egy 10 000 ember gyűlt a múzeum elé, honnan a közhatározat szerint a városházához mentünk, hogy a 12 pontot magokénak vallják a polgárok is, és velünk egyesüljenek. A tanácsterem megnyílt, és megtelt néppel. Először. Rövid tanácskozás után a polgárság nevében aláírta a polgármester a 12 pontot, s az alant álló sokaságnak az ablakból lemutatta. Óriási kitörés a lelkesedésnek. Egyszerre az a hír szárnyal, hogy katonaság jön. Körülnéztem, hogy az arcokat vizsgáljam. Egyetlen egy ilyet arcot sem láttam. Minden ajkon e kiáltás, fegyvert! Fegyvert! Végre választmány neveztetett ki. Budára menendő. A választmány legalább 20 000 ember kíséretében fölment Budára a helytartó tanácshoz, és előadta kívánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács sáppatvala és reszketni méltóztatott. S 5 percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a tétlenség iránt a rendelet. A cenzúra eltöröltetett, Táncsics börtönajtaja megnyílt, a rab írót diadallal hozta át a töménytelen sokaság Pestre. Ez volt március 15.

0: Egressy Gábor, képek a pesti forradalomról. Március 15-én korán reggel tudtomra esik, hogy a bécsi véres események kebellázító, magyar szégyenítő hírére Petőfi Sándor és Jó Kalibor barátit Vasvárival és Golyovszkival rögtön elhatárzák a cselekvés csata mezejére gyorsan kilépni. Programot írtak tehát rögtön, melynek kívánatai forradalmilag legyenek kivívandók. Legelőbb is elindultak erőt szerezni, aztán egy nyomdát megrohanni, s a programot néphatalommal kinyomatni. Én futok felkeresésökre. Az iskola felé látom a népet hullámzani, s arra tarték. A március 15-i téren csak ugyan nagyszámú rivalgó sokaságot találok, mely mindig növekszik. Kérdezem, mi történik itt, s azt felelék, hogy az ifjúságot szabadítják iskoláikból, hol tanítóik börtönözve tartják, megtiltván nekiek kicsapási büntetés alatt csoportozni és politizálni. Néhány perc múlva Jókai az ifjak vállain kiemelkedik a sokaságból, a programot fölolvassa, mely a nemzet kívánatát adja elő, reámutat az Isten szabadító kezére, mely a népek felett szemlátomást kiterjeszkedik, tolmácsolja szózatát az időnek. A lelkesedés rémítő rivalgásával visszhangoztatik a sokaság ajkiról. Ekkor Petőfi fölemelkedik, mint egy túlvilági alak, mint megtestesült népszenvedés, mint egy ezer éves tantaluszi szomjúság, mint végítélet halálangyala. Elüvölti nemzeti dalát.
1: Petőfi Sándor.

Föltámadott a tenger. Föltámadott a tenger, a népek tengere. Ijesztve eget földet, szilaj hullámokat vet rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok ezt zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Reng és üvölt a tenger, ánykódnak a hajók, süllyednek a pokolra. Az árbóc és vitorla megtörve tépvelók. Tombold ki, te özönvíz, tombold ki magadat. Mutasd mélységes medred, s dobáld a fellegekre bőszült tajtékodat. Jegyezd vele az égre örök tanúságul, habár fölül a gája, s alul a víznek állja. Azért a víz az úr. A nemzetgyűléshez. Ott álltok a teremnek küszöbén, melyből a nemzet sorsa jön ki majd. Megálljatok! Ne lépjetek mellé! Hallgassátok ki intő szózatom. Egy ember szól, de milliók nevében. Az a hon, melyet őseink szereztek verítékökkel, s szívök vérivel, az a hon többé nincs meg. Csak neve bolyunk közöttünk, mint a temetőből éjféli órán visszajött kísértet. Az a hon többé nincs meg. Falaid elmorzsolák a múlt kor férgei, s az új vihar szétfújt a födelét, s lakói most az ég alatt tanyáznak, mint a vadállat és mint a madár. Mit őseink egy ezredével őt tevének, azt kell tenni most ti nektek. Bármi erővel, bármi áldozattal, bár mindegy szálig elvesztek belé, hazát kell nektek is teremteni. Egy új hazát, mely szebb a réginél és tartósabb is kell alkotnotok. Egy új hazát, ahol ne légyenek kiváltságok kevéi nagy tornyai, sötét barlangok, denevértanyák. Egy új hazát, ahol minden szögletig eljusson a nap, s tiszta levegő, hogy minden ember lásson. Épp legyen. Nem mondom én, a régi épületnek dobjátok félre mindenik kövét, de nézzetek meg minden darabot, mit alapnak vesztek, s amely porhatag már, vessétek azt el kérlelhetetlenül, bármi szent emlék van csatolva hozzá. Mert jaj a háznak, mely alapba gyönge, mert fáradástok akkor hasztalan lesz. Egy perc jöhet, s az épület ledől. S rossz gazda, aki mindig újra épít, s ma vagy holnap, de végre tönkre jut. Számot vetette mindenik magával, minő dologra szánta el magát. Nagy a dicsőség, melyet mindegyik szerezhet itten. De tudjátok-e, csak nagy munkáért jár ez a dicsőség. Akit nem égő honfi érzelem és tiszta szándék vezetett ide, kit a hiúság vagy silány önérdek csábít e helyre, az szentségtelen lábbal ne lépjen e szentelt küszöbre, mert hogyha egyszer átlép és kijő majd, átok s gyalázat lesz kísérete, melyel haza, s később a sírba megy. Ti, kik szívéből bálvány istenek, ki nem szoríták az igaz nagy Istent, kiknek szívében a hon szeretet, mint szent egyházi oltárlámpa ég. Eredjetek be, és munkáljatok. Legyen munkátok oly nagy, oly szerencsés, hogy bámultában majd, ha látni fogják, megálljon rajta a világ szeme. A bennlakókat vallja a boldogoknak, és istenítse, akik építették. Megint beszélünk, csak beszélünk. Megint beszélünk, csak beszélünk. A nyelv mozog, s a kéz pihen. Beszélünk, csak beszélünk. Megint beszélünk, csak beszélünk. A nyelv mozog, s a kéz pihen. Azt akarják, hogy Magyarország inkább kofa, mint hős legyen. Dicsőségünknek kardja! Csak most készült, és már a rozsda esz. Meglássátok, ma holnap minden az ókerékvágásba lesz.
Úgy állok itt, mint a tüzes lóg, mely föl vagyon nyergelve már, sprüsszögve és tombolva ottben fecsegő gazdájára vár. Nem a tettek terén fogok hát, mint egy csillag lehullani. Megfojtanak majd a tétlenség lomhán ölelő karjai. És nem lenne baj, ha magam volnék, hisz egy ember nem a világ. De ezer és ezer van, aki a zablán tépelődve rág. Ú, ifjaink! Ú, én barátim! Ti megkötött szárnyú sasok, láng a fejem, jég a szívem, ha végig tekintek rajtatok. Föl, föl, hazám! Előre gyorsan, megállni félúton kívánsz. Csupán meg van tágítva rajtad, de nincs eltörve még a lánc. Készülj hazám! Készülj hazám! Készülj boldog haza! Oly ünnep vár reád, amilyet még nem pipázott magyar ember, amely majd hét országra szól, mint a lőcsei kalendárium. Készülj hazám! A bécsi német ettől egyig mind megveszett, Istentől elrugaszkodott, az ördögnek adta lelkét, és mostan e bélpoklosok ezt kúrjogatják. Minékünk a szabadság árnyéka nem kell. Maga a szabadság kell minékünk. Teljes szabadság minden áron. Így kúrjogatnak e sátán cimborái. S mi lesz a vége a históriának? Az lesz a vége, hogy császárjokat, kegyelmes jó császárjokat elkergetik. Családostul elkergetik. Isten Jehova útse elkergetik. De ez lesz a magyarra nézve. A szerencse napja, a boldogságnak égi ünnepe. Közénk fog jönni a császár és családja, a fölséges család. Így fognak hozzánk szólani. Hű magyarok, mi mindig bíztunk bennetek, mindig szerettünk titeket. Legjobban, legatyaiabban szerettünk népeink között. Ím kebletekre borulunk, öleljetek meg, kedves hű fiaink! És kellettök nékünk, hű magyaroknak. Letérdelünk előttök, vándorsarúikról a port lenyalják csókjaink, s a hála és örömkönnyűi, melyek majd mint egy második Duna fognak keresztül folyni a hazán. És egy kiáltás lesz a nemzet, egy olyan óriás kiáltás, melytől a csillagok potyognak. Vitam et sanguinem pro rege nostro, mint hajdanában bőgtek dicső apáink. S ha lesz közöttünk olyan vakmerő, kinek eszébe jut, hogy 300 óta úr hazánkon a Habsburg család, s azóta a hazának nem volt egy gondolatja, nem volt egy érzeménye, mely édesebb a kárhozatnál. Az ilyen vakmerőt, az ilyen szemtelent, az ilyen háladatlant honárulónak deklaráljuk és nyásra húzzuk! Készülj haza, ez ünnepére! Készülj és örvendj, ó, boldog haza! Ti, elcsapott királyok, itt, Európában valamennyien, gyertek mi hozzánk. A jó magyar nép szívesen lát, dicsőségének tartja, ha hízlalhat bennetek. Gyertek mi hozzánk. Kosztot, kvárteit adunk, s az elveszett királyi címek kárpótlása véget, majd táblabírákká teszünk.

0: Ast adok, mit vaimi rikkään kattoma, tikki rääjok, niilt ysintä sult. Ahogy tetszik, köszönjétek meg, vagy büntessétek a felszólalót. Áll még munkács, áll az akasztófa, de szívemben félelem nem áll. Bármit mond a szemtelen ízelgés, nincsen többé szeretett király. Szeretet, ezt a szép virágot tövestől kitéptétek ti rég, s kidobtátok az országútra, s ott átment rajta szekérkerék, amely megtört esküvésitekkel megterhelten világszerte jár. Bármit mond a szemtelen hízelgés, nincsen többé szeretett király. Csak tűrnek már titeket a népek, csak tűrnek, mint szükséges rosszat, s nem szeretnek. Odafön az égben megszámlálták napjaitokat. Majd halljátok a nagy ítélet szót attól, aki mindenkit bírál. Bármit mond a szemtelen hízelgés, nincsen többé szeretett király. Föllázítsam a kerek világot, föllázítsam-e ellenetek, hogy a dünek Sámson erejével milliónként megteghessenek? Megkondítsam a halálharangot, hogy borzadjatok hangjainál? Bármit mond a szemtelen hízelgés, nincsen többé szeretett király. Nem lázítok, mert nincs erre szükség. Miért ráznám meg erőszakosan azt a fát, amelynek gyümölcse már túlérve rothadásba van. Ha megérik a gyümölcs, fájáról magától a földre hull alá, bármit mond a szemtelen hízelgés, nincsen többé szeretett király.
1: Vesztett csaták, csúfos futások, bármerre nézek, mást nem látok. Miként a sár, amelybe követ hajítanak be, úgy fecsen szét a harcok mezeiről, ó nemzetem, képedre a gyalázat. S a hit már-már sokak szívében gyérül, hogy mindörökre jármodat lerázott. Ki ismer engem csüggedőnek, kislelkűséggel engem kivádol, de aggodalmak néha rám is jönnek most a jövő rejtélyes távolában. Jönnek, miként az éji denevérek, s elelvisítják itten magokat, hogy rá szívemben hidegséget érzek, és lélegzésem szinte elakad. Hazám, hazám, magyar haza, elátkozott föld vagy hát? Ki volt ki így megátkoza, hogy rajtad a szabadság örökké csak földön futó legyen, ki pillanatra hozzád menekül, de amint jön, megint megyen, elűzik kérlelhetetlen. Hányszor kelénk fel 300 óta lerázni hősleg a bilincseket, s kardunk mindig behult a vérfolyóba, mely meghasított keblünkből eredt. S ájulva, amint a földön feküdtünk, kacagva tombolt a zsarnok fölöttünk. Most talpon állunk újólag. Azért állottunk volna föl, hogy újra földhöz sújtsanak? Nem, nem, most győzni vagy meghalni kell. Csatára nemzetem, halál vagy győzelem. Föl, föl, te jobban nem szeretheted a szép halálnál a csúf életet. Te inkább sírba fekszel, mint mocsárba. De aki kész ehős halálra, az diadalmoskodni fog. Induljatok 100 000-vel, milliómjával, a szolgaság Egyiptomából a szabadsági Kánaánba, mint Mózes népe hajdanába. Nekik volt, van nekünk is Istenünk. Ő fog vezetni tűzoszlop képében. S az ellenség kiomló vére lészen a vörös tenger, melyen átmegyünk.
0: Miként elpusztult Jeruzsálem, el fogsz pusztulni Ausztria. Mint Jeruzsálemnek lakói, Földönfutók lesznek császárjai. Földönfutók és üldözők. Készüljetek, így fölkubalkodott félistenek. Az óra gondús útnotok kell, hogy el ne zúzzanak az omló trónus romjai. Ott veszni nem szabad ti nektek. Ti nektek élni kell, hosszan élni kell a bukás után. Nyomorban, végtelen nyomorban. Hiába mossátok kezeiteket, ti Poncius Pilátusok. Ámíthatjátok a világot, de lát az Isten, s ismer bennetek, s nincs számotokra többé kegyelem. Vagy érdemeltek-e csak annyit is az ég kegyéből, amennyitől egy hajszál meghajol? Nem, birodalmatok a szabadság kálváriája. Uralkodás volt minden vágyatok, ezért emeltetek munkácsokat, hogy a szellem világát, melegét, a rabbilincseket, fölolvasztóját elrejtsétek mélységes föld alá, fölötte a sötétségben buján tenyészessék a zsarnokok virága a testet, lélegzsibbasztó butaság. Elraboltátok a népek jogát, és elloptátok kincseit, ti bíboros aramják, ti koronázott tolvajok. De a lopott vagyont el nem viszitek magatokkal. Félmeztelen fognak kiverni titeket a fölemelkedett alapvaló, mint a tűzkardos angyal Ádámot Évát a paradicsomból. Kolduljatok, miként koldultak milliók miattatok. Koldulni fogtok, és nem nyertek alamizsnát. Mert akihez fordultok, az mind gazságaitoknak áldozatja volt. Rátok köp, elrúg bennetek, s undorodva fordul el. Ha ekkép éhen vesztetek, dög testetekre hollók zálnak, mert nem lesz és ne légyen ember az útállat miatt, aki eltemessen. A hollók gyomra lesz majd sírotok, és szenvedőtök a népe által.

0: Szervusztok! Itt a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak. Én Széki János vagyok, az ÉS-nek a rovatvezetője. Vendégem Mitrovics Miklós történész, polonista, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa. Természetesen Lengyelországról, a lengyelek és magyarok összehasonlításáról, a lengyel-magyar kapcsolatokról fogunk beszélni. De nem kell megijedni, mert sokkal többet mond el ez a viszonyítás Magyarországról, mint azt általában szeretnék hinni. Itt volt például tegnap, amikor a kormányoldal és az ellenzék különféle irányzatai megünnepelték az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulóját. Volt egy jelenet rögtön az állami ünnepség kezdetén, amikor Áder János nagyon barátságosan, kvázi a hátát lapogatva a szónoki emelvény felé kísérte Duda lengyel köztársasági elnököt. Most tudni kell, hogy előző napon ugyancsak Áder János kitüntette, illetve bocsánat, de hogy kitüntette, előléptette az AVH utódának egy tisztjét, aki most a rendészetért felelős államtitkár. Na most hát tudni kell, hogy az 56-os forradalomnak belpolitikai viszonylatban a fő ellensége, fő célpontja az az AVH volt. Ez eléggé perverz aktusnak rémlik. Azon kívül Magyarországon elképzelhető, Lengyelországban elképzelhetetlen. Utalnék még egy ilyen esetre, amikor a múltkor Kaczyński, akkor lengyel kormánypárt vezetője Orbánnal és Cukor József volt berlini nagykövettel, jelenleg külpolitikai főtanácsadóval, szintén az AVH utódának valamikori munkatársával együtt hajókázott a Dunán. Nem tudom, hogy értesítették-e akár Dudát, akár Kaczynszkit arról, hogy milyen társaság, milyen kapcsolatban vannak mondjuk egy nulla vagy egy készfogásra az illető uraktól. Miért elképzelhetetlen ez Lengyelországban?
1: Én is üdvözlöm a hallgatókat. Igen, érdekes volt ez a felvezetés, és azt hiszem a lengyel és a magyar politika közötti különbségek egyik legfontosabb, vagy legneuralgikusabb pontjára is tapintottál rá ezzel. Nem nagyon tudják ezt Lengyelországban, hogy a magyar kormány kiket preferál, kiket tol pozícióba, kiket léptet elő, kiket nevez ki tanácsadónak, kiknek a tanácsaira hallgat. Egy-két cikk jelenik meg elvétve, az is általában mondjuk magyar forrásból táplálkozva, tehát maguktól nem is gondolnak arra, hogy egy konzervatív vagy nemzeti párt az egykori AVH és utódszervezetének a munkatársaiból merít, táplálkozik 25-26 évvel a rendszerváltás után. Lengyelországban ez elképzelhetetlen, de nem csak a jelenlegi kormány házatáján, tehát a Jog és Igazságosság Jaroszláv Kaczynszki pártja házatáján, hanem hát ez elképzelhetetlen volt a Donald Tusk vezette kormányban is, vagy mehetünk korábbra is, tehát ez gyakorlatilag a rendszerváltás óta Lengyelországban az egyik legfontosabb téma, nem az ügynöközés, vagy az, hogy most tényleg ki volt ügynök, ki nem volt, hanem önmagában a megtisztulás, hogy a demokratikus rendszernek meg kell tisztulnia attól a kommunista örökségtől, és itt ezen a kommunista öröksége nem is ideológiát értenek annyira, persze azt is, de ez inkább másodlagos, nem kerül elő annyira, nem erről vitatkoznak, hanem arról, hogy kik vesznek részt az állam működtetésébe, és hát az átvilágítási, vagy a Lengyelországban mondják, lusztrációs törvények is mind ebbe az irányba mutattak. Voltak radikálisabb verziók, voltak kevésbé radikálisabb verziók, de a lényege az volt mindegyiknek, hogy valamilyen szinten, ahogy annak idején még Csehszlovákiában 91-ben ezt, 90-91-ben ezt megcsinálták, majd aztán ezt tovább vitték a csehek, hogy a politikai irányításban, a közéletben ne vehessenek részt ezek az emberek. Na most nem mondom, hogy ez Lengyelországban tökéletesen sikerült, hiszen tudjuk, hogy ott is voltak bizonyos aggályai az Alkotmánybíróságnak ezekkel a törvényekkel, de azt lehet mondani, hogy azért tudatosan egyik párt sem alkalmaz ilyen embereket, és ugye ott megvan az a joga a Nemzeti Emlékezet Intézetnek, hogy ha valaki ilyen szerepet vállal, annak megnézik a múltját, oda meg is mondják neki, hogyha találtak róla valamit, ettől függetlenül elvállalhatja a pozíciót, de az IPN-nek, tehát a lengyel rövidítés, a Nemzeti Emlékezet Intézetnek joga van ezt feltenni az internetre, a saját adatbázisába. Tehát kinevezhetnek egy volt, teszem azt, állambiztonsági tisztet Lengyelországba is, de akkor az felkerül az internetre, ha ő maga ezt nem hozza nyilvánosságra. Tehát, és ennek azért van visszatartó ereje. Szerintem az utóbbi 10 évben nem nagyon volt olyan ügy, hogy ilyen, na, 1-2 elvétve persze, de hogy ilyen prominens embereket, vagy kormányközeli embereket kineveznének, nem ebből a körből, egykori állambiztonsági körből nem nagyon volt példa, de hát Kaczyńskiról meg tudjuk, hogy ő gyakorlatilag az Iker testvérével együtt kezdetektől harcolt ez ellen. Nem véletlenül Jog és igazságosság ennek a pártnak a neve. Ugye annak idején még a Buzek kormányban igazságügyi miniszterként Lech Kaczyński le is mondott, mikor szembesült ezzel a mindent átszövő hálózattal. Megalapították ezt a pártot, mikor kormányra kerültek, feloszlatták a katonai. Erre volt reakció, tehát nem is csinálhatnának mást. Persze tudjuk, a politikában sok mindent lehet csinálni önmagunkat.
0: Ez szocialista kormányzás alatt volt, ha jól emlékszem.
1: Nem, ez a Jerzy Buzek, ez a szolidaritás választási akció 97 és 2001 között. Volt egy rövid ideig Kaczyński, tehát az elhunyt államfő, később államfő, az igazságügyi miniszter, és ő ott le is mondott, szembesült ezzel, és erre volt egy reakció, tehát kiváltak gyakorlatilag ebből a koalícióból, és csináltak egy pártot. És másik, hogy a katonai hírszerzési hivatalt ezért oszlatták föl az első kormányzásuk alatt 2006-2007-ben, mert azt mondták, hogy ez a legegyszerűbb módja megszabadulni ezektől az emberektől, ha ezt az egész hivatalt megszüntetik.
0: Ami szintén egy óriási különbség, tudnék, ottan, tehát Lengyelországban pontosan tudták, vagy okkal feltételezték, hogy a kommunista időszak állambiztonsági szolgálatát, ugye annak idején a szovjet állambiztonsághoz igen erős szálak fűzték, tehát, és hát a lengyelek igen erősen orosz ellenesek, és feltételezték, hogy igen, ez azt is jelenti, hogyha nagyon jelen vannak, hogy komoly orosz behatolás van a lengyel államapparátusban, tehát ez egy motiváció volt, hogy most ezt sürgősen le kell zárni, rendet kell. Igen,
1: abszolút ez volt a kimondott célja, a jelentés is készült, és ott most a pontos számokra nem emlékszem, de ott meg volt adva, hogy menjen, feltételezhetően menjen állnak kapcsolatba az orosz titkosszolgálattal, stb. Tehát ez kimondott célja volt ennek az intézkedésnek. Igen. És egyébként ezt megszavazta akkor az ellenzékben lévő polgári platform is, tehát ez nem egy olyan, egyébként a Kaczyńskék lusztrációs törvényét is megszavazta a polgári platform, tehát ez nem egy ilyen dolog, hogy ezt most Kaczyńskék happy-e, ezt mondom, ezt a polgári platform is csinálta, megszavazta, és végig a kormányzás alatt is ezek a törvények életben voltak.
0: Tehát beszélhetünk arról, hogy ugye ott volt a... Ott ebben egyszer ebben volt konszenzus a magyarországival ellentétben.
1: Itt tehát is nálunk van konszenzus, ugye az, csak
0: hogy
1: másban.
0: Nem véletlenül lusztráció legyen. Ez az egyik ellenkező konszenzus. A másik az, amiről majd megkérlek később, hogy beszélj részletesebben, hogy 1900 89-90-ben konszenzus volt arról, hogy ami addig volt a gazdaságban, azt nem szabad folytatni. Magyarországon pedig abban volt, hogy csak nehogy véletlenül ne folytassuk, mert abból rettenetes dolgok lennének. És ez elindította a lengyel gazdaságot egy másféle pályán, amit nagyon nehéz

0: és most kevesebb egy picit a görögországinál is, és valamivel többel kevesebb a lengyelországinál is. Ez mit bizonyít?
1: Igen, ez egy régi vita, mondhatjuk, a rendszerváltástól származik, hogy sok terápia vagy fokozatos gazdasági átmenet a tervgazdaságból, szocialista tervgazdaságból a piaci,
0: szociális
1: piacgazdaságban. Ezt a fogalmat egyébként nem is ismerik Lengyelországban, amikor az Élet és Irodalomba írtunk a Magyar Bálinttal egy eszét erről a lengyel-magyar rendszerrajzokról, összehasonlításról, és így ezt lefordítottattuk lengyelre, kiváló fordítóval, tehát nem a nyelvi korlátok voltak a problémák. Ezen ültünk az asztalnál a fordítóhölgyel, és órákig gondolkodtunk, hogy az ilyen fogalmakat, mint például a szociális piacgazdaság, hogyan lehet lengyelre fordítani. Le lehet szó szerint, csak nem érti a lengyel, hogy ez mit akar jelenteni.
0: Tehát benne van ilyen uniós alapdokumentumokban.
1: Hát igen, de ez Lengyelországban ez egy átlag újságolvasó nem érti, hogy hogy jön ide a szociális a piacgazdasághoz. Ha beszélget az ember lengyelekkel, mondjuk én korosztályaimból szoktam általában emberekkel beszélgetni Lengyelországban, ami azt jelenti, hogy mondjuk 35-45 év közöttiekkel leggyakrabban, és hát elég sok jobboldali, nemzeti oldali barátom van Lengyelországban, ismerősöm, akik teljes mértékben elutasítják ezt a szociális jelzőt. Tehát ők olyan kapitalisták, amit itt Magyarországon el se tudunk képzelni. Itt esetleg Bokros Lajos jut eszébe az embereknek.
0: Például hát ott van ugye a Novocseszna, a legnagyobb ellenzéki párt az olyan, vagy még olyanabb, mint hogyha Bokros Lajos volna az ellenzéknek
1: a nem azt mondom, hogy dogmatikusok, vannak ott is dogmatikusok, de azt, hogy a szabad piac, a vállalkozás szabadsága, olyan a rendszer legyen, ami a kis és középvállalkozókat segíti, tehát az állam a lehető legkevesebbet szóljon ebbe bele. Ez egy olyan alapelvárás, hogy ez nekik ez a szociális jelző, ez sehogy se élik, és mondom, ezek jobboldali, abszolút nemzeti. Nyilvánvaló, de Magyarországon mást akar a jobboldal. Nekem nem egyszer mondták, hogy a magyar kormány az egy szocialista kormány, mondják Lengyelországon. Persze nem tudják, hogy mi van Magyarországon, majd arról is beszéltünk, hogy micsoda tévképzetek vannak, de ebben történetesen igazuk van, hogy a szabad versengés megteremtése szempontjából nem mondható klasszikus jobboldali pártnak a Fidesz vagy a KDNP, hiszen azért úton útfélen akadályozzák ezt. Na most visszatérve az eredeti kérdésre, Lengyelországban ez a sok terápia ebből a szempontból bejött, bár óriási társadalmi veszteségeket vagy károkat okozott, de ez valószínűleg akkor is óriásikak lettek volna a társadalmi károk, ha nincs sok terápia, hiszen a lengyel államszocialista gazdaság már nem 89-ben, hanem gyakorlatilag már 80-ban összeomlott, 79-80-ban. Már 76-ban is összeomlott egyszer, de aztán még mindig voltak hitelek, meg még mindig lehetett egy-két beruházást elvégezni, ami felszívta esetleg a munkaerőt. Ugye Lengyelországban óriási volt a népesség robbanás, ezt elfelejtjük mindig, amikor a történelmről beszélünk. Gyakorlatilag a 60-as évek közepétől, ez a háború utáni népesség robbanás, ez azt jelentette, hogy ugye beszélünk akkor egy olyan 35-6 milliós lakosságról, és ez azt jelenti, hogy évente 300 ezer új munkaerő lépett be a munkaerőpiacra, tehát ilyen 17-18 évesek, 60-as évek végétől 70-es évek közepéig ez rendszeres volt, tehát nyilván ezeket az embereket a nagyipar tudta felszívni. 70-es években azért iparosítottak úgy, mint a sztálinizmusba, építették Katowicét, meg bányákat, Novahutát, azt még korábban mondjuk, de hogy mondjuk a Huta Katowicét, azt igen, tehát azt tudott ember milliókat felszívni, de ugye ezzel járt a probléma, hogy nem tudott a lakásépítés ütemet tartani, stb. Tehát társadalmi feszültségek volt. A Magyarországon ilyen probléma nem volt, tehát az azt jelenti, hogy a lakossághoz viszonyítva azért az a 300 ezer ember az sok, tehát 1% a lakosságnak folyamatosan belemegy abba a korba, hogy munkát kell.

0: kell neki adni, meg lakást kell neki adni, mert fiatal, megkönösül, stb.
1: És amennyire én tudom, ebből származik most a római katolikus egyháznak a fogamzásgátlással kapcsolatos politikája, mint megint
0: jelenleg. Igen, minden összefügg, csak ez arra akartam kiukadni, hogy ez az iparosítás, ez akkor se lett volna fent működtethető Lengyelországban, ha nem sok terápia jön. Igen. Tehát ezt kell látni, hogy azért üresek voltak a boltok. Az emberek nem azt akarták már egy idő után, hiába volt ott a szolidaritás mozgalom, amit le lehet írni egy szocialista szerveződésnek is abból az értelemben, hogy az 56-os munkástanácsokhoz nagyon hasonló célkitűzésekkel, sőt nem csak a munkástanácsokhoz, hanem a önkormányzatisághoz nagyon hasonló célkitűzések képtek fel, csak azt akarom mondani, hogy ez 88-89-ben az embereknek már inkább az volt a lényeg, hogy ne kelljen napi másfél órát sorbálni, a gyereknek tudjak hazavinni ennivalót, stb. És legyen egyáltalán valami a boltba, sorbáltam. És erre semmi más megoldás nem volt, mint hogy meg kell nyitni a piacot, és hát erre Leszek Balcerovicsnek
1: adósságmoratóriumot kérni.
0: Így van, és egyébként például az elképesztő inflációt még nem a Balcerovics féle sok terápia okozta, hiszen az csak 90 decemberében fogadja el a Szejm, hanem az utolsó szocialista kormány Rakovszky vezetésével 89. augusztusában szabadítják föl ugye az árakat, és augusztusban 700%-os infláció van. Tehát azért az első nem kommunista kormány Mazovieckivel, meg Balcerovics és a többi megörökölt azért egy katasztrófa helyzetet, valljuk be, amire ez egy lehetséges és válasz volt, ami abban a pillanatban okozhatott 25%-os munkanélküliséget, iparvidéken akár többet is, de hosszú távon láthatjuk, ha a GDP-ket egymás mellé tesszük. Lengyelország GDP, az egész szocialista rendszer, az egyfőre jutott GDP, az egész szocialista korszakban jóval alacsonyabb volt, mint a magyar, meg a csehszlovák. Hát a csehszlovák az egy más kategória, de a magyarnál is. Rendszerváltásnál is, ugye ott mindegyik csökkent, de a lengyel jobban. És a 2000-es évek után metszette át a lengyel egyfőre jutott GDP a magyart, és ugye a magyar még stagnál, meg csökkent is 2008-2009-2010-ben, a lengyel nem csökkent egy pillanatig se, és gyakorlatilag tendenciózusan emelkedik, miközben a magyarok nem nagyon tudnak előrelépni.
1: Mielőtt visszatérnénk 56-hoz, mondanám, hogy az a zene, amivel bejelentkeztünk, az Muddy Waters-nek a Got My Mojo Working című száma volt 1957-ből, azt hiszem 56-ban vette föl, és pedig a Chess nevű chicagói lemezszégnél, aminek a két alapítója közül, Philip és Leonard Chess közül, Leonard már régebben, Philip a múlt héten hunyt el. Ez egy korszakos jelentőségű lemezszég volt, mind a modern bluesnak, mind a rock and rollnak a történetében. Csak annyit mondok, hogy a Rolling Stones a Satisfactionnek az első változatát a Chessnek a chicagói stúdiójában vette fel, oda zarándokoltak el, mint az igazi blues és rock mekkájába, ahol mondjuk Chuck Berryt is felfedezték. Most viszont egy 56-ról szóló hip-hop szám következik.
0: Mondhatok róla még valamit?
1: Légy szíves.
0: Én hoztam ezt a számot, ez két Mezó és Ovál névre hallgató két lengyel rapper száma, 2006-ban írták, semmiféle állami felkérés nem volt ez a poznányi felkérés 50. évfordulójára, tehát ezt maguktól készítették, gyakorlatilag a poznányi felkelés követeléseit örökítik meg szerintem, és ezt a számot egyébként akkor, tehát 10 évvel ezelőtt a nagy állami ünnepségeken Poznányban ők élőben is ezt előadták. Van benne egy idézet, amit nem ők énekelnek, hanem a rádió, korabeli rádióból van bevágva az elején, illetve a közepén is, a végén is elhangzik, hogy ezt József Cirankievics akkor 56-ban miniszterelnök volt, ő mondta a híres vagy hírhet rádióbeszédében a poznai felkelés másnapján, amiben azt találta mondani, hogy semmilyen hogy minden őrült és minden kalandor jobb, ha az eszébe vési, hogy a népi hatalom nem fog eltűrni semmiféle, nem fogja eltűnni a népi hatalom, a kezet emelnek rá, mert az a kéz le lesz vágva.
1: Aha, aztán még jó sokáig miniszterelnök
0: volt. És az az érdekes, hogy 56-os fordulat, októberi fordulat után is miniszterelnök volt egészen 1970-ig, úgyhogy azért Lengyelországban majd beszélünk 56-ról, hogy az 56-os fordulat mennyire volt fordulat, és mennyire nem. De azt hiszem, ez egy nagyon jó példa. Én nem vagyok alapvetően ennek a műfajnak a kedvelője, inkább a rockzenét szeretem, de egyébként a lengyel hip-hop az egy nagyon erős széna, tehát az mondhatni, hogy talán a legnépszerűbb műfaj a lengyel könnyűzenén belül. Nagyon sokan művelik, nagyon sok fanzinje van, és nagyon sok médiuma, és szerintem jók is, úgyhogy azt hiszem ilyen számokon keresztül, persze most a magyar hallgató nem fogja érteni a szöveget, de a YouTube-on egyébként fent van magyar felirattal is, egyszer megcsináltam, tehát ez közelebb tudja a fiatalokhoz is hozni ezeket a történelmi eseményeket, úgyhogy hallgassuk.
1: A fiatalokhoz.
0: A fiatalokhoz.

0: nie przynosząc wstydu.
1: Powtarzamy bowiem raz jeszcze. Nie ostoi się długo żaden rząd i żadna władza, jeżeli terror i przemoc będą jedynym jej oparciem. W ostatniej instancji bowiem decydował i decyduje nadal człowiek.
2: Itt a Snobok órája, Marcos műsor másként gondolkodóknak. Széki János vagyok, vendégem Mitrovics Miklós, történész, polonista, azaz lengyel szakértő. Adástelefonunk 215-37-73, várjuk a hívásokat is, ha bárkinek bármilyen hozzászólni valója, vagy kérdése, vagy vitatkozni valója van. 56-nál tartottunk. Magyarországon hát meglehetősen bezárkózó a történelem szemlélet, tehát elég nehéz megmagyarázni, hogy mennyire függött, mennyire következménye volt a magyarországi 56 a lengyelnek. Például vannak tévhitek Poznányról is. Mi történt Poznányban 1956-ban?
3: Igen, vannak tévhitek. Először is tisztázni kell, mikor volt Poznány és mikor volt Budapest. Mert ezek nem egy időben zajlottak, ahogy ezt gyakorlatilag szeretik nem elmondani manapság a különböző ünnepi beszédekben. Poznány ugye 56. június 28-án, 29-én, 30-án a poznányi felkelés ezekben a napokban zajlott le. Ez gyakorlatilag egy felkelésnek is hívják buntnak, ritkábban hívják povstányának, ez ugye a felkelés ennek a ugye kétféle, a bunt az inkább a lázadás. A povstánya a lengyelben az inkább a forradalom, amire például a magyar forradalomra is azt mondják, hogy povstánya. A revolúciát nem szeretik a lengyelek, mert az kommunista. Tehát az a bolsevik, a revolúcia, meg a párizsi, meg ezek. Tehát a revolúciát felbukkan 56 a magyar 56 a kapcsolatban, de nem ez a hivatalos, vagy úgy bevett valami. Tehát inkább ez egy lázadás volt, ami abból adódott, hogy a poznányi munkásokat a kormány nem fizette ki, a túlórát nem fizette ki. Ez emiatt folyamatosan tiltakoztak, Varsóba jártak delegációkkal, nem fogadták őket, vagy éppen fogadták, akkor megígértek nekik valamit, majd nem teljesítették, stb. És végül úgy időzítették a tüntetésüket, ez ugye a poznányi vagongyárról van szó, úgy időzítették a tüntetésüket, hogy Poznányban mindig van egy nemzetközi vásár. Ez volt már akkor is, egyébként ez a pályaudvartól nem messze van, és a belvárostól nem messze van, ez egy épített...
2: Apám kiment, mert a belkereskedelmi minisztériumban dolgozott, de már nem engedték be őket a városba.
3: Na, hát igen, tehát ez már 50-es években, és ott olyan, mint a BMW Budapesten, vagy mit, Brunóba is van, meg stb. És úgy időzítették, hogy azért akkor kezd sztrájkolni, mert akkor rengeteg külföldi tudósító lesz a városba, és akkor hát ezért Poznány nem Varsó, de vidéki város, hát még egy fővárosban is tudjuk, hogy abban az időben nehéz volt információkat a külvilág felé kiengedni, hát nem egy vidéki városba, de ez egy jó alkalomnak tűnt, és ugye előző napokban pont Varsóba mentek a munkások delegációi, és üres kézzel tértek haza, sőt, elterjedt a reggel kirobbantott sztrájkban, hogy némelyüket le is tartóztatták. Aztán nem volt teljesen igaz, de minden esetre a sztrájk egyre indulatosabbá vált, ez még benne a gyár területén, majd aztán kitalálták, hogy hát ha nem jön ide a párt képviselője, nem jön ide a város képviselője, akkor menjünk mi oda, és akkor hát ez ahogy akkor lenni szokott, elvonultak a városközpontba, egyébként a császári palotta, mert nem tudom, volt Poznányban, azt tudja, most van három kereszt, 56-os kereszt, emlékmű, de nyilván akkor nem volt ott. Palotta, német császári palotta, igen. Mellett van közvetlenül egy ilyen csúnya épület, sarki épület, ahol volt a pártház. Ott se fogadták őket, ezért oda aztán már 8 óra, 9 óra fel betörtek, stb. Hát lehetett szokni, szokásosan el tudunk képzelni egy ilyen hirtelen össznépi felindulásból. Természetesen, amikor odaért a munkáscsoport, akkor már mindenki hozzájuk verődött, tehát akkor már egy rendes nagy tömeg volt, több tízezres, és akkor bementek, kidobálták a Lenin képeket, meg mit tudom én, amit ott bent találtak, mi nem találtak bent senkit, de a párt vezetők reggel 8-kor nem szoktak dolgozni, tehát nem volt ott senki. Mentek tovább, akkor megtalálták azt az épületet, aminek a tetején volt a zavaró antenna, ami a Szabad Európa Rádió adóját zavarta, akkor oda fölmentek, azt leverték, majd aztán akkor következő lépés. Hát egy teljesen szokványos forgatókönyv egyébként, bárhol így szokott kinézni, menjünk akkor az AVH-nak, a lengyel AVH-nak, az állambiztonsági intézménynek a börtönéhez, mert ott vannak politikai foglyok, azokat szabadítsuk ki. Azt is közben fegyvereket szereztek, stb. De már 10 órakor Varsóban, a politikai bizottságban Edward Ohab, aki már ugye nem a Sztálin-Rákosi megfelelője volt, hiszen az Boleszláv Bierut volt, csak 56 tavaszán Moszkvába meghalt.
2: A 20.
3: kongresszus alkalmából. Mert sokkolt, amit ott hallott, és Ohab, aki egyébként se nem volt sztálinista, igazából se nem volt reformer, Hruscsov személyes jelenlétébe választották meg nem sokkal előtte első titkárnak. Ők már a politikai bizottság 10 órakor kiadták a parancsot, hogy a Poznány közelében lévő helyőrségekből vonuljanak be, és számolják föl, tűzparancsal együtt kiadták az utasítást, hogy számolják fel ezt a felkelést, és hát természetesen lövöldözés, stb. Tehát azt lehet mondani, hogy ez nem egy ideológiai megtervezett forradalom volt, nem volt ilyen előkészítő háttere, mint mondjuk az 56-os eseményeknek, ahol az írók értelmiségek azért már, vagy Petőfi kör, ahol már hónapokon, vagy fél éven keresztül zajlottak a viták.
2: De bocsánat, hogy közbeszólok, a előző vendégem Őrsi László volt, és vele azt beszéltük, hogy pont ezek az értelmiségiek rettentően megijedtek, amikor elkezdtek az emberek lőni, a közemberek lőni az oroszokra.
3: De hát azt hiszem, ez is tipikus a felkelésnél, hogy az értelmiség szeret gondolkozni, szeretné előre mozdítani az ügyet, örül, ha beszélhet végre egy kicsit, nincs elnyomva annyira, mint mondjuk korábban volt, de azért, amikor az utcára megy a tömeg, és ott lövöldözés tör ki, vagy...
2: Két oldalú lövöldözés, tehát így nem van. Az, hogy sortűzzel vetett.
3: Nem, igen. Akkor azért általában szerintem az értelmiség nagy része visszahúzódik, kevesen maradnak a frontvonalon, akkor jönnek általában a munkásgyerekek, a lakótelepi gyerekek, a középiskolások, stb. Bár aztán tudom, hogy az új kutatások most a pesti srácoknál is kimutatja, hogy azért a vezetőik között nem feltétlenül ebből a rétegből kerültek ki, de a tömeg, aki ott harcol, azok igen, az egyszerű és fiatal között. Na és ugye innen jön az egyik ilyen tév itt összehasonlítás, hogy tehát ez az ügy, ez lezárult, ez gyakorlatilag június 30-ára lezárul. Egyébként a Magyar Dolgozók Pártja is ezért ülésezik, gyorsan gondolkozik, hogy ugye a Petőfi kör sajtóvitáját utána ideológiai Poznánynak nevezi az egyik pártvezetőnk. Tehát azért ők figyelnek, de nagyon kevés jön át a magyar sajtóba. Valaki megnézi a korabeli sajtót 56 nyarán, Poznányról nagyon kevés információ van, és az is általában ebben az ideológikus hangnemben, hogy az imperialisták kirobbantottak valami felkelést Poznányba. Hát ugye az volt az érdekes, hogy gyakorlatilag a utána lévő perekben egy imperialistát se tudtak perbefogni, az mind munkás gyerek volt, akit a nyáron, 56 nyarán perbefogtak. Persze olyanokat állítottak általában az egyes csoportok XY és társai pere, mindegyik körülbelül így nézett ki, és akkor voltak ilyen 3-6-9 fős csapatok, akiket elítéltek, és akkor az élére mindig olyat állítottak, aki mondjuk már volt büntetve valamiért. De hát ezt egyébként csinálták a pesti srácokkal is a Kádár megtolásban, hogy mindig találtak olyat, akinek már volt köztörvényes bűncselekmények korában. Nem volt olyan nehéz elkövetni mondjuk köztörvényes bűncselekményt a sztálinista diktatúrában, mert elég volt mondjuk egy lopás a gyárba.
2: Szegénységben.
3: Szegénység, tehát hogy ez nem nem azt jelenti, hogy ő valami nagyon komoly bűncselekményt elkövetett, de kisebb bűncselekmény is lehetett kapni mondjuk egy-két évet. Tehát, hogy tehát, és akkor ez a propaganda híradókban ezt szépen be lehetett mutatni, hogy igen, hát ő is már nem tudom milyen bűncselekményeket elkövetett, már volt 5 éves ítélete, stb. De gyakorlatilag ezzel lezárul nyáron, de azért érzik ők is, hogy ez nem lehet ezt így megúszni nyáron, ott is 2 központi bizottsági plénum van, nem akarok ebbe belemenni, mert ez unalmas. Lényeg az, hogy Gumulka, aki korábban börtönben ült, az 50-es évek elejéig, majd háziőrizetben, ő volt az a reménysége a reformszájnak, hogy majd ő lesz az, aki minket a sztálinizmus alól felszabadít, és reformokat fog.
2: Mint honi kommunista.
3: Mint honi, abszolút
2: lehet
3: honi.
2: Lehet azt mondani, hogy Gomulka inkább Kádárnak a megfelelője, mint Nagy Imrének?
3: Hát ezen el lehet vitatkozni, erről már mi is sokat beszélgettünk kollégáimmal, vagy volt kollégáimmal. Bizonyos, mind a kettő igaz. Abból a szempontból, hogy a szerepe, a betöltött szerepe az októberi eseményekben az inkább Nagy Imrehez hasonló. Ugye mindenki őt várja, hogy Nagy Imrét is várják, hogy jöjjön hatalomba, és legyen. Na most gyakorlatilag igen, hát október végéig, november elejéig ott hasonló is a pályafutásuk ebből szempontból, amit tényleg ott betöltöttek. Majd elválik, mert Nagy Imre ugye felvállalja a forradalmi követeléseket, majd aztán valamennyire tudatosan a mártíromságot is, és ezzel szemben Vladislav Gomulka, miután átvette a hatalmat, ugye lecsillapodnak, erről majd mindjárt egy pár szót, hogy miért és hogy a lengyel társadalmi...
2: Majd a zene
3: igen,
2: után.
3: Csak a párhuzamokat akarom befejezni, ugye Gomulka egy évre rá, vagy fél évre rá már fordulatot hajt végre, és gyakorlatilag egy dogmatikus politizálásba kezd, amiben bele is bukik 70-be. Tehát igazából még Nagy Imre mártír lesz, Gomulka a lengyel történelmi szemét dombjára kerül. Ma az emlékezett politikának semmi dolga nincsen 56 kapcsán Gomulkával, mert 70-be belelövetett a tömegbe, 68-ban kivágott 20 000 zsidó származású fiatalt az országba, tehát igazából vele nem kell foglalkozni, de majd az emlékezett politikára beszéltünk, csak a Kádárral való párhuzam meg ott, hogy Kádár volt hazai kommunista, és Gomulka volt hazai kommunista. Ugye Nagy Imre nem volt hazai kommunista, egyáltalán nem volt, hát gyakorlatilag a 30-es évek végig, Szovjetunióban élt, második világháború alatt végig ott volt, megúszta a nagy terrort, stb. Tehát ő abszolút moszkovita volt ebbe az értelemben. Kádárral a konszolidáció szempontjából azért van párhuzam, bár ott is csak egy nagyon rövid pillanatig, hiszen Kádár csak egy rövid pillanatig, illetve, hogy mondjam, inkább abban, hogy igen, Kádár is azt akarja, hogy legyen vége a forradalmi hangulatnak, de aztán ő nagyon oda csap, ezt el is mondja Kádár később egy Gomulkával folytatott beszélgetés után, hogy mi a különbség kettőnk között, hogy mi nagyon oda csaptunk, és most engedünk a nadrágszíjon, és ez sokkal jobban szereti a nép, mint Gomulka engedett 56-ban, majd egy év múlva csapott oda, és azt nagyon nem szereti a nép. Ez inkább viszont azzal párhuzam, hogy ugye ez inkább a magyar 53-55-tel párhuzam, hogy Nagy Imrék az első Nagy Imre kormány alatt engedett, majd 55-ben jön egy fordulat, amikor visszajön Gerő.
2: Rákosi.
3: És ugye ezt a magyar társadalom se szerette, ez gyakorlatilag ez a Toszfi faktor, hogy nem akkor lázad az ember, amikor a legnagyobb elnyomás van, hanem akkor lázad, amikor érzi, hogy van egy kis levegő, ami levegőhöz kap, és azt a kis levegőt újra el akarják tőle venni, akkor jön a robbanás, úgyhogy Magyarországon, tehát az, hogy hol volt forradalom, hol nem volt forradalom, az nem csak egyszerűen azért volt, mert hogy Magyarországon nagy volt az elnyomás, mindenhol nagy volt, Csehszlovákiában is nagy volt az elnyomás, tehát 54-ben Sztálin halála után még kirakat perek voltak. Ez nem elég ahhoz, hogy forradalom.
2: Sőt, még sokáig. A zene következik, aztán folytatjuk Lengyelországgal. A zene viszont annak a tiszteletére szól, hogy Bob Dylan megkapta az idei irodalmi Nobel-díjat. Mondták valahol, hogy hatással volt David Bowie-ra. Ez nem egészen pontosan van így, amilyen számot most fogunk hallani, annak az a címe, hogy egy dal Bob Dylanért, ugye a For Bob Dylan, ami ugye angolul azt jelenti általában, hogy valakinek az emlékére. Most ez 1971-ben született, amikor éppen Dylan nagyon rossz paszban volt, és hát őszintén szóval ilyen eléggé gyenge tinglitanglikat csinált, és David Bowie, a feltörekvő új géniusz, az intézett pontosabban Robert Zimmermanhez, aki nem azonos Bob Dylannel, csak a polgári nevét viseli, hogy szóljon már a jó barátjának, Dylannek, hogy csináljon olyan számokat, mint régen.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Hivatalos segédanyag készül a tanároknak a felelős állattartásról. Az államvédelmi törvényben 7 éve szerepel önálló fejezetként az állatvédelmi oktatás, amely szerint az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevelést, az állatok megismertetését az iskolai általános képzésbe, a szakképzésbe és az ismeretterjesztésbe is be kell építeni. Ebből azonban eddig nem sok valósult meg, így az Országos Állatvédőség Alapítvány egy akár az osztályfőnöki órán, a biológia és a természettan oktatásakor is használható szakmai anyagot bocsájt a pedagógusok rendelkezésére, akik az oktatás.országosállatvédőség.hu oldaláról regisztráció után letölthetik azt. A tananyag nem csak a felelős magatartásról és a kötelességeinkről ad tájékoztatást, egyik fejezete például az állatok testbeszédének megértéséhez ad, gyerekek számára is érthető illusztrációkkal segítséget.
2: Elkészült a sajtószabadság tematikus nap megvágott anyaga. A tilos.hu nyitó oldalon megtaláljátok mind a 15 műsor linkjét, így a témákat meg tudjátok hallgatni egyenként is. Levi és Atesz munkájáért Szabi külön is köszönetet mondott. Ő készítette ugyanis a visszahallgatható oldalt. A Tilos október 17-én reggel 7-től este 11-ig a sajtószabadsággal foglalkozó tematikus napot szervezett, amelynek részletes feldolgozása elérhető a honlapunkról. Maradjatok a Tilossal!
1: Londonban szinte ajándékba adják a bringát egyeseknek. A Buzz Bike üzleti modelljének alapja, hogy ingyen használatra adnak egy bringát, de cserébe a reklámfelület az övék a gépen. Egy teljesen alap, egysebességes városi kerékpárról van szó, van rajta biztosítás, jár hozzá lámpa, lánc, ingyenes karbantartás. A reklámfelület a hátsó sárhányon van, a lehetőségekhez képest elég diszkrét. De minden bringában van egy nyomkövető, ezzel ellenőrzik, hogy a vállalt útvonalon teljesíted-e a reklámozást. Célzottabban tudják kihelyezni a hirdetéseket, mert mindenkinek el kell mondania, hogy melyik útvonalon fog iskolába, munkába járni, és hol fog rendszeresen parkolni. A londoni kezdeményezés és üzleti modell a közbringa erős versenytársa lehet a szakemberek szerint. Részletek a kerékagyon.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Itt a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak. Széki János vagyok, vendégem Mitrovics Miklós, történész, polonista, azaz Lengyelország szakértő. Adástelefonunk 215-37-73, várjuk a hívásokat is. 56-ban Poznányban hagytuk abba. Ezek szerint ennek Magyarországon különösebb belpolitikai következménye nem volt. Minek volt, és hogyan?
4: Igen, októbernek volt. Annak volt hatása Magyarországon, amikor Vladislav Gomulka hát végül is a párt, lengyel pártvezetés visszaveszi a pártvezetésében. Ez október 19-én történik meg. És ezért ettől nagyon megijedve a szovjet vezetés, Nyikita Hruscsovval az élen Varsóba utazik, ahol egy nagyon drámai beszélgetés, félbe kell szakítani a központi bizottság ülését, Gomulka elmegy beszélgetni a szovjet képviselőkkel, egyes visszaemlékezések szerint még a revolver is kin volt az asztalon, ez a varsói Belvedere palotában zajlott le. Van is bizonyos jegyzőkönyv erről a beszélgetésről, ami fennmaradt, de valószínűleg hosszabb volt annál beszélgetés, mint amit ismerünk. A lényeg az, hogy Hruscsov neki támadt Gomulkának, nagyon megijedt attól, hogy itt most kiszakadnak a szocialista rendszerből, valami egészen más fog történni, mint amit ők ott elvárnak. Ugye hát Szovjetunióban is azért még ingatag volt a helyzet, 57-ben azért egy puccsot még megkísérelnek ugye Ruscsov ellen, tehát hogy azért még nem volt annyira bebetonozva az ő pozíciója. Sztálin halála után pedig már 3 éve vagyunk az esemény után, vagy 3,5. A lényeg az, hogy rövidre zárva, hogy Gomułka meggyőzi...
3: Ez nem is marad bebetonozva.
4: Nem marad, igen. Gomułka meggyőzi Ruscsovot, hogy ő képes arra, hogy lecsillapítsa a társadalmi hangulatot, a munkásokat, nem fog kilépni a Varsói szerződésből, nem kell elmenni a szovjet katonáknak, és természetesen szocializmus lesz, de a lengyel sajátos társadalmi, gazdaság és történelmi helyzetet figyelembe kell venni, nem lehet a szovjet mintát szolgáján lemásolni, mint ahogy ezt tették az 50-es évek elején a klasszikus sztálinista korszakban. Egyébként ez volt a magyar, vagy mondjuk Nagy Imréjéknek is ez volt azért most dióhéjba foglalva a fő követelése, már mondjuk 53-ban is, és ezt csinálták is 53-54-55 elejéig Magyarországon, tehát ez nem volt annyira föltől elrugaszkodott kérés. Az pedig, hogy nem lép ki Lengyelország a Varsói szerződésbe, hát az belátta Ruscsov is, hiszen Lengyelország határait a háború után eltolták a keletit nyugatra, illetve a keletit is, meg a nyugatot is nyugatra, tehát egész Lengyelországot eltolták gyakorlatilag egészen az Oderáig, körülbelül 180 kilométerre, vagy 200 kilométerre keletebbre volt a lengyel nyugati határ, mint most van, vagy 45 után lett. És ezt a nyugati határt nem ismerte el Németország, pedig akkor már ugye volt NSK és NDK, NDK elismerte, de hát az nem jelentett semmit, mert NDK-t viszont nem ismerte senki a szocialista országokon kívül, de a nyugat-német állam ezt nem ismerte el egészen 70-ig, úgyhogy az egyetlen garanciát ebben a nyugati határ védelmében a szovjet hadsereg tudta megadni, úgyhogy nyilvánvalóan nem akart Gomułka saját jól felfogott érdekéből sem szovjetekkel szemben menni ebbe a kérdésbe. Egyébként hát Lengyelország a legfontosabb összekötő útvonalat jelentette az NDK-val, Szovjetunió és a Berlin. És hát a legnagyobb számban állomásoztak, és hát a lengyel hadsereg is a Varsói szerződésen belül a szovjet után a második legnagyobb volt, és hát a kiképzés tekintetében is a lengyel katonákat juttatták. Tehát ők fértek hozzá legtöbb minden példánokok, kár lengyel katonák voltak a szovjeten kívül kiképezve arra mondjuk, hogy atomtöltetett célba juttassanak repülőgéppel, erre mondjuk magyar vagy csehszlovák pilóta nem volt kiképezve, de lengyelek voltak. Vagy például a Varsói szerződés parancsnok helyettesei között voltak lengyelek. Parancsnok az soha nem, ott mindig szovjet volt, de mondjuk magyar nem volt ott parancsnok helyettes. Tehát ez fontos volt igazából mindkét félnek. A lényeg az, hogy akkor ezt Ruscsov elfogadta, majd Gomułka mondott egy beszédet, ami egy komoly antisztálinista beszéd volt, ezt utólag is így lehet értékelni, elismerte, hogy Poznányban munkások lázadtak, nem imperialisták lázadtak, vannak itt hibák, de sőt azt is mondja, hogy ugye hogy a munkásosztály, hogy az most nem szó szerint, a lényeg az, hogy az régen rossz, hogyha a munkásosztályt az imperialista körök fel tudják lázítani a népi hatalom ellen, tehát akkor a vezetőkben van a hiba, ezt mondja ebbe a beszéd. És ugye ez a beszéd megjelent a Szabad Népben, és a magyar ifjúság ezt a beszédet olvasta, nem a poznanyi, hónapokkal korábbi poznanyi lázadás hírére ment a BEM szoborhoz, hanem azért ment a BEM szoborhoz, mert ugye ez egy közös hős a lengyelekkel, elolvasták ezt a beszédet, körülbelül ennyit tudtak egyébként a magyar társadalomban a lengyel belpolitikai életről, hiszen azért akkoriban nem volt ilyen információ áramlás, mint manapság, de azt látták ebből a beszédből, hogy a lengyel nép nagyobb szabadságot akar annál, ami van, és hát ugye a hírek arról eljutottak azért Magyarországra, hogy miközben Ruscsov tárgyalt Gomułkával, a szovjet hadsereg megindult Varsó felé, tehát ott volt egy csapatmozgósítás, mert a lengyel honvédelmi miniszter Rokoszovszki marsal, az egy szovjet állampolgár, lengyel származású, de szovjet állampolgár volt, aki a II. Világháború után szovjetként, de lengyel kormány tagjaként honvédelmi miniszter volt. Ja. Igen, és ő megindította a hadsereget, de aztán Ruscsovék leállították ezt, mert egyébként is furcsa lett volna, hogy ott van a szovjet pártfőtitkár Varsóba, és a hadsereg meg elfoglalja ott a reptereket, meg minden, azt el se tud menni ebből az országból, ahol mondjuk még akár ki is törhet egy felkelés, tehát azért ez egy átgondolatlan dolog volt, de erről jutottak el hírek, és hát így nyilván elmentek a BEM szoborhoz a diákok, hogy ott kifejezzék szolidaritásukat egyrészt a lengyelekkel.
3: Nem, mondjuk voltak az egyetemistáknak voltak a pontjai, de így 56 van. Maga október 23-án ezzel kezdődik,
4: hogy ugye hát már volt Szegeden, MFS, Műegyetemen, már megfogalmazták, pontokat már megfogalmazták.
3: Közelebbről a Gomulka féle pártvezetés irányította Lengyelország melletti szolidaritás tüntetés.
4: A tüntetés erre szerveződött konkrétan, egyébként a menetben elhangzó jelszavak is, hogy Lengyelország példát mutat, követjük a magyar utat. Ez is egyértelműen arra vonatkozik, hogy abban a nyelvhasználatban, hogy a lengyelek lengyel sajátosságokat figyelembe véve építsenek szocializmust a magyarok magyar sajátosságoknak. Hát Nagy Imrének is ez volt gyakorlatilag a programja, nem arról volt szó, hogy itt meg kell dönteni nyilván a sztálinista rendszert meg kell valahogy dönteni, vagy meg kell változtatni, mert az egy szovjet kópia volt, figyelmen kívül hagyta azt, hogy hova importálták. Ez nyilvánvaló, ez volt vele az egyik alapvető születésétől fogva alapvető probléma. Sok más probléma is volt vele nyilvánvalóan, de hogy ez az egy perifériára, szovjet birodalomra épített terrorisztikus modernizációs program volt a 30-as években kitalálva, amit 48 után ide importáltak egy teljesen más társadalmi és gazdasági viszonyok közé, figyelmen kívül hagyva azt, hogy itt milyen a társadalmi összetétel, milyen földtulajdon viszonyok vannak, milyen az iparfejlettség, stb., milyen a politikai kultúra. Tehát nyilvánvalóan azt a rendszert meg kell dönteni, de nem arról volt szó, hanem arról, hogy szocializmus az oké, csak úgy, ahogy itt. Na és akkor ugye ezért vonulnak ki oda, viszik a lengyel zászlót, a műegyetemisták is vitték, az eltések is vitték, egyébként persze felhangzanak Lengyelország, Magyarország, vagy függetlenség, szabadság, lengyel, magyar barátság, felhangzanak ilyen jelszavak is. Tehát ez innen indul. A magyar forradalom akkor válik felkelésre, amikor este a rádiónál nem engedik ugye beolvasni az egyetemisták pontjait, és ott tűzharc alakul ki. Egész addig nem nincs szó felkelésről, tehát ezt is elfejtjük, és ugye ha ugrunk egyet, és utána akkor még pesti srácok sincsenek, tehát az meg majd csak a szovjet intervenció
3: másnap, vagy éjszaka.
4: Után lesz 24-én nem is annyira, majd 25-e, 26, 27, 28, aztán jön a tűzszünet, ekkor ugye most a kutatások szerint volt 3000-3500 harcos, majd a tűzszünet után, amikor éppen nem lőnek, akkor feldúzzad. Én most Rajnerem János legújabb könyvéből idézem, pont tegnap este tartottam ennél fejezetni, akkor feldúzzad majd, de akkor nincs igazából harc, majd november 4-e, amikor újra lesz harc, akkor megint leapad, tehát gyakorlatilag az eredeti mag marad, és ők harcolnak, berendezkednek Budapest különböző jól védhető tereire. Tehát igazából ez így válik egy demokratikus szocializmusért, nemzeti keretek között megvalósított szocializmusért fellépő békés diáktüntetésből válik felkelésé, majd úgymond szabadság harcá, amit valóban már a pesti srácok végeznek, és akkor innen jön az emlékezetpolitika, aki gyakorlatilag ünnepi beszédeken ma halljuk, itt is Lengyelországban is, hogy Poznány-Budapest, ez össze van kötve, mi van kiemelve, hogy Poznányban is fiatal srácok harcoltak két napig a kommunisták ellen, és Budapesten is a fiatalok harcoltak a kommunisták ellen. A kettőnek igazából még a keletkezés történetét sincs sok köze egymáshoz, időben aztán meg egyáltalán nem, és nem is innen indult az egész, tehát ez egy összemosás a dolgoknak. Nyilván ennek az a célja, lengyel szempontból jobban érthető ez az emlékezetpolitika, hiszen ők Őneki Gumuk, amit már említettem, nem lehet pozitív főnöki. Ez jobb baloldaltól függetlenül nem annyira érdekes, nem lehet őt pozitív hőssé emelni. Egyébként is nyilván 2000-es években, vagy rendszerváltás után azok a politikai gondolatok, ami 56-ban mondjuk Gumuk a fején voltak, azok egyébként is már azt lehet mondani, hogy hát finoman szóval se aktuálisak, egyébként jó, hogy ilyen szempontból Nagy Imré se. Tehát, hogy nem tud, már nem lehet mihez kapcsolódni, miért lenne pozitív szereplője, így hát Poznany marad, ami egy kommunista ellenes lázadásként lehet prezentálni. Budapestről viszont antisztálinista, nyilvánvaló.
3: Na, bocsánat, de
4: most az emlékezett politikai nyelvhasználatot próbálom mondani, és ugye ebbe az 56-os októberi, novemberi magyar forradalomból is ki lehet emelni ezt az egy momentumot, hogy itt is harcoltak fiatalok, és hogy egy példa nem messze innen, ahol ülünk, a Korvin közben van egy emléktábla, tavaly állították, ami még egy abszurdot tesz ebbe a történetbe, egy Varsó 44, Budapest 56, ez van ráírva, tehát gyakorlatilag párhuzamba állítja a varsói srácokat, akik 44-ben harcoltak a felkelés alatt, a budapesti pesti srácokkal 56-ból, de végképp semmi köze a két történetnek egymáshoz, azon kívül, hogy ott is fiatal fővárosi gyerekek harcoltak fegyverrel a kézben, egyébként akkor épp nem a szovjetek ellen, hanem a németek ellen, de most egy zárójeles megjegyzés, és itt is. Tehát, hogy lehet emlékezett politikában így kiragadni kontextussával történeteket, és akkor még emléktáblákat is lehet alkotni. Szerintem ez nem tud, tehát itt van az, amikor nagyon elválik a történelemtudomány az emlékezett politikától, hiszen így nem ír senki történelemkönyvet, ahogy az emlékezett politika jelenleg beszél. És a kölcsönhatások sokkal érdekesebbek, hogy mi adta az utolsó lökést ahhoz, hogy például igen, kimenjenek az ELT-s diákok a BEM szoborhoz, hogy nem mennek, lehet, hogy nincs semmi. Nem? Tehát, hogy és még egy dolog, hogy mitől van forradalom, mitől nem. Fontos momentum, hogy Gumulkáéknak a régi sztálinisták átadták a hatalmat. Itt nem adták át a hatalmat. Ugye,
3: és aztán elvonultak?
4: Nem. Ez az érdekes, hogy átadták a hatalmat, azért legyen Gumulka, de megnézzük utána az új vezetés felállítását, tehát 4 embert cseréltek ki. A legdogmatikusabb sztálinistákat cserélték ki a politikai bizottságban.
3: Még elnök is lett.
4: Persze. Ott ültek a politikai bizottságban. Ugyanúgy Gumulka ott tartotta őket. Mondom, hogy 4 legdogmatikusabb embert kirúgták, és úgy megmaradt. De nem szerveződött az ÁVO rá arra, hogy akkor újra... Jó, nyilván ott volt már Poznany egyszer, hogy ezt nem lehet most megcsinálni fél éven belül még egyszer, hogy lőjünk az emberekre. De Magyarországon ugye meg az ellenkezője volt, Gerőjék nem adták át hatalmat, behívták a szovjeteket, a rádiónál nem olvasták be a pontokat, hanem inkább lőttek, és ebből eszkalálódott az egész. Hát, hogyha itt is Gerő Ernő belátja, hogy Nagy Imrének vissza kell ülni, akkor lehet, hogy nincs a rádiós történet. Tehát, hogy mi lett volna, ha oké, ez nem egy történelmi dolog, de azért azt látni kell, hogy a forradalom nem csak úgy determináltan van, hogy ilyen a rendszer, és ebben biztos, hogy forradalom lesz. Egyáltalán nem biztos, hogy forradalom lesz belőle.
3: Véletlenek.
4: Igen, és egyébként ez szerintem a lengyel és a magyar politikai kultúra között azért egy különbség, hogy Magyarországon a lemondás, a hely átadást az utolsó utáni pillanatban se történik meg. Erre tudunk azért több példát is mondani. Lengyelországban ez többször megtörtént, nem csak a sztálinisták, hanem egyéb időszakokban is megtörtént. Tehát azért ez egy... És ez általában meg tudja állítani a folyamatok eszkalálódását. Még az ellenkezőt Magyarországon látjuk, hogy nem tudja megállítani, ha valaki ragaszkodik a székéhez, akkor is, amikor már nyilvánvalóan bukó az egész történet. Tehát, hogy ez is szerintem egy érdemes erre a különbségre is figyelni. Aztán utána, hogy a lengyel társadalom milyen elképesztő szolidaritással volt a magyar harcosokkal, és ezért több ezeren adtak vért, pénzt, élelmiszer, gyűjtöttek ruhákat, akkor értéken ugye Tischler János kiszámolta, hogy 2 millió amerikai dollárnak megfelelő volt a társadalmi adakozás 11 évvel a második világháború után, amikor romokba állt Lengyelország még 56-ban egyébként. Ez egy óriási segítségnyújtás volt. Lengyelek csak kétszer annyi adakoztak egyedül a társadalom, mint az világ összes többi országa. Most nem a kormányzati segítségnyújtásokra veszünk, csak a társadalmi adakozásra. Tehát ez egy óriási. Nyilván ebben benne volt a lengyelek szovjet ellensége, magyar barátsága, az is benne volt, hogy sokan irigykedve néztek a magyarokra, hogy ők lőhetnek a szovjetekre, ők meg nem Varsóba, tehát ilyenek voltak benne, de tényleg óriási volt az adakozás, és a lengyel sajtó is gyakorlatilag a legobjektívebben számolt be arról, hogy mi történik Budapest utcáin. Ez egyébként novemberi napokban jól jött az új Gomulkának, mert akkor már megjelentek a képek a lincselésekről is, meg a sortüzekről is, és ezért mindent fel tudtam mutatni, hogy ugye nem ezt akarjátok, ez volt már 44-ben. Tehát, hogy a lengyel társadalmat ez is lehetett csillapítani. Tehát itt vannak ilyen kölcsönhatások és oda-visszahatások, de hát különbségek is.
3: Innen folytatjuk. Vendégem Mitrovics Miklós, a Légia Varsó nagy szurkolója, röbdös meccsekre, és azt nem mondom, hogy metrófogantjuk a szaggat, de...
4: Azt azért nem.
3: Azt annyira nem.
4: De láttam most, már olyat, hogy valaki szaggatott.
3: Igen, na, és csak nézted. És ami most következik, az Czeszláv Nyemennek egy száma, Álom Varsóról, ami a Légia egyik indulója. Nyemenről tudni kell, hogy a 70-es években az én generációmnak, amelyik, annak a részének, amelyik a rock műfajban valamennyire járatos volt egy ilyen, szóval a rendes angol szász nagyokkal, nagyokhoz mérhető figurának számított.
4: Igen, és hát ezt a dalt, amit most hallani fogunk, ezt azért hát Lengyelország szerte is, de Varsóban mindenki ismeri, pedig 70-ből van. Ezt minden hétvégén Varsóban a mérkőzés előtt a Teltházas stadion teli torokból elénekli.
3: Úgy is lehet mondani.
4: Ezt gyakorlatilag hát Álom Varsóról, és egy arról szól, hogy milyen gyönyörű ez a város. Még akkor is, egyébként az ország nem varsói része szerint egy nagyon csúnya városról beszélünk, de én szeretem, úgyhogy hallgassuk meg.

Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor, másként gondolkodóknak. Széki János vagyok, vendégem Mitrovics Miklós, történész polonista. A lengyel 56-nál, lengyel és magyar 56-nál tartottunk. Lépjünk egy kicsit vissza az időben, illetve még ne lépjünk, mert ugye mind a kettőben közös volt, hogy nem tudom mennyire túlzás azt mondani,

0: különféle nép sanyargató elemek nélkül a jó társadalmi berendezkedésnek. Ez pedig azt körözte, hogy Magyarországon is és Lengyelországban is, hogy mondjam, senki nem sírta vissza, vagy nagyon kevesen sírták vissza a kapitalizmust, illetve más kérdés, hogy bocsánat, azt akartam mondani, hogy a nagy birtokrendszer, de ez Magyarországon volt inkább érvényes, mert Lengyelországban már volt a háború előtt is jelentős földreform. De azt tudni kell, hogy a két társadalomnak a szerkezete meglehetősen hasonlított egymásra, tehát Lengyelország 45-ben, mint zömében paraszti ország érkezett, némi munkássággal, aminek a létszáma megnőtt egyrészt az általad említett demográfiai okokból, nem csak a sztálini szellemi iparfejlesztés miatt, hanem hogy muszáj volt munkahelyeket csinálni. A másik az, hogy azzal, hogy eltolták az országot nyugatra, ugye a főként mezőgazdasági területekről a Németországnak azért egy lényegesen iparosodottabb területeire, egészen egyszerűen kaptak egy csomó iparvárost, amiben gyárak voltak, és megnőtt a városlakók, illetve a munkások aránya, de mindkét ország alapjában véve paraszti volt, zömében paraszti volt még 56-ban is, és Lengyelországban eleve nem sikerült a TSS-ítés, Magyarországon pedig 53 után elkezdtek felosztani a TSZ-ek, úgyhogy a parasságnak a zöme pedig egyéni gazdálkodó volt. Ennek a úgynevezett középosztály pedig az igen vékony réteget képezett a tetején. Van egy döbbenetes adat, amit szoktam emlegetni, az 1921-es lengyel népszámláláskor azt mutatták ki, hogy a lengyel társadalomnak 10%-a tartozik a középosztályhoz. Magyarországon a 30-as években a különféle statisztikák olyan kb. 20%-ot, valamivel kevesebb, mint 20%-ot soroltak ide. Na most 45 után ennek a nagy részét is felszámolták. Pontosabban nem 45 után, hanem a Lengyelországban 39 és 45 között, Magyarország nem, 39 és 48 között, Magyarországon 44 és 48 között. Részben fizikailag, részben, tehát megölték, részben materiálisan. Tehát, hogy mondjam, ezek ilyen túlnyomó részt kétkezi dolgozókból álló társadalmak voltak, ahol a kétkezi dolgozóknak egyáltalán nem volt ellenükre teljesen jogosan, hogy itt egyenlőség legyen, és ne álljon vissza a tulajdonviszonyoknak az egyenlőtlensége. Mégis hogyan változott meg Lengyelországban ez a szocializmus iránti vonzalom, ami Magyarországon sokkal jobban kitartott?
1: Hát én úgy látom, hogy azért mikor tisztázni kell, hogy 45-ben milyen szocializmust akartak azért a magyar vagy a lengyel lakosok, mert ez való igaz, hogy a régi, azt a kapitalizmust, amit ismertek a háború előttről, azt nem akarta vissza szinte senki.
0: Hozzászól, bocsánat, még nem akarom szót belét folytani, de volt azért egy óriási különbség a lengyel és a magyar társadalom kohéziója között, hogy a megpróbáltatásokban, részben az orosz uralom alatt még 18, tehát az első világháború vége előtt, részben a német uralom alatt nem volt az, mint Magyarországon, hogy van a felső réteg, van, és az elit, meg van a népség, meg a parasztok, meg akik semmibe vettek, hanem elég erős társadalmi szolidaritás volt.
1: Igen. Igen, mert mindjárt ez fontos momentum lesz, ahol ki fogjuk adni. Csak az, hogy milyen, nyilván nem akarta senki háború előtt ismert kapitalizmust, mert hát az rettentő nagy egyenlőtlenségeket szült, és rettentő igazságtalan volt. Nyilván sem a lengyel, sem a magyar társadalomnak

0: nem volt különösebb tapasztalata arról, hogy mondjuk hogy működik egy polgári demokrácia. Most nem arról beszélek, hogy hányan szavazhattak, vagy hányan nem, mert Nyugat-Európába is tudjuk, hogy a szavazati jog kiterjesztése két háború között igen szélsőséges keretek között mozgott, hanem arról, hogy egyáltalán hogy működik a politizás, egy parlament, vannak-e fékek és egyensúlyok, stb. Ezt nem nagyon ismerhették, tehát nyilván azt a rendszert nem akarták visszafogni, de hát az sem állítható, hogy sztálinizmust akartak volna, sőt, az egyáltalán nem akartak. Mindkét országban volt már a 19. század végén, 20. század elején olyan szocialista vagy szociáldemokrata mozgalom, ami jelentős társadalmi rétegeket tudott maga mögött. Ott voltak elképzelések arról, hogy milyennek kellene lenni egy szocializmusnak, de azért ebbe a szocializmusba belefért azt, hogy a paraszt saját maga birtokolja a földet, ebbe a szocializmusba belefért a piac szerepe, a pénz szerepe, ebbe a szocializmusba azért a magántulajdon, a magánkereskedelem, a kisiparosok rétege belefért, természetesen már 45 után megtörténtek államosítások bank vagy bankszektorban, vagy a nagyipar bányákban, Lengyelország, Magyarország, de hát még Franciaországban is történtek ilyenek, tehát ez nem mondható, hogy valami sztálinista találmány lett volna. Tehát nyilvánvalóan egy ilyen egalizáló, széles szociális hálót kiépített rendszer az sokaknak tetszett volna, de ez nem adatott meg. Lengyelországban nem adatott meg azért, mert 45-ben nem ért véget a háború, hanem gyakorlatilag egy polgárháborúba torkolt, ami 48-49-ig 10 000 halálos áldozattal járt. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a sztálinizmus bevezetése konszolidálta a lengyel társadalmat, akkor szűntek meg a harcok, a partizán harcok, miközben mondjuk Magyarországon nem volt semmiféle ilyen polgárfáborús rendszer, tehát ez is egy nagy különbség. De minden esetre a 48-49-ben bekövetkezett fordulat azért az tényleg hasonló hatott, minden hasonló. Strukturálisan gyakorlatilag semmi különbség nem volt a kettő között, mindegyik ugyanúgy működött Csehszlovákiában is, Romániában is, tehát hogy ugyanazt erőtették a társadalomra. Más kérdés, hogy az egyes társadalmak hogy reagáltak erre, és hát a lengyel társadalomból tudjuk most az új kutatások alapján, hogy elég sok társadalmi méret, nagy társadalmi méreteket öltő ellenállás és tiltakozás volt a sztálinizmus klasszikus szakasza alatt, főleg a mezőgazdaság kollektivizásával szemben. Tehát ott tényleg attól kezdve, hogy az egyes parasztok saját testükkel akadályozták meg a mezsgyék felszántását, vagy attól kezdve, hogy a parasztasszony kifeküdt a gép elé, stb. Erről ma rengeteg dokumentum kerül elő az állambiztonsági levéltárból Lengyelországba, és ez tömeges méreteket öltött olyannyira, hogy a Sztálin haláláig is csak a földek olyan 25-30%-át tudták rendesen kollektivizálni Lengyelországban.
1: Magyarországon se sokkal többet egyébként. Ez egy legenda az, hogy Rákosi teljesen a nagy térszesítés az már Kádár alatt.
0: Az Kádár 59-61, igen. És nyilvánvalóan 56 után meg unokáik már nem is akartak ebbe belemenni, látták ezt az ellenállást, és nem kollektivizáltak. Gyakorlatilag a föld 80-85%-a végig magánkézben volt.
1: Viszont megmaradt a kötelező beszolgáltatás.
0: 70-es évek elejéig megmaradt.
1: Ami Magyarországon 56-ban eltűnt. Igen, hát Kádár nem állította vissza.
0: Persze, hát ez egy jó, erről viszont a lengyel történészek és emlékezett politikusok szeretnek elfeledkezni, hogy miközben piedesztára emelik, hogy a magánparasztság végig képviselte ugye az ellenállást a szocialista korszak alatt, de hát ezért nem volt élelmiszer a boltba.
1: Igen.
0: Tehát, mert ugye megfojtották a parasztot a beszolgáltatással, meg azzal, hogy ugye nem tudott, vagy nagyon magas áron adtak neki gépeket, tehát a 70-es években is lóval szántottak, meg stb. Tehát ne, nyilván...
1: Láttam, amikor autóstopos.
0: Piacra nem tudott termelni a lengyel paraszt, főleg nem 2-3 hektáron. Tehát ezért nem volt boltban élelmiszerkádár, ők megcsinálták a kollektivizálást, a TSZ-eket, Csehszlovákiában megcsinálták, és sehol nem volt élelmiszerhiány. Tehát ebből a szempontból, ha azt veszem, hogy a társadalmat el kell látni élelmiszerrel, akkor ez egy sokkal pozitívabb történet, mint az, hogy megfojtom szabad lehetsz, de megfojtalak. Tehát gyakorlatilag ez volt. Ezt általában el szokták felejteni az értékelésekből, pedig ez alapvetően hozzájárul, hát nem tudott mit szétosztani az állam a boltokba. Nem rendelkezett.
1: Viszont azt kellett adnia.
0: Igen. Hát ugye 80-ban, amikor a szolidaritás megalakul, akkor mondja Rakovszky, aki akkor miniszterelnök helyettes lett, és reformer kommunistának számított, ezt mondja, sőt azt hiszem le is írja, magyarul is megjelent könyvébe, hogy azért a hatalom, aki az élelmiszer birtokol, az élelmiszer felett rendelkezik. És hát ebben nagy igazság volt még akkor is, ez nagyon egyszerűsített történet.
1: Ezt Hitler is mondta, mint azt Snyder könyvéből tudjuk.
0: De minden esetre...
1: Egyébként igaz, abban a helyzetben.
0: Abban a helyzetben abszolút igazság, hiszen összehasonlítva Magyarországgal, itt egy fantasztikus jólét volt. Hát én gyerekkoromban emlékszem, hogy 78-as vagyok, de emlékszem, hogy mondjuk mi banánt vagy narancsot télen karácsonyra 80-as évek elején mi kaptunk, tehát nem igaz ez a legenda, pedig én nem pesti vagyok, hanem pécsi alapvetően, és volt, tehát ez Lengyelországban ez valami elképzelhetetlen történet lett volna, hogy lesétál valaki az ABC-be és vesz banánt karácsonyra mondjuk 83-ba vagy 84-be.
1: Hát egyáltalán, hogy én 78-ban, amikor te születtél, akkor én éppen Varsóban voltam huzamosabban, és hát rettenetes állapotok voltak. És utána volt egy barátunk, illetve most is, hál' Istennek, most a Literatúra Nasvircsennek a főszerkesztő, aki jött ide, és hogy, hát elment a Skála metrónak az élelmiszer osztályára, és akkor hát úgy nagyon ki volt, nem sokkal magasabb szinten gondolkozott ennél, és úgy mondja, hogy hát ez, hogy mondja, ő innen nem menne el, de az, hogy ne vehessen gyümölcsöt a gyerekének, egyáltalán gyümölcsöt, az sok.
0: Szóval visszatérve, hogy mikor változott meg, tehát azért nyilván nem ezt a sztálinista rendszert szerették volna, hanem egy egalitáriusabb, igazságosabb rendszert, és demokratikusabbat jóval, mint ami a háború előtt volt. Ugye ezt látjuk az első választásokból is, hogy azért nem a kommunisták nyertek, sőt még a 47-es kékcédulás választásokon se tudtak a kommunisták elsőprő többséggel, vagy nem tudtak nyerni egyáltalán, csak aztán majd később, 48-tól van teljes kommunista kormány Magyarországon. Lengyelországban ennek példáján már nem is rendeznek 45-be választásokat, hiszen egyértelmű volt, nem volt háború után Lengyelországban, 47-ben van az első. 45-ben nem rendeznek, látván a magyar eredményeket, hiszen ott Mikolajcsiknak a néppártja valószínűleg elsőprő többséget nyert volna, hogy itt a független kisgazdapárt. Majd szerveznek egy háromigenes népszavazást, ez nagyon bevált mindig, ez mindig beválik a népszavazás, mikor olyan kérdéseket lehet feltenni, amire mindenki igent mond, és akkor, mert hát olyanok a kérdések, és akkor azt lehet mondani, hogy igen, hát a párt ezt mondta, és akkor nyilván mindenki a hívünk, ugye ez volt a háromigenes népszavazás 46-ban Lengyelországban, és ott, csak ott megcsinálta akkor a Mikolajcsik féle néppárt, aki a kommunistákkal szemben állt, azt a harmadik kérdés a szenátus eltörésére vonatkozott, aminek semmi jelentősége nem volt igazából, és erre azt mondta a néppárt, hogy arra szavazzunk nemmel, tehát azt ne töröljék el a szenátus, úgyis tök mindegy, hogy van vagy nincs. És ezt kellett meghamisítaniuk, mert néhány helyen, például Krakkóból előkutatták a szavazólapokat, és kiderült, hogy ott 80%-a nemmel szavazott a szenátus eltörlése, tehát úgy, ahogy a mikolajcsikék mondták. Tehát hiába volt a másik két szavazás, hogy akar-e, nem tudom, demokratikus Lengyelországot, ilyen volt az egyik kérdés, meg stb. Tehát, hogy persze mindenki akar. Hát, ez kb. Amikor a nyolc, vagy a rendszerváltás idején a Szovjetunióban népszavazást tartottak, és hogy akar-e demokratikus, gazdag, tejjel, mézzel folyó Kánaánnal lévő Szovjetuniót, és persze arra szavaztak, hogy akarunk. Hát ilyet akarunk, csak nem ilyen volt. Tehát, még nem is lett. Tehát, hogy, és pár hónap múlva meg is szűnt a Szovjetunió, annak ellenére, hogy a lakosság nagy része ilyenre szavazott. Ilyet akart. Tehát, hogy ilyen népszavazásokat lehet. Tehát, hogy azért a kommunistákat, főleg akik Moszkvába jöttek, azért nem akarták nagyon ezek a társadalmak. A sztálinizmus tapasztalata után, és főleg ugye 56 után, meg már végképp nem. Ez nagyon érdekes, szintén egy Kádár Gomulka beszélgetés 58-ba.
1: Közbevetőleg Mitrovics Miklós egy kitűnő és hatalmas dokumentum összeállítás jegyez a magyar-lengyel kapcsolatokról a kommunista uralom időszakából.
0: Igen, köszönöm szépen. Nagyon ebben el is olvasható ez a beszélgetés 58 májusa, tehát másfél éve vagyunk a forradalom leverése után, és Kádár és Gomulka először jött Magyarországra, és gyakorlatilag abban arról beszélgetnek, hogy a szovjetekre nagy szükség van, mert ha kimennek, két hét alatt összeomolna itt a rendszer, és hát ebbe Gomulka is egyetért, majd még rákontráznak, hogy ez még Tito Jugoszláviájára is igaz, hogy összeomlana, pedig ott nem is volt szovjet rendszer, tehát hogy nyilván arra gondoltak, ha nem lenne Szovjetunió, akkor ott is összedőlne a szovjet, vagy a szocialista típusú rendszer, tehát azért így beszéltek akkor, miközben néhány hónappal előtte Ruscsov megengedte magának azt a mondatot, hogy akár ki is vonná a szovjet hadsereget Magyarországról.
1: Igen. Halló, szervusz. Halló. Halló.
2: Halló.
1: Szervusz.
0: Halló.
1: Hallasz?
2: Sziasztok, hallatok?
0: Igen.
1: Hallunk.
2: Jó. Az a kérdésem volna akkor, hogy már igen fel akartam tenni, hogy ez a mostani látogatás, meg a mostani lengyel elnök szívélyesség az Orbán Viktorral szemben, akkor az kinek, a magának, a személynek szól, vagy az országnak, vagy kinek szól?
1: Hogy melyik, bocsánat, azt az egy szót nem, a lengyel mi szól kinek?
2: Miniszterelnöknek a barátságosságba. Tehát az, hogy ide jön.
0: A köztársasági elnöknek.
1: Itt most a köztársasági elnöknek.
0: Igen.
2: Igen, de...
0: Erre tudunk válaszolni.
2: Jó, akkor hallgatlak benned.
0: Jó. Igen, jó is, hogy kicsit előrébb ugrunk. Tehát a jelenlegi két politikai elit nek a barátsága is felvet kérdéseket. Ugye a beszélgetés kezdetén itt Széki János már említette, hogy azért a magyar kormány vagy a Fidesz szembenézése a kommunista örökséggel az egész máshogy néz ki, mint ahogy mondjuk a jelenlegi lengyel kormány ezzel szembenéz. Itt igazából véleményem szerint két dolog játszik közre. Egyrészt, hogy a lengyel jobboldal, Jaroszláv Kaczyński, Andrzej Duda, a pártjuk, kormányuk és a híveik között, beleértem még a sajtójukat is, véleményformáló sajtójukat, elképesztő tévhitekben élnek azzal kapcsolatban, hogy mi is az Orbán kormány esszenciája, valósága, hogy mi ennek a célja, mi végre működik, milyen eszközöket használ a hatalomgyakorlásba. Erről mi nagyon sokat tudunk, hát erről rengeteg cikk van, rengeteg beszélgetés van, úgyhogy én nem is sorolom fel, de erről elvétve lehet Lengyelországba hallani. Ők Orbán Viktorban egy olyan államférfi megtestesítőjét látják, aki kőkeményen kiáll a nemzeti érdekekért, Brüsszellel szemben, Európai Unióval szemben, Németországgal szemben semmiféle differenciát nem látnak Lengyelországban azzal kapcsolatban, hogy mondjuk Németországgal szemben harcol-e Orbán Viktor, vagy Merkellel szemben harcol-e Orbán Viktor, vagy az Unióban éppen kivel harcol. Arról is hajlamosak elfeledkezni, hogy Orbán Viktor az pártja, a Fidesz, az Európai Néppárt tagja. Tehát, hogy nem látnak ilyen, pedig ezek nem olyan apró részletek, tehát ezek még a nagyobb részletek, amiket úgy kellene látni. Ők azt látják, hogy harcol, kelet felé pedig, ami ugye hát az orosz viszony, lengyel-orosz viszonyról megint lehetne órákat beszélni, azt úgy próbálják elfogadni ezt a orosz barátságát a kormánynak, vagy Vlagyimir Putyinnal való jó kapcsolatát, hogy ez egy pragmatikus magyar cselekedett politika, hiszen egynek a kis országnak szüksége van energiára, illetve hát szüksége van arra, hogy valahol így ilyen köztes helyet tudjon elfoglalni Brüsszel és Moszkva között. Ma reggel, hogy jöttem ide, még olyan kommentárt is olvastam, egyébként nem akárhol, leszek Balcerovics Facebook kommentje alatt, hogy gyakorlatilag azért is pragmatikus Orbán Viktor Putyinnal szemben, mert így megelőzi azt, hogy még egyszer 56-ra sor kerülhessen, amit teljesen elképesztően abszurd felvetés, de ilyenek élnek a lengyelek fejében, hogy Orbán Viktor egy pragmatikus, erős, nemzeti érdekeket védő államférfi, és természetesen nemzeti, ez nagyon hangsúlyos, hogy nemzeti. Most arról, hogy a nemzeti érdekeket egyébként belpolitikában hogy képviselő, halvány gőze nincs, nem olyan egy átlag lengyelnek, hanem még akár kormánypolitikusoknak sem, ezt személyes tapasztalatból is mondhatom, hogy teljes a homály e tekintetben, és én el is szoktam mondani ezeknek az embereknek, és azt hiszem nem tévedek nagyot, hogyha ez a kormány Lengyelországba ülne, akkor ott hetente 100 000-es tüntetések lennének, és azok az emberek, akik dicsőítik évek óta a magyar kormányt, az minden áron megpróbálnák elzavarni. De van egy ideológiai összeköttetés, hogy befejezzem a gondolatot. Orbán Viktornak meg természetesen, hogy a másik oldalról is lezárjam, szüksége van a lengyelekre Európában.
1: Halljuk a következő kérdést.
2: Szeretném kérdezni, hogy minek köszönhető ez a homály a lengyel vezetők fejében. Az, hogy egy átlag lengyel nem sokat tud, hát ugye Magyarországon is most már a sajtó azért nehezen hozzáférhető, bár én nem tudom, a nemzetközi sajtója azért az Orbánnak nem igazán jó, tehát hogyha ilyen valaki mondjuk amerikai sajtótermékekből tájékozódik, ott nem semmelyik oldal se nagyon dicséri a Viktort.
1: Hát őket, ha én válaszolhatok erre, akkor őket, tehát semmi, nincs tökéletes politikus, és nincs tökéletes tájékozottságú politikus, főleg, hogyha ideológiailag rokonnak érzik magukhoz, akkor egészen egyszerűen becsukják a fülüket, tehát bizonyos információk
2: előtt. Fűzik fel magukat hát, a Viktorral.
1: Hát megtalálják benne, tehát nagyon régen azt tudni kell, hogy már az úgynevezett elmúlt 8 évben a Orbánék akkori lengyel kormányoldal helyett a jog és igazságossággal barátkoztak inkább. Meglehetősen cinikusan egyébként, mert amikor az előbb említett Bokros Lajos az MDF képviseletében a Strasbourgi Európai Parlamentbe került, akkor az Európai Néppártból az ottani, tehát a Fidesz és a kereszténydemokraták úgy kipasszírozták, és akkor őt felvette az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciója, aminek akkoriban a zászlós hajója a brit konzervatív párt volt, de ott volt a jog és igazságosság is. Bokrost ezek után a Fidesz azzal támadta, hogy képes a jog és igazságosság képviselőjével együtt ülni, akinek nem tudom mikor ilyen és ilyen homofób nyilatkozata volt, és valamikor, nem tudom, valamilyen, nem is emlékszem.
2: Kitálok, milyen... kintről hallgatlak benneteket, jó?
1: Halló? Jó, oké, okay, oké,
0: okay, szervusz. Persze, persze.
1: Tehát
0: persze.
1: Rögtön befejezem, hogy hát volt valamilyen ilyen nagyon nacionalista nyilatkozat, azt hiszem Kaminskiról volt szó, és volt egy ilyen nagyon nacionalista nyilatkozata valamikor régen, amit magyar füllel persze nem nagyon lehetett értelmezni. Ez is az, hogy mind a két országban a saját értelmezési kontextusukból indulnak ki, és bizonyos dolgokat egészen egyszerűen nem lehet érteni, hogyha abban maradnak.
0: Hát azt hozzá kell tenni, hogy a lengyel jobb oldal, vagy nemzeti oldal, a jog és igazságosság és Kaczyńskék elképesztően ideológikusak. Tehát sokkal jobb, ez a nagy különbség a kettő között, hogy őket az ideológiai vezérli. Tehát ők csak ebbe gondolkodnak, és még sokszor azt sem veszik figyelembe, hogy mi annak a pragmatikus következménye annak, amit ők csinálnak.
1: Ez saját érdekük ellen.
0: Saját érdekük. Például ez az abortusz betiltott, totális betiltását, ennek semmi értelme nincsen, ezzel csak szavazatot lehet veszteni, ráadásul úgy, hogy ma is Lengyelországban szinte lehetetlen abortuszt elvégezni, nagyon, nagyon szűk kereteket ad a törvény jelen pillanatban is. Na most, tehát, hogy képesek, és nem ez az első, és valószínűleg nem is ez az utolsó. Ezzel szemben azért, és nyilván így gondolkodnak a magyar kormányról is, elképesztő ideológikus megközelítéssel, és nem hajlandók látni. Nyilvánvalóan nekik a Washington Post, vagy a New York Times, vagy akármelyik, még teszem azt a német konzervatív lapok is, az valami nyugati liberális fészeknek a véleménye, tehát még...
1: Hát főleg, hogyha ennekről mond valami
0: főleg, ha rosszat mond, akkor az egyértelmű, és ez így is jön le, tehát ők elképesztő ideológ. Én nem is tudom mihez hasonlítani, Magyarországon nincs ilyen párt vagy mozgalom, aki ennyire ideológikusan tekintene mindenre. Gyakorlatilag éveken keresztül egy ilyen kultúrkampfot vívtak ellenzékbe is a Kaczyńskék. Ha nagyon meg kellett volna különböztetni, hogy mitől másak ők, mint Donald Tusk, akkor első helyen mindig ezt mondtam, hogy kultúrharcot vívnak. Tehát az, hogy gazdaságilag nem sok különbség van a programjuk között, van azért, de nem olyan radikális eltérések vannak, úgy külpolitikában nagyjából nincs különbség abban, hogy mindegyik Amerika párti és orosz ellenes, de abban, hogy ők folyamatosan ideológiai Lengyelországról belül, hogy folyamatosan ideológiai alapon kultúrháborút vívtak az akkori jobboldali polgári kormánnyal, az tény, és ezt most kormányon is csinálják, tehát ebbe a keretbe kell képzelni, hogy Orbán Viktornek ebben a világszemléletben egy pozitív hős, aki a nemzeti érdekeket védi, és egyszerűen nem hajlandók tudomást venni arról, hogy itt hogyan zajlik a közpénz elsajátítása, magánpénzététele, oligarcha rendszer képítése, stb., amit tények bizonyítanak. Ez egyébként, ez a politikai-gazdasági berendezkedés elképzelhetetlen, én véleményem szerint még egy Kaczyński vezette Lengyelországban is, hiszen egész más a társadalmi szerkezet, meg a gazdasági szerkezet, tehát ott például a középosztály, akik mondjuk vállalkozásból élnek, az nem csak, hogy számban nagyobb, nyilván nagyobb, mert nagyobb országról beszélünk, de mondjuk arányaiban is nagyobb, hanem mondjuk erejét tekintve is nagyobb.
1: Van politikai képviselete.
0: És van politikai képviselete.
1: Az önálló vállalkozói, illetve hát közvetlenül vagy közvetve piacból élő középosztályról
0: hát igen, korábban
1: tehát
0: ugye
1: nem az államfüggő, hanem a...
0: Igen, korábban ugye a polgári platformba találták meg Donald Tuskéknál ezt a képviseletet, most megoszlik, mert most van a Novocseszna, a Modern párt, illetve hát még mindig van a polgári platform is, bár most már a Novocseszna népszerűbb, de azért kettő együtt, most a legújabb közvélemény kutatások szerint is többet tesznek ki jóval, mint a jog és igazságosság, tehát ha most vasárnap választások lennének, akkor biztos, hogy kormányváltásra kerülne Lengyelországba sor, de hogy tényleg van a középosztálynak képviselte, ezért sem lehetne megcsinálni ezt a rendszert, amit itt megcsinálnak, de ők, mondom, nem, ezt az aspektusát teljes mértékben elhárítják, és ők nem ezt látják benne. Nyilván Brüsszelbe is nekik az a lényeg, hogy legyen egy másik szövetségesük, tehát mind oda-vissza érdekel, a lengyeleknek is kell Magyarország bizonyos tekintetben, de én szerintem Magyarországnak, tehát a magyar kormánynak én szerintem jobban kell Lengyelország az ő harcába, mint fordítva.
1: Mivel hogy szűri, a magyarok is szűrik az információkat kifelé, tehát könnyen a maga irányába tud hangolni. Egyébként ezt nem nagyon értik Magyarországon, akik feltételezik, hogy ez most ez egy ilyen világjárvány, és Orbán meg Kaczynszki az ugyanaz a típus, vagy politikus fajta, hogy ennek a roppantul szigorú ideológikus indítatásnak az a nagy előnye, hogy hát nagyon kemény morális szabályokat tartanak be. Tehát csinálhatnak hülyeségeket, lehetnek diktatórikus lépéseik, lehetnek ronda politikai műveleteik, de korrupció tekintetében habtiszták. Ha jól tudom.
0: Hát azt kell tudni, mondjuk Jaroszláv Kaczynszkiről, hogy egy varsói bérházban élt az anyukájával, most már csak a macskájával, és arra kellett neki 25 ezer zlotyit kölcsönkérni barátaitól, hogy a már idős anyukáját, amíg élt, gyakorlatilag ne kelljen kórházba adnia, hanem ott a lakásba ki tudjon alakítani olyan körülményeket, tehát a bevallásából tudjuk, és soha semmi nem merült fel vele szemben, de úgy nagyon politikusokkal szemben sem, hogy mondjuk ilyen hatalmas magánvagyont halmoznának fel a közpénzből. Ami kiverte a biztosítékot, és egyébként ez is utal, hogy milyen a társadalomnak a reakciója. Ugye volt ez a lehallgatási botrány még tavaly előtt Lengyelországban, amikor egy városi elitétteremben egy éven keresztül lehallgattak még az előző lengyel kormánynak a vezetőit, meg üzletembereket, meg állami cégvezetőket, és ugye nem is az, hogy mi hangzott ott el, meg nem is ezekből volt a botrány, meg még abból se lett a nagy botrány igazából, hogy ez a lehallgatás, máig nem tudjuk, hogy ez végül is kirendelte meg, hát sejtések meg elképzelések vannak, össze lehet azért rakni egy képet, de nem is, a népet nem is ez száborította fel, hanem az, hogy ezek ott kaviárt, meg polipot, meg nem tudom miket esznek, közben vodkáznak, és lekezelő stílusba beszélnek. Nagyon önelégülten lekezelő stílusba beszélnek az emberekről, és ez annyira ráégett a kormányra, hogy az egyik, hát a bukása, a polgári platform bukásának az egyik oka ez is volt, hogy a társadalomnak elege volt ebből az úgynevezett urizálásból. Na most ez az urizálás, ez összem hasonlítható a Magyarországon tapasztalható urizálással, de
1: akkor forradalom lenne, de nem fajulhatna idáig a helyzet.
0: Igen, tehát, hogy azért ebből tekintetben más a lengyel társadalom. És én azért gondolom, hogy lehet ideológikusan kormányozni, hogy a lengyel kormány jelenleg teszi, de ebbe bele van kódolva, hogy meg is tud bukni. Magyar kormány pragmatikusan végzi a dolgát, az ideológiát azt inkább eszközként használja, amikor éppen szüksége van rá, de arra használja, hogy ne tudjon megbukni, tehát, hogy ki tudja építeni magának a
1: mást. Ezt is, meg a jogot, meg az intézményrendszer átalakítása.
0: Tehát ez egy óriási különbség a kettő között. Ez Brüsszelből nem annyira látszik, mert nyilván ott mindegyik, ott azt látják, hogy ezek így gyengítik az Európai Unió egységét és kohézióját, amiben van igazság, természetesen gyengítik, de más-más indítatásból és más-más belpolitikai háttérrel.
1: Hát nagyon szépen köszönöm vendégemnek, Mitrovics Miklósnak, hogy eljött. Még sok jó zenénk lett volna, többek között egy lengyel punk szám a 80-as évek sötét időszakából, de sajnos nagyon belejöttünk, úgyhogy
0: köszönöm,
1: még egy utolsó zenét tudnánk leadni a Sznobok órájában, Széki János voltam, szintén Bob Dylan tiszteletére, de nem ő énekel, hanem Bo Jock, egy Cajun, azaz louisianai francia ajkú énekes, egy nagyon híres Bob Dylan számot az ő sajátos stílusában, ezt úgy hívják, hogy Zydeco zene.

0: És szerintem arra térjünk egy kicsit vissza, nem is szóban, hanem 1991. augusztus 21-e, amikor is Orosz Csilla, Csejdi András az utca emberét kérdezi meg arról, hogy mi a vélemény a közeljövőben induló Kalozrádióról, és megszólal itt majd Dajcs Tamás, lesz Sinkovics Imre, elnézést a technikai hibákért, ez kazettán rögzített felvételek, és hát nem a legjobb minőség, és nem is igazából szerkesztett.
1: Elég a mentegetőzésből.
2: Az életi személyiséget arról, hogy mi a véleményük a Kalozrádióról, utána kimentünk az utcára, és ott is ugyanezt a kérdést tettük fel.
3: Gerő András történész.
4: Ha mostantól vesszük.
5: Igen.
4: Hát először is én személy szerint nagyon örülök annak, hogy létrejön egy ilyen rádióadó Magyarországon, a Tilos Rádió, amelyik tulajdonképpen azt hiszem, hogy egy kicsit ki fog lógni ebből az egész szerkezetből, ami itt van. És hát én azt gondolom, hogy valami olyan feltételnek tud talán megfelelni, amely minden kulturális teljesítmény alapfeltétele, nevezetesen a szabadságnak. Tudnék, én azt gondolom, hogy a törvényesség az egy nagyon fontos dolog sok mindenben, de speciálisan a kultúra esetében a törvényesség az egyszer nem jön a kultúra fogalmához, hanem sokkal inkább a szabadság az, ami a kulturális teljesítmény fogalmával összekötődik. Így tehát én azt gondolom, és azt szeretném, hogyha ez a rádió, és ezért nagyon örülök, hogy van, hogy ebben a nagyon széles kínálatban, ami Magyarországon a sajtóban megvan, immár úgy tetszik, a hangzásban is megnyilvánuló kommunikációban tulajdonképpen az ízét megadja ennek a szerkezetnek, ami itt van. Mérhetetlenül intézményesült és lemerevedett struktúrán belül tulajdonképpen fogyaszthatóvá, élvezhetővé tegye a szabadság légkörében születő kultúrát.
5: Jó, hát nagyon szépen köszönöm, és akkor remélem, hogy
4: ez így
5: nagyon jó, és akkor remélem, hogy hallhatóak leszünk, és
4: hol megy ez?
5: Hát akkor most pillanat, megnyomom magnót.
3: Nagyon nehéz olyan dologról beszélni, amikor dicsérőleg szólnak rólunk, vagy a hozzánk való viszonyulás az pozitív. Számomra Gerő András véleménye azért nagyon közel, mert pontosan azokat az aspektusait ragadta meg ennek a cselekedetnek, amit talán egy Kalózrádió beindítása jelent, ami nekem a legfontosabb, és ami miatt én is beszálltam ebbe a vállalkozásba. Én köszönöm Gerő András véleményét.
6: Dajcs Tamás, politikus.
7: Tehát elindult a magnó. Tehát kérdésünk az lenne, hogy mi a véleményed a független rádióadókról, illetve konkrétan arról, hogy most itt ebben az évben, augusztus végén Budapesten elindul először egy ilyen úgynevezett Kalózrádió.
8: Őszintén szóval szinte törvényszerű, hogy itt ebben az egész őrült frekvencia moratóriumos időszakban, ami most már a kelleténél legalább 5-ször vagy 10-szer tovább tart, valakik megunják a dolgot, és végül is fiatalosan, radikálisan, keményen, de próbálnak valamit csinálni, hisz egyszerűen ez már a természeti törvények változhatatlanságával hat, hogy itt egyszerűen nem lehet rádiókat csinálni, nem lehet televíziót csinálni. Én érdeklődésen fogom figyelni természetesen ezt a rádiót, mint azonáltal elég abszurd, hogy erre kényszerülnek akár olyan emberek is, akik szívük szerint, bár nem akarom semmiképpen sem rájuk tukmálni, de talán nem tévedek, szóval, hogy szívük szerint betartanának minden normális és betartható jogszabályt és egyéb rendelkezést, de nem tudják, most mindenféleképpen jogszabályt kell áthágniuk ahhoz, hogy teljesen békés, normális az emberek épülésére és szépülésére szolgáló dolgot csináljanak. Én szurkolok nekik, hogy ne sokáig kelljen ilyen illegálisan rádúzniuk.
7: Tehát az lenne a Tornyán doktor úrhoz a kérdésünk, hogy mit szól ahhoz, hogy Magyarországon elindul egy úgynevezett Kalózrádió, független rádióállomás, most ebben az évben augusztus végén.
9: Nézek kérem, az, hogy egy új adó elindul, az természetesen egy örvendetes esemény lenne, ha az nem Kalózrádióként indulna el. Ugyanis az Európa házba vezető út semmiképpen sem lehet egy olyan út, amely kalózkodással, a törvények megszegésével lenne elérhető. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a jogszabályok betartása az mindenkire kötelező, kötelező a rádiósokra is, és bármilyen viharok is vannak a frekvenciával kapcsolatban, én úgy gondolom, hogy ezt nem lehet egyoldalú lépésekkel megoldani, hanem csak konszenzus útján, mert a frekvencia sávok azok adottak, nem tudjuk ezeket bővíteni, itt tehát konszenzust kell elérni annak érdekében, hogy a frekvenciák feloszthatók legyenek.
7: Nagyon szépen köszönöm a véleményét.
9: Kezei csókolom.
7: Viszont hallásra.
10: Hát én azt hiszem, hogy az Európa házhoz vezető út bizonyára igen rögös, és talán mi is afelé igyekszünk. Azt, hogy rögös az út, azt onnan gondolom, hogy ugyan az Európa házat még nem láttam, de annak idején, amikor 81-ben, azt hiszem, Szombathelyen voltam katona, akkor ott nekünk mindig egy, ugyan nem Európa házat, de egy bizonyos osztrák házat kellett a képzelt ellenséggel együtt megrohamozni, és hát gondolom, hogy az Európaház is ehhez hasonló lehet, de én remélem, hogy itt nem lesz szükség rohamra, hogy mi bevegyük ezt az Európaházat. Amit mi csinálunk, az remélem nem is ilyen katonás ügy.
3: Igen, és itt lehet, hogy vihartombol az éterben, mi meg itt bele kalózkodunk ebbe a tengerbe, de azt hiszem, hogy azért az egy vezetésnek, vagy demokráciának, vagy egy társadalomnak a nem is tudom, talán egyik legfontosabb minősítése, hogy mennyire tudja tolerálni a különböző más jellegű megnyilvánulásokat.
11: És azért talán azt se felejtsük el, hogy a Tordján doktor úr által idézett Európa házban már található szobák, országok nagy többségében léteznek kalózadók, és azt hiszem ez minősíti azoknak a demokráciáknak a mienségét, és azt hiszem a kalózadók lényege valahol abban fogható talán meg, hogy bár ezekben az országokban, az előbb említett országokban van lehetőség új rádióadások indítására, de a kalózok általában kis pénzzel, nem kereskedelmi célzattal indulnak el, és ami a leglényegesebb talán, hogy semmitől sem kívánnak függeni. Tehát nem kívánnak függeni sem a kereskedelmi tevékenységtől, a reklámtól, a pénztől, illetőleg közszolgálati rádióként nem kívánnak függeni az állam éppen aktuális kurzusától, hogy az milyen anyagi lehetőségeket tár eléjük.
3: Persze csak a 20. századi kalózokról beszélsz.
11: Persze csak a 20. századiakról.
10: Na most még annyi eszembe jutott, hogy lehet, hogy a frekvenciasávok valóban adottak, de hogyha bárki elkezdi tekergetni az URH sávon, illetve ezen az úgynevezett nyugati sávon a rádióját, akkor azt is észrevesz, hogy elég nagy szünet van a Amerika hangja és a Danubius előtt, és oda talán valahogy csak beférünk.
12: Hát igen, egy amerikai, tehát egy New Yorkban, hogyha az ember keres a rádióján, akkor ott talál. Körülbelül 20-25-30-35 helyi országos jellegű és különböző szintű rádióállomást, tehát én azt hiszem, hogy ezért van hely az éterben sok mindenkinek.
3: Hozzunk azért egy gyorsan egy európai példát is, és említsük meg Olaszországot e tekintetben, ahol szintén nagyon kicsit kell mozgatni a gombot, és sok különböző jellegű hang szólal meg.
12: És talán azt is helyen is elfér.
11: És talán azt is megemlíthetjük, hogy Olaszország élen jár a kalózadók számában Európában, és még Spanyolország is mindemellett. A holland példát azt talán már említettük.
3: Hát, vagy ha nem, akkor most megemlítjük, hogy a Hollandiában nagyon nagy kultúrája van. A
6: és Magyarországon
3: különböző
6: lesz.
3: És Magyarországon meg igen, most kialakul. Nem, hát itt arról van igen, erről van szó. És még arról, hogy igenis vannak olyan megnyilvánulásai az elégedetlen állampolgároknak, amikor engedetlenkednek, és
10: ne adj Isten, blokkádokat alkotnak.
3: Például
6: hogy megvédjék a rádiójukat.
3: Igen. De én azt hiszem, hogy ezt lehet, hogy el kell tudni viselni.
11: Mert hogy...
13: Sőt.
11: Emlékszünk ugye még arra?
3: Hát amikor ősszel, igen, arra emlékszünk. Amikor...
10: Ezt nagyon szépen eszébe juttattad, Béla, köszönjük.
3: Mire emlékszünk?
11: Hát arra is emlékszünk, szerintem az őszi taxis blokád idején bizonyos pártok, bizonyos személyiségei elég erőteljesen szimpatizáltak a blokád tényével.
3: Igen, hát én azt hiszem, hogy belünk nem feltétlenül kell szimpatizálni, vagy meg kell hallgatni a műsorunkat, aztán esetleg szimpatizálhatnak velünk. Én nagyon jól érzem magam akkor, hogyha engedik, hogy csináljam, amit szeretnék, amennyiben ezzel nem ártok másoknak. Igyekszem ezt betartani, persze.
14: És emlékezzetek, milyen jó volt akkoriban a levegő.
11: És azt hiszem,
10: arra
11: hogy...
10: Arra gondoltam, az Erzsébet hídon kempingeztek? Uh-huh. Szép.
11: És azt hiszem, hogy ebben az állítólagos jogállamban még azért nem olyan tökéletesek ezek a törvények. Gondolom ebben egyetérthetünk Kőszeg Ferenccel, hogy az általa is olyannyira ostorozott elmúlt 40 év törvényei közül még elég tisztességes számban vannak érvényben, többek között a frekvenciát illető törvények is érvényben vannak, csak hát a moratórium az, ami valamelyest újabb keletű ennél.
3: Igen. Pezsgő politikai életet és friss ételt kívánok mindenkinek.
11: És hogy is van ez másik Béla?
3: Na,
10: Béla. Gondolsz, hogy színesebb?
14: Béla szlogen.
10: Nem. Ja, azt hiszem, arra gondolsz, hogy ízletesebb ételt a magyarnak.
7: Mi az ön véleménye a Kalóz rádiózásról, illetve konkrétan arról, hogy most augusztus 20-a után elindul egy ilyen Magyarországon?
15: Hát kezdjük, az igazat megvalva nem tudom, hogy ez mi, én nem értek az ilyen rádió meg egyéb törvényekhez, úgyhogy én ez a részéhez nem szólok hozzá. Én inkább ahhoz, hogy én szeretem a sok színűséget, ahogy ezt képzőművészetben és mindenféle fajta próbálkozásban, annál is inkább, mert úgy vélem, hogy biztosan lesznek olyan igények, amiket csak maguk fognak teljesíteni, és megint kinevelődik majd egy gyártó, műsorkészítő, riporter garnitúra, és akkor szép lassan majd így ezekből a hivatalos rádiókból, meg kalóz rádiókból elhullálódik egy olyan együttes, ahol mindenki profi módon tudja a szakmáját. Nem tudom, hogy ez kielégítő válasz.
7: Igen, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta a véleményét erről.
15: Nagyon szívesen, és kívánok sok sikert, és minél előbb törvényesen.
7: Köszönöm szépen, lesznek plakátjaink, úgyhogy ha figyeli az utcán, akkor majd remélem meg is keres.
15: Nagyon kedves, nagyon kedves. Kezi csókolom, viszont hallásra.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: az ár csak emelkedik, és a kis bárka még mindig fennmarad az víz színén, s ezen maga az Úristen is erősen csodálkozott.
1: Te mit csinálsz?
0: Hogy amit imádkozom?
1: Mi ez a Biblia?
0: Na, a kommunista kiáltvány.
1: Imával nem megyünk semmire, vett tudomásul nekünk, ki kell köpnünk valahol.
0: Amikor mi nyakig vagyunk a vízbe, neked ne legyenek kikötéseid.
1: Éppen ezért mondom, ne imádkozzunk, hanem evezzünk, partot kell érnünk valahol.
0: Gyere, hallgass rám, húzunk továbbra is jobbra, ahogy én látom, az ár is jobb felé sodor. Úgyhogy jobb, jobb,
1: miért emlegeted egyfolytában az, hogy jobb, jobb, jobb?
0: El akarom magammal hitetni. Jobb,
1: jobb. Szerintem meg bal. Bal!
0: Állj!
1: Bal!
0: És te miért hajtogatod, folytasz, hogy bal, bal, bal?
1: Mert rá akarom magam beszélni! Így, hogy bal!
0: Jaj, bal!
1: Nem értem! Nem értem, hogy miért billegünk, amikor ennek a hajónak mindene megvan. Orra, teste, tatja! Mi kéne még, ami egyensúlyban tartana minket?
0: Tőke! Kolumbusz hajójának is volt tőkéje, fel is fedezte Amerikát.
1: Igen, azért tőke nélküli hajóval is értek már régben.
0: Milyen hajóra gondolsz?
1: Az Aurórára.
2: Víz, víz, víz!
3: Hol?
2: Itt, de hol?
0: Te ez normális?
1: Nem, adminisztrátor.
0: Mi a dolga?
1: Adminisztrál!
0: Hát de miért nem jön le?
1: Mert utána levezni!
0: Legalább akkor mi csináljunk valamit, hogy partot érni. Inkább tartsunk egy kicsit jobbra, nyugat felé. Nézd meg, ott több a rakományhajó. Hát, ha tudunk kötni egy kis üzletet.
1: Jó, én nem bánom. Próbáld meg, teremtsél velük kapcsolatot rádión.
0: Már is. SOS! SOS! Egér hívja Jaguárt! Eladó 100 Ikarus! Meg minden!
1: Tudod mit? Vegyük az irány bal felé. Onnan a segítség még soha nem maradt el.
0: Azzal a segítséggel kim vagyunk a vízből. Tudod mit? Hívjad őket, te!
1: SOS! SOS! SOS!
0: Na mi van?
1: Válaszolnak!
0: Mit?
1: Ugyanazt! SOS! SOS!

0: töltet ismét.
1: Jó.
0: Timur hívja csapatát! Timur hívja csapatát!
2: Mit hívsz?
0: Az anyahajót!
2: Mi a neve?
0: Matty! Az majd segít, mert anyahajó csak egy van. Hidd el, fiú, partot fogunk érni. És mi csak egyetlen egy partot érhetünk, ez garantálja a hajónk rendszere. Mert a mi erőnk a hajónk rendszerében van.
2: Milyen rendszer ez?
0: Egy partrendszer.

a kis halról. Öreg ember öreg asszonyával kék tengernek partján éldegélt. Éldegéltek öreg sárkunyóban 33 esztendeje már. Öreg asszony fonta fonalát, öreg ember halázgatni jár. Hálóját először kiveti, nincs más benne, csak tengeri gizgaz. Hálóját másodszor kiveti, tele van az hínárral, moszattal. Hálóját harmadszor kiveti, nincs más benne, mint egy kicsi hal, csak hogy az a kicsi hal aranyhal. S az aranyhal szája szóra nyílik, s emberhangon egyképesbe kell. Engedj, öreg, vissza, vár a tenger. Váltságdíjat kapsz értem, ha kell. Teljesítem, bármit is kívánnál. Megijedt a halász a csodától. Itt halászik 33 éve, sosem hallott még halat beszélni. Az öreg a halat elbocsátja, s szól utána kedvesen becézve. Isten veled, szép aranyhalacska. Nem kell nekem váltságdíj, te tőled. Menj, siess a kék tenger vizébe, bolyongani szabad messzeségbe. Ballag haza öreg asszonyához, szól neki a félelmes csodára. Nem fogtam ma csak egy kis halacskát, aranyhal volt, nem akármilyen hal. Szólt a kis hal úgy, ahogy mi szólunk. Kéreckedett kék tengerbe vissza, váltságdíjat érte felajánlott, váltságdíjat, amit én kívánok. Váltságdíjat venni féltem én, kék tengerbe visszaeresztettem. Öreg asszony az öreget szidja. Ó, te mamlasz, ó, bolond fajankó, hogy nem vettél váltságot a haltól? Legalább egy teknőt kéri nekem, a miénk már szétrepett egészen. Megy az öreg kék tenger partjára. Látja, hogy a tenger fodrozódik. Parton áll, az aranyhalat hívja. Oda úszik, s kérdi az aranyhal. Öreg apó, hát neked mi kell? Szól az öreg mélyen meghajolva. Szállj meg engem, ó aranyhal úrnő. Én az öreg asszonytól kikaptam. Nem hagy nyugton engem, öreg embert. Elzavart. Új teknő kell neki, a miénk már szétrepett egészen. Azt feleli erre az aranyhal. Ne búsulj hát, menj Isten hírével, meg lesz majd az új teknő. Ne félj. Ballag haza öreg asszonyához. Új teknőt lát az öreg asszonynál. Öreg asszony szitokkal fogadja. Ó, te mamlaszó bolond fajankó, teknőt kértél, ó, te málé, teknőt! Azt hiszed, tán nagy dolog egy teknő? Fordulj vissza, szólj az aranyhalnak, kér tőle egy szép falusi házat. Megy az öreg kék tenger partjára. Látja, hogy már elborul a tenger. Parton áll, az aranyhalat hívja. Oda úszik, s kérdi az aranyhal. Öreg apó, hát neked mi kell? Szól az öreg mélyen meghajolva. Szállj meg engem, ó aranyhal úrnő. Szidalommal várt az öreg asszony. Nem hagy nyugton engem, öreg embert. Házat akar a rigolyás asszony. Azt feleli erre az aranyhal. Ne búsulj hát,

Menj Isten hírével, nem kell félned, meg lesz majd a ház. Megy az öreg kunyhója felé, kunyhójának nyoma sem maradt. Áll az új ház, szép tiszta szobástól, kéményestű, cserepes tetőstű, kapuszárnya erős tölgyfa deszka. Ablakában ül az öreg asszony, mint hiába, csak urát szapulja. Ó, te mamlasz, igazi fajankó, házat kértél, mafla, paraszt házat. Fordulj vissza, szólj az aranyhalnak, nem leszek én durva parasztasszony, leszek inkább ősnemes nagyasszony. Megy az öreg kék tenger partjára, látja, hogy már háborog a tenger. Parton áll, az aranyhalat hívja. Odaúszik, s kérdi az aranyhal. Öreg apó, hát neked mi kell? Szól az öreg meghajolva mélyen. Szállj meg engem, ó aranyhal úrnő, még bolondabb lett az öreg asszony. Nem hagy nyugton engem, öreg embert. Nem lesz többé durva parasztasszony, akar lenni ősnemes nagyasszony. Azt feleli erre az aranyhal, ne búsulj hát, menj Isten hírével. Ballag haza öreg asszonyához. Na de mit lát? Kastély, tornyosat. A tornácon áll az öreg asszony. Kis subája drága coboljprémből. Aranybrokát födi feje búbját. Nyaka körül nehéz igaz gyöngyök. Aranygyűrűk csillognak kezén. Lábán piros csizma kordovámból. Körülötte cselédek sürögnek. Veri őket, hajukat cibálja. Szól az öreg öreg asszonyához. Adjon Isten, nemes asszony úrnő, ugye most már megnyugszik a lelked? Ráripakodik az öreg asszony, szolgálni az istállóba küld. Múlik egy hét, elmúlik a másik. Még bolondabb lesz az öreg asszony. Az öreget újra kérni küldi. Fordulj vissza! Szólj az aranyhalnak, nem leszek már ősnemes nagyasszony, leszek inkább nagyhatalmú cárnő. Megijed az öreg, kifakad. Mi lett, asszony, bolond gombát ettél? Azt sem tudod, hogy kell lépni, szólni. Rajtad nevet majd az egész ország. Erre mérges lett az öreg asszony, szegény urát jól pofon üti. Mit merészelsz, muzsik? Feleselni? Ősnemes nagyasszonnyal, velem? Míg szépen vagy, mégy a tengerpartra, vagy ha nem mégy, vitetlek erővel. Megy az öreg, megy a tengerpartra. Látja, hogy már sötét az a tenger. Parton áll, az aranyhalat hívja. Odaúszik, s kérdi az aranyhal. Öreg apó, hát neked mi kell? Szól az öreg, meghajolva mélyebb. Szállj meg engem, ó aranyhal úrnő. A vénasszony újra megbolondult. Nem lesz többi ősnemes nagyasszony. Akar lenni nagyhatalmú cárnő. Azt feleli erre az aranyhal. Ne búsulj hát, menj Isten hírével, ne félj. Cárnő lesz az öreg asszony. Ballag haza öreg asszonyához. Mi ez? Cári palota előtte. Kit lát benne? Öreg asszonyát. Ott ül asztalánál. Ő a cárnő. Kiszolgálják nemesek, bojárok, töltögetnek déli bort neki, eszik hozzá fűszeres kalácsot. Körülötte rettenetes őrség, vállukon a rettenetes fejsze. Több se kell a rettegő öregnek, vénasszony a lábához letérdel. Adjon Isten, rettenetes cárnő. Na de most már megnyugszik a lelked. De az öreg asszony rá se néz. Parancsot ad, ki vele, ne lássa.
Odafutnak nemesek, bojárok, az öreget ütik, taszigálják, szaladnak az ajtón álló őrök, fejszéikkel majd, hogy felaprítják. Látja a nép, nagyot nevet rajta, úgy kell neked, vén ostoba birka. Tanulhattál, pipa gyafajankó, bolond, aki más szekerét tolja. Múlik egy hét, elmúlik a másik, még bolondabb lesz az öreg asszony. Udvaroncokat szalajt uráért, megkeresik, hurcolják elébe. Szól az öreg asszony az öreghez. Fordulj vissza, szólj az aranyhalnak. Nem leszek én nagyhatalmú cárnő, leszek inkább tenger királynője. Lakom inkább óceán tengerben, ott szolgáljon engem az aranyhal, ő legyen majd futosó cselédem. Most az öreg nem mer feleselni. Nem mer még egy árva szót se szólni. Megy immár a kék tenger partjára, a tengeren lát fekete orkánt. Dagadoznak haragvó hullámok, száguldanak, vonítanak, bőgnek. Parton áll, az aranyhalat hívja. Odaúszik, kérdi az aranyhal. Öreg apó, hát neked mi kell? Szól az öreg meghajolva mélyen. Szállj meg engem, ó, aranyhal úrnő. Mit tegyek az átkozott banyával? Akar lenni tenger királynője, akar élni óceán tengerben. Azt akarja, szolgáld te magad légy futosó cselédje. Nem szól erre semmit az aranyhal. Locsan egyet farka a habokban, beleúszik tenger mélységébe. Vár válaszra, vár a tengerparton, elunja az öreg, hazaballag. Látja újra, előtte a kunyhó, a küszöbön ő, az öreg asszony, lába

0: Ma a királynak lesz itt mulatása, vigyázz, hogy a királynét meg ne lássa, mert Oberon dúl full rá amiatt, hogy Indiából egy királyfiat magának apródul elszüntette. Sosem volt így szép váltott gyermeke, s nagy a fiúért Oberon haragja, szeretné, hogy legyen vadászlovagja, de a királyné csak nem engedi, felkoszorúzza, s úgy szeretgeti. S nem jönnek össze rezgő csillagoknál azóta, Rónán, Berken vagy Pataknál cívódás nélkül. S ez oly iszonyú, hogy a tündér mind makkopáncs baba.
1: Vagy én csalódom szemrefőre, vagy a csintalan goroszmanó te vagy. Kit a nép Robin pajtásnak nevez, ki porleánynak rémülést szerez, malmot megindít, tejfölt megszedi, nőt lelke fogytáig köpülteti. Higgadni a sört meg nem engedi, tévútra csal vándort, s kineveti. De ki Hobgoblin édes Puk neven szólít, segíted, dolga jól megyen. Nem az vagy én?
2: Találtad, cimbora! Hát én vagyok az évig vándora,
0: ki Oberont is megnevettetem, ha az abszurd a ményt rászedem, nyerítve hozzá, mint szép kancalon. Vagy ha tütűzget holmi vén anyó, vackorgyanánt rejt a kancsófenek, iváskor én ajkához billenek, hogy a sör mind asszú keblére fut. Mesél egy néni szörnyű szomorú, s engem néz háromlábú zsámolyul, kibiccenek alóla, felborul. Ó, békat is majd megfúr, úgy köhög. A tempi oldalához kap röhög, tüszköl, csuklik nevetében, s hitet mond rá, hogy így jól, sose nevet.
3: Félre, tündér! Itt jö Oberon!
1: Bárcsak ne, mert amott meg asszonyom!

0: Üdvözd, ne légy, gőgös titáni.
1: Ach, féltő Oberon, tündérivel kerülni esküvém ágyát, körét.
0: Várj, semmi az. Nem vagyok urad?
1: Én akkor asszonyod. Miért jössz most ide legtávolabb fokáról Indiának, hanem ha mert a posgás Amazon harcos, kemény övedzős szeretőd kél egybe Tézeusszal, és te jössz megáldni sok örömmel ágyokat.
0: Hogy tudsz, ha orcád van Titánia Hippolitával így faggatni, tudván, hogy én tudom szerelmet Tézeuszhoz?
1: Mindez csupán féltés dühöt koholta, s azon nyár kezdet óta nem jövénk mi össze halmon, völgyön, síkon, erdőn, kövespatak vagy szittyós ér körül, vagy szirtszegélyű tengerpartokon szélfüttye mellett körben lejteni, hogy zsémbed a vigalmat el ne roncsa. Így a hiába sípoló szelek, mint egy bosszúra, dögvészesködött szoptak fel a tengerből, mely leesvén úgy feldagaszta minden kis folyót, hogy büszkén múlta feljül partjait. Hiába vonta jármát az ökör, földműves ingyen izzadt, és a zöldvetés ifján szakál nélkül rohadt meg. Nem ér halandó ember vígtelet, éjjente nem zeng áldott himnusz és dal. Miért is a hold, e folyam királynő, sápad dühében mossa a leget, s bőven tenyésznek csúzos nyavaják. S ím a gonosznak minde fajzata kettőnk viszályos harcából eredt. Mi vagyunk azok nemzői, kútfeje.
0: Hozd jóra hát megint, hisz rajtad áll. Miért bántsa Oberont Titánia? Hisz én csak egy kis váltott gyermeket kérek, hogy apródom legyen.
1: Ne is szólj! Országodért sem én azt a fiút.
0: Meddig kívánsz maradni eligedben?
1: Tán míg a Tézeusz nászéje tart. Ha tetszik holdfényen kört lejteni, s vigalmainkat nézni, jár velünk. Ha nem, kerülj, mint én fogom tanyád.
0: Adnékem a fiút, s megyek veled.
1: Országodért sem én! Tündérek el! Ha nem megyek, látom, cívódni kell.

0: Puhát ereny. Nem mész ki eligedből, míg egy dacért meg nem kínosztalak. Gyer csak, gyer, édes pukk! Jut még eszedbe, midőn leültem egyszer a fokon, s hallék egy delfin hátán hableányt, ki olyan édes dallamot lehelt, hogy bősz tenger nyájas lőn dalán. S több csillag őrülten rohant le, hogy a hableány zenét hallja.
1: Jut!
0: Azon időben láttam én, te nem, repülni a föld s a hüshold között tegzes kupidót, biztos célba vőn egy vesztaszüzet nyugat trónusán. Pattant az ívről a szerelmi vesző, szemmel kísértem az eső nyilat. Egy kis virágra hult az nyugaton. Tej szín előbb, most bíbor sebben ég, hívják a lányok égő szerelem. Hozz ívirágot, hisz mutattam egyszer, alvó szemekre csöppenő leve, nőt, férfit, örjöngő szerelmre gyújt, az ébren elsőbb látta lény iránt. Hozz ívfüvet nekem, s légy itt, mire a leviatán egynél.
1: Kerítnék 40 perc alatt, ha fölkerül!
0: A nálam elé rá, de semmíg elszólnak titáni. Akkor szemébe csöppentem levé, és az első tárgyat, mit ébredve meglát, oroszlán, medve, farkas vagy bika, majom vagy fürge páviál legyen, szerelme vadhevével üldözik. Addig szeméről-e bájt nem leszem, mert más világban könnyű tennem azt, míg át nem adja nékem a fény. Hanem ki jöjjét? Láthatlan vagyok, kihallgatom, miről foly a beszéd.
2: Ne fuss utána, mondom, nem szeretlek. Hol van Lizander és szép Hermia? Azt én ölöm meg, ez engem megöl. Úgy mondtad, Eligetbe szöktenek, s én itt vagyok dühös vade vadonban, mert Hermiámat nem találom itt. Lódulj el innen, és ne űsz tovább.
3: Te vonzasz engem, értszívű delej, de nem vasat vonz, mert az én szívem hű, mint acél. Szűnj meg hát vonzani, s nem lesz erőm követni tégedet.
2: Csábítlak én, szépen szólok veled, nem mondom a legőszintébb valót, hogy nem szeretlek, nem tudlak soha.
3: De én azért is még jobban szeretlek.
2: Ne szíts tovább lelkem gyűlöletét, ha látlak is. Rosszul vagyok belé.
3: És én, ha nem látlak, vagyok rosszul.
2: Nagyon kitetted nőiségedet. Az éji alkalomra s egy vadonhely kísértetére bízni könnyeden szép szűziséged gazdag értekét.
3: Erényed a kezesség e felől. Nincs énekem, ha látom arcodat. Te vagy szememben az egész. Világ. Ki mondaná hát, hogy magam vagyok, midőn egész világ néz itt reál?
2: Én nem vitázok itt tovább, eresz. S ha még utánam jössz, nem állok érte, hogy e vad erdőn bántatlan maradsz.
3: Ó, jaj. Templomba, városon, mezőn bántasz te engem. Dimitri. Sértéseid botrányt hozunk nevedre. Szerelmünkért miünk nem bírhatunk. Nem kérhetünk, csak kérünk, fogadunk. De én követlek, s menj lesz a pokol, ha majd kezettől szívem haldokol.

0: menj, nimfa, menj. Ő még nem hagyja el Eberket, hogy te futsz, ő esdekel. Itt a virág! Légy üdvözd, gyors követ!
1: Igen, mi hol van?
0: Kérlek, add ide!

0: Van egy kies part, hol kakukkfű nő, hol dús virányt, rukert, sibolya sző. Fölötte sűrű loncból mennyezett, vadrózsa gyönge jázmin fog kezet. Ringatva ott szunnya tánccal, zenével, Titánia egy kissé minden éjjel. Ott vedli tarka bőrét a kígyó, mely gúnya éppen egy tündére jó. Én ott szemére hintem a levet, s betölti szívét ocsmány képzelet. Ne! Védj belőle! Járd el ezt a berket! Egy aténei hölgy szeretve kerget egy gőgös ifjat, ki nem tűrheti. Kend meg szemét, s vigyázz, ha fölveti, a hölgyet lássa, hisz megösmered aténi öltözetről embered. Hajtsd végre gonddal, s a legény a nőt jobban szeresse, jobban, mint az őt, s találkozol kakasszóig velem.
1: Királyom, szolgált, ott terem!

még egy körtánc, egy tündéri dal, és akkor egy perc harmadára el, és dolgotokra mind hadd nyugozhat.

0: Este tál mondja, este lefektíve, reggel felkeltíve, teste beteg, lelke készül, boldog mennyország ajtaja nyitul.
1: Amen. Elmondjon a Jézus a lelkünk váltó, Jézus a békesség szőrző Jézus. Ó, elmúltak óráim, rövid számos napjaim, ki benném gyontemből akarnék lönni, urat akarnék hozzám venni, beteg a testöm, kész a lelkem az örök dicsőségre menni. Gyűjj hozzám Krisztus Jézusnak, drága szent teste, szent lelke, szent vére, lakozzál én bennem, midőn Názáretben lakozzál én, mi társfőgyim megfogadtál. Pilátusnak pitvarába bevittek szent kezedet, szent lábrat, háromszöggel megszögezték, szent fejedbe tövis koronát vertek. Aki ezt az imádságot napjába elmondja utolsó óráján, pokolnak ajtaját erősen bezáratik, a mennyország ajtaja megnyitatik néki, amen. Én jó Uram teremtőm, mikor engem teremtettél, akkor te engem ösmertél, szent lelkeddel szerettél, szent haláloddal megváltottál. Dicső Isten, nagy Úristen, dicsőséges nagy Úristen, testöm, kedvem, kerestembe, hét halálos bűneimmel, nékem, ördög ellenségem, Sátán, menj el előlem, ne kísérges engemet, mert van nékem az Úr Jézus Krisztus, fejem fölött párna fa letelepedött. Ága szülte bimbóját, bimbó szülte virágját, virágja szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Szűz Máriát, Szűz Mária szülte Szent Fiát, kelj fel Szent Fény, lássad, hogy mit visznek, kehőt, kenetöt, oltári szentséget, papíröndöt. Üdvözlégy, Mária kakas, megszólalván Máriát kiáltván, kelj fel Szűz Mária, megfogták Szent Fiadat, kőoszlophoz kötözték, Körösvárra fővitték. A vére elfolyt, oda mentek az angyalok, ollomba főcötték, kehőbe dűtötték, boldogságos szűzanyámnak elébe vitték. A boldogságos szűzanyám ezt szóla, ezt valaki, ezt az imádságot napjába elmondja utolsó óráján. Pokolnak ajtaját erősen bezáratik, a mennyország ajtaja megnyitatik néki, amen. Paradicsomba csöndítenek ott angyalok.

0: Lesznai Annával beszélget Vezér Erzsébet 1965. június 23-án.
1: Mikor kezdtél el hímezni, ha már költöztél?
2: Hímezni, mikor 8 éves voltam. Akkor ugyanis az volt a divat, hogy nyáron mindig kubikusokat hoztak mezőkövesdőről. És a kubikusok jöttek úgy körülbelül, ha jól emlékszem, 18-an voltak, akik egy csapatban jártak, ha útigazítás volt, valami munka. És ezek hoztak magukkal egy-két asszony, úgy nevezték, hogy a szakácsnéket hozzák magukkal. És hát egy ilyen szakácsnétől tanultam tulajdonképpen magyaros öntéseket, mert az anyám nagy hímzőnő volt, és sokat hímzetett, mert tőle tanultam. De az nem érdekelt annyira azok a petit poé és a hangyás. De ez borzasztó érdekel, és az első az volt, hogy egyszer a mama vett meg a szép konyhavagyokat. Még emlékszem, egy stráv törös körül két volt, és a másik piros. És egy ilyet elcsúrtam, és rárajzoltam, és ezeket az öltéseket alkalmaztam, amiket a parasztasszonyoktól tanultam. Később nagyon sok egyebet is tanultam, mert ezek majdnem minden évben visszajöttek, és az egyiknek ott született gyereke, és hát eljött hozzám, és azt mondta, én nem akarom, Tóth keresztanyát nem akarom a gyerekemnek, hát legyen a nagysága keresztanyát. Nagyon megtisztelve éreztem magam, már gondoltam, egész fin magyar fajból én se származom, ugye, hát, de beleegyeztem a keresztmamaságba, és akkor nagyon összebarátkoztunk, és sokat beszéltem vele. És ez az asszony olyan okosan beszélt hímzésről, hogy mindent át lehetett volna vinni egy művészet történetbe, mint festészeti kritikát és méltatást. Hihetetlenül. Például úgy tudták, hogy milyen színek ugarnak ki, milyen színek maradnak egy szinten a képeknek, hogy ez csodálatos volt. Még emlékszem, hogy akkor ott állt így előttem, még akkor nem született meg egy jó nagy hasacskája volt, és azt mondta, ez a sárga, amit ide tette rajzolni egy területet, ez kiugrik, ez a hasamnak ugrik. Egy másik egyszer azt mondta, hogy kiszúrja a szemedet. Hát, tényleg értették, ugye, hogy a színek nincsenek egyforma közelségben az emberrel. Hallatlan sok okosat mondtam. És még valamit tanultam tőlük, amit aztán olvastam könyvekben később, és láttam, hogy ez egy elösvert teória, hogy változnak az absztrakt minták ábrázolókká némely esetben, és más esetekben megint az ábrázoló mintát absztraktokat. Mert ha a rajzomban mondjuk egy virágot rajzoltam, aki nem tetszett neki, akkor azt elnevezték kutyás mintának, és abból a virágból egy kutyát csináltak. És az a kutya nagyon jó kutya volt, ugye a formákat valahogy látták, ugye, hogy az hogy. És ebből tanultam meg tulajdonképpen a formák történetét, és hogy változik a valóság elvontá, és az elvont dolog megint vissza. És a szimbólumoknak az eredetét láttam meg. Valóban tapasztaltam, hogy történnek a szimbólumok. Nagyon érdekes volt. Nagyon sokat köszönök nekik, és nagyon aranyosak voltak. Tehát ez már biztos meghalt ez a

0: Füst Milánnal beszélget Tóbiás Áron 75. születésnapja alkalmából 1963. július 17-én.
1: Milán bácsi megírta a Sandabohószot, a Gornágyal Efraim kalandjait, hát azt egy suhan írta, nem a 70 éves Füst Milán.
2: Hogy egy fantomnak áldozunk-e, hogy a névnek a fantomja, Platónom úgy beszél, mintha élt. Én bele megtörtént egyszer Berlinben, hogy az utcán megyek, és eszembe jut egy mondás. Szóval hűve okos volt ez a Goethe, ezt is tudta. És aztán este elmentem a nemzeti színházba Berlinbe, és a Wallenstein halálát adták. Nagyon rosszul persze, mert naturalista módon ez a kotúriusos darabot, egy versekben írt darabot, prózai módon, mint hogyha a Borbénál volna valaki, és ott beszélt. Hát nagyon rosszul, egyszer csak ezt a mondást kiderül, hogy a Wallensteinben van, és hogy nem Goethe írt, hanem Schiller. És én literátus ember összetévedt, ami ezt is Goethe-nek tulajdonítom. Amit Schillernek, mikor ez eszébe jutott, akkor azt hitte, hogy a világot megváltja, zavarosság. Föl is írta rögtön. Aztán belenyúlta az egyik művébe, és akkor el volt ragadtatva. Na, ez világ megváltó. És akkor én még ezt is elvettem tőle, és Goethe-nek. Hát mondd meg van sértve, ezáltal Schiller nincs, mert ő nem érte. Nem lehet megsértve, se Goethe nem lehet megsértve, ez vagy az. Szóval hallám után tessék, minden kutyi mutyi írta.
1: Milán bácsi, mi az oka annak, hogy másod-harmadrendű művek, másod-harmadrendű íróktól, azok azonnal visszhangra találnak. Jó görög tűzként, és elsőrendű művek pedig 10-20-30 évet márva, már boldogtalanok, bukkannak fel is.
2: Nem is tudom, hogy így van, mert vannak könnyen érthető művészek, és nehezebben érthető művészek. Petőfi például arára könnyen érthető művész, hogy különösen a rossz munkái azonnal közteletűek lettek. Edgar Allan Poe pedig nehezen érthető művész, az közkeletű sose volt. Ma talán már nem volt. Beérett annyira, hogy az emberek elismerik, annélkül, hogy ismernék, de kevés verset írt. Ez a kis termésű művészek, de a legnagyobb szerintem. Nagyon nehezen érthető kis termésű nagy művészek. Épp mint Hölderlin. Annak is csak 4 vagy 5 verse van, de az a legnagyobb, a németség legnagyobb költő. Sokkal nagyobb költő, mint amilyen Goethe. Goethe a világ egyik legokosabb embere, de hogy a nagy művész van, arról szó sincs. Az például nem művészi munka, csak rendkívüli kifejező képessége, nagyszerű kifejező képessége van, egy filozófiai munkát, az egy kis rang, hogy filozófia, filozófikus munka. És az új kritika Goethe végre is a filozófusok közé is sorolja, és még
1: költő, drámaíró, novellista, esszéista, professzor, minden együtt és külön-külön is. Legalább 5-6 füstmilán ismernek valaki, és ha nyugati nyelven csak egyet fordítanának egy műfajbeli, az is meg lenne veledelítve. Hát még így együtt. És vannak olvasóik itt el, akik csak az egyik oldalakat ismerik. Különösen a fiatalabbak. Hiszen a költő füstmilán mióta hallgat már és miért hallgat?
2: Rendesen egyféle mondani valója van a költőknek, és pedig az egy fiatal korban indul meg. A lira az, amely fiatal korban élik meg, az a bámulatos dolog a lirában, hogy fiatal korban kiérik egy lirai periódus. Na most a legtöbb lirikus, miután az első lírai periódus lezajlott, tovább is lírikus akar lenni, csak hogy nem tud, tehát utánozza saját magát. Ez még az már is felfordulható. Na, körülbelül 20 évig az első lírai periódus lezajlása után 20 évig nem jött semmiféle verseny ismert. Tehát hallgattam, nem úgy, mint más, hogy imitálja magát, hanem hallgattam. Aztán jött egy második ismerete, egy második folyamata a lírának, sőt, még egy harmadik is volt idősebb korban. És ez az egész azért van nekem összesen csak 71-72 verset. De a rosszakat nem adtam ki, mert közben próbáltam én is írni valamit, amit közben nem tudtam már, hogy hogy ilyen. Elfelejtettem a módját, a lírai vers keletkezése nem volt benne. Aztán megint visszataláltam hozzá, hogy hogy kell azt csinálni, és öregkoromban írtam a legszebbeket, na tíz.

első tábla. Midőn fönn az ég nevetlen, s alant a föld szintazon két, Apszú, az őskezdet minden dolgok teremtője atya, s Mummútiámat ősanyánk még vizeikkel egybe mosódtak, nem volt száraz föld se, láb se, s egyike sem az isteneknek, név nélkül szunnyadott a sors is, betöltetlen várt a végzet, Apszú s Mummútiámat akkor isteneket nemzettek s szültek. Szülték Lahmut s Lahamut. Teltek az idők, múltak az idők, s e kettőt még dicsőbben követé Ansáristen s Kisáristennő. Nap-napra gyűlt, év-évre gyűlt, sokasodtak a napok, gyarapodtak az évek, s egyszer már kettejük fia Anu is atyáihoz nőtt föl. Nemzője Ansár saját képére alkotá őt gyönyörűséggel. Anu meg Nudimuddot nemzé, ki büszkébb volt atyáinál is, mert okosságban és erőben, vitészségben párja nem termett. Hatalmasabb volt nagyapjánál, hatalmasabb volt Ansárnál is. Akkor a hős olyan erős, mint Nudimmud, egy sem akadt. Nőtt noha még testvére számos. Ezek az Isten gyermekek egy csapatba egyesültek. Csúfolták Tiámatot, kinevették, s amint té és tovarohangáltak, csúfolkodva fölkavarták kedélyét. Addig meddig, hogy ereje megtört, trónja megint. Dúlt, fúlt Apszú, búsult Apszú, Tiámat szíve megvonaglott, Mummú dühel encsípőjére ütött, rossz kezdet, rosszabb folytatást szült, viszály készült az istenek között. Hatodik tábla. Hol van Marduk az istenek szavát, nagy jeles művet teremteni vágyott. Szóval mondja fölfeleli éjának szíve szándékát ekként közli véle. Vért kötök meg, csonttal csipkézem a húst, ímé életre hívom Lullát, ember legyen a neve. Megteremtem Lullát, az ember. Tisztes kötelessége légyen az istenek szolgálata, örömére az ég és alvilág urainak. Az istenek útját is okosan egyengetem. Egyformán tiszteltessenek, de mégis két részre osztom őket. Szóval mondja Éa Marduknak, szíve szándékát ekként közli véle. Egy istent kell feláldoznunk a végből, hogy véréből embert teremtsünk. Gyűjjön össze hát valamennyi isten. Egyet feláldozunk közülük, a többi békességben élhet. Összehívta Marduk az isteneket, nyájas beszéddel utasítva őket. Szóra nyitva száját parancsot oszt. Anunnakikhoz imígy szól szavából. Bízvást, igazat szólottam imént, igazmondó lévén teljes szívemből. Mondjátok meg, ki volt, aki viszályt szított, s fölkelésre bújtva Tiámatot, harcot kevert. Áldoztassék föl a bajkeverő, áldoztassék föl, aki harcot kezdett. Büntetését el kell szenvednie. Nyugodjatok meg. Üljetek le tüstént. Az igigik, a nagyistenek akkor szóval mondják
fölfelelik az Istenek, menny és föld királyának, Istenek tanácsadójának, nagyuruknak. Kingu volt az, aki szított, viszályt, s fölkelésre bújtva tiámatot, harcot kevert. Megkötözve vitték éja elé, büntetésből fölvágták ereit, véréből gyúrtak embert. Istenek szolgálatát bízva erre, elbocsátották az isteneket. Ekként embert teremtvén az isteneket éja megmenté. Ember tisztes kötelessége lett az istenek szolgálata.

0: nektek megvédtemen Alkasz a földet.
1: Hallhattad. Híre járt, Lisidas, de tudod, hogy a versek oly tehetetlenek ott, hol a Mars dárdái ropognak, mint a sas űzte bozótba futó kicsi háoni gerlék. Hisz ha a holló épp az imént a baloldali odvas tölgy tetején nem szól, s a viszályt le nem inti jelével, nem látnád Mőriszt soha már, s nem is élne Menalkasz.
0: Érhet-e így nagy baj valakit? Jaj, hát lehet az, hogy elnémultál volna örökre, te drága Menalkasz. Nimfákról kidalolna, kihímezné teli rétünk gyöngyei lábukkal s remegő zöld árnyal a forrást. Most egy vers jut eszembe. Minap lestem ki a csöndben, míg Amarillishez mentél, aki oly gyönyörű szép. Titiruszom, míg megjövök, őrizd addig a nyájat, s hogyha legelt itatóra tereld, de figyelj, s ha a vénbak megtorpanna, ugorj szaporán, ravaszaz, s ravaszuld.
1: Hát még Váruszról az a vers, melynek fele kész csak. Hogyha miénk marad a szép mantua, Váruszom immár, mantua, amelyhez olyan közel épp a baérte Kremóna, éneklő hattyuk röpítik fel az égre neved majd.
0: Korzika rossz Tisza fája felé méhet sose szálljon, s legelő tehened nagy tőgye legyen.

0: teli tejjel. Kezd el, halljam az új dalt. Engem is úgy noszogatnak a Pierre Idát, már hiszen egy-két verset is írtam, melyet a pásztori népdalol, ám de az ősi ízelgő. Váriuszunk költő, vagy cinna, de én mi vagyok még? Lúd, aki gágog, amíg hattyúk lebegőd a lahallik.
1: Így van ez. Értelek én, Lisidasz. Töröm is fejemet, várj, hogy felidézzem egy dalt, de talán te is ismered, oly szép. Jöjj, Galatéja, te, hagyd a folyót, mire jó az a játék? Itt van a bíbor színű tavasz, már önti az újult föld a virágot, a nyárfa fehéren hajlik a barlang árnya fölé, s ím összefonódnak a zöldgék is. Jöjj ide hát, hadd verje a zengő partot a hullám.
0: És amit egyszer rég te daloltál egy derűs éjjel, dallama már a fülembe motoz, szavait keresem még. Daphnis az ég jelekkel tét, minek is figyeled most? Új csillag ragyog ím, Cézár nagy csillaga jött fel. Zsendül tőle mezőnk, maggal teli hajlik a búza, s messze piroslik a fürt a napos dombon mosolyogva. Daphnisom olcs körtét, unokád szedi majd a gyümölcsét.
1: Száll az ide, megvénül az ember, gyengül az ész is. Még fiú voltam, egész napokat zengtem teli dallal, most feledékenység nyomorít, fut tőlem a szó is. Ó, te szegény Mőrisz, már is megijeszt az a farkas. Nem baj. Tudja, Menalkasz a dalt, s énekli neked majd.
0: Csak kibúvót keresel, kertelsz, pedig égek a vágytól. A síma tenger is úgy figyel itt, hogy a fodra serezzen, s néz körül, a fecsegő szellők hallgatva leülnek. Íme az út fele már, a Bianor sírja fehérlik ott a kanyarnál, ülj ide, Mőriszem, itt, hol a dudvát írtja a bokrok közt a paraszt, heverészve daloljunk. Tedd le a két gödőjét, még úgy is elérjük a várost. Vagy ha te attól félsz, beborulsz, hogy az éj zivatarthoz, ám menjünk, de dalolva, dalod rövidítse utunkat, s hogy jó kedvre derülj, add át, viszem én a te terhed.
1: Nincs értelme, fiam. Másról van szó e napokban. Majd dalolunk akkor, ha a drága Menalkasz is itt lesz.

0: Zilahi Lajos beszél az Amerika Hangja műsorában 1968. március 10-én. Zilahi Lajosné ajándéka.
1: Voltak éppen mit jelent előadásának címe, a 12. óra.
2: A címmel azt akartam mondani, hogy mióta ember volt a Földön, mindig a 12. órában élt. A Struggle for Life olyan óriási erőfeszítést kívánt minden embertől, sőt élőlénytől, hogy a mai idők nagy történetírója, Arnold Toynbee, azt mondotta, hogy a megpróbáltatás, a challenge az, amely nagy népeket és nemzeteket és fajtákat megőrzött az elpusztulástól. Ugyanakkor, ahol a klíma, az élelmiszer, a külső ellenségektől való félelem nem volt probléma, ezek a nagy civilizációk elpusztultak. A római birodalom is azért omlott össze, mert elérkezett arra a pontra, ahol már nem kellett küzdenie a fennállásáért. Talán, amit régi iskoláinkban tanultunk, a latin szó, hogy plenus venter non studet libenter, teli hassal ellustul az ember. Tehát a 12. óra inkább azt jelenti, hogy nem kell és nem szabad átadni az emberiségnek magát a végső pusztulástól való félelemnek. Körülbelül ezt inkább optimista, mint pessimista gondolat volt ebben a szóban.
1: Immár több mint 20 esztendeje él Amerikában. Milyennek látja az azóta az irodalomban, filmművészetben, a szellemi életben bekövetkezett változásokat?
2: Van egy régi mondás, hogy egy idegen országról valaki csak akkor nyilatkozhatik, ha abban az országban legalább 4 napot vagy 40 esztendőt töltött, nincs középút. És én körülbelül a közepén vagyok az én 20-23 éves amerikai tartózkodásomnak. Én nem tudok és nem akarok végső véleményeket mondani. Természetesen ez egy olyan nagy kérdés, hogy csak a fő vonalakat említhetem meg. 20 évvel ezelőtt még tanúja voltam, hogy sorba álltak az emberek, hogy megvehessenek egy bestseller regényt a könyvesboltokon. Ugyanakkor a rádió már 2-3 évtizedre visszamenőleg rendkívül megállította a regényirodalom fejlődését. Aztán alig 15 éve, hogy például abban a házban, amelyben én lakom, egy 10 családos ház, egyetlen egy televízió sem volt. Ma már nem csak, hogy mind a 10 családnak van televízió, de van olyan is, ahol 2 televízió van. Ennek a hatása, hogy a televízió, a hír, a mese, a mondani való, még a színmű is beköltözött oda, amellé a karosszékek mellé, ahol a nagy hajszában elfáradt amerikai népnek nem kell sok időt tölteni, és mégis megkapja azt a szellemi táplálékot, amire mindenkinek szüksége van. Eredmény az, hogy ma már a New York Times-ban a második nagy esszét olvasom, hogy a regény, a 19. század regény formája olyanféleképpen van kihalóban, mint az őskorban a dinoszauruszok. Nem lehet tudni, hogy mi lesz a folytatása az irodalmi formák fejlődésének.

0: Tilos Rádió FM 90.3 és benne a Kult, a Tilos Rádió művészeti portréműsora. Jó napot kívánok! Vajna Balázs vagyok, a Kult színházi profiljának szerkesztője. A mai műsorban a két héttel ezelőtti mulasztásunkat kívánjuk bepótolni, amikor is a Tilos Duna hetének keretén belül készítettünk interjúkat, majd egy szerencsétlen véletlen folytán, egy pillanatnyi elmezavaromban összecseréltem a Tilos két darabból álló minidisk flottáját, ebből kifolyólag rossz berendezést vittem haza, amiben a felvett hanganyag helyett nem volt semmi. De leküzdvén ezen bosszantó körülményeket végre elkészültünk az anyaggal, amit perceken belül elétek is tárunk. A történeti hűség kedvéért egy rövid bevezető kívánkozik az események elé. Történt ugyanis, hogy egy meleg vasárnap délután a Kult műsor szerkesztőinek Quint eszenciája, név szerint Márkos Albert, Kemény Vagyim, Bakos Maxim és Jómagam felkerekedtünk, különösebb konkrét alkotói gondolat nélkül, hogy eleget tegyünk abbéli vállalásunknak, hogy interjúkat készítsünk a Kult Duna heti műsorához. Akkor még nem sejthettük, mi vár majd ránk. Rögtön a Margit-szigettel kezdtük, gondoltuk, ha valahol, akkor ott nem lőhetünk nagyon mellé a témának. Leballagtunk a rekordtánra, hogy mikrofon végre kapjunk, egy kocogót, illetve korábban még egy szerelmesnek tűnő párt, csak a velük felvett hanganyagot még azon melegében sikerült letörölnöm. De végre van egy kocogónk, Schuster Péter és barátja, aki viszont 15 másodpercen belül elfut, de Péter vállalja az első interjút.
1: Hol állunk most pontosan?
2: Most a Margit szigeten állunk, egész pontosan, és mivel ezt így két oldalról körbe folyja, veszi a Duna, ezért állunk itt a Duna parton.
1: Ez nagyon jól hangzik, ha jól látom a szerkodat, akkor te futni fogsz most éppen.
2: Ez így van.
1: Itt a sziget kör futásnál mennyi a legjobb időd?
2: Ez már nem szorosan a Dunához tartozik. Én iszonyú lassú vagyok, nekem olyan 24-25 az már jó időnek szokott számítani. De az már jó. De most szerintem lesz 26 is, ahogy magamat most elnézem. De ez nem egy jó idő, mert aki futó, azt szerintem ennek egy olyan 20-21 körül van itt egy normális ideje, úgyhogy.
1: És máshol is szoktál futni, vagy csak a szigeten?
2: Nem, itt lakom itt szembe, a Duna másik oldalán. Úgyhogy csak ideig szoktam kijön.
1: Te egy igazi dunai lakos vagy akkor.
2: Ezt mondhatjuk így is, bár ez elég sok emberről elmondható végül is így, Pesten laknak, hogy így eléggé dunai lakosok, de végülis ebben az értelemben rólam is végülis.
1: És van valamilyen kötődésed a Dunához? Le szoktál járni a partra, csak úgy nézegetni, vagy azért ennyire nem izgat a téma?
2: Nem, egyáltalán nem. Nincs ilyen kötődésem. Örülök, hogy közel van, de így tisztes távolból tiszteljük egymástól.
1: Voltál már annyira berúgva, hogy beugrottál a vízbe?
2: Nem.
1: És úsztál valaha a Dunában?
2: Dunában? Hát szerintem még így gyerekkoromban talán előfordult egyszer-kétszer, de nem sokszor, az biztos. A Duna ez nem egy ilyen nagy barátság vagy nagy szerelem. Tehát ide a szigethez szívesen járok, de sajnos interjútok szempontjából különösebb érdekességet emiatt nem tudok mondani róla.
1: Még egy nagyon fontos kérdésünk van. Képzeljük el, hogy filmet kell forgatnod, és a Dunát bele kéne venned valahogyan. Milyennek képzelnéd el? Mondjál egy-két szereplőt, magyar szereplőt, aki szerinted mindenképpen ilyen benne lenne egy ilyen filmbe.
2: Ez egy nagyon erős váltás, vagy hogy is mondjam, ilyen.
1: Majd úgy vágjuk meg, hogy összesimuljon.
0: Hát nem vágjuk meg úgy.
2: Ja, mint hogyha ilyen iszonyatosan összeszedettek lennék a gondolataim, és így kapcsolból nagyon jól tudnék passzintani.
1: De egy sztorit mondasz?
2: Ja, hogy egy sztori, tehát egy jó sztorit. Ezt a egy perces gondolkodás időt most vágjátok ki, ami most következik kb.
0: Ezt sem vágjuk ki.
2: Annyira semmi extra kötődésem nincsen.
1: Fél életed a Duna mentén zajlott, és ehhez képest semmi viszonyod nincsen. Igen. Ez elég fura, nem? Tehát egy városlakóként van egy, lehetne is akár viszonyod, és még sincsen.
0: Vagyim keményít. Kicsit, mintha megorrolt volna az alanyra.
2: Én mondjuk annyira ezt nem tartom furcsának, mármint hogy így persze így is lehet. Így is lehet gondolkodni, hogy furcsa, de nem hiszem, hogy mondjuk így akár a párizsiaknak a Szajnáról, akár a berlinieknek a Szpléről kifejezetten ilyen nagyon közeli, belső, intim viszonyuk lenne így a saját folyójukhoz. Azon kívül, hogy mondjuk így szeretnek itt a parton lenni, vagy mondjuk én itt lejövök futni, de... De lehet, hogy igazad van, hogy kéne valami belsőségesebb, mint a tiszai embereknek a tiszával, hogy nem tudom. De nincsen, az igaz. Ebben igazad van.
0: Nem tudjuk, hogy igazunk volt-e, de a kudarcra a legjobb gyógyírként a sarkkertben elfogyasztható sörök ígérete bizonyult. Felkerekedtünk tehát a sarkkertbe, amit innentől kezdve konzekvensen szimpla kertként fog említeni Vagyim kollégánk, amiért ezúton is elnézést kérünk.
1: Margit-szigeti szimpla kertben kérdezünk meg két begemenozó játékost.
0: Sebestyén Ákos, ő beszél majd többet, sőt szinte végig, és Vajda Kristóf.
1: Miért pont itt vagytok a Dunaparton?
3: Hát, mert közel van a lakhelyünkhöz. Szép zöld, minden jó a levegő. Számít az, hogy itt a folyó. Hűtő levegő.
1: Mi gondoltok általában arról, hogy mennyire használja ki a város ezt a Duna nevű dolgot itt?
3: 1-10-esig terjedő skálán?
1: Mondjuk.
3: 3?
1: Ez eléggé gyatlára sikerült az osztályzat szegénynek.
3: Jó, hát még ott van a római part. Én nem tudok így igazán olyan helyről a Duna parton, ami úgy ki lenne igazán használva.
4: Sehát nem lehet kihasználni.
1: Nem lehet? Miért nem lehet?
5: Nincs M0-ás, amíg nincs M0-ás, addig rockportot terhelünk, addig nem lehet nekiállni sem egy átalakításnak. De most az van, hogy Európában van egy város, Budapest, amin átmegy a Duna, itt már elég széles, és mindenhol le lehet menni a városok folyópartjára, Magyarországon, Budapesten nem. Tehát csak az életet kockáztatásával, meg szalagkorlát átugrásával, nem?
6: De ez így van. Szoktam néha látni a turistákat ott a parlamentnél, ahol bénáznak, próbálkoznak.
5: És akkor ezen átmész, mert onnan jön, ahol oda lehet menni folyópartra.
6: Hát ott van,
5: és nem hiszi el, hogy itt nem lehet. És átugrálnak, és akkor odaér a kőlépcsőhöz, ami ott van az összetört sörös üveg. Amikor volt tavaly, meg tavaly, hát az elmúlt pár évben volt ez a plázs dolog, ami hát olyan, amilyen, most az... Olyan, amilyenek vagyunk, na. Tehát amilyen emberek ott voltak, olyan emberek vannak. De nem is ez a kérdés, hanem jó ki volt használva, és nekem tetszett. Tehát az lenne a normális, nem az, hogy a Margit hídon lezárunk egy kerékpársávot, meg lezárjuk a Lánchidat, meg megbénítjuk a közlekedést, hanem mondjuk a Dunapartot oda lehetne adni ezeknek az embereknek. Nem egy hídon kell föl alá sétálgatni, majálisozni, nem? Hanem itt van egy 15 kilométeres de Duna szakasz, ahol végig mind budai pesti oldalon lehetne játszani, és nem a hidakat lezárni. Nekem ez a véleményem.
1: Hajózás, vagy hajóforgalom, nem tudom, titeket érdekelne az, hogyha mondjuk hajóval is lehetne közlekedni.
5: Na most én mennék. Én nemrég csináltam meg a kisgéphajóvezetői jogosítványomat. És sikerült.
6: Gratulálunk azóta is.
5: És azóta mentem már többször a Dunán, de hát pesti szakaszon nem, és hogyha ez rendesen ki lenne építve, meg lenne erre lehetőség, tehát tényleg itt van a Duna, egy Margit szigete, meg több szigettel, és egyszerűen nincs is az embernek kedve. Én amikor elmegyek motorcsónakázni, akkor el kell mennem vagy Esztergomba, vagy a Soroksári Dunához, vagy valahova.
1: És ember van tiltva, vagy hogy?
5: Nem, nincsen, csak egyszerűen, hát nincs kedvem két kőfal között menni, érted a motorcsónak, nem is volt rá eddig lehetőtek nekem, nincs saját hajóm egyelőre, majd az egy álom, hogy majd lesz, de hát annyival szebb szakaszok vannak ott a visegrádi részen is például. Hogyha ez jól ki lenne építve, most ha jól tudom, akkor beszélgetem egy ilyen hajós fószerrel, aki ilyen 1-2 órás ilyen kis budapesti hajókázásokat csinál a magánhajójával, ilyen 4-5 személyes hajóval, és 40 ezer forintot elkér egy órára. Tehát ennek semmi értelme szerintem.
6: 40 ezer forintot?
5: Hát egy csapattól, vagy csapattól egy alkalomra, igen. Ez így neki megéri, de így egy hajó elmegy hetente, 4 emberrel, akinek van 40 ezer forintja, de szerintem ez így nem jó. Ezt erre kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. Sokkal olcsóbbá tenni, több embernek megengedni, kikötőket, pontonokat építeni. Most nem mondom, hogy kutakat kellene kirakni, de hát azért azt is lehetne a város két szélére mondjuk töltőállomást. És
1: na, sok... emlékszem, hogy gyerekkoromban egy rendes volt ilyen hajóforgalom, tehát ilyen kvázi tömegközlekedés voltak.
3: Ilyen hálandó járatok lennének.
5: Mi a Margit szigeten jártunk ki anyámékkal, anyámmal meg a hugommal, felszálltunk a, itt a, milyen park van itt, a Szent István parkban, és átjöttünk ide hajóban. És délután meg vissza. És volt itt 10 forint a jegy. Ez az alapvető parton. Probléma, hogy van 3 zebra Pesti oldalon, ahol át tudsz menni a Dunapartra, nem? Igen. Hát van egy itt, akkor van ugye a Lánchídnál, meg aztán az Erzsébet hídnál. Ez a 3 gyalog átkelő hely van. Mindegyik között van 3,5 kilométer, nem? Igen. És akkor 3 ponton tudsz kimenni oda, ahol meg várnak, hogy tudom én, 150 euros. Nem, ez, hát ez nem a városi emberekről szól, itt a budapesti embereknek nincs semmi kialakítva, szerintem Dunával kapcsolatban, nincs kihasználva. Aki meg ki akarja, az meg az élete kockáztatásával tud odajutni. Hajókázás baromi drága, eszébe sőt az embernek, tehát nem természetes. De ha nem is ismeri, meg nem tud oda menni, tehát nem szokja meg azt a helyzetet, hogy ő oda tud jutni valahova könnyen, egyszerűen, mondjuk a Margit-szigetre kisétál, ha nem tud így lemenni a Dunapartra, akkor ebből soha nem lesz semmi. Akkor igény sincs. Tehát, hogyha ő nem látja, vagy nem tud oda menni, nem tud egyáltalán... Ez igényesen alakul ki arra, hogy ő átjönjön mondjuk ide hajóval. Lenne 3 perc, így meg mondjuk 40 perc, és nem tudja.
0: Szerénytelenül úgy gondoljuk, hogy ez már egy markánsabb, civil öntudatosabb vélemény volt. Kicsit ettől megnyugszunk, és addig hallgassunk meg egy rövid tételt Dresdudás Mihály Folyondár című lemezéről.

0: Közben a Margit-szigeti sarkertben leszállt az est. Oldódott a hangulat, Bakos Maxim magához ragadta a kezdeményezést és a mikrofont, és vallatóra fogta a Sárkány Bence igazán környezettudatos evezőst.
1: Szerbusztok!
2: Szerbusz!
0: Illetve társaságát, de csak ő fog beszélni a továbbiakban.
1: Tilos Rádiónak készítünk egy Dunáról szóló műsort, meginterjúolhatlak-e titeket?
2: Persze.
1: Az a kérdésem, hogy szoktatok-e Dunához járni?
2: Éppen onnan jöttünk most is.
1: Tényleg? Honnan?
2: Mi voltunk Budakalásznál levezni. Csodálatos volt, mint mindig.
1: És hogy béreltek csónakot?
2: Saját csónakkal dolgozunk. Kis családi flotta van, egy kenu, 4 személyre meg 2 kajak. Rendszeresen kijárok. Igyekszem a barátokkal megismertetni a dunai örömöket, amik már lehanyatlóba vannak, már vége annak a kornak, amikor családok magától értetődően kimentek hétvégén a Rómaira, és ott killbótot béreltek, és vidáman neveztek föl. Manapság a új gazdagok motorcsónakokkal rodeoznak ehelyett. Ennek ellenére próbálunk a felszínen maradva fölevezni a törzsátonyunkhoz. Régen nagyon sok kölcsönző volt, mindegyik helyén ilyen új gazdag lakóparkok és mindenféle rongyrázó mulatok létesültek. Egyetlen hely maradt meg, a Kócsag, azt hiszem úgy hívják, Kócsag nevű csónakház, ami romos állapotban áll, és előtte egy tábla hirdeti, hogy az Európai Unió pénzéből újul meg, de hát ennek semmi nyoma, viszont ez egy ilyen faj épület, ami még egy-két hónapot vagy évet, ha kibír, és utána molekulákra széthullik, úgyhogy semmi jó nem várható ez ügyben szerintem. Viszont a motorcsónakok azok napról napra többen vannak, és napról napra pofátlanabbul száguldoznak föl alá, óránként 80 liter benzint elégetve. Benzingőz meg a hullámok az még hagyján, de az a mentalitás, ami régen volt a Dunán, a evezősök a Dunaparton ejtőzők között, vagy akár a Lupa-sziget, ami így egy ilyen emblematikus dunai hely, ahol közösségé formálódnak az emberek, ez mind tönkrement amiatt, mert kultúra nélküli, vagy megfelelő neveltetés, vagy nem is tudom, mi hiányzik ezeknél az embereknél. A Lupa-szigetről tudok mesélni érdekes történetet, ahol tényleg nem voltak kerítések, az egész egy nagy kommuna volt, vagy nem is tudom, mindenki ismert mindenkit, és mindenki örömmel járt ki, és hát egy 10 évvel ezelőtt beköltözött az első új lakó, egy Németországból menekülő, vagy nem tudom pontosabban milyen gangster, aki ott pillanatok alatt a vad kutyáival tönkrevágta az egészet, betörte a szomszédai ablakait, és mindenkit meg akart nevelni, úgyhogy ott a eredeti társaságnak a 90% az megszabadult a telkeitől, a maradék az meg most adja el a hídépítés miatt. Ugye egy autópálya híd épül, bár autópálya nincs egyik oldalon se. Tehát a Lupa-szigeten megtörtént az kicsiben, ami az egész Dunán látható, ahogy a valaha volt értékek pusztulnak, és egyre inkább átveszi helyüket ez a manapság jellemző kaotikus pénz, kultúra és a minden értéket és elvet nélkülöző rombolás. Úgyhogy tulajdonképpen, ha nem lenne egy ilyen fantasztikus hangulata a helynek, akkor nehezemre esne örömmel távozni az ilyen evezésekről, de szerencsére olyan lebilincselő és olyan csodálatos ez a hangulat, hogy még ezek a huligánok se tudják elrontani. Fél órára innen egy olyan érintetlen természet van, hogy aztán el se hinnék, akik itt ebbe a beton dzsungelbe robotolnak minden nap. Ma is egy jégmadarat láttunk, láttam már leveses tányér méretű teknőst becsobbanni a folyóba. A magas víz idején a fák között az ártéri erdőben úgy lehet evezni, mint az Amazonas vidéken járna az ember, és hát csodálatos érintetlen táj. Egyrészt annak köszönhető, hogy a Szentendrei szigetre nem lehet belépni, illetve most már külön engedéllyel szabad, de mégse jönnek be, úgyhogy csak a csónakosok tudnak arra menni és kikötni, úgyhogy igen, ez egy fantasztikus adottság. Hát most ez az északi autópályahíd, ez belerondít a közepébe, aminek nyilván vannak magasabb igények vagy okok, ami miatt ez indokolható, bár én igazából nem látom, hogy mi ez, mert a két végén az autópályahídnak nincs autópálya, úgyhogy az egyik bevásárlóközpontból a másikig lehet átkelni, vagy lehet majd átkelni.
3: De reméljük, hogy azért összekötik.
2: Hát előbb-utóbb mondjuk azt megnézem, hogy mikor fúrják végig a Budai hegységet alagutakkal, hogy ott át tudják vezetni az autópályát, az szerintem nem holnap, meg nem holnap után lesz, de addig is oda egy jó nagy otromba műtárgyat betettek, aminek igazából nincsen funkciója. A rakpartokat egyértelmű, hogy meg kéne szüntetni az autóforgalmat. Aki már járt Frankfurtba, vagy ilyen boldogabb városokba, amiken folyó megy át, és látta, hogy ott ilyen zöld parti sétányokon esténként az emberek jól érzik magukat, és a folyót használják arra, hogy emberibb környezetben éljenek, annak nem lehet kétsége a felől, hogy az, hogy egy kétsávos út visz mind a két oldalon, az egy legnagyobb tévedés, amit a várossal lehet csinálni. Úgyhogy nekem nagyon tetszik, amit Bécsben csináltak ezekkel az úszómedencékkel, amik a Dunavízbe vannak belógatva, ilyen nagy tartályok. 100 évvel ezelőtt még itt is voltak ilyen közfürdők, amik tulajdonképpen egy ilyen U-alakú stégként kell elképzelni, és az U-alak belső részében ott védett körülmények között lehet úszni, és nem sodorja el az embert a víz.
3: Akkor még nem volt ennyire koszos?
2: Nem volt ennyire koszos. Nem volt ennyire koszos. Hát most se koszos igazából, mert a nehézipar tönkrement, úgyhogy vegyi hulladékok már nem nagyon vannak benne, a kommunális hulladék, tehát a fekália az benne van, de hát azt végül is egy zuhanyzással az ember megoldja a végén, ha nem annyira finnyes, de ezen kívül a vízi közlekedést, a vízen lakást, akár én a motorcsónakoknak se vagyok ellensége, hogyha észszerűen használja az ember, de hát azt nem nagyon lehet, mert nincsenek a vízen benzinkutak, nem lehet motorcsónakkal utazni, hát rengeteg ember meg tudná oldani úgy a munkába járást, én is meg tudnám oldani, hogyha lenne erre lehetőség, ki tudnék kötni, akkor nem a dugóba állnék én sem. Lehetne a vízen közlekedni, a BKV-nak vannak ilyen vízi járatai, de senki nem tud róla. Nem úgy működik, hogy a kapitány szeszélye szerint vagy kikötnek, vagy nem kötnek ki, aztán lehet integetni a partról, ha éppen az ember ott várja a hajót, de a kapitány úgy gondolja, hogy most ezt kihagyja, akkor... Szóval lehetne lakásokat a vízre tenni, de hát ebbe a városba csak a önkormányzat által barátilag kezelt vendéglátósok kapnak ilyen kikötési jogot az étteremhajóikkal, ahol aztán számla nélkül fogyaszthatnak a pártkorifeusok. Úgyhogy itt a mindent elöntő korrupció az még a Dunánál is nagyobb fekália folyamként borítja el a közéletet. És ennek az eredménye a kis folyami életünkben is meglátszik. Lehetne regattákat szervezni, hát ilyen hajós felvonulásokat, mindenki kivonulna, versenyeket 8 merevezősökkel, vagy bármilyen hajókkal. Tulajdonképpen úgy élünk ebbe a városba, mintha nem is lenne folyó, nem is vesszük észre. Úgyhogy mindent meg lehetne csinálni, csak meg kell nézni, hogy akár Bécsben, akár Frankfurtban, Párizsban, folyóparti városokat végignézve az összes ötletet meg lehet itt valósítani, minden adottság megvan hozzá. De úgy láttam, egyébként elindult valami ebbe az irányba az utóbbi években, bár nagyon lassan, és a politika ellen küzdve mindig, mert itt a politika az nem azért van, hogy a közös ötletek megvalósuljanak, hanem hogy a kiváltságosok szűk köre az mindenről lehúzza a sápot. Van egy-két lakóhajó, ezek a vízen úszó éttermek is valamennyire azt jelentik, hogy az emberek felfedezték, hogy itt van valami, amit látni lehet, meg használni lehet. De van ezek a szupergrúpos szakemberek, nevezzük így, akik próbálják erre fölhívni a figyelmet, de hát nekik szerencsétleneknek csak egy ötletük van mindenre, úgyhogy már kicsit kezd el laposodni ez a híd így, híd úgy, ponton híd, hídfestés. De hát vannak emberek minden esetre, akiknek föltűnik ez, és egy idő után ez nagy, nagy erőt jelent, és ha valami összefogás alakulna itt, mint a biciklisek között alakult ki, akkor rá lehet erre irányítani a figyelmet, és néhány évtized, és talán a gyermekeink már egy olyan városba élnek, ahol nem csak egy szennyvíz csatorna folyik keresztül, hanem tényleg használják sportolásra, meg boldog életre.

0: A kibontakozó Dunakép egyre sötétebb. Az események viszont innentől maguk szerkesztik a műsort, és egyre mélyebbre csavarodunk a spontán Dunasztoriba. Pontosabban a sarkert egyik asztalánál előkerül Szántó Károly, fiatal magyar filmrendezést végzett dunai albérlő, aki előjáróban a következőket szögezi le.
1: Vízközeli ember vagyok, az apám az tengerész, én meg gyerekkoromtól vitorláztam, és nekem nagyon fontos a víz közelsége, és végülis mindig kerestem egy ilyen lehetőséget, csak nem gondoltam, hogy van ilyen Budapesten. Aztán találtam, irodát kerestem, és találtam ezt a hajót, és megtudtam, hogy van rajta két apartman. Pár hónappal később lehetőségem nyílt, hogy az egyiket kibéreljem. Úgyhogy a víz közelsége az, ami vonzott. Fejembe vettem, hogy majd jövőre vagy jövő utánra veszek egy hajót, és átalakítom lakóhajóvá, és akkor az lesz az otthonom. De hát mondjuk itt, ahol most vagyok, a Szent István parkolatában, az a klassz, hogy tulajdonképpen a városközpontban vagy ahhoz nagyon közel vagyok, mégsem vagyok a városban. Biciklivel beérek 10 perc alatt, 8 perc a rekordom.
2: És vettél egy kajakot is, azzal mit csinálsz?
1: És vettem egy használt kajakot, mindig lenéztem a kajakosokat, mint vitorlázom, de itt a Dunán nem nagyon lehet vitorlázni, úgyhogy ezzel evezgetek így esténként, vagy kora este, sötétedés után már nem szabad elvileg a vízen lenni, úgyhogy ilyen 5-től 7-ig, 8-ig.
2: Szóval a sarkerben nem tudsz átjönni.
1: Átjönni még át tudok világosba, de részegen haza már egy kicsit veszélyes lenne. Bár lehet, hogy egyszer megkockáztatom, mert annyira közel van, hogy csábít a lehetőség.
0: Ezen felbuzdulva Károly azon melegében meginvitálja kis csapatunkat a Szent István park magasságában állomásozó állóhajóra, ahol is lakik. Innentől Kemény Vagyin vállalja a riporter szerepét.
3: Mesélj kérlek akkor a hajódról. Hogy kerültél ide? Mióta laksz itt?
1: 4 hónapja lakom itt, és úgy kerültem ide, hogy egy irodát kerestem, mert hogy ez egy irodahajó, és akkor tudtam meg, hogy itt van 2 apartman, és amikor költözni készültem, akkor felhívtam őket, hogy kivenném az egyiket, és szerencsém volt.
3: De akkor az irodát is itt van, meg itt is laksz, hogy ez?
1: Nekem így egyben van a kettő, mert én otthonról dolgozom, tehát nincs külön irodahelység, hanem...
3: Mi dolgozol, ha szabad kérdezni?
1: Hát itt több mindennel foglalkozom, egyrészt egy szoftveres cégnek dolgozom, mint kereskedő, másrészt film ötletemmel foglalkozom, filmrendezőnek tanultam, meg mindenféle mást is. Egy alapítványt szeretném most indítani, ami pályaorientációval foglalkozna.
3: Mutasd be egy kicsit nekünk a hajót.
1: Hogy ez itt a nappali, meg a konyha. Ott az a kis helység, a konyha, akármilyen hihetetlen.
3: Ez elég is ide.
1: És hát igaziból minden itt volt, leszámítva ezt a komódot, ez az enyém, meg az ilyen apró tárgyakat.
3: Szép materiált lehet ide hozni.
1: Igen, jó.
3: Mondom, költöztetők, vagy magad hoztad így?
1: Hát a barátokkal persze, ja. Igen.
3: Meglepődtem volna ilyen hivatalos költöztetők.
1: Nem. Itt van egy kis WC.
3: Hajóra felhozzak.
1: Itt van egy, nem tudom.
3: Igazán vízöblítéses.
1: Igen, és itt van egy kis fürdőszoba, ilyen
3: no, ez vonzóval. Na ezt én magyarázd el, tehát a fürdőszobából milyen víz jön? Tehát gondolom Duna víz, ez oké, na de hogy...
1: Kint, tehát hogy rendesen vezetékes víz, aha, be van vezetve.
3: Be van vezetve ide.
1: Tulajdonképpen teljes infrastruktúra van, tehát áram, internet, amit akarsz minden.
3: Wifi?
1: Az is van. Ez a hálószobám. És a szobának a másik oldala meg az irodám. Tehát így vagyok én. És akkor itt van egy kis erkélyem, ami az északi oldalra néz, tehát az Árpád híd felé. Ez itt mi? Ez így nyáron nagyon jó, mert árnyékos majdnem egész nap, úgyhogy ide ki lehet ülni, olvasgatni, vagy dolgozni.
3: És folyamatosan tudod számolgatni a Margit-szigeten futókat.
1: Igen, az egy kicsit frusztráló egyébként, így, tehát azt látni, hogy egész nap futnak emberek.
3: De meg egyszer sem.
1: De, én szoktam majdnem minden nap, de akkor is frusztráló, mert egy idő kellett, mire rájöttem, hogy ez nem mindig ugyanaz az ember, aki elfut, nem mindig ugyanazok, mindig mások. És itt lent alattunk, itt van a gépház, itt szoktam lemenni mosni, ezen a létrán.
3: A gépházban?
1: Igen, mert itt van bent a mosógépem a gépházban.
3: Amúgy ezt tudna menni ez a hajó, hogyha akarna?
1: Nem, mert kibelezték, amúgy ez egy ilyen kotróhajó volt, amit 9 éve alakítottak át irodahajóvá.
3: Több ilyen irodahajó is van itt a parton?
1: Én nem tudok többről. Azt olyanokról tudok, hogy mondjuk étteremhajó, és akkor van rajta egy-két iroda, illetve itt a szomszédos hajón, a Vók hajón van kiadó apartman, de hát ez egy más műfaj. Tehát úgy tudom, hogy ez valami 300 000 forintért adják ki. Én még nem láttam benne lakót.
3: Nem tudtam, más... hogy a szomszédokkal dumcsizni.
1: De így szoktam velük beszélgetni, de hát mondjuk én nem laknék egy étterem és egy diszkó felett.
0: Leszögezhetjük, mi sem.
3: Tényleg kicsit gusztustalan ilyenkor a Duna.
1: Uh-huh. Most csak kicsit gusztustalan, tehát jól mondtad. Amikor nagyon gusztustalan, amikor felgyűlik ez a több száz kiló, vagy körülbelül 50 négyzetméternyi ilyen hulladékfa, uszadékfa, és a legkülönbözőbb ilyen szemetek, ilyen furcsa tárgyak, és akkor az úgy elkezd rohadni.
3: És annak szaga is van.
1: És annak van egy jó szaga, igen.
3: Amúgy is folyamatosan ilyen dunaszag van, igen, de az igen. Akkor még
1: az más,
3: csatlakozik más is, igen. Hozzá ez nagyszerű illatanyaghoz.
1: Egyébként ehhez kapcsolódik majd sajátosan magyar dolog, hogy ugye összegyűlik a legfelső hajónál az úszadékfa meg a szemét, és akkor vannak ilyen kis egyéni vállalkozók, önjelölt vállalkozók, akik csákjákkal, meg ilyen rudakkal megjelennek, és felajánlják a szolgáltatásukat, hogy így arrébb tuszkolják ezt a kis szigetet, és amikor ez megtörténik, akkor hát ezért fizet a hajótulajdonos, és akkor tovább...
3: Egyel lejjebb megy,
1: igen, és akkor várnak 2-3 napot, majd becsöngetnek, és
3: ugyanazok felajánlják. Ugyanazok a vállalkozók, hogy még egy hajóval lejjebb.
1: Így van, és ez így megy, és állítólag egész szezonban így megy, tehát ez egy bevett szokás tulajdonképpen.
3: Szép vállalkozás.
4: Igen. Mennyit kérnek egy ilyen csákjázás?
1: Nem tudom, hogy mennyit kérnek, de...
3: Hozzád még nem jutottak el?
1: De igen, csak nem én fizetek, nem vagyok a tulajdonos. Viszont a múltkor, amikor a szomszédos hajóról tolták át, akkor átmentem és megkérdeztem, hogy nem lenne jobb, ha mondjuk rögtön kivennék azt a szemetet. És mondták, hogy ez nem az ő dolguk, mert ők arra vállalkoznak, hogy így ellökik onnan. És végül is jogos, tehát ez egy tiszta helyzet, ők ellökik, aztán ideér, és akkor innen lehet megint tovább lökni, és ez egy ilyen össznépi játék itt a Dunaparton.
3: Jogis vállalkozás. Uh-huh. Én próbálom végig gondolni ennek a politikai metaforáját ennek a sztorinak, de ez most...
1: Ez messzire vezetni. Igen, végül is az is lehet, hogy ennek a csákjás vállalkozói rétegnek van egy mondjuk egy partner cége, akik mondjuk összegyűjtik az uszadékfákat és a szemeteket.
3: Leeresztik a Dunára.
1: És kínosan ügyelnek arra, hogy ne a Duna közepén ússzanak ezek, hanem mondjuk így a szélén, és felnakadjon. De amúgy nagyon érdekes tárgyak úsznak itt a hajó másik oldalán.
3: Volt
1: is.
3: Már, amit kihorgáztál?
1: Hát nem volt. A kedvencem az egy pár hete jött egy női hótaposó, de teljesen jól úszott a vízen, tehát száraz volt, és így a talpán így jött. Egy ilyen prémes hótaposó csizma.
3: De akkor hullával mi nem találkoztál?
1: Hullával nem, csak traktorgumival, meg még egy kedvencem van, ez egy konyhai kredenc úszott a vízen. Az egyik fiókja ki volt húzva.
3: Ez egy dali álom volt, ami
1: így ment le, igen.
3: Azt meséld el, hogy tudsz itt éjszaka meglenni, amikor egy hullámzik a víz. Ez amit nehezen tudok elképzelni, hogy az emberem saját ágyikójában otthon van, akkor azt gondolja, hogy ez a stabilitás az így jót tesz neki.
1: Vízágy.
3: Igen.
1: Hát engem nem zavar egyáltalán, nem zavar. Tehát
3: nem is kellett megszokni, nem kellett átszokni a szervezetet?
1: Nem kellett, hogy... mert én gyerekkorom óta hajózók, tehát vitorláztam, és nekem ez egy ilyen természetes közeg, tehát... részben ezért is költöztem ide, kerestem ezt a hajós létet. De van olyan barátom, aki ha ide jön és kicsit beszélgetünk, akkor fél óra múlva mondja, hogy inkább akkor üljünk be valahova, mert ő ezt nem bírja. A legnagyobb hullámja, vagy a legkellemetlenebb hullámja a szárnyas hajónak van, főleg a 9-15-ösnek reggel. Ez mindig pontosan jön, lehet tudni, és az úgy löki a hajót, tehát nem hullámzik, hanem így meglöki hirtelen. És akkor mondjuk, ha épp akkor zuhanyzok, és nem láttuk ki, akkor ez úgy...
3: Akkor is tudod, hogy mi történt? Akkor,
1: hát igen. De így el lehet dőlni tőle, tehát ez olyan... Tehát az alvás tekintetében mondjuk, ami inkább az épített természet, az a természetnek az épített része az, ami bezavar, mondjuk a vógáló hajónak a szerb diszkója, az fenn szokott tartani, meg néha fel is szokott idegesíteni, amikor mondjuk egy éjszakán belül 4-szer csavarják föl a szőnyeget, és 5-ször lökik ide a sört, és nem tudom, akkor ez tud frusztráló lenni. Viszont mondjuk mindig képben vagyok, hogy a sarkban éppen milyen zenekar játszik, és mondjuk a kedvem szotjon, akkor a második, harmadik számra oda is érek bringával. Hát az meg jó.
3: Láttam, kajak is van a hajóhoz, de azt is meg szoktad csinálni, hogy kajakkal átmész a szigetre, vagy akárhova? Lehet hajókával közlekedni?
1: Szoktam kajakozni. Amikor ide költöztem, akkor vettem egy ilyen használt kajakot, és így szoktam, mondjuk így hetente 3-4-szer kajakozok.
3: De mondjuk tárgyalásra nem kajakkal mész.
1: Tárgyalásra nem megyek kajakkal, igen. Bár én szívesen mennék végül, csak annyira még jól nem tudok, hogy ne vizezzem össze magam.
3: Filmes is vagy. Legalábbis egy film ötleteden dolgozol. Ez kapcsolódik egyébként a vízhez? Vagy ez a létformához?
1: Valamilyen szinten kapcsolódik, de nem ez a kiinduló alapja.
3: Elmesélted, vagy az még csíra?
1: Hát, mondjuk ilyen hívó szavakat tudok mondani, de elmesélni még nem akarom. Ez reményeim szerint az első nagyjátékfilmem lesz, és egy ilyen budapesti közegben játszódó zenés, szagos film lesz. Tehát főleg a zene és a különböző hangulatok viszik el a filmet, és mondjuk a fő témája az egy geometriai forma, a kör, és ennek az analógiájára különböző történetek és helyszínek alakulnak Budapesten. Egyelőre ennyi, most itt többet nem szeretnék.
3: Felcsigáztál, és persze kérdezgetnék erről többet is, hogy színészek is játszanak benne, vagy csak geometriai formák?
1: Játszanak, igen, persze játszanak, de mondjuk nem egy párbeszéd alapú film lesz, tehát kevés lesz benne a szöveg.
3: De azt nem mondta, hogy énekelnek.
1: Nem, hála Istennek, nem. Legalábbis remélem.
3: Szoktál horgászni?
1: Nem.
3: Nem is tervezted még?
1: Nem szeretek horgászni, nem érdekel. De a horgászokat szeretem. Itt például van egy, most nincsenek itt, de van Manci és Tibi. Ők szerintem olyan 70 évesek lehetnek, és egy kis piros fotelt szoktak idehozni, és azon ülnek felváltva. De a lépcső mellé, a rakpartra, igen. És hát tulajdonképpen nem tudom, hogy miért jönnek ide, mert nem szoktak fogni semmit, mert mindig beakad a kötelekbe az úszó. És tulajdonképpen azzal telik el az egész nap, hogy kiabálnak be, hogy hadd jöjjenek be, és vegyük le együtt a kötélről, és akkor levesszük. Akkor visszamennek, és folytatják tovább. Manci nem jön be soha, csak Tibi. Manci kintről irányítja ezt a ténykedést. Pont jókor ötletek, most indulnak el a vacsora járatok. Ez, tehát ilyen nagy tételben viszik így a turistákat, és egy-két órás kör. Van egy kedvencem, az innen a közelből szokott indulni. Már kívülről tudom az idegenvezetőnek a szövegét.
3: Azt a szakaszt, ami itt van.
1: Igen, csak az elejét, de az nagyon izgalmas. És úgy szokott kezdődni, hogy a Hello ladies and gentlemen, welcome you on board. The boat name is Táncsics, which means freedom. Ezt már itt többször hallottam. First let me teach you the most useful Hungarian word, egészségedre. Egészségedre. 2, 3, 4, all together now. egészségedre. És ez így, ez minden nap megismétlődik, tehát ezt már így lehet tudni. Ez is egyfajta viszonyítási pont, egy referencia pont, hogy tudom, hogy mennyi az idő, milyen napszak van.
3: Nekem az is egy sokkoló élmény, hogy egy helyen, ahol elvileg laksz, folyamatosan mozog a háttér. Én rendes lakótelepi srác vagyok, nekem semmi nem mozog.
1: Minden stabil vagy.
3: Egyáltalán semmi nem mozog. Emberek is csak ritkán. Van valami a fejedben arról, hogy kb. Meddig akarsz itt élni? Vagy neked ez most már végleg is jó?
1: Nem, végleg nem jó. Én arról álmodozom, meg azt tervezem, meg
3: nagyobb hajóra költözöm.
1: Abba az irányba igen dolgozok, hogy vegyek egy hajót, és akkor azt átalakítsam is, és akkor a saját hajómon szeretnék lakni. És hát ezt én jövőre tervezem, úgyhogy gondolom addig laknék itt.
3: De az is a Dunán lenne?
1: Igen, a Dunán szeretném kikötni. Mindenképpen. Hát mondjuk ez egy nagyon nehéz dolog, mert az engedélyeztetés része az egy rémálom. Tehát most körülbelül 60 engedélyt kell beszereznie annak, aki itt egy hajón szeretné élni, 60 engedélyt. Tehát azért ez több, mint sok. Egyrészt, másrészt pedig akárkivel beszéltem eddig, aki hajót üzemeltet, mindenki azt mondta, hogy az önkormányzatokkal borzalmasan nehéz megegyezni. Tehát az önkormányzatok úgy kezelik ezt a dolgot, hogy ez egy úri luxus, és nyilván aki ezt megteheti magának, vagy bármilyen hajót akar üzemeltetni, az fizessen érte és szívjon érte minél többen. Ráadásul minden önkormányzat másképp értelmezi a rendeleteket, úgyhogy ebből is. Tehát igaziból nincs egységes jogi szabályozás, ez egy probléma. Másrésztről meg ennek a procedúrának nincs egy ilyen szabályozott, nem tudom, kialakult folyamata. Például van egy ilyen passzus az egyik rendeletnek, hogy csak menetrend szerint járó hajó köthet ki itt a 13. kerületi partszakaszon, ami nyilván egy hülyeség, mert mondjuk itt áll egy csomó hajó évek óta, és nyilván nem menetrend szerinti járat. Ezt is ki lehet mondjuk, ki lehet kerülni azzal, hogyha azt mondod, hogy a te hajód mondjuk 3 évenként július 13-án éjjel egykor megy egy kört a Margit-sziget körül, belépi díj 60 000 forint per fő, és nyilván érdeklődés hiányában elmaradt a

0: Nyilván, hogyha mondjuk egy étterem, ha jó, akkor még erre rájön a kölyel, meg a szokásos engedélye. Például azt senki nem szabályozza, pedig azt is kéne, hogy mondjuk építészeti szempontból mennyire illik bele a városképbe egy hajó. Elvileg mindenki beleszólhat, tehát az önkormányzat és a főépítész is mindenki, de erre sincs kialakult rend, igen.
1: Arra van valami szabályozás, hogy hol lehet hajós, hol nem. Gondolom parlament előtt például nem igen. Parkolsz le, hogy oda, na most akkor innentől kezdve te itt laksz.
0: Igen, erre van szabályozás, de hát ezt sem tartják be, tehát vannak kivételezések, van, inkább szokásjog van, tehát hogy ja, az már ott van régen, akkor azt ne bántsuk, de mondjuk egy újabb hajót nem tudnám mondjuk a Lánchíd mellé telepíteni, miközben nonsens, hogy ott teli van hajókkal, tehát ez is furcsa. Hát én azt gondolom, hogy ezek miatt valószínűleg északabbra fogok települni, tehát az újpesti partszakaszra, vagy a római környékére. Ott még van hely, és talán könnyebb megegyezni velük, meg olcsóbb is. Eleinte mondjuk az édesapám fog is segíteni ez ügyben.
1: Aki hajós kapitány.
0: Aki hajós. Ja. Nem kapitány, de
1: tengerész.
0: Nem, tényleg.
1: Tengerész?
0: Tengerész, igen.
1: Ez mindig olyan viccesen hangzik Magyarországon, de ez mit jelent? Komoly tengerhajókon?
0: Tenger, igen, tehát tengeren, nem folyami.
1: Az összes ilyen nagyon vicces, poénos szöveg el szokott hangozni a fejem. Az én fejemben biztosan, mondom másokban is, hogy ha valakinek az apukája hajós kapitány, akkor az biztos ritkán látta, hogy vannak neki testvérei más partokon.
0: Hát ez apám titka, tehát... Hogy mindenféle női voltak, azt tudom, de hogy gyerekei vannak-e, azt nem tudom. De azért, hát főleg fiatalabb, meg idősebb korában volt.
1: Más nyugat városokban is lennének ilyen kis hajók, ahol a testvéreik laknának.
0: Igen.
1: Na jó,
0: nem biztos. Semmi gond.
2: Önellátó akar lenni ez a hajó. Mondd el ezt megint. Energiai ellátása.
1: Ja.
0: Igen, az a terve ennek a hajónak a tulajdonosának,
1: aki
0: hogy
1: csodáig,
0: úgy hívják, hogy Lendvai Miklós, és van neki egy könyvkiadója, egy művészeti kiadója, úgy hívják, hogy Kláris, filmmel is foglalkozik, filmes könyvekkel, és hát ő vette meg egy... Egyébként ez is egy jó sztori, tehát hogy volt egy tengerész tiszt, aki valamiért kitalálta, hogy ő Ausztráliába költözik, és felszámolja az ingóságait, eladja, és ez a hajó is az ő tulajdona volt, és eladta mindenét, aztán csak ért külsőig jutott, hogy azóta is ott él, és most nincs tulajdonképpen semmije. Na én ezt, így jutott hozzá Miklós ez a hajó, azt tudtam már, és az a tervem, hogy csinál egy, tehát pályázni akar, és meg akarja valósítani azt, hogy megújuló energiaforrásokból lássák el a hajónak az energia szükségletét. Lenne egy külön kis úszómű, ugye a hajó mögött, amin, hát egyrészt a hajó tetejére napelemeket akarnak, másrészt, hogy hívják, nem vízimalom, csak annak az elvén működő...
2: Túlpilom.
0: Van ennek egy nem vízi erőm, mondjuk
3: vízi erőm.
0: Igen. Meg egy hőszivattyút is akarnak, ezt nem, hogy megkérdezt, hogy mi az, már nem tudom.
1: Ezek elég jó tervek. És nektek ebbe bele kell fizetni majd, mint bérlőknek, vagy
0: nem.
1: Élvezitek majd a...
0: Nem csak élvezzük, hogy kevesebb lesz a rezsi, és...
1: És milyen szimpatikusak is jók vagytok a
0: igen,
1: világban.
0: Igen. Egyébként szerintem a legtöbb hajón még a szennyvizet is simán belenyomják a Dunába. Konkrétan tudok ilyen hajókról, most nem fogom ezeket megnevezni.
1: Már hogy pottyantós vécében, vagy mire gondolsz?
0: Hát akár, vagy a mosógépnek a cuccát belengedik. Nem, elvileg az van, hogy az önkormányzat kötelezi a hajókat, hogy szerződést kössenek a szippantós cégekkel. És akkor ez a szerződés bizonyítja, és a teljesítési igazolások, hogy megtörténik, és hogy tényleg szippantják a cuccot. Tehát...
1: Érzem a magyar viszonyok
0: én is érzem.
1: Lehetőségeit ebbe a dologban.
0: Igen.
1: Mi van télen, amit még nem tapasztaltál meg?
0: Nem, ezt csak hallomásból tudom.
1: Hát, például befagy a Duna, és akkor itt mi van?
0: Ha befagy a Duna,

0: akkor az egész hajót elviszik száraz dokba, tehát akkor lakcímváltozássá be egy rövid időre az itt lakóknál. Egyszer csak arra ébresz, hogy egy száraz dokban vagy. Még annyi van, hogy 10 évente ki kell venni egy ilyen hajót, ez kötelező, és akkor egy, nem tudom, van egy ilyen műszaki átvizsgálás, hát egy vizsgáztatás, mint egy bármilyen, tudom, járműnye.
1: Te mondtad, hogy lakcímváltozás, itt mi a lakcím, a Dunapart 3?
0: Nem, Újpesti alsó rakpart 29. De egyébként ez egy probléma, mert...
2: És postások megtalálják?
0: Megtalálják, viszont pont nemrég olvastam, hogyha mondjuk új, tehát most létesítenék egy kis kikötőt, akkor erre nem adhat az önkormányzat címet, legalábbis ez nem megoldott, hogy ez mint állandó lakcím üzemeljen. Tehát én állandó jelleggel nem itt lakom. Viszont ami érdekes, hogy a BT-met ezt be tudtam ide jelenteni. Tehát annak meg itt a székhelye, tehát ilyen... Basz.
2: Valószínűleg nem nézték meg, amikor beírattad, hogy ez egy hajó. Látták, hogy utca,
0: cím... Cégbíróság felületesebb. Igen. Én azt látom, hogy van két típusú lakóhajó. Az egyik az, amikor egy stégre vagy úszályra ráépítenek egy házat, tehát egy könnyű szerkezetes házat. A másik, amikor meghagyják a hajó jellegét, és azt próbálják átalakítani. Nyilván ez utóbbi hangulatosabb, de...
2: Ez ilyen, nem?
0: Hát ez szerintem a kettő ötvözete valahol.
2: Ahol laksz, az ilyen ráépítés?
0: Hát ez az egész tulajdonképpen ráépítés, igen. Mármint ezek a falak, tehát itt egy sokkal kisebb kabin volt középen. De hát mondjuk a szomszédos hajó az meg olyan, hogy a hajó jellegét alul megtartották, és ráraktak egy nagy családi házat. Hát úgy is néz ki. Ami meg hajó jellegű, az szerintem sokkal szebb, csak nagyon nehéz a szigetelését megoldani, meg hát egyáltalán az, hogy ezt élhetővé tegyed, ez egy komoly munka.
2: Itt nálad meg van oldva mindent, tehát nem fogsz fázni.
0: Én nem fogok fázni, itt van fűtés, van kazán. De. Mikor ide költöztem, akkor még fűtöttek.
1: Ja. Sajátodat milyenre tervezed?
0: Ezt hajó jellegűre mindenképpen.
1: És hol lehet ilyet kapni? Melyik barkácsáróhoz vállalnak?
0: Én a Duna-deltában tervezek vásárolni.
2: Fekete-tengerre, a jachtboltba?
0: Igen, a kikötőbe.
2: És ez a felhajózó, vagy hogy lesz?
0: Igen.
2: Ez már maga megint
0: ez a terv, hogy édesapám kivehet egy hét szabadságot, és akkor feljut.
2: Egy hét alatt feljut?
0: Én azt remélem, hogy igen. De hát ha két hét, az annál jó. El lehet ezt húzni végül is.
3: Kedves hallgatóink, a hajó csücskébe meggyulladt egy lámpa. Erre lett figyelmes Márkos Bertalan.
0: Ez a helyzetjelző.
2: Ami jobban izgat, meg ami jobban esélyes, az árvíz. Mi van akkor, amikor itt tök víz van? Nyilván a hajó az feljebb csúszik egyel.
0: Igen, igen.
2: Hát, de nem lehet akkor kijönni?
0: Nem lehet kimenni. Akkor tavaly azt csinálták, hogy beüzemeltek egy ilyen kis révész csónakot. És hát itt cégek vannak a hajón, és jönnek tárgyalásra emberek. És vannak ilyen fotók, hogy öltönyös, kosztümös emberek ülnek a kis csónakba, és akkor jönnek át a hajóra.
2: Szoktál te is tárgyalásokat idehozni?
0: Nem.
2: Pedig biztos lenne a hangulata.
0: Lenne a hangulata, de én próbálom eltolni a munkát ettől a közegtől. Tehát nekem már az is sok, hogy itthon dolgozom. Bizonyos szempontból is nem szeretném, hogyha túlságosan ide kötődne a munkám, tehát inkább én járok el. Egyrésztről olyan cégek, főleg olyan cégekkel van megbeszélésem, akiknél nem biztos, hogy ez egy jó image lenne, hogy én itt nyomulok a hajón.
2: Hát, ha a cégeknél nem is jó image, de a lányoknál...
0: Szép átvezetési.
2: Vágó Istántól tanultam, hogy így kell átvezetni. Hogy megy itt a csajozás? Hajóra hogy lehet csajt hívni?
0: Hajóra könnyen lehet csajt hívni. Itt szeretném elmondani, hogy még mielőtt...
2: feleséged van, bocsánat, akkor nem.
0: komolytalan sincs, bár már volt egy, az inkább komolytalan volt, de olvastam az Indexen, azt hiszem Index fórumon, vagy lehet, hogy egy külön cikk is megjelent pont erről az apartmanról, tehát voltak fényképek is, és azt írta a szerző, hogy ez azon töprengett, hogy vajon milyen embernek felel meg ez a kis kabin, és két típus nevezett meg, az egyik a horgász, aki mennyhal specialista, a másik a pinabubus. És aztán kérdezték a barátaim, hogy én melyik kategóriában sorolom be magam. Én nem szeretném egyikbe se.
2: De nem szeretsz horgászni, ez már kiderült.
0: Ez kiderült, igen. Hát, ez valamennyire predesztinálja.
2: Azt akartam kérdezni, hogy meséltél arról, hogy az előző lakó, az mintha nagyobb kanállal lette volna az életet.
0: Nem, egyébként nem. Tehát...
2: Jó, nem akarok ilyen összehasonlítás versenyt.
0: Ja, hát mégis igen, tehát én titkolózom, mert az előző lakó meg azért... Az előző lakó azért költözött el innen, amiért én ide költöztem. Szakított a barátnőjével. Úgyhogy neki volt egy fix barátnője, amit az is bizonyít, hogy nagyon sok hajcsatot találtam, viszont ezek mindegy formák voltak. Egyébként ő azzal reklámozta nekem ezt a kis apartmant, hogy kevés olyan hely van a városban, kevés olyan lakás, ahol elmondhatod azt, hogy szarás közben Margit-szigeti kilátásod van. És ez megvalósult.
1: Ez a rapport nem zavaró? Zajszempontjából?
0: Hát engem nem zavar. Már itt a teraszon napközben is zajos, de mondjuk tehát az én lakrészemen ott nincs zaj. Ott a másik lakrészen, a Biancánál itt nagyon zajos. Hát ő megszokta, gondolom, már halláskárosult is valamennyire.
1: És tényleg tökéletesen hallod a sarkertnek a történéseit.
0: Igen, főleg hétvégén, amikor nincs olyan nagy autóforgalom, akkor tök jól lehet hallani. Tehát, hogyha valaki hangosabban nevet, vagy egy hangos kiszólás van, azt simán hallom. Meg ezekben a Szent István park mögött lévő házokban is, hogyha erkére kiállnak beszélgetni, vagy dohányozni, azt is tök jól lehet érteni.
2: Hát meg gondolom, hogy a sziget is ide fog hallatszani.
0: Igen, biztos. Meg hát egyébként itt nagy élet van, tehát majdnem minden este itt ülnek emberek, tegnap este is itt ilyen kis buli volt a lépcsőn. Nem tudom miért, napozni is szoktak, sőt nem napozni, strandolni szoktak emberek. Tehát
2: itt a lépcsőn?
0: Itt a lépcsőn, igen. Hoznak polifómot, meg hűtőládát. Tehát olyan igazi strandhangulat, és locsolják magukat ezzel a finom Dunavízzel. De hétköznap is van két-három nő, akik mindig ide járnak strandolni.
2: Nem merem megkérdezni,
0: nem.
2: Milyen lányok?
0: Nem, tehát nem. Sajnos nem. Nem olyanok. Sajnos nem, viszont a Bianca az már feldobta azt a lehetőséget, hogy a szép barátnőit ide hívja napozni, amit én támogatok, tehát szerintem itt lehetne napoztatni nőket. Nagy tételben.
2: Szóval olyankor, jó?
0: Hát nem tudom, hogy lesz-e még hely, de... Szerintem még aki ezt a legjobban élvezi, az a fiam, van egy 7 éves fiam, aki nem, tehát nem együtt élünk, de ő nagyon szereti ezt a helyet.
2: Ezt is tudom képzelni.
0: Úgyhogy hát így órákig szoktunk ilyen hajós kapitányost játszani.
2: Sziasztok, hello!
0: Hello!
4: Kis intermezzo, az élet tovább írja a műsort, vendégek érkeztek.
2: Hello. Na, sikerült leúsztatni az összes szemetet, ami létezett, de te tudjátok, hogy mekkora fa volt alattunk. Körülbelül akkora volt, mint az, csak gyökerek nélkül.
0: Én azt hallottam, hogy kocog.
2: És én néha kocogott, és azt fogta fel az összes rohadt geci szemetet.
0: Aha.
2: Egyébként bocsássatok meg, mert még nem nagyon találkoztunk.
0: Szia, Szent Okáról.
2: Unalomtól vagyok.
5: Szervusz, Kámi vagyok.
2: Szia, unalomtól vagyok.
0: Barátaim,
2: kollégáim, tehát mi leszünk?
0: Szerintem
2: Szent Okáról. Ha
5: Nem tudom, hogy meddig lesztek a testek, sokáig, nem tudom, ez mekkora fék.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Marin Sorescu, Schweig. Mielőtt elragadná, a halál tüzetes orvosi vizitre szólítja újoncait. Fakalapáccsal megkopogtatja térd ízületüket, kimondatja velük 33. Megkérdi, volt-e odvasfoguk, és hogyan óhajtanak meghalni. Kardálta, rákban. Persze kérdez még egyebet is. A halál valamennyi kérdésére Schweig ezt válaszolta. Csókold meg a seggemet. Miután szerencsésen átestek az orvosi viziten, a halál parancsba adta az újoncoknak, hogy frissen borotváltan és 3 napi hideg elemózsiával jelentkezzenek a túlvilágon. Ott új mundért és fegyvereket oszt, és a holtak életbe vágó érdekeiről szónokol előttük, és harcra buzdítja őket. Csupán Schweig, a derék katona húzódik félre, első világháborús rozsdás mordájára támaszkodik, és a halál valamennyi nyomós érvére most is a szokott választ adja.

Just 090 degrees, 090. Hurry up.

Bertolt Brecht, Sötét időkben, Bölöni Sándor fordítása. Senki sem mondja majd, mikor a diófa megrázta lombját a szélben, hanem mikor a mázoló letiporta a munkásokat. Senki sem mondja majd, mikor a gyermek kavicsot kacsáztatott sebes folyó fodrán, hanem mikor a hatalmas háborúkat előkészítették. Senki sem mondja majd, mikor az asszony itt benyitott a szobába, hanem mikor a munkások ellen szövetkeztek a nagyhatalmak. S azt sem mondja majd senki, sötétek voltak az idők, de megkérdezik, miért hallgattak ekkorban a költők?

0: Már-már meghalt a kéhen. És volt a gyermekek között egy gyönyörű szép leányka. Az apró népség rendjében ő volt a legkisebb, világszép Rofoicának nevezték. Bizony igazat szóltak, akik így nevezték, mert ez a leányka ékesebb volt a fakadó rózsánál, s még a községházán is ki volt téve hirdetménybe, hogy az ő szépségének nincsen párja az egész földkerekségen. Azt mondja egyszer a cigányasszony a gyermekeinek. Jaj, gyermekeim, nem tudok nektek mit főzni. Elmegyek most a faluba, kérek egy kis savanyú káposztát, hogy legalább azt tegyünk. Zárjátok be erősen az ajtót, és ügyeljetek magatokra, amíg haza nem jövök. Jól van, mamó, eredj csak nyugodtan, válaszolták a gyermekek. Bezárták erősen az ajtót, az anyjuk pedig elindult a faluba kéregetni. Járkált szegény cigányasszony házról házra. Adtak is neki bőven mindenféle eleséget. Savanyú káposztát, cipót, lisztet, krumplit. Ki ezt, ki azt? Nem sajnálták tőle, hiszen ismerte őt mindenki. Már nagy batyú volt a hátán. De az elátkozott szakállas farkas éppen ott ólálkodott a környéken, és meglátta, mikor a cigányasszony elment hazulról. Amíg az a falut járta, oda setenkedett a kunyhó ajtajához, s elkezdte zörgetni. És mondta elváltoztatott hangon. Nyissátok ki, drága gyermekeim, mert majdnem leszakad már a vállam a sok savanyú káposzta alatt. Én vagyok az anyácskátok. Fölfelelt erre a legkisebb leány, világszép Rofoica. Tedd csak be a lábad az ajtó résen, hadd lássuk milyen. Ha szürke prém borítja, nem nyitjuk ám ki, mert akkor te a farkas vagy. De ha olyan szép barna a bőröd, mint a miénk, be fogunk engedni, mert akkor valóban te vagy az anyánk. Az elátkozott szakállas ordas alig dugta be a mancsát az ajtórésen, hozzá fogott sikítozni a leány. Jaj, jaj, neked szürke prém van a lábadon, te nem a mi anyánk vagy. Akkor a farkas elfutott a kovácshoz. Hé, te kovács, gyere gyorsan, égesd le a szőrt az egyik lábamról. Úgy csináld, hogy még egy szál se maradjon rajta, és szép barna legyen majd a bőröm, ahol leperzseled. Amikor a kovács megcselekedte a parancsolatot, az ordasállat visszatért a kunyhóhoz. Megint zörög az ajtón. Nyissátok ki, gyermekeim! Kiszól neki a szép leány. Tedd csak be a lábad az ajtó résen, hadd lássuk milyen. Ha szürke prém borítja, nem nyitjuk ám ki, mert akkor te a farkas vagy. De ha olyan szép barna a bőröd, mint a miénk, be fogunk engedni, mert akkor valóban te vagy az anyánk. A farkas azt a lábát dugta be a résen, amelyiket leperzselte a kovács. Örvendezni, lármázni kezdtek odabent a gyermekek. Ez nem a farkas lába, nézzétek, nincsen rajta szürke prém. Hazajött a mamóka, hazajött a mamóka. Siettve kikulcsolták az árat, és megnyitották az ajtót. Ám a farkas abban a pillanatban berontott a házba, szájába kapta a legszebb leányt, és már vitte is. Elragadta, és fölfalta. Hazaér a cigányasszony, rögtön körül fogják a gyermekek, sírnak, rínak.
1: Jaj, mamóka,
0: panaszolják.
1: Amíg te a faluban voltál, itt járt az elátkozott szakállas farkas, és lenyelte a legszebb leányodat, közülünk a legkisebbet, világszép Rofoicát.
0: Feleli erre a cigányasszony. Nem baj, gyermekeim. Ha lenyelte, majd vissza is bocsájtja a torkán. Meglátjátok, hamarosan itt lesz köztetek újra a kis hugocskátok, és még szebben fog tündökölni, mint valaha.

Mivel a faluban nagyon sok lisztet kapott, kenyérsütéshez fogott a cigányasszony. Beleöntötte a lisztet a teknőbe, elkészítette a tésztát, és dagasztani kezdett. Amikor a kemence már úgy be volt fűtve, hogy

0: Kívül pirosabban izzott, mint belül, odaállított a farkas. Köszön a cigányasszonynak.
1: Adjon Isten jó napot, cigányasszony! Légy szerencsés és ezüstös! Légy szerencsés és ezüstös te is, szakállas farkas! Mit csinálsz ilyen serényen, cigányasszony? Én bizony kenyeret sütök. Éppen most akarom berakni a kemencébe, de úgy megkelt ez a tészta, hogy nem tudom, nem törik el alatta a kenyérhányó lapátom, ha ráteszem. Gyere már, ülj rá a lapátra, hadd nézzem, milyen erős. Ha tégedet megbír, akkor a kenyeret is megbírja majd.
0: Szót fogadott a farkas, oda ment a lapáthoz. Elhelyezkedett rajta szépen. A cigányasszony meg hirtelen belökte az izzó kemencébe. Ordított a farkas kegyetlenül.
1: Jaj, vegyél ki ebből a kemencéből, mert rögtön hamuvá égek. Inkább visszabocsájtom a torkomon a legkisebb leányodat. Meglátod, még szebb lesz, mint valaha.
0: A cigányasszony kihúzta a farkast a lángok közül, az meg visszabocsájtotta a torkán a gyönyörű leányt. Ahogyan lenyelte, ugyanolyan épségben eladó hajadonná serdülten adta ki a földre. És Rofoica még százszor szebb volt, mint annak előtte. Jobb vállán a napsugár ült aranymadár képében, bal vállán a holdsugár ült ezüstmadár képében, és olyan hosszú fekete haja nőtt, mint a világvégi éjszaka. Akkor a cigányasszony megragadta a kenyérhányó lapátot, és a farkast megint bedobta a kemencébe. Végig várta, amíg parázsá szénné pernyévé válik oda bent, aztán kikotorta a hamut egy serpenyőbe, levitte a tóhoz, és ráhintette a vízre. Nem is sejtette, hogy az a víz az életvize, amely föltámaszt minden halálnak adott teremtményt. A tóban kezdett életre kelni a farkas is, aki valójában egy szépséges legény volt. Csak azt az átkot tette rá egy boszorkány, hogy mindaddig szakállas ordasként járja a világot, míg élő testét tűzzel meg nem égetik, haló porát tóvizébe nem vetik, és csak akkor szabadulhat meg végleg az átok alól, ha hamvaiból föltámadva Rofoica után kiállt, s az hátrafordul szavaira. Másnap a cigányasszony meg a leánya, világszép Rofoica, hazafelé jöttek a faluból két nagy batyúval a hátukon. Ott kellett elhaladniuk a tó mellett. Azt mondja a cigányasszony. Te Rofoica, mutatok neked valamit. Mit akarsz mutatni, mamókám? Nézd csak, ide hintettem bele tegnap a farkas hamvait, ebbe a nagy vízbe. Alig, hogy ezt kiejtette a száján, énekszó hangzott fel a közelükben. Rofoica, szép leányka, két szemeddel tekints vissza. Széjjel nézett a cigányasszony, forgatta a fejét erre is, arra is, de senki lélek nem akadt a szem elé. Nem tudta elgondolni, honnan jöhet az énekszó. Jaj, drága istenkém, mi ez, amit hallok? Suttogja ilyette. Hátrafordul Rofoica is, és azt látja, hogy a tó mélyén éppen akkor veti le magáról szürke ordas bőrét a farkas, és válik belőle egy gyönyörű ifjú legény. És megint énekbe kezd. Rofoica, szép leányka, két szemeddel tekints vissza. A cigányasszony újra figyelgetni kezdett. Jobbra is, balra is, hát ha megpillantja, ki énekel, amikor nagy zúgással, morajlással feltornyosult a tóvize. Hány torogtak a rettenetes hullámok, s vetették a tajtékokat az égig, mintha megrendült volna az egész világ. Rémület szállta meg a cigányasszonyt, ledobta hátáról a batyuját, s mindent odahagyva megfutamodott. Meg sem állt a rengeteg erdőig, ahol elbújt a bokrok között. A farkasból visszaváltozott legény pedig kijött a tóból, s odalépett Rofoicához, aki nem mozdult el a helyéről. gyöngéden megölelte, megcsókolta, és arra kérte a leányt, legyen a felesége. Hazavitte az anyjához, s nagy lakodalmat állította. Amikor a cigányasszony hazamerészkedett az erdőből, a faluban már javában folyt a labzik. Úgy mulattak, hogy a világ végét lehetett gondolni, olyan óbégatás volt. A cigányasszony megszólított egy szembejövő embert. Mondd már, mi ez a nagy vigasság, mi ez a nagy mulatság? Feleli az ember. Elbeszélem neked, mert látom, nem tudod. Az elátkozott szakállas farkas lenyelte, aztán meg visszabocsájtotta a torkán világszép profoicát. De az a farkas valójában egy daliás legény volt, csak megátkozta egy boszorkány, hogy mindaddig szakállas ordasként járjon, míg élőtest halóporát tóvizébe nem vetik. És csak akkor szabadulhatott meg végleg az átoktól, mikor hamvaiból föltámadva Rofoica után kiáltott, s az hátrafordult szavaira. Feleségül is kérte Rofoicát, amint letelt róla az átok. Ők csinálják ezt a nagy vigasságot, ország világ eljött a lakodalmukra. Fogja magát a cigányasszony, bemegy a mulatókhoz. Adjon Isten jó napot, legények! Jár kell a lakodalmas népek közt, keresi a leányt. De nem leli sehol. Jaj, hát hol lehet, hol lehet? Bizony éppen a vőlegénnyel van a szobában. Ott fekszenek az ágyon. Akkor a cigányasszony kiáltozni kezdte Rofoica nevét. Ahogy ezt a leány meghallotta, azon mód kiugrott a kedvesem elől az ágyból. Megijedt, hogy az anyja földig veri, amiért meg sem kérdezte, engedi-e neme, és a tudta nélkül férjhez ment. Nem felelt a kiáltásra. A cigányasszony bánatosan megfordult, indult volna kifelé, amikor hirtelen megpillantotta a leányát. Látta, hogy világszép Rofoica mennyasszonyi ruhában szökik előle, és bebújik az ajtó mögött egy teknő alá, hogy ő ne vegye észre. Sírva szólt utána. Rofoica, szép leányom, két szemeddel tekints vissza. Ám a leány nem válaszolt. A cigányasszony odament, megemelte a teknőt, de Rofoica rémülten fölugrott és kiszaladt az udvarra. Félelmében rózsatővé változott, és beleszökkent a kútba. Megsiratta szépen a cigányasszony, aztán szomorúan hazatért. És tódultak a népek a kúthoz, mert egy hét ország hírű szép rózsa ág nőtt benne, amin olyan égő piros rózsavirágok nyíltak, mint a tűzláng. Sorakoztak a legények, szakították a rózsákat, tették a kalapjuk mellé. Minden legény megfordult már a kútnál, csak egy valaki nem volt még. És akkor énekelni kezdett Rofoica, hát ha azzal oda tudja csalni a kedvesét is. Oda is futott, mihelyst megütötte a fülét az énekszó, de leány helyett egy kútvizében gyökerező rózsaágat talált, tele égő piros rózsákkal, amelyek úgy tündököltek, mint az apró mágiácskák lángjai. Ahogy húzta a vizet, belehajolt a kútba, hogy szakítson egy szálat. Hát egy bimbós ág magától levált a bokrocskáról, és a vödrébe röppent. Fogta a legény a rózsaszálat, és felszúrta a kalapja mellé. Így toppant be az anyjához. Nézz ide, mamókám, mit hoztam neked? Honnan van ez a szép rózsavirág, édesfiam? Találtam, mamókám. És a mennyasszonyodat még nem találtad meg? Nem, őt még nem találtam meg. Nem szólt többet a legény, kiment az udvarra. Az anyja pedig fogta a virágot, beleállította egy pohár vízbe, és az asztal közepére tette. Egyszer csak azt látja, hogy a rózsabimbó szirma kinyílik, és előszökken belőle a fia mennyasszonya. Tündökölt, égett a gyönyörűségtől világszép Rofoica.
1: Olyan ékes piros volt az orcája, hogy majd kicsattant. Jobb vállán a napsugár ült aranymadár képében, bal vállán a holdsugár ült ezüstmadár képében, és olyan hosszú fekete haja volt, mint a világvégi éjszaka. Az asszony rögtön hívta a fiát. Jaj, drága fiam, gyere csak, csoda történt! Soha ne legyen kegyelem az életemnek, ha nem jössz ide megnézni. Háljak meg, ha nem jössz! Jól van, mamó, megyek már, csak ne rikoltozz. Vissza is jön a legény, és azt látja, hogy az ő mátkája, világszép profolica ülött a széken, és még gyönyörűbb, mint valaha. Oda futott hozzá, és boldogan a karjaiba kapta. Ebben a pillanatban kitárult az ajtó, belépett Rofoica anyja. Jaj, szépséges leányom! Kiáltja a cigányasszony. Hát te élsz! Rofoica akkor odalépett az anyjához, megölelte és megcsókolta, és azt mondta. Bocsáss meg nekem, mamókám, de én úgy szeretem ezt a legényt, hogy mindent megtennék érte. Én szabadítottam őt föl a nehéz szó alól, amivel megátkozták, hogy farkasként járjon a világban. És most ismét visszaváltozott emberré. Kérlek, engedd meg, hogy együtt éljek vele. Feleli erre az anyja. Ó, szépséges leányom, hát már hogy ne engedném? Éljetek csak együtt, éljetek boldogan. És még egyszer megtartották a lakodalmat. Máig is élnek. Ahogyan hallottam, én is úgy mondtam.

0: dolgozz, macska! Egy legény elvett feleségül egy dologtalan gazdag leány. Mégpedig azt fogadta, hogy sohasem veri meg. Az ifjú asszony sohasem dolgozott, kálkodni és egyéb hitvány dolgot követni. Nem is verte meg az ura egyszer sem, hanem egy reggel, mikor dologra ment, a macskához így szólott.
1: Azt parancsolom,
0: vette macska, hogy míg én oda leszek, te mindent dolgozz, amit kell. A házat szépen kitakarítsd, délre ételt készíts, s még egy orsó fonalat is fony, mert ha nem, mikor hazajövök, úgy megverlek, hogy megemlegetek. A macska a tűzhelyen szunyókálva végighallgatta a beszédet. De az asszony azt gondolta magában, hogy ez az én emberem megbolondult.

Mert megbolondult, és azt mondta. Miért parancsolójákhoz nem ért? Ért, nem ért, nekem mindegy, feleség. Mindezt meg nem teszi, meglásd, úgy megverem, hogy sokért fel nem kéne venni. Azzal elment dolgára, az asszony pedig bíztatni kezdte a macskát. Dolgozz, macska, mert ma megver az uram. De a macska nem dolgozott. Elment az asszony több házhoz, és mikor hazament, a macska akkor is szúnyog, és még mondta.

és sokért fel nem kéne venni. Azzal elment dolgára, az asszony pedig bíztatni kezdte a macskát. Dolgozz, macska, mert ma megver az uram! De a macska nem dolgozott. Elment az asszony több házhoz, s mikor hazament, a macska akkor is szunyókált, s a tűz is kialudt. Ismét mondta. Szíts fel a tüzet, macska, s dolgozz, mert ma megverődöl. De a macska nem dolgozott. Hazajő a gazda, széjjel néz, s hát minden rosszul van. Előrántja a macskát, felköti a felesége hátára, s addig veri, míg a felesége imádkozni kezd. Ne üsse azt a macskát, mert az nem hibás, az nem ért azokhoz a dolgokhoz. Fogadod-e hát, hogy helyette mindent véghez viszel? Kérdi az ura. Véghez viszek még többet is, mint amennyit neki parancsol, csak ne üsse többet szegényt, feleli az asszony. Az ifjú asszony hazafutott az anyjához, s elpanaszolta a dolgot, s azt mondta. Megfogadtam, hogy a macska helyett minden dolgot eligazítok, csak ne verje a hátamon olyan halálra. Hozzászólott az apja is. Ha megfogadtad, tedd is meg, mert ha nem, a macska holnap is megverődik. És ezzel hazaküldte az urához. Másnap reggel is megparancsolta a gazda a macskának, mit tegyen, de semmit sem tett meg most is. Azért hát a gazda ismét megverte a felesége hátán. Az ifjú asszony akkor is hazafutott paraszra, de az apja úgy visszakergette, hogy a lába sem érte a földet. Harmadnap reggel is elmondta a gazda a macskának a harmadik parancsolatot. De a macska nem tudta végighallgatni. Úgy meg volt ijedve, nem is dolgozott akkor sem semmit. Hanem most mindent eligazított helyette az ifjú asszony. Most nem felejtette el, hogy mit fogadott volt. Hozott, ételt készített, sepregetett, s mindent tett, amit kellett. Mert sajnálta lelkéből azt a szegény macskát, hogy amikor az ura veri, az ő hátába a körmét kinyába mind beleaggatja. Aztán még a kétrétű ostornak a vége a macskán túl az ő hátát is megjárkálta minden ütéssel. Mikor az ura hazajött, hát minden jól van, és mondogatta. Ne félj, macska, most nem bántlak. Az asszony örömmel terítette meg az asztalt, az ennivalót előtette, s jól laktak, jó kedvel. Azután minden nap úgy volt. A macska többször nem verődött meg, s az ifjú asszonyból olyan gazdasszony lett, hogy ugyan helyben.

0: Vásott karom és enyves talp. Vásott karom és enyves talp hírhet macskapárnak számított. Jó névnek örültek, mint vándorszínészek, zenészek, kötéltáncosok, színeváltó klaunok és akrobaták. A Victoria Parkban ütöttek tanyát, de ez csak főhadiszállás volt, míg csavarogtak a városon át. Ismerték őket a Kertvárosban, a Launceston téren és a Kensingtonon. Mondom, akkora volt a hírnevük, hogy egy macskapárt ez már szinte nyom. Ha alaksori ablak tárva merett, csatatérre hasonlított a terep, vagy foghias lett fönn a tető, s beszivárgott résein át az eső, ha kihúzva találtál bármi fiókot, vagy téli pulóvered elkutyulódott, ha az egyik lány épp megvacsorázott, s öltözvény gyöngynyaklánca hiányzott, így szól a család.
1: A bitangja, a macska!
0: Vásott karom volt!
1: Vagy enyves talp!
0: S a dolgot többnyire ennyibe hagyta. Vásott karom és enyves talp csúda könnyedséggel elelcsevegett, de macska betörőként is feltört, élményszám tört fel üzleteket. A Victoria Park sűrűjén laktak, nem volt állandó munkahelyük. Szívesen eldumcsiztak a rendőrrel, és oly jó pofa mód, hogy az is velük. Ha leült a család a vasárnap ebédhez, melytől nem bánja, de bárja, kövér lesz, argentin marha szelet, csak köret. Ám nézd, a szakács jön, s megtöretett hangon szól, attól félek, ezúttal holnap délig kell várni a koszttal, eltűnt a sütőből a hús, így áll, hopsza. Így szól a család.
1: A bitangja, a macska.
0: Vásott karom volt.
1: Vagy enyves talp.
0: S a dolgot többnyire ennyibe hagyja. Vásott karom és enyves talp csuda szép összhangban működött. Hol az időjárást, hol a véletlen gyanítottad a történtek mögött. Hurikánként sűvítettek a házon át, s az esküdrán nem lesz-e hamis, hogy vásott karom volt.
1: Vagy enyves talp.
0: Kitagadhatná, hogy ez is, meg az is. S ha veszett robajoktól reng az ebédlő, vagy az éléskamrát tüzdeli ménykő, vagy a könyvtárból pendül fel a mingkori váza repedvén gyöngyszavú ping, így szól a család.
1: Melyik itt? Melyikük?
0: Vásott karom volt!
1: És enyves talp!
0: És nincs, aki bírna velük.

a macska cicó. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt három fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondja az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe három pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiújé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő menyasszonyt kapni az erdőbe. Ahogy ment, mendegélt az erdőben, talált egy kis macskacicó. A macskacicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi. Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy errefelé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macskacicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicót. A másik két testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép menyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a menyasszonya. A legnagyobbik mondta, hogy az övé gróf kisasszony. Hogy az övé báró kisasszony, mondta a közbenső. A legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a menyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A két nagyobbik fiú örömmel ment a menyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsult. Azt mondja neki. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a menyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macskacicótól hogy vigye? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvas fát, és sok kis macskacicó jött elő. Egyik cicó ezüst virágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémánt virágot, s a menyasszony összeillesztgette mind egy csokorba. A másik két királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindeniké nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja meg már ki a menyasszony, de csak azt felelte, hogy majd meglátja. Telt múlt az idő, egy hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a menyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfi. A két nagyobb örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta. Azt mondja. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a menyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szőni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvas fát. Előjöttek a kis cicók. Az egyik aranyszálat, a másik ezüst szálat, a harmadik gyémánt szálat hozott. A menyasszony megszűnte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A két nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg, ki a menyasszonyod? Majd meglátják. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a menyasszonyát. A két nagyobbik örvendezve ment a menyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult.
arra gondolt, hogyan vigye ő a macska cicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de most már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macska cicó ott várta az erdő széle. Megint azt mondja neki. Édes kicsi Mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindegyik vigye haza a menyasszonyát. Én téged, cicót, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép királykisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon, nagyon meg volt ijedve. De a királykisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macska cicó képében megkért. De ő el volt átkozva, hogy addig mindig macska cicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macska cicó képében. Macska cicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam királykisasszonynak. Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó, lovak. Beült a királyfi a királykisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta. Így mentek hazafelé. Mikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az az ő fia és a menyasszonya. Nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő menyasszonya kicsoda. De ez a menyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat. Incidától Boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.

a macska meg az egér barátsága. Egy macska megismerkedett egyszer egy egérrel, s addig-addig mondogatta neki, hogy így meg úgy szereti, míg az egér rá nem állt, hogy egy házba költözne, és közös háztartást vezetne. Hanem télire készletet kell ám gyűjteni, különben felkopik az ágon, mondta a macska. Neked, egérke, különben is vigyáznod kell, hová dugod az orrodat, még utóbb beleesel valami csapdába. A jó tanácsot megkövette. Vettek egy kis bödön zsírt, csak azt nem tudták, hová dugják. Hosszas töprengés után azt mondta a macska. Nem tudom, hol lehetne jobb helyen, mint a templomban. Onnét ugyan senki el nem meri lopni. Letesszük az oltár alá, s addig hozzá sem nyúlunk, míg a szükség rá nem kényszerül. Biztonságba helyezték hát a bödönt, de kis idő múlva nagy étvágya támadta macskának a zsírra, s így szólt az egérhez. Hallod-e, egérke? Néném asszony meghívott keresztkonának. Gyönyörű cicája született, szép fehér zsemle foltos. Azt kell kereszt íz alá tettem. Adj nekem kimenőt mára, viseld gondját a háznak. Csak menj Isten nevében, felelte az egér. S ha valami jót teszel, gondolj rám. Magam is innék egy gyűszűnyi áldomást abból a keresztelői asszonyból. Persze egy árva szó sem volt igaz az egészből. A macskának nem volt se nénye asszonya, se keresztapának nem hívták meg. Ment egyenest a templomba, odaosont a bödönhöz, nyelni kezdte a zsírt, mind lenyalta a fölét. Mikor jól lakott, sétált egyet a háztetőkön, nézelődött, szemlélődött, aztán leheveredett, elnyúlt a napon, s nyalta elégedetten a bajúszát, valahányszor eszébe jutott a zsíros bödön. Nem is ment haza előbb, csak este felé. Na, megjöttél, fogadta az egér. Biztosan jól mulattál. Megjárja, felelte a macska. Hát a kicsinek mi lett a neve? Tudakolta tovább az egér. Lefölét, vetette oda kurtán a macska. Lefölét, kiáltott fel ámulva az egér. Furcsa név, életemben ilyet nem hallottam még. Vagy a ti családotokban talán szokásos? Furcsa, nem furcsa, semmivel sem rosszabb holni morzsa falónál, ahogy a te keresztkölykeidnél járja. Vágta el a vitát a macska. Nem sokkal ezután megint csiklandozni kezdte a macska innét az étvár. Igazán megtehetnéd újra a kedvemért, hogy egyedül viseled gondját a háznak, mondta. Engem megint keresztkomának hívnak, nem utasíthatom vissza. Olyan szép fehér sáv van a cica nyakán. A jóságos egérke megint beleegyezett, a macska meg elosont a kertek alatt, belopódzott a templomba, és félig kinyalta a zsíros bödönt. Hiába, mindig az esik a legjobban, amit maga eszik az ember. Mondta, és szerfölött elégedett volt a napi munkájával. Ahogy hazaért, kérdi az egér. Hát ennek a gyereknek ugyan mi lett a neve? Befelét, felelte a macska. Hogy mondod, Befelét? Életemben nem hallottam még ezt a nevet. Fogadjunk, hogy nincs is benne a kalendáriumban. Hanem a macskának összefutott a nyála szájában, valahányszor a bödönre gondolt. Három az igazság, mondta az egérnek. Megint keresztelőre hívnak. A kicsi fekete, mint a szurok, csak a mancsa fehér, de azon kívül aztán egy szál nem sok, annyi fehér szőre sincsen. Az ilyesmi nagy ritkaság, minden szent időben egyszer, ha megesik, ugye elengedsz. Lefölét, befelét, mormolta az egér. Olyan fura nevek, annyit tűnődöm rajtuk. Mert folyton itthon kuksolsz a szürke házi ruhádban. Hagyod, hogy a hajad a nyakadban őjön, és képzelődöl, felelte a macska. Így van az, ha valaki ki sem teszi a lábát a szobából. Míg a macska odajárt, az egér kitakarította, rendbe tette a házat.
A pákosztos macska meg ez alatt kinyalta mindegy cseppig a zsírt a bödömből. Addig úgy sincs nyugta tőle az embernek, amíg mindet meg nem ette, mondta magában, és csak késő este tért haza, kövéren, jól lakottan. Az egérnek az volt az első dolga, hogy a harmadik keresztfiú nevét tudakolta. Biztosra veszem, hogy ez sem fog tetszeni neked, felelte a macska. Úgy hívják, hogy Cseppetsen. Cseppetsen? Kiáltotta az egér. Ez a legmegtökkentőbb név valamennyi közt. Még sosem találkoztam vele nyomtatásban. Cseppetsen. Vajon mit jelent ez? Fejét csóválta, összegömbölyödött, és lefeküdt aludni. Ettől fogva senki nem hívta többé keresztkomának a macskát. Beköszöntött a tél, odakint már nem akadt semmi ennivaló. Akkor az egérnek eszébe jutott a macska bölcs tanácsa. Gyerünk, barátom, mondta neki, keressük meg a bödönöket. Bezzeg, most jól esik majd neked, akárha az ablakot nyalogatnád. Útnak indultak, és ahogy odaértek a templomba, ott volt a bödön a helyén. Csak hogy üresen. Ó, most látom csak, mi történt. Most derül ki, milyen barátom vagy, kiáltotta az egér. Azzal, hogy keresztelőre még fölfaltad az egészet, előbb le a fölét, aztán be a felét, végül nem hagytál. Nem hallgatsz, rivalt rá a macska. Ha még egy szót szólsz, bekaplak. Cseppet sem, mondta a szegény egér, mert már a nyelvén volt, akarta, nem akarta, kiszaladt a száján. A macska utána ugrott, de az egér gyorsabb volt, elszaladt. Azóta is vigyázz, hogy ne találkozzék a macska.

0: Csiribi csiribá.
1: Ismered-e Csiribi csiribá, a fő cica mágus urat? Mert nincs vita híres alatt. Csiba hát idesüs, a sok új figurát maga ötli ki. Egy maga csak. Cica nem lakik erre furább. Alkotja magán monopóliumát, csupa kunsz, cseles és csalafinta, csupa zűr, csupa trükk, csupa hinta. Csalicselt soha nem vét, kavarint, keverint, s mire már kifigyelnéd, becsap újra, megint. Tanulhat a mester is épp eleget, ahol ő veti hányja a bősz cseleket. Fuscic, húskisic, hú csodavic! Nézd, no nézd ezt a csibészt, ezt a nagyészt, ezt a cseles csiribi-csiribát! Kicsi és puha az egész, feketélik akár a korom. Kapu néki a lyuk vagy a rés, alig unyi palánkon oson. Bubit ászt emelinteni kész, napi csínje a kockavetés. Noha azt, aki nézi, csúnyán megigézi, bemesélve, hogy ő egerész. Kurikázza kerek fadugót, Jenny sült halad és kanalad, s ha a kést keresed, kutatod, s hiszed, újra kezedbe akad, hiszen épp ide tetted. Ágyő, odalőn, odakint van a késed a kerti füvön. Hú, buta vicc. Nézd, no nézd ezt a csibészt, ezt a nagy észt, ezt a cseles, csiribi csiribát. Gyarakodva oson, s remegőn, mint aki égtelenül fél. S fönt hallani, sír a tetőn, noha itt heverészik a tűznél. S itt hallani néha a tűznél, noha fönt kaparász a tetőn. Legalábbis ilyenkor a hang idelent szól. Se csodát, idelen odafönn, csak a bűvös erő magyarázza. Más példa. Kiállt a család, a cicát hívogatja a házba, noha rég odabent a galád. És az imént cselezett ez a mágusi macska. Hét szép cicakölyköt egy ócska kalapba. Hú, fura vicc. Nézd, na nézd ezt a csibészt, ezt a nagy észt, ezt a cseles. Chiribi, chiribat.

Szép jó reggelt kívánok, a Tilos Rádiót hallgatjátok a 90.3 MHz-en. A Drágám, hol a vacsorák, nőjogi aktivisták műsora kezdődik és tart egészen délig. A szokásos műsoridőnkben szólunk, de most persze a szokásosnál is tudatosabban fogunk foglalkozni a Tilos Rádió téma hetének a tartalmával, ugyebár diszkriminálni tilos címen tematikus hét folyik jelenleg a Tilos Rádióban, amelyről természetesen a tilos.hu-n bővebben tudtok tájékozódni. A mai témáink ennek megfelelően, az első témánk az a kötődni fog egyrészt a nők politikai képviseletéhez, amelyik hát ugye egy képviseleti demokráciában mindenképpen az egyik fokmérője a különböző társadalmi csoportok politikai képviselete, hogy valóban mennyire demokratikus ez az ország. Egyrészt ugye közelednek a választások, és a következő páradásban a választásokig figyelni fogjuk számotokra azt, hogy a különböző politikai pártok milyen retorikában keretezik a nemek egyenlőségét, vagy hát ez lehet, hogy időnként túlságosan túlzott elvárás úgy tűnik, hogy egyáltalán a nőket milyen tematikában keretezik, vagy egyáltalán előkerülnek-e, hát erre most csak egy valamit mondanék, utánam srácok, aki tudja, mit jelent, az tudja, aki nem, az keresse rá a neten. Beszélgetni fogunk a múlt héten lezajlott Választók neme című igen érdekes konferenciáról, illetve egy másik a diszkrimináció tilalmához, vagy a hátrányos megkülönböztetéshez kötődő témát fogunk körüljárni, ami egyébként is egy nagy kedvencünk, és ez az úgynevezett politikai korrektség, vagy PC témája, és persze hát az, hogy mégis Magyarországon mi is a helyzet ezzel kapcsolatban. Beszélni sokat beszélünk róla, de vajon csináljuk-e egyáltalán, olyasmit kritizálunk-e, ami tényleg létezik. Ezek lesznek nagyjából a mai témák, meg hát persze néhány kis színes témák.

waiting for is here.

0: things we don't understand either.
1: Tilos Rádió, drágám, ahol a vacsorámat halljátok. Ugye most a Tilos Rádió Diszkriminálni Tilos című tematikus hete alkalmából kifejezetten igyekeztünk olyan témákra kihegyezni, amik valamilyen módon a diszkriminációval, annak hiányával szól, és az első témához sok szeretettel üdvözlöm a vonalban Juhász Borbálát. Szia, Bori! Aki itt vagy, Bori? Ó, úgy tűnik, hogy nem hall minket ezek szerint. Megoldjuk a technikai problémát. Akkor egy rövid technikai szünet, elnézést, amíg újra hívjuk, mert ezek szerint megszakadt a vonal.

rincón. Un último adiós. Labios de carmesí.

0: Szóval a Tilos Rádiót halljátok. Elnézést, eltartott egy ideig, amíg helyre tudtuk állítani a kommunikációs csatornákat. Bori, most vonalban vagy?
1: Igen, hallom.
0: Jaj, de jó. Sziasztok. Hát akkor sok szeretettel üdvözlöm Juhász Borbálát, akivel a Választók Neme című konferenciáról szeretnénk beszélgetni pár szót. Azért Borival, mert Bori a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség elnökségi tagjaként részt vesz a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Nők a politikai döntéshozatalban című munkacsoportjában. Egy picit erről is, hogyha mondanál néhány szót, hogy mégis hogy kell elképzelni egy ilyen minisztériumi munkacsoportot, hogy kerülnek oda civilek, mivel foglalkozik, és utána pár szót váltanánk erről a konferenciáról. Ugye mind a ketten ott voltunk, és kíváncsi lennék a te meglátásaidra azzal kapcsolatban. Volt néhány érdekes dolog szerintem, de először beszéljünk néhány szót a munkacsoportról magáról.
1: Jó, tehát néhány évvel ezelőtt, amikor az Európai Unió pontokba foglalta, hogy szerinte a nemek egyenlősége területén miken kéne még dolgozni. Ezt elnevezte nemek egyenlősége úti tervnek, gyakran angolul hivatkoznak rá, ez a gender roadmap. Ezt a tagállamok vagy felvállalták teljesen, vagy nem. Magyarország azt vállalta, és hogy ennek a témának a felelős a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a mindig változó nevű Szociális és Munkaügyi Minisztérium, hogy munkacsoportokat hoz létre. 6 ilyen téma van, és ezek egyike a nők a politikai döntéshozatalban. Hogy még milyen döntéshozatal van, például a gazdasági, az egy másik munkacsoport. És ebbe külső szakértőket hívtak meg, tehát vagy olyan embereket, akik a szakmájuk miatt a nemek egyenlőségének, vagy a politikának, vagy a gazdaságnak, vagy a médiának a szakemberei, illetve civileket. És így én a női érdek részéről delegálódtam ebbe a munkacsoportba. Tagja még dr. Ilonszky Gabriella, aki a Budapesti Corvinus Egyetemen politológus, és foglalkozik a női kvótával, meg a női képviselőkkel. Hámor Szilvia független újságíró, és Sáfrány Réka a Mona Alapítványtól, aki ugyancsak a női érdeket is képviseli. Tehát így vagyunk 4-en ebben a munkacsoportban. Mindegyik munkacsoport az önállóan dolgozza ki az

0: éves munkatervét. Mi már egyszer produkáltunk egy kis képkönyvet, a kvótavitát elemeztük. Ugye 2007-ben benyújtottak egy törvényjavaslatot a Magyar Parlamentben, hogy a listákon legyen 50%-os női kvóta, méghozzá egymást váltó arányban, tehát hogy férfi-nő, így legyenek a pártlistákon. Ezt aztán elvetette a parlament, de akkor nagyon érdekes vita bontakozott ki arról, hogy pró-kontra kiérvelt a kvóta mellett, ki ellene, és ezt elemeztük egy kis könyvben. Most pedig megszerveztük ezt a Választók Neme című konferenciát.
1: Térjünk is át akkor erre, hogy pontosan, hogy mi volt ennek az apropója, vagy egyáltalán hogy jött az ötlet, hogy legyen egy ilyen konferencia, és hogy egyáltalán milyen, ami mindig fontos, vagy legalábbis számomra fontos, de nem annyit beszélünk róla, hogy mégis mit próbált elérni, vagy milyen céllal jött létre ez az esemény. Hát legalábbis titokban reménykedem, hogy nem az volt kizárólag a cél, hogy elköltsön egy kis adófizetői pénzt a minisztérium.
0: Igen, igen, nem csak a bakonyi sertésszelet elfogyasztása volt a cél, hanem ugye ez a 2010, itt most már a választások jegyében ég mindenki Magyarországon, és még például a 2002-es, tehát a legutóbbi rendszerváltáskor, akkor a nő téma az eléggé az előtérbe került, talán amiatt is, mert még az uniós csatlakozás előtt volt Magyarország, tehát sokat beszéltek erről, politikusok ezzel járták az országot, és mondták, hogy a női esélyegyenlőség az így fontos, úgy fontos. Most azt vettük észre, hogy teljesen férfiasodott a beszéd stílus is, tehát állandóan harcról, fociról, stb. Van szó már előre a politikusok beszédében, vagy hogy a legutóbbi gyöngyszemre utaljak, a szocialistáknak a szombati nagy gyűlésén az volt a szlogen, egy régi magyar gyerekfilmre utalva, hogy utánam srácok. Hát nem tudom, mi van a csajokkal. És arra gondoltunk, hogy így a választások előtt talán meg lehetne célozni a politológusokat, a politikai elemzőket és a médiát, illetve azokat a fiatal egyetemistákat, akik majd ilyen szakmában helyezkednek el, tehát ők fognak majd elemezni egy választást, vagy bemutatni a tévében, hogy hívjuk egy kicsit, hát nem mondom, hogy tetemre, de hát hívjuk elő a politikusokat, hogy mi a mondani valójuk ma erről a kérdésről, a nemek egyenlőségéről, a nők egyenlőségéről, az esélyegyenlőségről, van-e a pártjuknak erről mondani valója, ők személy szerint mit gondolnak, illetve, hogy ez egy fontos kérdés, tehát a választási gyűléseken, vagy a kampány során kérdezzenek rá az emberek, a politológusok erről is beszélgessenek. Hát nem tudom, hogy ez mennyire volt sikeres, minden esetre elég sok ember eljött, ami nem mindig mondható el ezekről a konferenciákról, és aminek én nagyon örültem, hogy sok fiatal is volt ott, sok egyetemista is.
1: Te talán tudod arról, hogy kik jelentkeztek be konkrétan a konferenciára, mert mondjuk az nekem feltűnt, hogy így az arcoknak egy körülbelül olyan egynegyede az ismerős az elmúlt tizenvalahány év magyarországi nő mozgalomkájából, mondjuk így, hogy sikerült ezeket a célcsoportokat elérni? Tehát politikai elemzőket, politológusokat,
0: hát én azt hiszem, hogy a politikai elemzőintézetek nem igazán delegáltak senki, tehát onnan nem feltétlenül jöttek el, ahogy láttam, mert azért ott nagyon sok férfi dolgozik, és hát itt még mindig kevés volt az előadók, kevés volt a közösség soraiban a férfi.
1: Hát szerintem egy kézen meg lehetett számolni. Abszolút. Abszolút egy kézen meg lehetett számolni. Igen, mondjuk a moderáló, tehát a politikusok beszélgetését moderáló politológus férfi is jelezte, hogy az ő szakmájában is nagyon alul képviseltek a nők, tehát valóban így ilyen deduktív alapon kikövetkeztethető. Ezt nem azért kérdezem, hogy na meg vagytok, mert ez azt gondolom őket minősíti, tehát a lehetőség megvolt. Azt én remélem, hogy tudtak arról, hogy lett volna ez a lehetőség, hogy itt legyenek, de mondjuk igazából ezzel csak persze ráerősítettek arra, amit aztán később a politikusok is mondtak ezen az eseményen. De kétségtelen, hogy érdeklődés az eléggé jelentős volt, ami viszont nem jellemző tipikusan, tehát hírből vagy személyesen már néhány ilyen minisztériumi nőügyi rendezvényt már megtapasztaltam, és általában nagyon-nagyon alul látogatottak, tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez az átlagosnál is jobban sikerült?
0: Hát két dolgot emelnék ki, amivel próbáltuk egy picit biztosítani azt, hogy tényleg jöjjenek emberek. Az egyik egy apró technikai dolog, de szerintem nagyon fontos, pont az ilyen témájú konferenciáknál. Ugye ezek napközben vannak. Igen. Hétközben, napközben, amikor az emberek dolgoznak, vagy mondjuk a gyesen levő szülők, azok meg gyesen vannak a gyerekeikkel. Nyilván azért vannak akkor, mert a köztisztviselőknek ez munkaköri kötelessége, vagy egy politikusnak, hogy elmenjen egy ilyen fórumra és ott felszólaljon. Mi most itt elértük, hogy volt gyerekfelügyelet, hogyha valakit azt tartott volna otthon, hogy nem tudja hova tenni a kisbabáját, akkor ettől el tudott volna jönni. Illetve, hogy megpróbáltunk egy kicsit, bár nem mi voltunk a szervezők, mi csak az ACS géberek voltunk, megpróbáltunk diplomáciai eseményt faragni a dologból, azzal, hogy elhívattuk a svéd nagykövetasszonyt, Cecilia Björnert, ugye a svéd elnökség volt most januárig, és hát a svédek amúgy is elég jól állnak nemek egyenlősége szempontjából, erre komoly állami stratégiájuk van. Nem csak a vikingvér dolgozik ott, hanem komoly technikákkal érik el, hogy ez javuljon náluk. És eljött a spanyol nagykövet is, ugye most spanyol elnökség van, illetve a belga konzul. Ez ugye azért fontos, mert most már a trió elnökségben, elnézést, egy év múlva Magyarország lesz az elnöke az Európai Uniónak. Ez is nyilván azért vonzott közönséget.
1: Igen, és azt gondolom, hogy legalábbis a svéd nagykövetet például hallottam, és az ő előadása mindenképpen elég érdekes volt, és hát aztán később a mi politikusaink reagáltak is rá. Azt hiszem, hogy elhangzott a nem szabad figyelmen kívül hagyni a kontextust, vagy valami hasonló ilyen bevezetést azzal kapcsolatban, hogy miért reménytelen, hogy Magyarországon ezt megvalósítsuk. Ugye a svéd nagykövet az többek között arról beszélt, hogy ők már tényleg sokat elértek, de hát ez még messze nem elég, és hogy például most ők is Norvégiától óhajtanak példát venni abban, hogy bevezessék azt, hogy a bizonyos méretűnél nagyobb cégeknek a felügyelő bizottságában, vagy az igazgató tanácsában kinek milyen van, abban is nemi kvóta legyen, ami ugye Norvégiában már adott, a svéd kormányzat az egyelőre csak álmodik erről.
0: Igen. És hát a politikai kvótán meg a svédek már túl is vannak, mert hát volt igen. Egy idő, amikor volt ilyen pártkvóta, most már nincs rá szükség, mert 45%-a a képviselőknek az nő a svéd parlamentben.
1: Hát ugye ők már tényleg abban az állapotban vannak, amikor egyszerűen olyan a társadalmi közeg, hogy nagyon-nagyon kínos lenne egy pártnak, amelyik nem így indul. Tehát rettenetesen kellene próbálnia magyarázkodni, mert hogy biztos számon kérnék rajta, és nem nőjogi aktivisták, hanem a hétköznapi női és férfi választóik tartanák ezt rendkívüli módon furcsának.
0: Hát ez érdekes, amit mondasz, hogy milyen a társadalmi közeg, vagy milyen az a közeg, ahol egy politikus például mozog, hogy nem véletlenül találtuk ezt ki, hogy a politikusi beszélgetés, tehát volt egy olyan része ennek, amikor összeültettünk politikusokat, politikai elemzőkkel, fiatal politikai elemzőkkel, hogy beszéljenek erről a kérdésről. Valójában a kvótát vitatták meg végig, és hát természetesen így a választások előtt két hónappal egyfajta kis választási speech-ek hangzottak el. Most ezt direkt úgy szerveztük, hogy egy nő, egy férfi, egy nő, egy férfi jöjjön el. Végül is csak két párt szerepelt, a két nagy párt, tehát két MSZP-s és két fideszes politikus volt ott, és az elemzők is egy fiú volt és egy lány. És hogy hát a közönség is igen, mondjuk nemek egyenlősége barát volt, azt elmondhatom, és ahogy az elején elindult egy kicsit nekem ilyen rossz ízű jópofizás a férfi politikusok részéről, hogy hát nem szolgálták fel őket kávéval a női politikusok a szünetben, akkor most ugye megengedi a közönség, hogy ők szolgálják fel a kedves politikus kolléganőket kávéval, és akkor volt egy ilyen kis játék, tehát ezen nem nevetett senki igazán, vagy csak kényszeredetten, és nagyon érdekes volt figyelni, ahogy az egész beszédmód, meg a viccelődések egy másfajta irányba mentek, és hát mindenkiről kiderült, hogy bár maga a kvótajavaslat szerintük akkor politikai formájában hát nagyon rossz volt és káros volt, de hát egyébként természetesen a nőknek helye van a politikában, és ez nagyon fontos, és hát ha valaki nem is értett egyet ezzel, de ő egyébként megszavazta, tehát hogy attól, hogy nők, férfiak egyenlő, pontosan egyenlő arányban ültek ott kint, szerintem egészen másként beszéltek. Nem tudom, hogy erről mi volt a véleményed.
1: Hát én azt is gondolom egyébként, hogy az, hogy ennyire másképp beszéltek, abban rendkívül nagy szerepet játszott az is, amit ők maguk is említettek, hogy a politikusokról a közvélemény azt tudja, amit a médiumok tematizálnak velük kapcsolatban. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy amikor éppen valamiben, és egyébként ez elég gyakran előfordul, hogy különösen ilyen technokratább dolgokban meglehetősen nagy az egyetértés a parlamentben, akkor arról nem tudósít a sajtó. Tehát, hogyha egy bizottsági ülésről úgy lép ki az elnök és az alelnök, ugye, aki ugye tipikusan két ellentétes irányzékú pártnak szokott lenni a képviselője, hogy megegyeztünk, kisimítottuk a problémákat, és mindannyian támogatni tudjuk, akkor ez nem jelenik meg a hírekben. Tehát egyrészt kifejezetten a médiumok is a politikai botrányokra buknak, és gerjesztik azt a fajta elképzelést, hogy itt ilyen rettenetesen egymás embernek farkasa a magyar politikai életben. És nyilván erre megreagál is a magyar politikai élet azzal, hogy ha így lehet bekerülni a médiumokba, akkor nyilván ebből kell többet mutatni. És hát eznek egy ellentétes helyzetét láttuk itt most szerintem, ahol ezek a politikusok is pontosan tudták, hogy ez nem nagyon számíthat média érdeklődésre. Én a legelején nem tudtam ott lenni, nem tudom, hogy akkor csattogtak-e kamerák, meg ilyesmik.
0: Hát kamerák ott nem, fotózott valaki, aki gondolom, hogy az SMM-nek a fotósa volt.
1: Igen, tehát erre gondolok, hogy nem jelent meg újságírók hada, aki mikrofonokat és nyomott az arcukba, és vakukkal villogtatott, tehát ebből ők is pontosan levették, hogy ez itt most nem lesz, ez egy korlátozott nyilvánosságnak készül, és ezért viselkedhetek úgy, ahogy nagy valószínűség szerint általában szoktak egymással emberek, akik egyébként igen hosszasan be vannak zárva egymással általában fizikailag egy helyre, és a büfében meg a WC-n is összefutnak, tehát így nem lehet folyamatosan ilyen haj meg utállak szemét, vagy bunkó, vagy üzemmódban működni természetesen, vagy nem mind ilyen természetesen, úgyhogy ez nagyon jól lejött ez a része a dolognak. Sokkal lájtosabban kampányoltak is, azt gondolom, mint tették volna, hogyha azt gondolják, tehát a picit azért ment, hogy persze A párt mondta, hogy ők most mennyire jól csinálják, B párt mondta, hogy ők mennyire másképp csinálnák, de nem volt annyira konfrontatív, és azt gondolom, hogy ez a fajta minőség is átjött. Ami nekem azért is volt érdekes, ha így belegondolok, mert hogy nagyon gyakran elhangzik az én általam nem túl kedvelt érvelés a nők politikai részvétele mellett, hogy ez egy minőségi különbséget jelentene, mert hogy a nők azok...
0: Igen, hogy lágyabbak, és
1: hogy
0: megváltoztatja az egész beszéd stílust.
1: Igen, és egyrészt azt gondolom, hogy az önmagában is diszkriminatív, hogyha valami külön feltételt szabunk a nők politikai jelenlétének, mert hogy láthatóan a férfiak politikai jelenlététől nem várja el senki, hogy attól valamilyenebb legyen a politikai élet, hanem az adott, hogy ők vannak, és ez önmagában diszkriminatív, hogyha a nők esetében ez felmerül. Másrészt pedig látható, most számomra ez világossá vált, hogy az bőven elég, hogyha nem nincsen annyi kamera, meg nem azokat az embereket küldik, akiknek az a szerepe, vagy a szerepleosztása is a párton belül, hogy ők legyenek a úgymond a pitbullok, mert mindegyik párt tart ilyet ezekre a média fellépésekre is.
0: Még egy, ha már ugye a Tilos Rádió is egy médium, akkor tematizáljuk azért azt is, hogy számunkra a legörömtelibb esemény az volt, hogy az Európai Női Lobbinak, az EVL-nek az elnöke el tudott jönni erre az eseményre, és megismerhette őt a magyar közönség, Brigitte Trinz, egy német asszony, aki az EVL-nek a vezetője, és előadta, hogy az Európai Unióban mikért lobbizik ez a civil ernyőszervezet, milyen helye van ott az európai intézmények között, milyen témák futnak most. Hát én nagyon remélem, hogy ezt sokan levették. Mi nagyon szerettük volna, hogyha európai parlamenti képviselők is, egy férfi, egy nő, mind a két nagy kinti pártból részt vesz ezen az eseményen. Sajnos ez nem így történt, mert hát ők azért eleve alapvetően az európai parlamenti képviselőkkel dolgoznak az EVL-nek a brüsszeli titkársága, és mi lennénk azok, akik itthon a terepen pedig dolgozunk a mi kis magyar képviselőinkkel. Nem tudom, neked mi volt a véleményed az előadásáról, vagy hogy hogyan fogadták szerinted a...
1: Hát azt gondolom, hogy úgy tűnt, hogy ezért jó, hogy ez így a tisztázódott számukra, hogy pontosan mi ez a szervezet, mert hogy így eléggé megfoghatatlan többek számára. Bennem így önös érdekként még most így azt tartom fontos információnak, hogy Brigitte nem csak, hogy egy német, de a K német eredetileg, tehát én számomra például nagyon fontos, hogy most olyan elnöke van az Európai Női Lobbynak, aki az újonnan csatlakozott, sőt konkrétan a posztszocialista országoknak a valóságáról egy picit így saját bőrön több információval rendelkezik, mint mondjuk mások.
0: Hát úgyhogy, igen, ebben teljesen egyetértek.
1: Azt gondolom ez is, bár ő ezt ott nem hangsúlyozta, vagy nem mondta semmilyen módon, szerintem egyébként nem lett volna rossz, de hát megértem azt is, hogyha nem gondolja ő, hogy ezzel kellene neki ottan, vagy nem, nyilván ő nem a saját személyét képviselte, hanem egy szervezetet. Hogy is mondjam, azt akartam még csak kérdezni, mert ugye voltak a végén ilyen kerekasztal beszélgetések is, ahol már be tudtak lendülni a résztvevők is, és aktívabban részt venni, és arra lettem volna még kíváncsi, hogy arról tudnál-e pár szót mondani, hogy mert igen, talán hát egy picit ilyen jobban kiderült, hogy a résztvevőknek milyen folyamatai voltak egész nap.
0: Ezt én sikernek könyvelem el, hogy az ebéd után, ami sok volt és finom, nem rohant el mindenki, mert általában ez jellemző, sőt, a politikusok közül is az egyik az ott maradt a szekciókra. Három ilyen szekciót terveztünk, a nők és férfiak a médiában, nők és férfiak a politikában, illetve gender mainstreaming az EU-ban. Ugye ez a gender mainstreaming, ez a nők és férfiak egyenlőségének a stratégiai elve az államigazgatásban és mindenféle tervezésben, meg végrehajtásban. Ezt a szekciót vezettem én, ezt az utolsót, a gender mainstreaming az EU-ban, és sokan voltak mind a három szekcióban. Uh-huh. Nagyon sok fiatal, aztán beültek civilek is, de pénzügyminisztériumból is ült nálam például két köztisztviselő, akkor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől is beült valaki, tehát hogy szakemberek is jöttek. És itt leginkább egyébként arról beszélgettünk, hogy a trió elnökség alatt milyen témák fognak felmerülni, és amikor Magyarország lesz az elnök, akkor felmerülő két nemek egyenlősége témát, a káros sztereotípiák elleni küzdelem, illetve a munka-magánélet összeegyeztetése, ezt milyen formában próbálja majd Magyarország abszolválni, arról azért nem tudtuk meg túl sokat, mert egyelőre még a tervezés fázisában van ez a dolog.
1: És volt itt is, aki esetleg a résztvevők között aggódott, hogy a káros sztereotípiák elleni fellépés azzal járna, hogy betiltják majd, hogy a kislányok az óvodába szoknyát hordjanak? Vagy?
0: Azt hiszem, hogy ez múlt csütörtökön volt ez a konferencia, szerintem ez a hír, ez akkor, hogy később jött elő, és akkor ott azért úgy láttam, hogy értő fülek vannak, tehát ha ez már hír lett volna, akkor is reggel valaki olvasta volna az újságban, akkor se biztos.
1: Hát én feltételeztem, hogy önállóan is juthat valaki erre az elképzelésre, hogy...
0: Nem, azt hiszem, hogy itt úgy tűnik, hogy a sztereotípia szót azt értették annak eredeti jelentésében, mi szerint az nem
1: egy
0: jelleget jelent, hanem valamiféle rossz, káros dolgot, ami akadályozza az embereket, nem pedig olyat, ami hát Istenem.
1: És ami
0: szeretem, akkor rózsaszint és szoknyát akarok hordani, hogy nyugodtan hordjak szoknyát.
1: És ami rendkívül fontos, hogy nagyon gyakran képezheti diszkrimináció alapját, vagy egész pontosan ürügyévé válhat a valamilyen fajta diszkriminációnak. Azért többek között ezért károsak ezek a sztereotípiák.
0: Még egy dolgot jegyeznék meg, igen, ha már itt a gender mainstreamingről beszéltünk, amit teljesen téves interpretációban olvas Magyarország 50%-a, amit nagyon sajnálunk, hogy az én tudtommal ez a konferencia volt a debütálása a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét elősegítő nemzeti stratégiának, ami egy 10 éves program, egy kormányhatározat formájában lett nyilvános 2010. január 21-én a Magyar Közlöny január 21-i számában meg lehet nézni, és nem tudunk mi arról szakértők, vagy így női civilek, hogy ezt bárhol tartottak volna erről sajtótájékoztatót, mert ez a minisztérium dolgoztatta ki. Uh-huh. Tehát a Szociális és Munkaügyi Minisztérium több éves munkafolyamata volt ez, amiben civileket is bevontak.
1: Hát ilyen szerények ezek szerint, nem, nagyon szerények, nem verik és, nagy dobra.
0: Igen, és itt az államtitkár, aki az esélyegyenlőségért felelős, sőt Rauch Editnek hívják, ő beszélt erről részletesen, illetve a miniszter Herzog, miniszter úr is utalt erre, mert hogy ennek is egy fontos részét képezi ez a gender mainstreaming, de nem ezt a szót használták már, hanem ezt a bizonyos nemek egyenlőségének a stratégiai elve, ami egy elég jó fordítás egyébként.
1: Én épp akartam mondani, hogy rendkívül üdvözlöm, mert én már számtalanszor láttam embereket, akár csak a gender vagy gender szó hallatán is teljesen és totálisan és véglegesen bezáródni. Tehát ez az ország nem az az ország, ahol bár meddig el lehet jutni idegen szavakkal, hogyha csak az nem valamilyen trendi márkanév, ami éppen menő valakiknek
0: hát
1: a körében.
0: Igen, úgy, én örültem, hogy ezt kitalálták, mert nagyon bonyolult körülírása volt egészen mostanáig, tehát az a nemek egyenlősége stratégiai elv. Egyébként ez egy államigazgatási technika, tehát nem egy... Nem is fogom akkor megismételni ezeket a káros sztereotípiákat, hogy mi is lenne az a gender mainstreaming, ami nem, de hogy nem, hát a lányok majd továbbra is, ha akarnak, akkor járnak szoknyába. A kisfiúk meg valószínűleg majd csak akkor, hogyha az már mainstream divat lesz, hogy a fiúk is járjanak szoknyába, de hogy nem teszi a minisztérium ezt kötelezővé.
1: Igen, ez meglepő is lenne, azt gondolom, ha ilyet tenne. Ennél szebb végszót azt gondolom nem is lehetne. Nagyon szépen köszönöm Juhász Borbálának, hogy megosztotta velünk a Választók Neme című konferenciájának a tapasztalatait, és hát további hasonlókat kívánok
0: így van.
1: Neked
0: köszönöm
1: és magunknak
0: szépen.
1: Is. Viszont szia!

0: A Tilos Rádiót halljátok a 90.3-an. Azon belül is a drágám hol a vacsorámat, ahol mielőtt áttérünk a következő nagy témánkra, még van egy apróság is, ami kötődik az előbb emlegetett konferenciához, és ezt majd mindjárt meg is beszéljük. Halló, hallgató!
1: Halló! Sziasztok, vagy jó napot kívánok, Bárdos Dálk Ági vagyok.
0: Szia!
1: Csak annyit szeretnénk mondani az előzőekhez és elsősorban az előző megszólalóhoz, aki az interjúban, vagyis a telefonba bejelentkezett, ki volt ő?
0: Juhász Borbálának hívják, és ő a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség egyik elnökségi tagja.
1: Nagyszerű. Tehát én azt mondom, hogy tök mindegy, hogy nő vagy férfi van ott azon a helyen, ahol van, hogyha demagóg. Tehát például ilyen, hogy pozitív meg negatív sztereotípia, ez egy akkora baromság. Tehát mi az, hogy negatív sztereotípia? Mi az, hogy 2002-es újabb rendszerváltással? Őszintén szólva, én azt mondom, hogy gondolkodó emberek jöjjenek, akik végig is gondolják azokat a dolgokat, amiket mondanak. Hát én kíváncsi lettem volna, hogy egy nemzetközi konferencián mondjuk mit szólnak, hogy 2002-t rendszerváltásnak hívja valaki, nem kormány. És így tovább, de ez a negatív sztereotípia, az meg teljesen, nézze már meg valaki, hogy az interneten, hogy mi az a sztereotípia, könyörgöm. Tehát az ilyen apróságok fölött én nem siklanék el, mert ez nem apróság.
2: Akkor köszönjük, hogy te nem siklottál el.
0: Hát jó.
2: De ez olyan mediász rész. Lett vége, de nem van.
0: Igen, nem tudom, megszakadtam, nem mi szakítottuk meg, esküszöm.
2: Ha csak a Béla a titokban.
3: Sohasem.
0: Nem, meg... Minden esetre akkor azt ott tartottunk,
2: köszönjük,
0: hogy
2: szépen
0: köszönjük szépen a hozzászólást egyrészt. Szerintem egyébként káros sztereotípiákról volt szó.
2: És neked hát... abszolút vannak pozitív sztereotípiák, tehát az, hogy igen. A nők kurva jó fejek, ez egy pozitív sztereotípia lenne, mert nyilván pozitív dolgot állít egy csoportról, viszont tehát értelmetlen meg sztereotípia.
0: Igen. Na jól van. Ott tartottam az előbb, hogy ehhez a témához kötődik, hogy beesett a postaládámba a Geo magazinnak a legfrissebb száma, amelyiknek a társadalom tudományi szekciója az ezúttal kifejezetten a nemek egyenlőségével kapcsolatos különböző témákkal foglalkozik. Notabene két nagy cikk van, és a címlapcikk is egész pontosan a nők politikai részvételével foglalkozik. Hát annak persze egy ilyen, hogy is mondjam, maradjunk a poptudományos megfogalmazásnál. A nők, amikor kormányoznak címmel, gyakorlatilag a...
2: hajóskapitányokról...
0: Nem, természetesen nem a hajóskapitányoktól, hanem Hatshepsuttól, aki ugye a korábbi női fáraó volt, mert Kleopátra egy sokkal későbbi volt, de a Hatshepsut fáraó nőtől egészen Jadranka Kozor horvátországi miniszterelnök nőig felsorolja gyakorlatilag. És ami szintén fontos, hogy nagyon sok kontinensre kiterjedően, tehát az Amerikák, Távol-Kelet, Közel-Kelet, Európa, tehát amiről csak egyáltalán van valami fogalom, arról felsorolja, egyrészt összefoglalja a nőpolitikát. Erika kicsit fanyalgott ezen, itten a szünetben. Én azt gondolom, hogy azoknak, akik nem nagyon rendelkeznek ismeretekkel ezekkel a témákkal, az egy ilyen nagyon kellemes összefoglalás, és nagyon-nagyon korrektul írja le tényleg egyrészt a nőtörténelemnek a politikai vezetéssel kapcsolatos részét, és nagyon jó példákat hoz arra, hogy valóban történelmi példákat hoz arra, hogy egészen azokban a korokban is, amikor elvileg még elképzelhetetlen lett volna, hogy egy nő bármi más csináljon, mint hogy házi munkát végezzen, meg a gyerekneveléssel foglalkozzon, hogy már azokban a korokban
2: nem,
0: is.
2: Nem, mert szerintem ebben pont ez volt, vagyis hogy bocsánat, hogy így nem, de nem csak, vagy főleg nem, hanem szerintem ami ebben érdekes volt az, hogy első Erzsébet az elsősorban nem nő volt, hanem az uralkodó osztály tagja, és hogy maga ez az egész koncepció, hogy a nők az egy társadalmi csoport, ez értelmetlen volt akkor, amikor a társadalmi berendezkedés fő szervezőelve az az osztályhierarchia, meg a, tehát hogy a nyilván a feudális államrend volt, és nem az volt, tehát hogy egy jobbágynő, meg egy arisztokrata nő között semmi azonosságot nem fedeztek föl. Nyilván tudta mindenki, hogy mind a kettő vérzik, meg szül, meg szoptat, de ez nem volt része a mindennapi témáknak, mert egyszerűen lényegtelen volt, mert az, hogy ki vagy, az azt, nem azt jelentette, hogy mi van a lábad között, hanem hogy hova születtél.
0: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy mind a kettő szerepet játszhatott, illetve a különböző társadalmakban nyilván különböző mértékben, mert különben nem kellett volna egy-egy férfi uralkodónak olyan nagy harcot vívni azért, hogy amikor világos volt, hogy csak női leszármazottja lesz, akkor ugye az majd átvehesse a trónt.
2: De hogy másképp, tehát hogy ott a házasodás miatt volt az egész buli, hogy meg az adott osztályon belül, persze, hogy nem lettek volna nők férfiak közötti hatalmi különbségek, csak hogy nem úgy volt, mint ma, tehát hogy nem egy demokratikusan választott, és a nők azért ne legyenek, mert irracionálisak, vagy ilyesmi, hanem akkor teljesen más dolgok.
0: Nem, ez számomra csak arra egy jó empirikus példa, hogy ha valaki ma azt mondja, hogy a nők erre alkalmatlanok, akkor számtalan példa van arra, hogy nagyon is alkalmasak voltak számosan, tehát hogy így a történelmen és földrészekre nézve is számtalan helyen ott voltak. Az például megint csak egy nagyon érdekes dolog, ugye, hogy említettem pont Hatshepszutot, mint a legkorábbit, aki a Krisztus előtt 1479-1458-ban volt fáraó, hogy például az ő esetében egy érdekes aspektus ennek, hogy a saját idejében, saját maga által állítatott szobrok nagy részében ő férfiként van ábrázolva, vagy vannak ilyen átmeneti figurák, tehát hogy eleinte nem, és aztán ahogy stabilizálni próbálta a hatalmát, vagy valami egyéb oknál fogva. Úgyhogy ezek ilyen érdekes aspektusok persze.
2: Ez egész tök érdekes, meg tök hasznos, csak azt a női liberális hitet képviseli, hogyha valami tényeket leszögezünk, akkor attól megváltoztak az attitűdök. Miközben Magyarország eddig sem volt titok, hogy első Erzsébet az egy királynő volt Angliában. Eddig sem volt titok, hogy Nagy Katalin egy cár volt Oroszországban, és mondjuk Magyarországon Mária Terézia még csak olyan iszonytatóan távoli múltba sem vész, hogy ne lehetett, tehát hogy az az állítás, hogy a nők alkalmatlanok a politikára, eddig is rendkívül csuklóból megszáfolható
0: ez kétségtelen tény. Én nem tudom egyébként, hogy mennyire akarnak, vagy persze lehet, hogy ez lenne az elképzelés, hogy ezzel emberekre, hát én azt gondolom, hogy ez inkább, és nyilván azért is ebben a műsorban ajánlatom, ez inkább olyanoknak tud hasznos lenni, akik találják magukat olyan személyes beszélgetésben, ahol ez fölmerül, hogy kapjanak, amit zsigerből tudnak, hogy ez hülyeség, kapjanak néhány érvet is hozzá, vagy ilyen belső megerősítésnek. Tehát szerintem arra tud jobb lenni. Illetve van benne egy kis, mert ugye ebben is jó ügyesek azért, hogy azért tettek ehhez a társadalomtudományi cikkhez egy kis természettudományos mellékletet is, amelyik a különbözőség mítosza címet viseli, és hát erre azért akartam volna különösen fölhívni a figyelmet, mert én emlékszem is, hogy pár éve egyszer ebben a rádióban is valaki azzal jött, hogy de neki egy nem tudom hány ezer oldalas könyve van arról, hogy a nők adja különböző. De az is biztos, hogy persze hát egyébként, hogyha megnézzük a számos könyvtárakat, hogy mi mindenről írtak könyveket az évek során, akkor persze azt gondolom, hogy ez nem egy érv semmi mellett, de az minden esetre ebben a geocikben szerepel egy külön kis keretes írásnak mondhatnánk arról, hogy miért gondolják ma a mainstream természettudósok, hogy valójában mítosz a női agy és a férfi agy különböző képpen működése, és hát a különböző kutatásoknak és azoknak a kritikáját foglalja össze. Ugye az, amiről mi is szeretünk itt mindig beszélni, hogy valójában például az újszülött vizsgálatoknál, ha a felnőttek tudják, hogy milyen nemű az újszülött, akkor az ő viselkedésükben megjelenő elvárások olyan mértékben képesek a csecsemők viselkedését is befolyásolni egyrészt, másrészt pedig a megfigyelésüket fogják legjobban befolyásolni, tehát olyan mértékben szeretnék igazolva látni a nők és férfiak különbözőségét, hogy eleve olyasmiket fognak megfigyelni, vagy leírni, ami visszaigazolja az ő elképzelésüket, amire ugye az ilyen dupla vak kísérlet volt egy kiváló példa, amikor ugyanazokat a gyerekeket különböző neműnek álcázva adták oda a csecsemőket a megfigyelőknek, akik azt hitték, hogy ők megfigyelők, holott valójában ők kísérleti alanyok voltak, és hogy ugyanarról a csecsemőről egészen másokat írtak le a felnőtt megfigyelők, amikor kisfiúnak és amikor kislánynak gondolták azt a csecsemőt. Tehát ez, tehát a, és a másik, ami szintén nagyon érdekes egyébként, és ez nem csak a nemekről szól, azt gondolom, hanem egy picit a, az iszlamofóbiáról is, ha már itt egy antidiszkriminációs héten vagyunk, hogy, hogy a másik nőkkel kapcsolatos cikk az egy olyan női csoportról szól, akik Marokkóban a Koránt tanítják, és hogy az lenne a szerepük, ezt a marokkói király döntése alapján mostantól ott nők is taníthatják a Koránt, és hát erről szól a cikk. Én azt gondolom, hogy egy olyan világban különösen, ahol a megint csak a terrorcselekmények és az ezt feldolgozó különböző filmek és filmsorozatok rendszeresen egy bizonyos színben tüntetik föl az egész iszlám világot, ami egyébként rendkívül bizarr, ha belegondolunk, hogy mindannyian hogy meg lennénk sértődve, hogyha pár keresztény hátterű terrorista alapján az egész kereszténységről gondolna valaki valamit, aminek legalább annyi történelmi alapja lenne, mint az iszlámot erőszakosnak, és nem tudom milyennek gondolni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos ez a cikk is, hogy egyrészt az iszlám, amelyikről szintén az az egyik ilyen elképzelés, hogy az úgy, mint olyan elnyomja a nőket, nagyon fontos látni azért azt is, hogy, hogy ez is nagyon-nagyon sokféle valójában, és hát egy hatalmas területről, meg nagyon-nagyon sok emberről van szó, és hogy őket épp ugyanúgy nem lehet leírni egy, két vagy akár három jelzővel, mint más vallások képviselőit. Hát ennyit a kis cikkajánlóról, és egy rövid szünet után folytatjuk a másik nagy témánkkal.

0: Jótékonysági felhívás következik. Tilos Rádió, a te adód. Kérjük, rendelkezz javunkra személyi jövedelemadód 1%-áról. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18-00-24-54-2-43. Jól vésd az eszedbe az alábbi két dátumot. Február 15-e. Ha egyéni vállalkozó vagy, az 1%-ról rendelkező nyilatkozatodat az adóbevallásoddal együtt küld el február 15-éig. Ha adóbevallásodat munkáltatód vagy az APEC készíti el, akkor az erről szóló nyilatkozattal együtt kell rendelkezned 1%-ot sorsáról, szintén február 15-éig. Május 21-e. Ha az adóbevallásod te magad készíted, akkor a nyilatkozatot az adóbevallással együtt május 21-éig ad postára. A rendelkező nyilatkozatot minden esetben zárt borítékban, névvel, címmel, adóazonosító jellel ellátva, és a hátoldalán, a ragasztáson keresztbe aláírva kell leadni. Jótékonysági felhívást hallottatok!
1: A drágám, hol a vacsorámat halljátok a Tilos Rádióban, a mai adás készítői egyébként Tóth György és Kis Péter Erika, a DJ pultnál pedig Mérvadó Béla segít a zenével. És a másik téma, amit még beharangoztam az elején, az ez a bizonyos eredeti angol nevén Political Correctness, PC-nek rövidítik ebből magyarul is sokan, illetve hát néha mondják, hogy politikai korrektség, de az BNN is hangzik.
2: De ez nem gátolja meg.
1: De senkit nem gátol meg. Én azt gondolom, hogy ahhoz képest, tehát hogy én is nagyon gyakran találkozom ezzel a kifejezéssel Magyarországon, tipikusan olyan kontextusban, amikor valaki éppen arra készül, hogy valami rémbunkó dolgot mondjon, de próbál erre valamilyen módon felmentést találni, nem? Hogy igazából úgy állítja be, mintha most nagyon bátran megküzdene egy
2: óriási nyomással.
1: Óriási nyomással, vagy egy valamilyen fajta mainstream ideológiával szemben, és hogy ő most bátran mégis kimondja a mondani valóját. Én magam egyébként úgyis, mint valahai amerikanisztika hallgató, találkoztam valódi PC-vel is egyébként, és találkoztam azzal is, notabene emlékszem egy ilyen amerikanisztika nyári egyetemre Prágában, amit ilyen egy rendkívül konzervatív amerikai egyetemnek a tanárai tartottak, és ott például számomra nagyon-nagyon világos lett, és nagyon jól átjött ezek az emberek, ami a szókincset illeti, tökéletesen PC módra beszéltek, és mégis teljesen átjött az is, hogy ők valami egész mást gondolnak erről egyébként. Bár nyilván mondom, a szavak szintjén ezt nem lehetett volna megfogni, csak a kontextusok, a hangsúlyok és minden egyébből világos volt. És például az volt a tapasztalatom, hogy azt ilyen rendkívül zavarónak és ijesztőnek is találtam egyúttal. Ilyen, nem tudom, a sikamlós kélgyó jutott eszembe, azt hiszem leginkább arról a helyzetről, amikor valaki gyakorlatilag ilyen eléggé nyíltan a viselkedéséből az jön át, hogy hát tudom, hogy nekem most így kell viselkedni ahhoz, hogy elfogadható legyek, de azért mind a ketten tudjuk, hogy igazából én ezt egy baromi nagy hülyeségnek tartom. Hát ezt gondolom én a PC-ről, és ezért, amikor Erika mondta, hogy erről jó lenne beszélni, és talált egy jó kis cikket is ez a témához, akkor mondtam, hogy nosza, úgyhogy...
2: Sziasztok, kedves hallgatók! Már eddig is beledumáltam, tudom, csak így a háttérből. Az van, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon régi terv, és a téma igazi szakértője, aki volt már ugyan a mi műsorunkban, csak akkor más témában, Barát Erzsébet, egyetemi oktató, ő egyszerűen nem képes ilyen szeltet délelőttönként itt lenni mindenféle egyéb okok miatt, úgyhogy évek óta húzódik, és a végső lökést azt egy teljesen váratlan ilyen esemény adta meg nekem. Egy ilyen dolgoznunk kéne, de rohadtul nincs kedvünk típusú napon, amikor éppen a Tilos Rádió archívumában, illetve a Tilos oldalon hallgattam régi műsorokat. Azt hittem, hogy leesem a székről, mert az általam most minden iróniától távoli módon komolyan nagyon-nagyon-nagyon nagyra becsült Pillangó első látásra című műsornak egy 1000 milliárd éves, valami 1999-es adását hallgattam éppen otthon. És akkor a Simó Gyuri, aki most ugye így revivalben van a Kedreggelben, azóta üvöltő 40-es, nem tomboló 40-es lett. A Simó Gyuri ilyen teljesen fölháborodottan egy újságcikket így dühösen hajlítgatva a mikrofon alatt, így mondta, hogy ez mekkora baromság, hogy Magyarországon úgy tesznek egyes újságírók, mintha nálunk valaha lett volna egy PC mozgalom, ami annyira elhatalmasodott, hogy az ellen most már fel kellene lépni, és a vadhajtásait le kellene nyesegetni. Miközben a valóságban Magyarországon egyáltalán semmiféle PC mozgalom nem volt. És hogy ez mekkora baromság, hogy így, tudod, amikor a feminizmus még soha nem érkezett el Magyarországra, de a feminizmus ellen hatását azt lelkesen fordítva, tehát hogy így lefordítva a nyelvet, mindent így.
1: Igen, a 80-as évekből eléggé jól meg is lehetett élni az antifeminizmusban Magyarországon.
2: És ezt a Simó Gyuri, aki a véres szájú feminizmussal, szerintem kevéssé volt vádolható 1999-ben sem, és most sem. Persze nem tudom, hogy ő azóta is tartja ezt az állítását, de hogy így az volt ez a végső lökés, hogy na, akkor mégiscsak a Tilos Rádióban kéne beszélni a PC-ről. Amellett, hogy szerintem ez ízgi, meg érdekes. Főleg azért, mert hogy az egész nyelvhasználat, meg hogy a nyelvhasználat az miért fontos, vagy miért nem fontos, az nyilván egy rádióban eléggé magától értetődő, hiszen hogyha olyan baromira mindegy lenne, hogy hogyan beszélünk, akkor nem lett volna néha bezárva ez a rádió hónapokra, és társai.
1: Valószínűleg igen, ez is egy lényeges dolog. Nekem még most az jut eszembe egy anekdotaként ebbe a témába, csak mint ilyen személyes megütközés arról, hogy azért nyilván én, mint ilyen most már 10 plusz éve nőjogi aktivistaként működő valaki, egy eléggé speciális szubkultúrában élem a napjaim nagy részét, mert ebbe a közegbe is dolgozom, tehát így nyilván eléggé kicserülődött az ismeretségi köröm is egy bizonyos típusú közegre, és ezért amikor hirtelen szembesülök a rögvalóságnak bizonyos formáival, az nagyon meglep. Most a rögvalóság alatt nem feltétlenül azt értem, hogy a benzinkutas buzizik, mert ez... Ez belefér, de amikor történet, de rájöttem a minap arra, amikor egy joghallgató, tehát egy jogász hallgató jelentkezett hozzánk gyakorlatra. És
2: egy nők elleni erőszakkal foglalkozó civil szervezethez,
1: és mint egy off így megemlítette, hogy olvasott valamilyen cikkeket a homokosok mozgalmáról is, akkor azért így
2: pillanatra... Ugye elvettétek föl?
1: Emiatt és szokmások miatt, de egy az akkor egy kicsit olyan volt, mint hogy egy ilyen kőfalnak neki mentem volna a sötétbe hirtelen. Váratlanul ért, azt kell, hogy mondjam, hogy váratlanul ért. Leginkább az, és azt gondolom, hogy ettől PC-ség ez a dolog, vagy a PC hiánya, hogy láthatóan nem tudta, hogy ezt a szót legalábbis ott, ahol éppen ül, és akikkel éppen beszél, hát hogy ott
2: igen,
1: ezt nem kellene használni.
2: Igen,
1: tehát hogy nem, ő azt, vagy legalábbis abban a pillanatban úgy tűnt számára, vagy úgy tűnt számomra legalábbis, hogy ő azt gondolja, hogy ez egy megfelelő technikus terminus. Tehát, hogy ez nem egy értékítéletet, vagy ne adj is
2: fogalmak áttekintésére, hogy egy csomó dolog van, ami a mindennapi használatban keveredik, nyilván, mert hogy az emberek nem egyetemi tankönyvek bevezető fejezetei szerint élnek, és így az eddigiekből egyrészt ugye, hogy mi a PC, amit amúgy Magyarországon láttam már leírva rendesen magyarosan, tehát PC-nek így egy szóba. Ezen kívül az eufémizmus, ugye, amikor valami csúnyaságot így ilyen udvariaskodásból, vagy árudvariaskodásból, vagy effektíve tényleg valakinek az érzéseit, mit tudom én, megkímélendő, vattába csomagolunk, és hát ez egy kicsit ilyen körülírós, olyan fontoskodós is az eufémizmus, néha nem. Uh-huh. Tehát, hogy nem mondjuk ki az valamit, hanem így kenjük egy kicsit. És aztán van az udvariasság, amivel úgy igazából senkinek semmi baja nem lehet, mert hogy ez a hé, büdös kurva, vagy az elnézést asszonyom között nyilvánvaló, hogy a különbség az nem ideológiai és politikai, hanem hogy azért mégis kivel mit, és hogy mit engedünk meg magunknak. Tehát, hogy igen, erősen meghökkenne mindenki a villamoson, hogyha menj arrébb te, és így szólnának, vagy úgy, hogy elnézést engedjen el, tehát, vagy álljon félre.
1: Hát még az, ha APEC revízióra hívnak, az APEC ellenőr, hogy meglepődne, hogyha durva módon apostrofálod, miközben a életedet, mint egy a kezében tartja.
2: Álló!
1: Álló hallgató!
3: Sziasztok! Na, bocsánat, megint én vagyok, Berdözsel Kelgi, csak gondoltam, hogy olyan gyorsan rávágtátok, hogy igenis van pozitív sztereotípia, ha még úgyis a beszédmódnál tartunk, mert tehát valahol a PC-ség is ugye egy ilyen gondolkodás és beszédmódot jelent. Megnéztem, tehát itt van előttem kinyitva, és akkor kíváncsian várom, hogy a nőkre vonatkozó pozitív sztereotípiát az hogyan fogjátok most megfogalmazni. Sztereotípia gondolkodásbeli sablonok, tehát lehet-e pozitív sablon, lehet biztos szerintetek. Közkeletű és felszínes általánosító vélemény, közhely, klisé. Szerintetek akkor van nőkre vonatkozó pozitív közhely, klisé. Aztán torzításokon, túlzásokon és leegyszerűsítéseken alapuló negatív elképzelések, előítéletek együttese valamely csoporttal szemben. Tehát akkor várom, hogy a nőkre vonatkozó pozitív sztereotípiákról beszéljetek, ha van kedvetek, de nem muszáj.
4: Azonnal.
3: Csak én azt gondolom, hogy azért ez is demagógia, és ez sem PC, hogy hirtelen rávágni, hogy hát szerintem pedig vannak pozitív, és a nőkre vonatkozó pozitív, és akkor hallanám. Kösz.
2: Köszönjük szépen a hozzászólást.
1: Bár így egy kicsit nehéz beszélgetni, hogyha mindig megszakítja volna azután, hogy elmondtam.
2: Ja, igen. Hát igen, mert ő nyilván a rádióban akarja hallgatni a válaszunkat, és akkor majd újra telefonál, és akkor így. Uh-huh. Na szóval, hogy tehát az udvariasság az nyilván egy létező fogalom, és hogy ezt így a PC-vel összemosni lehet ugyan, de értelme viszonylag kevés. Mert hogy pont ez a, hogy ki a közösség, ki a közönsége. Tehát nyilván uh-huh. az egyetemi órádon másképp fogsz megszólalni, mint a kocsmában a barátaiddal. Ehhez mondjuk nem kell nagyon észlénynek lenni. És akkor ezen kívül van egy ilyen nagyon általános szó, vagy mi ez egy kifejezés ez igazából, amit én magyarul még nem hallottam, úgyhogy most tükörfordítani fogom. Angolul verbális higiéniának hívják, tehát nyilván ez egy általános, átfogó kifejezés, arra nézvés, hogy a nyelvnek, a nyelvhasználatnak, meg a szavaknak a megváltoztatására irányuló ilyen tudatos mozgalom. Ami sok volt, a PC, vagy amit sokan PC-nek hívnak, mondjuk így, mert még ez is egy külön aleset.
1: Olyat már hallottam, hogy anyukák azt mondták a gyereküknek, akik káromkodtak, hogy menj és most kiszappanna a szájadat, úgyhogy lehet, hogy a verbális higiénia ehhez a gyermekkori, vagy ebből szedte a szavát.
2: De hogy nyilván, tehát arra utal nyilván ez az elnevezés, amit a nyelvészek használnak. Nyilván nem minden nyelvész, meg nem minden területen, vagy nem minden ilyen területen, vagy nem minden ilyen irány, mihez szakmai irányból jövő

0: valószínűleg több, mert tudatos, nem? Vagy meg hát ez is, na mindegy, bocs, ez ugye elkever, de hogy a PC egyáltalán, azt mondtam, ez egy tök izgalmas történet, amit nagyon kevesen tudnak, és ezért a forrásomat most azonnal megnevezem. A forrásunk az egy Deborah Cameron nevezetű skót egyébként, nyelvész ő, tehát ő egy rendes nyelvész, egyetemen tanít, professzor, könyveket ír, cikkeket publikál. Ez az ő munkája. Ő írt egy könyvet, és a könyv egyébként maga is a verbális higiéniáról szól. Egy nagy áttekintő mű, és ennek egy fejezete, ami a nyelv és a politikai korrektség címet viseli. És ebben a könyvben ő maga is így mondja, hogy ez az ő tudomása szerint ő az első, aki arra vállalkozik, hogy utána nézzen, hogy honnan ered maga ez a kifejezés, hogy politikai korrektség, meg politikailag korrekt, és hogy kik használják, és kikre használják. És így arra jut, hogy nagyon nehezen található meg az eredete, részben azért, mert a 70-es években még nem volt internet, és nem voltak számítógépes szótárakhoz azt a szövegtestet összegyűjtő számítógépes programok. Hát teljesen véletlenszerű, vagy véletlenszerűbb volt a mainál, és kisebb mintával dolgoztak a szótárak is. De hogy úgy kb. A 70-es évekből jön, és hogy igazából egy ilyen, az ő állítása szerint, mondom még egyszer, mert hogy erről nincs tudományos konszenzus, mert ez nem egy gyakran felvetett tudományos kérdés, hogy honnan jön a PC, hogy ez egy ilyen balos társadalomjobbító politikai mozgalmaknak a totális belső lengje volt, hogy miszerint így egymásra használták, ilyen kicsit, amit ők tréfásnak gondoltak, arra, hogy ugyan van ugye egy politikai irányvonalunk, amiben hiszünk mindannyian, de hát ugye közben emberek is vagyunk. Tehát mondjuk a pártaggyűlésen is lehetett flörtölni, vagy hogy valaki bevallotta, hogy ő ugyan egy rendes szocialista, de hogy mit tudom én, van otthon takarítónője. És hogy ezekre használták szigorúan az ő belső köreiken belül ezt a szót, hogy ez eltér az irányvonaltól. Ez lehet, hogy így a magyar államszocialista nyelvhasználatból is megvan még ez a helyes irányvonal. Egyébként Deborah Cameron, meg
1: ez az egy értékrend megvalósítására való törekedés?
0: Hát ez a tudatosítása. Ez egy ironikus tréfálkozás, hogy... azzal, amikor azt mondod valakinek, hogy jaj, de elf, vagy azt mondták a 70-es években az emberek, hogy jaj, de elvtársnők. És így tudtad, hogy ők itt most épp az elvtársnő szóból gúnyt űznek, miközben a mindennapjaikban kellett ezt a szót használniuk. Annyiban más, hogy ők önként és dalolva voltak ennek a baloldali politikai mozgalomnak a részesei lévén, mindez az Egyesült Államokban zajlott. De ettől még így ez a, van egy politikai irányvonal, amit gondolunk mi erről, és akkor vannak a hétköznapok, amikor időnként meg így emberek vagyunk, és eltérünk az eszméktől, mert hogy mindannyian emberek vagyunk, és kész.
1: Igen.
0: És hogy ez egy ilyen belső használatra szánt cucc volt, amit ők soha nem vittek ki, és soha nem használták verbális higiénia célokra, igen, hanem vicces módon az úgynevezett ellenzék, vagy akit szerint ez az egész egy baromság, ők kezdték el erre a csoportra, meg az egész ilyen udvarias beszédre, meg a verbális higiéniára használni. És ez természetesen gyakorlatban úgy nézett ki, hogy ez az egész téma akkor merült föl, mert ugye ki hogy beszél, az is érdekes persze, egyre érdekesebb lett, hogy a média az egyre fontosabb lett az emberek életében, egyszerűen mert több formája volt, meg lett. Másrészt meg azért, mert hogy történtek ilyen gyakorlatias dolgok, miszerint például akartak felvenni mondjuk bizonyos nőket professzori pozíciókba, és erre ilyen kvótákat hoztak létre. Létrejött a pozitív diszkrimináció mondjuk a fekete bőrű diákok egyetemi felvételének előmozdítására. Tehát ez a nyelvhasználat, ez nem így a levegőben lógott, csak úgy, hanem ezekhez kapcsolódott, és így szép lassan, ahogy ez a szavaknak, meg a kifejezéseknek a sorsa, így eltolódott, bevonódott, és az, pontosan az ellenzék használja csak mindig ezekre az udvariasabb, vagy ilyen civilizáltabb nyelvhasználó emberekre. Ők maguk soha nem mondták, hogy mi most pedig egy politikailag korrekt nyelvhasználati mozgalom lennénk.
1: Most, hogy mondod, egyébként az is eszembe jut, hogy sokszor, amikor ez ilyen vádként hangzik el, hogy te csak most próbálsz PC lenni, akkor ez egyfajta komolytalanságot, hát hogy, tehát, hogy megkérdőjelezi a valódi motivumait az illetőnek, és azt gondolja, hogy tehát, hogy ez valami

0: egyfajta lassanként egy ilyen szinonimájává válik annak, hogy elrejtem a valódi véleményemet, vagy a valódi szándékaimat.
1: Hát ez csak kritikaként hangzik el. Tehát igen. A PC-t az soha senki nem mondta magára. Soha nem talált legalábbis Deborah Cameron, amikor kimondottan ezt akarta kutatni az angol nyelvben, soha nem talált. Nem talált egyetlen egy olyan közleményt sem, vagy egy olyan szöveget, ahol valaki azt mondta volna, hogy én vagyok itt a PC képviselője, és szerintem ezt így kéne. Tehát ez csak egy leíró, kívülről leíró szóhasználat. Csak kritikusan használják. És másrészt viszont ez a lényegtelen ostobaság, baromság tök érdekes. És hogy rögtön az belső ellentmondása ennek a fajta kritikának, hogy barátom, ha lényegtelen és fölösleges, akkor miért is kell neked engem kritizálni emiatt? Tehát, hogyha úgyis olyan lényegtelen, igen, akkor miért nem lehet így nagyvonalúan, jaj, ti hülyék vagytok, és tovább menni. Akkor miért kell erről iszonyatosan hosszú elemző cikkeket megjelentetni? Például a New York Times-ban, vagy a HVG-ben, vagy a Magyar Nemzet online-om. Ha úgyis lényegtelen, akkor miatt tökömére ír szól a újságcikkel.
0: Még vicces könyv is megjelent egyébként az angol nyelvterületen, igen, erről, ami egy ilyen PC szótár volt gyakorlatilag, ahol mindennek adtak egy másik nevet, és hát nyilván az egész a túlzásról szólt. Az persze. Én kedvencem azóta is, ami egyébként egy létező jelenség, az az animal lookism szó volt, tehát az állati kinézetizmus, azt hiszem így lehetne szó szerint fordítani, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az emberek az állatokat az szerint értékelik, hogy mennyire cukik, mennyire esztétikusak, és hogy például ez olyasmi, amiből és ugye ebből jön persze a visually challenge, vagy tehát, hogy a kihívásokkal küzdik a kinézete területén, vagy az általa nyújtott látvány területén, igen, című vicces PC kifejezés, hogy például ezzel az állatvédő szervezetek gyakran és sokat operálnak, ugye a merőben ökológiai szempontból, hogyha ugye hogy hívják a food chain, táplálékláncról beszélünk például, akkor abban az egysejtőek, a papucsállatkák, ijesztően vagy rondán kinéző rovarok, és így tovább, adott esetben egy patkány, vagy bármi más ugyanolyan fontos, mint az a cuki másik állat, igen, de hogy azokat, tehát nem nagyon, van egy számtalan olyan veszélyeztetett faj van,
1: aki nem szép, és
0: amelyiket nem lehet óriás plakátra tenni, vagy ne adj Isten a ilyen természeti magazinokba beletenni.
1: Igen. Ezek a challenge, meg társai, ezekről annyit lehet tudni, megint, tehát azért ismétlem, mert 20-szor mindig, hogy nem én vagyok az a szaktekintély, amire alapoz bárkinek hinnie, vagy nem hinnie kellene az állításaim igazságában, hanem Deborah Cameron nyelvész, akinek a könyve alapján erre felkészültem a mai műsorra. Ő mondja, hogy tehát ezekből nagyjából nulla igaz. Tehát ez gyakorlatilag arról szól, hogy elkezdtek így parodizálni, és így tudod, átbillent. És egy ponton már olyasmiket kritizálnak, meg olyasmiket találtak ki, amiket soha egyébként egy létező, valódi ilyen verbális higiénia harcos, vagy aktivista nem mondott, nem írt, nem kért, hanem így tudod, így bepörgött a spirál, és így önmagukat egymással így mentek tovább.
0: Tehát, hogy mondjuk nem talált olyan dokumentumot, amelyben valóban az alacsony embereket vertikális challenge-nek, azaz vertikális kihívásokkal szenvedőknek.
1: Hát azért ezekben az ilyen kritizáló cikkekben találják, amik tudod, így bepörögtek a saját humorukon. De ez, ennek egyébként van, nem csak szóbeli tréfák, vagy nem csak ilyen leírásos, meg cikkek, meg hát később persze blogok, meg internetes fórumok, meg ilyesmik a táptalaja, hanem egész ilyen városi mitoszok is keletkeztek, amikor ugye, mert hogy ez az egész dolog Nyugat-Európában, meg Amerikában inkább 70-es, 80-as évek, mint sem 90-es, meg 2000-es, hogy amikor Ken Livingstone, aki aztán később ismét londoni polgármester lett egy néhány évvel ezelőtt, ő volt Londonban már egyszer a 80-as években szocialista polgármester, és Red Kennek hívták, nyilván, mert ő vörös volt. Akkor olyan pletykák mentek Londonban, hogy ő a fekete kávét nem engedi, ez a gonosz szocialista PC bajnok nem engedi fekete kávénak hívni, mert a fekete szót szerinte kerülni kell. Uh-huh. Amiről természetesen akkoriban még megszülettek azok a cáfolatok, amit nem csak a Red Ken, mert ő kávé szerintem így leszarta, de így annyira érdekelte, hanem a munkatársai, meg az ott dolgozók mondták, hogy ezt a baromságot kitalálta ki. De nyilván 20 év távlatából már csak a történet maradt meg, és hogy az őrült PC bajnokok ilyet kitaláltak. Úgyhogy ez nagyon vicces, mert úgy tűnik, hogy az ellenzőknek a belelkesüléséből származik a legtöbb vicc. Ami viszont szerinte létezik, azt a zene után majd így egy ilyen bemutatós, hogy mi az, ami szerinte valóban történt ilyen verbális igénia ügyben.

0: A drágám, hol a vacsorámat halljátok a Tilos Rádióban a 90.3 MHz-en, az utolsó bő negyed órán következik, és még mindig a PC-nél tartunk, és a szünetben azt vetettem föl éppen, hogy azért ennek vannak, úgy is mondjam, van egyfajta valódi PC, de az nem úgy jelenik meg, hogy bárki is azt mondja, hogy legyél PC, hanem mint ahogy nekem már feltűnik, amikor egy joghallgató egy átlagos, nem dühös beszélgetésben lehomokozza a szexuális kísértségeket. Lehomokosozza a szexuális kísértségeket. Ahhoz képest én most így, mint valaki, aki így követi az Egyesült Államokban ilyen nagy politikai fejleményeket, hogy az rendszeresen bekerül a médiumokba, hogy konkrétan demokrata politikusok, tehát nem is az ellenzék, hanem demokratikus vezető fehér férfiak rendszeresen elszólják magukat.
1: Mi szerint?
0: Például legutóbb az Obamáról sikerült valami olyasmit mondani, hogy ő már post-racial.
2: Tehát, hogy mi van?
0: Túl van a... Gyakorlatilag, és hogy ebben az az érdekes, hogy gyakorlatilag, amit nem...
2: De ez egy értelmetlen...
0: Igen.
2: Szó.
0: Hogy ő...
2: Összetétel.
0: Igen. Na most, amit nem mert mondani, és amit próbált megfogalmazni, az volt, hogy hát az ember úgy viselkedik, mintha nem is fekete lenne.
2: Hát nyilván.
0: És azért ezt így nem mondta, de azért ettől még így kellően ez bekerült a médiumokban, és hogy nagyon érdekes az, hogy mindez, amit az amerikai politikáról tudunk, azért tudjuk, hogy ott is a szövetségi szinten hát rendkívül felülreprezentált
2: a fehér
0: középosztály, a szenátusban meg különösen.
2: Igen.
0: És hogy nem nagyon tudott még az ő valóságuknak részévé válni azt, hogy most egy alapvetően amúgy félig afrikai-amerikai származású ember az elnökük.
2: Igen.
0: Ráadásul.
2: Hát ez egy komoly akadály, amit meg kell ugraniuk. De egyébként például látod, te is benne maradtál, bár ez lehet egyébként személyes döntés, hogy például mondjuk a Buzit számosan, több barátunk például, aki ebben a rádióban is dolgozik, így próbálja így visszaszerezni, és azt mondani, hogy lehet, hogy ti ezt szitok szónak használjátok, de én úgy döntök, hogy rám nézve ez nem sértő, és visszaveszem tőletek ezt a szót, és magamra fogom használni, és ezzel úgymond kiszedem a méregfogát, hogy a képzavarok.
0: Hát
2: a képzavarok területére evezzünk, képzavart képzavarra halmozva. Ezt lehet csinálni, ezt csinálják egyesek a cigánnyal, tehát csomóan mondják, hogy szerintük a roma az egy szépelgő eufémizmus, és hogy ő akkor is cigány. Ami teljesen korrekt, mert hogy a lényege a problémának szerintem nyilván, és mások szerint meg más, az az, hogy mondjuk ez esetben az a csoport döntse már el, hogy őt hogyan nevezik. És például ugye a black, amire az afrikai-amerikaiak egy jelentős része azt mondja, hogy az gáz, egy másik része meg pont visszaszerzi, és a black pride-ra, meg a black is beautiful-ben használja. Halló?
3: Kérdezzük, is ember vagyok. Hallottok ennyi?
0: Igen, most már igen, az előbb kicsit halk voltam.
3: A hajón volt nekem egy homoszexuális, egy srác, aki homoszexuális volt, és magyar volt, tehát úgymond, hogy így nem is... mondtuk, hogy ennek a magyarok összetartottak, és ő mondta mindig, hogy Tamás, és mindig mondta, hogy nagyon elfoglalt vagyok ma, Tamás a busy buzi. Úgyhogy azért, tehát ő is teljesen simán használta ezt a kifejezést magára.
0: Nem? Igen. De valószínűleg, ha nem akartad volna őt lebuzizni, gondolom ettől függetlenül, hogy ez...
3: Én egy nagyon szemét alak vagyok, én cigányozok, zsidózok és buzizok is, szóval mindenki tudja. Tehát én abszolút nem vagyok PC, engem tessék szíves lenni, mélyen elítélni, jó? Köszönöm szépen, mert én azt tartom mindig, hogy attól, hogy máshogy nevezik őket, attól még ugyanazok maradnak a dolgok, tudod? És akkor én meg úgy nevezem őket, ahogy hagyományosan megtanultam annak idején. Uh-huh. De hát ez az én saját dolgom. Tehát én
0: jó, de ha tudnád, hogy egy meleg férfit mondjuk, akivel te jobban vagy, kifejezetten nagyon sért az, hogyha őt lebuzízzák, akkor azért gondolom nem tennéd ezt, mert számodra fontos lenne,
3: nem,
0: hogy
3: természetesen nem teszem,
0: ő ne érezze magát rosszul.
3: Általában, mivel hogy nem szokott... Nekem nem identitás, nem szokott témálni, sem azért nem is nagyon kerül elő. Ha megelőkerül, akkor meg ismered erről a klasszikus viccet, mindig el szoktam mondani, betelefonálnak a Jeremámi rádióba. Kérdés, a hír igaz-e, hogy Csajkovszki buzi volt? A válasz, a hír igaz, de nem csak ezért szeretjük. Uh-huh. Ugye, tehát innentől fogva nekem teljesen mindegy, hogy ki kit szeret, milyen neműeket szeret, stb. De mondom, a hétköznapi beszédben én nem afroamerikait használok, hanem négert, nem romát, hanem cigányt, és nem minden más, hanem zsidót, és nem meleget, hanem buzi. Uh-huh. Úgyhogy ezt nem mondom, nem kell engem ezért szeretni, de akkor legtöbb nem kell velem beszélgetni, úgyhogy most le is teszem meg ezt. Sziasztok!
0: Szia! Hát be kell, hogy valljam, hogy eddig az én életem dimoziójában nem jelent meg, hogy bármilyen érzelmi módon kéne viszonyulnom kisemberhez, akár negatív, akár pozitív módon, de akkor most már róla ezt is tudjuk.
1: Hogy én például viszont ahelyett, hogy mondjuk én PC módon beszélek, én azt gondolnám, vagy azt mondanám a saját tomra, amire törekszem, hogy kerülöm a szexista nyelvhasználatot, ami uh-huh. sokkal praktikusabb, bár kétségkívül leíró, de azt fejezi ki, amit én gondolok, és nem azt, amit mások gondolnak a PC-ről.
0: Halló?
4: Sziasztok, ember vagyok. Most jön az a mondat, hogy a kisembernek igaza van, de egy normális társadalomban az ő általa használt szavak teljesen normálisan csengenek, de egy olyan társadalomban még kicsit el van deformálódva, és sokszor, és ugye mindannyian tudjuk, hogy sokszor titokszóként jelennek meg ezek az elnevezések, nagyon kell vigyázni ezek az elnevezések, hogy ki mikor és hol használja őket.
0: Tehát gyakorlatilag azt mondod, hogy a nem csak azon múlik, hogy mi éppen mi a szándékunk, hanem nem hagyhatjuk figyelmen kívül a társadalmi kontextust, amiben
4: persze,
0: élünk.
4: Persze. Tehát uh-huh. a kisember egy, hogy így mondjam, ahogy az én képemben ő él, ő egy világpolgár, és valószínű sok normális helyen járt a világnak, ahol nem szólták meg őt azért, hogy mit tudom én, a megfelelő szavakat a megfelelő helyen használta, de a magyar közbeszédben sajnos ott tartunk, hogy igenis, ha meg kell válogatni. Én is például, amikor a cigány szót kimondanám, én rendszeresen azt mondom, hogy roma honfitársaink. Uh-huh. Egyetek, mert mit tudom én, de persze nyilván, hogy sokszor élen is mondom ráadásul, ez az én hibám, mint a kisember is elismerte a hibáját, ez az én hibám is. Sokszor még akkor is ezt használom, amikor káromkodnék valamit, akkor uh-huh. is ezt mondom, és mindenki kiérzi belőle a gúnyt, nagyon sajnálom, de ebben a közegben nőttem fel, és most már ennyi idős koromban nagyon-nagyon nehezen fogok tudni megváltozni. De mondom, amiért betelfáltam, csak az, hogy sajnos mi most úgy élünk, hogy szitokszóként jelennek meg egy-két rasszra való kifejezés. Mm.
0: És hát konkrétan én azt gondolom, hogy ami sokszor kimarad ebből, az, hogy itt azért húsvér emberekről van szó. Elnézést, majd valamilyen oknál, akik számára, ha én egy idegennek használok egy olyan szót, ami adott esetben egy támadó kontextusban szokott előfordulni, akkor konkrétan ráhozhatom a frászt erre az emberre, illetve... Tehát, hogy ez azért tényleg erről is szól számomra mindenképpen, nem csak arról, hogy valamilyen fajta absztrakt elveket kell követni, hanem arról is, hogy nem tudhatom, hogy akivel éppen beszélek, az legutoljára ezteket a bizonyos szavakat nem egy olyan kontextusban hallotta, amikor mondjuk menekülnie kellett az életéért.
4: Igen, igen. A másik, amit ti mondtatok, hogy nem, biztos, hogy nem jól fogom idézni, hiszen az Iránot nagyon régen láttam és olvastam, ugye benne van ez, hogy magamat százszor kigúnyolom, ha kell, de idegentől nem tűröm el. Ha egy buzi vagy egy cigány vagy bár magára azt mondja, hogy ő az, és még hogyha gúnya ejti is ezt ki, ő megteheti, hiszen magára nézve mindenki olyan szinten tesz dehonestáló kifejezést, amit akar. De hogyha én ugyanezt megteszem vele szembe, és ő éppen nem a szívbéli jó barátom, tehát nem tudjuk egymás a dolgot elintézni két sör mellett, akkor az bizony sértő is lehet.
0: Hát mert nem tudhatja, nyilván a jó barátod tudni fogja, hogy alapvetően mi az értékrended, aki nem ismeri, megint csak amit mondtál a kontextus miatt, nem tudhatja, hogy te most éppen titokban skinhead vagy-e, vagy sem.
4: Na, csak ennyit akartam mondani, okay. Sziasztok!
0: Hello! Ott tartottál, hogy te inkább egy ilyen leírót fogalmazol meg, hogy nem szexista,
1: hát vagy igen, nem szexista, nem rasszista,
0: nem heteronormatív, nem homofób nyelvet használsz. Úgy látszik, hogy háló hallgató.
5: Háló, szevasztok, imád vagyok. Össze van keverve a kisembernek a fejében. Több dolog, a buzi az mindig is titokszó volt. A zsidóval van egy ilyen nagy kavar a fejünkbe, mert valamiért a szocializmusban azt hitték, hogy úgy lehet a problémákat elintézni, hogy egyszerűen nem szerepel ez a szó, hogy zsidó. És egyáltalán nem volt sehol megjegyezve, még körülírva se, de valahogy úgy sikerült az iskoláinkat elvégeznünk, aki mondjuk a szocializmusban végezte a középiskoláig, hogy nem találkozott vele egyszerűen. És lehet, hogy ez csak rám jellemző,
6: Meg tudom erősíteni, hogy a rendszerváltó választásoknál, tehát 89-90-ben számomra is ez ugyanez a korosztály vagyok, egy ilyen drámai volt, hogy hirtelen előkerült, hogy ki micsoda.
5: Tehát a zsidóval cigánnyal még lehet igaza is, mert hogy a hogy mondjam, nekem a rengeteg cigány barátom közül egyik se érti ezt a romázást, de mondom, hogyha valaki...
6: Magyar alkotmányban is egyébként cigány kifejezés szerepel.
5: Hát meg cigány nyelv, cigány kultúra, stb. Stb. A buzi az viszont mindig is titokszó volt. A buzi az soha nem volt más.
6: Köszi szépen.
5: Én köszönöm.
6: Hello. Hozzátenném még egyébként egyet, amit a kis ember meg nem mondott, ha már ez itt a nőjogi műsor, hogy a nő, hölgy, úrhölgy, kisasszony eset is ugyanez, hogy a nő szót meg így, ha megkérdezzük, hogy nő, senki nem gondolja, hogy ez egy szitok szó, de mégsem illik használni valakire. Tehát számtalan esetben is, hogyha médiumokban emberek nyilatkoznak, akkor azt mondják, hogy a hölgyek és a férfiak, tehát nem hölgyek és urak, tehát nem a megfelelő párosítást használják, mert automatikusan úgy éreznék, hogy udvariatlan dolog lenne a nőket nőknek hívni egyébként.
1: Na. Mert a nőket vigyázni kell, mert ők olyan törékeny virágszálak, hogy egy pozitív sztereotípiához térjük vissza. Én ebben a fennmaradóban annyit mondanék szerintem leginkább, hogy így rendes előadóként akkor, vagy szakértő vendégként, hogy így a fő üzenet, amit sikerült akár 25 percben megbeszélnünk, az az volt, vagy az én szánok fő üzenetnek, nyilván mindenki azt fordít le magának fő üzenetként, amit szeretne, hogy a PC, mint olyan, az így a nem szexista, nem rasszista, nem
6: különböző mozgalmaknak
1: a kritikájából származik, tehát a PC, mint olyan, az egy teljességgel nem az eredeti mozgalom által kreált szó, mint például, hogy a melegek a meleget magukra kreálták, hanem az ellenzők által megalkotott leíró, és nyilván pejoratív leíró kifejezés. Nem új egyáltalán, tehát Magyarországon lehet, hogy néha újdonság, bár a könyvben, amire utalok, ő is így írja, hogy a 70-es években kezdődtek az első, jaj, de borzasztó, hogy ezek így belenyúlnak az rendes, organikusan fejlődő, drága anyanyelvünkbe, ezek a gonosz ideológiai ilyen komisszárok, és hogy ez meghökkentően ugyanaz a vita kerül elő a 70-es évek óta nagy rendszerességgel az angol nyelvterületen. Deborah Cameron megad egyébként egy viszonylag nagy bibliográfiát, és azt állítja róla, hogy gyakorlatilag néha azt érezte, hogy tényleg ugyanazokat a cikkeket veszik elő, és egy kicsit átformálják. Amerikában a 72-es Equal Rights Amendmenthez, Angliában meg a Sex Discrimination Act-hez kötődik ez, és hogy valóban a nem szexista nyelvhasználattal indult, és aztán később a nem rasszista nyelvhasználat felé ment, egészen addig, hogy a fogyatékkal élők és tralala ezekre a területekre is kiterjed. És a könyv, amit szerintem, aki tud angolul, az, és van erre ideje és így hajlama, az nézzem meg. Az Deborah Cameron, az a címe, hogy Verbal Hygiene, amit én teljesen nem kanonizált módon verbális higiéniának, vagy szóbeli higiéniának fordítottam, és a Rutledge adta ki 1995-ben. És ez egy jó könyv, erősen.
6: Hát Erika, köszönjük szépen,
1: hogy kérlek, nagyon szívesen
6: visszacsatlakoztál ma ennek a témának az erejére a műsorban. Két hét múlva lesz ismét Drágám, hol a vacsorám. A mai műsor készítői Kis Péter Erika és Tóth Györgyi voltak, a DJ Pultnál pedig Mérvadó Béla segítette, hogy hallatszunk mi. Köszönjük a sok kedves és értelmes betelefonálást és építő betelefonálást a mai témához, is releváns betelefonálást, és két hét múlva lehet minket ismét itt hallgatni. Figyeljétek továbbra is a diszkrimináció ellenes tematikus hetet a Tilosban. Sziasztok!
7: Mert mi lesz ezután?
8: Kert akarul.
9: Jó.
8: Jó. Jó.
9: Keltakaró.
10: Sanyi, Atesz és Varek.
9: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
11: Kettős vállalkozás.
9: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
12: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
9: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
9: Hallgass, hallgass, hallgass.
13: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
10: Tilos Rádió.
9: Jó.
10: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
9: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Trombita volt a kis kezében, s egy csákó fején. A papám keveset keresett, sulimért eleget fizetett, hát korán dolgoztam én. Volt valaha a burzsli körül egy dohányka volt, benne egy öreg bácsi, akinek dohánya volt.

hüve évek. Míg a füstje száll, a felhőkön át jön a boldogság. Nagy zenebona hív ide-oda, hol járok én, száz csuda-csoda furcsa palota bámul felém. Motoros robogón gyerekül, repülők sora körbe röpül a régi Wurzli helyén. Ott, hol az öreg Helfgott fotója következett, villan a neon fényképészeti szövetkezet. De egy régi trafik van amott, rohanok, veszek egy csomagot, az ördög bújtám belém.

hiszen füstölve olcsóbb az élet. Cigarett, cigarett, aki rágyújt, az nem kér ebédet. Cigarett, cigarett, én már lassan egy fél éve égek, míg a fű...

akár nyárhon, akár tél, mesél egy kis jó kedv a házhoz, szerencsét hoz. Akár jól megy, akár nem, az ember nevessen, másképp nem ér az élet, ha batkát sem.

0: hát!
1: Na hát!
0: Mert hölgyeim és uraim, megmondom őszintén úgy, ahogy van, Amerika fel van fedezve. Nem merném ilyen határozottan állítani, ha nem élne odakint egy nagybácsim, akinek havonta 20 pengőt küldök. Amerika egy világrész, mely már évek óta mozdulatlanul fekszik Sré vis-a-vis Európával, egy nagy tócsa vízben, és ezért nevezik nedves Amerikának. Lakossága egy része iparból és kereskedelemből, elenyésző része pedig bankrablásból él. Az elenyésző rész él jobban. Amerika legkedélyesebb része Texas, ahol az emberek célbalövéssel és ebből eredő korai temetkezéssel foglalkoznak. A texasiak átlagos életkora 21-22 év. Hát beszélik ugyan, hogy egyszer élt ott egy körülbelül 25 éves Matuzsálev is, hát ez nem hiteles. Inkább a nép száján énekelt ballada. Mikor Columbus anno datumál, az akkor még ismeretlen Amerika partján kikötött, a parton benszülöttek fogadták akkfőnökükkel az élén. Maguk vadak, kérdezte Columbus. Azogónánk instálom, mondta az akkfőnök. Aztán maguk emberevők? Hát én nem instálom, mert én abszer szónám Karlsbádi kúrán vagyok. Hanem a kis unokám, az a göndörhajú fekete, a nagyon szereti. Fölös tökömre megetik egy misszionárust. Sokat mondok, ha egy kis pocsonya marad estére. Ha fene győzi ezt a kölyköt misszionárussal. A gyere ide kis szolgám, most csinálj egy pukkedlit a bácsinak. Ne harap mindig belém, evadt a kölyke, már alig van valami a nagypapából. Apropó, ha meg nem sírtem, kit tisztöljünk az úrban? Én Columbus Kristóf vagyok. Istálom a tojásos. Igen. Nálok, hogy gyerekek, jó nézünk ki. Fő vagyunk fedezve.
2: Hókusz-pókusz és Columbus,

senki el ne felejtse, mindenkit utolér a szerencse, csak egyszer, másszor, tízszer, százszor szembe kell menni vele.

érzékel, mert pénzre szükség nincs, nem kell. Ha dohányom van, az ahogy jön, úgy elrohan, és rém humoros, hogy mindig más a vagyonos. Nekem nincs egy huncut garasom, megszoktam már, hogy nincs. A vízállás, hogy alacsony, nálam pénznek még nyoma sincs. Bizony nem sok vizet zavarok, mert bor az italom. És azért lopom a napot, mert éjjel nappalom. És sosem volt, hogy sehogy ne lett volna, mert akad éve hova egy jó barát. Ma nincs egy huncut garasom, és azt sem mondom, jaj. A fejemet megvakarom, s azt mondom, annyi baj. Én bizony nem törődöm mással, csak az itallal. Engem kiskoromban mindig arra tanítottak, hogy óvakodjam az erős italoktól. Azóta nem is iszom vizet, mert a víz az a legerősebb ital, kérem, az egész világon. A víz az malmokat hajt, nagy hajókat cipel a hátán. Ilyesmit én a pálinkáról sose hallottam. Sokan azt kérdezik, hogy nem bánt-e a lelkiismeret, hogy folyton iszom. Hát ezért úgy áll a dolog, hogy nekem kétféle lelkiismeretem van. Az egyik az mondja, négy áll, te mafla, négy áll, legyen eszed, négy áll. A másik meg biztat, hogy az mondja, így áll, csak te múlja, így áll. Aztán amíg ezek ketten vitatkoznak, én már be is rúgtam. A múlkor egy öreg úr megkérdezte, hogy mit eszem, hogy olyan sokat tudok inni. Hát megmondtam, hogy sós percet. Van a kocsmában egy automata, abban fölül bedobunk 20 fillért, és alul kiadja a sós percet. Igen okos masina, nagy esze van. Azt mondja az öreg, ne beszéljek bolondokat, hogy lenne a masinának esze? Hát mondom, kell, hogy legyen, mert hiába dobok én magába felül 20 fillért. Alul csak nem adja ki a sós percet. Mafla népség. Azt is szokták kérdezni, hogy mi a foglalkozásom, hogy nem dolgozom, csak folyton iszok. Hát mondom, országalkotó találmányom van, abból telik. Azt mondják, micsoda? Mondom, kreáltam egy új madárfajt, postagalamb és papagáj keverék. És az mire jó, kérdezik? Mondom, élő szóval adja át az üzenetet. És ebből telik nekem italozásra? Meg aztán mondom, kabinos vagyok egy reumafürdőben. Aztán jó az a víz a reumának? Hát mondom, hát hogy ne volna jó, hát én is attól kaptam. Ma nincs egy huncut garasom, és azt sem mondom, jaj. A fejemet megvakarom, s azt mondom, annyi baj.

0: Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy díjmentesen bemutatkozzam. Jó házból való állás nélküli spanyol bikaviador vagyok. Minden eszakmába vágó munkát jutányosan vállalom. Bátorságom a legkényesebb igényeket is kielégíti. Bármilyen veszélyes dologra vállalkozom. Elsejei házbérfizetések és egyéb zajos családi jelenetekhez levelezőlaphívásra házhoz jövök. Végrehajtókkal való személyes tárgyalásoknál 5% felár.
1: Stram, spanyol vagyok. Azt mondják,

Ez így van sajnos nálunk. A spanyolok nem szívbajos családból származnak. Legutóbb azonban egy határozottan kellemetlen afferom volt. Ezt tessék meghallgatni. Mit sem sejtve állok az aréna kellős közepén, egy piros rongyot rázva. Már majdnem teljesen ki volt rázva a rongy, amikor egyszerre rám eresztenek egy bikát. Én nem tudom, hogy vagyok vele, igazán rövidlátó vagyok, de tudja, a csuda, ha egy bika nekem jön, azt én rögtön meglátom. A bika meglát engem, én meglátom a bikát. Hát azt nem tudom, hogy ő meg volt-e ijedve. Én nagyon. Egyet bőgött és felém rohant. Én legalább hármat bőgtem, azt hiszem két nagyot és egy kicsit. És ugyancsak rohantam hátrafelé. Ha bárki azt merni állítani, hogy én a bika felé rohantam, azt bíróság elé állítom. Nem mintha ez rám nézve megbecstelenítő volna, de ha én ezt azt állítom, hogy én nem bántok egy bikát, abban ne kételkedjen senki. Tettyemre én nem voltam tréningben, a bika igen, és úgy belém döfött, hogy két hónapig csak állni tudtam. Sőt, még ma sem igazi ülés az, amit csinálok. Hála Istennek, hogy túl vagyok rajta. Barcelonában áll egy kis ház, és a sarkán egy kis kávéház. Az a lebúj volt mindig asszonyám, ott a főpintér az édesanyám. Minden asztalnál folyik a bor, van ott matróz és torreátor. Ha az egyikre rád a csimponő, tudt a másik egy kézrán előtt, és lő!

hirtelen a Niagara vízesés. Ennek a nagy dobés a hirdetés, ugye felesleges befektetés. Láncsodás, folyam a Mississippi.

0: nem évesen.
1: Maga azzal vádolja a Makra Gergőt, hogy az ő kutyája megharapta magát.
0: Megám kérem, úgy megharapott, hogy 5 napig csak állva tudtam ülni.
1: Na mesélj el, hogy történt a harapás.
0: Hát kérem, ez a ronda fráter...
1: Na. Válogassa meg a szavait.
0: Ez már a válogatottak közül való.
1: Szólítsa nevén a vádlottat.
0: Igenis. Szóval ez a ronda fráter Makra Gergő...
1: Ha még egyszer azt mondja, hogy ronda fráter, akkor 20 pengőre büntetem.
0: Tessék 10-ért megszámítani, nincs több pénz nálam.
1: Elég, folytassa.
0: Legyen 12, de többet egy vasat se adok.
1: Aja, ne alkudozzon itt velem. Hogy harapta meg a kutya?
0: Így. Ham.
1: Mondja el, hogy történt.
0: Igen. Hát, kigyüttem a kocsmából.
1: Részeg volt?
0: Kicsit. Pedig mindig mondom, hogy négy áll pista. De hát betélhetek én magamnak a mindenit adatos büszke fejemnek.
1: Nem tudja, hogy az alkohol az méreg? Minden pohár ital egy szeg a koporsójához.
0: Az lehet. De én akkor is hiszem, ha olyan lesz a koporsóm a sok szektűr, mint egy sündisznó. De azért vigyázok, mert én csak az A betűvel kezdődő italokat itom. Azok nem ártanak.
1: Amik A-val kezdődnek? Mik azok?
0: A bor, a sör, a pálinka.
1: De hiszen a pálinka az erő.
0: A fenét, a víz erős. Mert a víz az malmokat hajt, hajókat szepel a hátán. Ilyesmit én a pálinkáról még sose hallottam.
1: Nagyon csavaros az eszejárása. És mondja csak, maguk folyton csak isznak ott a kocsmában.
0: Iszunk és játszunk. Van ott egy automata játék. Fránya, egy masina, nagy esze van.
1: Hogyan mit beszél? Az automattának nincs esze.
0: Kell, hogy legyen, mert hiába dobok én felül a bíró úrba 20 fillért. Alul csak nem adja ki a golyókat.
1: Na most már eleget szemtelenkedek. Kér kártérítést a harapásért?
0: De kérek ám. Én is, meg a kocsmáros is.
1: Kocsmáros?
0: Az ám, mert én minden nap megiszom ott vagy 2 litert, ott a harapás miatt 2 napig nem mehettem a kocsmába. Ezt a 4 litert meg kell fizetni a makrának.
1: Ilyen követelést a bíróság nem ítélhet.
0: Ha lehet. Mi nem is erőszakoljunk, de hogyha nem fizet, akkor nagyon verjük.
1: Tudja, hogy ezért lecsukathatnám?
0: Miért? Mert ez a rand... Tessék elfogadni 12 pengőt, fizetek még 1 liter kazart is.
1: Fogjad a száját! Magának nincs kutyája?
0: De van. Igen, rendes állat. Csak azt bosszant, hogy ha meglát, akkor rögtön elkezd a parkával kopogni a földön.
1: Mert örül.
0: Na és ha örül? Hát muszáj azt egy kutyának lekopogni.
1: Nem lehet magával boldogulni. Majd a Makra Gergő elmondja az esetet.
0: Mondj elő, ronda fráter.
1: Hallja, ezért.
0: Tudom, itt van 12 pedig, aztán 8-at meg tessem felírni.
1: Makra Gergőt fogom kihallgatni. Amíg a lemezt megfordítják, a tárgyalást felfüggesztem. Folytatjuk a tárgyalást. Makra Gergő, elismeri, hogy az a kutya, amely Kovász Istvánt megharapta, a magáé volt?
2: Elismerem, kérem, alássam. Büszke vagyok rá, mert olyan okos kutya nincs még egy a faluban. Mert az csak olyan ételt eszik, amit már megrágtak.
1: Igazán? És ki szokta megrágni?
2: Micsoda, ő maga. Elő megrágja, aztán megeszi.
1: Tényleg okos lehet. Hogy hívják?
2: Makra Gergő Istálom.
1: Nem magát, a kutyának mi a neve?
2: Lekvár.
1: Lekvár. És milyen fajta?
2: Ribizli.
1: Ribizli a kutya?
2: Dehogy, Lekvár. Mert Ribizli Lekvár főztünk, mikor a kutya hozzánk kerül. Ott azért így hívjuk.
1: Értem. Hát mondja el, hogy történt az eset.
2: Hát az úgy volt, kérem alás, hogy a Kovász Tomti gyűjt haza a kocsmából.
1: Ungyel, a kocsmából hazafelé menve, ő melyik oldalon lakik?
2: Melyik én ide, jobb oldalon.
1: És ő melyik oldalon ment?
2: Mind a kettőn. De még úgy is kesken volt még az utca. Aztán gyűjt a kutya és ugatott.
1: Igen, tovább.
2: Igen.
1: Mi az, hogy igen?
2: Tovább ugatott.
1: És a Kovász?
2: Ő nem ugatott. Csuklott istáló. Ezért haragudott a kutya, mert utálja a részeg embereket.
1: Szóval a kutya akkor megharapta.
2: Kit?
1: A Kovász István.
2: Akkor még nem, csak 1 hét múlva.
1: Akkor azt mondja el, mi történt 1 hét múlva?
2: Hát, az úgy történt, kérem, hogy a Kovász Tomti gyűjt haza a kocsmából.
1: Akkor is a kocsmából jön?
2: Ha mindig a kocsmából jön a frász öreke fejét. Akármelyik irányba megy gyűn, ő mindig a kocsmából gyűn. Pedig nem bírja az italt, látszik, hogy nem volt katona.
1: Maga volt katona?
2: Én sem voltam, de én bírom az italt.
1: Szóval Kovászt a kutya akkor megharapta.
2: Igen.
1: Na, hála Istennek.
2: Én is ezt mondtam, mikor megharapta.
1: Úgy látszik, maga haragszik a Kovászra.
2: Hát ő is haragszik én rá, mert azt mondja, hogy a csirkémet mindig bent találja a káposztájában.
1: Igaza van, ha fordítva lenne, akkor maga is haragudna.
2: Én nem bánnám, ha a káposztáját bent találnám az én csirkéimbe. Pedig én inkább lehetnék haragos, kérem, mert én egy beteg ember vagyok, kérem.
1: Mi baja van?
2: Mi bajom van? Apró fekete fontok vannak a gyomromban.
1: Apró fekete fontok? Mitől van?
2: Én nem tudom, kérem. lehetséges ott attól, hogy mákus tésztát tettem ebédre.
1: Na, elég volt a társalgásból. Kihirdetem az ítéletet.
2: Igen.
1: A járásbíróság a tárgyalás adatai alapján és Makra Gergő beismerése folytán bizonyítottnak látja, hogy Makra kutyája Kovászt megharapta, és ezért a vádlottat két napi elzárásra ítéli. Megértette, Makra Gergő?
2: Meg. Mikor köle jön a büntetés?
1: Most azonnal.
2: Hát az bajos lesz, mert a vádlott így jelent. De tessék, vád, irögbeszéde hozom.
1: Mi az, hová megy?
2: Hát hozom a vádlottat, a kutyát. Mert ő harapta, még nem én.

Éter, éter. Ha már beszélgetni kezdjük így az ételen át, gondoltam, illendő egy-két szót előre bocsántani az éterről. Már csak azért is, mert a létezését épp 100 évet törölte el a híres Michelson-Morley kísérlet eredménye. Mi volt ez az eredmény? Semmi. A semmi. Michelson 1881-ben egy leleményes kísérlettel azt akarta megmérni, hogy a fénysugár pontosan mennyivel hamarabb teszi meg ugyanazt a földi távolságot a föld mozgás irányával szemben haladva, mint ellenkező irányba. Mennyivel gyorsabban ér oda, amikor a célpont közeledik hozzá, mint amikor távolodik tőle. A várt, kiszámított eredmény helyett nullát kapott. Semmi. Lehetetlen. Megismételték a kísérletet olyan nagy pontossággal, amelyel a várt eredmény század részét is észlelniük kellett volna. Semmi. És megint semmi. Ettől a semmitől az egész klasszikus fizika alapjaiban rendült meg. Einsteinnek kellett jönni, hogy ránk ne dűljön mindenestül. Az éter egy szükséges, nélkülözhetetlen feltevés volt, amikor a 19. században a fény hullám elmélete győzött, vagyis biztos lett, hogy hullámokban terjed, hogy hogyan haladnak az üres térben ezek a hullámok, ehhez feltételezni kellett egy valamilyen nagyon finom, rugalmas és minden teret betöltő közeget, ami ezeket a fényhullámokat hordozza, közvetíti, viszi a hátán, továbbadja, miként a levegő molekulái a hangot, vagy a víz a tenger hullámai. Kell lennie médiumnak, közegnek, szállító eszköznek, melyben a fény terjed, halad. Még ha egyebet nem is tudunk erről az ételről, egyenlőre csak azt, hogy biztosan van. A megismételt Michelson-Morley kísérlet bebizonyította, hogy biztosan nincs. Nincs anyagból, nincsenek olyan fizikai tulajdonságai, amelyek a hullámok továbbításához nélkülözhetetlenek. Sőt, semmilyen fizikai tulajdonságát nem lehet észlelni. Azóta a fény belépett az elektromágneses hullámok soraiba, mint a röntgen, a gamma, vagy a kozmikus sugárzás, vagy ezek a rádióhullámok. Ezeknek tehát ugyanúgy a szállító közegük ugyanaz a semmi. Az éterről szólva fizikusi tanulmányaimat próbáltam felidézni, a személyes emlékeimről beszélni, hangulatokról, irodalomról, barátokról, hiszen a rádió életemnek egy kis része volt, nem jelentéktelen része.

0: Ötlik Gézáról az a legfőbb kritikusi vád, hogy nem eléggé meggyőzően humanista. Vádnak érzi-e ezt, megbélyegzésnek-e, becsületbeli sértés?
1: Semmi esetre se. Éppen erről a humanizmus témáról a Rónai György barátommal vitatkoztam sokszor, akit én vádoltam avval, hogy katolikus létére miért humanista, neki teistának kellene lenni. De különben hát, amíg nem tudjuk, hogy mi az ember, amíg a mai rettenetes tudatlanságunkban élünk, addig bajosan mondhatjuk azt, hogy humanisták vagyunk, mert hiszen az emberbe talán belefér az is, hogy teista, vagy idealista, vagy Isten tudja micsoda, hányféle megfoghatatlan elem szabályozza a létezésünket. Ha nem ismerjük saját magunkat még annyira, mint amennyire ma a 20. században az ember nem ismeri magát, akkor nem támaszkodhatunk egy ilyen előre elkészült fogalmi vázra, mint az ember. Tehát ember alapon nem lehet semmit csinálni, hogy általában hát semmit se lehet úgy megcélozni, hogy nyíl egyenesen a közepibe, legalábbis a művészetekbe. Mindig egy kicsit mellé kell, vagy fölé, vagy nagyobbra akar kell törekedni, vagy máshova nézni, és akkor tudjuk esetleg a legjobban eltalálni a titkos rejtett, vagy akár sejtett célunkat. Tehát azért mondom azt, hogy a szó így, hogy humanista, nagyon megtisztelő és nagyon rokonszenves fogalom, és azt hiszem egyébként, hát a politikai értelmében kétségtelenül vagyok olyan humanista, mint bárki más.
0: Az író mindig az emberről ír, a hőse csak ember lehet. Ellentétben ugye a muzsikussal és a képzőművésszel, aki hőséül választhat egy fát, vagy egy bogarat, vagy egy madarat, vagy egy virágszirmot. Attól moderne a mai modern, úgynevezett modern irodalom, hogy a főhőse az embernek egy olyan fajta láthatatlan belső világa, ami szinte független minden más körülötte történő dologtól.
1: Ami ezt a modernséget illeti, visszakapcsolok a kérdésének az elejére. Ami nagyon érdekes volt, hogy a kőről, vagy virágról, vagy madárról tud egy zenész, vagy egy festő, vagy akár egy költő is írni. Erre Evelyn Waugh azt mondta egy útirajzában, hogy ő azt mondja, mint regényíró, az embereket nézi, ugyanúgy, ahogy nálánál boldogabb halandók, a költők a madarakat nézik. Hát most a modernség kérdése rögtön hát felelet erre, hogy a modern regény sokkal szubjektívebb, líraibb, alanyibb lett, mint a 19. századi, és noha én szerintem nem lehet kihagyni ezt az ember nézést és az emberre való nézést, én se tudom, mint Evelyn Waugh úgy nézni a világot, hogy ember nélkül, de most már mi is jogot érzünk ahhoz regényírók, hogy mint a költők a madarakat is nézzük, sőt, hát én éppen egy novellát írtam egy kőről legutóbb. Természetesen az emberi kapcsolatokat is rárajzoltam, mert a követ se tudjuk úgy pontosan leírni, hogy ne rakjuk rá ezt az ősi, alapvetően epikai tartó rendszert.
0: Az Iskola a határon című könyve írói módszer, a hagyományos realista írói módszer. Ennek ellenére mégis valamiért modern regény. Én nem tudom megmagyarázni, hogy miért.
1: Sajnos, ezt én sem tudom, mert nem, hát nem szívesen beszélek. Én azt tartom, az író ne beszéljen a műveiről, mert már utólag úgyse tudja kijavítani azt, amit rosszul csinált benne, és amit még jól csinált, azt még csak elrontja, hogyha még utólag magyarázza. Ellenben hát az kétségtelen, hogy az Iskola határonak van egy ilyen mese szerkezete, szabályos ilyen 19. századi regény szerkezete, amit én úgy szoktam kifejezni, hogy a borító görbéje csak az egésznek, egy ilyen csalóka a mese, hogy az olvasók szólalkozzanak is vele, de igazából nem erről szól, nem a történetről szól. Ugye. Hát általában, ha már regény modernségéről beszélünk, akkor kétségtelen, hogy kiderült, hogy a igazi nagy klasszikus regények se a történet volt a fontos. Ugye? Hát a Dickensnél nyugodtan elejthetjük a történeteit, ha már persze nehéz esztétikai dolgokban nem nagyon lehet belelátni. Dickensről mai napig se tudja megmondani, az angol kritika se, pedig hát most már a halála századik évfordulója közeledik, és ma se tudják megmondani, hogy mitől jó a regénye. De kétségtelen, hogy mástól, mint a történet. A történetei, ez a közhelyek, sablónos, naív, happy end story, ami viszont örökké jó lesz benne, a londoni utcáknak az atmoszférája, és az emberi életnek az a hallatlan, sűrű vitalitása, amit fel tud idézni, ami a modern regénynek a témája. A Mándi Ivánnál látható jól, hogy nem a konvencionális történetet akarja elmondani, hogy most ez boldog lett-e, vagy boldogtalan, vagy elvette a Jancsi a Juliskát, vagy mi történt vele, hanem magának az emberi létnek a mély vonulatait, ilyen közérzet, irodalom, ilyen hangulat, atmoszféra vagy légkört akar ábrázolni, amit hát általában sokkal inkább a zene fejezett ki a múlt századokban, vagy esetleg a képzőművészet. Hát ezt próbálja a regény most tudatosabban megvalósítani.
0: Ön tehát nagyon tudatosan dolgozik. Mindig pontosan tudja, hogy milyen szándékkal ír le valamit.
1: Bizonyos fokig az ember tudja, hogy mit akar írni, és bizony aztán a lényeget voltak éppen nem is volna szabad tudni az írónak, mert az ráadásként, kegyelemként kell, hogy bele jöjjön az író akaratán is, tudtán kívül, ami igazán fontos és maradandó benne. Hát tudatosan kell azt megcsinálni nagyon sok mindent a regényben, a szerkezetet, a figurákat, az egésznek az elrendezését, és hát amivel kezdődik az egész, hogy mielőtt elkezd valaki valamit megírni, kell tudnia azt, amikről mondjuk egy novella vagy egy regény szól, hogy van-e valami értelme az egész emberi létezésnek, vagy érdemes-e világra jönni. Szóval ilyen kérdésekre kell, ha nem is racionális feleletet, de érzelmileg pontosan tudnia kell a feleletet, mert ez szabja meg aztán az írásnak a hangnemét, a végső zenei mondani valóját.
0: Mégis úgy tűnik, hogy világszerte az úgynevezett modern irodalomban, mintha ez hiányozna, ez a pontos tudása annak, hogy mi miért történik, érdemes-e annak megtörténnie, rendszerezni a dolgokat.
1: Ez a világvége irodalom, pánik irodalom, végső kétségbeesés és üresség irodalom, ami Kafkát érdemtelenül követte, ennek megvan a maga, hát regény, írás technikai oka, hogy csak ugyan nem lehet folytatni a 19. századi regényt, már nem számítva Flaubert vagy Standart akár, akik 20. századiak lényegileg, de ezt a konvencionális rendet nem tarthatja meg végső keretnek a regényíró, mert nem fér bele a valóságnak az a bővebb, az a nagyobb területe, ami a költészetnek, regényírásnak is az alapanyaga. Tehát a valóság nagyobb, bővebb, szélesebb és rendezetlenebb. Már mostan ezt a nagy rendezetlenséget azonban nem lehet úgy ábrázolni, hogy meg se próbáljuk rendezni, sőt, hát a művészet és minden, a mű maga már egy nagyszabású rendezés. Egy ilyen negatív, tagadó rendezés, az csak egy szélsőséges eset lehet a irodalomban is. Hogy mit értek ez alatt a rendezetlenség és elrendezési szándék alatt, azt talán abba tudnám jobban érzékeltetni, hogyha ha itten felolvasok egy bekezdést, az iskola határon amerikai kiadásához, a kiadó kérésére írt bevezetés variánsomból, ugyanúgy kezdődik, mint a regény, Bot Benedek beszéli el, az egyik főszereplő, aki 11 éves korában egy határ menti katonaiskolába kerül, és az első napján írja a következőket. Én a legjobb barátomat vártam, Halász Pétert. Egy második emeleti ablakból lestem a bevonuló zászlóaljat, hogy meglátom-e köztük. Egy éve nem találkoztunk. A nap lemenőben volt, a fő alé felül kürt szó harsant fel. Tisztán látszottak a hegyek vonulatai a városka fölött. Néhány torony a park lombjain túl, a szökőkút lent a kapu előtt. Tisztán hallatszottak a vezényszavak. Még minden világos volt, tiszta. A világ még érthető volt, áttekinthető. Tudtam, hogy a szökőkút medencéjében aranyhalak vannak. A patokon át kis híd vezet a park főkapujához. Számon tartottam, hogy képek lógnak a folyosókon. Éreztem az új idegen szagokat, a fekete egyenruha szagát, amit rám adtak, a gyakorlótér őszi szagát, a nagy öreg épület, a mosdók, az étterem, a bakancsom szagát. Örültem, hogy jön a legjobb barátom. Eszembe jutottak a szerszámjaim otthon, a fehér szekrény aljában, különösen a jó spirálfúróm, meg Júlia, a nagynéném, meg a 9-es villamos mindig, kora reggel. Nehéz dolog valamit elbeszélni. Nem jutott az eszembe, mint ahogy elvégre nem is juthatott az eszembe egyszerre minden, az a sok-sok minden, amiből a világ összetevődött, de valahogyan mégis számon tartottam a dolgokat. Igen, még számon tudtam tartani. Budán születtem, Bod Benedek a nevem. Most messzire kerültem hazúról, és az új ismeretlen szagok itt, a szerszámjaim otthon, vagy a Dunaparti 9-es villamos kora reggel iskolába menet, és Júlia karpercei kedves barna csuklóján, vagy a fű a domboldalon, és a fák tavasszal, bogár és lepke, a nagybátyám buretruhában, Miskolc városa, ahol jártam, és New York városa, amelyről a mesterdetektív füzetekből tudok, a barátaim és az ellenségeim, a rossz és a jó, a félelmek és a várakozások. Egy szóval fű és fa, ismerős és ismeretlen dolgok mind-mind jól összefértek és egybeillettek. A világban még valamilyen rejtett rendnek kellett lennie, mert lényegében áttekinthető volt és világos. Aztán köd, zűrzavar támadt, sár, valószerűtlenség. Ezt a rendetlenséget még nehezebb elmondani, úgy, hogy ne hazudjon az ember, mert miként medve írja, ha azelőtt mindennek nagyon határozottan tulajdonsága volt, vagyis fű, fa, tavasz, karperec, New York és a budai 9-es villamos nagyon határozottan valamilyen volt, most minden semmilyenné vált. Ez a nehézség, a regényíró nehézsége, amiről itten a Bod Benedek beszél, ez ma a modern regényirodalomban abból áll, hogy vagy elveti teljesen ezt a rendet, amivel a 11 éves gyerek visz magában, anélkül, hogy hát különösen tudatosan számon tartaná, de hogy ő kifejezi magát, számon tartja, és ebben benne van az az egész fogalmi világ, ami a 19. század regényíróinak az alapzata. Most ehhez azonban hozzájön hamarosan a valóságnak egy csomó új eleme, ami nem fér bele. A másik részről pedig az, hogy majdnem csodaszerű megoldásokat, konstellációkat találjon, amikor a vágy és a terv meg tud valósulni. Ilyenre egy példa ez a mi macskánk, amit remélem maga nem félt, mert tegnap előtt itt volt egy 3 éves kislány, aki folyton menekült a cicel, de folyton nézte is, és végül kijelentette egyszer csak váratlanul, hogy én gyötrelmesen félek a cicától, mondta. Gyötrődik, vágyik is utána, szeretne nem félni, és szeretne megbarátkozni vele. A macska az különbözik a többi háziállattól abban, hogy feltétlen szeretetet, feltétlen nélküli szeretetet kíván, alább nem adja, ahogy amit a Szabó Lőrinc fejezett ki a versébe, hogy semmiért egészen. Hát ez a macska ezt várja az embertől, semmiért egészen. Ő nem hízelkedik, nem is szófogadó, mint a többi háziállat. Tehát még csak szeretetet se viszonoz a szeretetért, ellenben megköveteli azt, hogy teljes odaadásra feltétlenül imádjuk. Ha ezt az emberiség tudta nyújtani sok 10 000 vagy 100 000 éven át, és sikerült ezt a kis ragadozót megszeríteni, amire ma is a 3 éves gyerek is vágyik, egy vágyunk, egy tervünk teljesült, ugye, akkor azért nem lehet egészen elveszve az emberiség, ha erre képes volt.
2: Oszli Géza olvassa fel emlékezését.
3: Örlei Istvánról, hogy somahol lehet, sehol. Majd megtudom, de addig nem, amíg én élek itten. Egy biztos. Valahol van, és kajánul vigyorog most rám. Nevet rajtam, 78 vén hólyag lesz, beszélni is nehezedre esik, és rólam kell itt mondanod valamit, Cipike, legalább pár szót bele a rádióba, mint legjobb barátodról, amitől tudom, hasfájást kap, Zipperman. Jó, sose röhögj. A katonaiskolában nekem Bauer Pali volt a legjobb barátom. Nekem Bozsóki Géza volt a legjobb barátom. Nekem a Dani, a Bebé, a Lexi, a Stike, a Mistét Bandi volt a legjobb barátom. Te az Alreálban, a határon nem is lehettél volna. Egy évvel fiatalabb, vékony, pénzű, telít, kis férvet, taposott, névtelen voltál. Én kimásztam a teljes eltaposottságból, óriási szerencsével, a magasugró és futóbajnokságokkal. De a Főreálban már jóban voltunk, nagyot változtál. Kibújt belőled a veled született gerincsefély, nem állhattad a szépítés, ferdítés, üres szót, pontatlanságot. Még a sportkör vezetőségébe is bevettünk kis csalással, de jogosan, mert a magatartásoddal már rég oda tartoztál. Aztán felavattak, aztán kiszabadultál, aztán a rádióban szerkesztő lettél, és egy hosszú mai magyar novella sorozatból kihagytál engem. Dögölj meg, mondtam. Ez a doktor Tóth jobb író nálam? Vigyorgott. Nem. Főszerkesztő. Ügyelnie kellett, hogy előbb a saját tekintélyét valahogy megalapozza reál politikával a hazai irodalmi világban. Megalapozta a nyugattal, aztán már vitte nekik is a novelláimat. A hajnali háztető kéziratát egész éjjel olvasta. Reggel kirohant értem, becsipelt a Mignon kávéházba, és magán kívül volt boldogságába. Végig lelkendezte az egész szöveget apróra. Egy határozott névelőt kihúzott engedelmem nélkül. Öregem, ez remek mű. Tudom-e, hogy mi? Tudom. Ez egy közlésre alkalmatlan írás a terjedelme miatt. Már beszélt a főszerkesztővel, 3 vagy 4 folytatásban fogják hozni. Ez az új, modern magyar próza. Csak nem veszik majd észre rögtön. Ölelgetett örömében. De hát akkor mi volt nekem, ha nem a legjobb barátom? Megmondom, a Soma volt, vagyis Somzes, Somzicek, elmondhatatlanul más, definiálhatatlanul több a szavaknál. Aki 45 éve hiányzik nekem, az a Soma, akire szükségem lenne például most is. Például mire? Hogy túlzott nagyra becsüléssel fogadja, amit írok? Nem. A definiálhatatlan Soma kellene nekem például arra, hogy jót röhögjön most rajtam. Hát vén hólyag lettél, már a hamut is mamunak mondod, és ráadásul rólam kell itt összehordanod magvas és emelkedett szavakat, amitől mindig hasfájást kapsz, cippentyű. A hasfáját látod, kihagyom. Ha kell, a mamut is bármikor hamunak mondom. És én meg rajtad röhögök, Somzes, hogy megértük ezt. Kellett neked annyit nyüzsögni?

Ezt a 1944-es fillesztelt fogságban töltöttem, egy elegáns idegen lakásba bezárva, egynapos hadifogságban, egymagamban. Egy évre rá, 45 szilveszter éjszakáján véletlenül ugyanígy egymagamban voltam. A rádió pagodának beszélő Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy állva lélek sem volt rajtam kívül az épületben. 45-ben ugyanis felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak. A szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem nőzetlen tartási szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni, sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak. A talpalávalót. Egy szál cigány. Vén cigány. Vén 33 éves egy szál cigány. Ha egyszer velem húzatták. Jó volt. Hogy miért volt jó? Csak. Hallgatni volt kedvem, magamra maradni. Végül okosan tettem, kiderült. Jó volt, jó keserű, mint az epe. Ezt egymagamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangók, rumbák, kariókák, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira.

Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Azonnal kérünk értesítést, hogy nyugatról segítség érkezésre! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar hazugbeszéd! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar csokonai hazugbeszéd!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

0: Maros András vagyok, és a készülő könyvemből fogok felolvasni ma néhány novellát, novella kezdeményt. Az elsőnek címe Nyúlizmus, feljegyzések Dél-Franciaországból. Ezt egy két hónapos franciaországi ösztöndíj alatt, kintartózkodásom alatti élmények ihlették ezt a kis írást, ami több, még kisebb írásra tagolódik. Ezeknek külön címeik vannak, melyeket beolvasok. A hostess és a pap. Osztrák autópálya, benzinkút. A férfi mosdó előtt alacsony kemping széken egy néni ücsörög, virágmintás köpenyben, arcán bizalmaskodó mosollyal. Magához inti, csalogatja az embereket. Tisztességtelennek tartja a vizelőkön való nyerészkedést, ezért nem szed pénzt. Önkéntes alapon van itt, hostess. Kerékpárja a WC előtt parkol, a vázán kopott, napszitta spárkassze matrica. Alig, hanem az egyik környékbeli faluból tekert ide. Mentem a kúthoz, puszi! Kiáltotta el magát az akancsokkal díszített előszobában, majd becsapta maga mögött az ajtót, és felpattant a bringára. Megy a kúthoz, jó vicc, vén fejjel, a kút lett a mindene. Zsörtölődött a férje, majd a székébe visszazöttyenve folytatta bábozást két üres jégermeiszteres üveggel. A piszoárok előtti térben magas termetű, hosszúkás fejű, szigorú arcú pap sétál fel alá. Szolzsenyicén ritkított szakálumása. Terepszemlét tart, melyik csészébe csurgasson. Ideges. Hiába az osztrák igyekezet, a tisztasság iránti elkötelezettség, a löketenként érkező levendula illat befúvás, az összes piszoár egyformán undorító. Az egészségesen működő emberben a vizelési ingert háttérbe szorítja a hány inger. Az összes piszoár alján újnyi vastagságban áll a sötét-sárga folyadék. Nem isznak elég folyadékot az emberek. Ahogy jobban szemügyre veszem a papot, rájövök, nem a választás nehézsége okozza benne a tanácstalanságot, rászánná ő magát a vizelésre, tudna dönteni a hat szabad WC között, csak épp nem tudja, hogyan lásson hozzá. Nincs slitz a reverenden. Se gomb. Semmi. Mint egy egybeöntött acélruha olyan. Ez a baj. Láthatóan most szembesül először a problémával, új szettet kaptak. Ma avatja fel. Most kell megtalálni a megoldást. Visszasírja az előző kollekciót, amit nyilván körültekintőbben szabtak. Akkor még számoltak vele, hogy a pap is vizel. Bal szerencsére aránytalanul kevés az angol vécés kabin, összesen kettő van, foglaltak. Pedig ott háborítatlanul kísérletezhetne az új ruhával. Ha sehogy sem megy, a nyakába kaphatná. És egy göndör szőröcskékkel cicomázott csészénél keveredem. Én egy göndört szőröcskékkel cicomázott csészénél keveredem, és eszembe jut a 70-es években Amerikában megrendezett gusztustalansági világbajnokság második helyezettjének száma. A versenyző összegyűjtötte New York nyilvános WC-i pereméről a fanszőrzetet, két szelet kenyér közé tette, és a szendvicset a zsűri előtt elfogyasztotta. A készszárítást befejezve még egyszer bekukkantuk a piszoárokhoz. A pap türelmetlenül sóhajtozva, gyorsított sétatempóban járkál. Tankkal jönnek. A Velence és Milánó közti autópálya szakaszon megelőzök három Fagioli feliratú kamiont, amelyek egy-egy tankot szállítanak. Az egyik harckocsinak tisztán látszik, rám van állítva az ágyúcsöve. Beletaposok a gázba és elhúzok mellette, de a cső követi a kocsim mozgását. Egyszerű perspektíva játék vagy súlyos paranoia? Kávé, desszert. Utolsó olasz benzinkút, utolsó olasz kávé. Dupla eszpresszót rendelek az autogrillben, desszertnek egy kapucsinót. A koffeinbomba felpörget, dobolok a kormánykeréken. Később magyarázni kezdek az onyós ülésen terpeszkedő képzeletbeli utasomnak. Határeset. A francia határnál az autópályadíj bevasaló kapu után vámosok intenek félre. Kiszállítanak. Egy egyenruhás férfi arrébb tol, majd három társával az autómba bújik és kutakodni kezd. Csendben dolgoznak, négy kézláb. Felbukkan egy ötödik személy, aki rám parancsol, hogy szedjem ízekre a kocsimat. Mi van a pipere tükör mögött? Semmi. Mutassam. Tényleg semmi. Ülés alatt? Jégkaparó. Nyáron? Sose lehet tudni. Igazán? Igen. Kinyitogatom a szendvicseimet, magyarázom, mi micsoda. Paprika, sajt, szalámi, másik típusú sajt, vaj, kenyér. Nem hiszik el, hogy a sajt alatt vaj van, emeljem föl. Hát, ha akarom vaj, ha akarom nem vaj. Hova van leírva, mi az, hogy vaj? Az egyik tiszt belenyal a házi linzerre hintett porcukorba, de csalódnia kell, anyám nem kokainnal szórta meg. Végeztek, mehetek. A kipakolás arra volt jó, hogy fejben leltárt készítsek, és rájöjjek, otthon hagytam a két legfontosabb dolgot. A francia szótárakat, amelyek nyelvvizsga ide, nyelvvizsga oda nélkülözhetetlenek, és a diktafont, amely az utóbbi időben minden kategóriában legyőzte nagy riválisát, a jegyzetfüzetet. Francia területre érve Renault típusú gépkocsi motorház tetejéből gőz csap fel, örömgőz. Kétszer két pöffenésnyi. Megérzi, hogy hazaérkezett. Vive la France! Boldogságát enyhe értetlenség követi. Mit keresett eddig Magyarországon?
1: Je prends un whisky.
0: Francia tevék.
2: Qu'est-ce que vous prenez?
0: Ním környékén, közvetlenül a leállósáv mellett egy pupu tevék legelnek. Ilyenkor milyen telefonszámot kell vajon hívni? Mellesleg itt 2 euróval drágább az autópálya használat, tehát mégiscsak tudnak a tevékről, 2 euró nyilván a safari felár. Európa útjai. Közeledem a célállomáshoz. Összegzésképpen az útról. Sem Horváth Rudolf, sem Bajusz Transz feliratú kamionnal nem találkoztam. Utóbbi sárga ponyváján kb. 15 méter nagyságú kackiás magyaros bajusz virít. A Kaliokemnek viszont ezúttal üzenem, mi hamarabb cserélje le kamion parkját, mert olasz és francia parkolókban több sofőrjüket láttam káromkodva rugdosni a füstölgő járgányukat. La Bastide-Esperberang. Carcassonne-tól 30 kilométeren keresztül kacskaringós, keskeny út vezet a hegytetőre. Mire felérek, háromszor pattan ki a fülem. La Bastide-Esperberang. Ez a falu neve. A Montagne Noir csúcsai közt szétszórt középkori falvak egyike. Csak két sorban fér ki a falu névtáblám. Itt fogok élni. A házban barátságos művészek fogadnak. Ír írónő, amerikai fotóművésznő, 2 amerikai prózaíró, 1 amerikai forgatókönyvíró, 1 japán festőnő és 1 ír zenész. Ők hamarosan mind elutaznak, és egyedül maradok. Körbeülnek, magamról mesélek. Kapok 1 takarót. Pattog a tűz a kandallóban. A 9 szoba a 9 múzsa nevét viseli. Engem a tánc istennőjéről, Terpszikoréről elnevezett szobába dugnak. Remélem, ez semmit nem jelent, semmilyen kötelezettséggel nem jár. Nincs bolt, nincs posta. Naponta 1-szer, kora reggel feljön a Pék Kongból, mikrobusszal és dudál 2-t. Aki nem hallja meg, aznap nem eszik. Nincs internet, nincs térerő. 2 Magyarországról küldött szöveges üzenet valahogy mégis átpasszírozza magát a rendszeren, összekapaszkodva együttes erővel felkúsznak a hegyre. 1 jó hír, 1 rossz. Az első túra. Első hosszabb sétámra elkísér az apró termetű ír írónő. Túrafüggő. Ha egy nap 15 kilométernél kevesebbet gyalogol, estére migrénje lesz. Meredek, kavicsos erdejösvényen kapaszkodunk fel, én lihegek, ő rőzsét szed. Jó 1 óra séta után kinyílik az erdő, és egy szikla tetején találjuk magunkat. Fúj a szél. Alattunk részletes domborzati térkép terül el, patakok, vízesések, hegyek, völgyek, falvak. Ha sas lennék, itt üldögélnék egész nap. A szemközti lankát lombok egybefüggő fodrai borítják. Óriás brokkolik. Ha kinézek és sokáig szemmel tartok egy pontot, látni vélem a világegyetem tágulását. Az se baj, ha zörög a bokor. A külföldi művészek megmutatják, melyik szekrényben lapul a kígyómarás utáni balzsam. Mostantól nem kell izgulnom, ha megcsörren egy bokor. Gűszűnyi krémmel dörzsölje be a kiharapott felület helyét, gondosan simítsa körbe a halálos méreggel befecskendezett területet. Jean-Claude szeme. A művésztelep lakóinak kedvenc étterme, a Sire de Cabaret, a szomszédos faluban, Rockfairben található. Esténként így gyűlik össze a környék apraja nagyja, 26 fő. A hely nevezetessége a félállásban dolgozó főpincér, egy őszhajú, ijesztő mosolyú idióta, Jean-Claude, aki a szószoros értelmében talán nem is bolond, elvégre akadnak épelmére való megnyilvánulás, valló megnyilvánulásai, inkább csak szubnormális. Jean-Claude déltől kettőig sétabottal csapkodja a Sire de Cabaret előtti kövezetet, este héttől zárásig pedig főpincér. A köztes időben fiatal lányoknak udvarol, méghozzá sajátos módon. Odalép a kiszemelt lányhoz, pincér mellényének zsebéből előkap egy kanalat, amelynek segítségével kiemeli a bal szemét, és a lány felé mutatja. Kicsit vár, majd a kanál lágy mozgatásával megforgatja a szemet, finoman dekázik vele, aztán óvatos csavarásokkal visszahelyezi a gödörbe, és azt mondja, voilà. A sas és a bárány. Vadregényes erdei gyalogúton, virágoktól tarkáló réten, patakmenti kavicsos ösvényen vezet az utam Pradelből hazafelé. Friss színek mindenütt, zsengés bongás, eufóriában szlalomozó muslicák, ébredő vegetáció. A gyalogtúra során a következő állatokhoz van szerencsém. Bárány, láma, sas, ló, őz, szarvas, mókus, tehén, nagy testű piros madár. Parádés szereplőgárda egy állat meséhez. Íme a mese, nyitó jelenet. Egy öreg sas, már gyenge a látása, tévedésből egy bárányt ejt zsákmányul, felkapja, de a pocokhoz szokott karmai nem győzik a szokatlanul nagy terhet. Gyanús lesz neki, maga alá néz, és látja, mert közelre jól lát, ez se nem pocok, se nem nyúl, ez bizony egy kapálódzó bari. A sas megpróbál fogást váltani, de elvéti. A bárány kicsúszik, zuhan, még mindig, puff. A láma mellé pottyan, az esést megúszza kisebb zúzódásokkal, mázlista. Még nem nyírták le róla a téli gyapjú pulcsit. Barátságot köt a lámával, aztán bejön a többi szereplő. A tehén fürge, az ősz kövér és lomha. Hogy érdekesebb legyen a mese. A végén nagy jelenet, a bárányjal meg a sassal, a madár bocsánatot kér, magányos és beteg öregkorára panaszkodik, nehéz fióka korára hivatkozik. A bárány megbocsát. Ösztánc virtuóz szóló betétekkel. Nyúlizmus. Részt veszek a polgármesteri hivatal által szervezett csoportos kiránduláson. Egy parkolóban gyülekezünk. Rajtam kívül mindenki francia. Az első kilométer után egy 50-es hölgy lép mellém. Elhatározta, hogy társalogni fog velem. Kérem, hogy beszéljen lassan, és ha lehet tőmondatokban, használjon egyszerű szavakat, és ha értetlen képet vágok, nyugodtan térjen át mutogatásra. Rendben, mondja, és az erdő különleges növényvilágáról tart előadást. Néha megállít, rámutat egy növényre, megszagolja, röviden beszél róla, mindennel egyetértek. Azután sietve felzárkózunk a többiekhez. Majd megint megállunk, kis előadás, felzárkózás. Így megy ez egy darabig, míg nem egyszer csak megáll, rábök egy korábban már bemutatott növényre, és megkérdezi, mi az. Vizsgáztat. Három kérdést tesz fel, egy választ se kap. Csalódik bennem. Faképnél hagy, keres magának egy jó tanulót. Utódomat egy 20 év körüli fiúban találja meg, aki valóban érdeklődő, okos diák benyomását kelti. Egy darabig. Aztán bejelentés nélkül váratlanul, mint akit kilőttek, rohanni kezd lefelé a gyalogúton irgalmatlan sebességgel. Egy 60-as hölgy mosolyogva legyint, un lapinist, azaz nyúlista. Felvilágosít, hogy a nyúlizmus követői hasonlóan a downhill kerékpárosokhoz lefelé száguldanak, csak épp nem biciklin, hanem lábon. Tépnek lefelé az erdei ösvényeken, árkon bokronát, ahogy azt a domborzati viszonyok kiadják, lényeg, hogy lefelé és teljes erőből. Aki orra bukik, feláll és szágul tovább, egészen addig, míg véget nem ér a lejtő. A nyúlizmus szakértő nője tisztábban, érthetőbben beszél, mint a növényhatározó. Kitér a nyúlisták életkorbeli és regionális megoszlására, ismerteti a rájuk jellemző szociodemográfiai mutatókat. Az átlag nyúlista 18-25 év közötti természetszerető fiatalember, ám bátor, egyre több a nyúlista lány, iskolába jár, közepes tanuló, értelmiségi szülők gyereke, legalább egy testvére van. A térdét soha be nem gyógyuló sebb csúnyítja, az arca össze-vissza van karistolva. A nyúlizmus népszerűségével magyarázható, hogy ez az eredetileg természetben űzött tevékenység a városokba is beszivárgott, kialakult a városi nyúlizmus, amelynek hívei értelemszerűen a lejtős utcákon élik ki szenvedélyüket. A kimerítő ismertető után az első uzsonna szünetben a hölgy elárulja, három nyúlista unokája van, ebből egy városi.
2: Megyen a hegyen a turista, a turista, a turista, és meggörnyedve cipeli a cókmókját. A szíved dobog és szúr is ma, mert nagy lusta, a

Kancsom régen új bál a fabotomon, egymást érik a jelvények. Az von jó, ha a nyári vasárnapokon ágyhoz jönne a Gellért hegy. Nyápic hős az a sok kocatúrist, aki hármat gondol, ha egy

František a recepciós. A Hotel Martinka éttermében ücsörgök a sarokasztalnál. Egyik kezemmel sörös kriglin fülét kapirgálom, másikat az Ismerd meg Prágát című útikönyv fényes lakos borítóján pihentetem. Fiatal sportolók vacsoráznak, piros-fehér melegítőben, hátukon Polska felirat. Különböző alkatúak, atléták. Hosszú lábú magasugrók, kövér súlylökők, deltás sprinterek, inas hosszú távfutók. A három edző egy külön asztalnál ücsörög. Söröznek és dohányoznak. A legnagyobb feltűnést egy előre görnyedve ülő szőke lány kelti, testfelépítéséből ítélve súlylökő vagy diszkoszvető, szaggatott mozdulattal tolja magába a húst, mintha egy evés nevű számítógépes alkalmazást futtatnának át rajta. Szájhoz közelít, betesz. A lábával dobogva adja a falatok követési ütemét. Miután sajátjával végez, elkéri mások tányérjait is, hogy vadul kiszürcsölje belőlük a maradékokat és a zsíros barna húslét. Minden porcikája részt vesz az étkezésben. A plafonból narancssárga gömb hangszórók ereszkednek alá, eféléket osztogatott Egri János a vetélkedőjében. Michael Jackson Beat It című száma rázza őket, Marek Panski énekel csehül. A magasabb hangtartományokban Marek vokalista nők segítségére szorul. Az étterem ajtajában megáll és bekandikál František, a szálloda főrecepciósa. Súlyos ajkai egy szál könnyű Sparta mentolt fognak közre. Egész nap dohányzik, késegítség nélkül. Ez nála nem holmi hóbort vagy beidegződés, hanem a kényszer viszi rá, máshogy ugyanis nem tud cigizni, mindkét keze folyton foglalt, aláír, telefonál, hadonászik, kezet ráz. František nem enni jött az étterembe, hanem integetni. Az egyik lengyel sportoló fiú felé hadonászik, a srác visszaint, František pedig tisztán, egyértelműen elmutogatja, hogy vacsora után a recepciós pultnál. Františekkel vigyázni kell, mert az ápolt szőke bajsza alól előhúzott mosolya ugyanúgy taktikai jellegű, mint az a mozdulatsor, ahogy egyik válláról a másikra dobja göndör hajtömegét. Vagy kitárja a karját. Nincs egy őszinte mozdulata, én már átlátok rajta. Bár átláttam volna az első pillanattól fogva. Nyájas gesztusaival a szálló vendégek kegyeibe férkőzik, hogy a bizalmi viszony létrejöttével a recepció melletti vitrínhez csalja őket, és rájuk tukmáljon legalább egy darabot az üvegnyúl kollekcióból. A legkisebb példány 500 cseh koronába kerül, a legnagyobb nyúl árát nem írták ki. Tegnap, késő délután a szobámból felhívtam a prágai útikönyvben ajánlott legolcsóbb taxistársaságot. Három csöngés után beleszólt egy férfi jellegzetes, rekettes hangon. Ismerős hangon. Igen, František volt az. Mérlegelés nélkül lecsaptam a telefont, és az útikönyv második számú ajánlatát hívtam. Ezúttal egy csöngés után vette fel, František. A Hotel Martinka telefonrendszerét úgy alakították ki, hogy minden kimenő hívás a recepcióra fusson be. Lényegében teljesen mindegy, mikor és kit hív a szálló vendég, Františekkel fog beszélni. Csak rajta keresztül lehet érintkezni a külvilággal. Lejegyzi a bemondott számot, felhívja és felszól, ha létrejött a kapcsolat. František közbenjárására szorulok, ha anyámat akarom elérni a születésnapján. Ha súlyos rosszul lét fog el, és azonnali segítségre van szükségem, František kezébe adom az életemet. A nehézségek ellenére nem adtam fel a célt. Volt egy szabad estém, be akartam menni a belvárosba. A tömegközlekedést nem ismertem, a séta a nagy távolság miatt nem volt észszerű választás. Csak a taxi jöhetett számításba. Örömmel láttam, hogy František helyett egy fiatal nő posztol a recepción. Gyorsan megkértem, hívjon egy taxit. Moment! Mosolygott, megvillantva felékszerezett fogsorát, majd hátat fordított, és tarkójából kiálló merev cofját billegtetve eltűnt. Bekaptam két cukorkát a recepciós pultról. A fiatal nő jó 5 perc múlva érkezett csak meg,
Frantisek társaságában. Ő a taxi felelős, mondta a nő. Frantisek a szálloda bejárata elé kísért, és rámutatott egy zöld dévúra. A gépkocsi a taxik egyetlen ismert jegyét sem viselte, se kívül, se belül, se taxis múltra utaló jeleket sem mutatott. Se kockás matrica foszlány, se CB antenna csonk, se szélvédőre cuppantható jegyzettömb. Taxióra sem volt benne. Frantisek két puszival búcsúzott el a sofőrtől, aki a Vencel tér északi csücskében tett ki. Kereken 400 koronát kért. A számlát nem tudott adni, az előző fuvar végén írta meg az utolsót. Bizonyíték gyanánt megmutatta számla tömbjének fedőlapját, illetve a belső lapok hűlt helyét. Ugyanez a távolság visszafelé, utcán leintett, taxijelzésű járművel, hajszál pontosan onnan, ahol kiszálltam, 110 cseh koronába került. Éjfélre értem haza, fáradtam. Frantisek mosolyogva szökkent elő a szálloda új lenyomatos üvegajtaja mögül, hogy készségesen kitárja a kocsi ajtaját, és kiráncsak nédita és sörtől elnehezült testemet. Tetszett Prága? Kérdezte. Tetszett, bólintottam. Jó kis város, ugye? Szoba kulcsomat a pultra rakta, de még nem kaphattam meg. Még rajta tartotta szőke pihékkel borított eres kezét. A szemembe nézett és megkérdezte. Nem gondoltam-e meg magam az üvegnyalakkal kapcsolatban? Adjon egyet, mondtam, a legkisebbből. A fiú, akivel Frantisek jelbeszédbe elegyedett, most feláll, kirúgja meggémberedett lábát, az edzők asztalához cammog, és az egyik szakvezető fülébe súg valamit. A tréner hátradől, végigméri a fiút, elgondolkozik, majd vállat von, és sajátos szájbígyeztéssel olyasmit üzen, hogy felőlem aztán csináljátok. A fiú vidáman magához inti két másik társát, hármasban hagyják el az éttermet. Az ajtóban Frantisek várja őket. Intek a pincérnek, vacsorámat írja a szobámra, aztán én is távozom. Az étteremből kilépve látom, Frantisek a recepciós pult előtt a zöld dévus sofőrjét mutatja be a három sportolónak. Indul a fuvar a városba. Tetszeni fog Prága, kiáltja a fiúk után a recepciós, és cigijét elnyomja az álló hamutartóba.

Sziasztok, Maros András vagyok, és készülő novellás kötetemről olvasok föl. Most a Ketté fűrészelve című rövidírás következik. Szergej, kérem, foglalja össze röviden, mi történt magával. Hát, úgy is fogalmazzak, hogy ne legyen túl ijesztő. Az a baj, hogy nem tudom más, hogy mondani, csak ahogy történt. Ketté vágtam magam körfűrésszel. A középkorú mérnök Szergej Alekszejevics Pozdorjanov a Volvográdi Kórház harmadik emeleti kórtermében fekve nyilatkozik a tévés ministábnak. Két kérdés megválaszolása után Szergej nyaka megfeszül, a fejét megemeli, hogy belemosolyogjon és belekacsincson a kamerából. Szia, Szasenyka! Szia, Svetlana! Szia, Jura bácsi! Nem kell aggódni érte, üzeni a megszólított rokonságnak, már jól van, hamarosan felülhet. Még egy hónap talán. A rendező egy olló nyisszantást mutat az ujjaival a kollégái felé, ki lesz vágva ez a fölösleges rész. Mivel rengeteg a teendő otthon a ház körül, mondja a szája elé nyomott mikrofonba Szergej Alekszejevics Pozdorjanov, a mozdulatlan fekvést tétlenségnek, időpocsékolásnak tartom. Kit érdekel? Tátogja a rendező ingerülten, miközben arcát masszírozza. Szergej Alekszejevics Pozdorjanov egy közepesnél valamivel vékonyabb farönköt készült kettévágni nyaralója kertjében, mely művelethez 10 emberből 9 fejszét ragadna, de hát van egy, aki nem. Szergej Alekszejevics Pozdorjanov. Ahogy mondani szokás, sikított a körfűrész, a bestiális szerkezet, mely úgy hatol át több száz éves fatörzseken, mint kés az elölhagyott margarintömbön. Helyszínelő mentő osztagok szokták alkalmazni ezt a típust, mert a fémet is viszi. A baleseteknél ezzel a szerszámmal szabadítják ki a sérülteket a roncsok fogságából. Az iszonyatos hangra összecsődült a szomszédság, és a kerítésre tapadva nézték, mire készül a mérnök úr. Szergej Alekszejevics Pozdorjanov ráhelyezte a fűrészlapot a farönkre, ám a lap azonnal visszapattant és elkapta a férfi mellkasát. A szomszédok egy szólamban felsikítottak, majd fejvesztve rohantak át segítséget nyújtani, de Pozdorjanov úr közölte, nincs semmi baja, mindenki csinálja, mindenki menjen szépen vissza dolgára. Azzal bement a házba a jogsiáért, a kis műbőr autós batyujáért, és ha a szomszédok nem állják útját, valószínűleg beül a kocsiába, és szétvágott mellkassal hajt a kórházba. A szomszédok azonban kihívták a mentőket, és míg a rohamkocsira várakoztak, a földre fektették, és betakarták az egyre csökkenő ellenállást tanúsító mérnököt. Az egyik szomszéd azt javasolta, szorítsanak tiszta törülközőt a sebre, de végül nem tették, mert egyik szomszédnak sem volt tiszta törülközője. A mentőautó 9 perc alatt érkezett a helyszínre. Két mentőorvos és két asszisztens ugrott elő, egyikük egy 2 méteres, de arányos alkatú férfi, hiányzó metszőfoggal. Letépték Pozdorjanov úr vérben tocsogó kockás ingét, és a keletkezett seben keresztül felismerni vélték a sérült tüdejét és a lüktető szívét. A 2 méteres asszisztens félrehúzódott és ordítva hányt. Csak egy kis háztartási mallőr, mondja zárszóként a riporternek a 12. napja bentartott férfi, majd mosolyogva megígéri a nézőknek, ha legközelebb ezzel a masinával dolgozik, felhúzza a védőpajzsot. Talán nem kéne rakétával lőni csatorna patkányra, szellemeskedik a háttérben egy mély hangú nővér. Megszólalását a hangmérnököknek nem sikerül utólag leszedniük, mert Szergej Alekszejevics Pozdorjanovval egyszerre beszél. Így az adás kazettán a nővér mondata is hallható. Miközben a nézők a riportot látják, a képernyő alján Pozdorjanov úrral kapcsolatos információk futnak. Ezekből kiderül, hogy volt már 2 autóbalesete, ebből a második súlyos, és egy hosszú utókezelésben részesült, miután önkéntesként szerepet vállalt a csernobili nukleáris hulladékok elszállítási munkáiban és a takarításban. A riport végén elhangzik egy telefonszám, amelyre MLD-as SMS-ben lehet gyógyulást kívánni a ketté fűrészelt embernek.

kávéházban Kovács és a Schwarz. Kovács minden partit megnyer, ezért áll a harc. Hamis játékos vagy, fordíts Schwarz, mint egy sakál, mert a Joker ismered a hátlapjáról már. Gazember vagy, nem is tudom, mit mondjak még. Nem kívánok neked mást, csak azt, hogy egy tölgyfa légy. Azt kívánod, tölgyfa legyek, Schwarz az Istenért, de legalább magyarázd meg azt is, hogy miért. Ott állsz egy dombtetőn, esőben, szélben, tikasztó melegben, zivankós télben, bogáncsok ágai utánad nyúlnak, elől is, hátul is szúrnak és szúrnak. Hiába szorított kezed ökölbe, lábaid gyökeret vertek a földbe, helyedről nem tudsz egy lépésre menni, de ez még mind semmi, ha-ha, ez még semmi. Turista családok meglátogatnak, mielőtt távoznak, picskát ragadnak, testednek feltűnő helyét kinézik, s monogramjukat a hasadba vésik. Kutyusok jönnek és körülszagolnak, megöntözgetnek és tovább loholnak, szövegként állsz ott és nem tudsz mit tenni, de ez még mind semmi, ha-ha, ez még semmi. Favágók jönnek, a kezükbe balta, ütik a bokádat jobbra és balra, eldőlsz a dombról, legurul a tested, lennál egy telet, ott munkába vesznek, fecnikbe húzzák le a háncsot rólad, aztán egy gőzfűrész élére tolnak, hasábra vágnak, ez így szokott lenni, de ez még mind semmi, ha-ha, ez még semmi. Egy forró vízzel telt rézüst bedugnak, bejössz a présbe, ott nyomnak és nyomnak, rongyokkal keverve masszává gyúrnak, míg fel nem dolgoznak újságpapírnak. Ki leszel nyomtatva, te pipi szennylap, a kávéházba a sarokba dobnak, senki se akar a kezébe venni, de ez még mind semmi, ha-ha, ez még semmi. Jön egy kis nénike, ollóval nagyjal, egyforma nagyságú papírrá magdal, félrevisz véged és magadra hagyva, árvállók ottan egy szögre akasztva, de ez még mind semmi, most jön, ami éget, elsőnek én szakítalak le téged,

A sárkány új hazát keres. Totál kész vagyok, sóhajtott a hétfejű sárkány legtürelmetlenebbik feje. Balról a harmadik, ha szembeállunk a szörnyel. A sárkány szemszögéből nézve pedig az ötödik. Ötös, így hívták a sóhajtót. Az egyszerűbb kommunikáció és a könnyebb hivatkozás véget nevek helyett számozással látták el egymást a fejek. Hosszú tüskéjű fenyőcsemetékkel ültetett erdőben ácsorgott a szörny, erdőmérnökök kerítéssel körülhatárolt kísérleti területén, Dániában. November 25-e volt, 0 fok. Sarkvidéki szél fújt, hol erről, hol arról. Egymásba olvadó, sötét felhők lepték el az eget. Csaknem napra pontosan 3 éve hagyta el a hétfejű Álomország tengerpartját, ahol játékok közt élt a Paféval szemközti bungalóban. A bungaló szót a telep sárkányai rangon alulinak érezték. Elfogadhatatlannak találták, hogy szeretett településükre mindenki így hivatkozik. Ezért közös költségen legyártattak és kitűztek egy világító táblát Dragon Beach House Resort felirattal, nem törődve azzal a szemet szúróan nagy szakadékkal, amely a luxus lakóparkot sejtető név és a valóság között mélyedt. Divatos loftok, penthouse-ok helyett roskadozó, sárkánybűzös fatákolmányok, hullámlevezli fityillók álltak itt, volt, amelyiket csupán néhány rozsdás szög tartotta egyben, vagy épp csak a Szentlélek. 4-2-es szavazati arányban határoztak a költözés mellett. Ez 6 szavazat, nem 7, egy fej átaludta a döntést. Ez a fej, ha ébren lett volna, sem ad le érvényes szavazatot. Valahányszor voksolásra került sor, vagy tartózkodott, vagy bekiabálással zavarta meg a többiek munkáját. Ő volt 1-es, a sárkánytest labilis idegzetű 1-hetede. Egy állandóan remegő fej, aki egy éjjel, még amikor Álomország tengerpartján éltek, megpróbált végezni magával. Egy gyanútlan fürdőzés alkalmával, hirtelen, elementáris erővel egy rücskös sziklához csapta a fejét, aztán még egyszer és még egyszer, de túlélte. Megoperálták, a Ctrl-CT nem igazolt visszamaradó károsodást, a szó fizikai értelmében tehát meggyógyult. A sárkány test regeneráló képessége meseszerű. A sikertelen öngyilkosság is kísérlet után 1-es, közönyös lett, érdektelen és lusta. Nyomaiban sem hasonlított ifjúköri önmagára, amikor is szabadságra szomjazó lénye kirít a sárkányi egységből. Fiatal fejjel nem bírt megbékélni a számtalan megalkuvással, ami a hétfejű léttel járt, egyfejű akart lenni, időről időre meg is fogant benne a szétválasztási műtét gondolata, amiről a többiek hallani sem akartak. 6 fejű sárkányok legfeljebb egy-egy elhalt fej művi eltávolítása során jöttek létre, amely beavatkozás költségeit a legtöbb országban, például Álomországban is, a társadalombiztosítás fedezte. Viszont egy élő fej leválasztása komoly egészségügyi indok nélkül elképzelhetetlenül sokba került volna. Ilyen műtétet Európában egyedül Svájcban, a Berni Artificiális Patológiai Intézetben végeztek. A 7 kicsi agy valami egészen furcsa rendszert alkotva egyfajta soros kapcsolással állt egymással összeköttetésben. Azt a gondolatot, amelyik az egyik fejet hosszasan foglalkoztatta, a másik 6 belső hangként hallotta meg a maga fejüregében, és mivel elég jól ismerték egymást, szinte mindig be tudták azonosítani, melyik fejben született meg az éppen aktuális gondolat, kivéve a pornográf tartalmú képzelgéseket, melyek mind a 7 agyban egyformán sűrűn előfordultak. A titkos terveket hirtelen felindulásból a gondolat megszületése után azonnal lehet csak kivitelezni, még mielőtt az közkincsé válik, és vagy szavazattárgya lesz, vagy megakadályozzák. Totál kész vagyok, ismételte 5-ös, bízva benne, hogy másodszori sóhajára végre odafigyel egy fej. Legalább visszakérdez, ugyan miért vagy totál kész? És akkor elindul egy beszélgetés, amit 5-ös már igencsak hiányolt ezen a riasztóan rideg, ismeretlen tájon. Zsongott a feje, fázott a nyaka, nyelve felhólyagosodott. Magányosnak érezte magát.
Még mindig jobb, hogy kész vagy, mintha paf lennél, szellemeskedett kettes, aki nem csak intelligenciájában múlta felül a többieket, de a garatában megülő tűzmirigyekből is több volt neki az átlagnál, így minden egyes felhorkantásával, hirtelen kitörő nevetésével tűzcsóva tört elő az orrából. Most is. Paffot hadd ki a történetből, ha megkérhetlek, mondta szigorúan ötös. Nem méltó rá, hogy egy szó is essék róla. Még hogy bűvös sárkány. Annyi benne a bűv, hogy szemgödörrel nyitja ki a sörös üveget. Média sárkány. Egy villanykörtét se tud kicserélni. Felmenői közt van egy tehén. Ez például miért nem hozza a bulvár? Hiába tagadja, ott csücsül egy szarvasmarha a családfáján, és nem is olyan magasan. Az elhangzottakhoz senkinek nem volt hozzáfűzni valója. Ötös ingerültebb lett, amiért sóhajai, utalgatásai, Paffról szóló értékelése nem indít el beszélgetést. Elhatározta, hogy direktebben fogalmaz. Mi a szárnyas lónak a lila eres faszát csinálunk itt, de tényleg Dániában vagyunk az Isten szerelmére, valami faiskolába vagy hol az anyámba. Hideg van, lefagy az összes fejünk, egy mukkot se tudunk dánul. Komolyodjunk már meg egy kicsit, gyerekek, legyen már valami elképzelésünk erre a nyomorult életről, valami koncepciónk, ne csak éljünk bele a világba, eleget szoptunk, nem? Vagy nem volt még elég? Esküszöbb olyanok vagyunk, mint kölyök sárkány korunkban, bemászunk a kerítésen. Ez birtokháborítás. Nem lepődnék meg, ha jönne valami zöldruhás Jensen és belén keresztene 7 golyót. Bocsáss meg, szólt kettes, de ami a nyelvtudást illeti, légy szíves, csak a magad nevében beszélj. Hanwarden und den Kriegen. Tudod, mit jelent? Ő ott volt a háború. Ő ott volt a háború alatt. Hímnemű alany. Mindegy. Tudsz dánul?

kerítés szakasz jó megoldásnak tűnt a távozásra, itt már csak alacsonyra kellett felmászni. Ennek ellenére nem ment könnyen a művelet. A felkapaszkodással gyűlt meg leginkább a sárkány baja, nem volt meg a megfelelő fogás. A kapkodó satnya melső végtagok lelecsúszkáltak. A földetérés sem volt kimondottan elképzelés szerinti, külön-külön ritmustalanul landoltak a lábak, mintha nem is egy testhez tartoztak volna. A döccenés dobverésszerűen szaladt végig a behemút sárkány testen. A fejek egymást szitták, többen lecsukták szemüket a szégyentől. Kettes volt az egyedüli, az elszúnyókáló egyes mellett, aki most is, mint mindig, felül tudott emelkedni a hétköznapi nehézségen. Kettes leragadt a paf témánál, és éppen azon az óriási ellentéten kuncogott, ami a megdalolt paffi bátorság és a dal hősének valódi kvalitásai között feszült. A dal így szól, paf a bűvös sárkány, ki senkitől se félt. Az igazság pedig, paf rácsajtóval, emelő karosszárral és dupla hevederzárral felszerelt bejárati ajtó mögött él, a bádoggal fedett fészerét dupla lánccal tekeri körbe. Amikor a hétfejű átkopogott hozzá egy fél körvésőért, negyed órába telt, mire paf az összes zárat kinyitotta, kioldotta. Hát Magyarországon kellett volna maradnunk, mondta hetes, aki ritkán beszélt, akár csak hatos, leginkább együtt szólaltak meg. Ők ketten különös titkos beszédet fejlesztettek ki egymás közt, aminek létezésére ugyan felfigyelt a többi fej, de nem sokat tudtak tenni ellene. Hatos és hetes a fejükkel egymást bögdösve kommunikált, attól függően jelentett más is mást a bökés, hogy fejük mely részével bögtek, mely testrészre és mekkorát. Kettes azt gyanítja, hogy szerelmesek egymásba. Szerinte, ha valaki venni a fáradtságot és átvirrasztana titokban egy éjszakát, leleplezne egy csókcsatát. Magyarországon te fogyatékkal élő, üvöltötte el magát ötös. Azok után, amit süsű művelt? Soha. Inkább lőjenek hátba tiltott határátlépésé. Olyan helyzet többé nem lehet, hogy én még egyszer annak a ganénak a vendég szeretetére szoruljak. Jaj, hagyjátok már süsűt, kelt a magyar egyfejű védelmére kettes. Neki is van épp elég baja. Gyerekkora óta... Kórosan nagy a feje? Azt mondod, kettes. Ne vidd azt a mocskot, mert leköplek tüzes nyállal, fenyegetőzött ötös. A szörny azzal a tervel hagyta el álomországot, hogy majd Olaszországban, a tengerparti vendéglátásban helyezkedik el. Talált is munkát Riminiben, egy nyugány kölcsönzőnél, ahol beütött szénsavas vizet is árult. Népszerű volt a hétfejű, főleg a gyerekek körében, de szűk egy hónap alatt a vadászok körében is híre ment a sárkány felbukkanásának. Az állat megijedt és Magyarországra menekült. Vízum nélkül, illegális bevándorlóként sokáig süsű Balatonkenesei nyaralójában bujkált, lomtalanításokról összehurcolt mocskos bútorok között folytó olajbűzben. Az egyfejű mindenféle jóval kecsegtette, ígéretet tett például, hogy elintézi a papírokat, megszervez egy állásinterjút a nagy cirkuszban, haknikat szervez vidéken. Hát ezek közül semmit sem teljesített. Hanem írt egy álomországi bélyeggel ellátott levelet, amelyben közölte, hogy megnősült, elvett egy házi sárkányt. Álomország tengerpartjára költöztek, és egy bungaló felújításra szakosodott kisvállalkozásba kezdtek. A levélben egyúttal felszólította a hétfejű fajtársát, hogy mielőbb hagyja el a kenesei házat, mert azt időközben eladta, és jogos tulajdonos a heteken belül felbukkan két költöztető furgonnal és három szobafestővel. Aki még egyszer Magyarországot említi, azt esküszöm leköpöm tüzes nyállal, fenyegetőzött ötös. Fejek, meg tudja nekem valaki mondani, de őszintén, miért jöttünk el álomországból? Kérdezte hármas. Tudom, akkoriban beszéltünk róla előtte is, utána is, meg előtte is, szóval sok szó esett róla, még amikor csak terv volt, tudom, emlékszem, de bevallom, én már akkor se értettem. Szerintetek nem volna jó ötlet visszamenni oda? Álomországba? Süsűhöz? Te címeres barom! Őrjöngött ötös, és sercintett egyet, de a földön szaglászó négyes éppen ebben a pillanatban egyenesedett fel, így őt érte halántékon a forró köpet. Bocs, nem téged akartam.

Négyes dühösen a földbe rúgott, és arcát ötös nyakába törölte. Nem, nem megyünk vissza. Nem megyünk vissza Álomországba, magyarázta hármasnak hatos, türelmesen, tagoltan, mintha egy csecsemőhöz beszéltne. Emlékeztetlek, hogy elegünk lett belőle, egész Álomországból, meg a tengerpartból is. Gondolj csak vissza, milyen ramaty volt az utóbbi pár évben a játékállomány. És hiába ígérték, hogy új játékok jönnek, nem jöttek. Ami megjött, az mind kínai volt, lemálló festékkel, egészítette ki hetes. Na ez az, szólt kettes. Pont erről akartam beszélni. A legjobbkor jött fel ez a hol jó nekünk téma. Just a tempore. Jelenleg nincsen hazánk, fejek. Ez a nagy büdös helyzet. Újat kéne keresni. Újra kéne definiálni magunkat. Csak hogy... Nem, nem, ezt most nem úsztátok meg. Most elmondom, mit gondolok erről. Azt, hogy nekünk teljesen mindegy, hol élünk. Úgyse lesz jó sehol. Úgyis ki lesz a tökünk egymástól. Köpködünk, csapkodunk, káromkodunk. Ez itt, bökött egyesre. Előbb-utóbb kinyírja magát, de így se jutunk messzebbre. Ezek vagyunk mi, kész. Ha Vancouverben laknánk, ami a világ legélhetőbb városa... Vancouver, vetette közbe hármas. Az jó, az hol van? Kanadában. Kanadaival is tudsz, ugye? Kanadaival, kanadaiul is tudsz? Tudok, de most nem ez a lényeg. Mondhattam volna Yosemite Nemzeti Parkot is, vagy Luxemburgot, ahol 113 ezer dollár az egyfejre jutó GDP. Az a lényeg, hogy nekünk teljesen mindegy, hol vagyunk. Mi mindenhol csak vergődünk. Nekünk semmi nem jó. Nem vetétek még észre? Amikor még Németországból jöttek a játékok, és Pafnak is ment a szekér. És egy rakás pénzt adományozott nekünk, hogy verjük el, meg vízisíbérletet kaptunk, stb. Stb. Akkor is hőbörögtünk, ugye? Most meg végképp hálátlanok vagyunk. Szép időkért is. Mentségünkre legyen mondva, nem elsősorban bennünk van a hiba. A hétfejű lét felett járt el az idő. A mai körülmények között már nem várható el, hogy egy irányba haladjunk, és ezt most nem csak mint konkrét haladási irány értem, értitek? Túl sok minden van, ez itt, ez ott, az elmegy, a figyelem, nincs meg a fókusz, fejek, én azt javaslom, törődjünk bele ebbe, törődjünk bele, más nem igen tehetünk. Lássuk be, ezt mindannyian nem tehetünk más, tengődjük végig szépen, szerényen azt a pár évet, amit még kijelölt nekünk az Úr. Mi van? Ez hisz Istenbe, horkant fel ötös. Te mocskos tető, hogy csinálod? Mi se vettük észre, mondta hatos. Mi se, tette hozzá hetes. Én tudtam, mondta álmosan egyes, éreztem rajta, amikor még én is hittem. Aztán én rájöttem, hogy nincs. Hogyan hittél? Értetlenkedett négyes. Szívünk, tudtam, már csak egy van, és az közös. Azzal kell Istenbe hinni, nem? Vagy lélekkel? Tényleg az van nekünk? Nincs, mondta ötös. Az csak az embereknek van, meg a palackorú delfinnek. Tudattal hiszel? Fordult kettes felé hatos és hetes egyszerre. Fejjel! Kettes nem felelt. Négyes gyorsított a sétatempon. Öljük meg magunkat, javasolta hármas. Én benne vagyok, bólintott egyes. De hát az bűn, kiáltott rá kettes. Bűn az eszed tokja, morogta egyes. Megkönnyebbülés. Neked igen, te nihilista senkiházi, rivalt rá ötös. De mindenképpen valami egyedi módon csináljuk, mondta hármas, és szemlátomást izgatottabb lett. Ne szíven szúrjuk magunkat, az túl egyszerű, olyat bárki tud, hanem vágjuk le egymás fejét. Jó fej, vagy milyen sorrendben? Kérdezte kettes. Igen, ez jó kérdés. Szavazzunk, javasolta hármas. Ment tovább a sárkány csöndben, egyenletes sebességgel, a kietlen betonút menti földes talajon. A fejek lágyan ingottak a hét izmos nyak tetején. Távolodtak a dán erdőmérnökök kísérleti területétől, de nem közeledtek semmihez. Minden megtett méter olyan volt, mint az előző. Látványban is, érzésben is. Apró hópihéket kavart a mindig más irányból fújó szél, mintha fehér bogarakból álló raj röpködne a levegőben. Csak négyes, a test kormányosa szegezte előre a tekintetét. A többiek a földet bámulták, és megpróbáltak semmire sem gondolni.

ha nem szeretsz, beugrom a Dunába. Természetes, nem utcai ruhába, előbb egy trikóba öltözöm, mielőtt a vízbe költözöm. Versenyezni fogok én a halakkal, háton úszva szemezek majd a nappal, s ha egy hullám ordul csap felé, a pontyokkal pertú tiszom én. Persze nem mondom, hogy már nem szeretlek, de talán majd így könnyebb.

Sziasztok, Maros András vagyok, és a készülő novellás kötetemből olvasok fel még egy utolsó novellát, melynek címe A szabadság hídja. Borús szombat délután. Donald Andor újságíró a március 15-e téren csoszog a nála 42 évvel idősebb feleségével. A Dunakorzó felé tartanak. Nincs mit mondaniuk egymásnak. Az asszony a férje alkarjára támaszkodik, és vörösre lakkozott körmét 4-5 lépésenként a férfi húsába válja, mintha ezzel valami érdekességre óhajtaná felhívni a figyelmét. Csak hogy 4-5 lépésenként semmi érdemleges nem történik körülöttük, de 20 lépésenként sem. A marásokat jelzéseknek szánja, ő itt van, odafigyelést igényel. Az újságíró a magasba tekintve elmélkedik, milyen címet adjon az interjújának, amit a pusztaszabolcsi Tigris kölykök papájával készített. A korzón Donaldné kihúzza magát, ez az ő terepe. Boldogan csörgeti aranykarpereceit. Megigazítja súlyos, csüngős, brilliáns fülbevalóját, amely a hosszú évek alatt kiméletlenül megnyújtotta a fülcimpáját. Parókája több számmal nagyobb a kelleténél, gyakran félrecsúszik. Az újságíró egy időben még figyelmeztette rá, szívem, elcsalinkázott a vendéghaj, de ma már ahelyett, hogy szólna, csak magában kuncog. Milyen fes fiatal úr! Néz egy hajpántos férfi prostituált után Donaldné, majd a Duna felé tekint. Az újságíró tudja, mit fog most mondani az asszony, és lám mondja is. Istenem, di Donau! Egy utcai árusnál Donaldné vattacukrot vásárol magának. Donald Andor mindig örömmel veszi, ha a felesége cukrot zabál. Bízik benne, hogy a mértéktelen édességfogyasztás végre megcsúnyítja azt az idilli vérképet. Valaminek most már történnie kell. 6 éve, amikor feleségül vette, Donald Andor 39 éves volt, a hölgy 81. A nő mellkas röntgen felvételén foltokat találtak, a szíve össze-vissza vert, a csontjai elmeszesedtek, elkoptak, a nyelőcsöve is a gyomra fekélyesedett, és gyakran felfázott. Donald Andor korábbi házasságai közül egyik sem indult ennyire biztatóan. Ám az esküvő óta az öreg asszony leletei határozottan javulni kezdtek, a kellemetlen tünetek egymás után megszűntek. Az utolsó rutin vizsgálaton 3 hónapja az orvos megállapította, Donaldné csontjairól eltűntek a meszesedésre utaló jelek, efféle jelenséggel bevallja, 30 éves praxisa során még nem találkozott. Donaldné egyik kezében a rózsaszín felhőcskékben végződő hurkapálcát tartja, másikkal az újságíró alkarját szorítja. Így totyorásznak a Roosevelt tér felé. Az öreg asszony a budai hegyeket bámulja, míg férje a korzó teraszán ücsörgő turistákat nézi érigykedve, eljátszva a gondolattal, hogy ő tartózkodik külföldön, egy európai nagyvárosban, és épp kényelmesen lötyög a díszköves sétáló utcán a szállodája felé, ahol svéd asztalos vacsora várja. Ebben a pillanatban az öreg asszony belekarmol a férjébe, mindig ráérez, ha Donald Andor elvágyódik. A teraszról fehér zakós középkorú úr mosolyog Donaldékra, majd az üveg pohárban felszolgált forró csokoládéja felszínéről lekanalazza és bekapja a tejszínhabot. A szomszédos asztalnál egy házas pár ül, ők is rájuk mosolyognak. Az újságíró gyanúja szerint a turisták tisztában vannak vele, hogy ők férj és feleség, nem pedig anya és fia. Ettől rossz érzése támad. Menjünk át Budára, javasolja az újságíró. A hangja rekett, mert az elmúlt 2 órában egyszer sem szólalt meg. A Dunára? Az se rossz. Kérem? Budára. Budára. A Lánchídon Donald Andorné 2 kilométeres óránkénti sebességgel gyalogol, az újságírónak nehezére esik mellé lassulnia. Aztán az asszony megáll, elengedi férje kezét, lenéz a hídról és összecsapja a tenyerét. Istenem, di Donau! Donald Andor 2 kézzel a felesége feneke alá nyúl, gyors mozdulattal megemeli és a korláton átlendíti a könnyű testet. Donaldné hang nélkül méltósággal zuhan a vízbe.
Az újságíró futásnak ered. Jól eső csiklandozást érez a tüdejében. Lánchíd, te vagy az én szabadsághidam, mondja magában. A felhőségre emeli a tekintetét, és széttárja a karját.

0: Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, Maros András olvasott föl novelláiból. Ezek még nem jelentek meg kötetben, de András, hol lehet téged olvasni könyvformában? Milyen kiadók, hol? Mi a címe a könyvnek?
1: Eddig három könyvem jelent meg. Az elsőnek címe Puff, ez 2001-ben jelent meg. 2003-ban a Neveket akarok hallani című novellás kötet, mindkettő a Palatinus kiadó.
0: Ezekből olvastál is még annak idején, mind a kettő.
1: Igen, voltam én már itt vendég. Igen. A harmadik könyv az Ulpiusnál jelent meg, Limonádé címmel 2008-ban, és most a következő, amiből most felolvastam, az még nem jelent meg. Egyik másik novella megjelent ugyan folyóiratokban, vagy hagyományos, vagy online folyóiratokban. Ebből, hogy mikor lesz kötet, azt még nem tudom. Nagyjából így tömegre már összeáll, de még azért egy kis munka lesz vele. Ez lesz a következő, és emellett pedig...
0: Van már címe.
1: Van, de még nem, meg nem jó.
0: Kíváncsi vagyok.
1: Az a címe, hogy Egyelőre kapufa. Igen, ez innen indult, tehát ezt elmeséltem, hogy készül a novellás kötet, megkérdezték, hogy mi a cím, és mondtam, hogy Egyelőre kapufa. És akinek mondtam, azt mondta, hogy ez elképesztő a cím, Egyelőre kapufa, ez nagy, nem pontosan, mondom, kapufa a címe, azt mondja, hát az nem, az viszont nem jó. Úgyhogy
0: Egyelőre kapufa maradt.
1: Aha. Egyelőre kapufa, Egyelőre a címe, igen, és hát emellett színházi munkám is van, ha minden igaz, most próbálják Pécsen a Nemzeti Színház kis stúdió színpadán Gyanús mozgások című darabomat, ami elvileg egy idei decemberi bemutató lesz. Meglátjuk, hogy...
0: Na, pécsiek, hallgassatok, és Pécsre menni szándékozók.
1: Gyanús mozgások a darab címe.
0: Hát nagyon köszönjük, és reméljük, hogy előbb-utóbb újra bejössz felolvasni.
1: Én is köszönöm, és köszönöm, hogy hallgattatok. Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: in the bathroom shaving his...
1: Il est en train de se raser. Puis...
0: Oh, God, he said, I had that terrific idea last night.
1: Formidable.
0: Now I've forgotten
1: it. Et maintenant,
0: je
1: l'ai oublié.
0: Oh, God.
1: Oh, c'est terrible.
0: No, I haven't.
1: Ah, non,
0: my pencil and paper. Goes back in the bedroom, picks it up, and he reads... Boy falls in love with girl.
1: Garçon tombe amoureux d'une fille.
2: Très bien.
0: Boy, but you know, there's some truth in it.
1: Vous savez qu'il y a une certaine vérité à ceci.
0: Because you do have ideas in the middle of the
1: Parce
0: night,
1: qu'on a
0: and
1: des
0: they
1: idées
0: sound
1: de la nuit.
0: Great, you know.
1: Et au milieu de la nuit, réellement, on les trouve formidables.
0: And in the morning, they're really terrible.
1: Et le matin, ils sont vraiment terribles.
2: Absolument, ouais. C'est vrai.
3: Mert mi lesz ezután?
4: Kert akarom.
5: Jó.
4: Jó.
6: Jó. Jó.
4: Kert akarom.
7: Sanyi, Atesz és Varek.
4: Kert akarom. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
8: Kettős vállalkozás.
4: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
9: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány mindegy. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
4: Régi könyvek életre kelnek.
10: Nem értem.
4: Hallgass, hallgass, hallgass.
11: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
7: Tilos Rádió.
4: Jó.
10: Ez nagyon jó.
7: FM 90.3. Hallgass.
4: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: How do you do, ladies and gentlemen? This is Blue Baron and the boys. For your musical pleasure, we'd like to present the music of yesterday and today. We do hope that you enjoy some very pleasant listening.
1: Nem igaz, hogy a jó nem győzedelmeskedhet a gonosz fölött. Csak az angyaloknak is úgy kellene szerveződniük, mint a maffiának. Ó, a Central Parkban horkoló piás, dzsungel mélyét járó oroszlánvadász, kínai fogorvos, angol királynő, a nagy masinában egy srófra járő, klassz, klassz, csuda, klassz, klassz, klassz, csuda, klassz. Klassz, klassz, csuda, klassz, sokféle a népség, a gép ugyanaz.

Gyerekkoromban én voltam a legkisebb a családban. A legkisebbek mindig mókamesterek minden családban, mivel csak egy-egy jó poénnal tudnak bekapcsolódni a felnőttek társalgásába. A nővérem 5 évvel volt idősebb nálam, a bátyám 9-el, a szüleim pedig mindketten nagy dumások voltak. Így aztán kiskoromban az ebédlő asztalnál ülve unalmasnak tartottak. Nem érdekelték őket mindennapjaim ostoba gyerekes hírei. Fontos dolgokról akartak beszélgetni. Arról, hogy mi történt a középiskolában, az egyetemen vagy éppen a munkahelyen. Az egyetlen lehetőségem az maradt, hogy elsüssek egy jó viccet. Azt hiszem, legelőször véletlenül tehettem ezt, véletlenül sütöttem el egy poént, amire a többiek elhallgattak, vagy valami ilyesmi. Ekkor rájöttem, hogy egy viccel bármikor be lehet robbanni a felnőttek beszélgetésébe. Olyan korban nőttem föl, amikor az ország bővelkedett a humorban. A nagy gazdasági válság idején. A rádióban rengeteg valóban kiváló komikus szerepet, én pedig akaratlanul is tanulmányoztam őket. Gyerekkoromban minden este legalább 1 órán át hallgattam a komikusokat, és rendkívüli módon érdekelni kezdett, hogy tulajdonképpen mi is a vicc, és hogyan működik. Amikor viccelődöm, igyekszem senkit sem megbántani. Nem hiszem, hogy a műveimben túl sok rettenetesen

ízléstelen dolog lenne. Nem hiszem, hogy sokakat megszégyenítettem, vagy megbántottam volna. Az egyetlen sokkoló eszköz, amit alkalmazok, az a trágár szavak alkalmankénti bevetése. Azonban vannak dolgok, amikkel nem lehet viccelni. Például nem tudok elképzelni humoros könyvet vagy kabaré jelenetet Auschwitzról. És képtelen vagyok viccelődni John F. Kennedy vagy Martin Luther King halálával. Ezeken kívül nem sok téma jut eszembe, amitől visszahőkölnék, amivel nem tudnék semmit sem kezdeni. A totális katasztrófák szörnyen mulatságosak, ahogyan arra már Voltaire is rámutatott. Hát igen, a lisszaboni földrengés, az vicces. Láttam Dresda pusztulását. Láttam a várost előtte, aztán kijöttem az óvóhelyről, és láttam utána. És kétségtelen, hogy az egyik reakcióm a nevetés volt. Isten a megmondhatója, így próbál a lélek egy kicsit megkönnyebbülni. Mindenre lehet nevetni, és szerintem Auschwitz áldozata is nevettek, még ha hátborzongató kacajjal is. A humor már-már fiziológiai reakció a félelemre. Freud azt mondta, a humor a frusztrációra adott reakciók egyike. Egy a sok közül. A kutya mondta, ha nem tud kimenni egy kapun, kaparni, ásni kezd, furán viselkedik, talán morog, vagy valami hasonló, hogy leküzdje frusztrációját, meglepetését vagy félelmét. És a nevetések jelentős részét a félelem váltja ki. Néhány évvel ezelőtt egy televíziós vígjáték sorozaton dolgoztam. Azt az alapelvet próbáltuk szem előtt tartani, hogy minden részben essen szó a halálról. A halál elmélyíti a nevetést, és közben a nézők észre sem veszik, hogyan nevettetjük meg őket. A nevetésnek van egy sekélyes fajtája. Például a kokáért Bob Hope nem volt igazi humorista. Egyszerű komédiás volt, igen szűk repertoárral, aki sohasem beszélt kényes témákról. De annak idején Stan és Pan játékán majd megszakadtam a röhögéstől. Van ebben valami szörnyen tragikus. Az ilyen emberek túlságosan jók ahhoz, hogy életben maradjanak. Állandóan szörnyű veszélyek fenyegetik őket. Annyira könnyű végezni velük. Még a legegyszerűbb viccek is apró félelmeken alapulnak. Mint például a mi az a fehér a madárszarban kérdés. Akinek felteszik ezt a kérdést, egy pillanatra berezel, hogy valami hülyeséget válaszol, mint amikor felszólították az iskolában. Amikor viszont meghallja a választ, az is madárszar, nevetéssel űzi el ezt az önkéntelen félelmet, megnyugszik, végső soron nem őt akarták próbára tenni. Miért van a tűzoltóknak piros nadrágtartójuk? Vagy miért temették el George Washingtont egy hegyoldalban, és a többi, és a többi? Tagadhatatlan, hogy bizonyos vicceken egyáltalán nem lehet nevetni. Ezeket nevezi Freud akasztófa humornak. Ezek olyan reménytelen valós élethelyzetekről szólnak, amelyekben elképzelhetetlen a megkönnyebbülés. Dresdában, a bombázás alatt egy pincében kuporogva, kezünket a fejünkre szorítva arra az esetre, ha beomolna a mennyezet, egyszer csak megszólalt egy katona. De úgy, mintha legalábbis egy báró lenne, aki a kastélyában üldögél egy hideg esős estén. Vajon mit csinálhat odakint a pornép? Senki sem nevetett. De azért örültünk, hogy kimondta. Mi legalább még éltünk. Ezt tudatosította.

Azt akartam, hogy minden értelmes legyen itten, és hogy boldogan éljünk, nem intas itten. Hazudtam hát nyugodtan, és minden pászolt nyomban, és így élünk a bús világ helyett, paradicsomban. Tudják, mi az a seggfej? Annak idején, jó 65 éve, amikor az indianapolisi Shortridge gimnáziumba jártam, az volt a seggfej, aki benyomott egy műfogsort a fenekébe, és leharabdálta a taxik hátsó üléséről a gombokat. Sunyci pedig az, aki a lányok bicikli ülését szagolgatta. Emellett seggfejnek tartom azokat, akik nem olvasták minden idők legjobb amerikai novelláját. Ambrose Bierce Bagoly folyóját. Köze nincs a politikához, az amerikai géniusz makulátlan példája, akárcsak Duke Ellington Sophisticated Lady-e, vagy a Franklin féle vaskályha. Azokat is seggfejeknek tartom, akik nem olvasták az amerikai demokráciát Alexis de Tocqueville-től. Nem született még jobb könyv államformánk inherens erősségeiről és gyengéiről. Akarnak egy kis ízelítőt ebből a remek könyvből? Na, azt mondta Tocqueville mégpedig 169 évvel ezelőtt, hogy nincs még egy olyan ország, ahol a pénz imádata erősebb lenne, mint a miénkben. Oké? Okay? Albert Camus, francia-algériai író, akinek 1957-ben odaítélték az irodalmi Nobel-díjat, a következőket írta. Csak egyetlen igazán komoly filozófiai probléma van, az öngyilkosság. Itt van tehát egy újabb fintor az irodalomból. Camus autóbalesetben halt meg. Élt időszámításunk szerint 1913-tól 1960-ig. Észrevették már, hogy a legkiemelkedőbb irodalmi alkotások, a Moby Dick, a Huckleberry Finn, a búcsú a fegyverektől, a skarlátbetű, a bátorság vörös kokárdája, az Iliász és az Odüsszeia, a bűn és bűnhődés, a Biblia és a könnyűlovasság támadása mind arról szólnak, hogy mekkora szívás embernek lenni. Hát nem óriási megkönnyebbülés, hogy valaki végre kimondta ezt? Az evolúció felőlem elmehet a pokolba. Hatalmas tévedés vagyunk. Egyetlen évszázadnyi közlekedési örjöngéssel halálos sebet ejtettünk ezen a kedves, életadó bolygón, az egyetlenen az egész tejúton. A kormány hadat visel a drogok ellen, nem igaz? Akkor menjen neki a kőolajnak is, beszéljen arról, hogy milyen káros a kőolaj bódulata. Ez aztán a káros bódulat. Ha tankolunk egy keveset az autónkba, akár 100 mérföldet is megtehetünk óránként. Elüthetjük a szomszéd kutyáját, és cafatokra téphetjük a légkört. Hé! Amíg nem lehetünk mások, mint homo sapiensek, addig mit ugrálunk? Francba az egész szarsággal. Van valakinek egy atombombája? Kinek nincs manapság atombombája? Valamit azonban meg kell említenem az emberiség védelmében. Minden történelmi korban, beleértve az édenkertet is, mindenki csak úgy ide pottyant. És az édenkertet kivéve mindig is adottak voltak ezek a játszmák. És ha eredetileg nem is lennénk őrültek, még akkor is úgy kell viselkednünk. Az őrült gyártó játszmák közül még ma is tart a szerelemé és a gyűlöleté, a liberalizmusé és a konzervativizmusé, az autóké és a hitelkártyáké, a golfé és a női kosárlabdáé. A nagy tavak vidékéről, az édesvízi népek köréből származom, nem az óceánpartiak, hanem a kontinens belsejében élők közül. Amikor a tengerben fürdök, úgy érzem, mintha húslevesben úszkálnék. Hozzám hasonlóan sok amerikai szocialista volt édesvízi származású. A legtöbb amerikai nem tudja, mit tettek a szocialisták az előző évszázad első felében művészetükkel, ékes szólásukkal és szervezőkészségükkel azért, hogy megerősítsék a bérből és fizetésből élő amerikaiak, a munkás osztályunk önbecsülését, méltóságát és politikai öntudatát. Azt, hogy a társadalmi pozíció nélküli, iskolázatlan és szegény bérből és fizetésből élők intellektuális szempontból alacsonyabb rendűek lennének, kétségkívül cáfolja az a tény, hogy az amerikai történelem legsúlyosabb témájával foglalkozók közül a két legragyogóbb író és szónok autodidakta volt. Természetesen Carl Sandburg illinoisi költőről és a Kentucky később indiánai, végül illinoisi Abraham Lincolnról beszélek. Nyugodt lélekkel mondhatom, hogy mindketten édesvíziek voltak, akárcsak én. Szintén édesvízi és kiváló szónok volt Eugene Victor Debs, a Socialist Party elnök jelöltje, egykori mozdonyfűtő, aki az indiánai Terre Haute-ban született, középosztálybeli családban. Háromszoros hurrát a csapatunknak! A szocializmus semmivel sem gonoszabb szó, mint a kereszténység. A szocializmusból ugyanúgy nem következik Josif Stalin meg a titkos rendőrség meg a templomok bezárása, mint hogy a kereszténység sem áll ok-okozati viszonyban a spanyol inkvizícióval. Mi több, a szocializmus és a kereszténység egyaránt egy olyan társadalmat ír elő, mely amellett az alapelv mellett kötelezi el magát, hogy minden férfi, nő és gyermek egyenlőnek teremtetett, és hogy senkinek sem lenne szabad éheznie. Adolf Hitler egyébként kétkulacsos volt ebből a szempontból, a pártját a náci pártot nemzeti szocialistának nevezte, a horog keresztje pedig nem pogány jelkép volt, mint oly sokan hiszik.
a munkások keresztény keresztje volt, fejszékből, szerszámokból összeállítva. Ami pedig Sztálin meg a mai Kína bezárt templomait illeti, ezt a fajta vallásüldözést állítólag Karl Marx azon kijelentése igazolná, hogy a vallás a népek ópiuma. Marx ezt még 1844-ben mondta, amikor az ópium és származékai számítottak az egyetlen hatásos fájdalomcsillapítónak. Maga Marx is élt velük, és hálás volt az ideiglenes megkönnyebbülésért. Egyszerűen megállapította, nem pedig elítélte azt a tényt, hogy a vallás is vigaszt jelentett a gazdasági vagy társadalmi nehézségek közepette élők számára. Kijelentése csak egy odavetett közhely volt, nem pedig ítélet. Egyébként, amikor Marx ezeket a szavakat leírta, mi még csak fel sem szabadítottuk a rabszolgáinkat. Mit gondolnak, akkoriban ki lehetett kedvesebb a könyörületes Isten szemében? Karl Marx vagy az Amerikai Egyesült Államok? Sztálin örömmel fogta fel Marx közhelyét előírásnak. Akárcsak a kínai zsarnokok, mivel az látszólag felhatalmazta őket arra, hogy kivonják a forgalomból a prédikátorokat, akik esetleg rosszat mondhattak róluk vagy a céljaikról. Ez az állítás sokakat feljogosított ebben az országban arra, hogy hirdessék. A szocialisták vallásellenesek, istentagadók, így teljes mértékben gyűlölendők. Nem ismertem Carl Sandburgot vagy Eugene Victor Debst, de bár ismertem volna. Valószínűleg egy szót sem bírtam volna kinyögni ilyen nemzeti kincsek társaságában. Viszont ismertem egy szocialistát a nemzedékükből, az Indianapolis-i Powers Hapgoodot. Tipikus indianai idealista volt. A szocializmus idealista világnézet. Hapgood akárcsak Debs középosztálybeli családból származott, és úgy vélte, nagyobb gazdasági egyenlőség is lehetne az országban. Jobb országot akar. Ez minden. Miután diplomát szerzett a Harvardon, szénbányászként kezdett dolgozni, arra bíztatva munkásosztálybeli testvéreit, hogy szervezkedjenek és vívjanak ki maguknak magasabb fizetést és jobb munkakörülményeket. Emellett tiltakozó tüntetést szervezett, amikor 1927-ben Massachusettsben kivégezték a Nicola Sacco és Bartolomeo Vanzetti nevű anarchistákat. Hapgood családjának jól menő konzervjára volt Indianapolisban, és amikor Powers megörökölte, átadta a munkásainak. Azok pedig tönkretették. Indianapolisban ismerkedtünk meg a II. Világháború után. Ekkor az Amerikai Szakszervezeti Szövetség egyik tisztviselője volt. Valami vita folyt egy sztrájkőrség körül, és ő tanúskodott a bíróságon. A bíró egyszer csak félbeszakítja a tárgyalást, és megkérdezi tőle: Mr. Hapgood, itt van ön a Harvardi diplomájával. Mondja, az ön lehetőségeivel miért választotta ezt az életet? Hapgood így válaszolt a bírónak: Nos, uram, talán a hegyi beszéd miatt. És ismét háromszoros hurrá a csapatunknak! Művész családból származom, és íme művészetből élek. Nem lázadás volt, mintha csak átvettem volna a családi Esso benzinkutat. A felmenőim mind művészek voltak, úgyhogy egyszerűen a család hagyományos módszerével keresem a kenyerem. Ám apámat, aki festő volt és építész, annyira megviselte a gazdasági válság, amikor nem talált munkát, hogy arra a következtetésre jutott, hogy nekem nem szabad kapcsolatba kerülni a művészettel. Igyekezett lebeszélni, mert pénzszerzésre teljesen alkalmatlanak tartotta a művészi pályát. Azt mondta, csak akkor mehetek egyetemre, ha valami komoly, gyakorlatias dolgot tanulok. Mivel a bátyám menő kémikus volt, a Cornellen én is kémiát hallgattam. A kritikusok szerint az ember nem lehet komoly művész úgy, hogy közben műszaki képzettséggel is rendelkezik, ahogy én. Tudom, milyenek az egyetemek angol tanszékei, anélkül, hogy tudnának róla, a gépészmérnöki tanszéktől, a fizika tanszéktől és a kémia tanszéktől rettegve tanítanak. És úgy vélem, ezt a félelmet belevetítik a kritikáikba is. A legtöbb kritikusunk az angol tanszékek terméke, és gyanakvással figyel mindenkit, akit izgatnak a műszaki dolgok. Mindegy, a lényeg az, hogy kémia szakos voltam, de mindig tanárként bukkanok fel az angol tanszékeken, és ezzel behozom a természettudományos gondolkodásmódot az irodalomba. Nagyon kevés köszönetet kapok érte. Úgynevezett science fiction író akkor lettem, amikor valaki leszögezte, hogy science fiction író vagyok. Nem akartam, hogy sci-fi íróként skatujázzanak be, ezért töprengeni kezdtem, hogy vajon mit védhettem, amiért nem ismernek el komoly írónak. Arra jutottam, hogy azért történhetett így, mert műszaki dolgokról írtam, márpedig a legtöbb amerikai szépíró semmit sem tud a műszaki dolgokról. Egyszerűen azért tituláltak science fiction írónak, mert írtam egy könyvet a New York állambeli Schenectadiról. Az első könyvem az Utópia 14 Schenectadiről szólt. Schenectadiben hatalmas gyárak vannak, más semmi. Én és az ismerőseim mérnökök, fizikusok, vegyészek és matematikusok voltunk. A kritikusoknak, akik sohasem látták még a várost, a jövőről szőtt fantáziának tűnt, amikor a General Electricről meg Schenectadiről írtam. Szerintem azok a regények, amikből kihagyják a technikát, ugyanolyan torzan mutatják be az életet, mint ahogy azok a viktoriánus regények tették, amikből kihagyták a szexet.
1968-ban, abban az évben, melyben az ötös számú vágóhíd megszületett, végre eléggé felnőttem ahhoz, hogy Drezda lebombázásáról írjak. Ez volt a legnagyobb mészárlás Európa történetében. Természetesen tudok Auschwitzról, de a mészárlás hirtelen történik, nagyon rövid idő alatt hal meg nagyon sok ember. Drezdában 1945. február 13-án körülbelül 135 ezer embert gyilkoltak meg a britek szőnyegbombázással egyetlen éjszaka leforgása alatt. Tökéletesen ostoba, értelmetlen pusztítás volt. Az egész várost felégették, és a britek tették, nem mi. Éjszakai bombázókat küldtek, azok pedig jöttek, és egy újfajta gyújtóbombával lángba borították az egész várost. És így a tűz felemésztett mindent, ami élt. Kivéve az én kis hadifogoly csapatomat. Katonai kísérlet volt annak a megállapítására, hogy fel lehet-e égetni egy egész várost gyújtóbombákkal. Hadifogolyként természetesen közvetlen kapcsolatba kerültünk a halott németekkel. Beomlott pincékből ástuk ki őket, ahol megfulladtak, és egy hatalmas halotti mágiára hordtuk a holttesteket. Azt hallottam, saját szememmel nem láttam, hogy felhagytak ezzel a módszerrel, mert túl lassú volt, és iszonyatos bűz kezdett terjengeni a városban. Úgyhogy beküldték a lángszórós alakulatokat. Hogy engem és a többi hadifoglyot miért hagytak életben, azt nem tudom. 1968-ban író voltam. Férc munkákat firkáltam. Tudják, bármit megírtam, ha el lehetett adni. És a francba láttam, átéltem, így hát elkezdtem írni egy fércművet Drezdáról. Tudják, olyat, amiből filmet forgatnak majd. És Dean Martin, meg Frank Sinatra, meg a többiek játszanak el minket. Megpróbáltam megírni, de sehogy sem sikerült. Egyfolytában csak selejtet gyártottam. Elmentem hát egy barátomhoz, Bernie O'Hare haveromhoz. Megpróbáltunk mulatságos pillanatokat felidézni a drezdai hadifogságból. Káromkodásokat, meg ilyesmit, mindent, ami kell egy jó háborús filmbe. A felesége Mary O'Hare egyszer csak torkig lett az egésszel. Gyerekek voltatok még, csattant fel. És ez tényleg igaz a katonákra. Tényleg gyerekek. Nem filmsztárok, nem Duke Wayne-ek. És felismerve, hogy ez a kulcsa mindennek, végre szabadon elmondhattam az igazságot. Gyerekek voltunk. És az ötös számú vágóhíd alcíme az lett, hogy a gyerekek keresztes hadjárata. Miért kellett 23 évnek eltelnie, hogy képes legyek írni arról, amit Drezdában átéltem? Mind történetekkel jöttünk haza, és mind hasznot akartunk húzni belőlük. Így vagy úgy. Mary O'Hare pedig lényegében azt mondta, a változatosság kedvéért miért nem mondjátok el az igazságot? Ernest Hemingway írt egy novellát az első világháború után egy katona otthona címmel. Arról szólt, hogy milyen faragatlan dolog hazatérésük után arról fogadni a katonákat, hogy mit láttak. Szerintem sokan, köztük én is, csak hallgattak, mint a kuka, amikor egy civil a csatákról, a háborúról kérdezte őket. Divatos volt ezt csinálni. A háborús történetek elmesélésének egyik leghatásosabb módja az, hogy nem meséljük el. A civilek ilyenkor kénytelenek mindenféle hőstetteket elképzelni. De azt hiszem, a vietnami háború felszabadított engem és írótársaimat, mert megmutatta, hogy vezetésünk alkalmatlan és gyakorlatilag hülye, akárcsak a motivációi. Végre beszélhettünk arról a rosszról, amit az elképzelhető legrosszabb emberekkel, a nácikkal tettünk. És amit láttam, amiről be kellett számolnom, az nagyon rossz színben tüntette fel a háborút. Tudják, az igazság néha nagyon erős tud lenni. Kiszámíthatatlanul erős. Természetesen a háborúról azért sem mesél az ember, mert lehetetlen mesélni róla.

a világ legjobb vicce. Azt álmodtam az éjjel, hogy flanellből sütött palacsintát eszem. Amikor pedig felébredtem, a takarómnak csak a hűt helyét találtam. Lecke kezdőíróknak. Első szabály. Ne használjunk pontos vesszőt. A pontos vesszők transzvesztita hermafroditák, amik az égvilágon semmit nem jelentenek, mindössze azt jelzik, hogy leírójuk járt egyetemre. Időközben rájöttem, hogy vannak, akik nem tudják eldönteni, hogy komolyan beszélek-e vagy sem, úgyhogy innentől kezdve szólni fogok, amikor viccelek. Például, lépjenek be a Nemzeti Gárdába vagy a tengerészgyalogsághoz, és hirdessék a demokráciát. Csak vicceltem. Meg fog támadni minket az Al-Qaida, akinek van zászlója, az lengesse, ez mindig elijeszti őket. Csak vicceltem. Ha komolyan meg akarja bántani a szüleit, de nincs mersze melegnek lenni, a legkevesebb, amit megtehet, hogy művészeti pályára lép. Nem viccelek. Művészetből nem lehet megélni. A művészettel csak elviselhetőbbé lehet tenni az életet. A művészet akármilyen jól vagy rosszul csinálja valaki, a lelket táplálja az Isten szerelmére. Énekeljünk a tus alatt, táncoljunk a rádió mellett, meséljünk történeteket, írjunk verset, akár rossz verset is a barátainknak. Csináljuk olyan jól, amilyen jól csak tudjuk, csodálatos jutalomban lesz részünk. Alkotni fogunk valamit. Rájöttem valamire. Felrajzolom erre a táblára, itt a hátam mögött, hogy érthetőbb legyen. Ez a J-B tengely. J, mint jósors, B, mint balsors. Itt lent helyezkedik el a halál, a rettenetes szegénység és a betegség, itt fent pedig a jólét és a tökéletes egészség. Az átlagos élet középen található. Ez pedig a K-V tengely. A K jelenti a kezdetet, a V a véghelyzetet, az entrópiát. Oké. Nem minden történetnek van olyan egyszerű, nagyon szép alakja, amit még egy számítógép is képes megérteni. Most pedig hadd adjak önöknek egy marketing tippet. Azok, akik megengedhetik maguknak, hogy könyvet és folyóiratot vegyenek, vagy moziba járjanak, nem szeretnek szegény és beteg emberekről hallani, ezért kezdjék a történeteiket mindig itt, a J-B tengely tetején. Az olvasók ezt szeretik, és nem védi az ötletet szerzői jog. A történet címe Hősünk csávában, de a történetnek nem feltétlenül kell hősünkről, vagy a csávájáról szólnia. Pusztán ennyi a követelmény, valaki bajba kerül, de kikeveredik belőle. Nem véletlen, hogy a vonal magasabban ér véget, mint ahol elkezdődött. Ezt szeretik az olvasók. A másik történet a fiú és lány találkozása. De ennek sem kell feltétlenül egy fiú és egy lány találkozásáról szólnia. Mindössze ennyi. Valaki, egy teljesen hétköznapi illető egyszer csak belebotlik valami tökéletes szépségbe. Ó, egek, ez életem legszerencsésebb napja. A francba. Aztán minden rendbe jön. Na már most, senkit sem akarok megbotránkoztatni, de miután kémiát hallgattam a Cornellen és véget ért a háború, a Chicagói Egyetemen antropológiát kezdtem tanulni, és végül antropológiából mesterfokozatot is szereztem. Szó Bello ugyanazon a tanszéken volt, és egyikünk se dolgozott soha terepen. Bár gyakran ábrándoztunk róla. Én a könyvtárban kutakodtam néprajzkutatókról, prédikátorokról és felfedezőkről, egy szóval imperialistákról szóló beszámolók után, hogy megtudjam, milyen történeteket gyűjtöttek össze a természeti népek körében. Egyébként óriási tévedés volt részemről antropológiából diplomázni, ugyanis ki nem állhatom a természeti népeket, annyira ostobák. De azért elolvastam a történeteket, egyiket a másik után a világ legkülönbözőbb tájain élő természeti népekről, és egytől egyig lapos volt, mint az én K-V tengelyem. Úgyhogy minden rendben. A természeti népek megérdemlik, hogy eltűnjenek a béna történeteikkel együtt. Tényleg elmaradott. Nézzék csak meg a mi történeteink csodálatos, felfutó és hanyatló íveit. Minden idők egyik legnépszerűbb története itt lent kezdődik. A C-vonalnál, a K-V tengely alatt. Ki ez az elkeseredett illető, egy 15-16 éves lány, akinek meghalt az anyja, tehát joggal érzi rosszul magát. Az apja pedig szinte azonnal feleségül vett egy szipírtyót, akinek még két kegyetlen lánya is van. Na, hallották már valahol? A palotában bált rendeznek. A lánynak segítenie kell a mostohának és a lányainak a készülődésben, de neki magának otthon kell maradnia. Szomorúbb lesz ettől? Nem, már így is teljesen megtört. Az anya halála épp elég volt neki. Hát ennél már nem fordulhatnak rosszabbra a dolgok. Oké, a többiek elmennek a bába. Ekkor megjelenik a jó tündér. Átöltöztetik is Minkeli, és elviszi a bába. Megérkeznek, és a lány lesz a bálkirálynő. Annyira ki van sminkelve, vagy még a rokonai sem ismerik fel. Aztán az óra elüti az éjfélt, és minden véget ér.
Egy óra elég hamar előti a 12-t, úgyhogy a lány hangulata rohamosan romlik. De vajon visszazuhan a korábbi szintre? Hát dehogy is. Akármi is történjék ezután, mindig emlékezni fog rá, hogy a herceg beleszeretett, és ő volt a bál szépe, úgyhogy valahogy tovább vegetál valamivel jobb állapotban, mint a bál előtt. Majd amikor a lábára illik a cipő, annyira boldog lesz, hogy az már el sem fér ebben a koordinátorrendszerben. Na már most, van Franz Kafkának egy története. Van egy elég rossz külsejű, visszataszító fiatalember. Rokonai kellemetlenek, munkája temérdek, előléptetésre semmi esélye. A fizetéséből nem telik, hogy elvigye a barátnőjét táncolni, vagy hogy megígyon egy sört valahol a barátaival. Egy reggel ideje lenne megint munkába menni, ám azon kapja magát, hogy csótánnyá változott. Ez egy pessimista történet. A kérdés az, hogy az általam kitalált rendszer segít-e az irodalmi alkotások értékelésében. Lehet, hogy az igazi mesterműveket nem lehet erre a keresztre felfeszíteni. Na és a Hamlet? Szerintem kiváló darab. Van olyan, aki szerintem az? Nem kell új vonalat rajzolnom, hiszen Hamlet ugyanabban a helyzetben van, mint hamupipőke. Csak a nemek cserélődnek fel. Az apja nemrég halt meg. Hamlet levert. Az anyja pedig azonnal feleségül ment a nagybátyához, egy igazi faszfejhez. Hamlet tehát ugyanazon a szinten van, mint hamupipőke, amikor megjelenik barátja, Horáció, és így szól. Te, Hamlet, figyelj, ott van az az izé a várfokon, szerintem beszélned kellene vele, az apád az. Hamlet tehát felmegy a várfalra, és beszél ezzel a meglehetősen anyagtalan jelenéssel. Az pedig a következőket mondja, az apád vagyok, megöltek. Bosszút kell állnod értem, a nagybátyát tette, így és így. Na most, ez jó vagy rossz hír? Mindmáig nem tudjuk, hogy a szellem valóban Hamlet apja volt-e. Ha próbálkoztak már asztaltáncoltatással, akkor tudják, hogy sok rossz indulatú szellem kering körülöttünk, akik mindenféle hazugságokat összehordanak. Madame Blavatsky, aki mindenki másnál többet tudott a szellemvilágról, azt mondta, hogy bolond az, aki bármiféle jelenést komolyan vesz, mivel azok gyakran rossz indulatúak, nem egyszer meggyilkolt, öngyilkos vagy életükben valamilyen módon rettenetesen becsapott emberek lelkei és basszúra szomjaznak. Nem tudjuk tehát, hogy ez a valami valóban Hamlet apja volt-e, és hogy jó vagy rossz hírekkel szolgált-e. Hamlet sem tudja. De azért azt mondja, oké, van egy ötletem, hogyan nézzek utána a dolgoknak. Színészeket fogadok, hogy játsszák el azt, ahogy a szellem szerint a nagybátyám megölte az apámat, és megnézem, hogy hogyan reagál rá a nagybátyám. Úgyhogy megrendezi a darabot. De nem úgy sül el, mint Perry Masonnek. A nagybátya nem őrül meg, nem kezdi el habogni, hogy elkapta, én tettem. A terv nem válik be, se jó hír, se rossz hír. A kudarc után Hamlet beszédbe elegyedik az anyjával. Észreveszi, hogy valaki megmozdul egy függöny mögött, és azt hiszi, a nagybátya rejtőzik ott. Azt mondja, elegem van a tútyimútyiságomból, és átdöfi kardjával a függönyt. Na és ki zuhan ki mögüle? A szélkelep Polonius. Ez a Rush Limbaugh, akit Shakespeare bolondnak és feláldozhatónak tartott. Tudják, az ostoba szülők azt hiszik, hogy az a tanács, amit Polonius adott gyermekeinek elutazásuk előtt, a lehető legjobb, amit csak egy szülő adhat. Pedig ez a lehető legostobább tanács, maga Shakespeare is nevetségesnek tartotta. Kölcsönt ne adj, s ne védj. De hát mi más az élet, ha nem állandó kölcsönadás és vétel, adás és kapás? Mindenek fölött légy hű magadhoz. Légy egomániás. Se nem jó, se nem rossz hír. Hamletet nem fogják le. Herceg. Bárkit megölhet, akit akar. Úgyhogy tovább él, majd végül párbajba keveredik, és meghal. Vajon a mennybe kerül, vagy a pokolba? Nem mindegy. Hamupipőke, vagy Kafka csótánya? Kétlem, hogy Shakespeare hitt volna bármiféle mennyben vagy pokolban, ahogy én sem hiszek. És így nem tudhatjuk, hogy jó hír, vagy rossz. Ezzel pedig bebizonyítottam, hogy Shakespeare ugyanolyan rossz mesélő volt, mint bármelyik arapahoi indián. Azonban nem véletlenül tartjuk a Hamletet mesterműnek. Shakespeare az igazságot mondta el, és az emberek olyan ritkán mondanak igazat ebben a felfutásban és hanyatlásban. Az igazság az, hogy olyan keveset tudunk az életről, hogy még azt sem tudjuk, hogy melyik a jó hír és melyik a rossz. És ha meghalok, Isten bocsásson meg nekem, szeretnék a mennybe kerülni, hogy megkérdezhessek egy illetékest. Hékás, mi volt a jó hír? És mi volt a rossz?

Én egy szervezetlen valláshoz tartozom, egy szentségtelen zűrzavarhoz. Úgy hívjuk magunkat, hogy az állandó elképedés mi asszonya. Híreim vannak az önök számára. Nem, nem indulok az elnök választáson, bár tudom, hogy ha teljes mondatot akarunk alkotni, akkor abban lennie kell alanynak és állítmánynak is. Nem is azt fogom bevallani, hogy gyerekekkel szeretek ágyba bújni. Azt viszont leszögezem, messze a feleségem a legidősebb személy, akivel valaha ágyba bújtam. Maga a hír. $1 milliárd fogom beperelni a Brown & Williamson Tobacco Company-t, a Pall Mall cigaretta gyártóját. 12 éves koromtól vagyok lázdohányos, és soha nem szívtam mást, csak mezitlábas Pall Mallt. Erre a Brown & Williamson évek óta a dobozon ígérgeti, hogy meg fog ölni. Hát 82 éves vagyok. Hát kösz szépen szemetek, ha volt valami, amit soha nem akartam, akkor az az volt, hogy éppen akkor éljek, amikor a bolygó három leghatalmasabb emberét Bushnak, Dicknek és Colonnak hívják. A kormányunk háborút visel a drogok ellen. Ez kétségtelenül jobb, mintha egyáltalán nem lennének drogok. Ezt mondták az alkoholtilalomról is. Tudták, hogy a törvény 1919-től 1933-ig teljes mértékben tiltotta a szeszes italok gyártását, szállítását és forgalmazását? Erre mondta Ken Hubbard, indiánai újságíró humorista, hogy a szesztilalom még mindig jobb, mintha egyáltalán nem lenne pia. Na de ezt kapják ki. A két legszélesebb körben fogyasztott, leginkább függőséget okozó és legpusztítóbb anyag teljes mértékben legális. Az egyik természetesen az etilalkohol, és a saját bevallása szerint egy nem kisebb személyiség, mint George W. Bush elnök úr 16 éves korától 40 éves koráig piás volt. Iszákos, alkoholista. Aztán állítása szerint 41 éves korában megjelent előtte Jézus, és kiütötte a kezéből a poharat, így véget vetett a piálásnak. Más iszákosok rózsaszín elefántokat láttak. Ami az én tapasztalataimat illeti a különféle anyagokkal, mindig is gyáva voltam a heroinhoz, a kokainhoz, az LSD-hez, meg a többihez. Attól féltem, átküldenek a piros vonalon. Egyszer csak a társaság kedvéért elszívtam egy marihuánás jointot Jerry Garciával és a Grateful Dead-del. Semmilyen érzékelhető hatását nem tapasztaltam, se jót, se rosszat, úgyhogy soha többet nem éltem vele. És Isten vagy akármi kegyelméből nem vagyok alkoholista, leginkább a génjeim miatt. Időnként megiszom egy-két italt, mint ahogy ma este is tenni fogom. De maximum kettő. Semmi gond. Természetesen hírhetten nagy dohányos vagyok. Egyfolytában azt remélem, hogy a cigaretta végez velem. Az egyik végén parázs, a másikon egy bolond. De mondok én valamit. Egyszer úgy elszálltam, hogy annyira még crackkel sem lehet. Akkor kaptam meg az első jogsimat. Vigyázz világ, itt jön Kurt Vonnegut! Az akkori kocsimat, ha jól emlékszem, egy Studebakert, mint szinte minden közlekedési eszközt és gépezetet manapság, mint az erőműveket és a hőközpontokat, a legszélesebb körben használt, leginkább függőséget okozó és legpusztítóbb drog hajtotta. A kőolaj. Amikor idáig jutnak az olvasásban, sőt, amikor én ideérek az írásban, az ipari világ már reménytelenül rászokott az ásványi energiahordozókra, amelyek pedig nem sokára kimerülnek. Na, akkor jönnek majd az elvonási tünetek. Elmondhatom az igazat? Hiszen nem a híradóban vagyunk, nem igaz? Szóval szerintem az igazság ez. Mindnyájan függők vagyunk az ásványi energiahordozóktól, méghozzá a tagadás fázisában lévő függők. És mint oly sok függő, akinek nem sokára szembesülnie kell a kegyetlen igazsággal, a vezetőink erőszakos bűncselekményeket követnek el, hogy megszerezzék azt a keveset, ami még függőségünk tárgyából megmaradt. Hol kezdődött ez a vég? Egyesek szerint talán Ádámmal, Évával és a tudás almájával, ezzel a nyilvánvaló csőbehúzással. Én azt mondom, Prométeusszal, a titánnal, az istenek fiával, aki a görög mitológiában ellopta a tüzet Zeusztól és odaadta az embereknek. Az istenek annyira felbőszültek ezen, hogy mesztelen odaláncolták egy ciklához, és egy sas minden nap a májából lakmározott. Aki nem használ pálcát, gyűlöli a fiát. És ma már nyilvánvaló, hogy az istenek helyesen cselekedtek. Közeli rokonaink, a gorillák, az orángutánok, a csimpánzok és a gibbonok mindig is nagyon jól el voltak úgy, hogy csak nyers növényeket ettek. Míg mi nemcsak, hogy meleg ételeket készítünk, de már alig 200 év alatt szinte teljesen elpusztítottuk ennek az egykor egészséges bolygónak a létfenntartó rendszerét, főleg azzal, hogy termodinamikai dáridót rendeztünk az ásványi energiahordozókkal. Az angol Michael Faraday mindössze 172 évvel ezelőtt építette meg az első elektromos generátort. A német Carl Benz mindössze 119 évvel ezelőtt építette meg az első belső égési motorral hajtott autót.
Az első amerikai olajkutat, ami ma már csak egy kiszáradt gödör, Edwin L. Drake fúrta a pennsylvániai Titusville-ben nem több mint 145 évvel ezelőtt. Az amerikai Wright fivérek mindössze 101 évvel ezelőtt szálltak fel az első repülőgéppel. Gázolaj hajtotta. Akarnak az ellenállhatatlan Dáridóról beszélni? Az egy pokolgép. Az ásványi energiahordozók könnyen lángra lobbannak, igen, és mi jelenleg majdhogy nem az utolsó darabkákat és cseppeket használjuk el belőlük. Minden fény ki fog hunyni. Nem lesz többé áram. Minden közlekedési forma meg fog szűnni. És a Föld nevű bolygót hamarosan csontvázak és működésképtelen gépek alkotta kéreg fogja borítani. És ez ellen már senki nem tehet semmit. Túl késő. Nem akarok bulirontó lenni, de ez az igazság. Úgy tékozoltuk bolygónk természeti kincseit, a levegőt és a vizet, mintha nem lenne holnap. És így már nem is lesz. Jöhet hát a ballagás, de ez még mind semmi.

Az evolúció elképesztően kreatív. Neki köszönhetjük a zsiráfokat. Oké, beszéljünk vidámabb dolgokról. Beszéljünk a szexről, beszéljünk a nőkről. Freud azt mondta, nem tudja, mit akarnak a nők. Én tudom, mit akarnak. Rengeteg embert, akikkel beszélgethetnek. Hogy miről akarnak beszélgetni? Mindenről. Mit akarnak a férfiak? Rengeteg havert, és azt, hogy az emberek ne haragudjanak annyira rájuk. Miért olyan sok a válás manapság? Azért, mert már nem nagy családokban élünk. Régen úgy volt, hogy amikor egy férfi és egy nő összeházasodott, az asszony sokkal több rokonnal beszélgethetett mindenféléről, a férj pedig sokkal több havernak mesélhetett ostoba vicceket. Néhány amerikai, de tényleg csak nagyon kevés, még ma is nagy családban él. A Navajo indiánok. A Kennedyk. A legtöbben azonban, ha megházasodunk, csak egy új társat jelentünk a másiknak. A férjnek lesz egy új haverja, de az egy nő. A feleségnek lesz még valaki, akivel mindenféléről beszélgethet, de az egy férfi. Amikor egy házas pár manapság veszekszik, talán azt hiszik, hogy a pénzről, a hatalomról, a szexről, vagy a gyereknevelésről, vagy akármiről vitatkoznak, pedig igazából azt mondják egymásnak, noha maguk sem tudnak róla, hogy kevés vagy nekem társaságnak. Egy férj, egy feleség és néhány gyerek. Ez nem család. Ez csak egy rettenetesen sérülékeny, túlélési egység. Egyszer megismerkedtem valakivel Nigériában. Az Ibo törzshöz tartozott, és 600 olyan rokona volt, akit jól ismert. Nem sokkal korábban született gyereke, ami a lehető legjobb hír a nagy családban. A csecsemőt minden rokonának a legkülönfélébb korú, méretű és alakú Ibónak be akarták mutatni. Még a többi kisgyerekkel a nála nem sokkal idősebb unokatestvéreivel is találkoznia kellett. Mindenki ölbe vette, aki elég nagy és stabil volt hozzá, hogy dédelgesse, gügyögjön neki és elmondja, milyen szép, formás kisbaba. Most mondják meg, nem szeretnének annak a babának a helyében lenni? Az biztos, hogy én nagyon szeretném, ha lenne egy varázspálcám, és mindenkinek varázsolhatnék egy nagy családot, ha mindenkit Ibóvá, Navahóvá, vagy Kennedyvé tehetnék. De nézzük George és Laura Bush-t, akik bátor, rendes kis párnak tartják magukat. Óriási nagy család veszi körül őket, olyan, amilyen mindenkinek kellene. Bírákra, szenátorokra, újságírókra, ügyvédekre és bankárokra gondolok. Nincsenek egyedül. Részben azért is érzik olyan jól magukat, mert egy nagy család tagjai. Hát őszinte remélem, hogy Amerika végül megtalálja a módját, hogy minden polgárának nagy családot biztosítson. Rengeteg embert, akiktől segítséget kérhetnek. Német-amerikai vagyok. Tiszta vérű abból a korból, amelyben az amerikai németek csak egymás között házasodtak. Amikor 1945-ben megkértem az angol-amerikai Jane Mary Cox kezét, az egyik nagybátyja megkérdezte, hogy tényleg azokkal a németekkel akar keveredni? Igen. És azóta is húzódik egy amolyan Szent András törésvonal a német és az angol-amerikaiak között, de idővel azért egyre csökken. Azt hihetnénk, ez az első világháború miatt alakult így, mely során az angolok és az amerikaiak Németország ellen harcoltak, s mely során a törésvonal olyan széles és olyan mély lett, mint a pokol kapuja, pedig egyetlen német-amerikai sem lett áruló. Ám a rés valójában még a polgárháború idején keletkezett, amikor bevándorló őseim megérkeztek és letelepedtek Indianapolisban. Az egyik ősöm még a lábát is elveszítette egy csatában, és visszament Németországba, de a többiek maradtak, és elkezdtek rettenetesen meggazdagodni. Akkoriban érkeztek ide, amikor az angol szász uralkodó osztály a mai többnyelvű vállalati oligarchákhoz hasonlóan a legolcsóbb és legengedelmesebb munkaerőt kereste, amit csak a világon található. Az ilyen munkások jellemzői akkor is ugyanazok voltak, mint most. Emma Lazarus 1883-ban a következőket sorolta fel. Fáradt, szegény, nyomorgó, szerencsétlen, otthontalan és hányadott sorsú. És akkoriban még importálni kellett az ilyen embereket, nem úgy, mint ma. Akkor még nem lehetett elvinni hozzájuk a munkát oda, ahol oly boldogtalanul éltek. Nem. És ők csak jöttek 10 000-vel, ahogyan csak tudtak. Ám a nyomorúság eme szökőárjának közepén volt valami, amit az angol szászok visszatekintve trójai falunak élhetnek. Trójai falunak tele művelt, jól táplált, középosztálybeli német üzletemberekkel és családjukkal, akiknek volt befektetni való pénzük. Az egyik anyai felmenőm sörfőző lett Indianapolisban, de nem építette ám fel a sörfőzdéjét, hanem vett egyet. Féle pionír tempó ez. Ráadásul ezek a bevándorlók abban a népirtásban és etnikai tisztogatásban sem vettek részt, ami szűzföldé tette számukra a kontinenst. És ezek a bűntudattól mentes emberek.
akik munkahelyükön angolul, otthonukban azonban németül beszéltek, nem csak sikeres vállalkozásokat indítottak, leginkább Indianapolisban és Milwaukee-ban és Chicagóban és Cincinnati-ben, hanem saját bankokat, hangversenytermeket, társasági és sportklubokat, éttermeket, palotákat és nyaralókat is építettek, ami látán az angol szászok, meg kell mondanom joggal, csak bambultak egymásra. Tulajdonképpen akkor ki is ez az ország?

A végből születtünk erre a világra, hogy lopjuk a napot. Nehogy elhiggyék az ellenkezőjét. Egyszer Ludditának neveztek. Büszkén vállalom. Tudják, mit jelent az, hogy Luddita? Olyas valakit, aki utálja az újmódi szerkentyűket. Ned Ludd textilmunkás volt Angliában a 19. század elején, és rengeteg új masinát vert szét, szövőgépeket, ami miatt elveszíthette a munkáját, és ami lehetetlenné tette, hogy szakmájából megéljen ételt, ruhát és otthont biztosíthasson családjának. 1813-ban a brit kormány 17 embert akasztott fel géprombolásért. Ahogy főbenyáró vétségnek tartott tettüket nevezték. Manapság olyan masináink vannak, mint a hidrogénbombás robbanófejekkel felszerelt Poseidon rakétákat hordozó atommeghajtású tengeralattjárók, meg olyanok, mint a számítógépek, amik ellopják tőlünk a változás lehetőségét. Bill Gates mondta, majd meglátják, mivé válnak a számítógépeik. De hát nekünk kellene valamivé válnunk, nem az Isten verte ostoba számítógépeknek. Potenciális csodáknak születünk, s munkánk révén valóban azokká is válhatunk. A haladás a szart is kivette belőlem. Elvette tőlem azt, ami az volt nekem, mint a szövőszék lehetett Ned Ludd-nak 200 évvel ezelőtt. Az írógépre gondolok. Már sehol sem látni egyet sem. Véletlenül a Huckleberry Finn volt az első regény, amit írógépen írtak. A régi szép időkben, nem is olyan régen, írógépen írtam. Aztán úgy 20 oldalanként ceruzával kijavítottam a hibákat. Aztán felhívtam Carol Atkinst, a gépírónőmet. El tudják képzelni? A New York állambeli Woodstockban lakott, azon a helyen, amiről a híres 60-as évekbeli szex és drog eseménye nevét kapta, amit viszont valójában a szomszédos Bethel városában rendeztek. És ezért, aki azt állítja, hogy ott volt Woodstockban, az biztosan nem volt ott. Szóval felhívtam Carolt, és azt mondtam neki, Hello Carol, hogy vagy? A hátad? Sikerült már barázda billegetőt fogni? Így cseverésztünk, imádok beszélgetni. Carol és férje megpróbált barázda billegetőket csalogatni a házuk köré. És aki próbálkozott már ezzel, az tudja, hogy a barázda billegetők kalitkáját alig egy méter magasra mondjuk, a telek határon álló kerítés tetejére szokás tenni. Miért mentek el a barázda billegetők, azt nem tudom. Carolnak és a férjének nem volt szerencséje, mint hogy nekem sem a vidéki házamnál. Minden esetre jót csevegtünk, majd így szóltam. Szóval lenne itt néhány oldal, szoktál még gépelni? És persze, hogy szokott gépelni. Én pedig tudtam, hogy nagyon szép lesz, olyan, mintha számítógépet csinálták volna. Aztán azt mondtam, remélem nem tűnik el a postán, mire jó. Nekem még soha semmi nem tűnt el a postán, és tulajdonképpen nekem sem. Soha nem veszett el semmin. És tessék, Carolból is egy Ned Ludd lett. A gépelése semmit sem ér. Szóval fogom a gépelt lapjaimat, meg ezt az acélból készült izét, ezt a gemkapcsot, és összerakom az iratcsomót, persze gondosan megszámozva az oldalakat, aztán lemegyek, elindulok otthonról, és közben elvattyogok a feleségem Jill Cremens fényképész újságíró mellett, aki régen is rajongott a csúcstechnikáért, ma pedig még inkább rajong. Hová indulsz? Kérdezi. Fiatal korában a Nancy Drew krimik voltak a kedvencei, tudják, amiben ez a fiatal nyomozónő van, úgyhogy muszáj megkérdeznie, hogy hová megyek. Megyek, veszek egy borítékot, felelem. Mire ő? Nem értem, nem vagy szegény, miért nem veszel ezret? Házhoz szállítják, aztán beteszed a szekrénybe. Mire én? Psst! Azzal lemegyek a lépcsőn, és már kint is vagyok New York Cityben a 48. utcán, a második és harmadik sugárút között, és átmegyek az utca túloldalán álló újságoshoz, ahol újságot, lottót és irodaszereket árulnak. Jól ismerem az árukészletüket, és veszek egy vastag, barna borítékot. Olyan, mintha ennek a borítéknak a tervezője pontosan tudta volna, mekkora papírt használok. Beállok a sor végére, ugyanis mások lottót, édességet meg ilyesmit vásárolnak, és beszédbe elegyedem velük. Ismer bárkit is, aki nyert már lottón? És mi történt a lábával? Végül odaérek a sor elejére. Az üzlet tulajdonosai indiaiak. A pult mögött álló asszonynak egy drága kő van a két szeme között. Hát nem megéri betérni ide? Megkérdem, volt mostanában nagyobb lottó nyeremény? Aztán kifizetem a borítékot. Fogom a kéziratot és beleteszem. A borítékon van két kis fénypöcök, amiket át lehet dugni a lehajtható fülön lévő lyukon. Azok kedvéért, akik esetleg nem láttak még ilyet, egy manila borítékot kétféleképpen lehet lezárni. Én mind a kettőt alkalmazom. Először is megnyalom az enyvezet részt, ez olyan szexi. Aztán átdugom a vékony fénypöcköt, nem tudom, soha nem is tudtam, mi a rendes neve, a lyukon. Aztán leragasztom a borítékot. Aztán elmegyek a 47. utca és a második sugárút sarkára, a postára. A posta nagyon közel van az ENSZ székházhoz, így mindig sok érdekes ember lézeng ott a világ minden tájáról. Bemegyek és megint beállok egy sorba. Titokban szerelmes vagyok a pult másik oldalán ülő nőbe. Nem tud róla. A feleségem tud róla. Nem áll szándékomban semmit sem tenni az ügyben. Annyira kedves lány. Még csak deréktól felfelé láttam, hiszen mindig a pult mögött ül. Ám minden nap csinál valamit magával derék fölött, hogy felvidítson minket. Néha olyan a haja, mint egy szénabogja.
Máskor teljesen laposra fésülő, mintha kivasalta volna. Egyszer feketével rúzsozta ki magát, és ez az egész annyira izgalmas és annyira nagylelkű tőle, csak hogy felvidítson minket, a világ minden részéről érkezett ügyfeleket. Szóval várok a sorban, és azt mondom. Hé, maga milyen nyelven beszél? Urdul? Jókat szoktunk dumcsizni, néha meg nem. Olyan is előfordul, hogy ha nem szeret itt lenni, miért nem megy vissza a vacak kis diktatúrájába, honnan jött? Egyszer meglopott egy zsebes, míg ott voltam, és be kellett számolnom az esetről egy rendőrnek. Na mindegy. Végül odaérek a sor elejére, nem árulom el a nőnek, hogy szerelmes vagyok bele. Plépofát vágok. Ennyi erővel akár egy dínyére is nézhetne, olyan kevés információ van az arcomon, de a szívem szaporán ver. Odaadom neki a borítékot, ő pedig leméri, mert pontosan a megfelelő számú bélyeget akarom rátenni, és azt akarom, hogy jóvá hagyja. Ha azt mondja, elég bélyeg van rajta, és lepecsételi, akkor minden rendben. Akkor nem küldhetik vissza nekem a levelet. Fogom a bélyegeket, és megcímzem a borítékot Carolnak Woodstockba. Aztán kimegyek a levélszekrényhez, bedugom a borítékot az óriási kék kecskebékába. Mire az azt mondja? Aztán hazamegyek. És mindvégig baromi jól éreztem magam. Az i közösségek semmit sem építenek. A végén csak ott áll az ember üres kézzel. Táncoló állatok vagyunk. Milyen csodálatos felkelni, kimenni és csinálni valamit. A végből születtünk erre a világra, hogy lopjuk a napot. Nehogy elhiggyék az ellenkezőjét.

Azt hiszik az arabok ostobák, hiszen tőlük kaptuk a számainkat. Próbáljanak csak meg elosztani egymással két nagy római számot. 2004. november 11-én lettem 82 éves. Milyen érzés ilyen öregnek lenni? Szar sem ér már, ahogy párhuzamosan leparkolok a járda szegély mellé. Úgyhogy legyenek szívesek nem nézni, amikor megpróbálom. Emellett a gravitáció sem olyan barátságos és kezelhető, mint régen. Amikor valaki annyi idős lesz, mint én, már ha lesz annyi idős, mint én, és vannak gyermekei, azon fogja kapni magát, hogy azt kérdi a gyerekeitől, akik egyébként már szintén középkorúak, hogy mi értelme az egész életnek. 7 gyermekem van, akik közül 3 árvaságra jutott unokaöccs. Én a gyermekorvos fiamnak tettem fel az életről szóló nagy kérdésemet. Dr. Fonegut a következőt válaszolta reszketek öreg apjának. Apám, azért vagyunk itt, hogy átsegítsük egymást ezen a dolgon, akármi is legyen. Nem számít, milyen korruptá, kapzsivá és szívtelenné válhat a kormányunk, a gazdaságunk, a médiánk és a vallási és jótékonysági intézményrendszerünk. A zene akkor is csodálatos lesz. Ha egyszer meghalok, Isten bocsásson meg, ez legyen a sírversen. Egyetlen dologra volt szüksége, hogy higgyen Isten létezésében. A zenére. Na már most, ami katasztrofálisan idióta vietnámi háborunk alatt, a zene egyre jobb és jobb és jobb lett. A háborút egyébként elveszítettük. Indokínában csak azután lehetett helyreállítani a rendet, hogy a helyiek kirúgtak minket. Az a háború csak a milliómosokból csinált milliárdosokat. A mai háború a milliárdosokból csinált trilliárdosokat. Na, ezt nevezem én fejlődésnek. És hogy fordulhat elő, hogy az általunk lerohant országok lakói nem képesek úri módon egyenruhában, tankokkal és helikopterekkel harcolni? Na, vissza a zenéhez. A zenétől gyakorlatilag mindenkinek szebb az élete, mint zene nélkül lenne. Még a katonazenekarok is mindig felvidítanak, pedig pacifista vagyok. És tényleg nagyon szeretem Strauss-t, Mozartot meg a többieket. De sok külföldi ma már szinte kizárólag amiatt a felbecsülhetetlen értékű ajándék miatt szeret minket legalább egy kicsit, amit az afroamerikaiak adtak a világnak, amikor még rabszolgák voltak. A világméretű depresszió járványa egy gyógyírja a blues nevű ajándék. Minden mai popzene, a jazz, a swing, a bebop, Elvis Presley, a Beatles, a Stones, a rock'n'roll, a hip-hop és a többi a bluestól származik. Ajándék a világnak. Az egyik legjobb rhythm and blues kombót, amit valaha hallottam, 3 finn fickó és egy lány játszotta a lengyelországi Krakkóban egy klubban. Albert Murray, a csodálatos író, aki többek között jazz történész és a barátom, azt mondta, hogy a rabszolgaság korában, mely borzalom bűnétől sohasem szabadulhatunk meg teljesen, az egyfőre jutó öngyilkosságok száma sokkal magasabb volt a rabszolgatartók, mint a rabszolgák körében. Murray azt állítja, hogy ennek az lehetett az oka, hogy a rabszolgáknak szemben a gazdáikkal volt egy módszerük a depresszió kezelésére. A blues éneklése és játszása révén el tudták hesegetni a jó öreg öngyilkosságot. Megmondott valami mást is, ami számomra szintén igaznak tűnik, mégpedig, hogy a blues nem képes kiűzni a depressziót a házból, viszont képes sarokba szorítani ott, ahol éppen játszák. Legyenek szívesek erről nem megfeledkezni. A külföldiek a jazzünk miatt szeretnek minket, és nem amiatt utálnak bennünket, hogy mindenki számára szabadságot és igazságosságot hirdetünk. Nem. A gőgünk miatt utálnak minket. Amikor általánosba jártam Indianapolisban, nevezetesen a 43-as számú James Whitcomb Riley iskolába, le kellett rajzolnunk a jövő házait, a jövő hajóit, a jövő repülőgépeit, meg mindenféle a jövővel kapcsolatos álmokat. Akkoriban persze mindennek le kellett állnia, és a gyárak leálltak. Beköszöntött a nagy gazdasági világválság. A jólét lett a varázsszó, hogy egyszer be fog köszönteni a jólét. Készültünk rá. Arról ábrándoztunk, hogy milyen házakban fognak élni az emberek. Az ideális lakóhelyről, az ideális közlekedési eszközökről. Ma az a radikálisan új, hogy a lányom Lili, aki nemrég töltötte be a 21-et, azon kapja magát, akárcsak George W. Bush, aki szintén kölyök még, meg Saddam Hussein, meg még sokan mások, hogy a rabszolgatartás, az AIDS-járvány, az izlandi fjordok mélyében és máshol szunnyadó, atommeghajtású tengeralattjárók megtöbbentően közelmúltszerű történetének örököse. Az atommeghajtású tengeralattjárók legénysége készen áll, hogy bármely pillanatban parancsra, rakétákkal és hidrogénbombás robbanófejekkel ipari mennyiségben változtasson korommá és csontporrá férfiakat, nőket és gyermekeket. A gyermekeink olyan technikai eszközöket örököltek, melyek melléktermékei háborúban és békében egyaránt villámgyorsan pusztítják el az egész bolygót, ezt a belélegezhető, megiható, mindenki előtt nyitott létfenntartó rendszert. Akik jártasak a természettudományban, és szoktak tudósokkal beszélgetni, azok tudják, hogy rettenetes veszélyben vagyunk.
Az ember, a múlt és a jelen embere egyaránt elkúrta a bulit. Ezért szívni fog. A legnagyobb igazság, amivel szembe kell néznünk, és ami valószínűleg megfoszt életem hátralévő részében a jókedvre való hajlamtól, az, hogy szerintem az emberek le se szarják, hogy fennmarad-e ez a bolygó vagy sem. Nekem úgy tűnik, mintha mindenki úgy élne, mint a névtelen alkoholisták. Egyik napról a másikra. És mintha mindenkinek elég lenne még néhány nap. Nagyon kevés olyan embert ismerek, aki az unokái világáról álmodozik. Sok-sok évvel ezelőtt annyira naív voltam, hogy még lehetségesnek tartottam, hogy azzá a humánus és észszerű Amerikává válhatunk, amiről nemzedékem oly sok tagja álmodozott. Ilyen Amerikáról álmodoztunk a gazdasági világválság idején, amikor nem volt munka. Aztán harcoltunk, és sokszor meghaltunk ezért az államért a II. Világháborúban, amikor nem volt béke. Ma már azonban tudom, hogy egérszarnyi esély sincs arra, hogy Amerika humánus és észszerű legyen. A hatalom ugyanis megront minket. A totális hatalom pedig totálisan ront meg minket. Az ember olyan csimpánz, aki segrészeg lesz a hatalomtól. Ha azt állítom, hogy vezetőink a hatalomtól megrészegült csimpánzok, akkor azzal alásom a Közel-Keleten harcoló és meghaló katonáink moráját. Az ő morájukat már most szafatokra lőtték, mint oly sok holttestet. Úgy bánnak velük, ahogy velem sohasem. Mint ólomkatonákkal, amiket egy gazdag kölyök kapott karácsonyra. A legintelligensebb és legszebb imák, amiket híres amerikai valaha is elrebegett, egy hatalmas ember okozta sorscsapást követően, annak címezve, akit illet, Abraham Lincoln imái voltak a pennsylvániai Gettysburg mellett, még abban a korban, amikor a csataterek kicsik voltak. Olyan kicsik, hogy lovon ülve egy dombtetőről teljes egészében át lehetett látni őket. Az ok és okozat még egyszerű volt. Az ok szerepét a salétrom, faszén és kén alkotta puskapor játszotta el. Az okozatét a repülő fém. Vagy egy bajonett. Vagy egy puskatus. Abraham Lincoln a következőket mondta az elcsendesedett Gettysburgi csatamezőről. Nem avathatjuk föl, nem szentelhetjük meg. Nem szentelhetjük föl ezt a földet. Azok az élő és holt hősök, akik itt küzdöttek, már fölszentelték. Sokkal jobban, mint sem, hogy gyönge erőnkkel ahhoz bármit hozzátehetnénk, vagy belőle elvehetnénk. Ez költészet. Akkor még a háború rettenetét és gyászát is szinte szépnek lehetett feltüntetni. Az amerikaiaknak még lehettek illúzióik a becsületről és méltóságról, amikor a háborúra gondoltak. Az emberi, hogy is mondják róla? Így nevezem én, hogy is mondják. És a zárójelben megjegyezhetem, csak ebben a szakaszban legalább 100 szóval túlléptem Lincoln Gettysburgi beszédének hosszát. Szószátyár vagyok. Összességében talán nem is annyira őrült ötlet, hogy katonai vagy diplomáciai előnyök megszerzése érdekében védtelen családokat gyilkoljanak le ipari mennyiségekben, akár régi módi eszközökkel, akár az egyetemekről származó új módi masinériákkal. Működik? A hívei, ha szabad megjegyeznem, a rajongói azt feltételezik, hogy az általunk kényelmetlennek vagy még annál is rosszabbnak tartott politikai kormányzatok vezetői képesek a saját népük iránt sajnálatot tanúsítani. Ha látják a megpörkölt nőket, gyermekeket és öregeket, akik ugyanúgy néztek ki, mint ők, és ugyanazon a nyelven beszéltek, sőt, akik talán még a rokonaik is voltak, vagy ha legalább hallanak róluk, akkor teljesen letaglózza őket a bánat. Legalábbis ez lenne a teória, ha jól értelmezem. Aki ezt elhiszi, az ennyi erővel a Mikulást vagy a fogtündért is külpolitikánk ikonjává tehetné. Hol van Mark Twain és Abraham Lincoln most, amikor a legnagyobb szükség lenne rájuk? Mindketten vidéki fiúk voltak. Amerika középső részéről, és mindketten rá tudták venni az amerikai népet, hogy nevessen saját magán és értékei a valóban fontos, valóban morális.

Abraham Lincoln-t említeni. Mindig átveszi a műsor irányítását, pedig nem sokára megint idézni fogom őt. Több mint egy évtizeddel a Gettysburgi beszéd előtt, még 1848-ban, amikor Lincoln még csak kongresszusi képviselő volt, megtörtnek és megszégyenültnek érezte magát a Mexikó elleni háborunk miatt. Nem Mexikó támadott meg minket. Lincoln képviselőnek James Polk járt a fejében, amikor elmondta, amit elmondott. A következőket mondta Abraham Lincoln Polkról, az elnökéről, a fegyveres erők főparancsnokáról. Abban bízott, hogy a közvélemény tekintetét a katonai dicsőség vakító fényére, erre a vérfürdőből emelkedő, vonzó szivárványra, erre a pusztításra csábító kígyószemre irányítva elkerülheti a számonkérést. És ekkor belevetette magát a háborúba. Te jó ég! És még én hittem magamról, hogy író vagyok. Tudták, hogy a mexikói háborúban még Mexico Cityt is elfoglaltuk? Ez miért nem lett nemzeti ünnep? És miért nincs ott James Polknak, az akkori elnöknek az arca a Rushmore hegy oldalában, Ronald Reaganével együtt? Mexikó azért volt annyira gonosz az 1840-es években jóval a polgárháború előtt, mert illegálisnak minősítette a rabszolgatartást. Emlékeznek Alamóra? Ezzel a háborúval szereztük meg Kaliforniát, meg sok más népet és javat, és közben úgy tettünk, mintha nem lett volna gyilkosság lemészárolni a mexikói katonákat, akik csak a hazájukat védték a hódítókkal szemben. Hogy Kalifornián kívül még mit szereztünk? Hát Texast, Utah-t, Nevada-t, Arizonát, valamint Új-Mexikó, Colorado és Wyoming egyes részeit. És ha már a háború kirobbantásánál tartunk, tudják szerintem miért van annyira kiakadva az arabokra George W. Bush? Mert nekik köszönhetjük az algebrát. És a számokat is, amiket használunk, köztük a nulla jelét is, amit korábban nem ismertek az európaiak. Azt hiszik az arabok ostobák? Hiszen tőlük kaptuk a számainkat. Próbáljanak csak meg elosztani egymással két nagy római számot.

Amerikában a lehető legsúlyosabb hazaárulás azt állítani, hogy az amerikaiakat nem szeretik mindenhol, ahova csak mennek, akármit is csinálnak. Tudják ki a humanista? A szüleim és a nagyszüleim humanisták voltak, de régebben szabad gondolkodóknak is nevezték őket. Így humanistaként az őseim előtt fejet hajtok, ami a Biblia szerint jó dolog. Mi humanisták igyekszünk a lehető legtisztességesebben, legméltányosabban és legbecsületesebben viselkedni, de anélkül, hogy ezért bármiféle jutalmat vagy büntetést várnánk a túlvilágon. Sem a testvéreim, sem a szüleim, sem a nagyszüleim nem hittek semmiféle túlvilági életben. Nekik elég volt az, hogy élnek. Mi humanisták a tőlünk telhető módon szolgáljuk az egyetlen abstrakciót, amit valóban ismerünk valamennyire, a közösségünket. Egyébként én lennék az Amerikai Humanisták Szövetsége tiszteletbeli elnöke, nem mást követve eme teljesen funkciótlan poszton, mint a néhai nagy science fiction írót, Isaac Asimovot. Néhány évvel ezelőtt megemlékeztünk Isaacről, és a beszédemben azt mondtam, Isaac most fenn van a mennyben. Ez volt a legviccesebb dolog, amit a humanistákból álló hallgatóság előtt mondhattam. Az égsorok között fetrengtek a röhögéstől, percekig tartott, míg helyreállt a rend. És Isten bocsássa meg, de ha egyszer meghalok, remélem azt fogják mondani. Kurt most fenn van a mennyben. Ez a kedvenc viccem. Mit gondolnak a humanisták Jézusról? Én, mint minden humanista, azt mondom Jézusról, ha amit mondott, az jó, és túlnyomó része nagyon szép, akkor mit számít, hogy Isten volt-e vagy sem? Ha azonban Krisztus nem mondta volna el a hegyi beszédet a könyörületről és megbocsátásról szóló üzenetével, akkor nem akarnék emberi lény lenni. Inkább lennék csörgőkígyó. Az emberi lények az elmúlt mintegy 1 millió év során szinte mindennel kapcsolatban találgatásokra kényszerültek. Történelemkönyveink kiemelkedő alakjai voltak a leglenyűgözőbb, esetenként a legijesztőbb találgatóink. Megnevezhetek közülük kettőt. Arisztotelész

és Hitler. Az egyik jól találgatott, a másik rosszul. Az emberek tömegei pedig úgy érezvén, mint mi is ma, ráadásul joggal, hogy nem eléggé képzettek, nem igen tehettek más, mint hogy higgyenek valamelyik találgatónak. Példának okáért azok az oroszok, akik nem sokra tartották rettegett Iván tipjeit, valószínűleg azon kapták magukat, hogy a fejükhöz szögezték a kalapjukat. El kell ismernünk, hogy a meggyőző találgató még rettegett Iván is, aki ma hősnek számít Oroszországban, néha bátorságot adtak ahhoz, hogy elviseljünk ésszel fel nem fogható, rendkívüli szerencsétlenségeket. Sarknyatermés, járványok, vulkánkitörések, halva született csecsemők. A találgatók gyakran azt az illúziót kínálták, hogy a jó szerencse és a bal szerencse megérthető, és hogy valamely értelmes, hatékony módon kezelhető. Enélkül az illúzió nélkül már rég feladtuk volna. Ám a találgatók valójában semmivel sem tudtak többet a hétköznapi embereknél, sőt, néha kevesebbet, még akkor is, vagy különösen akkor, amikor azt az illúziót keltették bennünk, hogy irányíthatjuk a saját sorsunkat. A meggyőző találgatás oly régóta a vezetés lényege. Annyira áthatotta az emberi tapasztalást, hogy egyáltalán nem meglepő, hogy bolygónk legtöbb vezetője, a hirtelen ránk zúdult rengeteg információ ellenére, folytatni akarja a találgatást. Most rajtuk a sor, hogy folyvást találgassanak, és meg is hallgassák őket. A legharsányabb, legöntudatosabban tudatlan találgatások jelentős része ma Washingtonban zajlik. Vezetőinknek hány ingerük van a hiteles tényektől, amiket a kutatók, a tudósok és az oknyomozó riporterek zúdítottak az emberiségre. Azt hiszik, hogy az országnak is hány ingere van ezektől, és talán igazuk is lehet. Nem arról van szó, hogy vissza akarnának térni az arany alapú valutára. Még ennél is elemibb dolgot szeretnének. Vissza akarnak terelni minket a varázsfőzet alapú valutára. A csőre töltött pisztoly mindenkinek jó, kivéve a börtönök és az elmegyógyintézetek lakóit. Így van. A közegészségügyre költött milliók fokozzák az inflációt. Így van. A fegyverekre költött milliárdok csökkentik az inflációt. Így van. A jobboldali diktatúrák sokkal közelebb állnak az amerikai ideálokhoz, mint a baloldali diktatúrák. Így van. Minél több nukleáris robbanófejünk áll bevetésre készen, hogy bármelyik pillanatban útjukra engedhessük őket, annál nagyobb biztonságban van az emberiség, és annál jobb világot örökölnek majd az unokáink. Így van. Az ipari hulladékok, különösen a radioaktív hulladékok soha nem okoznak semmilyen kárt senkinek, úgyhogy senkinek egy szót sem kellene ejteni róluk. Így van. A nagyvállalatoknak meg kellene engedni, hogy azt csináljanak, amit akarnak. Megvesztegetés, a környezet elpusztítása, árkartellek létrehozása, az ostoba vásárlók becsapása, a verseny megszüntetése is, ha csődbe mennek, az államkincstár kifosztását is hagyni kellene nekik. Így van, ez a szabad verseny. Ez bizony így van. A szegények biztosan nagyon elrontottak valamit, különben nem lennének szegények, úgyhogy viseljék csak a gyerekeik a következményeket. Így van. Az Amerikai Egyesült Államoktól nem lehet elvárni, hogy gondoskodjon saját népéről. Így van. Azt majd megteszi a szabadpiac. Így van. A szabadpiac önszabályozó módon igazságos rendszer. Így van. Hát csak viccelek. És ha önök közül valaki valóban művelt, gondolkodó ember, akkor annak nem fognak örülni Washingtonban. Ismerek néhány okos hetedikest. Nekik szintén nem örülnének Washingtonban. Emlékeznek még azokra az orvosokra néhány hónappal ezelőttről, akik összeálltak és bejelentették, hogy egyszerű, egyértelmű orvosi tény, hogy még egy mérsékelt hidrogénbomba támadást sem élhetnénk túl? Nos, értük sem rajonganak Washingtonban. Még ha mi is lőnénk ki az első atomsortüzet, és az ellenség nem lőne vissza, a felszabaduló mérgek valószínűleg az egész bolygóval végeznének. És hogyan reagál erre Washington? Ők másra tippelnek. Mire jó a műveltség? A nagyhangú találgatók, akik gyűlölik az információkat, még mindig felelős poszton vannak. És a találgatók szinte kivétel nélkül magasan képzett emberek. Gondoljanak bele. El kellett dobniuk a képzettségüket, még ha a Harvardon vagy a Yale-en szerezték is. Ha nem tennék ezt, nem folytatódhatna a végtelenségig a gátlástalan találgatás. Kérem, ne tegyék. Aki azonban felhasználja ma a művelt emberek rendelkezésére álló hatalmas mennyiségi tudást, az pokolian magányos lesz. A találgatók számbeli fölényben vannak, és most találgatnom kell. Körülbelül 10 az 1-hez arányban. Ha esetleg nem vették volna észre, a szégyentelenül manipulált floridai választások eredményeként, mely során több ezer afroamerikait önkényesen megfosztottak szavazati jogától, most büszke, vigyorgó, előreszegezett álló háborúmániásokként állunk a világ elé, rémisztően erős fegyverzettel, ellenfél nélkül.
ha esetleg nem vették volna észre, úgy félnek tőlünk és úgy gyűlölnek minket, mint egykor a nácikat. És joggal. Ha esetleg nem vették volna észre, meg nem választott vezetőink több millió emberi lényt fosztottak meg emberi mi voltától pusztán a vallásuk és fajuk miatt. Megsebesítjük és megöljük és megkínozzuk és börtönbe vetjük őket. Pofon egyszerű. Ha esetleg nem tűnt volna fel, a saját katonáinkat is megfosztottuk emberi mi voltuktól. Nem vallásuk vagy fajuk, hanem alacsony társadalmi osztályuk miatt. Bárhova elküldjük őket, bármit elvégeztetünk velük. Pofon egyszerű. Az O'Reilly faktor. Úgyhogy hazátlan ember lettem. Eltekintve a könyvtárosoktól és az In These Times című chicagói laptól. Mielőtt megtámadtuk Irakot, a fenséges New York Times garantálta, hogy tömegpusztító fegyverek vannak ott. Albert Einstein és Mark Twain lemondott az emberiségről élete végén, pedig Twain még az első világháborút sem látta. A háború ma egyfajta tévésó. Az első világháborút pedig két amerikai találmány, a szöges drót és a géppuska tette különösen szórakoztatóvá. A shrapnelt egy shrapnel nevű angol találta fel. Ki ne vágyna arra, hogy valamit elnevezzenek róla? Kiváló elődeimhez, Einsteinhez és Twainhez hasonlóan most én is lemondok az emberiségről. Második világháborús veterán vagyok, és be kell vallanom. Nem ez az első alkalom, hogy megadom magam egy könyörtelen háborús gépezetnek. Íme az utolsó szavaim. Nem szabadnak kitenni egy állatot az életnek. Még egy egeret sem. A napalmot a Harvardon találták fel. Veritas. Az elnökünk keresztény? Adolf Hitler is az volt. Mit mondhatunk az ifjúságunknak most, amikor lelkiismereti aggályokkal nem rendelkező, sajnálat és szégyenérzet nélküli pszichopaták vették kezükbe kormányunk és vállalataink kincstárainak összes pénzét? A legtöbb, amit adhatok, hogy ragaszkodom egy aprósághoz. Nem sokkal több, mint a semmi. És talán valamivel rosszabb is, mint a semmi. Az igazán modern hős eszméjére gondolok. Az én hősöm, Semmelweis Ignác életének lényegére gondolok. Semmelweis Ignác 1818-ban született Budapesten. Akkor élt, amikor a nagyapám, meg amikor az önök nagyapái éltek, és bár úgy tűnhet, hogy ez nagyon régen volt, igazából csak tegnap történt. Szülész lett, ami önmagában is elég lehetne ahhoz, hogy modern hős legyen. Életét a csecsemők és anyák egészségének szentelte. Nagy hasznát vennénk még több ilyen hősnek. Napjainkban, ahogy a találgatók vezetése alatt egyre iparibbá és katonaibbá válik életünk minden területe, a kutya sem törődik az anyákkal, a csecsemőkkel, az idősekkel, a testileg vagy lelkileg gyenge emberekkel. Már említettem, hogy mennyire új ez az információ. Annyira új, hogy az az elmélet, miszerint sok betegséget bacillusok okoznak, még csak körülbelül 140 éves. A Long Islanden található szegeponeki háza majdnem kétszer olyan öreg. Nem tudom, hogyan építhették fel egy ember hőtő alatt. Szóval a bacillus elmélet elég új. Apám gyerekkorában Louis Pasteur még élt, és még sok vita folyt körülötte. Rengeteg nagyhatalmú találgató volt még, akik ádász dűvel fordultak mindazok ellen, akik inkább Pasteurre hallgattak helyettük. Igen, és Semmelweis Ignác szintén úgy hitte, hogy a bacillusok betegségeket okozhatnak. Amikor Bécsben egy szülőotthonban kezdett dolgozni, döbbenten tudta meg, hogy minden 10 anyából egy gyermekágyi lázban hal meg. Ezek szegény asszonyok voltak, a gazdagok otthon szültek. Semmelweis megfigyelte a kórházi munkamódszert, és gyanítani kezdte, hogy az orvosok viszik át a fertőzést egyik betegről a másikra. Észrevette, hogy a hullaházból boncolás után egyenesen a kismamákhoz mentek. Ezért azt javasolta, hogy kísérleti jelleggel mossák meg a kezüket az orvosok, mielőtt hozzáérnének az anyákhoz. Mondhatott volna ennél sértőbbet? Hogy merészelt ilyesmit javasolni a rangban fölötte állóknak? Rá kellett jönnie, hogy ő egy senki. Nem bécsi volt, nem voltak barátai és támogatói az osztrák nemesség körében, de a halálesetek száma nem csökkent, Semmelweis pedig, mivel sokkal kevésbé értett ahhoz, hogy miként jöjjön ki másokkal ebben a világban, mint önök vagy én, továbbra is makacsul kérte kollégáit, hogy mossák meg a kezüket. Azok pedig végül gúnyból, lenézésből, kifigurázásból engedtek neki. Nekiálltak, és szappanozták, dörzsölték, dörzsölgették, tisztogatták a körmüket, és a halálesetek ritkulni kezdtek, ezt képzeljék el. Ritkulni kezdtek a halálesetek, és Semmelweis mentette meg ezeket az életeket.
és joggal mondhatjuk, hogy végeredményben több millió életet mentett meg, feltehetően az önökét és az enyémet is. És hogyan mondtak köszönetet Semmelweisnek szakmája bécsi vezetői, egytől egyik találgató? Kénytelen volt otthagyni a kórházat, sőt Ausztriát is, aminek népét szolgálta. Magyarországon ért véget a pályafutása, egy vidéki kórházban. Ott mondott le az emberiségről, azaz rólunk és korunk információs tudásáról, és saját magáról. Egy nap a bonzteremben fogott egy szikét, amivel épp egy holttestet vágott fel, és szándékosan beledöfte a tenyerébe. Hamarosan meghalt vérmérgezésben. Természetesen tudta, hogy ez fog történni. A találgatóké volt minden hatalom. Ismét győzte. Igen, a bacillusok voltak. A találgatók viszont elárultak magukról még valamit, amit érdemes jól megjegyeznünk még ma is. Valójában nem érdekli őket, hogy életeket mentsenek meg. Nekik csak az számít, hogy hallgassanak rájuk, miközben véget nem érően folytatják tudatlan találgatásaikat. Ha van számukra gyűlöletes dolog, akkor az a bölcs ember. De önök csak azért is legyenek azok. Mentsenek meg életeket. Mentsék meg a saját életüket is. Legyenek tisztességesek. Mi minden meme megcsinálunk. Ha mu muszáj, ha mu kaprésben, hamusan és be, megcsinálunk, amíg a szusz tart. Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Sokan azt hiszik, hogy ezt Jézus mondta, mert annyira olyan, mint amilyeneket Jézus szeretett mondani. Valójában viszont, Konfúciusz mondta egy kínai filozófus 500 évvel azelőtt, hogy megszületett volna a legnagyobb és leghumanistább emberi lény, Jézus Krisztus. Marco Polo közvetítésével a kínaiaktól kaptuk a főtt tésztát és a puskapor képletét is. A kínaiak annyira ostobák voltak, hogy csak tűzijátékokhoz használták a puskaport. És akkoriban mindenki olyan ostoba volt, hogy a két féltekén senki sem tudta, hogy létezik egy másik is. Kétségtelen, hogy nagy utat tettünk meg azóta. Néha azt kívánom, bárcsak ne így lenne. Gyűlölöm a hidrogénbombákat és a Jerry Springer Show-t. Na de térjünk vissza az olyan emberekre, mint Konfúciusz, Jézus és orvosfia Mark, akik mindegyike elmondta maga módján, hogyan viselkedhetnénk humánusabban, és talán hogyan tehetnénk kevésbé fájdalmas helyé a világot. Az egyik kedvenc emberi lényem Eugene Debs, aki a szülőállamomban, Indiánában lévő Terre Haute-ból származik. Ezt kapják ki. Eugene Debs, aki 1926-ban halt meg, amikor én még 4 évesen voltam, 5-ször indult a Szocialista Párt elnökjelöltjeként. 1912-ben 900 000 szavazatot szerzett, ami az összes szavazat mintegy 6%-a volt, ha egyáltalán el tudnak képzelni egy ilyen arányt. A kampánya során ezt mondta. Amíg létezik alsóbb néposztály, én hozzátartozom. Amíg létezik bűnöző népréteg, én hozzátartozom. Amíg egyetlen lélek is börtönben van, én sem vagyok szabad. Hát nem hány ingere támad az embernek mindentől, ami csak egy kicsit is szocialista? Mint például a nagy állami iskoláktól, vagy az általános egészségbiztosítástól? Amikor reggel kakasszóra kipattannak az ágyból, nem szeretnék azt mondani, amíg létezik alsóbb néposztály, én hozzátartozom, amíg létezik bűnöző népréteg, én hozzátartozom, amíg egyetlen lélek is börtönben van, én sem vagyok szabad. Vagy mit szólnának mondjuk Jézus hegyi beszédéhez és a boldogságokhoz? Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. És így tovább. Hát nem éppen a republikánusok programja, nem épp George W. Bush, Dick Cheney vagy Donald Rumsfeld szövege. Nem tudom miért, de a legharsanyabb keresztények sohasem beszélnek a boldogságokról. Viszont gyakran könnyes szemmel követelik, hogy a középületekben függesszék ki a 10 parancsolatot, ami persze Mózesé, nem Jézusé. Még egyiket sem hallottam, hogy azt követelte volna, hogy a hegyi beszédet és a boldogságokat függesszék ki bárhová. A boldogok az irgalmasokat a tárgyalótermekben? A boldogok a békességben élőket a Pentagonban? Ugyan már? Ezért van az, hogy a bárki számára elegendő idealizmus nem illatosított rózsaszín felhőkből áll. Ez a törvény. Ez az Egyesült Államok alkotmánya. Én azonban a magam részéről úgy érzem, hogy
hogy országunkat, melynek alkotmányáért egy igazságos háborúban harcoltam, akár a marslakók és a hullarablók is megszállhatták volna. Néha azt kívánom, bárcsak így lenne. Ehelyett az történt, hogy a néma filmek legbugyutább zsaruira emlékeztető puccsal ragadták el tőlünk. Egyszer megkérdezték tőlem, hogy lenne-e ötletem egy igazán rémisztő valóságshowhoz. Hát, van egy ötletem, amitől égnek állna a hajuk. Rossz tanulók a Yale-ről. George W. Bush a felső 10 000-be tartozó rossz tanulókkal vette magát körül, akik semmit sem tudnak a történelemről vagy a földrajzról, illetve a fehér felsőbbrendűség nem túl visszafogott hirdetőivel, vagy keresztényekkel, továbbá ez a legijesztőbb, pszichopata személyiségekkel, azaz PS-ekkel, ahogy az orvos nyelvben jelölik azokat az okos, megnyerő egyéneket, akiknek nincs lelki ismeretük. Ha valakit PS-nek nevezünk, akkor ugyanolyan tökéletesen elfogadható diagnózist adunk, mint hogyha azt mondanánk, hogy vakbélgyulladása vagy lábgombája van. A PS-ekről szóló klasszikus szakirodalom Dr. Harvey Clackley, az Épelmélyűség maszkja című kötete. Dr. Clackley a Georgiai Orvosi Egyetem klinikai pszichiátria professzora volt, és 1941-ben adta ki híres könyvét Olvassák el. Vannak, akik süketnek születnek, vannak, akik vaknak, stb. Ez a könyv azokról a vele születetten szellemi fogyatékos emberekről szól, akik ezt az egész országot és a bolygó számos egyéb részét teljesen megbolondítják. Ezek az emberek lelkiismeret nélkül születtek, és egyszer csak olyan helyzetbe kerültek, hogy bármit megtehetnek. A PS-ek szalonképesek. Pontosan tudják, milyen szenvedést okoznak tetteikkel másoknak, de egyszerűen nem foglalkoznak vele. Nem is képesek foglalkozni vele, ugyanis elmebetegek. Hiányzik egy kerekük. És van-e szindróma, mely jellemzőbb lenne az Enron, a WorldCom és a világ többi számos vezetőjére, akik tönkretették alkalmazottaikat, befektetőiket és az országot, miközben meggazdagodtak, és akik ennek ellenére is olyan makulátlannak érzik magukat, mint a ma született bárány, szemük sem rebben arra, hogy ki mit mond nekik vagy róluk. És fenntartanak egy háborút, ami a milliómosokból milliárdosokat, a milliárdosokból trilliárdosokat csinál, és övék a tévé, és ők pénzelik George Bush-t, és nem azért, mert ellenzi a melegek házasságkötését. Oly sok szívtelen PS van most fontos pozíciókban a szövetségi kormányban, mintha vezetők lennének, nem pedig betegek. Átvették az irányítást. Átvették a kommunikáció és az iskolák irányítását, úgyhogy ennyi erővel akár a megszállt Lengyelország is lehetnénk. Talán úgy érezték, hogy ha beleviszik az országunkat egy véget nem érő háborúba, akkor egyszerűen tesznek valami határozottat. Többek között épp azt tette lehetővé sok PS számára, hogy feltörjenek a vállalatoknál is, már a kormányban is, hogy ennyire határozottak. Minden kibaszott nap csinálnak valamit, és nem félnek semmitől. A normális emberekkel szemben soha nincsenek kételjeik. Azon egyszerű oknál fogva, hogy le sem szarják, mi fog történni. Egyszerűen képtelenek rá. Csinálják ezt? Csinálják azt? Mozgósítsák a tartalékokat? Privatizálják az állami iskolákat? Támadják meg Irakot? Fogják vissza az egészségügyi ellátást? Hallgassák le mindenki telefonját? Csökkentsék a gazdagok adóit? Vegyenek egy trillió dolláros rakétaelhárító pajzsot? Basszák meg a habeas corpus-t, a Sierra Clubot és az In These Times-t, és nyalják ki a seggem? Drága alkotmányunknak van egy tragikus hibája, és nem tudom, hogyan javíthatnánk ki, és pedig a következő. Csak az elmebetegek akarnak elnökök lenni. Ez már a középiskolában is nyilvánvaló volt. Csak az egyértelműen dili srácok indulnak az osztályelnökségért. Michael Moore Fahrenheit 911 című filmjének címe Ray Bradbury klasszikus science fiction regénye, a Fahrenheit 451 címének a paródiája. A 451 Fahrenheit fok egész véletlenül a papír gyulláspontja, a papíré, amiből a könyvek készülnek. Bradbury regényének hőse egy végrehajtó, akinek az a feladata, hogy könyveket égessen. A könyvégetésekről szólván gratulálni szeretnék a könyvtárosoknak. Akik nem fizikai erejükről és nem politikai kapcsolataikról vagy vagyonukról híresek, ám akik az egész országban makacsul ellenálltak azoknak az antidemokratikus zsarnokoknak, akik megpróbáltak eltávolítani bizonyos könyveket a polcaikról. A könyvtárosok inkább megsemmisítették a kölcsönzési listákat, semmint hogy átadják a gondolatrendőrségnek azon személyek neveit, akik kikölcsönözték a szóban forgó címeket. Szóval még mindig létezik az az Amerika, amit szeretek. Ha nem is a Fehérházban, a legfelsőbb bíróságon, a szenátusban, a képviselőházban vagy a médiában. Az az Amerika, amit szeretek, a közkönyvtárak pultjainál létezik.
Továbbra is a könyveknél maradva, mindennapi hírforrásaink, az újságok és a tévé annyira gyávák, annyira nem figyelnek oda az amerikai népre is, annyira kevés információt közölnek, hogy csak könyvekből tudhatjuk meg, valójában mi is történik körülöttünk. Hadd mondjak egy példát. Craig Unger, Bush háza, Saud háza című könyve, ami 2004 elején abban a megalázó, szégyenteljes, véráztatta évben jelent meg.

0: ezzel vége a jó híreknek. Minden vonatkozásban. Bolygónk immunrendszere igyekszik megszabadulni az embertől. És pontosan ezzel érheti el célját. 2004. november 3-a, reggel 6 óra. Néhány évvel ezelőtt kaptam egy levelet Ypsilanti-ből, egy naív asszonytól. Tudta, hogy én is naív vagyok, ami annyit tesz, hogy egész életemben Roosevelt-féle északi demokrata voltam, az egyszerű melósok barátja. Az asszony gyereket várta, nem tőlem, és tudni szerette volna, hogy szabad ebben a gonosz világban életet adnia egy ilyen édes és ártatlan teremtménynek. Ezt írta. Szeretném tudni, mit gondol egy 43 éves nőről, aki végre gyermeket vár, de fél új életet adni egy ilyen rémisztő világban. Ne tegye! Ezt akartam válaszolni neki. Talán a gyermek lesz a következő George W. Bush, vagy Lucrezia Borgia. Abból a szempontból szerencsés lesz, hogy olyan társadalomba születik, ahol még a szegények is túlsúlyosak. Ám abból a szempontból szerencsétlen, hogy ugyanebben a társadalomban a legtöbb ember nem részesül egészségbiztosításban, megfelelő állami oktatásban, és a halálos injekció meg a háborúzás a tévéműsor része. Ahhoz pedig, hogy egyetemre menjen valaki, egy kezével és egy lábával kell fizetni a harctéren. Mindez nem lenne elmondható, ha a gyermek kanadai, svéd, angol, francia vagy német lenne. Úgyhogy vagy próbálkozzon a biztonságos szexel, vagy vándoroljon ki. Ám nem ezt válaszoltam, hanem azt, hogy a zene mellett azok a szentek tették szinte elviselhetővé az életet számomra, akik bárhol létezhetnek. Szentek alatt azokat az embereket értettem, akik tisztességesen viselkedtek egy megdöbbentően tisztességtelen társadalomban. Joe, egy pittsburghi fiatal egy kéréssel fordult hozzám. Mondja kérem, hogy minden rendben lesz. Üdvözlöm a földön, fiatalember, válaszoltam. Nyáron meleg van, télen hideg, kerek, nedves és zsúfolt. Van vagy 100 éve, Joe. Mindössze egy szabályról tudok. Az isteni Joe, légy jó ember. Egy fiatal ember nemrég a következőket írt a Seattle-ből. Nemrégiben felszólítottak, hogy a manapság általánossá vált módi szerint vegyem le a cipőmet a repülőtér biztonsági vizsgálatánál. Miközben feltettem a cipőmet a tálcára, egyszer csak olyan abszurdnak tűnt az egész. Le kell vennem a cipőmet, hogy egy röntgengéppel átvilágítsák, mert egy fickó a papucsával próbált meg felrobbantani egy utasszállítót. Arra gondoltam, hogy ilyen világot még maga Kurt Vonnegut sem tudna elképzelni. Most, hogy feltehetek önnek ilyen kérdéseket, hadd kérdezzem meg. El tudott volna képzelni ilyesmit? Mert ha valaki rájön, hogyan lehet robbanó alsógatyát készíteni, akkor nagy bajban leszünk. Ezt írtam vissza. A repülőtéri cipő, buzera meg a narancskót persze világméretű kibaszás, de az örök kedvencem az, amit A.B. Hoffman, a szent háború ellenes bohóc követett el a vietnami háború alatt. Bejelentette, hogy a legújabb anyag a végbélen át beadagolt banánhé. Ezután az FBI tudósai banánhéjat dugdostak a seggükbe, hogy kiderítsék, igaz-e vagy sem. Legalábbis nagyon reméltük. Az emberek félnek. Vegyük például ezt a cím nélkül író férfit. Mit tenne, ha tudná, hogy valaki veszélyt jelent önre? Mondjuk pisztoly van a zsebében, és úgy érzi, egy pillanatig sem habozna önnel szemben használni. Tudjuk, hogy Irak veszélyt jelent ránk és az egész világra. Miért ülünk tétlenül, úgy téve, mintha biztonságban lennénk? Pontosan ez történt az Al-Qaidával és szeptember 11-ével. Irak esetében azonban sokkal nagyobb léptékű a fenyegetés. Dőljünk hátra, és legyünk kisgyerekek, akik csak ülnek és félnek és várnak? Ezt írtam vissza. Kérem, mindannyiunk érdekében fogjon egy sörétes puskát, lehetőleg egy 12-es dupla csövűt, és lője szét a szomszédságában mindazoknak a fejét, a rendőrökét kivéve, akiknél fegyver lehet. Egy férfi a Maine állambeli Little Deer Isle-ról a következőt kérdezte. Igazából mi készteti az Al-Qaidát a gyilkosságokra és az öngyilkos merényletekre? Az elnök azt mondja, gyűlölik a szabadságjogainkat, a szabad vallásgyakorlás jogát, a szólásszabadságot, a szavazati és gyülekezési szabadságot, az egymással való egyet nem értés jogát.
1: lesz ezután?
2: Kertakaró.
3: Jó.
2: Kertakaró.
4: Sanyi, Adhesz és Varek.
2: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
5: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
2: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos rádió?
2: Jó.
1: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3, hallgass.
2: Na kelt a karó.

0: Éter, éter. Ha már beszélgetni kezdjük így, az éteren át, gondoltam, illendő egy-két szót előre bocsátani az éterről. Már csak azért is, mert a létezését épp 100 évet törölte el a híres Michelson-Morley kísérlet eredménye. Mi volt ez az eredmény? Semmi. A semmi. Michelson 1881-ben egy leleményes kísérlettel azt akarta megmérni, hogy a fénysugár pontosan mennyivel hamarabb teszi meg ugyanazt a földi távolságot a föld mozgás irányával szemben haladva, mint ellenkező irányba. Mennyivel gyorsabban ér oda, amikor a célpont közeledik hozzá, mint amikor távolodik tőle. A várt, kiszámított eredmény helyett 0-t kapott. Semmit. Lehetetlen. Megismételték a kísérletet olyan nagy pontossággal, amelyel a várt eredmény század részét is észlelniük kellett volna. Semmi. És megint semmi. Ettől a semmitől az egész klasszikus fizika alapjaiban rendült meg. Einsteinnek kellett jönni, hogy ránk ne dűljön mindenestül. Az éter egy szükséges, nélkülözhetetlen feltevés volt, amikor a 19. században a fény hullám elmélete győzött, vagyis biztos lett, hogy hullámokban terjed, hogy hogyan haladnak az üres térben ezek a hullámok, ehhez feltételezni kellett egy valamilyen nagyon finom, rugalmas és minden teret betöltő közeget, ami ezeket a fényhullámokat hordozza, közvetíti, viszi a hátán, továbbadja, miként a levegő molekulái a hangot, vagy a víz a tenger hullámait. Kell lennie médiumnak, közegnek, szállító eszköznek, melyben a fény terjed, halad. Még ha egyebet nem is tudunk erről az ételről, egyenlőre csak azt, hogy biztosan van. A megismételt Michelson-Morley kísérlet bebizonyította, hogy biztosan nincs. Nincs anyagból, nincsenek olyan fizikai tulajdonságai, amelyek a hullámok továbbításához nélkülözhetetlenek. Sőt, semmilyen fizikai tulajdonságát nem lehet észlelni. Azóta a fény belépett az elektromágneses hullámok soraiba, mint a röntgen, a gamma, vagy a kozmikus sugárzás, vagy ezek a rádióhullámok. Ezeknek tehát ugyanúgy a szállító közegük ugyanaz, a semmi. Az éterről szólva fizikusi tanulmányaimat próbáltam felidézni, az a személyes emlékeimről beszélni, hangulatokról, irodalomról, barátokról, hiszen a rádió életemnek egy kis része volt, nem jelentéktelen része.
1: Ottlieb Gyulváról az a legfőbb kritikusi vád, hogy nem eléggé meggyőzően humanista. Vádnak érzi-e ezt, megbélyegzésnek-e, becsületbeli sértést?
0: Semmi esetre se. Éppen erről a humanizmus témáról a Rónai György barátommal vitatkoztam sokszor, akit én vádoltam avval, hogy katolikus létére miért humanista, neki teistának kellene lenni. De különben hát, amíg nem tudjuk, hogy mi az ember, amíg a mai rettenetes tudatlanságunkban élünk, addig bajosan mondhatjuk azt, hogy humanisták vagyunk, mert hiszen az emberbe talán belefér az is, hogy teista, vagy idealista, vagy Isten tudja micsoda, hányféle megfoghatatlan elem szabályozza a létezésünket. Ha nem ismerjük saját magunkat még annyira, mint amennyire ma, a 20. században az ember nem ismeri magát, akkor nem támaszkodhatunk egy ilyen előre elkészült fogalmi vázra, mint az ember. Tehát ember alapon nem lehet semmit csinálni, hogy általában hát semmit se lehet úgy megcélozni, hogy mi legyenesen a közepibe, legalábbis a művészetekbe. Mindig egy kicsit mellé kell, vagy fölé, vagy nagyobbra akar kell törekedni, vagy máshova nézni, és akkor tudjuk esetleg a legjobban eltalálni a titkos rejtett, vagy akár sejtett célunkat. Tehát azért mondom azt, hogy a szó így, hogy humanista, nagyon megtisztelő és nagyon rokonszenves fogalom, és azt hiszem egyébként, hát a politikai értelmében kétségtelenül vagyok olyan humanista, mint bárki más.
1: Az író mindig az emberről ír, a hőse csak ember lehet. Ellentétben ugye a muzsikussal és a képzőművésszel, aki hőséül választhat egy fát, vagy egy bogarat, vagy egy madarat, vagy egy virágszirmot. Attól moderne a mai modern, úgynevezett modern irodalom, hogy a főhőse az embernek egy olyan fajta láthatatlan belső világa, ami szinte független minden más körülötte történő dologtól.
0: Ami ezt a modernséget illeti, visszakapcsolok a kérdésének az elejére. Ami nagyon érdekes volt, hogy a kőről, vagy virágról, vagy madárról tud egy zenész, vagy egy festő, vagy akár egy költő is írni. Erről Evelyn Waugh azt mondta egy útirajzában, hogy ő azt mondja, mint regényíró, az embereket nézi, ugyanúgy, ahogy nálánál boldogabb halandók, a költők a madarakat nézik. Hát most a modernség kérdése rögtön felelet erre, hogy a modern regény sokkal szubjektívebb, líraibb, alanyibb lett, mint a 19. századi, és noha én szerintem nem lehet kihagyni ezt az ember nézést és az emberre való nézést, én se tudom, mint Evelyn Waugh úgy nézni a világot, hogy ember nélkül, de most már mi is jogot érzünk ma ahhoz, regényírók, hogy mint a költők a madarakat is nézzük, sőt, hát én éppen egy novellát írtam egy kőről legutóbb. Természetesen az emberi kapcsolatokat is rárajzoltam, mert a követ se tudjuk úgy pontosan leírni, hogy ne rakjuk rá ezt az ősi, alapvetően epikai tartó rendszert.
1: Az Iskola a határon című könyve írói módszere, a hagyományos realista írói módszer. Ennek ellenére mégis valamiért modern regény. Én nem tudom megmagyarázni, hogy miért.
0: Sajnos, ezt én sem tudom, mert nem szívesen beszélek. Én azt tartom, hogy író ne beszéljen a műveiről, mert már utólag úgyse tudja kijavítani azt, amit rosszul csinált benne, és amit még jól csinált, azt még csak elrontja, hogyha még utólag magyarázza. Ellenben hát az kétségtelen, hogy az Iskola határonak van egy ilyen mese szerkezete, szabályos ilyen 19. századi regény szerkezete, amit én úgy szoktam kifejezni, hogy a borító görbéje csak az egésznek, egy ilyen csalóka a mese, hogy az olvasók szólalkozzanak is vele, de igazából nem erről szól, nem a történetről szól. Ugye. Hát általában, ha már regény modernségéről beszélünk, akkor kétségtelen, hogy kiderült, hogy a igazi nagy klasszikus regények se a történet volt a fontos. Ugye? Hát a Dickensnél nyugodtan elejthetjük a történeteit, ha már persze nehéz esztétikai dolgokban nem nagyon lehet belelátni. Dickensről mai napig se tudja megmondani, az angol kritika se, pedig hát most már a halála századik évfordulója közeledik, és ma se tudják megmondani, hogy mitől jó a regénye. De kétségtelen, hogy mástól, mint a történet. A történetei azok közhelyek, sablónos, naív, happy endes sztori, ami viszont örökké jó lesz benne a londoni utcáknak az atmoszférája, és az emberi életnek az a hallatlan, sűrű vitalitása, amit fel tud idézni, ami a modern regénynek a témája. A Mándi Ivánnál látható jól, hogy nem a konvencionális történetet akarja elmondani, hogy most ez boldog lette, vagy boldogtalan, vagy elvette a Jancsi a Juliskát, vagy mi történt vele, hanem magának az emberi létnek a mély vonulatait, ilyen közérzet, irodalom, ilyen hangulat, atmoszféra vagy légkört akar ábrázolni, amit hát általában sokkal inkább a zene fejezett ki a múlt századokban, vagy esetleg a képzőművészet. Hát ezt próbálja a regény most tudatosabban megvalósítani.
1: Ön tehát nagyon tudatosan dolgozik. Mindig pontosan tudja, hogy milyen szándékkal ír le valamit.
0: Bizonyos fokig az ember tudja, hogy mit akar írni, és bizony aztán a lényeget voltak éppen nem is volna szabad tudni az írónak, mert az ráadásként, kegyelemként kell, hogy bele jöjjön az író akaratán és a tudtán kívül, ami igazán fontos és maradandó benne. hát tudatosan kell azt megcsinálni, nagyon sok mindent, a regényt, a szerkezetet, a figurákat, az egésznek az elrendezését, és hát amivel kezdődik az egész, hogy mielőtt elkezd valaki valamit megírni, kell tudni, amikről mondjuk egy novella vagy egy regény szól, hogy van-e valami értelme az egész emberi létezésnek, vagy érdemes-e világra jönni. Szóval ilyen kérdésekre kell, ha nem is racionális feleletet, de érzelmileg pontosan tudnia kell a feleletet, mert ez szabja meg aztán az írásnak a hangnemét, a végső zenei mondani valóját.
1: Mégis úgy tűnik, hogy világszerte az úgynevezett modern irodalomban, mintha ez hiányozna, ez a pontos tudása annak, hogy mi miért történik, érdemes-e annak megtörténnie, rendszerezni a dolgokat.
0: Ez a, mondjuk tényleg ez a világvége irodalom, pánik irodalom, végső kétségbeesés és üresség irodalom, ami Kafkát érdemtelenül követte, ennek megvan a maga, hát regény írás technikai oka, hogy csak ugyan nem lehet folytatni a 19. századi regényt, már nem számítva Flaubert vagy Standart akár, akik 20. századiak lényegileg, de ezt a konvencionális rendet nem tarthatja meg végső keretnek a regényíró, mert nem fér bele a valóságnak az a bővebb, az a nagyobb területe, ami a költészetnek, regényírásnak is az alapanyaga. Tehát a valóság nagyobb, bővebb, szélesebb és rendezetlenebb. Már mostan ezt a nagy rendezetlenséget azonban nem lehet úgy ábrázolni, hogy meg sem próbáljuk rendezni, sőt, hát a művészet és minden, a mű maga már egy nagyszabású rendezés. Egy ilyen negatív, tagadó rendezés, az csak egy szélsőséges eset lehet a irodalomban is. Hogy mit értek ez alatt a rendezetlenség és elrendezési szándék alatt, azt talán abba tudnám jobban érzékeltetni, hogyha ha itten felolvasok egy bekezdést, az iskola határon amerikai kiadásához, a kiadó kérésére írt revezetés variánsomból, ugyanúgy kezdődik, mint a regény, Bob Benedek beszéli el, az egyik főszereplő, aki 11 éves korában egy határ menti katonaiskolába kerül, és az első napján írja a következőket. Én a legjobb barátomat vártam, Halász Pétert. Egy második emeleti ablakból estem a bevonuló zászlóaljat, hogy meglátom a köztük. Egy éve nem találkoztunk. A nap lemenőben volt, a fő alé felül kürt szó harsant fel. Tisztán látszottak a hegyek vonulatai a városka fölött. Néhány torony a park lombjain túl, a szökőkút lent a kapu előtt. Tisztán hallatszottak a vezényszavak. Még minden világos volt, tiszta. A világ még érthető volt, áttekinthető. Tudtam, hogy a szökőkút medencéjében aranyhalak vannak. A patakon át kis híd vezet a park főkapujához. Számon tartottam, hogy képek lógnak a folyosókon. Éreztem az új idegen szagokat, a fekete egyenruha szagát, amit rámadtak, a gyakorlótér őszi szagát, a nagy öreg épület, a mosdók, az étterem, a bakancsom szagát. Örültem, hogy jön a legjobb barátom. Eszembe jutottak a szerszámjaim otthon, a fehér szekrény aljában, különösen a jó spirálfúróm, meg Júlia, a nagynéném, meg a 9-es villamos mindig, kora reggel. Nehéz dolog valamit elbeszélni. Nem jutott az eszembe, mint ahogy elvégre nem is juthatott az eszembe egyszerre minden, az a sok-sok minden, amiből a világ összetevődött, de valahogyan mégis számon tartottam a dolgokat. Igen, még számon tudtam tartani. Budán születtem, Bod Benedek a nevem. Most messzire kerültem hazulról, és az új ismeretlen szagok itt, a szerszámjaim otthon, vagy a Dunaparti 9-es villamos kora reggel iskolába menet, és Júlia karperecei kedves barna csuklóján, vagy a fű a domboldalon, és a fák tavasszal, bogár és lepke, a nagybátyám buretruhában, Miskolc városa, ahol jártam, és New York városa, amelyről a mesterdetektív füzetekből tudok, a barátaim és az ellenségeim, a rossz és a jó, a félelmek és a várakozások. Egy szóval fű és fa, ismerős és ismeretlen dolgok mind-mind jól összefértek és egybeillettek. A világban még valamilyen rejtett rendnek kellett lennie, mert lényegében áttekinthető volt és világos. Aztán köd, zűrzavar támadt. sár valószerűtlenség. Ezt a rendetlenséget még nehezebb elmondani, úgy, hogy ne hazudjon az ember, mert miként medve írja, ha azelőtt mindennek nagyon határozottan tulajdonsága volt, vagyis fű, fa, tavasz, karperec, New York és a budai 9-es villamos nagyon határozottan valamilyen volt, most minden semmilyenné vált. Ez a nehézség, a regényíró nehézsége, amiről itten a Bot Benedek beszél, ez ma a modern regényirodalma abból áll, hogy vagy elveti teljesen ezt a rendet, amivel a 11 éves gyerek visz magában, anélkül, hogy hát különösen tudatosan számon tartaná, de hogy ő kifejezi magát, számon tartja, és ebben benne van az az egész fogalmi világ, ami a 19. század regényíróinak az alapzata. Most ehhez azonban hozzájön hamarosan a valóságnak egy csomó új eleme, ami nem fér bele. A másik részről pedig az, hogy majdnem csodaszerű megoldásokat, konstellációkat találjon, amikor a vágy és a terv meg tud valósulni. Ilyenre egy példa ez a mi macskánk, amit remélem maga nem félt, mert tegnap előtt itt volt egy 3 éves kislány, aki folyton menekült a cicel, de folyton nézte is, és végül kijelentette egyszer csak váratlanul, hogy én gyötrelmesen félek a cicától, mondta. Gyötrődik, vágyik is utána, szeretne nem félni, és szeretne megbarátkozni vele. A macska az különbözik a többi háziállattól abban, hogy feltétlen szeretetet, feltétlen nélküli szeretetet kíván, alább nem adja, ahogy amit a Szabó Lőrinc fejezett ki a versébe, hogy semmiért egészen. Hát ez a macska ezt várja az embertől, semmiért egészen, ő nem hízelkedik, nem is szófogadó, mint a többi háziállat. Tehát még csak szeretetet se viszonoz a szeretetért, ellenben megköveteli azt, hogy teljes odaadásra feltétlenül imádjuk. Ha ezt az emberiség tudta nyújtani sok 10 000 vagy 100 000 éven át, és sikerült ezt a kis ragadozót megszeríteni, amire ma is a 3 éves gyerek is vágyik, egy vágyunk, egy tervünk teljesült, ugye, akkor azért nem lehet egészen elveszve az emberiség, ha erre képes volt.
2: Ottlik Géza olvassa fel emlékezését.
3: Öllei Istvánról, hogy somahol lehet, sehol. Majd megtudom, de addig nem, amíg én élek itten. Egy biztos. Valahol van, és kajánul vigyorog most rám. Nevet rajtam, 78 vén hólyag leszél. Beszélni is nehezedre esik, és rólam kell itt mondanod valamit, cipike. Legalább pár szót bele a rádióba, mint legjobb barátodról. Amitől tudom, hasfájást kapsz, Zipperman. Jó, sose röhög. A katonaiskolában nekem Bauer Pali volt a legjobb barátom. Nekem Bozsóki Géza volt a legjobb barátom. Nekem a Dani, a Bébé, a Lexi, a Stike, a Mistét Bandi volt a legjobb barátom. Te az Alreálban, a határon nem is lehettél volna egy évvel fiatalabb, vékony pénzű, szelíd, kis félre taposott, névtelen voltál. Én kimásztam a teljes eltaposottságból, óriási szerencsével, a magasugró és futóbajnokságokkal. De a főreálban már jóban voltunk, nagyot változtál. Kibújt belőled a veled született gerincesség, nem állhattad a szépítés, ferdítés, üres szót, pontatlanságot. Még a sportkör vezetőségébe is bevettünk kis csalással, de jogosan, mert a magatartásoddal már rég oda tartottál. Aztán felavattak, aztán kiszabadultál, aztán a rádióban szerkesztő lettél, és egy hosszú mai magyar novella sorozatból kihagytál engem. Dögölj meg, mondtam. Ez a doktor Tóth jobb író nálam. Vigyor.

Reál politikával a hazai irodalmi világban, megalapozta a Nyugattal, aztán már vitte nekik is a novelláimat. A hajnali háztető kéziratát egész éjjel olvasta. Reggel kirohant értem, becsipelt a Minyon kávéházba, és magán kívül volt boldogságában. Végig lelkendezte az egész szöveget aprózát. Egy határozott névelőt kihúzott engedelmem nélkül. Öregem, ez remek mű. Tudom-e, hogy mi? Tudom. Ez egy közlésre alkalmazott írás a terjedelme miatt. Már beszélt a főszerkesztővel, három vagy négy folytatásban fogják hozni. Ez az új, modern magyar próza. Csak nem veszik majd észre rögtön. Ölelgetett örömében. De hát akkor mi volt nekem, ha nem a legjobb barátom? Megmondom, a Soma volt, vagyis Somzsek, Somzsicsek, elmondhatatlanul más, definiálhatatlanul több a szavaknál. Aki 45 éve hiányzik nekem, az a Soma, akire szükségem lenne például most is. Például mire? Hogy túlzott nagyra becsüléssel fogadja, amit írok? Nem. A definiálhatatlan Soma kellene nekem például arra, hogy jót röhögjön most rajtam. Hát vén hólyag lettél, már a hamut is mamunak mondod, és ráadásul rólam kell itt összehordanod magvas és emelkedett szamakat, amitől mindig hasfájást kap, tippentjű. A hasfájást látod, kihagyom. Ha kell, a mamut is bármikor hamunak mondom. És én meg rajtad röhögök, Somzsec, hogy megértük ezt. Kellett neked annyit nyüzsögni?

Ezt az 1944-es szilvesztert fogságban töltöttem, egy elegáns idegen lakásba bezárva, egynapos hadifogságban, egymagamban. Egy évre rá, 45 szilveszter éjszakáján véletlenül ugyanígy egymagamban voltam. A rádió pagodának beszélt Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy álló lélek sem volt rajtam kívül az épületben. 45-ben ugyanis felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak, a szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem nőzetlen kartási szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni, sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak. A talpalávalót. Egy szál cigány. Vén cigány. Vén 33 éves egy szál cigány. Ha egyszer velem húzatták. Jó volt. Hogy miért volt jó? Csak. Hallgatni volt kedvem. Magamra maradni. Végül okosan tettem, kiderült. Jó volt, jó keserű, mint az epe. Ezt egy magamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangók, rumbák, kariókák, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira.

esőhívó, esővarázs, bevezetésül nem saját vers, hanem egy ausztrál néger, esőhívó, esővarázs, minthogy nem szavakból, hanem indulatszavakból áll, lefordíthatatlan, tehát az eredeti nyelven hangzik el. Térjünk át magyar nyelvű és saját anyagra. Néhány magyar ritmusvázlatot fogok bemutatni. Elsőnek talán egy olyat, amiben a szokatlan Kretikus vagy Prokeleus Maticus nevű versláb dominál, titi-titi, négy rövid. Árok mellett üszkös a fadereka kikorhat. Felhőcápa úszik az egeken át, űzi a hegyeken át a holdat. Egyszer égig fölmásznék, mennyei cápát horgásznék. Föl ne mász, mert üszkös a fadereka kikorhat. A következő ritmusvázlat egy kis magyaros táncütem. Sejhaj folyóba, soka hal valóba, Dunába, Tiszába, seszeri, seszáma. Sejhaj vadomba, kivirít a gomba, keményre, kerekre, habolond ne szedd le. Sejhaj fonóba, soka lány valóba, kibarna, kiszőke, sose fuss előle. A következő magyaros ütemben a Ionicus a minore, titi-tátá versláb fut végig. Ha vihar jő a magasból, ne bocsáss el, kicsi bátyám, ha falom közteli hold lép, kicsi néném, te vigyázz rám. Falu végén van a házunk, a bozótból ki se látszik, de az angyal, ha leröppen, küszöbünkön vacsorázik. A következő kis ütemvázlat legyen egy aszimmetrikus jazz ritmus. Itt kilépünk a magyar ütemek világából, és aritmiás néger ütemek lépnek be. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Lórim, a kiköpöm az agyvelőm, fölakasztom a hátgerincem, fazékba kilugozom a tüdőm, de a tollas bűrödet is kimosom, a csinos ing meg a nyakke beleidet én ma kitaposom, meg a bádog minták is, mi vagyunk. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. A következő megint nem magyar ütem lesz, rumba ritmus. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika, nevet a rika, nevet a rika, nevet a kicsi sárika. Meg kell értetni a sárikával, hogy jó lesz vigyázni a bikával. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika. A negroid ritmusok után most térjünk át az ütemeknek egy olyan furcsa,

A világába, ahol a Molossus versláb, a tá-tá-tá ütemű versláb és a pályon tá-ti-tá viszik a domináns szerepet. Egy kis szöveg, amelyikben a Molossus és a pályon dominál. Nádicsibe fészken hál, kell a szellő suttog már. Szállj, te szállj, velem égre szállj, aranyág a holdban vár. Nádicsibe fészken hál, kell a hajnal ébred már. Várj, te várj, pihe még a szárny, a göröngyre hullnod kár. A másik tiszta Molossus verslábakból áll, szóval csupa tá-tá-tá ütem, a száncsengő. Halljuk a száncsengő közeledését a télben, és amint az ablakunk alatt kopognak a lópaták, és aztán ahogy eltávolodik. Éjméből fölzengő, csinglingling száncsengő, száncsengő, csinglingling télcsöngyén halkan ring, földobban két nagy ló, kop-kop-kop, nyolc patkó, kop-kop-kop, csöndzsákból hangot lop. Szétmálló hangerdő, csinglingling száncsengő, száncsengő, csinglingling, télöblin, távolrin. Most olyan ütem következik, amelyikben ősi jelleggel nincs ritmikai szabályosság, teljesen az indulat viszi az ütemet. Ez elhangzik először magyarul, utána pedig egy nem létező idegen nyelven. A nem létező nyelven írt vers volt az első, és kvázi lefordítottam magyarra, de most vegyük előbb mégis a magyar alakját. Barbárdal. Szélvölgye, farkas fészke, miért nem őriztél engem, miért nem segítettél engem, most nem nyomnak kő, ajjaj! Könnyemmel mosdattalak, hajammal törölgettelek, véremmel itattalak, mindig szerettelek, ajjaj! Földet, tüskét teremjél, tehened véres tejet adjon, asszonyod fiat ne adjon, édesapád eltemessen, ajjaj! Ugyanez most egy nem létező kis egy cigányos hangzású nyelven. Gyegul, berár kicsér, ejni musztaszém, ejni mankutu,

va puču kombo i kedeva imla gulmo bugljavi i jeleva leli gulmo ni dedeva oda džaru moge jamar. Most átlépünk a szanszkrit ütemek világába. Jayadeva 12. századi bengáli szanszkrit nyelvű költő Gita Govinda Pásztor ének című hosszú költeményéből következik négy részlet. Maga a teljes Gita Govinda 800 verssor és a benne gyakran visszatérő szó a Jayadeva, üdv az Istennek, szóval valószínűleg Jayadeva nem annyira szerző, mint inkább a versben előforduló szó. Jayadevának szokták nevezni a Gita Govinda szerzőjét, de tulajdonképpen ennek a 900 évvel ezelőtti szerzőnek a nevét nem ismerjük. Jayadeva Gita Govinda pásztorének részletek az első énekből Rádhához szól barátnője. Szegfűvirág lehelet zuhatagos örömillatú délövi szélben, fülemüle szavú kusza mézizegésű lugas susogó sűrűjében, Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyai szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méhárajos szíromárban emelkedik a bakulatárt lejezője. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sziromözön illata ostromol, enged a zsengefüzérű tamála, a szerelem istene körmeiként ragyog a tavaszi kinsuka szála. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vágy fejedelme aranyjogarával a kés arabibem a vetekszik, még raja nyílra hasonlatos ivalakú lenge liánra lefekszik. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Makacag a karunarügy, ó, hogy a föld terein hova lett a szemérem. Két akatövisek a vágyteli vándorokat sebesítik a réten. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sűrű atimukta futók a füzérrel övezve felébred a mangó, és Jamuna folyam árjaitól a vadonba kibomlik a bimbó. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Mézfüvek illata gomolyog, a jázmin is éledez a tavaszi tájon, a remete szíveket is átszövi a fiatal évszak az illatos álom. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhajatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. A második énekből Rádhához szól barátnője. Látod a lombkoszorús fejű, sárga redőzetű, könnyű futású, tánc ütemén libegő, csigafülbe valójú, örök kacagású, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Ez öleli, mint buja rengedező, teli fürt borul a kebele rája, mámorosan tovalengvel az engi a pancsama ütemet utána, Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az pedig álmatagon lesideli Madhusudan a taviszirom arcát, víg ragyogó, szerelemre hívó szemeit s a szemöldöke rajzát, Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Most a malenge csipőjű reásimul, az ajaka susog a fülébe, habpuha csókot ad, és a legény szíve beleremeg a gyönyörűségbe. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást.
lát szerelemre kíváncsi a másik, a édese hari ölelése, vágyva fogódzik a köntöse szélibe, párosan a sűrűbe térne. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Vinnyog a síp, verik az ütemet, a tenyerek, a csatok, a perecek a csuklón, sorra dicséri a férfi az ügyeseket, és követik tovasiklón. Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Osztja jutalmait, ontja a csókot a sok kecses ifjú leányra, mosolyog a szépre, a bájosat ölel is, a gyönyörűnek ered a nyomába. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az ötödik énekből Rádhához szól barátnője. Hari jelet adván nevedet a sípján zengeti puha zene reszket, szereti a sűrűport, mit a vihar odahord, mert az is érte a tested. Hűsberek alján, Jamuna partján koszorúsan egyre te rád vár. Ha madár rebben, ha levél lebben, azt hiszi közeleg a lépted, gyűjt avarágyat, nézi a tájat, várhat-e végre ma téged. Hűsberek alján, Jamuna partján koszorúsan egyre te rád vár. Vesd le kötényedet, old le az ékedet, a derekad ad takarónak, illatos ágyon tégedet áldjon, vallana örömet adónak. Hűsberek alján, Jamuna partján koszorúsan egyre te rád vár. Hald, Hari büszke, alkonyat üszke, immár beszegi a pályát. Értsd meg a szavamat, kéreted-e magad, töltsd be uradnak a vágyát. Hűsberek alján, Jamuna partján koszorúsan egyre te rád vár. A hatodik énekből Harihoz szól a barátnő. Édesed érted epedve tekintszét, míg te is áhítod az ajaka mézét. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Vágyik utánad, elindul az éjbe, de oda van az ereje, roskad a térde. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. A kegyesem eljön-e, Hari, Hari, hol vagy? Kérdezi egyre s a búban elolvad. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Öleli a köd alakú fekete vakéjet, vágya kibont-e belőlem a téged? Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Nem titok a panasza, sír keseregve, őrzi a ligetet a te jöveteledre. Ó, Hari úr, Rádhá ott a lugasba simul. Hát most kilépünk az értelmes versek világából, és áttérünk a szaggatott, mit sem jelentő hangokra, hangok különböző ritmusaira. Panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü, panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü. Kudora, panyigai, panyigai, kudora, ü, panyigai, kudora, kudora, panyigai, ü. Kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, ü. Kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, ü. Ház, panyigai, kudora, ü, kudora, kotta, ház. Kudora, ház, panyigai, ü, panyigai, ház, kotta. Most három kis hangcsoport. Az első puha forró hangok. Ange amba nula noie balanga ianegol mohitula e mante uku ahai manan. Yekale munni temme ayai amimeno golopandu amenia uku ahai manan. Gyors, gyöngyöző, vidám hangok. Vikulili helyrili sziggaga mukofoki kupu kájlili vikufuja kájru buro furo furu dozori klippipa kájrila. Áradó sugárzó hangok.

mbopi ai loi kenu sandes tai. Mus néhány forró övi motívum következik, maláj, indonéz, szingál motívumok ezek. Az első. Gyümölcsfürt ingatja a szél, ágon libeg duzzadtan a fénytől, gyümölcsfürt kelő melegben, puha lomb közt ingatja a szél, gyümölcsfürt hozzuk le, ad nekünk boldog ág, gyümölcsfürt ingatja a szél. Második. Madár, te madár, te röpke madár, ej, tudjuk, te a mi fugunk vagy, mi is tudunk messzire szállni, ha fejünket álomra hajtjuk. Madár, te röpke madár, ej, tudjuk, te a mi fugunk vagy. Harmadik. Világos, világos az idő, virágok hajladoznak a réten, az idő álmában fordul, mi is álmunkban fordulunk. Füvek borzolódnak a réten, világos, világos az idő. Negyedik. Ballag a folyó, mindig ballag, szakálla mögött gondolkodik, sokféle szirmot gondol a folyó. Fürdünk, siklunk, szaladunk, minket gondol a folyó, azért csillog a bőrünk. Ötödik. Mikor nevedet kaptad, sietve adták neked, sietve, szemed csupa kéz, ajkad csupa láb, rejtsd el, hallgass és aludj. Hatodik. Ég a tűz, lobog a tűz, dobog a tűz, lüktet a parázs, a nagy szív, lélegzik a láng, a nagy tüdő, mindenről beszél, mégis néma, okosabb, mint mink vagyunk. A tűz, hetedik. Rengeteg tövis, éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés, én csöndem, szívem dobogása. Tejről, mézről szóljon az ének, virágról szóljon az ének, sok, nagyon sok virágról, anyáról szóljon az ének, rengeteg tövis éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés, én csöndem, szívem dobogása. Dob és tánc. Csönd, béke, fény. Csönd, fénye, béke, csöndje, fény, békéje, csönd, fényes, csönd, béke. Csönd, béke, fény, béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő, csönd, köve, kövön, fény, csöndje, kő.

Kutsönje fyy, kutrahailu veikätsön, kutvekejä inda fyy inda kö, lumpintaajo kuton feiningaajo kutvan söndaikaajo, tsepp, tsepp, kut, tseppiä, tseppäk, tsengy, tsönje, tsön, tseppiä, fein, kuut, habia, kö, lombia, fein, tsönje, beike. Sel, viis, föld, kispatak, irama, fein, halmai, föld, käblei, kuut, karjai, kö, lábai, viis, lomb, torku, tsönd, fűruhájú fény, kő arcú béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal karéja, dél sziklája, alkony karéja, éj sziklája. Csönd, béke, fény kimzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzírása, örökös szálak verejtéke. Só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövön gyík, fénylő néma bálvány. Béke veled, szeretőd, lappang, virágzó ág,

Beker, Fink, Schön, Beker, Schön, Schön, Beker, Beker. Most egy részlet 11. szimfóniámból a 3. tétel. Suhan éjfél tájt, viszi lámpáját, laza felhőben, mit a fény jár át. Habon eltáncol, fedi rőt bársony, s lila légfátyol, hol a tengerpart fordul a hegy alatt, mit a víz megmart, fut a fenyvesben, meg a tisztáson. De te honnan kelsz, hogy a tengeri szél sose fodroz a lepleden árnyékod, sose vonul a habok pásztáin tova, se a part kúpsora, se a sivatagi tér, nem az árnyat helye, sem az alakod nyoma. Mégis a völgyben a suta hajlékok, szerelem paloták, ha te megjöttél. Mennyei, hova tűnsz, mi a szándékod, rőzsetűzünkkel ahonnan a láncfoga, lebegő lépteidig fel sosem ér, sem a parazsak-e, tűzidarazsak-e, rózsák, csak az üszkök, a hűlt fernyék, hamupora, csak a bánat, vágy, fekete mohóság, mesztelen égi való, hova hívsz haza? Halad éjfélben, hol a fellegben, hol a felhőn túl, lepi mennykatlan, tere bontatlan, maga rejtetlen, szíve befödetlen, szeme álmatlan, kegye akaratlan, heve hihetetlen, neve sértetlen, szava mondatlan, vágya segíteni áldatlan, soha míg vaslánccal leszegik a bika fejet, és patkány figa őrzi a kincseket, és disznóvér eteti a gyerekeket, a nagy istennő addig mostoha. 12. szimfónia. Alma ágon, alma ring az ágon, alma, piros alma ring az ágon, alma ring a lombos ágon, gömbölyű alma ring a gömbölyű piros alma ring a lombos ágon. Alma kerek, piros alma, zöld lomban, barna ágon, ringva, ringa, ringatózva, inga, hinta, palinta, piros alma ringatózik, leveles ágon, ring az alma, piros alma álom, alma függa, gömbölyű alma, ágon hintál, ingva, ringva, enyhe szélben ring az alma ága, ring az ág, a piros alma mozdulatlan, ring az ága, lombja, gömbje, árnya. Hűvös szélben, lombos ágon, piros alma forró szélben, napsugárban, ingva árnyékában, alma ingva, imbolyogva, piros hintál szélben, napsütésben, kukacbölcső, zöld lomban, barna ágon, gömbölyű alma, piros ringatózik, lomb közpergő napsugárban, ring a hinta, bölcső, inga, ingadozva, alma törzsön, rózsa inda, kék lepke, fekete hangya, sárga dongó, inga, inda, hinta, palinta, alma ring az ágon, kerek alma ring a fodros ágon, fél árnyékban, félig napsütésben, ágon ring a piros alma, mozdulatlan bölcső, enyhe szélben, zöld lomban, mindig ring az alma, ringatózik, mindig ringa, ringa, ring az alma.

ágon, ágak álma, alma, gömbje, pírja, ringa, gömbölyű, piros alma, zöld lomban, barna ágon, szálla, sárga, dongon.

Zöld ruhája rokolyája, csípős szélben álma csillog reszket, kis kabátja langyos szélben, ring a piros alma, ring a piros alma, mindig ring a piros alma, ring a piros hideg meleg szélben, ánban, napsugárban, mindig kerek piros álom, alma. Alma, álma, elme, rülve, napban elvegyülve, ringva most, ringva mindig, most, mindig, mindig most, pirkadozva, alma, piros, piros, alma.

Földvilágba, kerek alma napsugárba, ring az ágon, alma ring az álom, alva ring az alma, elhajózik imbolyogva tengerekre, hullámozva zöld vitorla, tágas térség, gömbölyűség, állandóság, mindig most, mindig most, mindenség, végtelenség. Zöld vitorla, árbóc, barna, piros, alma ringatózik, itt egy helyben elhajózik, kék mindenség, gömbölyűség, kukac, bölcső, álom, hűség, kerek, alma, ringa, lombos, ágon, kerek, piros, alma, álom, piros, alma, piros, alma, piros, alma, hideg álom, meleg, langyos álom, zöld vitorla himbálózik, kék lepke, sárga, dongó, fekete hangya, piros alma, álmodj, alma, alszol, sátor, a répa, téved, opera, flótás. A roncsőnyeg sorozatból a galagonya. Őszi éjjel ízlik a galagonya, ízlik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Hogyha a hold rá fájtlat ereszt, lányjá válik, sírni kezd. Őszi éjjel ízlik a galagonya, ízlik a galagonya ruhája. Leszállt a tóba, nagypapa leszállt a tóba, gilingalang, nagypapa leszállt a fekete tóba. Nézi a zöld hal, nagypapa bokáját nézi a zöld hal, nagypapa lábujját nézi a zöld hal, gilingalang, nagypapát nézi a zöld hal. Leszállt a tóba, gilingalang, nagypapa leszállt a tóba, nagypapa változik vízi sóvá, nagypapa változik fekete kővé, nagypapa leszállt a tóba, gilingalang. A magyar etűdök sorozatból. Aranyágon ül a sármány, kicsi dalt fúj fuvoláján, aranyégen ül a bárány, belezendít citeráján. Piros alma szívem ágán, kivirító koronáján, aki kéri, neki szánnám, akinek kell, sose bánnám. A kőbéka lassan ment, a kőbéka lassan ment, kitépték az éjfél szőrét, lenyúzták a hajnal bőrét, a kőbéka lassan ment. Csip, csepp, egy csepp, öt csepp, meg tíz, olvad a jégcsap, lecsepeg a víz. Bolygó zápor libben táncol, suhog a füsűrűjén faágán. Kéklő halvány felhők alján, kivirul a ragyogó szivárvány. Falu végén van egy mély kút, ottan fürdik három szép lúd. Falu végén van egy mély tó, abban gázol három szép ló. Fut, robog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi dindon diridongó. Ha kiborul az a kocsi, leröpül a haragosi dindon diridongó. Fut a havon a fakutya, vele fut a retyerutya, dindon, diridongó. Ha kiborul a fakutya, lepotyog a retyerutya, dindon, diridongó. Megy a kocsi, fut a kocsi, patkó, dobogás. Megy a vonat, fut a vonat, zúgó, robogás. Vajon hova fut a kocsi, három falun át? Vajon hova fut a vonat, völgyön, hegyen át? Zim, zim, megy a gép, fut a sinen a kerék, forog a kerék. Zum, zum, nagy az út, fekete az alagút, a masina fut. Éren nádon sikló kúszik, kicsi patakágyon vizicsibe úszik. Hajló nád közt kotlós ízzen, vizicsibe népét tereli a vízben.
Értükrében látszik az ég is, feje tetején a vízicsibe nép is. Siklók, békák, pókok látják vízicsibe pásztor vízicsibe nyáját. Alsó végen, felső végen csoda nagy sürgés, forgás. Malacok, koi, koi, disznók, röf, röf, csördít nagyokat a kondás. Alsó végen, felső végen fakapuk nyílnak máskor. Tehenek, mú, birkák, be, ordít nagyokat a pásztor. Alsó végen, felső végen nem öröm héjból kelni. Akacsák, zsáb, zsáb, pulykák, rut, rut, őket sose viszi senki. Az ötödik szimfóniából részlet, első tétele az öröm. Hívogat a holdi síp, dobol a fény, csillagevez a nád hegyén, falevelén. Bandukolni, barangolni, lovagolni a habokkal, a kövekkel, jön az éjszaka vándorolni, jön a reggel, napholt csillag kóborolni. Hullámos uton könnyű szekerek kereke pattog, langyos lomb közt fürge mécsek, zenekara cirreg, jó nyújtózni és aludni, az erdőkkel megzendülni, a tavakkal, tágrónán, tigrisfoltos vadvizekkel, rejtett kunyhók füstje érik, álmot lát a nagy folyó. Féreg indul nyírfahéjon útra messze, fönn a bíbor mennyei gálya kékbe szegve, jó meghalni néha. Szállni, elszállni, szerte szállni, túl a világvég görcsén, hegyeken túl, távol a lápon, hol a hosszú lábú, lábol, lábol, lábol. Föld, víz, tűz, lég szunnyad a bölcsőn, kőfejű gyermek sír a hegyi hidegen át, mennybéli erdő fekete lombja hajlik a völgybe, csillagködök árkaiban zúg az égi dád. Gömbölyű pártában didereg a puha mécsláng, lebbenti hajnali szél, kristályhölgy suhan az álom sűrűjén, átsüti fény testén, áthatol a kusza árnyék.

új nyár. Sok kicsi vendégem megüli a csodafát, tükröm sugarából fakad a kéklő hajnali zápor, átlibeg a tornyaimon, át, meg át, meg át. Árok szélén kutyalakodalom, kis virágos faházak, uszkárbőgő pulicitera szól, réten erdőn bokáznak, csont kolbászkéj emeletesen áll, tejfölös déza rocska, árkon bokron ropog a kutyabál, elszalad, mind a macska. Robogó szekerek, mennek a fuvarosok, a fekete dobosok, a kerekeken éjszaka, a tanyai kutyaugatásokon át tova, s a falusi zárt kapuk álmain át tova, az úton a két fele meredeken árnyhegyű jegenyesor, innen is, onnan is árkai mentén. A gyerekek alszanak, elviszi őket a fuvalom az égbe, hol érik a csillag, e gömbölyű, de tövises alma, s a hold fele kanyarog a hintafa bársonya cifra szalagja, de virrad a kicsi öcsik és húgok álmai hajnali létség a fonataim, újra le földre pörögnek. Súlyos buraközi ló dobog, a kövön a pata kopog, a paripa fölnyihog, a falon a lófeje hószínen a fekete tova suhan, ablakon és puha keszekusza mennyei álmukon átfut az árnyék. Mennek a fuvarosok, aluszik a köpönyegük, ők maguk éberek. Az úton a kikeleti lombokon a szekerek erezete iramodik. Ágyban a kisfiú és húga mennyei hintrafa ágain, ezer üvegizmú saláta bokájú, kakukkfejű tarka lovat lát. Az éjszaka csodái. A város végi csupa szürke ház, a részegekre angyalka vigyáz, s a villanyfényben, mint aranykehelyben alusznak a tűzfalak háztetők, s a sorompón túl ében színdelejben zizegnek a láthatatlan mezők. A messzeség öblén pár pisla fény ég, mögöttük nyugodt mélység, a sötétség. Ha becézésem és csókom se kell, kicsi lány, mivel ringassalak el? Ha elzárt tőlem a buta lakat, lesajnál minket majd a virradat. Bámuljuk egymást búslakodva, és szánk sarkát bontja már a nevetés. Te, ha hiszed, ha nem hiszed, úgy szeretem nevetésedet, mint kinn ezt az éjszakát, lámpavilágos éjszakát. Aranypor mállik az éj válláról, szemközt a sarkon a cégtábláról, furcsán szökken a pentameter sor elő, tótyul a bádogos és vízvezeték szerelő. A nevetésed is ilyen bolond, mindenre illik és semmit sem mond. Üldögélünk csendesen, két jó gyerek rendesen, messzi kocsma zene halszik, a környéken minden alszik, az alkófban oda át mélyen alszik anyukád, szomszédban a vakos néni, ferdeszájú vigláb néni, balogúr a vasutas, imádód a kisinas. Itt is, ott is, emitt is, amott is, bajszos rendőr őrzi az álmot, nagyfülű bagoly őrzi az álmot, mint kinn ezt az éjszakát, lámpavilágos éjszakát. Itt is, ott is, emitt is, amott is dongnak az öreg fali órák, bánatos hangú inga órák, fodrozzák az éjszakát. Alvó lélek kúszta tájon, álmodom, mint pókfonálon, hus, hus. Föl a légbe visz az út, tág a lég, tág az út, tág a lég, tág az út, hozd az örömöt, hozd a bút, hozd az örömöt, hozd a bút, hus, hus. Nézd a ház, mint a felhő fénycikáz, mozdul, mint a barna béka, vele mozdul az árnyéka, és belőle alvó lelkek párolognak, légbe kelnek a kéményből, mint a füst.
az ereszről, mint ezüst. Szálla kövér vakos néni, deszkavékony vigláb néni, és köröttük nagy sereg libben szökken hempere. Mi a gőspék ketté bomlott és kergeti önmagát. Balog úr a templomtornyot fújja, mint a furuját, azt fújja, hogy ne sirasson, mégis könnyezik belé. Ott meg a cukrász kisasszony tipek fejjel lefelé. Vigláb néni peckes módon sétálgat a sürgönydróton, krinolinja lyukas hordó, kezében egy napraforgó, vékony nyakán férfi gallér, oldalán egy szép kavallér. Vigláb bácsi nagy kesergőn kuporog egy lámpaernyőn, nézi párját. Lássa, kérem, parádéra megy a pénzem, nekem pohár sörre sincsen, neki fodrász, ruha, minden. Én megmondtam már ezerszer, hogy hibás a mai rendszer, államreform kéne régen. Persze nem hitték, na tessék, adó, lakbér, nem csekélység, 5 gyerekem van, kérem. Oda néz, szöszbogár, ott a boltos lánya áll, boltnak hisz egy fecskefészket, benne várja a vevőket. Ez már mégis hajmeresztő, hogy ma senki be se néz. Majd belép a szívdöglesztő hollywoodi filmszínész. Kérek 9 fokkefét, ráadásul a kezét. Röptük össze-vissza, húz, rá ne néz, mert megvakulsz. Mogyoró Pál ez alatt megfogott egy sült halat. Tanár úr, tudnád talán, milyen hal ez? Macska cápa? Rá van írva uszonyára, de nincs itt az ókulám. Pál örült, hogy futhatott és szekundát nem kapott, és a ritka állatot vezeti egy hosszú hídon, majd vadászni megtanítom. Teljes ember a kéményen üldögél, mint gyári réten, kisgyerek lett újra szépen, mézes kenyér a kezében. Távol öreg bükkfa alatt labdázik egy fiúcsapat. Ő a szemét rajta felejti, mézes kenyerét halkan elejti. Kicsúszik alóla a rét meg a kémény, s eltűnik az éj csipkéi mélyén. És erre-arra az alvó csapat potyog a falról, mint a vakolat. A villanyfényen átdereng az ég, a városon túl látszik a vidék, a dombok gyengéd rajzú háta, és elcsitul az alvó karneválja. Jön a söprőgép tompa morajjal, mögötte a hajnal fut lobogó szőke hajjal, csörömpöl a reggel száll a fény, és az éjjé tág csodát, ezt a fura micsodát ketten láttuk te meg én. Kínai templom. Szent kert, bőlom, tárt, zöld szárny, fönn, len, tág, éjjő, kék árny. 4 fém cseng, szép jó hírrang, majd mély csönd

0: A rádió a Nemzetközi Távközlési Unió által be nem jegyzett hullámsávon sugároz. A tilos rádió adását egyetlen állam, egyetlen parlamentje vagy kongresszusa sem támogatja.
1: Az első magyar kalózadó, a tilos rádió 1991. augusztus 21-én kezdte meg adását. Mivel tevékenységük a fennálló frekvencia moratórium miatt illegálisnak minősült, a hatóságok nagy erőkkel indultak a független adó felkutatására. A tilos rádió szerkesztője és technikusai a 80-as években már bevált szamizdat módszerek alkalmazására kényszerültek. Kénytelenek voltak konspirálni, ezért kizárólag a fekete doboz munkatársai kaptak lehetőséget a rádió működésének dokumentálására.
2: Mi az oka annak, hogy Kalóz Rádiót indítottatok?
0: Azért indítottunk Kalóz Rádiót, mert Magyarországon jelen pillanatban frekvencia moratórium van, ami annyit jelent, hogy nem adnak ki rádiósugárzási engedélyeket. Mi egyrészt a frekvencia moratórium elleni tiltakozásul indítottuk el az adónkat, másrészt azért indítottuk el, mert szükségesnek tartottuk ehhez a radikális eszközhöz nyúlni, annak érdekében, hogy az általunk ismert médiatörvény tervezet és a frekvenciagazdálkodási törvény tervezet bizonyos értelemben átalakulhasson még. Megadjuk ezt a lehetőséget végül is a törvényalkotóknak, hogy felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a mi állampolgári véleményünk szerint a törvénytervezet az alapvetően hibás. A törvénytervezet egyrészt megkülönböztet közszolgálati műsorszórást, illetőleg kereskedelmi kategóriát. Mi úgy gondoljuk, hogy a közszolgálati, amely egy túl bürokratizált tervezetnek tűnik, az egyértelműen a mindenkori politikai hatalom kezében lévő médiumforma lesz, a kereskedelmi pedig hát egy reklámfüggésű rádiózás, televíziózás. Úgy gondoljuk, hogy szükség lenne beépíteni ezen két sáv mellé egy harmadikot, ahol megjelenhetnének azok a nem politikai csoportok, illetőleg azok, akik nem kívánnak kereskedelmi tevékenységet folytatni, azok a szubkulturális alternatív társulatok, társaságok, akik egyrészt azért sem férhetnek bele a kereskedelmi rádiózásba például, mert esetleg nem túlságosan jó reklámhordozók, de részei ennek a társadalomnak, értem ez alatt a hajléktalanokat, a drogosokat, a homoszexuálisokat, a leszbikusokat, a feministákat. Nem igazán jó reklámhordozók ők egyértelműen. Úgy gondoljuk, hogy elérkezett már talán annak az ideje, hogy kezeljék már végre felnőtt módon ezt a társadalmat, és tegyék lehetővé az önszerveződő csoportok számára is, amelyeknek nem feltétlenül a pénz vagy a politika a mindenük, hogy megnyilvánulhassanak és élhessenek ezzel a minden ember számára elemi emberi joggal.
1: A Frekvenciagazdálkodási Intézet jelzése nyomán a rendőrség nyomozást indított. Többször került sor motozásra, illetve autók átkutatására, de a nyomozati cselekmények mind a mai napig sikertelenül végződtek. A hatóságok a Mikszáth téren átkutatott mikróbuszban sem találtak rádiótechnikai eszközöket.
2: Azt szeretném megkérdezni, hogy mi történik itt, miért vonultak ide ki?
3: Dolgozunk, semmi különösebb probléma.
4: De figyelj, ide megmondtam már magának, hogy addig mi nem kér engedélyt, nehogy azt higgye már, maga folyt a passzár szelet.
2: De a parancsnok úr nem szólt.
4: Kezd csak érteni?
2: Nem biztos persze.
4: Ha majd ha megengedjük, akkor nem érdekel minket ez. Csak nem engemet.
2: De nem magát forgattuk.
5: Ez a jogszabály. Isten a jogszabály. A hölgy a riporter lész és parancsnokat nem tudta
3: érni. Adjad, majd nem válaszolok. Tessék mondani, milyen gondja a probléma.
2: Én csak azt szerettem volna megtudni, hogy miért vonultak ide ennyien. Ugyanis szokatlan, hogy ennyi rendőr áll itt.
3: Budapesten ez ma nem lehet szokatlan, szolgálati feladatot látunk el. ellenőrzéseket tartunk, közterületen dolgozunk, ezt ma már mindenki tudja.
2: Ezt szeretném megkérdezni, hogy hogyan fogadta az első magyar kalózadó a Tilos Rádió szírelépését?
6: Itt mindenki arról beszél, hogy vajon a frekvencia moratórium törvényese vagy nem. Sértik-e ők a moratóriumot vagy nem. Véleményem szerint itt nem ez a kérdés. A moratórium senki másnak nem szól, csak nekünk. Mi frekvencia gazdálkodók vagyunk, és a gazdálkodás módjára vonatkozik, hogy most jelenleg nem szabad nekünk kiadni új frekvencia kijelölést. Az ő részükről egyszerűen engedély nélküli sugárzásról van szó, nem kértek, nem kaptak rádióengedélyt, és ezzel potenciálisan veszélyhelyzetet teremtenek más rádiósok számára. Ez az egyik. Másik erkölcsi oldal. Ők most kis teljesítménnyel olyan adást tudnak produkálni, amit egy bizonyos, nem nagy, de egy bizonyos körzetbe lehet venni. Ha nem lenne moratórium, és lenne ma már szabad rádiózás, akkor ebből a teljesítménnyel még a szomszédházba se lehetne hallani az adást. Tehát ők tulajdonképpen a hangoztatott szabadságukkal mások tilalmát használják ki, tehát azt, hogy mások betartják a tilalmat. Ellenkező esetben ők ebben semmit sem tudnának elérni.
7: Mintegy 40 km per órás sebességgel pöfögve azt vettük észre, hogy a mellettünk lévő parkolóban ott áll két mérőkocsi, és nem tudom, egy rendőrautó talán. Talán akkor is láttunk már akkor motorost is, de csak kettőt. Mi elhaladtunk mellettük, és egyszer csak utánunk eredt villámtempóban egy motoros rendőr, elénk állt, megállított, megálltunk.
2: Mi volt az oka annak, hogy elengedtek benneteket?
0: Hát nyilvánvaló az lehetett az oka, hogy abból, amit ők kerestek, semmit nem találtak meg.
8: Je vais vous apporter ma modeste contribution d'un effort admirable que cherche...
9: A Frekvenciagazdálkodási Intézet és a rendőrség akciói sorra sikertelenül végződtek. A sajtó és a közvélemény viszont egyre nagyobb rokonszenvvel fogadta a Tilos Rádió immár rendszeressé váló jelentkezéseit.
10: Volt, hogy amikor a légi közlekedés zavarásáról, illetve ezekről az ilyen elhangzott híresztelésekről beszéltünk, akkor betelefonált egy pilóta, ami nagyon jól esett, és mondta, hogy őt abszolút nem zavarta, ő meg tudja ezt cáfolni, hogy a hivatalos frekvenciájuk nekik nem ez. Aztán betelefonáltak villamosmérnökök, akik felajánlották azt, hogy segítenek az adóban, egyetemisták, akik csak annyit mondtak, hogy csináljuk és támogatnak. Szóval egészen ilyen jó hangulatunk lett attól, hogy tényleg csupa támogató telefon jött, és voltak, akik pénzt ajánlottak fel.
11: Hát azt hiszem, hogy egy jogállamban ilyesmi megengedhetetlen, úgyhogy ki kell várni, ameddig a frekvencia moratórium feloldódik, és akkor nyilvánvalóan a jogszabályoknak és a törvénynek megfelelően kell eljárni.
2: Ön elítéli ezt a fajta tevékenységet?
11: Én nem tartom helyesnek.
12: Kérem, rövidesen úgyis megszületik a frekvencia törvény, és akkor már nem lesz ez kérdés, de ez szellemes, izgalmas. Szeretem azt, amikor valaki vállalkozik, ez pedig egy merész vállalkozás volt, szívesen megismerkednék a szerkesztőikkel. Netán maga az?
13: Sebben azt gondolom, hogy most már van egy törvénytelenül működő, jogszerűtlenül létező rádióadó, majd meglátjuk, mi lesz, körülbelül így reagáltam.
2: Meglehetősen diplomatikus válasz volt. Én úgy tudom, hogy ti annak idején, vagyis a Fidesz annak idején akart indítani egy kalózrádiót.
13: Igen, erről volt szó, de aztán ez a terv valahogy időközben hanvába volt.
14: Tudom, hogy azt kell most nekem elmondani, hogy ennek nem szabad örülni, mert hogy ez egy jogszerűtlen lépés volt, amit a Tilos Rádió csinált, és valóban így is van, de szerintem ők tudják. Jóval fontosabb számomra az az üzenete, hogy Magyarországon áldatlan állapotok vannak a frekvencia moratórium területén, nem oldották föl, vannak fiatalok, akik lám képesek arra, hogy egy más módon gondolkodó, más jelleggel működő rádiót csináljanak, és ostoba szabályok miatt ezt nem tudják megcsinálni. Nekem a dolog erről szól.
15: Én nem tudok egyetérteni semmiféle hát olyan kezdeményezéssel vagy akcióval, ami nem teljes egészében törvényes.
16: Egyrészt öröm töltötte el a szívemet azért, hogy szélesedett a skála, megjelent egy újabb színfolt az elektromos médiák területén. Másrészt, mint honatya természetesen, kissé szomorkodtam is, hogy miért kell ennek kalózrádióként megjelennie, miért nem legalizálódott.
17: Kiderült, hogy nem is törvényellenes, amit csinálnak. Úgy gondolom, hogy az a helytelen, hogy évek óta erre a nemzeti kincsre ráültek, és nem engedik ezt használni. Nagyon helyes, hogy vannak, akik ezt feszegetik. Egyébként valamikor rádióamatőr voltam, és én is voltam ANLISZ engedély nélküli adó, úgyhogy szívem egész melegével üdvözlöm őket.
18: Ez itt a Tilos Rádió, és benne a rádió történeti nap, és azért beszélek ilyen hangosan, hogy halljam saját magam, mert nagyon hangos a zene. Itt van velünk a stúdióban Mező, Kovácsi Tibi, Kis Kádár és Weyer, akivel megpróbáljuk felgöngyölíteni a Tilos Rádió kialakulását, és hogy mit jelentett a Tilos Rádió 9.

0: és utána jött ez, főleg a Csőrsz utcai zseniális megoldás, amikor tudtuk, hogy minket semmiképp nem foghatnak meg, mert nem ott vagyunk. Tehát mertünk élőben adni.
1: Ja, de nem az volt ugyanakkor már, hogy mivel a moratórium az közeledett, és megegyezés volt arról, hogy lesz.
0: Az csak a vége volt. Hát ide volt egy olyan időszak, de nem a teljes élőadás időszakra volt ez igaz. A végére, már valami, nem tudom, az utolsó évre, talán fél évre.
1: Hát az azért egy jelentős időszak.
0: Persze, tehát hogy úgy mondjam, igen, informálisan tudtuk, hogy most nem lesz ránk vadászva, és ugye aztán azt is tudtuk, hogy halálunk. Na, lényeg az, hogy eljutottunk oda, hogy újraindul a rádió, újra összelettek trombitálva egyrészt a régi emberek, és a közben ugye, akiket a Mező is említett, eddigre már elég sok DJ-nk volt, bocsánat, mert várunk egy-két bejelentkezést, azért nincs kikapcsolva. Majd kétel leszek ezt visszahívni, mert ez nem bejelentkezés volt. Tehát akkor tudtuk, hogy már máshogy kell csinálni, tehát valamennyire...
2: Miután... A DJ-zene meg a DJ-zés alap volt, mert 95-ben én, amikor elkezdődött a rádió, már hallgattam, és akkoriban már komoly parti élet, és egy nagyon komoly új típusú közösség indult, ami ezen a keresgélős, ugye a golyópadlózverős zenét szerető, igen. De közben hát intellektuálisan keresgél, tovább is keresgél.
0: Most, hát ugye gyakorlatilag két műfaj elkezdett békésen megélni egymás mellett, a beszélgetős, élőbe telefonálós rádiózás, illetve a tuci zene.
2: Ez így hogy nőtte ki magát? Tehát, hogy mi volt az eleje, mert...
0: Összeültünk egy lakásba, és megbeszéltünk, hogy ki mit akar, most mindenki mondja meg, hogy milyen típusú műsort akar csinálni. Én akkor nem is voltam reggel, tehát nem tudom, én egyébként egy ilyen nagyon furcsa irodalmi utazós
2: Most mi volt akkor a műsorrend?
0: Akkor vezetődött be
3: akkor
0: ez a bizonyos... És akkor vezetődött be ez a bizonyos reggeli sáv, tehát hogy 7-től 10-ig beszélés lesz az éterben, és akkor kialakultak ezek a stabil reggeli párok. Amik aztán viszonylag sokáig úgy maradtak, illetve ugye, mint tudjuk, még mindig megvannak belőle maradékok. És volt egy esti sáv. Az esti sávban is úgy volt, hogy 11-ig, 20-kve éjfélig voltak a beszélgetős műsorok. Igen, letettük, ami zörgést okozott. Tehát 10-től éjfélig ment a beszéd, éjféltől reggel 7-ig ment a zene. És 7-től 10-ig ment ugyanez a műfajú reggeli műsor, már legendássá vált kolorlokál, pillangó elsőletes, stb.
3: Akkor még kolorlokál nem volt, akkor zsírleszívásnak hívták, amit mi csináltunk.
0: Igen, és ugye nekünk akkor még nem, de aztán megint visszatért a zsírminyon és vérbüfé valamelyik reggelre.
2: Milyen műsorok voltak, meg elmondjátok? Tehát így egyből úgy indult, hogy legyen 7 nap, és minden voltak, hétköznap igen, legyenek reggel
0: ezek a műsorok voltak, az abszolút az interaktivitásra épülő, nagyon hamar, nagyon fölfutó műsorok, a Supermanék kedje,
3: ők szerintem nem voltak az első nap.
0: Nem a legelejétől ők, igen, de tulajdonképpen a struktúra az volt. Igen. És este voltak ilyen úgynevezett csendes, kicsit szerkesztettebb műsorok, azok is szint beszélgetősek, jóval kevesebb betelefonálással. Nekem egy fél amerikai, fél magyar barátommal volt egy beszélgetős műsor, mindig hívtunk vendégeket, és azt a sportot játszottuk, hogy minden adás elején írtunk egy dalt, amit az adás végén előadtunk egyszer, először és utoljára. Ez egy legendás időszak, egyébként egy lemeznyi anyag összegyűjt belőle,
2: szóval
0: amit elrontottunk,
2: 95 melyik tájéken indult el, és ez hogy futott fel? Ez a dolog, mert ugye azt mondod, hogy az egész tilos rádió újraindulásának az alapja ez a szöveges műsorok, tehát a reggeli...
0: Nem az volt az alapja,
2: bocsánat,
0: nem.
2: Bocsánat, a zene az alapja, igen. Tehát a DJ-k az alapja, és ez a reggeli csapat, aki meghatározta. És akkor már volt valamilyen, mondjuk úgy, struktúrája ennek a szervezetnek.
0: És ennyi lett a struktúra egyébként.
2: De úgy, hogy a műsorkészítők, tehát ilyen, hogy mikor kell bejárni, gyűlések szervezése...
0: Ezek már mind megvoltak, ugye akkor még sokkal könnyebb volt a gyűlés szervezni, mert voltunk jó, akkor
3: de
0: már jóval többen.
3: Péntek délután 5-kor volt egy ilyen műsorkészítő.
0: És ugye mi fölmértük azt, hogy ekkor már sokan dolgoztunk például a Narancsnál, tehát pontosan tudtuk, hogy kell egy szerkesztőségi...
3: Az jó, az korábban indult
0: a Narancs, mint mi, de...
2: Mert azt, hogy mondtuk, hogy mindenki összefüggő.
0: Én a Tilosból keveredtem a Narancsba, a Balázs a Narancsból keveredett a Tilosba, a Tibi a Narancsba, a Tilosba, Csejdivel együtt, Sibóval együtt, Bakács Tiborral együtt, Csillag Jánossal együtt, Parakovácssal, Winkleresttől csináltuk a Narancsot, és ezeknek egy jó része csinálta a Tilost is. Tehát valahogy ez ilyen érdekes módon létrejött ez a dolog. Tehát mindesetre már eddigre már megtudtuk, mert a legtöbbünknek már volt például állása, ami nekem még 91-ben egyetem volt. Megtanultuk egy kicsit struktúráltabban létezni. És ezért jöhetett az létre, hogy tudtunk beszélgetni a műsorainkra, a színvonaláról, a

0: Erről arról, arról, és egyébként akkor ilyen nagyon, akkor sokkal több vita volt arról, hogy melyik műsor jó, melyik rossz.
1: Hallgattátok egymást?
0: Igen, abszolút hallgattuk egymást.
2: Az nagyon az hozzájárult szerintem ahhoz, hogy viszonylag gyorsan el lehet valamilyen szedet.
0: Ugye viszonylag egyszerű volt hallgatni, mert tud, este 10-kor bekapcsoltad, éjfélig hallgatta a szöveget, és reggel 7-től 10-ig hallgattad. Tehát igen, tehát gyakorlatilag sokkal...
2: Meg sokkal több volt, tehát ilyen lógás jelleggel is időztek emberek ott a stúdió előterében, tehát viszonylag gyakran.
1: És műsorok hogy alakultak ki? Tehát mondod, hogy volt egy pár DJ, meg ezek a szöveges műsorok kialakultak.
0: Egész egyszerűen magánemberi szimpátia alapon létrejöttek párok, és azok vagy működtek, vagy nem.
1: De így egy csomó időt kellett kitöltenetek, tehát hogy így ugye valakinek a rovására mentek a műsorok, és azért egyre több ember lett inkább.
2: Azért szerintem arra gondolja, hogy amikor leállt, akkor már praktikusan 24 órás volt, és 12 órásra indult újra.
1: Tehát aha, ez nem volt. Na várj, akkor én ott lemaradtam, hogy három adást adtok egy héten.
2: Hát, az volt a legeleje.
0: Az a legeleje, és utána ugye
2: 93-ban már 24 órán.
0: Igen, a még illegális műfajban mi már 24 órát adtunk, tehát eddigre föl voltunk dúsulva, legalább voltunk 40-en, szerintem, ugye nagyságrendileg.
2: Körülbelül 35-40.
0: 35-40-en. Akkor még mondjuk sokkal gyakoribb volt az, hogy így keresztbe bejárogattunk egymás műsoraiba, meg besegíteni, meg... Arra jártál, beugrottál a stúdióba, és belebeszéltél az adásba, nem volt stúdióajtó, meg semmi ilyesmi, mindenféle, tehát ilyen szempontból kicsit analisztusabb volt, de elkétségtelenül már tudtuk, hogy hogy kell 24 órát adni. Hogy az hogy oldható meg, hogy egy ügyeletes nem biztos, hogy elég, mert akkor ha ugrik a CD és nagyon elaludt, és nem tudod fölhívni, akkor ugrani fog a CD reggelig, ilyen abszurdságok történtek, és akkor neked bizony föl kellett kelni, bemenni, arrébb tenni azt, tehát ilyenek voltak, úgyhogy ezeken már eddigre túl voltunk, mire újraindultuk, tehát már nagyjából tudtuk, hogy mire számíthatunk. Azt nem tudtuk egyébként, hogy ez az interaktív dolog, ez ilyen olyan nagyon átveszi a hatalmat, hogy gyakorlatilag amit szlogeneskedni szoktunk, az tökéletes igazság, hogy a hallgató szerkeszt. Hát ugye általában ilyenkor szoktunk beleszaladni a rossz kommentekbe is, amikor egyszerűen hagyjuk, hogy mondják, és beleszaladunk néhány csőbe. Tehát azt nem tudtuk, hogy az ilyen hatalom lesz. Tehát ezért, amikor elkezdtük kitalálni, hogy mik lesznek a reggeli műsorok, mindenkinek volt valamiféle koncepciója. Mert vegyük fel a telefont, nézzük meg ki az. Hát, ha
2: csak. Nem szerettem, ha beleveszélnek, nem tudom, nem vegyük fel.
3: Nem, döntsük el most így.
0: Vedd fel, Laci, mert lehet, hogy a Csejdi, meg kértük, hogy jelentkezzen be.
3: És mi van, ha nem jó, az mégsem.
4: Megoldalatot fele alapként.
0: Nem tudja, Laci, hogy kell. Pillanat, csöngessél.
2: Ja, hogy azt mutogatod, hogy nem tudod, hogy kell. Azt hittem azt, hogy nem.
0: Halló.
5: Szevasztok, interaktív Szabó János vagyok.
0: Szervusz, kedves János.
5: Az a kérdés, hogy miért nincs az egész történet leírva a Tilos Rádió, hisz kultúrtörténeti, hát médiatörténeti, mindenféle.
0: Fú, annyit gondolkoztam,
2: hogy már én is. Meg még néhány emberi.
1: Mai nap azért igyekszünk felfejteni, derültek ki ma érdekes dolgok.
5: Az nagyszerű. Egyébként tudtommal készült a 90-es évek második felében egy interjú kötet, ahol az őstilososok elmondták, hogy ők hogy emlékeznek, és tehát ez egy nagyon fontos forrás. De nem tudom ki.
2: De erről csak te tudsz, és még soha nem
0: sikerült megtalálni.
5: Bazd meg, a Csejdi csinálta velem az interjút, és a Palotaival a legalább 10-15 emberrel, és valamilyen, a Csejdi sem emlékszik, azért telefonáltam, hogy hát ha valaki, de valaki tudja, hogy hol lett ez kiadva, és kiadta ki. Én láttam a könyvet is, tehát nem valószínűleg teljesen hülye, tehát ilyen létezik, nyomozzunk
3: jó,
5: utána.
3: Jó, szerintem egy héten belül ez abszolút meg fog oldódni, tehát ha ez a könyv létezik, akkor meg lesz.
5: Létezik, és valami Tilos, tehát erről szólt, hogy egy ilyen oral history forrás.
0: Tibi megszerzi.
5: Nagyszerű, és nagyon apróságokat még beszúrnék. Akkor kerültek sokan a narancsba, amikor két hetiből hetivé vált,
0: igen.
5: És effektíve volt a zavarba egy ülés.
2: Ez egybeesett pont a leállásom, az is 93
5: igen.
2: Volt. Igen. Nem, az 92 vége volt.
5: Ahol ugye felmerült, hogy oda kellenének friss erők, tehát először inkább a Tilos felől volt átjárás a narancsba,
0: igen.
5: De természetesen
0: igen, így
5: is igaz, mert a Bakács az meg a narancs alapító volt, aztán lett Tilosos.
0: Így van.
5: És harmadrészt a káosznak annyit még, hogy a Tuc-Tuc és a Partizene abszolút alapja volt mindig is a Tilos Rádiónak, de egyáltalán ne azt képzelje el se a káosz, se a hallgató, hogy az a Tuc-Tuc zene volt, ami most, hanem egy végtelen bonyolult, kreatív, csak rádió számára kitalált. Ebbe is tényleg a Palotai járt az élen, de lehet, hogy muzsikás együttes, egy örmény, férfikar és különféle elektronikus zajok keveredtek. Tehát nem kifejezetten ilyen funkcionális tánczenék nyomultak, hanem egyfajta kreatív nyelv, zenei nyelv ez a, volt, amit a Tilosi
3: tanált. Ez a palotai féle.
5: Palotai féle, de aztán sokan csinálták az őkéntől.
0: Ez nagyon fontos komment volt, így van.
5: Tehát, hogy aztán később alakult az, hogy inkább ez a parti kultúra, tehát ez előtte volt, mielőtt a
1: parti. Ez egy kísérletezés volt.
5: Persze, inkább egy ilyen kísérleti, ilyen hangjátékszerű szúszó, hangszobroknak hívták azt, nem így a, nem tudom. Jó, sok sikert, dumáljatok még, csau. Okay.
0: Hello. És ugye ekkor alakultak ki azok a műsorok, amikor azt mondtuk, hogy lesz roma műsor, volt a természet hangja műsor.
2: Mező, azt a kis kallantyút nyomd le. Kösz.
1: Ez telefonszámom 2153773, ne felejtsük el, tehát hogy most 2006.
3: Igen, de azt azért gyorsan mondjuk el, hogy a 95-ös újraindulás az azért nem egy ilyen egyszerűbben kialakult struktúrába ment. Ezt én akkor kerültem oda, és a Nemzeti Felkelés műsor az ott létemnek egy sokkal későbbi szakaszában keletkezett egyáltalán.
2: Uh-huh. Hát először is volt, csak a Kajmás volt a neve. Kerényivel, Csillával, meg a Gancerrel voltatok talán?
3: Igen, a Gancer, igen, és akkor először a...
2: De csütörtök reggeltől ti voltatok el rögtön 95-ös.
0: Igen, én is emlékszem.
3: És aztán lett egy... A Gancernek volt még egy társa, ők hatra már bejöttek. Pali bácsi folyamatosan tartózkodott. Na, mindegy, szóval azért nagyon sok idő telt el, amíg egyáltalán ez a betelefonálosság, ez technikailag jól működött, illetve mindenkinek kedve.
2: Persze, amíg ez a mobil lett, eleve az volt a baj, hogy iszonyú drága volt betelefonálni, amíg a mobiltelefon volt, ugye ez
0: igen.
2: Mert egyfolytában megszakadt.
3: Emlékeztek, bocsánat.
2: Tehát rendesen a betelefonálás csak akkor indult el, amikor bekötötték a vezetékes telefont.
1: Tehát emlékeztek olyan műsorokra, amik igazán nagy benyomást tettek, és még nem feltétlenül ez a reggeli sávban. Tehát, hogy ami a reggeli...
0: Szürke Andris műsora, éjszakai.
2: Igen, hát...
1: Így a 95-es indulás tejéken milyen műsorok kerültek elő mégis?
2: Szürke még akkor talán nem volt szerintem.
6: De legyen is, hogy hamarosan. Az 96 körül jött.
2: Igen, volt ugye népzenei műsor.
1: Burek
2: rögtön volt 95-től.
6: Sőr és Novév.
2: Sör és fél Novév, az is
6: akkor az volt a hányatatott sorsú drogműsor, amit mindenki ezért. Akkor volt a roma műsor. Ja,
2: szintén a halászkerényi.
3: Igen, és akkor volt a Cabánéknak egy ilyen...
2: Cabánéknak a Ravanszdi beszélgetések című. Műsor, bár azt szerintem szintén egy kicsivel később indult, mint ahogy az indulás.
3: Hát ugyanígy, mint ahogy a Nemzeti Felkelés például.
2: Igen.
6: Hát a közgázvizuális brigád az így az elejétől jelen volt. Tehát őket azt hiszem, ha jól emlékszem, a Kerényi hozta be a műsoraiba, és az ment 92-től.
0: Hát ez azért is biztos, mert ugye például tűnt azért kerültük a közgázra a tetőre, mert akkor ott adtunk.
2: Igen, aztán ugye voltak a Váijék, akik úgy kerültek be, ha jól emlékszem, az ő legendájuk az, hogy keresték a stúdiót, és úgy tárták meg, hogy valahogy a műsorokból kiderült a számukra, hogy volt, mondták, hogy szemben ilyen lila székek vannak egy presszó teraszán, ugye a Terminus nevű híres presszó, mindig jártak a műsor után, és így keresgéltek a körúton, mert ugye világos volt, a villamosankban, meg azért, hogy a körúton van, és mentek, és akkor így lőtték be a stúdiót, hogy jelentek, hogy ők itt műsorot akarnak csinálni. Azért nagyon nem sokkal volt az indulás után, egy fél évvel talán szerintem, 95-ös indulás után. Tehát így is jöttek például, mi csak kezdtek, hogy a Váji meg a Nagy Máté Balázs.
1: És akkor így az első év volt, 95-96 között a felfutás, ha lehet hogy? Ilyen furán.
0: Abszolút.
1: Tehát 95-96 között volt egy olyan, amikor így kiteljesedett a rádió, és 96-tól mondjuk...
2: Szerintem ez
0: amikor volt, az mikor utána megint le kellett állnunk, és átmentünk a...
2: Hát 2000-ben.
0: Az 2000-ben volt.
2: Ez a fajta fénykor, ez 95
1: és 2000. És amúgy ez már a Podmaniszki utcai stúdióban volt?
0: Én úgy emlékszem, hogy igen.
2: Persze, 95
0: a Podmaniszki utca. Egy tökéres szobában ülünk és beszélünk,
2: erre emlékszem. Ez a 98 FM-es időszak, ez végig a Podmaniszkiben volt. És pont úgy volt, hogy amikor indult, akkor tol volt a Podmaniszki stúdió, és amikor vége lett, akkor költöztünk.
1: Az elejére emlékeztek az első adás, hogy indult, és mondjuk egy hétfő nappal kezdtetek?
6: Hát ez szeptember 1-én indult, és pontosan ugyanúgy kezdődött, hogy két évvel korábban a Palotai befejezte. Tehát ugyanazzal a hang montázsal,
1: amit fogunk játszani,
6: és jó is lenne elindítani, mert hogy be van tárazva.
0: És igen, hát kétek vagyunk most ilyen furcsa formában itt hagyni ezt a történetet, szerintem majd egyszer van
2: valamit. Én arra emlékszem, hogy az első napokban, és aztán a második napon volt az újraindulás után, leveszem ugye, hogy ez a második napon volt az újraindulás, vagy a 95-ös újraindulás után, hogy a Nádorival ketten beszélgettünk a Tiborral, így a Szabad van, Európáról, igen. Óriási meglepetésre. Csak úgy, mint ma. Ez akkor egy, és ugye akkor is valami ilyesmi volt, hogy akkor indult a rádió, és akkor a...
3: Igen, hát amiről én akkor szereztem Szabad Európa,
2: és, igen, igen, és akkor így, szerintem akkor jártál először a stúdióba, te is nagyjából. Úgyhogy, és ez vagy az első, vagy a második napon volt, tehát
3: igen,
2: nagyon,
3: egész,
2: nagyon hamar.
3: Egyik első napon.
0: Én szombat délelőtt voltam, annál nagyobb magány.
2: Tényleg volt.
0: Jó ideig, szombat délelőtt.
2: Foci műsor.
0: Szombat délelőtt volt, nem, az foci műsor, az később jött, de azt a, ugye Töröcsik Bence és Nyilasi Csaba vagy fordítva csinálták. Nem, én egy ilyen irodalmi utazgatós műsor csináltam, még a, emlékszel, a Get Mihály-ja.
6: Get Mihály-ja, igen, igen.
0: Igen, és aztán kerültem át estére, nem. A ilyen beszélgetősebb műsorban, és aztán kerültem át reggelre. Hétfőre, és akkor stabilan voltam hétfőn sokáig. Itt a vége, fuss
1: szóval előre, hallgatok egy bejártást. Szóval lejött az átszó, és abszolút megérdemli a folytatást. A Podmanicki utcáig jutottunk el, és kb. Hogy a Tilos Rádió elindul. Ez itt a Rádió Most. Történeti Nap, az FM 90,3-on. Velünk vannak gyerekek és felnőttek. Köszönjük Mezőnek, Kovácsi Tibinek, Kis Kárásnak és Feljer Balázsnak, és a kedves kislányának, hogy itt voltak.
0: Lili. Hát meg a Cabánnak, aki fantasztikus dolgokkal egészítette ki a közös emlékezetünket.
7: Mert mi lesz ezután?
8: Kert akaró.
9: Jó.
8: Jó.
10: Jó.
8: Kert akaró.
11: Sanyi, Atesz és Varek.
8: Kert akaró. Hangzóirodalom. Élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
12: Kettős vállalkozás.
8: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
13: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
8: Régi könyvek életre kelnek.
14: Nem értem.
8: Hallgass. Hallgass.
15: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
11: Tilos Rádió.
8: Jó.
14: Ez nagyon jó.
11: FM 90.3. Hallgass.
8: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

I am wondering, why are you here?

Tilos Rádió. Kárt a Karót halljátok, és a holnap közelgő költészet napja alkalmából a nap másik szülötteire, az elsősorban író, de verseket is írt Márai Sándorral, és aznap van édesanyám születésnapja is. Neki is készül ez a műsor. Jó hallgatást!

0: A mikrofonnál Márai Sándor. Kedves hallgatóink, a Szabad Európa Rádió New Yorki szerkesztőségének meglepetését közvetítjük. Beszélgetés Márai Sándorral.
1: A jelenleg New Yorkban élő magyar írót, Márai Sándort nehéz rávenni arra, hogy mikrofon interjút adjon. Az ünnepekre való tekintettel azonban ő is kivételt tett.
2: A regényben szó esik Kafka Margit Színek és évek című regényéről. Ezt így fordította, Szénen und Jahren, tehát nem Farben, ami a színes szín, hanem Szénen, ami játékszín jelenet. Ilyen hiba akadt bőségesen. Mégis a könyvből egyedül megtanult magyarul, és lefordította a regényt németre. Megnyíltak kapuid, apokalipszis.
3: Apokalipszis.
2: Mi is az a katarzis? Talán a katarzis. Ez a katarzis. Ez a jó írás. Ez nagyon ritka. Miért kancsi rím, szociális értelemben is a cseléd és a család? Miféle dialektikus pesszimizmus, ami a magyart arra készteti, hogy a világot üresnek lássa, világ űrnek nevezze azt, amit az indogermán nyelvek a Raum, a Space, az Espace fogalmával jelölnek, tehát mint térfogatot említik. De a világ a magyar nyelv számára nem elhatárolható, fogalmilag megjelölhető térfogat, hanem üresség.
1: Hogyan látja a magyar irodalom fordítási lehetőségeit külföldön?
2: A magyar nyelv szelleme, filozófiája más, mint az indogermán nyelvek szelleme. És ez a hihetetlenül tömör magyar nyelv telítve van meglepetéssel, játékkal, ötlettel. Hihetetlenül tömör nyelv a magyar. Az indogermán nyelvekhez viszonyítva egy a háromhoz ez a tömörség a magyar nyelv javára. Én személy szerint magyarul vagyok, ez egy szó. Indogermán nyelven ez már két szó. Múlt időben, mint a jövőben, még mindig csak egy szó vagyok magyarul, ellenben angolul, stb. Már három szó voltam, vagy leszek. Ez így megy végtelenül.
1: Melyik nyugati nyelv tudja legtalálóbban tolmácsolni a magyar irodalmat?
2: Talán a leglágyabb, a legzeneibb az olasz. Nem tudom miért.
4: Nem tudom.
2: Olyan mélyen, titokzatosan francia.
5: Zsidó, keresztény, európai.
2: Egy jó író, nem csak egy francia család magánéletéről mesél, amikor regényt ír, hanem a francia nemzet magánéletéről is. Igaz, hogy mindig csak Monsieur Durand, Mr. Brun, vagy Senor Ordas beszél, vagy ír. De ugyanakkor mindig a francia, az angol, vagy a spanyol is ír, vagy beszél.
1: Mi a nagyíró kritériuma?
2: Azt hiszem, úgynevezett nagyírók nincsenek.
5: Vettem neki egy költőt, pardon, jámborfajta szerény, de költő a javából. 20 aranyért vettem egy fríz kalóztól. Megérte, mert ritka manap egy jótól. Tud szépen írni latinul, görögül. Egy költőt? Reméltem ennek megörül. Költője még nem volt. Hogyan fogadta az ajándékot? Vállát vonogatta, de lásd, egy költő mindig jó a háznál. Egy Petrarkát vagy egy Dantét találtál? Szerényebb vagyok, ez a fajta ritka, de volt ki Franciskát írni tanítsa. Franciska ír ritkán, de a betűket ismeri már, ne várjunk. Remek művet egy kezdőtől, igen, ír. Megtanulta a költőtől a titkot, finom újabb betűket rajzol a hártyapapírra, akarod látni?
6: Szállsz a felhőkbe halkan, öröktől örökön, mint fiatal, vidám, test nélküli örök.
2: A magyar irodalom elsőrendűen lírai. Talán ez egyik oka, hogy keveset tud a magyarról a világ. A példáknak nincs elejük, sem végük. A példáknak nincs elejük, sem végük. Az irodalom más vonatkozásban is tért és időt vesztett a valósággal szemben, de a feladatát, értelmét nem veszítette el. A feladatát, értelmét nem veszítette el.

11. fejezet. Szával fűtött, láda alakú kávé daráló döcögött végig szabályos időközökben a főutcán, a város egyik nyaralótelepe a Csermely felé. Évtizeddel a villamos vasút előtt ez a különös, idomtalan közlekedési eszköz bonyolította le a városi forgalmat, de ezt is inkább csak nyáron használták a kirándulók. Az első hó betemette az utakat, a kisvasút hónapokra lomtárba került, és csak tavasszal víjogott fel újra a széles utcán ismerős füttye, égtelen, túlzott csöngetése. A hosszú főutca, tájékozott emberek pontosan 1 kilométerre becsülték hosszát, egyik oldalán sétáltak az urak, másik oldalán a cselédek, bakák és a társadalom szerényebb tagjai. Az úri korzó közönsége gondosan vigyázott, hogy csak végszükségben haladjon végig az utca proletár felén. Évtizedes kialakult gyakorlat választotta így ketté a sétáló közönséget, a cselédek maguk is ügyeltek, hogy át ne tévedjenek a túlsó úri oldalra, és csak ugyan, miért is vegyültek volna éppen az utcán, mikor az élet más területein egyéb alkalmakkor oly egyezhetetlenül váltak szét, mint a víz és olaj. A korzó délben 12-kor kezdődött az utca úri oldalán, és aztán este 6 óra felé verődött újra össze. A dóm sarkán az Orbán torony előtti Majom-szigeten ácsorogtak a jogászok és katonatisztek, a lengyelbundás, fehérkamásn is megyei uracsok, mert a város aranyifjúságának öltözködésén érezni lehetett a közeli sáros divatját. A színház előtt, a dóm és az egyik főutcai grófi palota előtt vonult fel a korzó népe. Elegáns, városias tömeg sétált itt az esti órában, és a civil ruhák sötétjéből felvillant néha egy világos folt, a korzózó fehér papok krémszínű reverendája. Ezek a kitűnő nevelők mozgalmas, világias társadalmi életet éltek. Esténként feltűntek a színházban is, fekete szalonkabátban, fehér pikémellényben, és oly előkelően álltak a földszint első sorában, a zenekart a nézőtértől elválasztó párkánynak dőlve, összefont karokkal vagy fehér glaszékesztyűs kezükkel a színházi látcsövet emelgetve szemükhöz, s világfias természetességgel bólogatva a páholyok ismerősei felé, mint a Versailles színházban állonghattak a Lajosok elegáns udvari abbéi. A korzó állandóan népes volt e kedves papoktól, a rendházi élet szigorából mit sem árult el világi viselkedésük. S társadalmi és tudományos munkásságukat éppen úgy áthatotta ez a liberális szemlélet, ez a világias, emberséges magatartás, mint nevelési elveiket. A püspök úr is a főutcán lakott, finom emeletes barokk palotában. De őt már ritkában látta a nép, zárkózottan élt. Társaságban nem járt soha, csak a külváros utcáin tűnt fel alkonyatkor törékeny, finom alakja, valamelyik kedves kanonokja vagy udvari papja kíséretében. Ez a püspök nagy úr volt. Főhercegeket nevelt, és az udvar nem feledkezett meg róla később sem, mikor elvonult a kisvárosba. Róma és Bécs meghallgatták véleményét, és respektálták tanácsait. Nagy úr volt, és lelkes, szigorú aszkéta pap. Hosszú élete végéig elrejtőzött a tömeg elől, nagy ünnepeken látták csak hívei, és akkor rendkívüli egyházi pompával jelent meg. Máskülönben láthatatlanul élt, katonai vasárban aludt, mint a császár, vagy mint a szegény, szigorú rendtartásra nevelt szerzetesek. Különös szabású főpásztori fövekben indult délutáni sétáira, valamilyen nagyon fényes, bársonyszerű kemény filcből készített, alacsony kemény kalapban, melynek karimájáról hátul kis aranybojt lógott le a püspök tarkójára. Télen-nyáron kesztyűt viselt, s a gyermekekkel találkozott, megállt és kesztyűs kezével megsimogatta arcukat. A szegények negyedeiben sétált, elhagyott utcákon, és egyszer sokáig követtem. Vonzott a törékeny, előkelő jelenség, különösen kalapja is az aranybojt csábította követésére, mert senki más nem viselt ilyen föveget a városban. Az egyik utcasarkon észrevett, megállt, magához intett, megkérdezte nevemet,
kézen fogott és hazakísért, mint egy elkalantozott bárányt. Ez a kitüntetés elmondhatatlan büszkeséggel töltött el. Sokáig lázasan meséltem mindenkinek, aki hallani akarta, hogy a püspök egy igazi püspök kísért kézen fogva haza. Rajongásomban el is határoztam, hogy hálából, szíves viszonzásul pap leszek, és egyik pajtásommal, egy katonabáró véznacsontú fiával, ingekből és öreg szoknyákból egyházi ruhákat szaptunk, miseruhát, palástot és tólát, és titokban sokáig játszottunk misét, bérmálást és keresztelőt. Én voltam a pap, és ő a minisztráns, és megtanultam jó részt a latin mise szöveget is. Különös játék volt ez. Az elhagyott fatartóban rendeztük be kápolnánkat, oltárt építettünk. Az egyik nagyapai boros poharat szenteltük fel mise serlegnek. Ambrózi bábostól ostját vásároltunk, és mikor minisztránsom késhegyjel csengetett egy pohár peremén, magasra emeltem a borral töltött serleget, és borzongva éreztem szájamban az ostját, mely az úr testévé változott abban a pillanatban. Nem volt éppen egészséges játék, és a püspök úrnak, ha a hírét veszi, kevés örömet telt volna csak benne. A püspöki palota udvarában az udvari traktus egyik hátsó szobájában szerkesztették a klerikális újságot. 4 napilap jelent meg a városban. A püspök újságját még 2 munkapárti sajtóterméket magyar nyelven nyomtatták, a negyediket egy Cipszerföldön is elterjedt régi napilapot németül. A lapok pártpénzekből tengették életüket, és a szerkesztők sűrűn változtak. A legtöbb vidéki szerkesztő romantikus lézengő ritter volt abban az időben, vándorbérmunkások, akik sűrűn változtatták a városokat, lapokat, és távozásukat a helyi kávéházak főpincére is iratták meg. A vidéki szerkesztő hivatásosan rajongott az irodalomért, és a kávéházban, amikor éppen nem kártyázott, a legmodernebb szerzők művei borították előtte a márványasztalt. Vándoroltak az országban, mint a primadonnák, munkájukat gyalázatos rosszul fizették, és a mellékjövedelemből tengették életüket, amit a kártyaasztal vagy a helyi klikkek sajtókampányai vetettek nekik. A sajtó tekintély volt még akkor, és hatalom. A betűje portyázó szegény legényei között hatalmasságnak számított a helyi szerkesztő, ez a félelmetes, benfentes, pufók és kövér ember, aki asztmatikus dohogással járta naphosszat a várost, nyakkendőcsokra lazán lobogott szalonnás tokája alatt, minden közügy volt számára, időnként Pestre utazott, ahol a legmagasabb körökkel tárgyalt országos ügyekben, mint ezt bizalmasan megsúgta később. A polgárok féltek a sajtótól. A kereskedő, a bankigazgató, a városi hivatalnok kényszeredett, tüntető meghittséggel fitogtatta a nyilvánosság előtt, hogy jó viszonyban él a sajtóval. Ezek a sima, polgári életek átkozottul féltették sablonos titkaikat a nyilvánosság ellenőreitől. A szerkesztő úr mindig fennkölt lelkű ember volt, rajongott Adiért és a modern költőkért, de ugyanakkor gyakran látogatta a vidéki takarékok és szövetkezetek igazgatói szobáit, ahol valószínűleg más egyébről is vitatkoztak, mint irodalomról és költészetről. Ezért aztán féltek a sajtó embereitől, és általában megvetették őket. Mikor családom neszét vette később, hogy újságok körül forgolódom Pesten, sokáig elveszett embernek tartottak, mintha gyepmesternek vagy hóhérnak állottam volna be. Az újságíró ebben a korszakban még nem tartozott vidéken a polgári társadalomhoz. Előre köszöntek neki, de nem hívták meg ebédre. A társadalmi ranglétrán valamivel a helyi színtársulat hőszerelmese előtt következett. Társadalmi és gazdasági helyzete csak a legutóbbi időkben változott meg érdemesen és előnyösen. A szerkesztőség legtöbbször homályos szobácska volt a nyomda szomszédságában, és egyidejűleg itt rendezték be a raktárt, kiadóhivatalt és az elmaradhatatlan papírkereskedést is. A makulatúra savanyú, állott szaga elkeveredett a nyomdafesték és az ólompor nehéz, folytogató páráival. A főszerkesztő szivarozva ült a kiadóhivatali íróasztal mellett, és kormánypárti pausálékon vagy előnyös állami nyomdamunkák megszerzésén törte a fejét.
A szerkesztő a pesti telefont ragasztotta le a szomszéd asztalnál, és az üvegajtón áthallatszott a nyomtatógép zúgása és a hajtogató lányok éneke. Varázsos helyiség volt ez. Csak a légkörét megismerte egyszer, elveszett. A szomszéd teremben magas, a fedőlapon apró rekeszekre osztott szedőszekrényekben porosodott a betű. Diákkoromban elfogódottan lopakodtam be az ismerős helyi nyomdák szedőszobájába, néztem a kéziszedők munkáját, míg az öreg Banekovics, a helyi szedők doájenje és a legnagyobb helyi lap mettőrje egy napon reám szólt. Nincs vezércikkünk, fiatalú, írjon valamit. Átmentem a szerkesztőségi szobába, amely éppen üres volt, a szerkesztő kártyázott valahol, leültem az egyik asztalhoz, találtam néhány kutyanyelvet, rágni kezdtem a Tolszár hegyét, és írtam egy vezércikket a kártékony és önkényes városi gazdálkodás ellen. Banekovics elolvasta a cikket, megdicsért, rögtön kiszedte, saját kezűleg betördelte, és estére meg is jelent. Izgatottan jártam a városban egész nap. Úgy éreztem, valami jóvá tehetetlen történt velem. 14 éves voltam. A nyári hónapokban küntanyáztak a patrícius családok a bankon, vagy a Csermely nyári lakjaiban. A fával fűtött kávédaráló június 1-től kidöcögött minden nap a Csermely patak partján a Báránykához címzett kocsmáig. Ott kezdődött a meredek szerpentin út, mely gombaszagú, alig írtott erdőségen vezetett fel a hegy tetejére, a bankó kezdetleges fürdőtelepére. Őserdő volt ez. Városi birtok, dús, félelmes szűz terület. Az Ottiliáról, az erdő egyik halványzöld tisztásáról napos időben el lehetett látni az országhatár havas hegycsúcsáig. Az erdő tele volt málnával, hidegvízű forrásokkal, nemes gombafajtákkal, borókával, áfonyával. Olyan igazi erdő volt ez, amelynek később nem találtam mását sehol. Fanyalogva szemléltem francia és angol erdőket, de mind szegényesnek látszottak. Nyomába sem léphettek az ős erdőnek, ahol gyermekkorom nyarait töltöttem. Ez az erdő végtelenül terjengett. Sok százezer holdon át terült el, s a Hradova tisztásairól látni lehetett a völgyet, sárosi, szepesi falvakat. Tiszta, színes, nyugodt tájkép volt ez. Más volt az éghajlata, íze, illata, mint mindennek, amit az országban később megismertem. A környék kisvárosainak életén, a házak homlokzatán és a boltíves apró szobák berendezésén évszázados, igazi városiasság nyomait lehetett felismerni. Igazi haza volt ez a néhány megye, melyet be lehetett látni az Ottiliáról és a Hradováról, talán igazibb, bensőségesebb, mint a másik, az ismeretlen, az akkor még óriás és hatalmas, melynek része volt. Fönn a hegycsúcson kezdődött a fenyves, végtelenül. Ezt a fenyvest, melynek zúgását és csendjét úgy idegzette be fülem, mint hogy tengerparton született ember örökre hallja nagyvárosban is a hullámcsapás zörejét, a háború első napján földig tarulta a szélvihar. A gyermekkor nagy erdejét úgy fújta el ez az őrült lehelet, mint minden egyebet, ami hozzátartozott, s becses volt. Még dús, ősi díszében állott a Bankó és Hradova erdeje, mikor a városi családok egy csoportja nyári lakot épített itt, vagy szobát bérelt az egérszagú, nyiroggombával vastagon benőtt falu fogadóban. Az első díszes vadászlakszerű villa, melyet az erdei úton közeledő városi látogató a telepházai között megpillantott, egyik öreg nagynénink tulajdona volt. A néni, aki 30 éven át betegeskedett, nem kelt fel az ágyból, de nagy gonddal intézte a dunyhák közül is a házi ügyeket s vagyona kezelését. Ide vitette ki magát, minden nyár elején jó levegőt szívni. A nyárilag dohó szobáiból persze nem mozdult ki soha. Az ablakot organtinnal ragasztotta be, és ott fulladozott a levegőtlen szobában, rékliben s főkötőben hevert a párnákkal és dunyhákkal magasra tömött ágyban, kanáriai, ibrikjei, kulcsos kosarai és horgolásai között. És dicsérte a látogatóknak a jó levegő előnyeit. A vendég fulladozott a szobában a dótól, betegszaktól és levegőtlenségtől. Danéni ezt sosem vette észre,
és az évente megismételt levegőváltoztatás csak ugyan jót is tett neki, mert sokáig élt. Fönn a telepen nyájas, békés fürdő élet zajlott, mert a polgárság akkor még nem utazott messzi fürdőkbe, csak ha beteg volt. Este Fiaker hozta a városból a férjeket s a másnapi élelmiszert. A fogadó éttermének asztalain szélvédő óvta a gyertyalángot, este cigány játszott, s valószínűtlen béke áradt-e polgári idillen. Patricius nemzedékek egymásra utaltsága, életmódjuk bensősége szabta meg a családok érintkezésének hangnemét. Kivágyott el innen idegen fürdőkbe, bizonytalan világba. Szüleimmel egyszer mégis külföldi fürdőre utaztunk a keleti tenger mellé, és magunkkal vittük újszülött pár hónapos öcsémet is. Anyám féltette a gyermeket az utazás rázásától, és ezért függőágyat feszített ki számára a vasúti fülkében az ajtós az ablak között. Ennek a találmánynak kellemes következménye volt, hogy az utasok elkerülték fülkénket, de kellemetlenebb, hogy öcsém a hintázó függőágyban városunktól Berlinig agyrázkódást kapott, és Berlinből aztán nem is láttunk egyebet, csak orvosokat és egy szállodaszobát. Ezért, vagy talán másokból is, nem utaztunk később külföldre nyaralni. Beértük mi is a bankóval, villát béreltünk az erdő aljában, és az élet talán legnyugalmasabb, felhőtlen szakaszait töltöttük itt. A napeseménye volt az esti órákban a helyberi vasgyáros érkezése, aki gépkocsit vásárolt abban az időben. A városban, s talán az egész ország részben ez volt az első, egyetlen gépkocsi. És a hupikékre lakkozott, lassan haladó, tüntetően sokat dudáló autó a nyaraló családok serdületlen gyermekeinek segítségével csigalépésben érkezett fel a bankó meredekére, ahol a nyaralók izgatott csoportja várta. A vasgyáros gépkocsija, amely állandóan ott állt a telefogadójának bejárata előtt, valamilyen nagyvilági színt kölcsönzött a nyaralóhelynek. S mi, gyermekek, izzadva és meghatottan toltuk fel minden nap a hegyre ezt az újkori vívmányt. A hegy aljában vártuk, este 6 felé. A vasgyáros elterpeszkedett az ülésen, rágyújtott, kegyesen intett, tülkölt néhány vidámat és diadalmasat, és a várakozó gyermekhadnak oda kiáltotta: toljátok hát a haladás szekerét! Félúton az ördögároknál találkoztunk aztán az öreg ügyvéddel, a város egyik legöregebb emberével, aki gyűrölte az ügyvédi mesterséget. Irodájában íróasztala felett vörös pamuttal hímzett tábla lógott ezzel a szöveggel: váltót nem zsirálok. S naphosszat az erdőt járta és lepkéket fogott. Az öreg úr, maga is gyermek már, segített tolni a haladás szekerét. Így értünk be napszálltakor a telepre, halálos fáradtan, de nagyon elégedetten. A magunk módján, ha kissé sajátságosan is, haladtunk a korral.

Márai Sándor, a szegények iskolája. Bevezetés. Kis művem hézagot óhajt pótolni. Mint gyakorló szegény, régen kutatok már olyan kézikönyv után, mely használati utasítást nyújtana a szegénységhez. Megmagyarázná, hogyan lehet ezt az állapotot méltósággal és idegösszeroppanás nélkül elviselni. S az élet válságos és kínos pillanataiban tanácsokkal látná el a mérsékelt jövedelmű embereket. Aféle fordított tánc és illemtan lebegett lelki szemeim előtt, mely egyszerű és gyakorlati módon megtanítja a szegényt, mint kell viselkednie a felsőbb rétegekkel szemben, ha meg akarja engesztelni a világot. Mint kell mosolyogni, felállni, leülni, hölgyet táncra kérni fel, krumplit hámozni, bemutatkozni vagy pöcegödröt tisztítani anélkül, hogy formahibát követne el, s kiingerelni a finomabb világi ítélőszékek bírálatát. Ha jól odanézünk, azt kell látnunk, hogy a szegények nem csak ügyetlenül élnek, hanem rosszul is viselkednek. Modoruk gyakran tűrhetetlen, életformáik alantasok, élvezeteikből hiányzik minden magasabb rendű mértéktartás, stb. Ebből a szempontból például Knigge, Umgang mit Menschenje kitűnő kézikönyv lehetne ma is, ha a népszerű szerző nem feledkezett volna meg műve alkotása közben arról a mellékes és másodrangú, de tagadhatatlanul figyelemre érdemes társadalmi jelenségről, hogy az embereknek általában nincsen pénzük. Ugyanezt a feltűnő hibát mutatják a hazai irodalomnak azok a kitűnő hasonnemű művei, melyek az emberekkel való érintkezésre tanítanak. Művem egyik mellékes célját abban látom, hogy olyan embereket, akiknek havi jövedelme nem üti meg a 340 pengőt, más szóval az emberiség 9/10 részét, gyöngéden, de határozottan figyelmeztessen a magasabb rangú társas élet elemi szabályaira és következményeire, mert elbírhatatlan látvány, mennyire elkanászodik a világ a szegénység következtében. Ez lenne kis művem egyik célja. Olyan együgyű és meddő elméletekkel, hogy ez a civilizáció dögrováson van-e. E kipróbált termelési rend beadja a kulcsot. Művem keretén belül nincs módon foglalkozni, mert művem csak nem olyan rövid, mint az élet, melyre figyelmünket szegezni óhajtjuk, s az elméleti kételyeket készséggel reábízhatjuk azokra a szomorú emberekre, akik az ilyesmit mesterségszerűen űzik, más szóval a közgazdászokra és kultúrfilozófusokra. Abból indulva ki, hogy a szegénység, mint valamilyen járvány, vagy mint egy középkori rögeszme elképzelhetetlenül elterjedt korunkban, s az általános, iparszerű és hatóságilag engedélyezett koldusság mellett újabb és újabb osztályokat is bűv körébe vonz, sürgős szükségét látom egy kézikönyvnek, amely a meglepett, orvul megtámadott, s a szegénység kazamatáiba hurcolt új szegényeket, akik változott helyzetükben, első elképedésükben éppen oly kevéssé tudnak értelmesen és ízlésesen viselkedni, mint például az új gazdagok, kitanítsa állapotuk igazi mivoltára, s az életöröm lehetőségeire, melyek, mondjuk, egy kazamatán belül rendelkezésükre állanak. Ez nem lesz könnyű. Az egyházatyák és az érzékenyebb szentek tanításait olvasgatva nem találtam tökéletes vigaszt és kielégülést, mert az egyház legkitűnőbb szerzői dicsérik és hirdetik a szegénységet, ellentétben velem, aki utálom a szegénységet, legalábbis a magam szegénységét, s legfőbb kifogásom ez állapottal szemben, hogy elmondhatatlanul unalmasnak találom. Az unalmat különben is minden formájában gyűlölöm, mert a halálra emlékeztet, amelyet megvetek, s leginkább akkor gyűlölöm, mikor a szegénység gyászos köntösében közelít meg, s reán fújtatja pállott leheletét. Nem tagadom, hogy a vallás rendkívüli vigasz és gyógyszer a szegénységgel szemben, különösen, ha állandóan a túlvilági kárpótlást tartjuk szem előtt, s nem törődünk mindazzal, ami itt a földön történik velünk. Magam is mélyen vallásos lélek vagyok, s ezért lep meg, hogy mégis unatkozom, születésem pillanata óta unatkozom itt a földön, mert születésem pillanata óta szegény vagyok. Ezt az állapotot, melynek változhatatlanságáról meg vagyok győződve,
időnként elviselhetetlennek találtam, s mint valamilyen szorongatott Zrínyi Miklós, 100 aranyat rejtettem zsebembe, s kirohantam a szegénység ostromlott várából, aminek természetes következménye volt, hogy mindig elestem. Ilyen kirohanások alkalmával, ha csak pillanatokra is, iparkodtam részt venni a gazdagok életmódjában, majmoltam szokásaikat, utaztam tájaikon és étkeztem vendéglőikben, feküdtem ágyaikban és szívtam cigarettáikat, oly szánalmas és ostoba erőködéssel, ahogy például egy rákbeteg viselkedhet, aki bárba megy táncolni vagy felsétál az Eiffel-toronyba, és azt hiszi, akkor jobban lesz. Bizonyos időbe tellett, amíg megtanultam, hogy a szegénység nem körülöttem van, hanem bennem van, s nincs menekvés előle. Időbe tellett, amíg megtanultam, hogy a szegénység légköre olyasféle, mint a tordai büdös barlang, és a kénes levegőnek párájától, amelyet áraszt, elhalványodnak a környezet flórájának színei, s a növényzetből kifakul a klorofil, ha a szegény ránéz. A legdúsabb táj is szürke és unalmas hegy szegény nézi. Ezt már sokszor kipróbálták. Mikor ezt megtudtam, nem estem kétségbe, nem háborodtam fel, s főként nem léptem be semmilyen politikai pártba, mert ez méltatlan és együgyű lépés lett volna részemről. Mint olyan ember, akinek lényétől a módszeres filozófiai tűnődés nem egészen idegen, inkább gondolkozni kezdtem, mert ez volt a legolcsóbb, s gyönyörűségem is tellette műveletben. E tűnődések eredménye ez a mű. Jól tudom, kis művemnek számos hibája van. Fő célját sokan talán frivolnak is fogják majd tartani. Mit tegyek? Tűnődéseim alapvető kiindulási pontja az volt, hogy egy civilizációban, ahol a megélhetéstől senki nem ér már reá élni, szükséges lenne nyilvános, állami tanfolyamokon oktatni a szegénység technikáját, mielőtt még teljesen elhűl az emberiség a szegénységben, ami természetes folyamat ugyan, de elszomorító. Annál elszomorítóbb, mert emelkedettebb szempontból vizsgálva mindent meg lehet tanulni, így a szegénységet is. Szorgalommal, tehetséggel, iparkodással és odaadó figyelemmel enyhíteni lehet a szegénység gyötrelmeit, s ha nagyjából elviselhetetlen állapot marad is, van valamilyen módszere, melynek segítségével néha nem olyan bárgyúan unalmas. Olyan szamárságokat, hogy a föld terített asztal, persze eszemágában sincsen mondani, de feltételezve, hogy a szegény végre is a gazdagéval azonos érzékekkel rendelkezik, csak nem tud élni velük, iparkodtam kidolgozni egy ponyadalmasságában is használható módszert a szegények részére, valami hasonlót, mint a Mind System, apró életgyakorlatokat, amelyeket naponta felkeléskor vagy lefekvéskor végez fél órán át a beteg, s hamarosan észreveszi, hogy tagjainak bénultsága enyhül, már kezd mozogni, ha lassan is. E tűnődések eredménye a szerény módszer, melynek latin címe így is hangozhatna. Ars vivendi pro pauperibus. Az eredeti címnél sokkal bájosabban hatna ez, mert általában minden szebben hat, ami latinul van, de kevesebben értenék meg, és ezért mellőzöm.

ellen vagyok én, aki ezen a helyen olyan előkelő és nemes szerzőnek mondhatok szívem mélyéből köszönetet, mint Assisi Szent Ferencnek, aki Házasság szegénység úrnővel című művében felbecsülhetetlen útbaigazításokat nyújtott nekem, s reálvezetett a szegénység igazi mi voltának megértésére. Hálával gondolok dr. S.T. barátomra, aki mint gyakorló szegény, e pillanatban előadó koldus a Philadelphiai Egyetemet övező mellékutcákban, s Z.L. szeminárium társamra, aki most szegény Rotterdamban. Az ő tanácsaiknak és útbaigazításaiknak is sokat köszönhetek. Bizonyosan tudom, hogy az elvont értelemben vett tudományos munkát kedvelő, szigorú szegények szemében művemet gyanússá teszi talán az a tagadhatatlan időszerűség, melyet a választott tárgy korunkbeli köznapisága ad neki. Iparkodtam is művemet az idő és kor divatos áramlataitól független, értékálló alapeszmékre felépíteni. Hogy ez mennyire sikerült, ám ítéljék meg bírálóim. Kis művemet a világ szegényeinek ajánlom. Márai Sándor.

első fejezet. A szegénységről általában. A gazdagságról. A pénzről. Az állatok szegénységéről. Érintkezés a szegényekkel. A szegénységgel általában legcélszerűbb bizonyos távolságból, magas filozófiai szempontok szerint foglalkozni, annál is inkább, mert ha valaki gyakorlati hangnemben és nézőpontból foglalkozik a szegénységgel, nemzetközi megegyezés szerint a legtöbb civilizált államban előbb-utóbb becsukják. Előjáróban állapítsuk meg hát, hogy magasabb filozófiai szempontból nézve a szegénység az ember természetes állapota. Valóban, csak egészen jámbor vagy hivatásszerűen rosszhiszemű fecsegők állíthatnak olyasmit, mintha új gazdasági elmélet, politikai jelszó, márul holnapra, de akár valaha is kiemelhetné az emberiség nagy tömegét a szegénység állapotából. Egészen jámbor álmodozók vagy mindenre elszánt fanatikusok hirdethetnek csak olyan ostobaságot, hogy a földet benépesítő, nagy átlagában jóindulatú, teherbírásában végtelen türelmű, s tömegben egyáltalán nem tehetséges emberi fajta rögtön boldog lesz, és megszűnik szegénynek lenni, mihelyt valamilyen gyakorlati tan vagy jelszó, például az üdv hadseregének karénekei vagy Marx tanításai megfelelő eréllyel elterjednek a világon. Ezt igazán csak szociológusok vagy olyan emberek hihetik, akiket ezért külön megfizetnek. Értelmes ember, s főként olyan, aki rendelkezik még erkölcsi bátorsággal, ami magyarul egyértelmű azzal, hogy nem kap pénzt Moszkvából, se pedig a Ku Klux Klántól, nem hallgathat arcpirulás nélkül elméleteket, melyek a valóságra úgy illenek csak, mint a teve a tűfokába. Hogy a termelt javakat s a világ kincseit az emberek milyen kulcs szerint osztják el egymás között, s hogy az elosztási arányszám feljavítása érdekében milyen békés vagy erőszakos eszközökhöz folyamodnak, ennek a kétségtelenül időszerű problémának a szegénységhez, mint az ember természetes világi állapotához semmi köze nincsen. Az emberiség megszokta a szegénységet, s nem is tud másként. Erőteljes egyéniségek aztán időnként megmagyarázzák neki, hogy időszerűen milyen célból szegény, és ezt legtöbbször hálásan el is hiszi, de ez aztán minden. Bölcselmi szempontból teljesen közönös, hogy az emberek egy új termelési rend kialakításának reményében viselik-e a szegénység szenvedéseit, vagy egyszerűen azért, hogy egy bank vagy iparvállalat nagyobb osztalékot fizessen, vagy vallási parancsra, vagy valamilyen romantikus és ködös jelszó szolgálatában, mint szabadság, vagy gyarmatosítás, vagy gyufatröszt. Akárhogy forgatjuk is a jelszavakat, nehéz megkerülni a valóságot, mely röviden úgy szól, hogy az emberek szegények. A világ embermi

anyagbeli járjainak igen kis töredéke gazdag csak, s ha a birtokos szerepét át is vállalja időnként a gazdagoktól az állam, az emberek tömegei változatlanul szegények maradnak, Kínában csak úgy, mint a Lapföldön, vagy a Nyizsnyij Novgorodi Szovjetben. Az indoklás, hogy miért, micsoda cél érdekében szegények itt vagy ott, lehet bármi tetszetős, nem változtat a szegénység intézményes, titokzatos állandóságán. Nincs hálásabb publikum a Majom Színházban sem, mint amilyenek az emberek egy népgyűlésen, hol megmagyarázzák nekik, miért voltak eddig szegények, s megcsillogtatják előttük azt a távoli célt, melynek elérése érdekében újabb nyomorúságot és szenvedést kell majd lelkesen elviselniük. Ilyenkor tombolnak, mert ürügyet látnak arra, hogy változatlanul, esetleg fokozottabban szegények maradjanak, s ezt az állapotot nyilván annyira megszokták már, hogy időnként valóságos forradalmakat és mészárlásokat csapnak a szegénység mentül általánosabb, intézményesebb, egyenlőbb és titkosabb biztosítására. Hogy az emberek tömegei éppen olyan szegények lesznek 100 év múlva is, mint voltak 100 év előtt, erről vitatkozhatnak egy agitátor iskolában, vagy egy irodalmi szalomban, de értelmes embert, aki szembe mer nézni a valósággal, éppen olyan kevéssé érdekel, mintha a geológusok vitáját hallgatná arról, hogy 1000 esztendő múlva 5 cm-t apadni vagy dagadni fog-e a csendes óceán. Az emberek óceánja mindenféle termelési renden belül kétségtelenül és örökké a szegénység vízszintjén marad. Erkölcsi szempontból bírálva nincs is ennél természetesen. Engem már 1928 májusában figyelmeztetett egy élénk szellemű, kitűnő megfigyelő képességgel rendelkező idősebb úr egyik budai kávéházban, hogy az állatok is szegények. Ez meglepett. Mint a nagy igazságok mindig, ez az egyszerű megállapítás is figyelmeztet rá, hogy a szegénység titkát ne a beszajkolt elméletek szótárában, hanem a valóságban kezdjük keresni. És egyszerűen el is képedünk, mennyire más igazi természete, mint ahogy mi szeretnők, hogy legyen. Ha meggondoljuk, hogy a hangyák, méhek és termeszek kivételével nem akad egyetlen élőlény sem az élők világában, amely a vagyonszerzést életfeladatának tekintené, vagy éppen ragaszkodna az akár munkával és szorgalommal, akár nyers erővel és csalárd fondorlattal megszerzett javakhoz, egyszerre félre nem érthetően látjuk, hogy a szegénység természetes állapota a teremtményeknek, és még a fent említett rovarok is inkább csak valamilyen unalmas és kényszerű társadalmi szerződés parancsszavára végzik el a vagyongyűjtés egyhangú munkáját. Nehéz elképzelni is, hogy például egy oroszlán, melynek föltétlenül van annyi ereje és energiája, vagy egy hiéna, mely tud olyan kétely nélküli lenni, vagy egy farkas, mely tud olyan vérszomjas lenni, mint mondjuk egy középtehetségű, 50 éves, cukorbajos, és a szakmában a fent említett tulajdonságok összességéért elismeréssel emlegetett bőrgyáros ne tudna vagyont gyűjteni, ha akarna. De éppen az, hogy nem akar, még a hiéna sem, mely a legrondább állat, s köztudomásúan dögöt eszik ugyan, de például álmában sem jut eszébe, hogy a dög zsíradékából szappant is lehet főzni, s a szappanból vagyont lehet szerezni. Éppen az a teljes közöny, melyet az állatvilág kimagasló egyéniségei és kuliai egyaránt kimutatnak a vagyonszerzéssel szemben, meggyőzhet minden gondolkodó embert arról, hogy a szegénység olyan természetes légköre minden élőlénynek, mint a levegő, amelyet beszív. Ki hallott már valaha is olyan király tigrisről, amely öngyilkosságot követett el, mert papírjai zuhanni kezdtek a frankfurti tőzsdén? Vagy olyan sakárról, amely bánatában felakasztotta magát, mert egy napon észrevette, hogy az általa gondos előrelátással elkapart antilop tetemet éjszaka kiásta és elsikkasztotta valaki? Az elefánt gyűjti ugyan a krajcárt, de rögtön aztán, hogy megszerezte, megvető mozdulattal oda is trombitálja az őr vagy az ápoló lábai elé. Az állatok, melyeknek éppen úgy megadatott a vagyonszerzés képessége, mint az embereknek, megvetik a tartalékolt javakat, és
ez a tagadhatatlan és feltűnő jelenség óvatosságra int, mikor az emberi szegénység és gazdagság természetét elemezzük. Amikor felismerjük, hogy a szegénység az élőlények természetes, igazi és örök állapota, nem bizonygatunk persze egyidejűleg olyan csacsiságot, mintha a szegénység jó dolog, kellemes és boldogító állapot lenne. Már maga az élet sem jó dolog. A boldogság meg egyáltalán nem is tartozik a létezés céljai közé, mint ezt már Rilke is megírta egy levelében. Es ist wirklich nicht wichtig, glücklich zu sein. Valóban nem fontos, hogy boldogok legyünk. Rilkének Bodmanhoz írott leveléből. Annál kevésbé tartozhat a boldogság a létezés céljai közé, mert a létezésnek semmiféle célja nincsen. A szegénység is céltalan, önmagáért való állapot, mint az élet, melynek terméke. Egyszerű észjárású vagy vakbuzgóságtól elvakult emberek hirdethetik csak, hogy a szegénység egyszerű következménye annak a néha mohó, erőszakos és kétely nélküli viselkedésnek, amilyet a gazdagok általában a szegényekkel szemben tanúsítanak. A politikai rögesz még felelőtlenül engedélyezett terjesztésének káros következménye, hogy elterjedhettek olyan tévhitek, mintha az általános és örök szegénység valamilyen ádáz érdekszövetség, vérszomjas érdekcsoport rabló hadjáratának következménye lenne. Ennek a tévtan terjesztő aknamunkának köszönhetjük, hogy a szegény csak ugyan hajlandó néha úgy fogni fel a szegénység állapotát, melyben születése pillanatától haláláig leledzik, mintha valamilyen föld alatti szövetkezés kényszerítené erre, frakkos, szőrös és fogcsikorgató részvényesek alakulása, akik holding vagy trust formájában kizárólag abból a célból álltak össze, hogy a szegényt kifosszák. Egy pillanatig sem vonjuk kétségbe a gazdagoknak azt a természetes és egészséges jogát és hajlamát, mely ellenállhatatlanul és jókedvűen készteti őket, hogy gazdagságukat minden eszközzel növeljék, és a szegényekkel mindig csak akkor és annyira törődjenek, amennyire ez céljaik eléréséhez szükséges. A gazdagok szerencsére egészségesek és erősek. Különben nem maradhatnának gazdagok, ellentétben a szegényekkel, akik mérhetetlen tömegükben is gyámoltalanok és erőtlenek. A szegények oly sokan vannak, s a gazdagok oly kevesen, hogy már természetes számbeli fölényük erejével is számtalanszor elvehették volna a gazdagoktól mind az előnyöket és javakat, melyekhez ezek oly egészséges makacsággal ragaszkodtak, de ha tudomásul vesszük, hogy 2 milliárd ember közül, akik a földet benépesítik, legfeljebb 100 millió gazdag csak, s a többi szegény, kételj fog el, alkalmas-e bármilyen tetszetős elmélet és erőszakos gyakorlat ennek a tehetetlenségi állapotnak megváltoztatására. Az arányszámok kísérteties végleteinek vizsgálata közben valóságos kísértést érzünk, hogy szakítsunk a tévhittel, mintha a gazdagok csak különös fondorlatok és megegyezések jóvoltából forgathatták volna ki a szegényeket a világ javaiból. Meg kell vizsgálnunk a gazdagság és a szegénység természetét, oly elfogulatlanul, ahogy egy ausztráliai benszülött tanulmányozhatná mondjuk a francia társas élet elemeit, hogy felismerjük azokat a természet fölötti erőket és politikamentes összefüggéseket, melyeknek következménye a gazdagság és a szegénység. Elterjedt tévhit az is, hogy a szegényeket és a gazdagokat a pénz birtoklása választja el egymástól. Ezt az ostobaságot főként az angol és amerikai társadalom filozófusok hirdették és hirdetik. A franciák és általában a latin gondolkozók már csak föltételes tartózkodással nyilatkoztak a pénznek a társadalom kialakulására gyakorolt szerepéről és jelentőségéről. A tévhit oka, mintha a szegényeket és a gazdagokat a pénz birtoklása választaná el egymástól, az a felületesség, mellyel az emberek a pénzt minden időben egyszerű értékmérőnek tekintenék, s legtöbbször elfelejtették megvizsgálni, milyenek is hát azok az értékek, melyeket a pénzzel mérni lehet. Ha élesen odafigyelünk, azt látjuk, hogy pénzzel valóban meg lehet vásárolni a lyukenőcstől a maradék nélküli kéjérzeten át a föld alatti villamos vasút részvény többségéig mindent a világon, s lelkesen ismerjük el, hogy a pénz nyújtotta birtoklás és kielégülés lehetőségei
nem kicsinyek. De nem lehet megvásárolni például azt, hogy egy buta ember akár pénzbirtokában is rendelkezzék a gondolkodás képességével. És ismerjük el, hogy gondolkozni mégiscsak mulatságosabb dolog, mint valamely fényűző marseilli nyilvános házban nőkkel pezsgőzni. Pénzzel nem lehet semlegesíteni a halálfélelmet, sőt, pénzzel amolyan egyszerű képességekre sem lehet szertenni, mint az énektehetség vagy a humorérzék. Az ember nem hinné, de így van. Nem becsüljük le a pénz értéktermelő lehetőségeit, sem értékszerző képességét, mikor ható erejének határt szabunk. A pénz alkalmas arra, hogy gyűlöletet szerelemmé, közönyt barátsággá változtasson. Én magam például gyakran észrevettem, hogy pénzért, s hozzá viszonylag kevés pénzért a legnemesebb érzésekre is képes vagyok. A szemforgató és tájékozatlan kontinentális szépirodalom bűne, hogy a pénzt mágikus varázserőnek tekintik sokan ma is, s a szellemi bőrzén, ahol a fogalmak változó értékeit jelzik, ma sem függesztették még ki teljes listáját az értékeknek, melyek megvásárolhatatlanok. A nagy közönség ma is abban a téves meggyőződésben él, hogy pénzért, méghozzá olyan silány és kevéssé értékálló jelképért, mint amilyen napjainkban a pénz, meg lehet vásárolni magát a világot, minden anyagával és erőforrásával. Igaz, pénzről nem is lehet elég óvatosan beszélni. A pénz varázsos erejének rossz hiszemű tagadása lenne, ha kétségbe vonná valaki, hogy pénzért lehet megvásárolni embereket is, tehát nem csak a sánta koldust a Lánchíd főnél, hanem megfelelő helyzetben és megfelelő összegért egy maharadzsát is. Az egyiket mankójával, a másikat minden birtokával és háremével, s mindkettőt szőröstül bőröstül, mert semmit nem lehet olyan olcsón venni, mint egy embert. És elismerjük azt is, hogy pénzért valóban meg lehet vásárolni a részleges egészséget, szépséget, s nagyrészt mindent, amit egy nő nyújtani tud. De pénzért nem lehet például módját ejteni annak, hogy egy orrszarvú, önkéntelen nyájassággal pillantson az emberre, és már ez a körülmény elég ahhoz, hogy a pénz mindent megejtő és mindent varázs körébe kényszerítő mágnes erejének balhitét gyanakvással és fenntartással vizsgáljuk. A baj ott lesz, hogy az átlag gazdag számára a valóság legtöbbször elviselhetetlen, és így kénytelen a dolgok helyett általában beírni a dolgok jelképeivel, melyeket a pénz sejem papírba csomagolva szüntelenül szállít neki. A gazdagság végre is jelképes és korlátolt valami, és a szó bonyolultabb értelmében a gazdagok ugyancsak szerény emberek, mikor a valóság helyett, melytől úgy félnek, mint a kutya a pecértől, beérik a valóság kivonatával és jelképeivel, melyeket az irodalom és az ennen képükre mintázott társadalom délibáb képei nyújtanak nekik. A gazdagok közül is csak a legfinomabbak, akik olyan tehetségesek, hogy már akár szegények is lehetnének, tudják, mennyire véges a pénz hatalma. És nem csak a pénz birtoka válaszjel a gazdagot a szegénytől. És végül tudják azt is, hogy pénzért meg lehet vásárolni ugyanaz erényt, csak nem érdemes, de nem lehet pénzzel elsajátítani azt a jókedvű állapotot, melyet az erkölcsi igazságok felismerése és gyakorlása nyújt a léleknek. Mert ellentétben az angol puritánokkal, akik erkölcs helyében valamilyen szomorú és savótlan maszlaggal szeretnék megetetni a világot, meggyőződésünk, hogy az igazi erkölcsiség szenvedélyes, érzéki és jókedvű állapot. A gazdag, aki kényszerűen mindig csak a pénz óvszerével közelít az élet örömeihez, mindent megvásárolhat, csak éppen az erkölcs érzéki öröméhez nem juthat el soha. Ezért olyan szomorúak általában a gazdagok. A gazdag ember elsőrendű ismertetőjele, mint tudjuk, az őszinte, egészséges és csillapíthatatlan szerzői ösztön. Az olyan gazdag, aki a szerzésben egy bizonyos határvonalon megtorpan, s nem csak nem tud, hanem már nem is akar tovább szerezni, nem számít igazi gazdagnak, s legtöbbször ki is közösítik a gazdagok világából, megbüntetik a jóra való rességéért, mert a gazdagok egymással szemben még sokkal kevésbé ismerik a kíméletet, mint a szegényekkel szemben. Rendes gazdag addig szerez, amíg él.
Ha a szemre úgy tetszik is, hogy egy-egy gazdag már visszavonult, s rózsafák oltásával és az észak-német gótika szemléletével tölti napjait, titokban nem mulaszt el egyetlen alkalmat sem, amikor szerezhet valamit, ha egyebet nem, potyajegyet valamelyik színházba. Ha közelről figyeljük a gazdagok tulajdonságait, elképedünk az elemi szerzői ösztönnek azon a kényszerén, amely a gazdagok cselekedeteit áthatja. Mint a szenvedélyes gyűjtők, akik nem elégednek meg például azzal a 340 burnót szelencével, melyeket már sajátjuknak nevezhetnek, hanem az összes, e világon feltalálható burnót szelencét is szeretnék mellékesen megszerezni, úgy az igazi gazdag sem valamilyen korlátolt összegű pénzre vágyik, és nem is valamilyen meghatározott pénznemből való összegre, hanem minden pénzre vágyik, amely a földön feltalálható. S az összes pénznemekre, a legrégibb koroktól az újkorig, s a legtávolabbi vidékekről is gyűjti a pénzt mindenféle címletben és kivitelben. Erre több példa is van. Az egészséges, becsületes és derűs szerzői ösztön mellett másik legfeltűnőbb tulajdonsága a gazdagnak bizonyos halmozási kényszer. Ismertem olyan gazdagot, aki mikor moziba ment, nem csak nőt, újságokat, cukorkát és különféle cigarettákat vitt magával, hanem kölni vizet és egy szarvasbőr zacskóban csiszolatlan drága köveket, melyeket időnként megcsörgetett. Ez a szerencsétlen ember, áthatva attól a jellegzetes halmozási kényszertől, mely a legtöbb gazdag életét kitölti, páholyában félszemmel figyelte csak a moziképet, közben zseblámpa segítségével amerikai és francia magazinokat is olvasott a páholy pereme mögött, cukorkát szopogatott és rágyújtott, félkezével a társaságát élvező hölgy kezeit szorongatta, majd kölni vizet szagolt, és közben arra gondolt, hogy drága köveket rejteget a zsebében. Ez a lelki állapot jellegzetes, azért említem. Vagy meg lehet-e másként érteni, hogy egy ember, aki tulajdonának nevezhet már egy szénbányát a belga szénvidéken, ugyanakkor fogcsikorgatva vágyakozzék egy dél-amerikai gumiültetvény után oly mohósággal és oly erőteljesen, mintha becsülete, egészsége és túlvilági boldogsága múlna ez ötletszerű vágykép megvalósításán. Meg lehet-e érteni, hogy valaki, aki dollárban milliókat mondhat sajátjának, mindenét felteszi egyetlen lapra, csak hogy még egyszer annyi svéd koronát szerezhessen? Az a szorongás, mely különös és veszedelmes vállalkozásokra készteti a gazdagot, aki mintha állandóan tartana tőle, hogy elmulaszt valamit, az az óvatos és mégis szertelen szerzői dű, melynek tragikus következményeit állandóan megfigyelhetjük a gazdagok világában, arra tanít, hogy a gazdag mindig az egészre tör. Szemléletének tárgya a világ birtoklása az összes folyókkal, hegyekkel, bányákkal, ipartelepekkel és pénznemekkel, nem pedig holmi piszlicsár részletre, melyet a bankban 4%-kal lehet kamatoztatni. A szerzői rögeszme gyakran termékeny is. Persze mindig csak a halmozás reményében az. Igazi, vérbeli gazdag, amilyen alapjában kevés van, mert a gazdagok között sajátos módon sokkal kevesebb az alkotó tehetség, mint ahogy tevékenységük eredményei után hinni lehetne, egyidejűleg tör a francia Kongó, a Sèvres porcelángyár, és a norvégiai heringhalászat kizárólagossági joga után, s mellesleg szívesen alkuszik, ha egy skatulya gyufát vesz. A szegények éppen olyan téves és zavaros, csak nem gyermekes elképzeléseket dédelgetnek a gazdagok felül, mint a primitív népek a szellemvilágról. Szegényes képzeletükben különös, baljós képességekkel ruházzák fel a gazdagság fantomjait, s azt hiszik, e természet fölötti lények szándékai és szenvedélyei hatnak ki életükre, nyomorítják meg cselekvési szabadságukat, és akadályozzák őket az élet zavartalan élvezetében. És mert a szegény állandóan oly keveset lát csak a világból, mint egy ló, amely ellenzőt visel szemei mellett, kénytelen, gyatra képzelő erejével alkotni meg a gazdagság mítoszát, s a gazdagok világa helyén valamilyen hivatalosan elismert és pártfogolt olimposzt képzel el, ahol félistenek járnak és kelnek gépkocsikon, s nektárt isznak az öt órai teákon. Valóban,
A szegények számára a gazdagság aféle pogány isteni állapotnak tűnik, malasztnak és kegynek, mely kiválasztottakra száll csak le. A szegény nem tudja megérteni, hogy miért gazdag például egy korlátolt, kellemetlen külsejű és unalmas beszédű ember, nem érti és azt képzeli, hogy Isten kegyelméből gazdag, és ebbe a tévhitbe aztán bele is csökönyösödik. Érintkezni nem tud vele, s ha szavát hallja, legszívesebben szótár után nyúlna, hogy lefordítsa beszédét a szegények nyelvére. Bevallom, a ritka alkalommal, amikor egy-egy valódi gazdag megszólításával tüntetett ki, magam is éreztem hasonló zavart és elfogódottságot. Legszívesebben letérdeltem, vagy kezét csókolgattam volna, vagy valamilyen más módon, szapora főhajtással, vagy középkori ájtatos dalok éneklésével adtam volna kifejezést megrendülésemnek, melyet a kiválasztottság ténye váltott ki belőlem. Az az egyszerű, de tagadhatatlan tény, hogy ő gazdag, míg én szegény vagyok. Ilyen túlzásoktól csak önfegyelmem és filozófiai nevelésem tartottak vissza. Az az esetlegesség, hogy a történetesen utamba vetődött gazdag szellemi képességeit illetően talán egy kecske vagy összvér színvonalán mozog, soha nem enyhítette az áhítatos megrendülést, melyet a gazdagság mítoszával szemben éreztem. Igazi gazdagok és igazi szegények tudják csak, milyen mafla kertelés és hazudozás osztályokról beszélni és rendi vagy kaszt elméleteket állítani fel, mikor a világon már ősidőktől csak kétféle emberiség él, a legtökéletesebb nemzetköziségben, szervesen egymás mellett, mint egy isteni törvény parancsára összekötözve, a szegények és a gazdagok. Ezen a két óriási tömbön épül fel az emberek társadalma, s osztályokról már csak a népgyűléseken mernek szónokolni, ott is csak kevés eredménnyel. Mint a föld és az ég, úgy érintkezik e két világ láthatára, természetes összetartozással és egyidejűleg külön térfogatokkal, s ha azonos nap világítja is be két világot, a fény és az árny játéka nem ugyanaz a bakonyi barlangban, mint a stratoszférában. Ami a szegényeknek a gazdagokkal való érintkezését illeti, ezt a nehéz kérdést, mint a fentiekből is kitűnik, a szegények a gyakorlatban régen megoldották már, mégpedig nagyon egyszerűen. Bármilyen különösnek tűnik is, a szegények nem érintkeznek a gazdagokkal. Nehéz lenne elemezni azt a makacs gőgöt és dacot, mely visszatartja őket, hogy elfogadjanak meghívásokat a követségek estéjeire, részt vegyenek jótékonysági teákon vagy 200 terítékes rózsadombi házszettelőkön. A gazdagok oly kínosan tudják ezt, hogy már nem is hívják őket. Ugyan kiolvasta közülünk az újságok személyi hírei között, hogy a távozó svéd követ tiszteletére adott estebéden megjelent Büdösi István bélmosó is nejével, vagy azt, hogy valamelyik élemedett korú és az írás kényszeridegességével sújtott külföldi írónő megérkezése alkalmából részt vettek a kultuszkormány teáján Krumpli Imre vagonfékező és bájos leányai is. A szegények sajnos nem érintkeznek a gazdagokkal, s nehéz elképzelni, hogy ezt az épp oly makacs, mint oktalan vadótságukat belátható időn belül le tudják majd küzdeni. Ami a gazdagoknak a szegényekkel való érintkezését illeti, az már sokkal bonyolultabb feladat, mert a gazdagok elkerülhetetlenül kénytelenek időnként érintkezni a szegényekkel, abból az egyszerű okból, mert szükségük van rájuk, ellentétben a szegényekkel, akiknek nincsen közvetlen és sürgető, mindennapos szükségük a gazdagokra. A gazdagok szerencsés tapintattal s nagy társadalmi műveltségük jóvoltából mindig meg is találják a megfelelő hangot, s tapintatosan érintkeznek a szegényekkel. De kis művünk nem a gazdagokat, akik már amúgy is értik ezt, hanem a szegényeket óhajtja az érintkezés fogásaira tanítani. Ezért az alapvető fogalmak tisztázása után talán nyomban át is térhetünk e mű közvetlen célkitűzéseinek tárgyalására.

Az emberrel elragasztanak két vinyettel. Az egyik az, hogy polgár, és a másik az, hogy európai. Ezt úgy ráteszik, mint az emlékműre a táblát. De az emlékműveknek az a sportsuk, hogy először úgy megnézik az iskolák és a gyerekek is, és aztán jönnek a kutyák és lepisilik. Én azt hiszem, hogy le kell felni a purgatóriumi időnek, a tisztítótű időnek minden író halálát követően, amíg meg lehet mondani, hogy mi az, ami megvallott belőle. Mit akart tulajdonképpen? Én azt akartam mondani, hogy nem tudom, hogy mit akartam mondani, de megkíséreltem néha mondani, hogy van egy réteg, amit elkereszteltek polgárnak, de ami egy alkotó réteg volt, és néhány száz év alatt felépített egy műveltséget, amelynek a légköre neves volt, és jó volt. Hasa volt a burzsulynak, de a légköre az jó volt az egésznek, és ez a légkör elpusztult. És ezt az elpusztult légkört kitartottam rögzíteni abban, amit itt-ott néha megírtak. Mindenre, hogy hol, mire felelt ez a légkör. Ez valóban elpusztult, és ez nem csak a kommunizmusban pusztult el. De van valami nosztalgia iránta, ha is határozottan van nosztalgia, nem a kuponvágó polgár után, hanem egy emberi magatartás iránt, amely nem örökli és nem is szerz, hanem csinálja azt a levegőt, amit elé alkot. Volt egy alkotó polgárság. Nálunk, különösen a felvidéken és Erdélyben, Budapesten is volt, hogy Budapesten a jó zsidó rétegnek igen nagy rétegek. Mert ebben az értelemben elismerem, hogy polgári jó vagyok. Aztán volt a grotesz része a polgári légkörnek, amit a korszeres. A polgár vallomásában indorkodtam hátulról bevezetni az olvasót a polgári légkörnek a hátsó szobájával, ahol a valóság van. Ibarkodtam meg ilyen. Ha szabad azt mondanom, egy hosszú élet után csak egyet mondtam le magatartást illetőleg. Megsértődni nem szabad. Felrampadni szabad. Vigasztatni szabad. Ha megüttek és muszáj visszavitni szabad. De megsértődni nem szabad. Mindenkinek ajánlom, hogy a megsértődik, akkor megbukik.

halotti beszéd. Látjátok, feleim, szemtekkel, mik vagyunk, por és hamu vagyunk, emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek, össze tudod még rakni a Margit szigetet? Már minden csak dirib, darab, szilánk, avít, kacat, a halottnak szakella nőtt, a neved, szám, adat, nyelvünk is foszlik, szakadoz, és a drága szavak elporlanak, elszáradnak a száj padlat alatt, a pillangó, a gyöngy, a szív már nem az, ami volt, amikor a költő még egy család nyelvén dalolt, és megértették, ahogy a dajka éneket a szunnyadó, nyűgös gyerek álmában érti meg. Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké. A gyereknek toldit olvasott, és azt tereli, oké, a pap már spanyolul morogja koporsónk felett, a halál gyötrelmei körül vettek engemet. Az ohájói bányában megbicsaklik kezed, a csákány koppan és lehull nevedről az ékezet. A tirreni tenger zúgni kezd, hallod Babics szavát, krúdi hárfája zengi át az ausztrál éjszakát. Még szólnak és üzennek ők mély szellemhangokon, a tested is emlékezik, mint távoli rokon, még felkiáltsz, az nem lehet, hogy oly szent akarat, de már tudod, igen, lehet, és fejted a vasat Türingiában. Posta nincs, nem mernek írni már, minden katorga jeltelen, halottért sírni kár. A konzul gumit rág, zabos, törli pápa szemét, látnivaló untatja sok okmát és pecsét, havi ezret kap és kocsit, a Mrs. s a Babi fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Adi? Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene, arany szava, Ripple színe, Bartók vad szelleme. Az nem lehet, hogy annyi szív, maradj nyugodt, lehet. Nagyhatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket. Te hallgass és figyelj, tudjad, már él a kis sakel, mely afrikai sírodon 10 körmével kapál, már sarjad a vad kaktusz is, mely elfedi neved a mexikói fejfán, hogy ne is keressenek. Még azt hiszed, élsz valahol, és ha máshol nem is, testvéreid szívében élsz, nem rossz álom ez is. Még hallod a hörgő panaszt, testvér, testvér elad. Egy hang aléltan közbeszól, ne szóljon ajakat. Egy másik nyög, nehogy ki távol síre nemzeten. Még egy harag, megútálni is kénytelen legyen. Hát így, keep smiling. És ne kérdjed senkitől, miért vagy rosszabb voltam, mint ezek? Magyar voltál ezért, és észt voltál, litván, román, most hallgass és fizes. Elmúltak az asztékok is, majd csak lesz, ami lesz. Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet, a rádióaktív hamu mindent betemet, tűrt, hogy már nem vagy ember ott, csak osztályidegen, tűrt, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten, tűrt, hogy az Isten tűri ezt, s a vad tajtékos ég nem küld villámot gyújtani, hasznos a bölcsesség, mosolyog, mikor a privék kitépi nyelvedet, köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet, őriz eszelősen néhány jelződet, álmodat, ne mukkanj, amikor a bassz megszámolja fogad, szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény emlékeid, egy hajfürtöt, fényképet, költeményt,
mert ez marad. Zsugorian még számba veheted a Mikó utca gesztenye fáit, mind a hetet, és Jenő nem adta vissza a Shelley kötetet, és már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet, és elszáradnak idegeink, elapad vérünk, agyunk, látjátok feleim, szemtekkel, mik vagyunk, íme, par és hamu vagyunk.

Mami Janika, mielőtt visszaviszem ezt a tape recordet, amit tegnap kölcsön vettem, ez az utolsó előadásom, Dear Listener, valamit szeretnék mondani. Lehet, hogy együtt hallgatjátok ezt a hangszalagot, lehet, hogy csak az egyik vagy a másik hallgatja. Azt szeretném mondani, hogy ami elintézni való van, amennyire lehet, azt fölírtam, végrendelet, ez az ott van a széfben. Amit nem tudok még körülbelül sem elintézni, az a kérdés, hogy mi legyen a kézirataimban. Sokat gondolkoztam, és nem tudok idekün senkit, se intézményt, se magánszemét, akire ezeket a kéziratokat nyugodtan rá lehet bízni. Mert föltehető, hogy vagy elkallódik, nem törődnek vele, vagy törődnek vele, és az se lenne esetleg jó. A széfben, a végrendeletemben azt írtam, hogy van itt ez a Rutgers University, hogy ott kellene talán letétbe tenni, de közben gondolkoztam, ez nem lenne jó. Nem lehet ezt itt senkire se bízni. Én azt kérem tőled, Janika, hogyha úgy fordulna egyszer a dolog, hogy neked kell ebben a kérdésben dönteni, akkor ezeket a kéziratokat, amiket persze előkészítek, csomagold be jól, úgyhogy víz, por, az idő ne ártson nekik, viaszkos vászonba és a többi, és őrizd meg. Juhász Vilmos talán alkalmas arra, hogy átnézze, hogy mi az, amit ki lehet adni belőle, miért lehet egyáltalán csinálni, de hát ő is egy öreg ember, ki tudja, hogy mire úgy fordul a dolog, itt lesz-e ő még. Őrizd meg a kéziratokat, és ha egyszer Magyarországról elmentek az oroszok, titkos választásokat tartottak, helyreállt egy alkotmányos helyzet, akkor, de nem előbb, kapcsolatot kell keresni a Magyar Tudományos Akadémiával, és ott letétbe helyezni az összes kézirataimat azzal, hogy őrizzék meg, amíg te az örökös, természetesen elsősorban mami, mint örökös, valamilyen formában rendelkezni kívánnak vele. Ezt, Janikám, fogadd meg és csináld meg. Addig azonban, miután remélem, hogy ti ketten még sokáig együtt lesztek, azt ajánlom, hogy ezt az Ithaka dolgot lehet folytatni, és nem a régi dolgokat, de a kiadatlan magyar kéziratokból időnként egyet-egyet ilyen Ithaka alapon, ahogy ezt megszerveztük, megcsináltuk, ki lehet adni. Hát ezeket a kéziratokat persze külön előkészítem, és majd ráírom, hogy ez kiadható. A régi könyvekből újat kiadni, ezt nem ajánlom. Erre várni kell addig, amíg otthon rend lesz, és otthon aztán egy kiadó gyűjteményesen, 2-3 kötetbe, úgynevezett biblia papíron kiadja. Hát ez a könyvekről. Ami már most a többit illeti, hát az egyrészt nem sok, másrészt eligazodik, az magától, végrendelkeztem róla. Tulajdonképpen otthon van még két érték. Az egyik a Zárda utcai öröklakás, és a másik a Mikó utcai háznak két része, amit én mind vettem. Az enyém, az munkából van. Hát egyelőre persze ez nem ér semmit, de fordulhat úgy, hogy ér, és akkor mami vagy te rendelkezzetek vele. Hát, Dear Listener, csak ezt akartam mondani. Janika, köszönöm neked, hogy olyan vagy amilyen. Maradj becsületes ember, vigyázz mamira, küldjél néha pénzt a nagymamádnak, öreg asszony, megérdemli. És egyebekben hát többit tudjátok. Tehát szóval, halló, még azt akarom mondani, hogy ma 1967. február 21-e van. Mamikám, neked nem üzenek semmit, de úgyis tudod a többi.

0: stress után.
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
0: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
5: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
0: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró.

tanár úr, kérem. Nevezetés. Az udvaron keresztül belopóztam. 9:30 után járhat az idő. Most a folyosók kihaltak és konganak. Csak néha, mikor egy becsukott ajtó előtt elmegyek, csap kifelém a zümmögés. És egyszerre mélyen, és igen komolyan elszorul a szívem. A második emeleten jobbra, a tanári szoba mellett a 6. B osztály ajtaját kinyitották, levegőzés miatt. Leveszem a kalapomat, zsebre teszem. Aztán óvatosan bemegyek az ajtón. Félrefordított fejjel meghajtom magam a katedra felé, és mesztelen léptekkel hátra vonulok. Az utolsó padban a kája mellett üres egy hely. A tanár nem nézett rám. Rendben van. Legyintett egyet. Azt hitte, ide tartozom. Én vagyok az, aki 5 perccel előbb kiment. Mesztelenül megkerülöm a köpőládát és a szemétkosarat. Így rálépek egy fél kiflire. Óvatosan megfordulok, és beülök az utolsó padba. Vöröses szürke szeplős fiú mellette. Igen! És majdnem felkiáltok örömömben, meglepetésemben, boldogságomban, hiszen ez a Büchner, Didi, a Büchner! Milyen régen nem láttam. Hol jártam én? Istenem, milyen borzasztó álmaim voltak. De most itthon vagyok megint. A jó, igazi valóságban. Az én valóságos életemben, amiből nem volt jó kimenni. Itthon vagyok én. Én vagyok az Karinti Frigyes a 6. B-ből. Hát persze, micsoda ostoba álom volt az. Egyszerre minden szagismerős. Remegve nyúlok be a padba, és kihúzok egy füzetet. Egy pillanatig káprázik a szemem, de aztán világosan elolvasom az én nevem. 6. B. Magyar dolgozatok. Büchner, édes Büchnerkém, hogy vagy te, drága vörös ember? Büchner kissé csodálkozva néz rám. Nem érti, mire körülök úgy. Hogy értem én? Pszt, mondja. Meglök, és mérgesen néz rám oldal. Persze, én lármázok, mikor odakint felelnek. Majd kifelel. Aha, a Steinmann, a bódom. És aztán neki lesz baja belőle. De édes Büchnerkém, nem érted? Alig tudok uralkodni az örömömön. Büchner nem érti, hogy lehet valaki ilyen marha. Azt mondja, minek röhögsz úgy? Tudod, hogy pike van rám? Azt hiszi, én bolondozok, és az a röhögsz. Különben pedig miért nem félsz a bőrödbe? Psszsz, lassan beszélj. Hát ide hallgass. Édes Büchnerkém. Milyen marhaságot álmodtam, és most boldog vagyok, hogy csak álmodtam. Azt álmodtam, hogy én nem vagyok már 16 éves, hanem sok év telik múlik, és tudod, és sok zavaros és zagyva dolog jön egészen másképpen, mint ahogy én most elképzelem. Tudod, álmommal leérettségiztem, képzel. Na és örülsz, hogy csak álom, hogy te hülyőke, már túl volnánk rajta. Szóval leérettségiztem, és kiléptem az élet iskolájába, amiről Lenkei tanár úr szokott beszélni. Bizony, nem is tudom, hányadik osztályában jártam már az életiskolának, de nagyon sok osztály volt, és úgy volt, ne hordíts úgy, ide néz és kihívhatom, milyen pikje van rá. Szóval úgy volt, hogy már 27 éves vagyok, és ülök egy kávéházban, és nem jól éreztem magam, képzel. Pedig mostanában hogy szerettem volna 27 éves lenni. Szóval, a kávéházban ültem, és úgy volt, hogy tényleg egy író lettem, ami lenni akartam, és már sok könyvem megjelent, és ismertem személyesen Bródi Sándort, és elfogulatlanul beszélgettem Molnár Ferenccel, és autogramot kértek tőlem, és képzeld, mégse éreztem jól magam. Nem furcsa. Szóval, kiderült, hogy érettségi után nem olyan jó lesz, mint hittem. És amint ott ültem a kávéházban, esett az eső, és minden szomorú volt. Ekkor én egyszerre eltűnődtem álmomban, és azt gondoltam, hogy ez mégiscsak lehetetlen. Hogy én már 27 éves vagyok, és minden így megy.
És egyszerre eszembe jutott az osztály. És hogy hiszen én tulajdonképpen a 6. járok, és nekem még sok dolgom van, meg kell csinálni a mértani rajzot, át kell néznem a történelmet, és közben gondolni kell a jövőre, ami nagyszerű és csodálatos lesz, mert hiszen még csak 16 éves vagyok. Szóval, jól átgondoltam mindent, és világosan rájöttem, hogy én most nyilván csak álmodom, és még hozzá nem valami szép és dicsőséges álmot, hanem egy elég kellemetlen és tökéletlen álmot, és hogy a legokosabb, amit tehetek, ha erőlködöm, és fölébredek, és átnézem a mértan, és bejövök az osztályba. Az esős ablaküveghez szorítottam a fejem, és erősen elhatároztam, hogy most felébredek, és egészen más szemmel nézem majd azt az igazi életemet a középiskolában. Nem látom olyan keservesnek, és fárasztónak, és nyomasztónak, hanem figyelni fogom benne mindazt, ami benne kedély, és humor, és emlék, és szép fiatalság, amit innen, ebből a távolságból olyan tisztán látok már. Megnézek mindent jobban, mint eddig. És nektek, édes barátaim, kedves középiskolai tanulók, újra megmutatom, és figyelmeztetlek benneteket, hogy mennyi szín és furcsaság és élet mindez, és mennyi emlék, és mennyi remény.

Reggel hétkor. Mi ez? Mi ez ez a betentő csengetés? Tűz van? Ezek nyilván a tűzoltók. Szólni kellene az Elzsinek, hogy olcs el a lámpát. Biztosan meggyulladt a kredenc. De hogy? Hiszen ez a Vekkel. A Vekkel csönget. De hiszen akkor fél hét van már. Fel kellene kelni. Nem, de hiszen ez lehetetlen, hiszen csak most feküdtem be. Mi van ma? Szerda? Magyar-német mennyiségtan földrajz torna. Ez 5. Rendben van, akkor még alhatom 5 percen. Magyar-német mennyiségtan földrajz... Hiszen én még nem csináltam meg a térképet. Ceruzával megvan már. Most ki kellene húzni tussal Magyarország határát. Hiszen át kellene olvasni még a földrajzot és a magyart. Fel kellene kelni. Felelés van. Na, mi ez? Csak nem alszom el meg. Ezt mégse lehet. Felelés. Mákosi tanár úr és Magyarország határa. Hát kérem, Bauer, csak nyugalom. Csak nyugalom, kedves Bauer, azért nem muszáj elsietni a dolgot. Nem kell kapkodni. Meg lehet csinálni azt a felkelést szép nyugodtan, biztos kézzel, előkészítve. Zrínyi se rohant ki csak úgy az ágyból, hanem előbb előkészült. Kérem, tanár úr, én készültem. Arra semmi szükség nincsen, hogy az ember azért mindjárt kidugja a lábát a takaró alól ilyen idejükbe. Persze, a harisnya az fontos, ha fel akar kelni az ember. Ne csak óvatosan, kedves Bauer. Csak óvatosan. Így. Szépen lenyúl az ember a szék alá. Óvatosan felkapja a harisnyáját, így behúzza szépen a takaró alá. Hogy én minek dugjam azért ki a lábam? Nevetséges, itt is fel lehet húzni a takaról. Na ugye, tű! Ott oldalt bejön a hideg. Kapitány úr, léket kapott az ágy! Némo kapitány, mindjárt süllyed! Ezt be kell tömni! Hú, de jó! Na, hát ez megvan. Fent van. Hát ez kemény munka volt. Ez igen. Ezután néhány percnyi pihenés következik. Hiszen a nehezén túl vagyok. Most már csak a cipő jön és a ruha. Erre lehet pihenni néhány percet. Pihenni szükséges? Úgyis beteg vagyok. Milyen tisztelt tanár úr, fiam ma gyöngélkedése következtében nem vehet részt az előadáson, tisztelettel, Bauer Károly. Már ez nem valószínű. Bár azért a földrajzot mégis át kellene nézni és kihúzni tussal. Hát miért kellene azért fölkelni? Hát tegnap egyszer átnéztem részint. Úgyis mindjárt felkelek és megnézem, hát most már mindegy. Nevetséges. Egy oldal különben is az egész. Másrészt, de azonban gyöngélkedem is. Nem csak átnézem én aztat, hanem még itt az ágyban elmondom emlékezetből aztat, ahogy tegnap átolvastam. Mert én nem henyélésből fekszem itt az ágyban, hanem azért fekszem, kérem tanár úr, hogy elmondjam magamban a földrajzot. Nekem itt sürgős és halaszthatatlan feküdni való van itt az ágyban. Ezt rögtön el kell intézni. Ezt a fekvést. Mert már 7 óra is lehet. Tehát Magyarországot délen határolja a Duna, és a Szerbia, és a romániai Dalmát, és a Szerbia, és Szerbia fővárosa, és a fővárosi Szerbia... Na, kezdje előről, Bauer, maga szerencsétlen. Kérem, tanár úr, én készültem. Tudtam, de elfelejtettem. Ne feleseljem, Bauer, mert magának felelnie kell. Mert maga Szerbiából 4-esre.

0: Hajrá! Hajrá, derék fiúk, fel a csatába! Adjatok egy lovat Bauer alá! Na most! Hadaink már bent járnak Szerbiában. Én azt hiszem, igazgató úr, mégiscsak ez a Bauer fogja megvédeni Magyarország határát. Mennyiségtamból rosszul áll, az igaz, de 20 saslengést csinál a nyújtón, és mint fővezérnek, ez kell. Na, Bauer, hát akkor csak neki, édesfiam, foglald el Szerbiát, és még kijavíthatod a négyesedet. Jó, nem bánom, talán úr. Tábornoki egyenruhám megfelel? Így. Hát most. Utánam, fiúk! Maga Mákosi tanár úr, maga lesz a hadsegédem. De vigyázzon, hogy mit parancsolok, és fogja be a száját! Így! Üljön fel ide hátra lovamra, és kapja el, ha golyó jön.
1: Majd adok én magam.
0: Ne feleselje, tanár úr!
1: Tanár úr, nem készültél? Hát mondd meg, tanár úr, mi a fővárosa Szerbiának?
0: Na ugye?
1: Nem tudod, Szerbia fővárosa Budapest, miután én most elfoglalom és hozzácsatolom Magyarországhoz. Üre, tanár úr, négyest kapsz.
0: Na, hát hol is van csak ez a Szerbia? Hol is van? Az bizonyos, hogy valahol van. De nem találom. Tanár úr, nem találom Szerbiát. Hogy foglaljam el?
2: Persze, hogy nem találok az ember, miután megbúztott kitussal Magyarország határát a térképen. Hát most nem látni, hol kezdődik Szerbia. A katonák ott állnak a határon, és nem mernek átlépni, mert félnek, hogy belelépnek a tusba, mielőtt megszáradt. Megállj, te gazember, Bauer! Ezt te csináltad! Le a fejeddel! Le a fejeddel! Hóhér! Vágja le gyorsan a fejét azzal a cigarettavágóval!
1: Jaj, jaj, hóhér úr! Én készültem, jaj! He, Erzsi! Erzsi! Na, mi az ifjú? Mi? Maga még az ágyban van? Hiszen 8 óra van már. A nagyságos úr már rég el is ment a hivatalba. Mi lesz itt? Még jó, hogy a harisnyám már fent van.

8 órakor még homályos a reggel. És homályosan mugdácsolnak álmos fejemben a mai nap esélyei és minden lehetősége. A középiskolai tanuló élete. 8 éven át napról napra megújuló harcba szállás, halálos veszedelem. Minden reggel pontban 8-kor a véletlenek és ravasz kelepcék és elhatározó események hullámzó harcterére kiront, sebeket kap, sebeket oszt, néha elvérzik. Másnap újra feltámad, kezdi előről. Minden reggel új fegyverzet és új haditerv. Furfangos és végtelenül komplikált megfontolás, amiben százféle ok és okozat kombinálódik. Na, a fegyverzet ma hiányos. Éppen azért gondosan kell összeválogatni. Első óra mennyiségtan. Az irracionális egyeneteknél tartunk, de múlt órán még nem fejeztük be. Felelés eshetősége 25-27%. Ebben a kis százalékban szerepet játszik az a körülmény, hogy sokan még nem is javítottak, s hogy Fröhlich megbízhatatlan jellemű, ingatag és gyenge akaratú ember, aki múlt órán talán maga is azt hitte, hogy jövőre tovább magyaráz, és most egyszerre szinte öntudatlanul feleltetni kezd. Az emberi lélek mélyén vannak ilyen kóros tünetek, amikkel számolni kell. Szerdai nap lévén, én Istenem, a mennyiségtan után 2 óra mértani rajz. Hiányzik a szép ilyen. A görbelémiám is hiányzik, amit pedig ma összeírnak. Gutmann ígért egy gummiguttit, azt elkérem. Vörös Marti nyelv szépségei, na igen, Vörös Marti nyelv szépségei, tudom, ma ez a tét, 2 vagy semmi. Csak a másik felét néztem még át. De van 2-10 perc a magyar óra előtt, az 20

0: perc, most még az iskolába érek, átgondolom magamban az első felét, nyertem 15 percet, ez alatt berepülöm Vörös Marti nyelvszépségeit. Elkérem Gutmontól a gumiguttit, és még a történelmet átszaladom. A füzetem nincs meg. Tanár úr, kérem, fiam ma gyengélkedett, a mennyiségtani dolgozatot nem készíthette el. Igen, tisztelt tanár úr, fiam, gyengéd szervezetének ápolása hosszabb időt vesz igénybe, mely idő alatt házi orvosunk a mennyiségtan dolgozatoktól való tartózkodást ajánlotta. Hát ez semmi. Ezek csak olyan ábrándok, megvalósíthatatlan kötképek. A rideg valóság nem az. A rideg valósághoz szívós elszántság és lélek jelenlét kell, és kell hozzá Gutmann megint, akinek a füzetéből 5 röpke perc alatt gyorsan átírom az egészet. Bármit ér nekem, ha megvan a dolgozat, ha egyszer a kamatos kamatot úgyse tudom, pedig ha felelés van, az csak abból van, az tiszta sor. Ne ábrándozz, hanem cselekedj. Most pedig egy. Jó lesz sietni. Ezzel az úrral, aki most szembe jön, 8 óra, 5 perckor szoktam találkozni. Hát lássuk csak, szedjük össze a gondolatainkat, mert a perc közel van. Szóval, csak szépja kell és lénia. Ezzel szemben Vörös Marti, mint tudjuk, klasszikus tisztaságban tartotta a nyelvet, szavai, kristályos tökéletessége. Mit csinálnak a szavai? Szent Isten, hiszen ezt sem tudom, meg kell gyorsan nézni, mit csinálnak Vörös Marti szavai kristályos tökéletessége. És Nagy Lajos! Oh, Szent Atyám! Gyerünk, ne zavarjunk össze mindent! Vörös Marti kristálytiszta szavakkal elkérte Gutmanntól a gummiguttit. De ha Gutmann nem adja, akkor tisztelt tanár úr, fiam ma gyöngélkedett, és nem bírta elhozni a gummiguttit. Még van egy eset hátra, hogy kigyullad valami. Vagy valamelyik tanár meghalt, és hazaküldik 10 után az egész osztályt. Na, mi ez? Szívem nyugtalanul kalapálni kezd. A bejárat előtt nem áll senki. Az egész épület gyanúsan, fenyegetően csendes. Csak nem, az nem lehet. Az csak nem történik velem. Minden esetre jó lesz sietni. Az első emeleten csend. Hallgatnak a falak, és a lépteim konganak. Nincs kétség benne. A szörnyű, az elképzelhetetlen megtörtént. Itt már lecsengettek. Most még csak egy esetőségem van. Talán még nem jött be Fröhlich. Az üres folyosókon, lábujjhegyen lopózom az osztály ajtaja felé. Fülemet óvatosan tapasztom a kulcslyukra. A lemondás keserű vonása görbíti le ajkam. Oda bentről egyhangú csönd beszél mindennél érthetőbben. Hát, ezen már nem lehet segíteni. Talán még nem írtak be. Lassan megtok. Fröhlich egyetlen szót sem szól. Csak valami kegyetlen elégtétel villan át rajta, míg szerényen és udvarjasan bevánszorgok a padomba. Az osztályon az elszörnyedés halk maraja fut keresztül. Fröhlich lassan előveszi az óráját, és megnézi. Könyveimet belököm a fiókba. Büchner, aki mellettem ül, előre hajlik a tábla felé, az arcán a mennyiségtani tudományok iránt érzett mély és kielégíthetetlen szomjúság lángol. Csak én látom, hogy a szája kicsit balra húzódik felém, és a fogai közül csak én hallom a sziszegést. Beírtak a hiányzók közé. Jobbra húzom a szájam. Előre meredek. A matematikai tudományok összességével szemben táplált, elfojthatatlan érdeklődés ül ki az arcomra. A fogaim közt sziszegem. Tovább megyünk.
1: Büchner, Barosiszek.

0: eladom a könyvem.
1: Ennyi könyvet viszel máma magaddal?
0: Kérdezi az apám, és amikor én lemondóan bólogatok, a nagynénémnek, aki szintén jelen van, németül szidni kezdi az iskolát. Csupa Schindler, drága és új könyveket szerkesztenek, amiben semmi új sincs, és rákényszerítik a szülőket, hogy megvegyék. Bánom is én, csak az utcán legyek. Letérek a Múzeum körútra és a Károly körútra. Ez a mi utcánk, az antikváriumok egész rajvonala. Megyek előre, hónom alá csapom a füzeteket, és a könyvet, a kritikus könyvet kényelmesen átlapozom menet közben, mintha otthon ülnék. Ebben nagy praxisom van. Megyek az iskolába, és az utcán tanulok. Még írok is néha. Tehát, lássuk csak. Ez a tavalyi természetrajz, 5. kiadás, lényegesen javítva, átdolgozva. Lényegesen átdolgoztam magam is. A hátulsó fedele levált. Annyi baj legyen. Az első fedelen egy mértani rajz. 178. lap sajnos hiányzik. Az ember csontvázára, 87. ábra sajnos igen kemény ceruzával rajzoltam a cilindert és a szájába csutorát, nem lehetett kiradírozni. A rozmárra tavaly, mikor még ifjú voltam és nem gondoltam a jövőre, oda meg direkte tussal festettem rá a bajuszkötőt. Dörzsöltem, az igaz, de mit ér az? A rozmár kilukadt, a bajuszkötő mégis látszik. És vajon melyik beszámíthatatlan ostoba percemben jutott eszembe, hogy az egész 172. lapot kőporral bedörzsöljem, míg vékony lett, mint a sejempapír. Mert hogy az állatvilági statisztikai térkép közepéből egy ötszög alakú hosszúkás darab hiányzik, az igen, az rendben van, arra emlékszem, akkor repülőgépet szerkesztettem, és kellett a kemény papír. De a tartalomjegyzéket igazán nem kellett volna körös körül kicsipkézni nehéz, verejtékes munkával, hogy aztán egy vékony pálcikává összesodorjam az egészet, amit képtelenség kisimítani mindig visszakunkorodik. Egészében véve azonban igen csinos könyv. Így, kicsit messziről nézve, félig behunyt szemmel, olyan takaros, rendes könyv. Na, hát látszik, hogy hordták, de azért olyan kedves, szerény, jó könyv. Újonnan 2 korona 70 fillér. Megmagyarázom annak az embernek, hogy ha a fedelet leradírozza, eladhatja új könyvnek. Hát egy kicsit csal, mit tesz az? Ha ő kérdez, 1 koronát kérek. Ha nem kérdez, csak mond egy összeget, 20-szal többet kérek, mint amennyit mondott. Állok 1-2 percig a kirakat előtt, és az üvegen át tanulmányozom a terepet. Kicsi, öreg ember. Szemüvegen át néz valami képet. 90 fillérért is odaadom. Komoly öreg ember. Hirtelen nyitok be. Az öreg most beszél valakivel. Oldalt néz rám, nem köszön, mikor belépek. Ismeri már az emberét. Nem zavarom, állok, türelmesen köhögök. Egyszerre végtelen bús kis hitűség tölti el a szívem. Magamban szeriden, könnyes megadással simogatom az öreg ember lelkét. Te hideg, kemény öreg ember. Értsd meg a szegény diákot, aki hetek óta csüggetten és reménytelenül szeretne már, úgy szeretné egy kis törmelék csokoládét, egy kis gumit, amiből csúszdit lehetne csinálni, egy olyan új rendszerű matricát, egy építhető papírházat, és pénzt, sok pénzt, 1 koronát, 2-t, magáért a pénzért, lárpurlár. Látod, én értelek téged, te öreg ember. Tudom, hogy magadnak is annyiban van, hogy nehéz a dolog nagyon, és hogy ez a könyv piszkos. És látod, én odaadom neked 70 fillérért. Az öreg ember közben tovább tárgyal. Hozzám sem szól semmit. Értjük mi már egymást. Hirtelen kinyújtja oldalt a kezét, és én beleteszem a könyvet. Beszél a vevővel. Megforgatja 2 ujja közt a könyvet. Rettenetes undorral kinyitotta. Istenem! Éppen a rozmárnál nyitotta ki, és ott van a kőporos oldal. 60-ért odaadom neki, egye meg! Lelöki az asztalra. Régi kiadás. És szakadt, hiányzik. A világ elsötétül előttem.
2: Ezt használják a markóba.
0: Mondom vaddacsal elszorult torokkal.
1: Tudom.
0: És tárgyal tovább. Levegő vagyok. Tétován percekig állok. Embertelen keserűségül a mellemen.
2: Ötvenért odaadom.
0: Szólok végre halkan. Az antikvárius tovább beszélget a vevővel. 2 perc múlva felel, mikor már nem is számítottam rá.
2: 40 füllő, mondja,
0: de nem fordul felé. Rövid számadás. Ez még a mozira sem elég. De a perc elhatározó. Bátran, gyorsan, fejest a helyzetbe, utánam az özönvíz. Hirtelen előkapom a vadonatúj stilisztikámat, ami ma is kell.
2: Ezért mennyit ad?
0: Összesen 1 korona. És 60 fillért fizetnek ki a kasszánál. Ó, a stilisztika kellett neki, a nyomorultnak, a sátának. Az én idei stilisztikám,
2: azt elhiszem, kapott, utána elvitte, kikapta a kezemből, már nem is volt idő meggondolni.
0: És most mi lesz? Mi lesz? Mi lehet? A pénzt itt szorongatom a kezemben. Holnap visszaveszem a stilisztikát. Kérek ehhez a pénzhez még 1 koronát Léniára, és visszaveszem. Holnap elmegyek címet írni, falat hordani. Holnap beállok hajósinasnak. Holnap visszaveszem a stilisztikámat.
1: A jó tanuló fele. A jó tanuló az első padban ül, ahol 3-an ülnek. Ő a középen, a jó tanuló, Steinmann. Az ő neve nem tisztán egy ember jelzésére szolgál. Szimbólum ez a név. Ahány fiú az osztályban, annyi apa ismeri otthon ezt a nevet.
2: A Steinmann miért tudja megtanulni?
0: Kérdezi otthon 32 apa, 32 fiútól.
2: Kérd meg a Steinmann, hogy magyarázza meg,
0: mondja az apa, és a fiú valóban megkéri a Steinmann. A Steinmann mindent tud előre, még mielőtt megmagyarázták volna. Matematikai lapokba dolgozik, és titokzatos szavakat tud, amit csak az egyetemen tanítanak. Vannak dolgok, amiket mi is tudunk. De ahogy Steinmann tudja, az a biztos, az az egyedül helyes, az az abszolút. Steinmann felel. Ez különleges, ünnepélyes pillanat. A tanár sokáig nézte a noteszt, halálos feszültségre meg az osztály fele. Mikor később a francia rémuralom történetét olvastam, mikor a Bicêtre foglyai közül előszólítják a halálra ítélteket, mindig így tudtam csak elképzelni. Az agyak utolsó, véres erőfeszítésben kapkodnak lélegzet után. Még van 2 másodperc. Az alatt mindenki villámgyorsan elmondja magában a mértani haladvány tételeit. Tanár úr, én készültem, mondja az ember magában. Tanár úr, fiam tegnap gyöngélkedett. Az egyik lehajol a füzet fölé, mint a strucc, hogy ne lássák. A másik merően szembenéz a tanárral, szugerálja. A harmadik idegenben regészen elernyed és behunja a szemeit. Hújjon le fejére a bárd! Engelmeier az utolsó padban egészen elbújik Deckmann háta mögé. Ő nincs is itt.
2: Köszöni szépen, nem tud semmiről. Őt írják be a hiányzók közé. Töröljék ki az élők sorából, őt felejtsék el, béke poraira. Ő nem akar részt venni a közélet küzdelmeiben.
0: A tanár 2 lapoz. A K betűnél lehet. Altmann, aki az év elején katonára magyarosította a nevét, e percben mélyen megbánta ezt az elhamarkodott lépést. De aztán nagyot lélegzik. Egyszerre megállnak, és a tanár becsukja a noteszt.
1: Steinmann, mondja egész halkan és kivételesen.
0: Nehéz, felszabadult csóhaj, kivételes, ünnepélyes hangulat. Steinmann gyorsan feláll. A mellette ülő gyorsan kiugrik a padból, szerényen és udvarjasan áll, míg a jó tanuló kimászik a padból. Mint egy testőr. Néma és mellékes, dekoratív szereplője. Egy nagy esemény. Maga a tanár is ünnepélyes. Oldalt ül le a székre, és összetett ujjakkal gondolkodik. A jó tanuló a táblához megy, és kezébe veszi a krétát. A tanár gondolkodik. A jó tanuló erre felkapja a spongját, és sebesen törülni kezdi a táblát. Ebben végtelen előkelőség és önérzet van. Ezzel azt akarja jelezni, hogy ő ráér. Hogy neki nem kell most törni a fejét, ő nem fél, ő mindig készen van. Ő addig is, míg a felelés kezdődik, valami hasznosat akar csinálni a társadalomnak. Ő ráér gondolni a köztisztaságra és az emberiség békés fejlődésére, és letörüli a táblát. Hát, mondja a tanár, és elgondolkodva húzza a szót. Majd valami érdekes példát veszünk. A jó tanuló udvarjasan és a végtelen megértéssel köhög. Természetesen valami érdekes példát. Az érdekes helyzetnek megfelelő. Most úgy néz a tanárra, komolyan és melegen, mint egy szép grófnő, akinek egy gróf megkérte a kezét, és mielőtt válaszolna, megértéssel és rokon szemvel mélyen a gróf szemébe néz, jól tudva, hogy a tekintet elbűvöli a grófot. És a gróf remegő boldogsággal sejti, hogy a válasz kedvező lesz. Vegyünk egy kúpot, mondja a gróf. Egy kúpot, mondja Steinmann a grófnő. De már ezt is úgy tudja mondani ez a Steinmann. Annyi megértéssel, olyan okosan, csak ő tudja, mennyire kúp az, amit veszünk. Én, Steinmann, a legjobb tanuló az egész osztályban veszek egy kúpot, mivel engem, mint az erre legalkalmasabbat megbízott a társadalom. Még nem tudom, miért vettem a kúpot, de nyugodtak lehettek mindannyian, bármi történjék ezzel a kúppal, én is ott leszek a helyemen, és megbirkózom vele. Különben, mondja a tanár hirtelen, vegyünk inkább egy csonkagúla. Csonkagúla. Ismétli a jó tanuló, ha lehet még értelmesebb. Ő a csonkagúlával éppen olyan határozott, barátságos, bárfölényes viszonyban van, mint a kúppal. Mi neki egy csonkagúla? Ő nagyon jól tudja, őt nem lehet félrevezetni. A csonkagúla is csak olyan gúla, mint más normális gúla, egyszerű gúla, amilyent egy Egglmeyer is el tud képzelni, csak le van vágva belőle egy másik gúla. A felelés rövid ideig tart. Félszavakban beszélnek egymással. Értik egymást. Lassanként intim dialógus alakul ki a tanár és a jó tanuló közt. Mi már nem is értjük. Ez az ő kettejű dolga. Két rokon lélek, mely itt előttünk egyesül a differenciál egyenletek éteri légkörében. Egy mondat közepén eszmél rá a tanár, hogy miért is beszélgetnek ők, hogy ez felelés, az előmenetel megítélése. A jó tanulónak be sem kell fejezni ezt a mondatot. Minek befejezni? Maradt-e szemernyi kétség afelől, hogy be tudja fejezni. A jó tanuló szerényen és illedelmesen ül le. A következő percben már roppant érdeklődéssel figyeli a következő felelő szánalmas dadogását. Egy szónál gúnyosan és diszkréten elmosolyodik, és a tanár tekintetét keresi lopva, hogy még egyszer összenézzen vele, és a tanár lássa, hogy ő, bár nem szól, arcizma se rándul, e gúnyos mosolyban jelezni óhajtja, mennyire tisztában van vele, milyen marhaságot mondott a felelő, s hogy mit kellett volna felelni.

0: rossz tanuló felel.
1: Nem. Másra nem lehetett számítani, igazán. Viszont számított rá, persze, hogy számított, sőt, múlt éjjel álmodott is ilyenfélét, de álmában magyarból hívták ki. Igaz, hogy úgy volt, mintha a magyart is Fröhlich tanítaná. Álmában elintézte az egész kérdést. A párhuzamos vonalakból felelt egy-kettedre. Mikor kimondják a nevét, nem hisz a füleinek. Körülnéz. Hát, ha csoda történik. Hát, ha csak agyrém. Nyomasztó lidércnyomás volt, hogy ez az ő neve. És most felébred ebből az álomból. Aztán egy csomó füzetet kap fel a padról. Még végig megy a kis utcán, a padsorok közt, ezt gondolja. A plusz B szer, A minusz B egyenlő, A négyzet, minusz B négyzet. Ezt fogja kérdezni. Biztosan ezt fogja kérdezni. Ha nem, ezt fogja kérdezni. Átmegyek különbözeti vizsgával a polgáriba, és katonai pályára lépek. Közben megbotlik, és elejti a füzeteket. Míg a földön szedeget, háta mögött felzúg az obligát nevetés, amit ezúttal senki se tilt be. A rossz tanuló törvényen kívül áll. Rajta lehet nevetni. A tanár leül, és maga elé teszi a noteszt. Ránéz. A rossz tanuló görcsösen mondogatja magában. A plusz B-szer. A plusz B-szer. Veszi a krétát. A tanár ránéz. Készült? Mondja a tanár. Készültem. Ó, igen, hogy ne készült volna. A halálra ítélt is elkészül. Felveszi az utolsó kenetet, és lenyiratja a haját. Hát, akkor írja. A rossz tanuló a tábla felé fordul. B négyzet, mínusz plusz mínusz négyzet, gyök, B mínusz négy, A C-szer, két A. És a rossz tanuló engedelmesen írni kezdi, és mondja utána a számokat. Írja, írja, mint Ágnes asszony. Tudja, miről van szó, látja a tételt, éppen úgy, mint akkor éjjel, mikor elaludt mellette, és fogalma se volt róla, mit jelent az egész. Igen, ez az. Homályosan sejti, valami másodfokú egyenlet. De hogy mi lesz ebből? Szép lassan és kaligrafikusan ír. A négyesnek a szárát vastagítja. A vonalból, ami törtet jelent, gondosan letöröl egy darabot, ehhez külön elmegy az ablakik a spondjáért. Időt nyer vele. Hát, ha csöngetnek addig. Vagy valami lesz. Úgyse sokáig szerepelő itten a dobogón. Ezt még felírja, az egyenlőségjelet is szép, lassan felrakja. Igen, ezt még úgy csinálja, mint más, felsőbb lények, mint egy jó tanuló. Felírja még A négyzet. A katonaiskolában nagyon korán kell felkelni, villan át az agyán hirtelen. De aztán hadd nagy lesz az ember, esetleg kimegy fiumébe. Közben szép, lassan ír. Még mindig nem írta le. Hozzá nem értő ember, aki ezt a jelenetet figyeli, azt hiszi, valami jó tanuló felel. De a szakértő tudja már, mit jelent az, mikor valaki ilyen határtalan gonddal rajzolja a kettes farkincáját. Halálos csend, körös körül. A tanár nem mozdul. Most beszélni kell. Másodfokú egyenlet... Kezdi értelmesen és összehúzott szemmel, mélységes figyelemmel nézi a táblát. A másodfokú egyenlet! Ismétli olyan ember modorával, aki nem azért ismétli a szót, mintha nem tudná, mit akar mondani, hanem inkább azért, mert rengeteg mondani valója közül a leghelyesebbet, a legfrappásabbat, a legtökéletesebbet válogatja és mérlegeli. De a tanár, a tanár már tudja, mit jelent. Készült, mondja keményen és szárazon. Tanár úr, kérem, én készültem. Ezt bezzeg villám gyorsan mondja. Véres dac, lázadó kétségbeesésre meg a hangjában. Tanár széles gesztussal. Hát, akkor halljuk. A rossz tanuló nagy lélegzetet vesz. A másodfokú egyenlet az elsőfokú egyenletből származik oly módon, hogy az egész egyenletet megszorozzuk, és most beszél. Valamit beszél. A második mondatánál arra számított, hogy félbeszakítják, lopva néz a tanár felé. De az mozdulatlan arccal néz, se azt nem mondja, hogy jó, se azt, hogy rossz. Nem szól. Pedig a rossz tanuló nagyon jól tudja, hogy nem lehet az jó, amit ő beszél. Hát miért nem szól akkor a tanár? Ez rettenetes. A hangja reszketni kezd. Egyszerre látja, hogy a tanár felemeli a teszt. Erre elsápad és szédítő gyorsasággal kezdi. A másodfokú egyenlet úgy származik az elsőből, hogy végig... Tanár úr, kérem, én készültem. Polgár Ernő, mondja hangosan a tanár. Mi ez? Már egy másikat hívtak ki? Hát, ővele végeztek? Mi ez? Álmodik. A másodfokú egyenlet kezdi újra fenyegetően. Polgár Ernő fürgén kijön, és a tábla másik végén már veszi is a másik krétát. Másodfokú... Tanár úr, kérem, én készültem. Senki nem felel. És most ott áll egyedül a tömegben, mint egy szigeten. De még nem megy helyre. Neki nem mondták, hogy menjen helyre. Odvas és züllött, kitaszított szívvel állott. Neki nem mondták. Nem mondták. Ő még felel. Most végig menjen újra a parcsolok közt. Ne. Inkább áll hülyén. Keze dadogva babrál a táblán, a félbe maradt egyenlet roncsai közt, mint a lezuhant pilóta a motor megpattan hengerei fölött. A másik fiú közben már felel is. Valami párhuzamos vonalakról beszél, és olyan idegen és furcsa, mint minden, amivel itt évek óta foglalkoznak körülötte. Foglalkoznak vidáman és ruganyosan és hangosan, és amiből ő soha fel nem fogott semmit. Néhány mondatot jegyzett meg eddig, és azokon húzott. És így áll most. Még áll, reménykedik, udvarjasan figyeli, amit a másik beszél, néha helyesen bólint, legalább ezzel jelzi, hogy ő készült, néha bátortalanul meg is szólal, abban az illúzióban ringatja magát, hogy őt kérdezték, de csak halkan, hogy ne küldjék helyre. Aztán szerényen elhallgat, és figyel, előre hajol, részt vesz a felelésben, odaadja a krétát, buzgolkodik a felelő körül, még súg is neki, hangosan, nem azért, hogy segítsen, de hogy a tanár lássa, hogy ő súg, tehát ő tud. Egy szóval, nem adja meg magát. Egyszer aztán minden ereje elhagyja, elhallgat, és még egyszer a katonaiskolára gondol. Elboruló elméjében, mint távoli szavak verődnek vissza az ajok, a kréta ropogása. Elfolynak az arcok, és pillanatra világosan látja a végtelen, amelyről e percben jelentette ki a felelő, hogy ott a párhuzamos vonalak találkoznak. Látja a végtelen. Nagy, kék valami. Oldalt egy kis házikó is van, amire felül fel van írva, bejárat a negyedik végtelenbe. A házban fogasok vannak, ahol a párhuzamos vonalak leteszik a kalapjukat, aztán átmennek a szobába, leülnek a padba, és örömmel üdvözlik egymást. A párhuzamos vonal. Igen. A végtelen. A megértés, a jóság és ember szeretet osztályában. Ahová ő soha eljutni nem fog. A ma felsőbb osztály, melyben elégtelen eredmény miatt fel nem léphet. Soha.

A bukott férfi. A bukott férfi hosszan áldogált a tanári szoba ajtaján. Már mindenki hazament, egyenként szállingoztak a tanárok is. Alá szolgálja, mondja udvarjasan, 20-szor egymás után, és meghajtja a fejét. Ő azonban Schwickert várja. Ó, igen, már 11 óta várja Schwickert, akivel röviden és nyugodtan és érztelen hangon fog beszélni. Tanár úr, ezt mondja majd Schwickernek. Egy ember életéről van szó. Nem akarom, hogy szerencsétlenség történjen, tanárunk. Ezt ön sem akarhatja. Ön nagyon jól tudja, hogyan történt a dolog. Beszéljünk férfiasan, nyíltan, ember az emberhez. Én akkor, igen, ön tudja mikor. Mikor azt mondtam, hogy 8. Henrik. Magam is tudtam, hogy nem 8. Henrik, hanem 3. Richard. És már a következő pillanatban ki is igazítottam volna, mert 8. Henrik csak úgy kicsúszott a szájamon. De ön, nem bírálni akarom ön, csak hidegen megállapítom a tényt. Ön azonnal leültetett engem. Ne vizsgáljuk, hogy törvényes szokás szerint tette ezt. Én azt akarom, hogy egymás közt intézzük el ezt az ügyet. Bevegyünk ide a tanáriba. Ön áthúzza az elégtelent, és alul ezt a mondatot osztályismétlésre utasítani. Aztán elválunk egymástól, mint férfi a férfitól. Ön talán csodálkozik, hogy ilyen szokatlan hangon hall beszélni. Nos, adjuk ezt. Önök engem félreértettek, azt jól tudom. Zárkózott természetemnek köszönhetem. Nem volt okom nyilatkozni eddig, és mit beszélhettem egy olyan környezetben, mely meg nem érthet engem. Így fog beszélni a bukott férfi. És Schwicker, aki meghökkenve hallgatja végig, egyszerre megáll, mélyen a szemébe néz, majd kipirul, és hirtelen a kezét nyújtja. Neige Bauer, mondja Schwicker. Elég. Én értem önt. Adja ide azt a bizonyítványt. Ön rideg embernek hitt engem, de én nem tudtam eddig, kivel van dolgom. Neige Bauer. Igen. A bukott férfi így fog beszélni Schwickerrel. Miért hát, hogy a bukott férfi mégis riadtan húzódik vissza, valahányszor nyitják az ajtót? Már 2 felé jár az idő, és ő 11-re hazaígérkezett a bizonyítvánnyal. Jó volna, ha Schwicker jönne már. Vagy miért volna jó? Hiszen ő nem is akar hazamenni. Van neki hazája? A bukott férfinek. De íme, itt jön Schwicker. Igen, beszél hátrafelé valamit. Most nem lehet megszólítani. Most se, most megy a lépcső felé. Gyerünk utána majd a lépcsőn. Nem, a lépcső mégse lehet, annak semmi formája. Majd a portás ajtaja előtt, a portás kint áll az ajtóban, nem lehet. Itt nem lehet, de mi ez? Hiszen mindjárt kimegy a kapun, és aztán... Kérem szépen, tanár úr, kérem! Na, mi az, mit akarsz? Kérem szépen, tanár úr, itt az van... Mi van? Hogy hívnak? Neige Bauer. Ja, te nálam megbuktál. Na, csak erígy haza, aztán majd készülj a pótvizsgára. Igenis, tanár úr. Nem fog megártani egy kis tanulás a szülindőben. És Neige Bauer udvarjasan vigyorog. Igenis, tanár úr. Alá szolgálja. Szervusz. A bukott férfi hajlong, és megindul a körút. Nem sok értelme van annak, hogy megindult, mert ugyan hova menjen. A Schwickerrel való beszélgetés csak valami fásult, tompa érzést hagyott maga után, nem csalódottságot. Hiszen nyilvánvaló volt, hogy így lesz. Hiszen ő nem is akart Schwickerrel beszélni. Mi dolga neki ezekkel? Mi van még hátra? Ó, igen, néhány utca, ami végigmegy, néhány bolt, néhány fanyar, férfias gondolat az élet ostobaságáról, az emberek hitványságáról. Aztán az a kis dologból. Hagyjon hátra valami írás. Mi? Talán egy pár sort így. Inkább vagyok első Utikában, mint Rómában a második.
biztos nem Utikában mondta ezt, Cézár, nem biztos, hogy ott mondta. Ott valami más történt, tudta, de elfelejtette. Majd így írja. Inkább a halálban a második, mint az életben az első. Igen. Ez biztosan nagyon szép. Bár ő nem nagyon érti. De azok majd, azok érteni fogják, anya marulnak. Hát csak értsék. Inkább vagyok a síkban az első. A bukott férfi szemei előtt színes, szívárványos felhőcske ugrál. A torka elszorul, és csak most veszi észre, hogy egész idő alatt, míg ezeket elgondolta, majdnem hangosan énekelgette magában a torna ünnepély indulójának a tenorját, amit betanult. Fel hazánk, hű nehemzehedéke, itt a pálya, itt a tér, itt a tér. Ezt énekelte. Közben ugrált, és viaszkos vászon táskájával a falakat csapkodta. Azon kívül pedig valami nyugtalan érzése is volt, mintha elfelejtett volna valamit, amit pedig előbb el kell intézni. Mi is volt az? Istenem, mi volt? Pedig ma reggel nagyon elhatároztam. Veglénia? Nem. Gőzturbina? Nem, hisz arról nem is álmodhat egyelőre, míg az 5 forint együtt nincs. Pedig az mikor lesz? A legfőjebb jövő elsején. Ó, tudja már! Ceruza hegyező. És még valami? Igen. Must kolbász. Must kolbász. A nyál összefolyik a szájában. Milyen furcsa neve van. Mi lehet az? Olyan barna, bütykös valami. Ott lóg a csemege kereskedésben, de túlvilágia jó lehet. Must is, kolbász is. Egyelőre ezt. Mindent nem lehet egyszerre. A kocsonyás pisztráng az még a jövő zenéje. Mennyi pénze van? Lássuk csak. Az 8, meg 3, 6-osban, meg 6 krajcár is. 1 fillér, azt esetleg el lehet sütni krajcárnak. Összesen közel 3 korona. 2 perc múlva megvan a ceruza helyező, és további 2 perc múlva a bukott férfi ott áll a csemege kereskedésben. Ebből 30 cért, mondja, és piszkos kis ujja reszket, amint kinyújtja, a torka meglüktet. Hirtelen elszánás, halálos könnyelműség önti el, megmámorosodik. Meg 20 deka törmelék csokoládét is kérek. Azt hiszem elég, meg kérek 20 ért ementálit is, meg 25 ért abból a vörösből, lazac? Kérek abból is. Mindent külön csinosan becsomagolnak, és ő hagyja, bár tudja jól, hogy nem érdemes, hiszen a legközelebbi kapu alatt úgyis felbont minden. 2 korona 10, tessék, néhány 6-ost visszakap. A kapu alatt felbont mindent, és a zsebébe gyűri. Kezdik az ementálit. Vastag darabokat törne, bent a zsebben, és hirtelen dugja a szájába, majd megfúl, kivörösödik. Aztán a mustkolbászt eszi meg, aztán a lazacot, mintha köveket raktak volna a gyomrába. Mindegy, veszem minden, következik a törmelék csokoládé. Az jó, az meleg, és édes, és omlós. Ez is megvan, de most milyen nehéz a gyomra. Most valami könnyű kellene, ami felüdíti, felfrissíti. Hogy ez a narancs? Persze drága. Az utolsó közül mindegy. Mi van még? 9 krajcár maradt. Mihez kezdjem vele? Kérek 9 ért törökmészt. És most itt megy. Ő a bukott férfi a Nefelejts utcában. Hogy került ide? Mindegy. Megy a hosszú Nefelejts utcán, benéz a kapuk alá, nehéz érzéssel belül, és nem tudja, a gyomra nehéz, vagy a szív. Benéz a kapuk alá, rágja a törökmész, csak rágja, körös körül a halálos üresség, céltalan élet,
hideg igazságtalanság. Valami jajongó, egyforma hang kíséri végtelenül, makacsul, lerázhatatlanul, jajongó, pokoli gyötrelemmel. Fel hazánk, hű nemzedéke! Kínlódva rágja a ragacsos, fokoztapadó csiriszt, és a nyála és a könnye fuldoklón csorog le a torkán.

0: Ez a Tilos Rádió, FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió, FM 90.3, hallgass!
1: Elnézést! Lennének olyan szívesek kioldozni minket és elengedni? Eléggé nedves és húzatos itt. Bocsánat! Betán oldalvást Cohenre sondított. Ezt szokás mondani?
2: Eredeti megközelítés, Alisztvánám!
1: És valóban, hárman elszakadtak a tűz körüli csoporttól és feléjük tartottak. Nem úgy néztek ki, mint akiknek szándékában áll bárki kötelékét kioldozni. A két férfi inkább olyan fajtának tűnt, akik midőn megkötözött embereket látnak, elkezdenek késeikkel játszadozni, kenetteljes javaslatokat tenni, és sokat tudóan kacsingatni. Herén a kardja kirántásával mutatkozott be, amit aztán két virág szívének szegezett. Melyik közületek széltoló, a varázsló? Kérdezte. Négy lovatok volt. Ő itt van köztetek?
3: Hát, nem tudom, hol lehet,
1: válaszolta két virág. Elment hagymát keresni. Akkor hát ti a barátai vagytok, és ő el fog jönni, hogy megmentsen titeket, jelentette ki Helena. Először Cohenre és Metánra vetett egy pillantást, majd egy alaposabbat a podgyászra. Armand erősen hangsúlyozta, hogy semmi körülmények között ne nyúljanak a podgyászhoz. A kíváncsiság árt a szépségnek, de Herina úgy vélte, neki már édes mindegy. Lecsúsztatta róla a hálót, és megragadta a láda fedelét. Két virág idegesen összerándult. Zárva van, mondta végül a nő. Hol a kulcs, hájas barátom?
3: Neki nincs kulcsa,
1: nyögte két virág. Van rajta kulcsjuk, mutatott rá Herina. Nos, igen, de ha zárva akar maradni, zárva marad, fészkelődött két virág kényelmetlenül. Herina tisztában volt gáncsérgúny vigyorával, bicsorított. Nyitva akarom látni, parancsolta. Gáncsér, gondoskodj róla, azzal visszamasírozott a tűzhöz. Gáncsér előhúzott egy hosszú, vékony pengélyű kést, és közel hajolt két virág arcához. Nyitva akarja látni, mondta. Felnézett a másik pasasra, és vigyorgott. Nyitva akarja látni, Vidor.
4: Oho.
1: Gáncsér lassan meglengette a kést két virág arca előtt. Nézze, mondta két virág türelmesen. Azt hiszem, nem érti. Senki se tudja kinyitni a podgyászt, ha zárkózott hangulatban van.
4: Oho, igen, elfelejtettem,
1: felelte Gáncsér elgondolkozva. Természetesen ez egy varázslatos láda, ugye? Kis lábakkal, azt mondják. Hé, Vidor, vannak lábak a te oldaladon? Hm? Nincsenek? Két virág torkához szorította a kését. Állati zabos vagyok ettől, közölte. És Vidor is, aki nem locsog sokat, de tudod, mit csinál? Kis darabokat szaggat ki az emberekből, szóval nyisd ki azt a lábát. Megfordult, és a láda oldalába rúgott, csúnyán meghasította a fát. Aprócska kattanás hallatszott. Gáncsér vigyorgott. A fedél lassan, nehézkesen felnyílt. A távoli tűzfény táncolt az aranyon. Rengeteg aranyon. Rudagban, láncokban, érmékben, súlyos és sziporkázó a villózó árnyékban.
4: Azt a mindenit,
1: mondta Gáncsér lánya. Visszanézett a tűz körüli társakra, akik oda se bagoztak. És úgy tűnt, valakinek kiordítoznak a barlangon kívülre. Aztán töprenkedve Vidorra merett. Ajkai hangtalan mozogtak a fejszámolás szokatlan erőfeszítésétől. Lenézett a késére, és akkor megmozdult a padló.
5: Hallok valakit, mondta a férfiak egyike. Odalent a sziklák közt. Széltoló hangja szárnyalt fel a sötétségből.
6: Hé!
5: Mi van? Mondta Heréna.
6: Nagy veszélyben vagytok!
5: Kiabált a széltoló.
6: Azonnal oltsátok el a tüzet!
5: Nem,
6: nem!
5: Magyarázta Heréna.
6: Rosszul fogod fel a dolgot! Te vagy nagy veszélyben! A tűz megmarad! Van ez a nagy, öreg troll! Mindenki tudja, hogy a trollok kerülik a tüzet!
5: Válaszolta Heréna. Bólintott. Két férfi kardot húzott, és kisurrantak a sötétbe.
6: Abszolút igaz!
5: Ordított a széltoló kétségbe esve.
6: Csak ez a bizonyos troll sajnos nem teheti, érted?
5: Nem teheti? Heréna tétovázott. Valami a széltoló hangjából áradó rettegésből hatott rá.
6: Igen, mert tudod, a nyelvén gyújtottátok meg!
5: És akkor megmozdult a padló. Ménységes nagyapó lassan ébredezett évszázados szendergéséből. Közel járt ahhoz, hogy egyáltalán ne ébredjen fel. Igazából néhány évtizeddel később mindez már nem történhetett volna meg. Amikor egy troll megöregszik, és nekiáll komolyan elgondolkozni a világegyetemről, általában keres magának egy csöndes helyet, letelepszik némi elmélyült filozófalgatásra, és egy idő után elkezd megfeledkezni végtagjairól. Elindul a szélein egy kristályosodási folyamat, ami aztán odáig fajul, hogy nem marad más, csak egy csöpnyi életszikra egy eléggé nagy, némileg szokatlan rétegződésű hegyben. Vénséges nagyapó még nem jutott el teljesen idáig. Arra ébredt egy meglehetősen ígéretesnek látszó, az igazság értelmét firtató gondolatmenetből, hogy valami forró és hamu ízű van abban, amit némi töprengés után halvány emlékképek alapján a szájaként azonosított. Elkezdett méregbe gurulni. Szennyezett szilícium idegpályákon parancsok siettek végig. Szilikát teste mélyén sziklarétegek csúsztak meg gördülékenyen, sajátos törésvonalak mentén. Fák borultak, pázsit hasadt, ahogy hajónagyságú ujjait kinyújtotta, s megragadta a földet. Magasan, szírt arcán, két hatalmas sziklaomlás jelezte óriási, megkérgesedett opálhoz hasonlatos szemének kinyitását. Széltoló mindezt nem tudta megfigyelni, mert az ő szemét csakis nappali fényre érvényesítették, ám azt láthatta, hogy a teljes, sötét látkép lassan megrázza magát, és lehetetlen módon emelkedni kezd a csillagos háttér előtt. Felkelt a nap. A napfény viszont nem. Ami történt, az az volt, hogy a híres korongvilági napfény, amiről már megemlítettük, hogy nagyon vontatott ütemben utazik a korong erőteljes mágikus mezejében, lágyan rálocsant a peremvidéki földekre, s megkezdte gyöngéd, hangtalan harcát az éj visszavonuló ármádiáival. Olvadt aranyként, nem pontosan persze, a fák nem lobbantak lángra, az emberek nem váltak hirtelen roppant gazdaggá és múlt felett holtakká, és a tengerek sem gőzölögtek el, valójában sokkal megfelelőbb hasonlat lenne az, hogy nem olvadt aranyként öntötte el az alvó tájat, fényesen, tisztán, és mindenek fölött lassan. Nem tétovázott. Nagy lélekjelenléttel vénséges nagyapó alsó ajkának széléhez futott, már is leugrott és tovább gördült, ahogy a földnek ütközött. A férfiak követték és szitkozódva landoltak a törmelékek között. Mint egy fekvőtámaszra készülő hájas férfi, úgy próbált feltápászkodni a vén troll. Ez persze egyáltalán nem volt nyilvánvaló a foglyok helyzetéből. Ők mindössze annyit érzékeltek, hogy a padló meglódul alattuk, s hogy egy csomó zaj támad, javarészük kellemetlen.
1: Barlangrengés! Vidor megragadta Gáncsér karját. Tűnjünk innen! Egy tapottat se az arany nélkül! Milyen arany? Arany! Haver, olyan gazdagok lehetünk, mint Kerőzus!
5: Tagadhatatlan, hogy Vidor intelligencia hányadosa nem volt magasabb az átlag szobahőmérsékletnél, ám ettől még azonnal fölismerte az idiotizmust, ha szembe került vele. Gáncsér szeme az aranynál is fényesebben csillogott, és úgy tűnt, hogy Vidor bal fülét fixírozza. Vidor kétségbe esetten nézett a podgyászra. Továbbra is hívogatóan nyitva állt, ami furcsa volt. Az ember azt gondolná, hogy attól a rengeteg rászkódástól be kellett volna csapódjon a fedele.
1: Nem tudnánk elvinni, vélte. túl nehéz, tette hozzá.
7: De még mennyire, hogy elvisszük. Legalább egy részét,
5: kiáltott a gáncsér, és ahogy a tala ismét megremegett, a láda felé ugrott. A fedél rácsattant. Gáncsér eltűnt. És nehogy Vidor azt higgye, mindez véletlen volt csupán, a padjász fedele ismét felcsapódott, csupán egy röpke pillanatra, és egy jókora, mahagóni vörös nyelv vált láthatóvá, amint széles mozdulattal végignyal egy szikamor fehér fogsort. Aztán ismét becsattant. Vidor fokozódó rémületére több száz aprócska láb bukkant elő a láda alján. Rendkívül kimérten felemelkedett, és gondosan rakosgatva a lábacskáit, szembefordult vele. Volt valami különösen fenyegető a kulcsjuk nézésében, mintha azt mondaná:
7: gyere csak, hadd legyen egy jó napom.
5: Vidor elhátrált, és esedezve merett két virágra.
7: Azt hiszem, nem lenne rossz ötlet, ha most eloldozna bennünket,
5: javasolt a turista.
7: Nagyon barátságos tud lenni azokhoz, akiket már megismert.
5: Vidor ajka remegett, miközben előhúzta a kését. A podgyász figyelmeztető recsenést hallatott. A zsoldos sietve elnyiszálta a foglyok kötelékét, és azonnal elhátrált. Köszönöm, mondta két virág.
2: Azt hiszem, már megint a lumbágom,
5: panaszkodott Cohen, miközben Bettán talpra segítette.
7: Mit kezdjünk ezzel az emberrel?
5: Kérdezte a lány.
2: Elvesszük a készét, és elhajtjuk a francba,
5: jelentette ki Cohen.
2: Rendben!
8: Igen, uram. Köszönöm, uram.
5: Hálálkodott Vidor, és már is a barlangszáj felé iramodott. Egy másodpercre kontúrja kirajzolódott a hajnal előtti szürkés derengésben, aztán eltűnt. Egy elhaló hallatszott. Napfény mesztelenül szágoldott keresztül a tájon, mint egy tarajos hullám. Itt-ott, ahol a mágikus mező némileg gyöngébb volt, kinyújtott reggelnyelvek siklottak a közeledő nappal előtt, éjszigeteket hagyva maguk mögött, amik összezsugorodtak és megszűntek, ahogy a ragyogó áradat előre hömpölygött. Az örvényfenség felföldje úgy állt ki a közelítő ár előtt, mint egy nagy, szürke hajó. Még egy trollt is le lehet kaszabolni, de a technika igényelné mint gyakorlást, viszont soha senkinek nincs lehetősége a gyakorlásra egynél több alkalommal. Heréna és emberei látták, amint a trollok megkövesedett szellemekként bontakoznak ki a sötétségből. Pengék csattantak a szilícium bőrön, felharsant egy-két kurta a folytott sikoly, aztán már csak távolról hallatszottak a menekülők kiabálásai, mivel hogy a zsoldosok akkora távolságot próbáltak maguk és a bosszú álló föld között kialakítani, amekkorát csak tudtak. Széltoló előmászott egy fa mögül, és körülnézett. Egyedül volt. Ám mögötte a bokrok recsegtek, ropogtak, ahogy a trollok a menekülők nyomában csörtettek. Felnézett. Magasan fölötte egy gigászi kristályszempár bámult le rá, gyűlöletet sugározva minden iránt, ami puha, cuppogós és legfőképpen meleg. Széltoló halálra vártan kuporodott össze, amikor egy házni nagyságú kéz ökölbe szorult fölötte és lefelé lendült. A nappal hangtalan fényrobbanással érkezett. Egy pillanatig vénséges nagyapó iszonyatosan hatalmas tömege árnyékos gátat képezett, miközben a nappali fény elsöpört mellette. Kurta csikorgás hallatszott. Aztán csend lett. Eltelt néhány perc. Semmi sem történt. Néhány madár énekelni kezdett. Egy poszméz zümmögte körül a sziklát, amely korábban vénséges nagyapó ökle volt. Majd leszállt egy kakuk fűfoltra, amely az egyik megkövesedett köröm alatt virágzott. Alulról halk neszezés hallatszott. Széltoló szuszakolta ki magát ügyetlenül az ököl és a talaj közötti keskeny résből.

0: poszmétől eltekintve teljesen egyedül volt. Némi mászkálás után rábukkant egy kőre, amely bizonyos szögből nézve meglehetősen hasonlított Beryl-re. Eltévedt. Egyedül volt, és nagyon messze az otthontól. Ő. Némi csikorgás hallatszott felülről, és apró kőszilánkok szólottak a földre. Nagy magasságban, vénséges nagyapó arcán egy lyuk jelent meg. Egy pillanatra feltűnt a podgyász hátsó fertája, amint éppen megvetette a lábait, aztán két virág feje bukkant ki a barlang száján. Van valaki odalen? Ha-ho! Hé! Kiáltotta a varázsló. Tán örüljek, hogy láthatlak? Nem tudom, felelte két virág. Örülsz? Ugyan minek? Micsoda csodás kilátás nyílik innen fentről! Fél órába telt, mire lejutottak. Szerencséjükre vénséges nagyapó csuparánc ábrázata bőséges fogóckodóval szolgált, ám az orra igencsak megkeserítette volna a hegymászók életét, ha nem tenyészett volna egy terebélyes tölgy az orjukában. A podgyász nem vesztegette az időt mászásra. Egyszerűen leugrott, és a legcsekélyebb sérülés nélkül ért földet. Miután leértek, Cohen letelepedett az árnyékba, próbálta visszanyerni a lélegzetét, és arra várt, hogy életereje visszanyerje őt magát. Töprengve szemlélte a podgyászt.
1: Az összes ló megszökött,
0: jelentette két virág.
1: Már találjuk őket,
0: mondta Cohen. Farkas szemet nézett a podgyásszal, és az egyre zavartabban feszengett. Rajtuk volt az összes élelmünk, fűzte hozzá széltoló.
2: Tele van az erdő kajával.
1: Van néhány tápláló kétszer sült a podgyászban,
0: mondta két virág.
1: Utazó kedvence. Ezt kap a gyomor, ha a helyzet komor.
0: Már próbáltam, fanyalgott széltoló. Egy kissé kemények, és alig hiszem, hogy... Cohen felállt, az arca megrándult.
2: Elnézést,
0: mondta szintelen hangon.
2: Van itt valami, amit meg kell vizsgálnom.
0: Podgyászhoz lépett, és megragadta a fedelét. A láda sietve próbált elhátrálni, Cohen azonban kinyújtott csontos lábával elgáncsolt vagy 50 lábacskát. Ahogy a láda feléje kapott, Cohen összeszorította száját, teleszívta melkasát, és úgy a görbe fedelére hajította a podgyászt, hogy az csak billegni tudott mérgesen, mint egy hátára fordított, felingerelt teknős béka.
1: Hé, az az én podgyászom!
0: Kiabálta két virág.
1: Hát miért támad rá a podgyászomra?
0: Azt hiszem azért, mondta Betán csendesen, mivel valószínűleg fél tőle. Két virág tátott szájjal fordult széltoló felé, ő pedig vállat vont. Ne tőlem kérdezd, vetette oda. Én elmenekülök attól, amitől félek. Egy haragos fedél csattintással a podgyász feldobta magát a levegőbe. Lefelé zúgott, és sípcsonttal találta Cohent az egyik bronz sarokpánttal. Ahogy azonban a láda megperdült volna, a barbár ismét fogást talált rajta, de csak annyira, hogy teljes erővel neki lódítsa egy ciklának.
1: Nem is rossz,
0: jegyezte meg széltoló elismerően. A podgyász hátra tántorodott a sziklától, megállt egy pillanatra, aztán a fedelét fenyegetően csattogtatva ismét Cohenre rontott. A barbár rávetette magát, mindkét kezét és lábát megvetette a láda és a fedél közötti résben. Ez alaposan zavarba hozta a podgyászt, és még inkább megdöbbent, amikor a barbár vette egy nagy lélegzetet és megfeszítette testét. Izmai úgy dagadtak ki csontos karjai, mintha kókuszdiókat rejtegetne a bőre alatt. Egymásnak feszülve megdermedtek néhány pillanatig. Inak a forgópántok ellen. Néha-néha az egyik vagy a másik megrecsent. Betán belekönyökölt két virág bordái közé.
1: Csinálj már valamit!
0: Nyögte két virág.
1: Már is. Szerintem elég ebből, engedd el, légy szíves!
0: A podgyász panaszosan felnyikordult a gazdája hangjára. Olyan erővel csapta fel a fedelét, hogy Cohen hanyatt leesett róla. Ám a barbár már is feltápászkodott, és a láda felé lódult. A podgyász tárva nyitva állt. Cohen belekotort. A podgyász nyikorgott egy csöppet, ám valószínűleg felmérte annak lehetőségét, hogyha tovább kekeckedik,

0: egykönnyen felkerülhet a mennybéli gardrób tetejére. Amikor széltoló kimert kukucskálni az ujjai között, azt látta, hogy Cohen hitetlenkedve bámul a podgyászba, és szitkozódik az orra alatt. Szennyez! Háborgott. Csupán ennyi? Csak szennyez! Remegett a dütöl. Lennie kell egy kevés kétszersültnek is, jegyezte meg két virág nagyon szerény hangon.
1: Aranyi szólt benne! Hisz azt itt láttam, hogy felfalt valakit!
0: Cohen szinte könyörgőn mered széltolóra. A varázsló sóhajtott.
2: Lám hiába bámulsz, vetette oda. Nem az enyém ez a kurva láda.
0: Én pedig egy boltban vettem, szabadkozott két virág. Azt mondtam, hogy utazó ládát kérek.
2: Pontosan azt is kaptál, semmi kétség, jegyezte meg széltoló.
0: Rendkívül hűséges,
2: jegyezte meg két virág.
0: Na ja, értett egyet széltoló, feltéve, hogy lojalitást vársz el a kofferettől.
1: Várjunk csak,
0: szólt közbe Cohen, aki időközben leroskadt egy kőtömbre.
1: Olyasmi bolt volt, úgy értem, amit korábban még észreszem vettél, amikor meg még egyszer visszamentél, már nem volt bolt? Úgy bizony,
0: ragyogott fel két virág.
1: A bolt az pedig egy töperedett vén passzi. Egy bolt tele furábbál, furaholmival. Pontosan, sosem találtam meg még egyszer.
0: Arra gondoltam, hogy biztosan eltévesztettem az utcát. Csak egy csupasz kőfalat találtam a helyén is, és emlékszem, hogy akkor arra gondoltam, hogy inkább...
2: Cohen vállat vont.
1: Ez olyan bolt volt!
0: Senki sem tudja miért, de az igazán rejtélyes és varázslatos holmik olyan üzletekből származnak, amelyek megjelennek, majd pedig, még egy alkalmi pénzmosó cégnél is kérész életűbb kereskedelmi lét után, eltűnnek, mint a füst. Különböző kísérletek történnek ennek magyarázatára, amelyeknek nem mindegyike teszi érthetővé a megfigyelt tényeket. Ezek az üzletek bárhol feltűnhetnek az univerzumban, és jelenlegi nem létünkre, bármely szokványos városban következtethetünk, működésképtelen varázstárgyakkal bóklászó tömegekről, akik cirkalmas garancia leveleket szorongatnak, és meglehetősen gyanakodva bámulnak csupasz téglafalakra.
1: Ez olyan bolt volt, mondta. Ez mindent megmagyaráz.
0: A hátát tapogatta és grimaszolt.
1: Az az átkozott ló elvitte a kencém!
0: Széltolónak eszébe jutott valami, és kotorászni kezdett, szakadozott, és jelenleg rendkívül piszkos köpenye bélésében. Egy zöld üvegecskét húzott elő.
1: Ez az!
0: Örvendezett Cohen.
1: Igazi varázsló vagy!
0: Lopva két virágra pillantott.
1: Legyőztem volna,
0: jelentette ki csendesen.
1: Ha nem palancsoltad volna vissza a végén, szétvertem volna!
0: Ebben biztos vagyok, vélte Betán.
1: Ti ketten tegyétek hasznossá magatokat,
0: dörmögte a barbár.
1: Az a podgyás trollfogakon tört keresztül, hogy kiszabadítson minket. Gyémántfogakon! Keresszétek a darabjait! Terveim vannak velük!
0: Amikor Betán felgyűrte ruhaujját, és kidugaszolta az üvegcsét, széltoló elrángatta onnan két virágot. Amikor egy cserje már biztonságosan elrejtette őket, azt mondta. Lilis az öreg. Te Cohenről, a barbáról beszélsz, hé? Mondta két virág, őszintén megrökönyödve. Ő minden idők legnagyobb csak volt, vágott közbe széltoló. Az összes mese a harcos papokról, meg az emberevő zombikról évekkel ezelőtt történt. Mostanra már csak az emlékei maradtak, na meg az a temérdek sebb hely, amitől olyan cakkos a bőre, hogy amőbázni lehetne rajta.
2: Hát, igen, jócskán idősebb, mint képzeltem, ismert el két virág.
0: Felvett a földről egy gyémánt darabot. Szóval, magukra kéne hagyjuk őket, megkeresni a lovainkat és továbbállni. Miért teszélt ura?
2: Ez elég hitvány trükk, nem?
0: Nem lesz semmi bajuk, mondta széltoló szívélyesen. Vagy te talán jól érzed magad olyas valaki társaságában, aki képes puszta kézzel rátámadni a podgyászra?
2: Nos, ezt talált,
0: ismert el két virág. Valószínűleg jól el lesznek nélkülünk is.
2: Úgy gondolod?
0: Teljes mértékig, felelte széltoló. Rátaláltak a cserjésben céltalanul bóklászó lovakra, félszáraz lóhúst reggeliztek, Majd nekivágtak arra, amit céltoló jó iránynak gondolt. Néhány perccel később a podgyász bukkant elő a bokrok közül, és a nyomukba szegődött. A nap magasabbra kúszott az égen, de még mindig képtelen volt kioltani a csillagfényét.
2: Megnőtt az éjszaka alatt, közölte két virág. Miért nem csinál valaki valamit?
1: Úgy, mint mit?
0: Két virág gondolkodott.
2: Nem szólhatna valaki nagy Atuinnak, hogy térjen ki? Egyfajta kikerülésre gondolok.
0: Már próbálkoztak hasonlóval, felelte széltoló. Varázslók próbáltak ráhangolódni nagy Atuin tudatára.
2: Nem jött össze?
0: Simán összejött, mondta széltoló.
2: Csak éppen
0: léteztek bizonyos előre nem látható kockázatok egy olyan hatalmas tudatolvasásakor, mint amilyen a világteknőcé, magyarázta. A varázslók előbb szárazföldi, vagy pedig óriási tengeri teknősökön gyakoroltak, hogy ráérezzenek a teknőc tudat szerkezetére. De bár tudták, hogy nagy Atuin elméje óriási lesz, arra nem döbbentek rá, hogy ugyanakkor lassú is.
2: Egy falka varázsló fürkészte a gondolatait, váltott műszakban 30 éven át,
0: folytatta széltoló.
2: És mindössze annyit derítettek ki, hogy nagy Atuin várva vár valamire.
0: Mire? Ki tudja. Egy ideig csendben lovagoltak a vadvidéken, ahol hatalmas mészkőtömbök sorakoztak az út mentén. Végül két virág szólalt meg.
2: Vissza kellene fordulnunk, nem gondolod?
0: Figyelj, holnap elérjük a gabajt, mondta széltoló.
2: Nekik semmi bajuk nem lesz nélkülünk, így nem értem, hogy miért...
0: Magához beszélt.
2: Két virág ugyanis megfordította a lovát és visszafelé ügetett. Egy zsák krumpli minden lovas tudományát bemutatva.
0: Széltoló lepillantott. A podgyász fontoskodóan méregette.
2: Mit bámulsz?
0: Förmett rá a varázsló. Hadd menjen, ha akar. Azt hiszed érdekel? A podgyász nem szólt semmit.
2: Nézd, én nem vagyok felelős érte,
0: magyarázta széltoló.
2: Ezt feltétlenül le kell szögeznünk.
0: A podgyász ezúttal sem szólt semmit, de most hangosabban tette.
2: Jó, gyerünk, menj utána! Neked semmi között hozzám!
0: Podgyász behúzta a lábacskáit, és letelepedett az ösvényre.
2: Nos, én megyek tovább,
0: jelentette ki széltoló.
2: Komolyan beszélek,
0: tette hozzá. A ló fejét az új láthatár felé fordította, és lepillantott. A podgyász csak ült.
2: Semmi értelme a jobbik énemre appellálni. Az sem érdekel, ha így maradsz egész nap. Én egyszerűen csak ellovagolok.
0: Rendben? Rámerett a podgyászra. A podgyász állta a tekintetét.
2: Tudtam, hogy utánam jössz, mondta két virág. Nem akarok beszélni róla.
0: Sziszegte széltoló.
2: Akkor beszéljünk valami másról? Na, példának okáért arról, miként szabadulhatnék meg ezektől a kötelektől.
0: Dörmögte széltoló, a csuklóján feszülő kötelet rángatta.
2: El sem tudom képzelni, mitől vagy te olyan fontos,
0: jegyezte meg Heréna. A nő egy velük átellenes kövön ült, kardját a térdén nyugtatta. A banda nagy része jóval fentebb a sziklák között lapult, és az utat leste. Széltoló és két virág szánalmasan könnyű zsákmánynak bizonyult.
2: Vidortól tudom, mit művelt a ládátok Gáncsérral, tette hozzá a nő. Nem mondom, ez nem valami nagy veszteség, de remélem megérti a láda, hogyha egy mérföldre megközelít, személyesen vágom el mindkettőtök torkát. Értve vagyok?
0: Széltoló hevesen bólintott.
2: Jó, mondta Heréna. Téged elevenen vagy holtan kell leszállítani. Tehát nekem aztán tök mindegy, élsz-e, halsz-e. De a fiúk közül néhány szívesen elbeszélgetne veled egy kicsit azokról a trollokról. Ha a nap nem kell fel épp időben, nem fejezte be a mondatot, csak elsétált onnan.
1: Na már megint bajban vagyunk,
0: dörmögte széltoló. Ismét megrántotta a köteleket, amik fogva tartották. Volt mögötte egy szikla, és ha fel tudná emelni a csuklóit... Igen, ahogy számított is rá, a szikla fájdalmasan nyomta, még ugyanakkor ahhoz túl tompa volt, hogy a kötélre bármiféle hatással legyen.
1: De miért vadásztak ránk?
0: kérdezte két virág. A csillaggal függ össze, ugye? Semmit sem tudok a csillagról, felelte Széltoló. Egyetlen asztrológia előadást sem hallgattam az egyetemen.
1: Hát, szerintem a végén minden jóra fordul,
0: vélte két virág. Széltoló ránézett. Az ilyen megjegyzések mindig elképesztették. Valóban azt hiszed? Mármint komolyan?
2: Hát, az esetek nagy része közmegelégedése megoldódik, ha az ember jobban meggondolja.
0: Ha arra gondolsz, hogy az utóbbi egy évben az életem közmegelégedése alakult át totális csőttömeggé, akkor talán igazad van. Számát sem tudom, hányszor kerültem halálos veszélybe.
2: 27,
0: mondta két virág. Mi?
2: 27-szer?
0: Ismételte két virág segítőkészen.
2: Én kiszámoltam. De végül is egyszer sem.
0: Mi? Egyszer sem számoltam ki? Mondta Széltoló, és kezdett rátörni az az ismerős érzés, hogy ez hülyék párbeszéde.
2: Nem. Nem haltál meg. Egyszer sem. Nem gyanús ez neked egy kicsit?
0: De nem is állt szándékomban, ha már itt tartunk, felelte Széltoló. A lábfejét bámulta. Két virágnak persze igaza volt. Az ige tartotta őt életben, ez nyilvánvaló. Semmi kétség, ha levetni magát egy cirtről, egy elhaladó felhőpárna fogná fel a zuhanását. A baj csak az ezzel az elmélettel, döntötte el, hogy csak is akkor működik, ha nem hisz benne. Abban a pillanatban, amint sebezhetetlennek hiszi magát, halott ember. Így hát, mindent egybevéve, az a legbölcsebb, ha egyáltalán nem is gondol rá. Különben is. Lehet, hogy téved. Csupán abban lehetett biztos, hogy kezd megfájdulni a feje.
2: Nagyon remélte, hogy az ige valahol a fájós részen van, és rettenetesen szenved.
0: Amikor kilovagoltak a mélyedésből, Széltoló és két virág egy-egy fogvatartójával osztozott a lovakon. Széltoló kényelmetlenül ült Vidor előtt, aki kificamította a bokáját, és nem volt jó hangulatban. Két virág Heréna előtt helyezkedett el, s lévén egészen apró termetű, legalább a fülét melegen tartotta. A nő kivont késsel lovagolt, és sétáló lábák után fürkészett. Heréna nem egészen jött rá, miféle lény a podgyász, de elég eszes volt ahhoz, hogy tudja, az nem fogja tétlenül nézni, hogy megöljék a gazdáját. 10 perccel később meglátták az út közepén. A fedele hívogatóan nyitva állt. Tele volt arannyal.
3: Kikerülni?
0: Remmelkezett Heréna.
1: De ez csapda.
3: Úgy van,
0: mondta Vidor sápadt képpel.
3: Nekem elhihetitek.
0: Tétovázva elrúgtattak a csillogó csábítás mellett, és tovább ügettek az ösvényen. Vidor félve pillantott hátra, mert elszörnyedt a gondolattól, hogy a láda a nyomába ered. Azonban még talán ennél is rosszabbat látott. A láda eltűnt. Messze az ösvény egyik oldalán a hosszú fű rejtélyesen hullámzott, aztán kiegyenesedett. Széltoló nem volt igazi varázsló, és még kevésbé nevezhette magát hősnek. Ám a gyávaságban nagy szakértő volt, és a szagáról felismerte a félelmet. Követni fog, ugye tudod? Jegyezte meg halkan.
1: Mi?
0: Rezzent meg Vidor. Még mindig a füvet bámulta. Rendkívül türelmes, és sosem adja fel. Tudákos körtefával van dolgod. Úgy tesz, mintha teljesen megfeledkezne rólad, aztán egy napon, amikor egy sötét utcán lépdelsz, apró lábak lépteit hallod majd magad mögött, kip-kop hallatszik majd, és amikor futni kezdesz, ők is gyorsítanak, kip-kop, kip-kop, kip-kop, pufa be! Kiáltotta Vidor.
3: Valószínűleg már megjegyzett, úgyhogy azt mondta, pufa be!
0: Heréna hátrafordult a nyergében, és rájuk merett. Vidor a szemöldökét ráncolta, és addig húzta Széltoló fülét, amíg egészen a szája elé nem vonta.
3: Én nem félek semmitől, érted?
0: Mondta rekedten.
3: Köpök az ilyen varázslói izékre.
0: Mindezt mondják, amíg fel nem hangzanak mögöttük a léptek, jegyezte meg Széltoló. Nem folytatta. Egy késhegy csiklandozta meg a bordáit. A nap további részében semmi sem történt, Ám Széltoló nagy elégedettségére és Vidor növekvő üldözési mániájára a padjász feltűnt még néhányszor. Hol egy szirt tetején meredezett, hol félig rejtetten lapult egy vízmosásban, mohától körülvéve. Késő délutánra egy hegy tetejére értek, és onnan pillantottak le a korong leghosszabb folyójának, a Gabajnak felső völgyére. Már fél mérföld széles volt, és hordalékkal terhes. Emiatt volt az alsó szakasz a legtermékenyebb terület a kontinensen. Korai kötpamacsok gomolyogtak a folyóágy fölött. Kop, mondta Széltoló. Érezte, ahogy Vidor nagyot rándul a nyerekben.
2: Há?
0: Csak a torkamat köszörülöm, mondta Széltoló és vigyorgott. Nagyon gondosan kidolgozta ezt a vigyort. Ezzel a vigyorral szoktak egyes emberek elbámulni a bal füled mellett és sürgető hangon közölni, hogy egy másik galaxisból érkezett titkos ügynök lesz téged. Nem túl bizalomkeltő vigyor, annyi szent. Valószínűleg léteznek iszonyatosabb vigyorok is, de azok elkövetőjének sárga-fekete csíkos hosszú farka van, és állandóan a dzsungelben kószál áldozatokra lesve, akikre rávigyoroghat.
2: Pofa le!
0: Ugratott oda Heréna. Ahol az ösvény a folyóparthoz ért, egy durva móló tűnt föl, és egy jókora bronz gong.
2: Ezzel lehet hívni a révészt, mondta Heréna.
0: Ha átkelünk, levághatunk egy nagy kanyarulatot. Még az is lehet, hogy éjszakára egy városba érünk. Vidor kétkedőnek tűnt. A nap egyre kövéredett és vörösödött. A köd pedig kezdett sűrűsödni.
2: Vagy talán az innenső oldalon akarod tölteni az éjszakát?
0: Vidor felkapta a kalapácsot, és akkorát vert a gongra, hogy az körbefordult akasztóján, és lehullott.
2: Néma csendben vártak.
0: Aztán nedves csörgéssel egy lánc bukkant elő a vízből, és megfeszült a folyóparton meredő vaspóznán. Hamarosan a komp lassú, lapos formája bukkant elő a ködből, a kámzsás révész egy középen elhelyezett, nagy keréknek feszülve csörlőzött a part felé. A komp lapos alja megcsikordult a feléken, és a kámzsás alak zihálva dőlt a keréknek.
4: Csak ketteszével,
0: matyogta.
4: Csak ennyit bír. Csak kettő plusz a lovak.
0: Széltoló nagyot nyert, és megpróbált nem nézni két virágra. A kis fickó nyilván vigyorog, és olyan képet vág, mint egy idióta. Megkockáztatott egy oldalpillantást. Két virág tátott szájjal ült.
2: Te nem a szokásos révész vagy, mondta Heréna.
0: Jártam már itt, és a révész egy hatalmas termetű férfi volt. Olyasféle, mint...
4: Ma szabad, ma posz!
0: Na mindegy, mondta a nő kétkedőn. Ez esetben... Ez meg mit röheg? Két virág vállai rázkodtak, arca kivörösödött, és folytott horgantásokat hallatott. Heréna rámerett, aztán keményen a révészre pillantott.
2: Ti ketten, kapjátok el!
0: Szünet. Aztán az egyik férfi megkérdezte.
4: Kit? A révészt?
2: Igen!
4: Miért?
0: Heréna kifejezéstelenül merett maga elé. Ilyesminek nem lenne szabad megtörténnie. Bevett dolog, hogy amikor valaki olyasmit üvölt, hogy kapjátok el, vagy fegyverbe, az embereknek azonnal pattanniuk kellene, nem pedig ráérősen ülve megbeszélni az esetet.
2: Azért, mert ezt mondtam.
0: Ennyit telt tőle, semmi több. A hajlott alakhoz legközelebbi két fickó egymásra nézett, vállat vont, lekászálódott a lóról, és mindegyikük megragadott egy-egy vállat. A révész körülbelül fele akkora volt, mint ők.
4: Így?
0: Kérdezte az egyikük. Két virág fuldokolva kapkodott lélegzetért.
2: Most látni akarom, mi van a köntöse alatt.
0: A két férfi összenézett.
4: Hát alig hinném, hogy... mondta az egyikük.
0: Nem folytathatta, mivel egy göcsörtös könyök vágódott a gyomrába, akár egy dugattyú. A társa hitetlenkedve nézett le, és megkapta a másik könyököt, bele a veséjébe. Cohen átkozódott, és küszködve próbálta kigabajítani a kardját a köpenye alól, miközben rák módjára oldalazva szögdécselt Heréna felé. Széltoló felnyögött, a fogát csikorgatta, és keményen hátracsapta a fejét. Sikoly hallatszott Vidor irányából, Széltoló oldalra vetette magát, nagyot toccsant az iszabban, eszelős gyorsasággal pattant fel, és már is rejtekhely után nézett. Cohen diadalmas kiáltással kísérte, hogy sikerült kiszabadítani a kardját. Győzedelmesen meglengette azt, és súlyosan megsebesített egy embert, aki közben mögé esettenkedett. Heréna lelökte lováról két virágot, és saját kardja után matatott. Két virág megpróbált felállni, és ezen kísérletével ágaskodásra késztette egy másik zsoldos lovát, amely levetette a fickót a nyerekből, s ha már a feje úgyis megfelelő szintre került, Széltoló akkorát rúgott bele, amekkorát csak bírt. Széltoló készséggel elismerte, hogy egy szemét patkány, de még egy patkány is küzd, ha sarokba szorítják. Vidor keze megragadta a vállát, és egy közepes méretű kődarabbal fejbe csapták. Miközben összerogyott, hallotta, amint Heréna csöndesen odaveti. Öld meg mindkettőt. Én elintézem ezt a vén bolondot.
4: Rendítsek!
0: Nyugtázta Vidor, és kivont karddal fordult két virág felé. Széltoló látta, hogy tétovázik. Egy pillanatig csend volt, aztán Heréna tocsogást hallott, ahogy a podgyász kigázolt a partra, és víz csorgott belőle. Vidor iszonyodva merett rá. A kardja kihullott a kezéből, megfordult és belerohant a ködbe. Egy pillanattal később a podgyász átszökkent Széltoló felett, és Vidor nyomába erett. Heréna Cohen felé vágott, ám ő hárított és felnyögött, hogy a karja belesajdult. A két penge nedvesen csikorgott. Aztán Heréna kénytelen volt meghátrálni, amikor Cohen egy rabasz felfelé irányuló csavarással csak nem lefegyverezte. Széltoló oda támaigott két virághoz, és megpróbálta elmonszolni, de nem sok eredménnyel. Ideje lelépni, mormolta. Ez remek volt, lelkesedett két virág. Láttad, ahogy Cohen az előbb? Igen, csak gyerünk már! De én meg akarom! Hú, ez igen! Heréna kardja kiperdült a kezéből, és remegve fúródott a földbe. Cohen elégedett hördüléssel húzta vissza saját kardját. Egy pillanatra kancsalított, fájdalmas nyikkanást hallatott, és abszolút mozdulatlan már vermett. Heréna meghökkenve bámulta. Próbaképpen a kardja felé mozdult, és amikor semmi sem történt, megragadta. Kirántotta, tesztelt az egyensúlyát, és rámerett Cohenre. A férfi csupán elkínzott tekintettel követte a nőt, amint az óvatosan a hátába került.
5: Jaj, már megint a lumbágója,
0: suttogta két virág.
5: Mit tegyünk?
6: Megpróbálhatnánk elkapni a lovakat.
0: Nos, mondta Heréna, nem tudom ki vagy. Sem azt, hogy miért vagy itt, és ugye megérted, hogy semmi bajom veled. Két kézre fogta a kardját, és megemelte. Hirtelen mozgás kelt a ködben, és egy súlyos fatuskó csattant egy fejen. Heréna ámulva merett maga elé egy pillanatig, aztán előre bukott. Betán elhajította az ágat, amit markolt, és Cohenre nézett. Aztán megragadta mindkét vállát, térdét a hátába mélyeztette, szakszerűen megrántotta, aztán elengedte. Üdvözült kifejezés suhant át a férfi arcán, próbaképpen lehajolt.
4: Megszűnt, mondta. A lumbágom megszűnt.
0: Két virág Széltolóhoz fordult.
7: Apám azt szokta tanácsolni, hogy lógjunk kicsit az ajtófélfán,
0: közölte csevegős stílusban. Vidor óvatosan osont keresztül a csenevész, köd alatt roskadozó fák között. A homályos, nyirkos levegő elfojtott minden zajt, de ő biztos volt abban, hogy nem is volt mit hallani az elmúlt 10 percben. Nagyon lassan megfordult, és megengedte magának azt a luxust, hogy hosszan, szívből jövően felsóhajtson. Visszalépett a bokrok fedezékébe.
8: Valami megbökte a tért hajlatát. Nagyon gyengéden. Valami szögletes. Lepillantott. Illetlenül sok lábat látott. Kurta, éles csappanás hallatszott. A tűz apró fénypont volt a sötét tájban. A hold még nem kelt fel, de a csillag lesben állva ragyogott a horizonton.
7: Most már kör alakú, mondta Betán. Olyan akár egy picinke nap. Biztos vagyok abban, hogy egyre melegszik is az idő.
6: No ne, dörmögte Széltoló, mintha nem lenne elegendő aggódni való enélkül is.
4: Azt viszont nem értem,
0: szólalt meg Cohen hátmasszázsa közben.
4: Hogy kapattak el titeket anélkül, hogy meghallottuk volna? Észre vettük volna, ha padjászatok nem ugrál fel, ész le!
7: És szűkölt is, tette hozzá Betán. Valamennyien ránéztek.
9: Hát legalábbis úgy nézett ki, mint ami szűköl,
7: magyarázta a lány.
9: Szerintem igazán édes pofa.
7: 3,5 szempár fordult a podgyász felé, amely a tűz túloldalán kuporgott. Az felkelt, és sokat mondóan visszahúzódott az árnyékba.
4: Könnyű etetni,
7: vélte Cohen.
10: Nehéz elveszíteni, tette hozzá Széltoló.
9: Hűséges,
7: helyesbített két virág.
4: Tágasz,
7: egészítette ki Cohen. De semmi esetre sem nevezném édespofának, mondta Széltoló.
4: Feltételezem, nem áll szándékodban eladni,
7: mondta Cohen. Két virág a fejét rázta.
9: Nem hiszem, hogy megértené.
4: Nem. Szerintem sem,
7: mondta Cohen. Felült, és az ajkába harapott.
4: Tudod, csak egy ajándékot keresek Betánnak. Össze fogunk házasodni.
9: Úgy gondoltuk, úgy illik, hogy ti tudjátok meg elsőnek,
7: tette hozzá Betán, és elpirult. Széltoló nem tudott két virág szemébe nézni.
10: Hát ez nagyon... Ez nagyon...
9: Amint találunk egy várost, ahol van pap,
7: jelentette ki Betán,
9: annak rendes módja szerint akarom az esküvőt. Ez nagyon fontos,
7: jegyezte meg két virág komolyan.
9: Ha több erkölcs létezne a világban, nem rohannánk bele csillagokba.
7: Ezen eltűnődtek egy pillanatig. Aztán két virág vidáman megjegyezte.
10: Ezt meg kell ünnepelni.
9: Van egy kis kétszer sültem és vizem, ha nektek maradt még a szárított húsból.
10: Ó, remek,
7: mondta Széltoló ernyetten. Félrehívta Cohent. Megnyírt szakállával a vénembert, könnyen 70-nek nézhetné bárki egy sötét éjszakán.
10: Ez komoly? Valóban feleségül fogod venni?
4: Úgy bizony. A valami kifogászod?
9: Nem, dehogy, persze, hogy nincs, csak úgy értem, ő 17 éves, te pedig, hogy is mondjam, az élemedettek közé tartozol.
4: Úgy érted, ideje letelepedni?
7: Széltoló keresgélte a szavakat.
10: 70 évvel vagy nála idősebb, Cohen. Biztos vagy abban, hogy...
4: Tudod, voltam már nősz,
7: mondta Cohen szemrehányóan.
4: És remek a memóriám!
9: Nem, én arra gondolok, nos, úgy értem, testileg. Mármint a lényeg, azzal mi van, tudod? A korkülönbség meg minden, amikor is fontos a jó egészségi állapot, ugye, és...
7: Mondta Cohen lassan.
4: Értem már, mire célzol?
9: A megerőltetés.
4: Erre még nem is gondoltam.
7: Nem, Széltoló felegyenesedett. Nem, nos, erre számítani lehet.
4: Na most aztán van, min eltöprengenem ezt, két széktelen.
9: Remélem, nem rontottam el semmit.
4: Nem, dehogy,
7: mondta Cohen tétován.
4: Nem, empegetőd. Jó tettelt, hogy felhívtad rá a figyelmet.
7: Megfordult, Betánra pillantott, aki odaintett neki, aztán felnézett a csillagra, amely lebámult rájuk a ködön keresztül.
4: Veszélyes időket élünk,
7: mondta végül. Ez tény.
4: Ki tudja, mit hoz a holnap?
9: Én nem.
7: Cohen megveregette Széltoló vállát.
4: Néha vállalnunk kell a kockázatot,
7: mondta.
4: Ne bántódj meg, de úgy gondolom, mindenképp nyélbe ütjük a házasságot. És hát...
7: Betánra pillantott és sóhajtott.
4: Nos, reménykedjünk, hogy bírja a strapát.
7: A következő napon úgy déltájt belovagoltak egy kis, vályogfallal körbevett városba, ami körül a mezők még bujánzöldelt. Az ellenkező irányban nagy volt a forgalom. Óriási társzekerek dübörögtek el mellettük. Lábas jószár csordák baktattak az út kellős közepén. Öregasszonyok bandukoltak elfelé,
0: egész háztartásukat, meg egy-két szénakazlat cipelve a hátukon.
2: Járvány? Kérdezte Széltoló, megállítva egy fickót, aki egy gyerekekkel megrakott kézikocsit tolt maga előtt. A férfi tagadólag rázta fejét.
0: A csillag, haver, mondta. Nem láttad az égboltom?
2: Kénytelenek voltunk észrevenni,
0: valóban.
2: Mondják, hogy disznólesés éjjelén fog belénk ütközni, és felfornak a tengerek, és a korong minden tája csupa hepe-hupa lesz, és a királyok leesnek trónjukról, és a városok üvegtavakká válnak, sorolta a pasas. Jó magam, a hegyekbe igyekszem.
0: Az majd segít, mi? Kételkedett Széltoló.
2: Dehogy. Viszont jobb lesz a kilátás.
0: Széltoló visszalovagolt a többiekhez.
2: Mindenkit aggaszt a csillag,
0: számolt be nekik.
2: Láthatólag alig maradt valaki a városban, mindenkit elrémített.
7: Senkit se akarok felidegesíteni, kezdte Betán. De nem gondoljátok, hogy az évszakhoz képest túlságosan meleg van? Pont ezt mondtam tegnap éjjel,
0: bólogatott két virág.
7: Kifejezetten forróság van, szerintem is.
4: Azt szeltem, még sokkal nagyobb forróság jön hamarosan,
0: nyilatkozta Cohen.
4: Gyerünk be a városba!
0: Keresztül lovagoltak a visszhangzó, gyakorlatilag néptelen utcákon. Cohen a cégéreket figyelte, míg aztán meghúzta a kantárszárat, és azt mondta.
4: Ez az, amit kerestem. Menjetek, kutassatok fel egy templomot, meg egy papot. Mindjárt jövök én is.
7: Ékszerész, firtatta Széltoló.
4: Meglepetész.
7: Jól jönne egy új ruha is, mondta Betán.
4: Jó, majd lopok neked egyet.
0: Széltoló úgy döntött, hogy van valami nyomasztó ebben a városban, és valami fura. Csak nem minden ajtóra egy nagy, vörös csillagot festettek.
7: Hát borzongató, jelentette ki Betán, mintha az emberek ide akarnák csalogatni a csillagot. Vagy elriasztani,
0: vetette fel két virág.
2: Nem fog összejönni nekik.
0: A csillag túl nagy, felelte Széltoló. Látta, hogy erre minden arc feléje fordul.
2: Nos, ez magától értetődik.
0: Vagy nem? Mondta akadozva.
7: Nem,
0: válaszolta Betán.
2: A csillagok apró fények az égen,
0: okította két virág.
2: Egyszer az egyik leesett a lakásom közelébe. Egy nagy fehér izé, akkor, mint egy ház. Hetekig izzott, mielőtt kialudt.
0: Ez a csillag más, szólt egy hang. Nagy Attuin végig úszta az űr nagy óceánját. Ez már a világegyetem strandja.
7: Honnan tudod?
0: Kérdezte két virág. Mit honnan tudok? Kérdezett vissza Széltoló.
7: Hát, amit most mondtál. A strandokról, meg az óceánokról.
2: Nem mondtam semmit.
7: De igenis mondtál, te félnótás! Visította Betán. Láttuk, hogy a szárt fel, meg le, meg mindenfelé mozgott.
0: Széltoló lehunta a szemét. Az elméjében érezte, hogy a varázsige futólépésben nyargalt elbújni a lelkiismerete mögé, miközben magában motyogott.
2: Jó, jó, rendben, ismerte be. Semmi szükség az ordítozásra. Én nem is tudom, honnan tudom, csak tudom.
7: Nos, azt kívánom, bárcsak el tudnád mondani.
0: Befordultak a sarkon.
11: Minden körkörös tenger melléki városban akadt egy az isteneknek, akiktől a korong luxus igényeket is kielégítő mennyiséggel rendelkezett, elkülönített terület. Ezek általában zsúfoltak voltak, és építészeti szemszögből nem különösebben vonzóak. A rangidős isteneket, mi sem természetesebb, hatalmas és gyönyörűséges templomokban imádták. Az volt a gond, hogy a később jövő istenek egyenlőséget követeltek, amitől a megszentelt térben hamarosan elburjánoztak a sufnik, színek, fészerek, szárny és toldalék épületek, padlástérlakások, szutarénok, csinos kis garzonok, egyházi beépítések és transztemporális társbérletek, mivel nincs az az Isten, hogy egy Isten hajlandó legyen a Szent Negyeden, illetőleg, hogy a dolgok manapság állnak 3/8-on kívül élni.
0: Általában legalább 300 különféle tömjén égett egyszerre, és a zajszint normális körülmények között átlépte a fájdalom küszöböt, mert az összes pap versengett egymással a ráeső hívek imádásra szólongatásában. De ez az utca most csöndbe volt.